0: Az egy koronáért megint nagy perpatvarok voltak. Végre Szapolyai és Ferdinánd között osztották fel a koronát, mindegyik kapott 25 krajcárt. Török hódoltság. Ezek után Magyarország 150 koronértékben 300 évig a törökök kezében volt. Ezáltal a törökök nem tudták használni a kezüket, mire néhány balkán állam hátulról megrántotta őket, mire a törökök hirtelen elvesztették Magyarországot. Ekkor vált aktuálissá Budavár bevétele, mely így sokáig foglalkoztatta a magyar kereskedelem ügyet. Szavolyai Eugént vízták meg az ügy békés elintézésével, ugyanis némi remény mutatkozott arra, hogy a magyar pénzügy kicsit fellendüljön. Kiderült azonban, hogy Budavárnak nagyon kevés a bevétele a kiadásokhoz képest, dacára az első rendű attrakcióknak. Ez se segített. Békés fejlődés. Az ezután következő kormányok mindent megtettek a magyar pénzhiány fellendítésére és istápolására. A magyar pénzhiány örvendetesen izmosodott, és nem sokára a társadalom legszétágazóbb rétegeibe is beszivárgott. Montecuccoli tábornok érdeme, hogy feltalálta a magyar pénzkérdést. Pénzkérdés alatt értendő ez a kérdés, miért nincs Magyarországban pénz? Ez a kérdés nagy érdeme a politikusoknak, a pénzfeleletet sajnos eddig még nem sikerült feltalálni. Forradalom. Bécsben 1848-ban egy napon elterjedt az a hír, hogy láttak egy embert, akinek pénze volt. A diadalmasan fejlődő pénzhiány kérdését mélyen sértette ez a feltevés. Ekkor jött az a nagy harc, amelynek eredményelőn az a határozmány, hogy Magyarországon nincs úr, nincs jobbágy, és hogy mindenki tartsa meg azt a pénzt, ami nála van. Ekkor végre kiderült, hogy senkinél sincs. Papírpénz. Miután így nyilvánvalóvá lett, hogy a pénzről szóló hír évezredes legenda volt csak, a pénzforgalom, mint olyan, lassanként átment a köztudatba, és most csak papíron, versekben fordul elő. A költészeteme kultuszának az állam is hódol. Papírpénz címen költeményeket nyomat és oszt a cét. E kis ábrándos versek arról szólnak, ha valaki az államnak bemutat egy ilyen kis versikét, álomországban kap érte egy picinke aranygát. Ezt az állam megígéri. Márpedig az állam megtartja, amit ígér. Ha pénzt ígér, azt is megtartja. Az asszony és az igazság. Az asszony elment az igazsághoz, és így szólt. Nem szeretem a férjemet, el akarok válni tőle. Kérem, válasszanak el. Az igazság a döntvénytár egyik kiadványában lapozgatott, és gépiesen válaszolt. Kérem szépen, az nagyon egyszerű. Beadja a vállókeresetet, mire felszólítjuk a férjet, hajlandó elválni, és ha hajlandó, rendben van a dolog, és elválasztjuk. Csak hogy a férjem nem hajlandó elválni, mivel erre semmi oka. Csak nekem van rá okom, mivel nem szeretem őt. Ez kérem nem ok. Miért nem szereti őt? Azt én nem tudom, hogy miért nem szeretem, valószínűleg azért, mert utálom. Az igazság a döntvénytárt nézegette, de nem talált erre vonatkozó utasítást. Hát, kérem, ez nem úgy van. Ebben az esetben nem választjuk el. Csak két eshetőség lehet. Vagy az, hogy a férj hajlandó elválni, vagy pedig a másik, hogy kegyed olyan okot tud felhozni, melyet a törvény válóknak elfogad. Iszákos az ön férje? Azért nem szereti? Nem iszákos, mégse szeretem. Talán, ha iszákos lenne, szeretném. Veri nagyságodat a férje? Nem ver. Mégse szeretem. Talán éppen akkor szeretném, ha verne. Nem tudja eltartani, ezért nem szereti? El tud tartani, mégse szeretem. Hát, akkor itt van ez az utolsó és legfőbb argumentum. Nem férfiú-e kegyethez a férje? Mert ha be tudja bizonyítani, hogy kedves férje nem férfiú, abban az esetben a törvény elismeri, hogy ha nem férfiú, akkor nem is férj, és elválasztja önöket. De bizony férfiú, hiszen éppen azt nem szeretem benne, hogy mégis férfiú akar lenni hozzám, mikor nem szeretem. Ha nem akarna hozzám férfiú lenni, akkor tudnék mellette élni, még ha nem is szeretem. Hiszen éppen azért jöttem a törvényhez, hogy akadályozza meg a férjemet abban, hogy férfiú lehessen. Jakén, erre nincs törvény. Ha kegyed azt tudná állítani, hogy a kegyed férje nem férfiú, akkor esetleg lehetne valamit csinálni. Csak akkor. Csak. Az asszony elgondolkodott. Hát tudja mi, mondta aztán. Most jut eszembe, nem férfiú. Ezennel beadom férjem ellen a vállókeresetet, azzal az indoklással, hogy nem férfiú, tehát nem is lehet férj. Az igazság jegyzőkönyvet vett fel. Tudomásul vesszük, hogy az ennyi és ennyi eddig törvénycikre hivatkozva beadta férje ellen a vállókeresetet. Megindítjuk a vizsgálatot, és az eredményről értesíteni fogjuk. Az asszony hazament és várt. Az igazság pedig elment a férjhez, és így szólt hozzá. Az ön felesége azt állítja, hogy ön nem férfiú, és ezen az alapon el akar válni öntől. Mit tud felhozni védelmére? Micsoda beszéd az, hogy én nem vagyok férfiú. Bizonyítsa be! Hogy bizonyítsam be, mikor a feleségem nem hagyja bebizonyítani, bezárja az ajtót? Az igazság egy percig gondolkodott. Orvos szakértőt fogunk megkérdezni. Az orvos szakértő oda nyilatkozott, hogy az ember férfiúi mi voltát csak nővel szemben bizonyíthatja. Viszont az asszony nem hajlandó arra, hogy a bizonyítás céljából kísérleti alanyú szolgáljon, s erre a törvény nem is kötelezheti. Mi itt a teendő? Az igazság három napig gondolkodott, aztán rájött, hogy ezt csak úgy lehet elintézni, ha a törvény egyenesen kirendel egy nőt, akivel szemben a férj bebizonyíthatja, hogy ártatlan a vádban foglalt gyanúsítással szemben, mely szerint ő ártatlan. Bizonyítani kell, és más mód nincsen rá. Kirendelt a törvény egy nőt, aki effajta tudományos és szakértői kísérleteknél félhivatalos megbízatás révén hivatásszerűleg asszisztálni szokott, és a kiküldött bizottság előtt a férj bebizonyította ártatlanságát. Jegyzőkönyvet vettek fel, mely a csatolt orvosi látleletre hivatkozva megállapítja, hogy a felesége által emelt vád alaptalan, mivel a férj igenis férfiú. Minek következtében az egyetlen felhozott vállók elesvén a vállókereset visszautasítása a megfelelő törvénycikk értelmében indokoltatik. Erről értesítették az asszony. Az asszony a haját tépte, aztán felvette legszebb kalapját, és elindult a Dunapartra, hogy a vízbe vesse magát. A Kossuth Lajos utcában találkozott egy ügyvéddel, akinek elpanaszolta, hogy bánt el vele az igazság. Az ügyvéd egy pillanatig gondolkodott, aztán úgy szólt. Várjunk egy kicsit azzal a vízbeugrással. Be fogjuk adni még egyszer a vállókeresetet. Hogy adjam be? A férjem nem iszik, nem ver, el tud tartani, és férfiú. Más okot nem fogod el az igazság. Dehogy nem. A házasságtörést. A kegyet férje házasságot tört, és erről a törvény maga vett fel bizonyító jegyzőkönyvet. Hozd itt csak ide azt a kis okmányt. Rögtön megcsinálták a vállókeresetet, és az igazság a megfelelő törvénycikre hivatkozva házasságtörés címén elválasztotta az asszonyt a férjétől. Utolsó szavam a halász legendáról. Elmondtam múltkor egy álmamat, melyben a hullámzó Balaton tetején csónakázó halászlegénnyel társalogtam, melyből kiderült, hogy a halászlegény elég jól érzi magát, jól megy neki, és így, hát szóval nem mondom el újra az egészet, tessék elolvasni, vagy újra megírni. Az esetek folytatása lett. Ma reggel levelet kaptam a postán, mely balatoni halászlegény aláírással udvarjasan helyreigazítja néhány tévedésemet. Azt mondja, Ezt a levelet egy halász ismerősére bízta, mert ő nem adhatja fel, amit mindjárt meg fogom érteni majd. Nem igaz, hogy ő üzletet csinál a bánatából, ahogy álmomban meggyanúsítottam, és itt tovább. Azt mondja, hogy ne szóljak senkinek. Hát ez meg lesz. Nem szoktam elmondani a rám bízott titkokat, mikor meg is írhatom pénzért. Majd ő megmondja nekem, mi az oka annak, hogy ott veszteg el a vizen, és nem mer kijönni a partra. Hát, az úgy volt, tetszik tudni, hogy neki nincsen csónakja külön, hanem bérelt egyet a Balaton Nyúzdár fürdőtelepen 1 órára 40 krajcárért. Akkor még krajcárban számítottak. Hogy ő azelőtt nem is volt halászlegény, hanem fürdővendég volt egy bizonyos Grünfeld nevezetű, de ne szóljak senkinek. Kérem, hát már mondtam, rendben van. Szóval, fürdővendég volt, és bérelt egy csónakot 40-ért, és csónakázott Tihany felé. Egyszerre vihar támadt, behajtotta, erőlködött, nem tudott kijönni. Végre beállt a szélcsend, és kievezett a partra. A hídon várta már a kabinos órával a kezében, és vigyorogva jegyezte meg, hogy szép idő van, ifjúr, éppen 3 órát tetszett csónakázni, az forint 20. Grünfeld könnyedén megborzongott, s lenge képzetet támadt bugyellárisáról, melyben 56 krajcár volt akkor, papírpénzben, ez még 48 előtt történt. Udvariasan mosolygott hát, és futólag megjegyezte, hogy hiszen még nem akart kijönni, csak fáradt volt, és kijött egy kicsit a partra pihenni. Mindjárt visszamegy megint, és vissza is ment. De igazán ne tegyem szóvá, hogy a kéremet nem bízik meg az emberben. És gondolkodott, mit tegyen most. Nagyot gondolt, átevezett Füredre. De ott is állt egy kabinos órával a kezében, és 2,28 forintot számított a csónakért. Visszafordult hát Füredről, és átment Keszhelyre. A Nádas közt akart kikötni. Hanem a Nádas közt ott állt a fürdőigazgató, és már messziről integetett neki. Délnyugat felé fordult hát, és sokáig töprengett, mit tegyen. Végre eszébe jutott alig a felé egy elhagyott és vadregényes sziklapart, ahol vadkacsák és bölömbikák tanyáznak. Ott van egy kis szoros a fák között, ahol a víz beömlik a földbe és eltűnik. Oda megy, úgymond, hanem tényleg nehogy híre menjen a dolognak. No, de igazán megharasszon, folytassa csak. Bebújik csónakostul a föld alá, és valahol majd csak kimászik a föld alól, vagy legrosszabb esetben mindjárt ott maradhat. Ingyen temetés. Úgyis elfáradt már az élet zivatarában, és halóporából fűzfa lesz, mely évek múlva kidugja fejét a parti homokból. Szerény, szomorú fűzfa, melyben senki nem ismeri fel majd az egykori Grünfeldet, és senki sem kéri számon tőle, hová tette a csónakot, és hol a 20.149 korona, amennyire a bérlet felrúgott azóta. Meg is indult arra felé. De mire odaért, addigra már ott is fürdőtelepet építettek. És a parton állt 3 kabinos órával a kezében. S bátor, lobogó szemekkel vizsgálták a viharos látóhatárt, nem vette ki partra csónakot, melyben egy régi ember, valamely ősz fürdővendég haldokol, ki mint könnyelmű ifjú egykor 40 krajcárért bérelt egy csónakot 1 órára, s az óra leteltével nem tudott visszatérni. És így járt mindenütt Grünfeld, az egykori fürdővendég, most legendás halásza a Balatonnak. Bárhol akart kikötni, mindenütt újabb s újabb fürdőtelepek nőttek ki a földből, és ő borzongva számolgatta magában, hányszor kelt fel, s nyugodott le a nap, s hányszor 40 krajcárt elcsónakázott ő már azóta. Egy napon értesült róla parti halászoktól, hogy már nem krajcárba számítanak, hanem fillérbe. Azóta egészen elvesztette a fonalat, s beletörődve sorsába már nem számolgatott tovább. Hiszen most már az ő 56 krajcárja is elvesztette értékét, és még az első órát se tudná kifizetni. Évek jöttek és mentek. A halászok gyakran találkoztak az ősz szakállas Grünfelddel, de őrizzem meg titkát örökké,
1: hallgatag leszek, mint a sír, azt a kis tolpercegést leszámítva. Ne szóljak senkinek, hiszen most már úgy se lehet segíteni ő rajta. Legalább 50 000 forinttal tartozik a kabinosnak. És az állam nem fizeti ki helyette ezt az összeget, elég baja van neki a színésznők adósságaival. Ő most már úgy érzi, itt hal meg a vizen. És magával viszi titkát a hullámok ölébe. Én vagyok az egyetlen ember, akinek mindent elmondott. És még egyszer, utoljára kér, temessem el magamban az ő sorsát, mint egy fájó emléket. Könnyezve fogadtam meg, hogy eleget teszek kívánságának, és jelen soraimmal van szerencsém elhallgatni a balatoni halász legendájának való történetét.
0: Tizennyolc évének üde bájával. Úgy tűnt fel, mint egy új hébé a század szennyes habjaiból, szőkén, csodálkozó nagy kék szemekkel. 18 évének üde bájával. Romantikus diák szerelemmel kezdődött a pályafutás, amint azt később sűrű megírták interjúvoló újságírók életének krónikásai. Ő maga mindig meghatva emlegette ezt az első szerelmet. Kék szemét könnyek harmata borította el, ha a közismert fordulathoz ért, mikor ott kellett hagynia a fiút, illetve a fiú mondott le róla. Nem akart útjába állani. A nagy hollywoodi producer követelte, hogy a siker érdekében tűnjön el. Nem tudni, mi lett belőle. Mint a sebzett szarvas vitte el szívében a nyilat. Egy képet szerelméről, csodálkozó nagy kék szemekkel, 18 évének üde bájával. Sok év múlva ismeretlenül tért vissza a városba, ahonnan elszármazott, de soha nem leplezte le magát. Valószínű, hogy ő is látta akkor a filmet, amin kettejük regényét játszotta el, maga a regény hősnője, az ünnepelt moziszínésznő 18 évének üde bájával. De a filmnek óriási sikere volt. Az ifjúság és szépség tavaszi lehelete néhány évig végig borzongatta a földgolyó szomjas tekintetét. A nagy színésznő személye is érdekelte és izgatta az ifjú lelkek kíváncsiságát, az egész világ tapsai közt folyt le a nász, mikor a nagy rendező oltár elé vezette, fehér virágok között, fátyol alatt pirulva, 18 évének üde bájával. Sokáig tartott boldogságok. S 15 év múlva, amikor elváltak, a lovagias férj maga ismerte el, hogy életének javát temeti. A válást magasabb érdekek követelték. A nagy politikust, aki nem tudott ellenállni a 18 év üde bájának, úgy szólván hazafias kötelesség volt támogatni mindenkinek, a férjnek is. S valóban, életét hosszabbították meg az emberiség érdekében ezzel az engedékenységgel. A nagy politikus, aki már ebben az időben sem volt fiatal, még 30 évet élt, s késő öregségét is rózsafénnyel aranyozta be a hűséges nő 18 évének üde bája. A filmet is ott hagyta miatta. Egész életét a nagy ember kultuszának szentelte. A nagy ember ezelőtt 20 évvel bekövetkezett halála óta csendben visszavonultan él. Minap meglátogatta egy újságíró csendes magányában. Nem győzött csodálkozni kedvességén, szelídségén, szépségén. Meg is kérdezte tőle búcsúzáskor, miért nem tér vissza a vászonra, ahol még mindig hiányzik a közönségnek, nem tudják elfelejteni, micsoda sikere lenne megint, ha felbukkanna körül rajongott alakja az emlékek glóriájában. Hagyja el, legyintett rezignáltan a művésznő. Elvesztettem én már mindent. Az élet nem tartogat számomra többé meglepetést. Az én koromban már nincs többé karrier, siker, szerelem. Szépen bele kell törődni, és meg kell elégedni azzal, ami megmaradt. Az én koromban, kedves barátom, egyebe sincs már az embernek, csak az, amit el nem vehet többé senki és semmi, az, ami örök és változhatatlan, és amit nem akarok kockáztatni többé, amit magammal akarok vinni síromba, az én 18 évemnek üde bája.
2: Felöltözve látta Flórát. Egy kis szólás az egész, egy régi mondás, pici változattal, amit ma délután a társaságban mondott Béla barátom. A társaságban senki sem vette észre, hogy ez a mondás ki van fordítva. Ő maga se, aki mondta. És mégis a mondás és a tény, hogy senkinek nem tűnt fel, jellemzőbb a korra, amiben élünk, mint sok futurista és impressionista színdarab és szemle. Flóra kisasszonnyal Béla nyáron ismerkedett meg a hullámfürdőben. Finom, gyöngéd, illedelmes megismerkedés volt. Később a Margit-szigeti strandon is találkoztak. Nekem Béla már nyáron sokat beszélt Flóráról és barátkozásuk kedves, vonzó természetéről. Határozottan meg lehetett állapítani a kezdődő szerelem ismérveit. Béla nem győzte dicsérni Flórát, hogy milyen kedves, egyszerű, közvetlen, milyen szerény és nőies amellett, és milyen okos. Ő nem tette hozzá, de minden szava mögött a régi és örök vágy remegett, micsoda feleség lenne belőle. Mindenképpen tetszett neki. Részletesen ismételgette, miről beszéltek ma, napfürdő közben, kinyújtózva, mesztelenül sütkérezve a homokba. Szívesen hallgattam elfogódott és elfogult rajongását. Bélának elég humora van hozzá, hogy rosszul ne álljon neki egy kis egészséges szentimentalizmus. Ma délután a társaságban többen faggatták Bélát, miért olyan rossz kedvű. Kitérő, szórakozott válaszokat adott. Valaki tréfásan megkérdezte, mi van Flórával? Erre kitört. Hagyjatok békén! Vége! Vége, hiszen éppen erről van szó. No, hát mi történt? Hogy mi történt? Mondta elkeseredve. Az történt, hogy ez a Flóra egy kellemetlen, ostoba, kacérteremtés. Én nem értem, hogy ezt nem vettem észre mindjárt. Pedig értek a nőkhöz. És nem is szép, és az alakja se jó. Teljesen kiábrándulta. Na de hogyan? Hogy jöttél rá? Hát úgy, hogy ma végre felöltözve láttam. A Váci utcában találkoztunk.
0: Keep smiling.
2: Keep smiling, kedves Amerika pajtás. Barátságos arcot kérek, igen. Most kérném azt a barátságos arcot, mind a 32 foggal a felső ajak felhúzott redőnye alatt a kirakatban. Most kérném, vigyázz, kész! Tessék egy percet várni, azonnal meg lesz a felvétel. Keep smiling. Mosolyogni, ahogy a régi operetben mondták. Pardon? Nem értem azt a furcsa tekintetet a szétfeszített száj fölött, amit vetettél rám. Mintha valami villant volna benne.
1: Csak nem haragszol,
2: pajtás. Vagy talán, Isten őriz, nem tetszik a humorom. Mit sziszeksz? Kélek alássan, pardon? Mit szólsz hozzá? Úgy értettem, mintha azt sziszekted volna, hogy süssem meg a vicceimet, meg azt az aranyos kedélyemet. No de pajtás, bocsáss meg, hiszen tőled tanultam. Hát nem te mondtad mindig, amikor egy kicsit nyafogtam azok miatt, a múló kellemetlenségek miatt, hogy valutazuhanás, meg bankzárlat az északi tengertől Kréta szigetéig, hogy micsoda beteg, nyavajgós, vén, salabakter ez az Európa, mondtad, nem szégyelli magát, mindig siránkozni, panaszkodni. Idesüst, ezt csináld utána, öreg, látod? Én mindig mosolygok, akkor átmosolygok, hogy szétreped a képem. Attól vagyok egészséges, ruganyos, fiatal. No, igen. Most már bevallhatom, pajtás, akkoriban, mikor te még nem ismerted ezeket az izéket, egy kicsit bosszantott a jó tanácsot, hogy ne bőgjek. Vegyek rólad példát, aki nyugodtan mosolyogsz, míg engem esz a frász. De nem szóltam, nyeltem egyet. Így szép ez. Igazad van. Keep smiling, ha szikrákat hány a szemem, akkor is. Pardon, tőled tanultam. Vagy talán nem is tőled. Lehet, hogy a két székely bakától, akikről a háborús anekdota szól, amelyben éppen hozzák a zupát, az éhes baka teli pofával kortyant belőle, kicsordul a könny a kintól, mert hogy forró. Mire a másik odaszól. Mit weekend? Édesanyám jutott eszembe, mondja ravaszul a góbé. Mire a másik is nagyot húz a zupából, kicsordul a könnye. Az első kárőrrende kérdi. Hát, Kend Mitri? Nekem is a Kend idesanyja jutott eszembe. Feleli kegyelettel a megtréfált katonapajtás. De csak azért, Amerika pajtás, csak nem ri, Kend. Keep smiling. Különben azt kell hinnem, idesanyám jutott eszedbe. A világ legbutább gyereke. Ma láttam a legbutább kisgyereket a világon. Nem hiszem, hogy ennél butább kisgyerek létezik. A kisgyerek úgy 3,5 éves lehetett, a sétatéren álltam a májával. A másik kisgyerek, az enyém, a szobalánnyal ott állt pár lépésnyire tőle. A világ legbutább kisgyereke minden ok nélkül tátott szájjal nézte az én kisfiamat, aki ügyet se vetett rá. A szobalány rászólt az én kisfiamra. Cinike! Cini el van foglalva, valami homokbucka előtt guggol, nem felel. A másik gyerek körülnéz. Összehúzza a szemét, aztán a mamájához fordul. Kisfiú nyújtott zsíros hangon. Anyuka! Anyuka szívélyesen. Tessék, kisfiam! Kisfiú.
3: Én Cinike vagyok.
2: Anyuka nyájasan. Nem, fiam. Kisfiú pillanatnyi tűnődés után.
3: Hát, akkor ki vagyok én?
2: Anyuka rendületlen nyugalommal. Te Imruska vagy. Imruska.
1: Én Imruska vagyok.
2: Anyuka. Igen, kisfiam. Imruska Bóli.
3: Én
1: Imruska vagyok. Szünet. Szünet. Szünet.
2: Rámeredek Imruskára. Imruska anyukája lopva rám néz, észreveszi rajtam, hogy milyen ostoba az ő Imruskája. Ő úgy látszik, már megszokta. Egy kicsit talán elszégyelli magát, és nyilván azzal a szándékkal, hogy rehabilitálja Imruskát előttem, rászól. Anyuka. Mit bámészkodsz, Imruska? Szaladgálj kicsit.
1: Imruska. Szaladgálja.
2: Anyuka.
3: Hát persze. Szaladj fel arra a kis dombra.
2: Imruska.
3: Szaladjak fel.
2: Anyuka, persze. Szaladj fel. Imruska pár pillanatig tűnődik, hirtelen, mint akinek világosság gyúlt az agyában, felszalad a dombra. Anyuka diadallal néz rám. Na kérem, tessék nézni, felszaladt. Ebben a pillanatban. Imruska.
3: Anyuka! Anyuka!
2: Anyuka. Mi az, kisfiam? Imruska.
3: Most fönt vagyok.
2: Ez volt eddig a legbutább gyerek, akit életemben láttam. Gyerekben ennél butábbat nem láttam. Még felnőttben is ritkán.

0: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kelt a karó.
2: Sanyi, Adhesz és Varek.
1: Kelt a karó. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió.
1: Jó.
2: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.
7: I'm so happy to be here today. And for all of you that are searching for the answer to your problem in life, if you're ready right now, we're gonna solve it.

előszó. Itt ülök a pályaudvar várótermében, és várom, hogy jöjjön a vonat. Közben, mint vérbeli íróember, félig lehúny szempilláim alól élesen figyelem a nyüzsgő tömeget. Különösen azt az urat figyelem, aki ott ül velem szemben a padon, és az újságot böngészi. Voltak éppen csak rá koncentrálok. Az ünnepi számot olvassa, amelyben az a felejthetetlen cikkem jelent meg. Direkt kíváncsi vagyok, kívülről tudom a lapot, pontosan követem a lapozgató ismeretlent, mint holló a fánkot. Abból, hogy mit olvas el először, halálos biztonsággal meg tudom állapítani műveltségi fokát, politikai horizontját és bizonyos mértékig szexuális érdeklődését. Van, aki a sportrovatnál kezdi, van, aki a híreknél, van, aki az öngyilkosságokra inklinál. Az olvasó nyitott könyv előttem. Íme. Az emberem elérkezett az én cikkemhez. Tovább lapoz. Ez például egy idióta. Nem kívánom én tőle, hogy elolvassa az én dolgozatomat. Isten úgyse nem kényszerez. Van, akit megáldott az ég humorérzékkel, van, aki süket fajd, mint ez. Nekem ő ne tegyen szívességet. Nem kell elolvasni. Na, de hát azért mégis belepistlak.

jelenése, az értelmes szeme, a választékos öltözéke. Nem mint a tényleg haragudnék rá, és volt, akivel mit vétett. De végigment az egész újságon, aztán visszatért a legértékesebb anyaghoz. Nem szégyen ez, sőt, bizonyos mértékig lelkiismeretes, megfontolt gondolkodásmódra val. Ne. Semmiképpen nem Hübele Balázs módra viselkedik, kétségkívül szuggesztív a megjelenése. Jól lehet, már azért kellett volna nevetnie. A második bekezdés elején az a szenzációs szójáték. Hát itt illet volna elmosolyognia magát, de hát ez úgy ül ott a kopasz fejével, mintha temetésen volna. Tipikus börziáner. Csak a pénz érdekli, a pénz, undorító folyik. De hát én nem bíznám rá a kasszakulcsot. Na tessék, most meg ásít. Az ilyen típusok miatt lesz infláció az országban. A hatóságok meg ölbetett kézzel ülnek, hát ez is egy ország, mondhatom. Mosolygott, mengott. Határozottan félreúzta a száját. Hát ezek az arisztokraták, hát ezek tudják fegyelmezni magukat. Hallatlan önuralma van, de a végén kitört, van valami fáradt, nemes vonás az arcán. Ez az ember sokat tud. Sokat. Én most látom, hogy nem is mosolygott, csak sárga fogait piszkálja koszos körmeivel. Micsoda állati színvonal. Biztos veri a gyerekeit. Bár lehet, hogy az sincs neki. Hát akad egy vászoncseléd, aki hozzákötni az életét ehhez a mészároshoz? Igen, ez egy mészáros. Ott a véres csülkök között a helyed, te utolsó. Az írásaimat kérlek, de ne szennyezd be puszta tekinteteddel, igen? Hát ha egyáltalában tud olvasni. Ez egy analfabéta. Valószínűleg csak mímeli az olvasást. Lehet, hogy az egész csak ürügy valamely szörnyű tett végrehajtására. Hát az ilyentől mindenki telik, ezt csak rá kell nézni. A fülek brutálisak, kövér renyhe teste belül szemlátomást rohad. Mire vár ez a papsas? Mit forral elborult agyában? Vajha kém? Könnyen lehetséges. Aki ilyen gyászos arckifejezéssel olvassa az én cikkeimet, az nem lehet zsidó. Ügyesen álcáztad magad, apuskám. No, de az én démoni ösztöneimet nem lehet becsapni. Értesíteni kéne a rendőrséget. Gyanús fickó summorog a váróteremben, és nem nevet a cikkemen. Kérném azonnal kiküldeni a járőrautót. Lassan, feltűnés nélkül meg is indulok a telefon felé. Hopp. Röhög. Úgy röhög, hogy csak na végre felfogta. Nem tudott már ellenállni. Vagy talán eddig nem koncentrált eléggé, hiszen emberek vagyunk. Lehet, hogy szórakozott professzor. Tele van a feje atommal. Bár, hogy őszinte legyek, nem néz ki professzornak, nem, inkább a legfelsőbb bíróság elnökének gondolnám, nagykövetnek, vagy ilyesmi. Akárhogy is legyen, aki ilyen jó ízűen tud nevetni ilyen jó cikkeken, hát az egy egészséges, derék ember. Most látom csak, hogy az első benyomás mennyire csalóka. Hol látni, kezi csókolom, hol látni ilyen klasszikus arcélt, ilyen mélyen ülő bölcs szemeket? Rendezett, sárga fogai kedvesen villognak a tavaszi napfényben, amikor kacag, valószínűleg költő fejedelem. Érző, meleg szívű ember, aki már túl van a földi hiúságukon. Hát kedvem volna megcsókolni szép, magas homlokát. Szeretem ezt az embert, mert egyéniség. Boldog az az ország, amelynek ilyen fia van, mint ő, meg én. Az ilyen olvasóknak érdemes írni. Maroknyi intellektuális körden megadják az embernek. Érettük viselek el meg annyi megaláztatást. Ez az ember tudja értékelni, mi a humor, ez tudja, mi a múló tiszavirág, és mi az örökbecsű alkotás. Kedves olvasó, engedje meg, hogy papának szólítsam.

0: kimástsek. Torz tettek, ránk parancsolt forradalmak, vagy úri rend és pimasz pihenők. S miért lennének különbek éppen ők, akik most várnak, s bosszúról szavarnak. Majd döntenek, de mindig más hatalmak. És ölnek újra, s rombolnak a rőt fényben, és fornak ferde agyvelők. Ki mást se tud, csak az marad magyar. De nem lehetek albán kecskepásztor, sem angol költő, se szláv, se zsidó. Nem örököltem kincsemet apától, de nem is nyúlhat hozzá hódi. Költő vagyok, csak egy rögeszme kötnek. Jobbát se volt, soha röghöz kötött. Független Magyarország. A független Magyarország őrült fejek buboréka, mely a hömpölygő valóság színét beragyogja néha. Harcok, hadak, határok, fellobban, s egyszerre vége. Jó, ha tovább szivárok 10-20 bolond szívébe, 10-20 bolond szívébe, kik képbe, dalba zárják, megfesti százezrek vére a szertefoszló párát.
1: Rapszódia a hűségről. Radnóti naplóját olvasva. Milyen kevés élet, mennyi irodalom, és hogy átcsap az élet a meddő szavakon. Három napja nézem, hallgatom, amint felcsapnak tajtékozva régi napjaink. Átszűrt, átszellemült fény villódzik, mintha csak áttündökölne rajtuk egy hajdani alkonyat, és mintha a régi erkélyen ülnék újra vele, előttünk a Duna hídakkal, és napjaink szégyene szívünkből, szavainkból felcsapna hirtelen. Egy országnak, egész világnak szégyene, kiben élt akkor úgy, mint bennünk, és hallgatom dühét. Ez volt az ifjúságunk. Ez a keserűség, ez a becsület próbája, ez a megszégyenítő, gondolatot szorító, csapdába csaló idő, ezek a félszeg helyzetek, ezek a kínos érvek, bemocskoló bizalmak, ezek a rettegések, és szemérmes irodalmát dühök tanácstalan sistergései mögött, hiába hősies igyekezett az ész, terjed, mint a mocsár, az ólom nehézkedés, és akármilyen más volt az övét meg az enyémet, összefonták örökre a napok, az események, a szörny szülő folyó, a múltá vált jelen tajtékai között felfelbukó nevem, és az első háborús őszbe kövült kínszenvedés. És az a ravatal és az a temetés, az a mellékmondatban felhörgő éjszaka, hogy ott voltál, hogy a sírtól együtt jöttünk haza. Ó, az a halál hörgéstől hangosodó világ, egymásba kulcsolódó testvér agóniák, s a lapok közt, ahol az övé véget ért, ott látom haldoklásod lopódzó kezdetét. Soha senki hozzám hűséges ne legyen, a kínjaitokat valaha feledem. Ne legyen soha többé egy derűs pillanatom, ha azt, amit akartunk, valaha megtagadom. Világtalan legyek és süket, mint a föld, ha valaha visszakívánom azt, ami titeket ölt. Ti szegények, ti szentek, ti bátrak, kedvesek, száradjon el az agyam, ha hozzátok hűtlen leszek. Két nap múlva. Ha azt, amit akartunk, valaha megtagadom. De akartad-e, amit akartunk, meredek utadon, az evangéliumi utolsó ösvenyen, ha szememmel követném, belekáprázik eszem. Te rád a kínhalál várt, a végső tisztaság. Én szöktem, menekültem a szennyen, a tőrökön át. Mennyi bujkálás, színlelés, mennyi cselés, csalás. Aztán az a világ vég, az a szabadulás. Később a kénköves mocsár dögvésszel vert öböl, a hagymáz, mely mindennél alattomosabban öl. És az, amit akartunk, így úgy valóra vált. A szándékot a teljesedés szégyennel itatta át, és ez a szégyen, az elkárhozás már vérünkben kering. Kiki másképpen süllyed el öntörvénye szerint, mert visszájára fordul itt a védekező akarat, itt még a rettegéshez is a cinkos bűn ragad, nyálkájával bevonja a tiszta eszméletet. Ehhez kell hűnek lennem, hogy hozzátok hű legyek. Én szöktem, menekültem, és életben maradtam. Baráti és idegen kéz hány segített utamban, hány bízó, biztató arc ragyogott rám azóta, felnyíló új szem, új szív mentett meg mosolyogva, mennyi új lehetőség ölelt magához engem, hány erős új szövetség az újabb förtelemben, és az, amit akartunk, özönvíz ellenük, már lassan öli őket, vagy azt, ami lényegük, mint ahogy ölné azt is, ami legszebb volt bennetek. Lehetek-e hű hozzátok, hogy hűtlen ne legyek? Nekem egy és oszthatatlan az ide fenn, odalen, és köt az, ami meghalt, és köt, ami eleven, és hűnek lenni ahhoz, amit akartunk, nem elég, mert minden, amit élek, új és új kötelék. Hiába tudom, hogy minden hűségem mást jelent, hiába fogadna magába két áldás csatarend, mert nem az az én dolgom, hogy rendet teremtsek itt. Agyam, szívem őrzi ellentmondó hűségeit. Két pillanattá válik minden pillanatom. Száradjon el az agyam, ha az egyiket megtagadom. Summa fidei. Két pillanattá válik minden pillanatom, és engem kétfelé feszít egy időtlen kínpadon, és én nézem pontosan józanul, mert nem az öntudat, a hűség, létem tengelye az, mely bennem meghasadt. Mondják, a karóba húzott hajdani magyarok között nem egy akadt, aki a karón pipázgatott. Így kínpadra feszített keserű tudatom erőt vesz még a két felé igyekvő pillanaton. Az egyik hűség ide ránt, a másik húz oda, feszít a kín, vagy ezt, vagy azt, de nem. És nem, soha, nem amíg én vagyok én, amíg érzem, hogy egy vagyok. Egy hűségemet sem nyelik el ezek a vagy vagyok. Ha szorít az egyik förtelem, és beleroppan az öntudatom, és szűköl létem lényege, és magamat feladom, és felhördül rettegésem, hogy akármi, csak ne ez. Ha csak a kívánságom is a másik cinkosa lesz, vagy félek attól, ami jön és elborul agyam, és azt mondom a pillanatnak, maradjon az, ami van, nem én vagyok, nem én vagyok, csupán a rettegés. Nem változik a hűség, az időtlen, egy egész. Hűségölő, tébolyba vivő sátáni vagy vagyok. Száradjon el az agyam, ha egyet is elfogadok. Két pillanattá válik minden pillanatom. Nehogy széthulni őket megtartó irgalom, de mindenkihez másképp hűséges szeretet. Te, kihez minden új szív újképpen hű lehet, te rejtelmes megértést te sugárzó titok, te, aki a hűtlenséget is hűségre fordítod, te, akihez a száz felé húzó hűség vezet, fogad szívedbe ellentmondó hűségeimet. Te, akiben tudásra talál a tévelygő tudat, vezesd magadba annyi felé elveszett útjaimat, te minden hűség pásztora, fogadj be oda, ahol egészé egyesülhet az, ami itt részekre hull, ahonnan kinrekednek a zsarnoki vagy vagyok, hol mindent megtalálok, amihez hű vagyok, hogy ami két felé hasadt, örökre egy legyen, te ezer alakban egyetlen megváltó szerelem.

0: right.
1: Mi 10 évben, ha egyszer, magam kötetét lapozom. De most már nagyító üveggel, ahogyan lépcsőt küszöböt, a régi módi mester nyomozó. Micsoda betörők, micsoda ajándékhozók. Babics kezéből annyi fény, átzúg a gátakon, röpül zöld árbócaival a nyár, de apad az év, ó, jaj, meg kell halni. Fehér csordákat hajt a szél már s annyi, zuzmarás türelemmel rakott ág, bevilágítja a lét minden árkát, s köddel, s homállyal tömött szurdokát. Van egy szikár fám, Füstmilán ültette, lombját úgy neveli, napfény segel neki. Az éjszakát s a ledölt hajdan tornyok, óraütését kedveli. Mintha kanóca el soha se égne, oly makacsul világít ez a lámpa az ablak mélyedésben. Az Orion süvegét lesi kormos szemével. Kigyújtotta, kijárt itt. Fölismerem, hát őt ne ismerném föl, az eget faggató pogányt, a diákarcú férfi kosztolányit. S látom Lábújhegyen járni Nadányit, aki ha földön is, mintha a föld fölött, szárny suhogással zsufolt szó közök, az égbolt köszörű kövén a kelő napkorongon, csőrét feni a fekete rigó, s már tekerednek a fák ágain a fűty ezüst foralai. Ha rigó mód is, mégis pesti mód, szép Ernő versét fütyülik a zuglói rigók. S a dobhártyámon még szavuk, a leheletük olvasom kortársak, a József Attila, a Szabó Lőrinc, az Íjés és a Vashatás, és messzibb földől is egy álruhás, vaspánt koronájú kövér király, Guillaume Apollinaire. De így is mégis magam kuporgattam, gyűjtögettem, ami vagyonom, az árnyakat a falról leszaggattam, s botolva, bukva vittem vállamon. Egy dérszilánk az ágról, ha lezizzent, nem voltam lusta lehajolni érte. Máskor 100 évig moccanatlanul álltam a rettegés tövében. Soroljam még, minek? A nyomozást lezárom, s fölkönyökölve a kórházi ágyon, csak hallgatom a morze jeleket, a kopogni nem szűnő perceket, ki üzen általuk, s mit üzen, és kinek?

0: törvényt. Igazságot. Igazságos ég. Végem van. Meggyilkoltak. Elvecették a torkomat. Ellopták a pénzemet. Ki lehetett? Hová lett? Hol van? Hova bújt? Hogyan fogjak meg? Mit csináljak? Merre fussak? Merre ne fussak? Igazán nincs ott. Nincs itt. Ki vagy? Megállj! Vissza a pénzem, gazember! Hisz ez én vagyok. A fejem. Most se tudom, hol vagyok, ki vagyok. Mit teszek? Jaj.
1: Jó, szegény pénzem.
0: Édes pénzem.
1: Kedves jó barát. Elszakítottak tőle. Elragadtak.
0: Oda veled a támogató. A figaszok. A boldogságom. Végem van. Végem. Nincs mit keresnem többé ezen a világon. Nem tudok én nálad nélkül élni. Befejeztetett. Nem bírom tovább. Meghalok. Meghaltam.
1: Aki föltámasztana azzal, hogy visszaadja szeretett pénzemet, vagy megmondaná, ki vette el.
2: Hm? Mit mondsz?
0: Senki. Gyerünk innen. Megyek a rendőrségre. Kénpadra feszítettem az egész házat, a szolgálókat, az inasokat, a fiamat, a lányomat, még önmagamat is. Mennyi nép együtt. Senkire sem nézhetek, aki nem volna gyanús. Mindegyikben külön-külön a tolvajomat látom. Hé, mit beszéltek ott? Hogy ki volt, aki megropott? Micsoda lárma az odafönn? Ott van talán a tolvaj? Istenre kérem, ha tudtak valamit felőle, esedezve könyörgök, mondjátok meg. Igazán nem oda közétek bújt? Csak nézd. Néznek rám és pufognak a nevetéstől. Ki fog derülni, hogy részetek van a lopásban? Cinkosok! Rajta, hamar, rendőrt, csendőrt, ügyészt, bírát, kízószerszámokat, akasztófát, hóhért! Mindenkit felköttetek! Mindenkit! S ha nem lesz meg a pénzem, utoljára magamat kötöm fel!

Ne hidd, ami igaz, ami kegyetlen, ami gaz, mi ocsmány és alávaló. Ne hidd, ami való. Hazugság, amit a lap ír, félrebeszél az a papír. Meredt szemekkel, aki súg, az mind gyalázatos hazug. Ugratnak, játszanak veled, nem lehet az, hogy képzeled. Nem hiheted, ha van hited, gazember vagy, ha elhiszed. Ne hidd el, mi gaz, ordíts az égre, nem igaz. Szeme közé kacagj neki, ki a borzasztót hirdeti. Hátrálj, zárkózz el, menekülj. Vigyázz, ne süllyedj, el ne zűj. Vigyázz, a szenny meg ne egyen, ne rothagyj itt elevenem. Hallod? Ne hidd, mi rút, mi vad, mi undort és gyötrelmet ad. A fényképed, meg a tavasz, s az igazság, az az igaz. Csak ami szép, jó, mindig az, mit álmodtál, az az igaz. Mi nem divat, mi nem haló, az, ami örökké való. Csak a kedvesség, az öröm, a pardon, meg a köszönöm, a gyöngétség, a figyelem, csak az az igaz idelem. Csak a segítség, a vigasz, a barátság, az az igaz. Csak az a gyémánt szeretet, mi a szívekre veretett. Beléd döfték a kést, ne hidd, kiszaggathatják beleid. Még lélegzel, s eszmél agyad, a bűnt tagad. Tagad, tagad. Megmarkolom két válladat, szememben néz, ne hadd magad. Tiszta maradj, maradj szabad, ne bukj el, meg ne add magad. Légy tiszta, hős légy, légy erős. Holtrészeg légy, légy eszelős, a földre felhőből tekints. Te légy az Isten, hogyha nincs.

0: Gyönge fuvallat a tóba zilál, fények gyöngysora lebben. Sóhajom árva madárpihes száll, s elpihen édes öletben. Tárt kebelemben reszket a kóc, érted szenved a Jancsi bohóc. Szép szemeitől vérzik az ég, sok sebe csillagos ösvény. Egy hajfürtöd nékem elég, sok sebemet bekötözném. Hull a fűrészpor, sorvad a kóc, meghal érted a Jancsi bohóc. Tálad a rózsa, tükröd a hold, ajkadon alkonyok égnek. Víg kedvem sűrű búba hajolt, téged kérlel az ének. Hogyha kigyullad a szívem, a kóc, nem lesz többet a Jancsi bohóc.
1: A főherceg érkezik kíséretével.
2: Hirtelen riadtam fel mindig, tudod, de ő viszont diplomat, ez a Lüci. Ő egy finom, melódikus köhögő, egy olyan opportunus köhögő, ügyesen, behízelgően, crescendóval köhög, és az ember olyan lágyan és kellemesen ébred. Ez kóvist, ezt mondta Szuberán, mert tudni, beobább tudni, Álszó, szervusztok ti, kedves fiúk! Ó, ez a brilliáns professzor, mi? Na, miért nem ültök le?
3: Kellemesen aludtál, kedves Albert?
2: Hát ez valami csodálatos, hogy én nálatok milyen jól alszom. Én nem tudom, ez a lágy levegő teszi-e, vagy ez a pompás ágy, vagy ez a kellemes környezet, ennek megnyugtató, boldogító hatása, de olyan az idegeimnek, mint a tejfürdő. Én igazán nagyon boldog vagyok itt köztetek. El már kifogtok nevetni, hogy annyiszor mondom, de higgyétek el, soha nem felejtem el ezt a pár napot itt köztetek. Ez az aranyos Beatrix, az ő mindenre kiterjedő figyelmével, ez a kedves régi ház, ez a nyugodt, dombos vidék, amit az én édesanyám annyira szeret, de ami nekem is geográfiai ideálom. És ez a békesség, ami az egészen nyugszik, és amiben van valami morálisan felemelő. Ez a tiszta, zavartalan család élet, csupa, kedves, jó ember. Hát én nem mondhatok másmit, hogy szerelmes vagyok belétek.
3: Boldogok vagyunk, Albert, hogy jól érzem magad magunk. Nincs más célunk, Albert, mint hogy jól érezd magad nálunk magad.
2: És esténként, amikor magamra maradok, el szoktam gondolkodni szegény apámon és boldogult férjeden, Henriken, hogy mennyit sétáltak itt a parkban.
3: Mindig a gyermekeikről beszélgette.
2: Te mind a kettő olyan jó apa volt, szinte betöltötte életüket a gyermekekért való aggódás.
3: Ez volt a kedvenc témájuk, de hogy milyen jól tudod, mindig a gyermekek jövője, hogy mi lesz velük, hova kerülnek, hogy alapítják meg ők is a maguk családját.
2: És amikor kihajolok esténként az ablakon, szinte látom a két öreget, amint ott sétál a fehér úton. És milyen rózsa illat jön így be esténként az ablakon.
3: Alexandra rózsám.
2: Hogy hozzá a te rózsáid?
3: Az enyém.
2: Te ültetted őket?
3: Részben, de én
2: átadom őket. És ez téged mulattat?
3: Hogy?
2: És nem szúrod meg magad?
3: De, gyakran.
2: Hát miért nem használsz keskit?
3: Hát használok.
2: És mégis megszúrod magad?
3: Mert átszúrnak a keszét.
2: Hát vegyél vastagabb kezd?
3: Igen, meg fogom próbálni.
2: Na ja, ilyen az élet. Védekezni kell.
3: Bizony, bizony, látom, milyen kedvesen érdeklődik, és milyen igaza van.
2: Na nem, csak hát az embernek van egy kis praxisa. Én ezt az én édesanyámtól láttam. Na, először hát lássuk azokat a gyerekeket! Mit csak kapott tanulni?
4: Igen.
2: Te most 17 éves vagy. Te 16?
4: Igen.
2: Hogy múlik az idő, a fejükre nőnek.
3: Nagyon, Albert, nagyon.
2: Hát persze, ti most azt hiszitek, hogy én kérdezni foglak benneteket, mint egy kapferügyelő, mi?
4: Nem hiszem.
2: Ne is féljetek, én egy jó bácsi vagyok, én csak a tanárra kérdezem. A kedves fiatal professzor.
3: Ebbe is beleszeretek.
5: Nagyon ajánlom figyelmetbe, tudós és sportsmen, csillagász és vívó.
2: Bravo, ez szeretem, ez modern.
5: Na, miért nem?
2: Ül.
5: Most mivel foglalkoznak?
6: Történelemmel, felség.
2: Ó, hát azzal lehet is. Milyen kor?
6: 19. század első éve.
2: Napóleon!
6: Igen, felség.
2: Te foglalkozol pedagógiával, Károly?
5: Igen.
2: Te tudod, hogy Napóleon Ludovik királyiskolát akart alapítani.
5: Bizony, az okos lát.
2: De jó gondolat! Egy iskola, amelyben uralkodói diplomával távozik az ember, mi? Na, hát örülök, hogy ilyen szép, egészséges fiúk vagytok. Milyen szép szeme van ennek a fiúnak, milyen mély tekintete.
3: Ugyanaz a tekintet, mint Alexandrának. Csodálatosan hasonlít a szem. Általában ő nagyon hasonlít mindenben Alexandrára.
2: Csak ne olvass sokat, fiam. Az nyugtalanná teszi a szemet. Legszebb szemük a tengerészeknek van, mert azok mindig messzire néznek. Az égre, a tengerre.
5: Na, ennek örül, mert tengerész akar lenni.
2: Ó, hát te?
4: Én utazom.
2: Hová?
4: Sarkra.
2: Melyikre, fiam?
4: A délire.
2: Nagyon csalódol, ha azt hiszed, hogy ott melegebb van, mint az északír. Na és mikor indulsz?
3: Ő most azonnal indul Györgyel együtt átöltözni a víváson. Onkel Albert látni akarja, hogyan vívtok.
2: Hát, hogyne, feltétlenül kíváncsi vagyok. Viszontlátás, önt még látok, ugye?
6: Igen, felség, a vívóteremben.
2: Ugye vívni is ön tanítja őket?
6: Igen, felség.
2: Bravo, ezt a sok oldalúságot. Viszontlátásra! Diszkrét, szimpatikus jelenség ez a tatár. El vagyok ragadtatva tőle.
5: Nekem is megtetszett már első pillanatban.
2: És milyen csinos fiú?
3: Mondtam, hogy ebbe is beleszeret.
2: Na, hát addig is, amíg a nagy vívó akadémia megkezdődik.
3: Hát valami sok látnivalóval nem szolgálhatok neked, kedves Albert, de ha érdekelnek a szép rózsák, Alexandrának a külön kis rózsakertészete.
2: Ó, igen.
3: Ez az ő büszkesége, az ő boldogsága, az ő rózsái. Mondhatom, van közöttük néhány kertészeti csoda.
2: Bravo! Vagy ha érdekli fenségedet, én tegnap láttam az új tehenészetet. Egy érdekes újítás van, abszolút modern dolog. A tehenekből vákummal szívják ki a tejet.
7: Vákummal?
2: Igen, fenség.
7: Rendkívül érdekes.
2: Hát ez fantasztikus, ilyet még nem láttam, ezt feltétlenül meg kell nézni. Ezt mind te szerveztetted, te Beatrix?
3: Én vezettem, de kísérletképpen.
2: Na, te egy igazán hatalmas asszony
3: vagy. De ha megengedsz egy megjegyzést, kedves Albert, a tehenészet kissé messze van.
2: Annál jobb, legalább járunk egyet.
3: Ahogy neked kellemesebb, akkor megyünk a tehenekhez.
2: Ne, azt nem engedem meg. Fáradjatok miattam, majd én az ezredessel, meg Lücinnel elmegyek. Jól kilépünk.
5: Ha megengedem veletek, tartom.
2: Nem engedem meg, ha én turista vagyok, abból senkinek ne legyen fáradtsága. Nem. Hogy de, hogy itt szaladgáljatok körülöttem, mintha valami idegen volnék. Na, előre Lücin, gyerünk ezredes, a vívóteremben pontosan ott leszünk, majd küldjetek értünk valakit.
3: Majd telefonálok.
2: De hát mi a tehenek?
3: Na oda.
2: Hát ott is van telefon.
3: Minden istállóban.
2: Na hát, te egy kolosszális asszony vagy, halatlan, fáradt.

0: Elnézést, nem untani akartam önöket, de ez volt.
1: Laci bátyám, remek, hogy ennyit mulatunk, meg énekelünk, de ez mégiscsak a rádió kabaré. Hát beszéljünk a fő műfajunkról. Hogy lettél komikus?
0: Hát az is a ligetben kezdődött. Egy esős nap, amikor nem jött a közönség. Eddig táncdalt énekeltem, akkor elkezdtem ott a hülyéskedni a kollégáknak. Utánoztam a fiúkat, egyenként a zenészeket, meg a karádit. Észre se vettem, hogy éppen akkor jött a főnök. Azonnal bevitt az irodába, na gondolta, most jön a letolás az ingyen cirkuszért. Mondja is nagy szigorúan azt, hogy ide aggassok gaza. Holnap este ugyanezt csinálja a közönségnek is, ahogy itt most privátin marháskodott. Megértette? Hát szót kellett fogadnom, szerződésem volt. És a közönség másnap majd szétverte a ligetet. Persze az is jókor jött, hogy épp akkor kezdtem hízni, meg kopaszodni. Belegömbbe jöttem a komikus szerepkörbe. Akkor elkezdtem kuplézni, és évekig bruhaháztam a kacagódallal.
1: Ekkor érte fénykorát a bohózat is.
0: Úgy van, a bohózatírók közül a legfényesebb tehetség volt Nóti Károly, akivel kellemes baráti viszonyban voltam. Szarvasbika című darabját több százszor játszottam el.
2: Halló, na ki beszél itt? Szervusz, szervusz, drága szívem. Igen, én. Te sírsz, édes kis virágom. Na, nem kell úgy megijedni. Na, ne sírj, édes drága kis szépségem. Halló, micsoda? Megvert? Ne beszélj. Kék volt? Ja, meg zöld is. Ne beszélj. Halló, hát elvégre már előfordult, hogy egy férj rájött az ilyesmire, de hát ez egy asszony megverni. Micsoda? Hogy rugott is? A fene egye meg. Halló, halló, szóval megmondtad, hogy engem szeretsz. Aha, dehogy, sőt, hát nagyon örülök neki. Hát persze, csak nyugodtan jöjjön ide, és én megmondom, hogy elveszlek. Hát persze, hogy elveszlek, te édes, te hát tudod, hogy imádlak. Hogy mit mondod, hogy egyenesen idejön? Most? Ja, de hogy félek, ugyan, ne félj, megkapja a magáét, megám. Mondd, drága szépségem, tulajdonképpen milyen ember a te urad? Milyen? Rabiátus? Mi? Ja, hogy először hagyjam nyugodtan beszélni. Na, de miért? Ja, úgy, hogy kidühöngi magát. Aha, hogy mire vigyázzak? Na, ezt nem mondod komolyan, hogy a revolver van nála? Szóval, ha a zsebébe nyúl, akkor ordíts csak rá. Jó, hát nem engedem a revolverhez nyúlni. Jó, majd ordítok, igen. Nem értem. Ja, igen, értem, hogy először udvarias lesz, és hirtelen tör ki. Igen, hát jó kis magara, majd mi férfiak elintézzük egymás közt. Szervusz szívem, szervusz, drága angyalom. Elvira!
3: Tessék parancsolni!
2: Egy úr fog keresni, engedje be ide, és mondja meg, hogy rögtön jövök. Ezzel az úrral van egy kis elszámolnivalóm.
3: Igenis.
2: Pakoljon be, délután lemegyek a tanyára.
3: Igenis, bepakolok. Tessék befáradni, a doktor úr mindjárt jön.
0: Köszönöm. Meg tetszik engedni?
4: Halló? Jaj, de jó, hogy még otthon találom. Itt Mandola. Mandola! Igen. Igen, itt vagyok a tehén ügyben. Tessék mondani, hány liter tejet garantálhatok naponta? 12. És ha nem hiszi, hogy esküdjek meg. Mondjam, hogy bizony Isten. Mit? Ah, na hát azt nem mondom. Nem kérem, azt, hogy dögöljek meg, azt nem mondom. Tessék, mit csináljak a markába? Ja, hogy csapjak a markába. Jó. A marhalevél itt van nála. Illetve nem is itt, hanem itt a hátsó zsebemben. Igen, jó, ajánlom magam.
2: Van szerencsém.
0: Jó napot kívánok.
2: Tessék helyet foglalni.
0: Dr. Kovács, ugye?
2: Igen.
0: Én azért jöttem...
2: Kérem, én pontosan tudom, hogy ön miért jött.
0: Igen.
2: Így hát semmi szükség arra, hogy az előzményekről beszél.
0: Hát akkor ne beszéljünk.
2: Ne beszéljünk.
0: Hát kérem, itt van...
5: Zsebéhez ne nyúljon!
0: Tessék!
5: Figyelmeztettem, hogy ne nyúljon a zsebéhez.
0: Miért?
5: Mert én nem akarom.
0: Na de kérem...
5: Csak nyugodtan fújja ki magát.
0: Kicsoda?
5: Ön.
0: Hát hogy tetszik ezt érteni, hogy fújjam ki magamat?
5: Hát hogy értem? Hát igyekezik magát megnyugtatni.
0: Hát kérem, én nem vagyok nyugtalan.
5: Úgy értem, hogy izgatott.
0: Én izgatott se vagyok, csak azt akarom...
5: Ne nyúljon a zsebéhez!
0: Mi ez?
5: Én megértem, hogy ön ideges.
0: Én? Ön kiabál velem is, én vagyok ideges.
5: Tudom, ön eleinte nyugodt, csak később szokott kitörni.
0: Dehogy török én ki! Én azért jöttem...
5: Ne nyúljon a zsebéhez!
0: Ez megőrült.
5: Mondja, drága uram, érez magával annyi higgadságot, hogy tárgyalhatunk?
0: Hát hogyne, kérem, hát én azért jöttem.
5: Semmi idegeskedés, úgy beszélünk egymással, mint férfi a férfival. Igaz?
0: Igaz.
5: Mielőtt a dologra rátérnék, be kell vallanom önnek valamit.
0: Mit?
5: Halálosan szerelmes vagyok.
0: Ne mondja.
5: De mondom, és remélem, hogy ön ezt el is hiszi.
0: Elhiszem, hát de mi közöm nekem ehhez?
5: Mert ez nagyon fontos.
0: Önnek, de nem nekem.
5: Önnek is. Mert ez itt a sine qua non.
0: Hát... Hol?
5: Itt.
0: Micsoda?
5: Mondom, hogy ez itt a sine qua non.
0: Ki az a sine qua non?
5: Hogy? Hát ön még nem hallotta, hogy sine qua non.
0: De igen, csak hogy annyi emberrel ismerkedik meg az ember.
5: Drága uram, az Isten áldja meg. Színek vanon az azt jelenti, hogy valami, ami nélkül valamit nem lehet megcsinálni. Érti?
0: Aha! Ha én például el akarok adni egy tehenet, azt marhalevél nélkül nem lehet eladni.
5: Így van, nagyon helyes. Ez a marhalevél színek vanon.
0: Hát beszéljünk magyarul!
5: Ne nyúljon a zsebéhez!
0: Na de hát a színek van!
5: Ne nyúljon a zseréhez!
0: Kér, úgy látszik ez a happy-e.
5: Ugye, ön exaltált?
0: Nem kérem. Én eredetileg raktárnok voltam.
5: Raktárnok?
0: Igen, de a raktárból elloptak 10 láda szappant. Az nagy érték, kérem.
5: Mennyi az 10 láda szappant?
0: 3,5 hónap.
5: És ki lopta el?
0: Azt nem tudom, de én ültem.
5: Szóval ön volt a ludas?
0: Dehogy, én voltam a raktár.
5: Ártatlanul nem csuknak le senki.
0: Kérem, az ügyész azt mondta, hogy én voltam. Nézze, övé a börtön, mit vitatkozzak vele? Leültem.
5: És akkor már nős volt?
0: Nem, azután nős.
5: Mondja is, a felesége tudja, hogy magának priusza van?
0: Én van nekem?
5: Priusza. A felesége tudja?
0: Mi az a Prius?
5: Hát, uram, Prius, hát az izé, hogy is mondjam, izé, hát...
0: Ja, ó, hát lehet azt a feleség elől eltitkol. Maga csacsi.
5: És a felesége mit szól hozzá?
0: Mihez?
5: A Priusszától.
0: Hát, Istenem, nézze, egyszer így, egyszer úgy. Na de hát mit érdekli ez ön?
5: Hát különben pedig beszéljünk arról, amiért idejött. Szeretném hallani a feltételeit.
0: Kérem, az a kérdés, hogy alkudni akar, vagy nem akar alkudni.
5: Nem akarok alkudni, de van egy kikötése.
0: Tessék.
5: Amíg a tárgyalások befejeződnek, leviszem magammal, és ott lesz nálam a tanyán.
0: Aha. Úgy gondolja, hogy ki fogja próbálni?
5: Kérem, ne legyen ilyen durva.
0: Durva? Én? Sőt, ellenkezek, inkább egy nagyon finom ember.
5: Szép kis finom ember az, aki feleségét megveri.
0: Ezt honnan tetszik tudni?
5: Megverte vagy nem verte meg?
0: Egyszer.
5: És rúgta is?
0: Egy kicsit.
5: Hát ez borzasztó. Na mindegy. Szóval beleegyezik abba, hogy nálam legyen a tanyán?
0: Hát nagyon szívesen. De előbb meg kell kapnom a pénzt.
5: Kiféle pénz?
0: 1800 pöngőt.
2: 1800? Szóval maga ezzel mi keresni akar?
0: Hát hogy megkérem, hát elvégre is egy üzlet, üzlet.
5: Na, hogy megkapja a pénzt, de előbb megszerkeztem a megállapodást.
0: Hát mit kell itt megállapodás? Hát itt van a színe...
5: Menjön a zsebéhez!
0: Hát én még ilyen bolondot nem is látom.
5: Várjon, hozom a papírt.
6: Jó napot!
0: Van szerencsém.
6: Na, tessék!
0: Mi?
6: Vetkőzni?
0: Ha még kérem, már nem van gazuszodában.
6: Na, egy-kettő, vegye le a kabátját.
0: De miért?
6: Azért, mert én vagyok az Ella férje. Vetkőzni?
0: Uram, én még Ellának se vetkőzöm. Nem vagy a férjének.
6: Na, egy-kettő, vetkőző le. Mert mi itt meg fogunk ám verekedni.
0: Mi ketten?
6: Igen, igen.
0: Hát hova jöttem én?
6: Na, egy-kettő.
0: Hát miért akar ön velem megverekedni?
6: Uram, látott ön már két szarvas bikát? Az erdőben a tisztáson, a felkelő nap sugarainál megvívják élet-halál párbajukat. Látott ön már ilyen viadalt?
0: De ilyesmire nem is vagyok kíváncsi.
6: Mikor a hajnal első sugarai bearanyozzák az erdei tisztát, megjelenik két szarvas bika, és megkezdődik az élet-halál harc.
0: Ne beszéljen!
6: És csattognak az aggancsok, mindegyik a másik szügyét keresi. Mi is így fogunk most harcolni.
0: Mi kette?
6: Igen, mint a bikák.
0: Nézze, kedves bika úr, hát én nem harcolok.
6: Nem?
0: Nem, nekem se agancsom, se szügyem. Hát miért harcolja?
6: De harcolunk, és az aggancsomat igenis belevágom az ön szügyébe.
0: Na de uram, hát értse meg nekem, egy teka szügyöm sincs. Hát honnan vegyek én szügyöt?
6: Na gyerünk, vegye már le a kabátját.
0: Na de uram, hát miért akar ön velem verekedni?
6: Miért? Hát mit gondol ön? Miért verekednek a szarvas bikák a tisztáson?
0: Mit tudom én? Ha azon törjem a fejem, hogy az erdei bikák miért szügyizik egymást a tisztáson?
6: Na majd én megmondom. A szarvas bikák a tisztáson a tehénért szügyöznek, uram! Lássánka a nőstényért!
0: A szügyön haragja nász, uram! Persze, úr. Hát miért nem szólt? Édes jó uram. Hát itt nem kőverekedni. Hát a tehén már nem az enyém.
6: Hogy értsem ezt?
0: Úgy, hogy eladta.
6: Eladta?
0: El.
6: Mondja, maga megőrült?
0: Mi? Hát nem sokat keresek rajta, de nekem elég.
6: Csajt, azonnal megfojtom!
0: Na, hozzám ne nyúljon, mert úgy tisztáson rúgom, hogy lenyeli a saját szügyét!
6: Védje magát!
5: Mi van itt, kérem?
6: Ön kicsoda!
5: Én dr. Kovács Sándor vagyok. Tessék itt a pénzem.
6: Köszönöm.
7: Ön dr. Kovács Sándor?
5: Én vagyok. És maga kicsoda?
7: Én Buzdics vagyok.
6: Az Ella férje!
5: Maga az Ella férje? És akkor maga kicsoda? Adja vissza a pénzemet!
0: A pénz? Hogy is ne? Lehet, hogy szarvasbika vagyok, de marha az nem!

egy vidéki néni kérdezi az áruházi eladót. Tessék mondani, nem lehetne kicserélni a tévemet? Mi a probléma? A minap vettem egy új készüléket, és csupa régi műsort mutat. Nagy mama, nem a készülékben van a hiba, hanem a műsorban. És a műsort nem lehetne kicserélni? Tudja, nagy mama, nem csak a műsorban van hiba, hanem inkább a rendezőkben. És nem lehetne kicserélni a rendezők? De hát nem csak a rendezők, hanem ott vannak a szerkesztők is, és azokat nem lehetne kicserélni? Nagymama, ez már a gore dolga. És a goret kicserélni? De hát fölötte van, és nem lehetne,

A forradalom érdekei azt kívánjuk, hogy hazamegyünk, bármely pillanatban készek vagyunk ezt megtenni. És ezt aztán mégis, hogy ne legyen valami olyan tömeges kivonulás a frontból, hiszen magyar és internacionalista csapatok, miután jól kiképzett katonák voltak, elég jelentős szerepet játszottak egyik másik fronton, abban állapodtuk meg, hogy a párt hívására megyünk haza. És így kerültem én 1918 novemberében a sorra. Kumbéla egy három nappal hamarabb jött ide, hogy lássák az elvtársak, hogy ez is milyen bonyolult volt. Kumbéla a megszállt ukrán és galíciai területeken, Ukrajnába, Petlúrának az ellenforradalmi rendszere uralkodott, magában Kijevbe a németek által támogatott Skoropadszki hetmánnak a hatalma, ahol naponta lőtték agyon a kommunista elvtársakat, egy ilyen területen át kellett hazajönni. Hát Kumbéla elég szerencsésre jött, mert ő kapott egy jó igazolványt, hogy ő ezredorvos, és a segédtisztjével, egy alorvossal, aki vártos elvtárs volt, jönnek haza, és ők simán átcsúsztak. Nekem nem volt ilyen szerencsém, mert nekem adtak egy igazolványt, hogy én a Vörös Keresztnek a tisztviselője vagyok. És az első Petlyura tiszt, akivel hát tárgyalnom kellett, az rám nézett. Hát akkor kicsit még mondta, stramat fiú is voltam valamivel, bár most se panaszkodom, igen. Azt mondta nekem, hogy nézze, a maga iratai hamisak, maga nem Vörös Keresztes tisztviselő, hanem maga egy bolsevik. Nem jöttem zavarba, és oda mentem hozzá, és a fölibe suktam. Maga nem tudja, hogy a bolsevikek a tiszteket nem engedik haza. Hát én kénytelen voltam ezt így csinálni. Erre kezet fogott velem, és szerencsét kívánt, és tovább. Ha elkezdtem volna vele vitatkozni és tárgyalni, egész biztos, hogy egy fél órán belül agyon lőttek volna, de nem vesztettem a lélek jelenlétemet. Már beljebb, Galícia területén, jellemző a korra, hogy amikor jöttünk aztán Szánkóval Brodyból, nem, Grodnóból Brodyba, a régi osztrák-magyar határon még ott állt az osztrák finánc. Ott állt a Bódé mellett, és minden átutazótól annyit szedett, amennyit az illető hajlandó volt adni. Hát miután itt se akartunk vitát kezdeni, adtunk neki 20 koronát, és tisztelegve engedett bennünket tovább menni. Lembergben egy osztrák, volt osztrák-magyar tiszt, az azt mondta nekem a parancsnokságon, nézze. Én tudom, hogy maga egy bolsevik. De egyen fenn azt mondja, majd a magyaroknak lesz magával bajuk. Hát ezzel se vitatkoztam, és így mentünk tovább. Így érkeztünk meg, hát a magyar határa, hogy a grófné fogadott bennünket, és melegén testvéri szavak, hogy drága véreink, itt várjuk magukat, ide jöttünk magukat fogadni, egy

0: The black one is. The red one's much dearer.
1: I think it's the cheapest of all.
0: And which is the dearest?
1: The green and yellow one is the dearest.
2: Does Poland produce much coal?
3: Yes, we produce more coal than China, France, Japan, and India.
2: Also more than Germany?
3: No, one-third less than Germany, and less than the United States.
2: And which country produces most coal in Europe?
3: The Soviet Union does.
0: You produce more tractors now than before the war, don't you?
4: We didn't produce any before the war.
1: And after the war?
4: We produced more than 2,500 tractors in 1949.
0: Did you produce more in 1955?
4: Yes, we did. We produced more than 8,000 then.
1: And when did you produce most tractors?
4: In 1956. The production then was more than 8,500.
0: That's more than three times as many as in 1949.
4: Exactly. The production fell a little in 1957.
1: What is the figure for that year?
4: Nearly 7,000.
0: Has the production risen again since 1957?
4: Yes, it has. Her dress is certainly more elegant than mine, isn't it?
1: No, it isn't. Hers is just more expensive than yours.
4: But it's not so expensive as Martha's, is it?
1: No, it isn't. Martha's is the most expensive of all.
4: And yet it certainly isn't the most elegant.
1: No, yours is as elegant as hers. How many methods may I use?
0: You can use three methods.
1: Which is the best?
4: The direct method is the best.
1: Why do you call it the best? Is it the simplest?
0: No, it isn't the simplest. But it's the fastest. But it's the fastest.
1: And the other two methods?
4: The so-called natural method is not so good as the direct one. But it's still better than the mechanical one.
1: Which one of the other two is safer?
0: Both are quite safe.
1: And which is more often used?
4: The mechanical one was more often used before, and the natural one is more often used now. Excuse me, how far is it from here to the lake?
0: It's about 20 miles this way. But it's farther that way.
4: Which road should I take to get there?
0: You may take any of these three.
4: Which is the best?
0: I'm afraid all our roads are bad now because of rain. This one's bad, but that one's even worse. And the third one's the worst of all.
1: Lesson 25.
0: Will you go to town tomorrow?
4: Yes, I'll go if it's fine.
0: Will you go if it's fine but cold?
4: No, if it's cold, I won't go.
0: And if you go, will you bring me a present?
4: I'll bring you a present if you do your work. Will he come tonight?
1: He will if he catches the bus.
4: And what will happen if he misses the bus?
1: If he misses the bus, he'll miss the train.
4: And if he misses the train?
1: If he does, he can't get here in time.
4: Will you get your diploma soon?
1: I will, if I pass the examination.
4: And what will happen if you don't pass your examination?
1: If I don't pass it this time, I'll try again next year.
4: And if you get your diploma this year, what will you do?
1: I'll look for a good job.
4: Thank you, Doctor, for everything.
0: It's all right. Ring me up if the patient is worse, though I hope he'll be better.
4: Will you come again if he's worse?
0: Yes. If he's worse, I'll come again. And if I can't come, I'll ask my colleague to see the patient.
1: Can you give me this book?
4: Yes, I can, if you promise to return it next week.
1: May my friend also take the book?
4: Yes, your friend may take it, if he's also a member of our club.
1: May I take it now?
4: Yes, if you wish, you may take it now.
1: But I should return it in a week, shouldn't I?
4: Yes. If you take it now, you must return it in 7 days. If you take it on Monday, you may keep it till Thursday week. When shall we go out?
0: We'll go out when the rain stops.
4: But when will it stop?
0: Nobody knows. It may stop any moment.
4: And if it doesn't stop?
0: If it doesn't stop, we may stay at home and listen to some music on the radio.
4: Do you always listen to music when it rains?
0: No, not always. But if we aren't too busy, we usually do. And if there's good music, of course.
1: When will you go to China?
0: I'll go when I get my holiday and when I have enough money.
4: When will you get your holiday?
0: I'll get my holiday when my colleague returns from his.
1: And not before he returns?
0: No, not before.
1: And when will you have enough money?
0: When my publisher pays me for my book.
1: And when will he pay you?
0: He'll pay me when my book's published.
1: Can't he do it before it's published?
0: No, he can do it only then.
1: And when will the book be published?
0: It'll be published before Christmas.
4: When may you cross the road?
1: You may cross the road only when the green light's on.
0: And what do you do when the red light's on?
1: When the red light's on, you mustn't cross. You must wait.
4: And what may I do when the yellow light's on?
1: When the yellow light's on, you should get ready to cross the road.
0: Thank you. I hope we'll remember all that when we walk about the town. I'll say it once again now. When the red light's off, you get ready to go. When the yellow light's off, you start.
1: Or you wait, if the yellow light follows the green one.
4: Oh, yes. And when the green light's off, you stop and wait.
5: Palakra étkezik, nagyszerű palánszterút valamit. A jobboldali csarnokban mozgásban lévő kerekes gőzgépek között munkások foglalkoznak. A baloldaliban a legkülönfélébb természettudományi tárgyak és egyéb különlegességek múzeumában egy tudós dolgozik. Ádám és Lucifer az udvar közepén bukkannak fel.
6: Mi ország ez? Mi nép melyhez jövünk?
7: Régi eszmék többé nincsenek. Nem kiszerű volt-e a honn fogalma? Előítélet szülte egykor az szűk keblűség versengés védte meg. Most már egész föld a széles van. Közcél felé társ már most minden ember. S a csendesen folyó szép rend fölött tisztelve áll őrül a tudomány.
6: Beteljesült hát lelkem ideálja. Ez minden rész, ezt így kívántam én is. Egyet bánottak, a hazafogal. Megállott volna aztán, úgy hiszem, ez új rendőr. De mondd, hol állunk mi? Mi helyhez?
7: Sok más hasonló közt ez egy falanszer. Tanyája az új eszmék emberét.
6: Gyerünk tehát, szóljunk be a tudós.
7: Üdvözlégy, tudós!
8: Meg ne háboríts nagy művemben, nem érek rá fecsegni.
7: Nagyon sajnálom. Mink az ezredik falanszterből vagyunk tudós jelöltek, s így messze útra nagy híret hozott.
8: Kicséretes buzgóság, mondhatom, de hisz művem most félben is maradhat, csak a meleg ne fogjon lombikomba.
7: Nem csalódtam. Megmaradt tehát még benned is ki a természetet, embert leszűrtetett végső salaka nagy hiúság.
8: Most mulathatunk már, de mely szakmához tartoztok sajátok?
6: Mi a tudványat szakhoz nem kötők, átpillantását vágyjuk az egész.
8: Ez helytelen, kicsinyben rejlik a nagy. Olyan sok a tárgy, s létünk oly rövid.
6: Igaz. Tudom jól, hogy kell olyan is, ki homokot forg, vagy követ farag, nélküle nem emelkedik terem. De ez csak a homályban tévelyek, s fogalma sincs arról, miben segít. Csak az építés látja az egészet. Bár megfaragni nem tud egy követ, a művet ő teremti, mint egy isten. Így építés nagy a tudásban.
7: Azért jövénk te hozzád, ó nagy ember.
8: Azt jól tevétek, méltányolni tudlak. De hát nézzük meg a múzeumot. Páratlan az egész mai világon. Az ősvilág kihalt állatjai valódi példányokban állnak itt. Maradt felőlük sok csodás mese. Például erről, hogy gőzmozdonyul volt.
6: Ez a ló, de korcsult fajta mondhatom. Más állat voltám hajdan álbora.
8: Erről meg azt regélik, hogy barátul tartá az ember ingyen, munka nélkül, s felbírta fogni hű elismeréssel, lesvén az ember gondolatjait.
6: Ez a kutya, mind áll, mit róla mondasz.
7: Vigyázz, Ádám, elárulod magad.
8: Ez a puszták királya.
6: Az oroszlán, így itt a tigris, itt a fürge őz. Mi állat él tehát még egy világban?
8: Minő kérdés. Hát nálatok nem így van. Él, ami hasznos, és mit ekkorig a tudomány pótolni nem tudott. De úgy látom, ezt mind ösmered. Lássunk tehát mást. Ím ásványaink, nézzétek, mi roppant széndarab. Egész hegyek valának íj anyagból, mit most a légből szűr a tudomány nagy fáradtság. Ezt az ércet itt vasnak nevezték, s míg el nem fogyott, az alumínért nem kellett kutatni. Ez a darabka az arany. Nagyon nevezetes, nagyon haszontalan, mert még midőn az ember vakhitében imádott felsőbb lényeket magánál.
9: Ilyennek hitte

0: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió Tudományos Fantasztikus Ember magazinja, és vendégünk dr. Hargitay Henrik, planetológus, vagy ahogy a hallgatók gondolják, paleontológus, az ELTE BTK adjunktusa.
1: Szervusztok!
0: Rögtön mondd meg nekem egyszer, hogy mi is az adjunktus?
1: Adjunktus az egy egyetemi rang, a hosszú ranglétlán, ami a tanársegéd fölött van, és a docens alatt van.
0: De ez úgy van, mint a hadseregben, hogy bizonyos évet le kell szolgálni, igen, és akkor adjunktussá válik valaki?
1: Le kell szolgálni, le lehet szolgálni, de státuszok vannak az egyetemen, amiket be lehet tölteni, vagy nem lehet. Tehát valaki maradhat tanársegéd élete végéig is akár, hogyha nem szerez meg tudományos fokozatot.
0: A múlt évben volt itt az adásban vendégnek Horvai Ferenc csillagász, és vele úgy beszélgettem, hogy milyen, amikor valaki egy olyan pályát választ, amit gyermekkorában nagyjából az összes fiú, de lehet, hogy még mellette az összes lány is szeretett volna, hogy a csillagokkal foglalkozzon. De akkor még nem tudtam, hogy van ilyen, hogy planetológia.
1: Igen, ezt nagyon sokan nem tudják, és nagyon sokan keverik a csillagászatot a planetológiával, és ha megkérdezik, hogy mivel foglalkozom, akkor az egyszerűség kedvére én is néha azt mondom, hogy csillagászattal, de ez nem igaz. A planetológia egy új tudomány, de régi gyökerekkel, mert hogy korábban a csillagászatnak volt része az, ami az égben, minden, ami az égben történt, tehát ahogy a meteorológiának is része volt még Arisztotelész korában az összes égi jelenség, úgy a csillagászatról mostanában várt le a planetológia, hogy most már földrajzként, a földrajzi eszközökkel és gondolkodásmóddal tekintünk más bolygók felszínére, és nem mint égi testek, amik valamilyen pont, amit távcsöven kell nézni, hanem most már ugye oda mennek a szondák, és megkopogtatják, megcsiszolgatják azokat a kőzeteket. Tehát a planetológia az bolygótudomány magyarul. A csillagászok nem foglalkoznak planetológiával, hanem a geológusok, sőt, még egy szót akkor bevetek, az asztrogeológusok foglalkoznak.
0: Ó, ez gyönyörű. Valami. Gyönyörű, ezt hadd ízlelgessen még asztrogeológus. Asztrogeológus.
2: Hát az asztrogeológus foglalkozik az mindenféle üstökösök, nem? Meg ilyen égből potyogó dolgok vizsgálatával.
1: Igen.
2: Már régóta.
1: Hát geológiával, tehát amit kézbe lehet venni, ami kőből van.
2: Geológusok vizsgálták ilyen szempontból.
0: Az Alderan bolygó maradványai.
1: Exobolygók. Na, az egy érdekes kérdés, mert az exobolygókkal viszont, tehát a naprendszeren kívüli bolygókkal viszont még mindig a csillagászok tudnak csak foglalkozni, mert hogy azt ugye nem érhetjük el semmilyen olyan módszerrel, amivel a felszínről bármilyen képet kaphatnánk, de ez csak időkérdése, mert a planetológusok viszont elméleteket, modelleket már kidolgoznak a exobolygókra is, amiket ugye még nem láttunk közelről.
0: Azért vettem nagy levegőt, mert iszonyatosan kíváncsi vagyok már eleve a metodikájára. Hogyan vizsgálunk exobolygót? Mi az, amitől egyáltalán tudjuk, hogy ott van az exobolygó? Tehát legvégső soron természetesen oda szeretnék eljutni, hogy amikor bemész az ELTE-re, akkor hova lépsz be? Van ott egy ilyen csillagkapud? Vagy fölvesz egy ilyen virtuális kesztyűt, és bolygókat mozgatsz a levegőben?
1: Hát ez nagyon szépen hangzik, és elképzelni is gyönyörű lenne, hogyha ez így lenne. Az ELTE-n ott több űrkutatással foglalkozó csoport is működik, műhely csoport, amelyek közül az egyik a geofizikai intézetben, a másik a földtudományhoz kötődő tanszékek közös műhelye. Én ez utóbbinak vagyok a tagja, tehát nem. Sajnos nincs egy hely, ahova így be lehet menni, és a kesztyűt föl lehet venni, és az üveg búra túloldalán a hold közeteket lehet simogatni. Ehhez nyugatabbra kell menni tőlünk, vagy keletebbre éppenséggel.
2: Nálunk nincsen holdkőzetből egy kevés?
1: Csiszolatok vannak, tehát mikroszkóppal megnézhetőek, ezek pont az ELTE-n vannak, a NASA-tól minden évben egy kölcsönszerződéssel érkeznek ide, de ez oktatási célra, tehát a diákoknak meg lehet mutogatni, hogy na, így néz ki egy kőzet csiszolat, ami egy holdkőzetből van. Simogatható meteorit van, tehát a magyaroknak több renget, sőt, egy óriási nagy meteorit gyűjtemény van, ami szerintem a legnagyobb teljességében éppenséggel Bécsben látható, a Bécsi Természettudományi Múzeumban. De hát ez egy nagy szívfájdalom, hogy planetológiát nem lehet szakként sok szakosodásként sem lehet választani. Nálunk nincsen olyan, hogy föld és bolygó tudomány, mint ami nyugaton egy nagyon gyakori tanszék. Tehát nyugaton, főleg Amerikában persze, de Berlinben, Franciaországban is, Olaszországban is. Az egy hétköznapi dolog, hogy nem földtudományi intézetek, tanszékek vannak, hanem föld és bolygó tudományi. Mert hogy a kettő összefügg. A Földet úgy tudjuk jobban megismerni, hogyha hát itt van egy csomó másik égitest a naprendszerben, amik más példák arra, hogy így is lehet egy bolygónak fejlődni, ilyen formák is elképzelhetőek. Tehát ott ezt egy kalap alá veszik, nálunk nem.
0: Mondjuk ez, azt értem, hogy hogy a naprendszer bolygói azok miért tartoznak elsődlegesen a kutatási területetek közé, de azt kimondta azt a szót, hogy exobolygók.
1: Ja, az exobolygókkal csillagászok foglalkoznak. Tehát a magyarok nagyon jók exobolygók felfedezésében, mert nagyon sok időt töltenek azzal, hogy kövessék a csillagok nagyon finom mozgását. Tehát az exobolygók földi módszerekkel egyelőre úgy határozhatóak meg, hogy a csillagját figyelik, hogy a csillag milyen anomális mozgásokat végez, tehát periódikusan változtat valamilyen
0: mozgás. Ez azt jelenti, hogy a bolygó vonzástere hogyan hat vissza a csillagra?
1: A bolygó rángatja a csillagot.
0: Nem lehet, hogy olyan hatalmas ez a rángatás.
1: Igen, tehát ezért kell nagyon finom mozgásokat érzékelni tudni, ez az egyik, a másik pedig fedéssel is lehet megfigyelni, hogyha pont úgy áll a bolygó pályasíkja hozzánk képest, hogy pont elfedi a napját, amikor elmegy előtte, akkor a napja egy kicsit sötétebb lesz arra az időre, és hogy ez pont periódikusan történik, egy picit sötétebb lesz, ezt a fényesség görbéből meg lehet állapítani, akkor az nagyon gyanús, hogy valami elment előtte, és valami újra elment előtte, tehát az egy bolygó lesz.
2: De hát ez még ilyen elég elméleti okfejtés, ugye, hogy mindenképp egy bolygónak kell lenni, tehát
1: hát lehet még
2: szerintem. Még rendesen nem látjuk ilyenkor ezt a bolygót.
1: Van,
2: azok a rajzok, amik megjelennek a híradásokban, azok csak egy
1: optikailag ilyen, nem lehet.
2: Optikailag nem lehet.
1: Még nincsenek olyan távcsövek, de ezek az interferometriával működő távcsövek a Föld körüli pályán meg fognak jelenni, akkor már akár a fényét is láthatjuk, és a fénygörbéből, sőt már vannak is ilyen felvételek, ami nagy méretű, és a napjától viszonylag távol levő óriás exobolygóknak a fénygörbéje elemezhető, tehát abból az elemek megállapíthatók, így van, akkor onnan már azt meg lehet tudni, hogy milyen anyagokat hordoz ez a fény információ, ami lehet a légkörének az anyaga, a felszínének az anyaga, vagy valami keveréküket.
0: De mondjuk azon kívül, hogy ez egy nagyon kellemes bulvárhír, azon kívül milyen praktikus haszna van egy ilyen tudásnak? Most az exobolygókra értem, azt értem, hogy a mi naprendszerünkön belül mennyire praktikusan valóban használható ez a tudás.
2: Hát nyilván minél több új dolgot tudunk, annál jobb nekünk kezdve, de mi a további célja, igen.
1: Amikor én fölnőttem, amikor én fiatal és még fiatalabb voltam, akkor az volt az általánosan elfogadott mondat a tankönyvekben, hogy a naprendszeren kívül nem ismerünk bolygókat. Lehet, hogy nem is léteznek. Nagyon valószínű, hogy léteznek, de semmiféle bizonyítékunk nincs rá. Tehát a naprendszerünk, nem tudtuk magunkat elhelyezni a világegyetemben, hogy mi egy nagyon különleges helyen vagyunk, hogy csak ennek a csillagnak van bolygója, vagy ez egy általános dolog, hogy bolygók úgy általában léteznek. Tehát az, hogy egy bizonyítékot szereztünk arról, hogy a mi naprendszerünk nem különleges, hanem egy átlagos hely, az már segít abban, hogy hová tegyük magunkat, de az, hogy a földtípusú bolygók sem különlegesek, és a lakhatósági zónában levő földtípusú bolygók sem különlegesek, az még erősebb implikációkkal jár arra vonatkozóan, hogy igenis egyre valószínűbb, sőt, nagyon-nagyon valószínű, hogy van élet más helyeken is.
2: Igen, a kérdés második része pont erre gondoltam, én is ugyanúgy volt a hipotézis, tehát, hogy nincs rajtunk kívül élet, mivel nem ismerjük ezt, tehát akkor mondjuk azt, hogy nincs.
0: Igen. Hát a Földön kívül élet, az biztosan van.
1: Hát ezt nem mondhatjuk ki tudományosan, mert nincs rá bizonyíték.
0: Én tudok rá bizonyítékot. Na. Mi űrállomás?
1: Igen, de most a Földön kívüli származású életre szűkítsük le a dolgot, és arra már azt viszont tudjuk mondani, ezt még nem tudjuk mondani, de most már...
2: Várjuk a bejelentést.
1: Mert hogy a földtípusú bolygók, lakhatósági zónában levő földtípusú bolygók, amik tényleg olyan kicsik is, mint a Föld, és nem olyan nagyon, tehát olyan a konfigurációja a csillag bolygó távolságnak, hogy ez pont jó lenne. Mi az, hogy pont
2: nekünk
1: jó, persze?
2: Pont,
1: igen,
2: jó
1: pont a földi típusú életre vonatkozóan. Tehát azt még nem ismerünk, viszont azt már egyre valószínűbben mondhatjuk, hogy olyan élőhelyek, olyan potenciális élőhelyek, ahol földihez hasonló élet előfordulhatna, akár olyan, igen, az már egyre valószínű.
0: Hát akkor evidens a kérdés, hogy akkor mit is pakoljunk? A törölközön kívül persze.
1: Ez viszont egy nagy ugrás.
2: De hát gondolom, a ti tudományotok még bőven meg van elégedve itt a környékünkkel, ugye, amit tudtok vizsgálni. Szóval van még bőven feltáratlan terület a naprendszerünkbe is, bolygókat
1: egy határon tekintve. Belül csak.
2: Igen?
1: Tehát nem. Nem, mert a naprendszer úgy nagyjából kifújt, én azt gondolom. Tehát már minden...
2: De hát csak vizuálisan, és nem geológiai.
1: Igen, de olyan nagyon nagy meglepetések már nem... Tehát a zöld emberkék már nem várunk sehol.
2: A titánon emberkék.
1: Sem. Hát a titánon sem. Hát a föl, persze az óceán alatt ott az lehet
2: Európa.
1: Valami, de az nagyon hideg.
2: Vagy az Európa.
1: Az Európa óceánja alatt nagyon hideg, a titánon az
2: na,
1: még...
2: Na, ezekre majd kitérünk majd, remélem majd.
1: Az még hidegebb. Azt nem mondom, hogy nem várunk életet. A földitől függetlenül fejlődő életet. És ugye egy olyan elképzelés is van, hogy a földi az valójában a marsi életnek egy továbbvitele.
2: Igen, de, ezt hallottuk már egyszerűen.
1: De az, hogy magasabb rendű élet, pláne értelmes élet legyen a naprendszerben, azt már nyilvánvalóan senki nem várja. Ahhoz exobolygók kellenek. És a bolygó fejlődésben sem várunk már olyan nagy meglepetést a naprendszerben. A Plutót még nem láttuk, de azt gondoljuk, hogy olyan, mint a Neptunusz holdja, a Triton, ami onnan érkezett, de jó, a Plutó már nem is bolygó, még megyünk a többi törpe bolygóhoz, de egészen, én azt gondolom, és a modellek is azt mutatják, hogy egészen más típusú földhöz hasonló szilárd felszínű bolygók is léteznek, létezhetnek elméletileg, és valószínűleg gyakorlatilag is, amit a naprendszerünkben nem tudunk látni, mert itt nem fordult, ez egy eset nem fordult elő. Még nagyon sokféle bolygó lehet, még nagyon sokféle geológiai fejlődés lehet, nagyon sokféle bolygó evolúciós utak létezhetnek, amit csak exobolygókon tudunk megfigyelni, és egy csomó olyan lehet, van, amire nem is gondolunk, a modelljeinkben egyáltalán nem jelennek meg, amit akkor fogunk először fölismerni, amikor megtaláltuk.
0: Már látom előre a humán pán spermia rakétákat, amiket kilövünk ilyen exobolygókra.
2: Akkor csoportosítsuk már ezeket a bolygókat. Biztos létezik ilyen, hogy nem tudom, anyaguk alapján, nagyságuk alapján, tehát hogy ti hogy vizsgáljátok, mi a legkisebb, a legnagyobb a
1: ezt nagyon jól mondta,
2: jelen pillanatban.
1: Ez a két felosztás lehet. A nagyság alapján viszonylag egyszerű, sőt nem annyira, eldönteni, hogy vannak a földtípusú nagybolygók, vannak a földnél kisebb törpebolygók, amik még gömb alakúak, és vannak a szabálytalan alakú kisbolygók, kisbolygók holdjaik, amik nem tudtak megolvadni ahhoz, hogy gömb alakot vegyenek föl, vannak a gázóriások, és ez a naprendszer. A naprendszeren túlmegyünk, akkor vannak a szuperföldek, amik földtípusú bolygók, de a földnél jóval nagyobbak, akár ötször akkorák is lehetnek, de szilárd felszínűek, és lehetnek kisebb méretű Neptunuszok, meg Jupiterek, és lehetnek sokkal nagyobb méretű Jupiterek, tehát gázbolygók is. Ha anyagukat tekintjük, akkor a naprendszerben van egy határ, amin belül szilikát, tehát a mi általunk ismert kőzet anyag alkotja a bolygóknak a főtömegét, azon kívül pedig jég. Ezt frostline-nak, tehát ilyen fagyás vonalnak, vagy hó vonalnak hívják. Azok az égitestek, amik ezen kívül, tehát a naptól távolabb keletkeztek, azoknak az anyagát jég alkotja főleg, tehát a kőzet, a szikla, az jég. Az vízjég.
0: De mitől lett ilyen fontos a víz? Vagy mitől lett ilyen nagy tömegű a víz, legalábbis a mi naprendszerünkben?
1: Hát abban a ősködben, ős felhőben, ami a naprendszer kialakulásakor, a nap kialakulásakor a nap körül keringett, volt H2O is, meg voltak szilikátok is, meg mindenféle más anyagok is voltak. De a H2O a naphoz közel nem tudott kicsapódni, mert itt túl meleg volt. Tehát csak a naptól távol tudott jégé válni, és a kis jég darabkákból összeállni, becsapódásokkal, egymásra csapódásokkal összeállni végül bolygókká. Tehát itt túl meleg
2: volt. Hol van ez a határ, ez a line?
1: Ez a Jupiter
2: kifelé. Után.
1: Jupiter mm-hmm. és a Mars távolsága környékén van, mert a Mars az földtípusú, a Jupiter holdjai pedig már, illetve a Jupiter magja is valamikor jégből áll.
2: Így a kettő között helyezkedett, tehát a Mars és a Jupiter között. Igen, tehát és akkor a anyagok alapján ezek a kőbolygók.
1: Tehát a kőbolygókon is belül is vannak olyanok, amik egy kicsit több fémet tartalmaznak, mert a naphoz még közelebb a fémek csapódtak ki először. A Föld is, ugye a vasnikkel magra gondolunk, akkor a Föld is ebbe tartozik, de a Merkur az még több fémet tartalmaz. Nem tudjuk, hogy van azért, vagy ott valami más óriás becsapódás levitte a kérgét, az is elképzelhető. Tehát még egy ilyen paraméter, a fémek is bejönnek. Fémek, szilikátok, jegek.
2: És a gázanyagúak pedig?
1: Hát a gázanyagúak pedig az őskörből magukhoz.
2: Különböznek, ugye?
1: Igen, így van. Azzal mi nem, hát én vagy a planetológusok nem foglalkozunk. Nem, ez nem igaz. A planetológusok foglalkoznak vele, a asztrogeológusok nem foglalkoznak a gázbolygókkal, mert nincs felszínük, amit vizsgál, szilárd felszínük, amit vizsgálhatnának. Tehát azoknak is van egy magja, ami jégből állt, illetve most már fémes fázisú, tehát iszonyú nagy nyomáson teljesen más anyaggá átalakult vizet tartalmaz. Ezek pedig az ős naprendszer ősködjéből magukhoz vonzották, és azóta sem engedik el azt a gázanyagot, ami végülis a tömegüknek a nagy részét kiadja.
0: Én még szeretnék visszatérni a saját kérdésemre, miért van ilyen sok víz jelen a naprendszerben? Mert azt mondtad, hogy azért, mert a kialakuláskor sok víz volt, és egy része az forró lett, elpárogott, másik része megfagyott.
1: Igen.
0: Miért van ilyen nagy mennyiségű víz egyáltalán? Tehát erre van egy magyarázat?
1: Ez egyik leggyakoribb elem a világegyetemben. Hogyha, hát jó, persze, hogy kell hozzá hidrogén meg oxigén, de tehát a csillagok nem vízből állnak nyilván, azokban nincsen oxigén. Hát igen, tehát...
0: Szeretem a vizet, igen.
1: A víz az nem ritka elem, nem különleges.
2: Mondják, hogy most kezd kifogyni a Földön.
1: A bolygó felszínen különleges elem. Folyékony állapot, tehát H2O nem különleges elem. A folyékony víz, ahogy az már
2: nagyon,
1: igen.
2: Az
1: főleg, hogyha ez egy bolygó felszínen van, az még különlegesebb, mert a naprendszer vizének a nagy része nem bolygó felszíneken van, hanem bolygó a mélyében. Ugye ezek a több száz kilométer mély óceánok, hát ez is egy elméleti konstrukció, persze senki sem látta még ezeket, de a Föld, amit víz magmának is elképzelhetünk, tehát olyan magma, mint a földi asztenoszféra, ami nem szilárd, de nem is folyékony igazából, tehát az lehet víz, vagy ilyen jeges víz, vagy ilyen jégkásás valami, mindesetre H2O-ból áll. Hogy az élethez viszont, ahogy mi azt ismerjük, energia kell, meg valami oldószer, és az valóban az Európa mélyében is megvan. Energia nem feltétlenül a napból kell, az lehet
2: a
1: föld mélyéből is, vagy a bolygótest mélyéből is jöhet, hő, mélytengeri füstölgők is azon élnek, és víz kell hozzá. De nem biztos, tehát lehet egészen...
2: Jelenlegi biztos. Tudásunk szerint.
1: Így van, tehát, és a jelenlegi, és a 70-es évek, 80-as években még a sci-fi írók, meg a kutatók is, Szegen is, egészen egzotikus életformákat is elképzelt. Ő még nem abból indult ki, hogy abból kell kiinduljunk, hogy a földi életet veszük alapul, és olyan helyeket keresünk, ahol a földi élet létezhet. De ma már nem is tudom, nem szűklátókörűbbek, hanem realistábbak a kutatók, mert azt mondják, hogy amit nem ismerünk, azt nem, ott nem, tehát amire nem tudunk gondolni, arra azt sem tudjuk elgondolni, hogy hol kéne keresni. A földtípusú életet tudjuk, hogy hol kéne keresni.
0: Meg arról van szó, hogy a földtípusú életnek már látjuk egyfajta rendszerét, a sajátunkat, tehát gondolom azért is van az, hogy azokat a jeleket vizsgáljuk, amiket mi magunk is kiadunk.
1: Hát itt a lakhatósági zónáról van szó elsősorban, itt most nem a értelmes lények rádiójeleit, a SETI azt keresi.
0: De hogy pont egyébként a SETI linket megtaláltam a planetológia oldalán. Legalul volt, de ott volt a SETI link.
1: Igen, hát a végső kérdés, ami egy embert érdekelhet, az hogy vannak-e társaink, persze. És ha vannak, tudunk ebben beszélgetni.
0: Zenéljünk egy kicsit, és addig kérték, hogy mondjam el neked, hogy a Plan 9 szervezői azok üdvözölnek téged.
1: Szervusztok!

0: Új szignálok a harmadik utasban.
1: Igen, kicsit ilyen science fiction-es lett. A vendégünk dr. Hargitay Henrik, az ELTE adjunktusa, egy danos planetológus.
0: És?
1: Egy danos planetológus. És éppen arról beszélgettünk, hogy megtalálták a Tantuint. A Tatuint.
0: De még én előtte, még a bemutatáshoz még egy információ, ami eddig nem hangzott el, hogy honnan lehet ismerős Henrik hangja itt a tilos rádiósoknak.
2: Ja, ezt én mondjam?
1: Hát, nem, elmondjuk mi.
0: Így van.
1: Henrik az Eper Rádiónak az egyik oszlopa volt, egészen addig, amíg az Eper Rádió elvesztette a frekvenciát, és azóta pedig itt kedd reggelente 7 és 8 között az Egyetem Rádió néven csinál műsort és szervez műsort, illetve Henrik, aki nem tudná, az egyik háttérember a tilos híreknek. Szervező ember a tilos híreknek, tehát egy nagyon aktív tagja ennek a rádiós közösségnek.
2: Na, hogy
1: meg
2: jöre?
1: Globálisan a közösségi rádiós közösségnek.
2: Igen, a közösségi, amit most már én egyre inkább szabad rádiónak szoktam nevezni, mert hogy a közösségi szót a nem akar politikában
0: belemenni. Szabad rádió, Magyarország is szervezete.
1: Jó, a szabad rádió, az tök jó.
2: Az nagyon jó, hogy az pont, rádió. Igen. Amikor voltam egyszer egy Mars szimulációban, amikor egy két héten keresztül ilyen szkafanderset játszottunk, és geológiai méréseket, kutatást végeztünk a utahi sivatagban, olyan környezetben, ami tényleg teljesen olyan egy egyszerű ember számára, mint hogyha a Marson lenne, és egy lakóegységben laktunk, távol minden lakott vidéktől, saját generátorral, és csak szkafanderbe lehetett kimenni.
0: Szabályok, zsilipelés, meg...
2: Szabályos zsilipelés, igen. Bár nem 4 órás zsilipelés, hanem 10 perces zsilipelés.
0: Igen, 4 órás zsilipelés.
2: Hát annyit kéne. De, na és arról csináltam egy műsort. Több műsort is csináltam. Úgyhogy a rádió meg a planetológia nagyon jól összekapcsolódott ott, mert végig mikrofonnal követtem ott az eseményeket, a rádiós bejelentkezéseket, kis interjúkat készítettem a többiekkel. Az egy tudományos, fantasztikus műsor. Tehát tényleg fantasztikus, mert amit csináltunk, az azért nem tudomány igazából, hanem azt csak elképzeltük, hogy a Marson vagyunk nyilvánvalóan.
1: Van de... egy nagyon szép angol szó, fringe.
2: Nem is
1: a határterület. Mm-hmm. Tehát ez a, hát itt tudomány. Mm-hmm.
2: Igen.
0: Tudományos játék.
2: Viszont azok a tényleges kutatások, egyrészt a helyi geológiai környezetet, azt ténylegesen kutattuk, tehát ott ez valós.
0: Hol van ez, de közben egy telefon érkezik.
1: Hát Marson, hallottad, hogy Marson.
2: Gyerekeim számára csak a Marson.
0: Egy fülhallgatót, elhallgatod a telefon, úgyhogy sajnos sokáig. Akkor nem tudom beadni. Nem tudom beadni, mert
1: jó.
0: Feladta a hallgatót, de élő a műsor, úgyhogy várjuk a
1: jelentkezésre. Várj, azért erről egy kicsit hosszabban kéne beszélnünk.
2: Jó, ezt a Mars Society működteti, amely egy olyan civil szervezet, amelyik azt tűzte ki célul, hogy a NASA embert küldjön a Marsra. Mert hogy azt látja, hogy a NASA töketlenkedik, és soha az életben nem fog embert küldeni a Marsra, mert ezt nagyon jól meg lehet figyelni az összes NASA kommunikációban, hogy 30 év múlva embert küldünk a Marsra, mondják már 40 éve.
0: Vagy nem.
2: Időnként, igen, időnként de vagy nem.
1: John Fitzgerald Kennedy is már ilyeneket beszélt, hogy meghódítjuk a tengerek mélyét, az összes betegséget, kiírtjuk a Föld felszínéről.
2: Legfőképpen elmegyünk a Holdra, és vissza
0: igen.
2: Is.
0: Igen, és azt meg is csinálták, hogy 10 év alatt, vagy szűk 10 év alatt.
1: Tényleg, várj!
0: Mert volt rá akarat.
1: Csak nekünk így hat szem közt mondd már el, hogy valóban volt Holdra szállás.
0: Szabi, ez nem egy...
2: Hát én nem voltam ott, de a képeket és a kőzeteket azt láttam.
1: Mi? Hát,
0: nem áltudományos műsor vagyunk, érted?
2: Hát
0: ez persze, hogy volt.
2: Nem tudtuk volna kitalálni, mi emberek, azokat az eredményeket, amiket a Holdra szállásról visszahozott kőzetek, illetve a Holdra szálló űrhajósok megfigyeléséből publikáltak. Tehát nincs akkora fantáziánk.
1: Mondanál egy ilyet, ami praktikusan tényleg
2: van mindenféle jelenségek, amikre nem gondolna az ember, és azok a jelenségek... Például a horizonton, a sötét horizonton fény, a horizonthoz egészen közel hozzátapadó, egészen fényes sávot figyeltek meg.
0: A Holdon.
2: A Holdon.
1: A sötét horizont az a határ, ahol
2: hát a sötét oldalon, állam. Tehát az éjszakai oldalon. Ezt nem lehet kitalálni, és utána egy csomó elmélet, tehát nem értették, hogy mi ez, és aztán egyre jobban megértették, és ahogy más égitesteket, Eroszt is megfigyelték, kiderült, hogy a hold porának valamilyen elektrostatikus fénylése okozza ezt. Tehát vannak olyan jelenségek, amiket akkor még nem leírtak, nem tudták, hogy mi, és manapság kezdik el megmagyarázni. De az legalapvetőbb persze az, hogy a hold és a Föld kora, és a Hold és a naprendszer kora az, amikor a Holdra szállás történt, hogy 1 milliárd évre tették. És azt a Holdról visszahozott kőzetek kormeghatározása mondta el, hogy ez 3-4 milliárd év, és azok a nagyon fiatalnak látszó Máre területek, tehát a Hold tengerek, a sötét bazaltos Hold tengerek, ahol alig néhány kráter van, és teljesen frissnek látszik, olyan, mintha tegnap keletkezett volna, hogy azok 3 milliárd évnél idősebbek. Ezt soha senki nem gondolta volna. Tehát
0: és nem erodálódott, nem megőrizte eredeti formáját?
2: Nem, mert hogy a becsapódások története, nincs légkör, és a naprendszer keletkezésekor nagyon sok becsapódás volt, és utána 3-8 milliárd évvel ezelőtt süllyedt arra szinte a becsapódások gyakorisága, mint a mai, és azóta szinte semmi. De hogy ez tényleg 3,8 milliárd év, tehát ez az abszolút kor, amit most mondok, mert hogy relatív kort, azt ki lehet találni bármit. De hogy ez az abszolút kor, ez ennyire régen van a múltban, ez egy nagy meglepetés volt.
0: Azért szép lehetett nézni mondjuk innen a Földről, ha bár gondolom nem volt senki, aki nézze, hogy mondjuk egy ilyen komolyabb becsapódás a Holdon. Hogy mutatott,
1: Jupiterben le is lett filmezve egy ilyen komolyabb becsapódás.
0: De itt mondjuk a közelben, az itt azért minket is biztos egy kicsit megperzselt.
2: Állítólag a dinoszauruszok láttak nagy becsapódásokat, amik a Hold innenső oldalára csapódtak be, de ezt is cáfolják, tehát van egy ilyen
0: legfrissebb
2: kráterek, nagy kráterek, de ez egy nagyon érdekes felvetés, hogy a becsapódásokat kilátja ki nem, mert a leggyakoribb felszínforma a naprendszer égitestjén a kráter, a becsapódásos kráter. És millió cikk született róla, rengeteg tanulmány, a tényleg A-tól Z-ig, hogy hogyan keletkeznek másodperce lebontva, de soha senki nem látott még becsapódást. Tehát ez mind modell. És a modellek alapja az meg még nagyon még érdekesebb, hogy az a nukleáris robbantások voltak a 50-es, 60-as években, amit a planetológusok megfigyeltek, ott voltak, megnézték, megkalapálták. Tehát egy nagyon
0: Én láttam egy becsapódást, ugye a Last Frontier filmében elég látványos, sem volt elképzelve.
1: Én azt mondom, hogy fekete lyukat se látott senki, mégis elég egyértelmű, hogy van.
2: Így van, de a fekete lyuknak a fénylése az már megfigyelhető, de a becsapódások, tehát a folyamat maga. Viszont amit láttak, tehát friss becsapódást, azt a Marson, a Mars körül keringő szondák, akik vissza és visszatérnek ugyanarra a helyre, nagyon sokat lefényképeztek, ami 5 évvel ezelőtt még nem volt ott, és ott most van egy kis kráter. Tehát ilyen nagyon frissekről tudunk, meg persze a Földön is ismerünk ilyen 10 méteres átmérőjű krátereket, amik az utóbbi időben keletkeztek, de olyan igazán nagy, tehát ezek egyszerű krátereket hoznak létre, de a komplex kráter, aminek csúcsa van, meg teraszai, meg tehát igazán méretes, és nem csak méretes, hanem egész másmilyen, mint egy egyszerű kráter, azt tényleg nem
0: figyelte. Egy ilyenben van most a Marsjáró, ugye? Egy ilyen komplex kráterben? Vagy az
2: a Gusev kráterben
0: tudom?
2: Volt az egyik rover.
0: Ez az új. Hát én megmászta azt a csúcsot, az is
2: a ilyen. Curiosity, igen, az a Az is egy komplex, illetve komplex kráterben van, csak a központi csúcs az nem a becsapódás során keletkezett, hanem az egy nagyon hosszú, lehet, hogy több 100 millió éves üledék összlet maradvány dombra próbál most fölmászni. Tehát a Curiosity nem impact eredetű kőzeteket vizsgál most, hanem érdekes módon üledékes eredetű kőzeteket, legalábbis ez a cél.
0: Na hát akkor ezek a becsapódások, nem tudom, akkor mi történik, egy mekkora kőnek kell becsapódni, és...
2: A kő az,
0: ez először köröz a bolygó körül, vagy így direkt egyenes, merőlegesen így
2: bele
0: szágúd, vagy így hogy
2: igen,
0: kell elképzelni ilyen
2: világvége
0: hangulatot?
2: Ha világvégét szeretnél csinálni, akkor ahhoz már elég nagy becsapódás szükséges, ami az utóbbi évszázmilliókban nem történt meg az általunk ismert bolygókon. Tehát az igazi nagy világvége az definíció kérdése, hogy mit nevezünk világvégének. Papova volt pont erről egy műsor egy pár héttel ezelőtt.
1: December 21-én.
2: Igen. Azt mondanám világvégének, ami letörli az életet a bolygóról.
1: Ehhez azért nem kell olyan nagy anyaggal találkozni.
2: De.
1: Hát 10 kilométer?
2: Nem, sokkal nagyobb kell. A sterilizáló becsapódásra...
1: Jó, hogy teljesen letörli.
2: Egy olyan 4 milliárd év óta nem, vagy 3,9 milliárd év óta a Földön nem került sor, és akkor sem biztos, hogy sor kerül, de a modellek azt mondják, hogy akkoriban, amikor még nagyon sok bolygóembrió keringett a naprendszerben, tehát még nem voltak besöpörve, meg becsapódva, akkor akár az is előfordulhatott, hogy a Földön kialakult a kéreg, lehűlt a kéreg, kicsapódott a víz, óceánok keletkeztek, élet keletkezett, és akkor kapott egy nagy bolygóembriót bele a képébe, és az a sterilizálta megint.
0: De a vizet nem tüntette el.
2: A vizet nem tüntette el, hát az gőzlékkör alakult,
1: hogy aztán újra vissza. Úgy, mint a játékoknál vissza a kiindulási ponthoz.
2: De és nem a kiindulási, ez is nagyon érdekes, hogy nem a kiindulási ponthoz, hanem mindig egy picit más lett, mert ez a bolygóembriónak az anyaga, az beépült a Földbe. És attól egy picit minden más lett. A második játéknál már minden egy picit más paraméterekkel megy tovább. És ez többször előfordulhatott.
0: A légkörváltozása gondolom ilyenkor nagyon jelentős.
2: A légkört lefújja, és az újra kezdődhet.
1: Hogy Isten játszik a kis pipettájával, meg a kis csípeszével is adagolja. Egy kis lítiumot meghozzáadunk.
2: Egy kicsit olyat, és a naprendszer bolygónak megfigyelése, az összehasonlító planetológia, az pont ezt próbálja visszafejteni, hogy akkor egy kicsi ilyet adagolunk, egy kicsit kisebb a gravitáció, kicsit más az összetétel, akkor mi jön ki belőle?
1: Túl sok izgalmas dolgot mond az összehasonlító planetológia. Figyelj, és még mindig visszamennék oda, amikor azt mondod a feleségednek, hogy drágám, két hétre elutazom a Marsra.
2: Jaj.
1: És akkor így eszébe jut az emlék, már szemben film, hogy aha, volt a Mars, biztos, hogy beültetés lesz. Hogy is volt ez? Jelentkeztél egy Mars expedícióba, ami a Földön volt?
2: Igen.
1: Kiválasztottak

0: Én kettőben voltam, az első egy ilyen vegyes válogatás volt, a másikat pedig már mi szerveztük Magyarországon, és annak csak magyar tagjai voltak, az volt a Hungaromars expedíció.
1: Ah, az nagyon jó. És a Hungaromars az hol volt a... A Ágos Egyházi domboknál, vagy, nem, vagy holhatatú sivatagos?
0: Igen, igen, ez is a jutai, ezt úgy hívják, hogy Mars Desert Research Station. Ez az Egyesült Államoknak azon a részén, ahol egy kicsit északabbra attól, ahol a Monument Valley van, ahol a western filmeket szokták forgatni azokra nagyon egzotikus, látványos táblahegyekkel. Tehát ezt a fajta sivatagi környezetet képzeljük el, ahol tényleg növényzet tavasszal, hogyha van egy néhány ilyen hirtelen eső, akkor ott virágok is vannak egy ideig, de amúgy egy teljesen kopár bedland terület, tehát ahol az erózió gyorsabb, mint ahogy a talaj újra képződhetne, vörös színű a talaj, egészen elképesztő, és a felszínformák...
1: Nappal meleg, igen. Hideg?
0: Nappal meleg, éjjel hideg, télen hó is lehet, hóhavat is láttunk, de tehát a sivatagra jellemző nagyon száraz levegő az, ami igazán különbözik a magyarországi éghajlattól. Tehát a páratartalom az ilyen 10-valahány%.
1: Mit érez ilyen közember?
0: Jól érzi magát. Azt érzi, hogy ha meleg van, akkor sincs meleg. Tehát nem fázik meg, nem izzad át, nem lesz minden csuron vizes és csöpögős. Tehát pont az ellentéte annak az indiai szubtrópusi klímának, ahol az ember nagyon nehezen tud megélni.
2: Hogy tudod megállni a bevándorlási hivatal kérdésére, hogy nem azt válaszolod, hogy a Marsra készülsz? Akkor berepültél. De figyelj, a bulvárosodás mellett azért én tényleg konkrétan kíváncsi vagyok. Megérkezel jutakba, ott már várnak téged egy gyönyörű szkafanderre, rá van varva egy szép, szép magyar zászló, alatt a hargitai felirat.
0: Így van, zászló nélkül, zászló tiltva van. Nem szabad ilyen jelképeket
2: használni. Akkor földzászló?
0: Marszászló.
2: Marszászló az középen egy vörös és oldalt két fehér.
0: Fú,
2: az fekete alapon. Most csak próbálok.
1: Tehát kérjük ezt a képet majd, vagy keressük
0: kék
1: majd.
0: Kék narancs, szóval vagy a vörös valamihez hasonló színekben.
2: Valami ilyesmi lehet.
0: Nem, egy trikolor. A nemzeti jelképek használata szigorúan tilos, tehát ott nagyon erre a nemzetek felettiségre játszanak.
2: Hát az durva lenne, hogyha egy ilyen zárt közegben hirtelen így ellentétek merülnének föl.
0: Hát egy nemzetközi társaságban ez elképzelhető persze, de azért elég sok videót láttam, ahol a ilyen-olyan nemzeti, tehát mint a mi Hungaromarsunk, az csak magyarokból állt expedíciók, azért kitűzik a saját zászlójukat bizony, és lefényképezik magukat. Nehéz megállni.
2: Azt mondják még nekem, hogy csak fiúk csinálnak ilyet, vagy kislányok is játszanak ilyet?
0: Nem, itt ez teljesen koedukált, tehát...
1: Fele-fele, vagy?
0: Hát attól függ, hogy milyen a felállás, de én úgy tudom, sőt, ez biztos, hogy volt teljesen
1: más telepesekről is. Beszélünk, tehát ott ez is szempontnak kell, hogy
0: volt
1: legyen.
0: Egy csomó kutatás arra nézést, hogy mi a legoptimálisabb nemi összetétel egy ilyen 5-6 fős Mars expedíciónak, és nagyon sokféle...
1: 5 csaj, 1 férfi.
0: Sokféle felállás lehetséges volt, de a csak férfiakból álló is jó eredményeket hozott. Nálunk egy hölgy tagja volt
2: a
0: az expedíciónak, nem a parancsnok. A parancsnok az mindig férfi volt, abban a kettőben mindig, amiben én benne voltam. És a másikban is egy nő volt.
2: Kettőben is benne voltál. Na várjál, tehát megérkezel jutalomban.
0: A hungarom, meg a másik.
2: Megérkezem, igen. Megkapod a szkafanderedet.
0: Hát be kell hajózni a sivatagba, tehát ez egy több lépcsős folyamat. És igen, fogad minket az előző legénység. Szervusztok, végre embereket látunk. Majd ők is két hétig ugye ott maguk voltak, mindenki nagyon örül a másiknak.
1: Folyamatos kutatás, vagy folyamatos projekt?
0: Ez ezek szerint? Télen nincs. Tehát amikor nagyon hideg van és esik a hó, akkor... Bocsánat, nem, pont fordítva. Nyáron nincs. Amikor hideg van és esik a hó, akkor a szkafanderben meleg van, úgyhogy ezt ki lehet bírni, viszont nyáron, amikor ott tényleg sivatag, szárasság, hőség, akkor az úgy nehéz. De nem csak azért nincsen nyáron, hanem azért is, mert nyáron az egész expedíciós irányító központ, hogy van az amerikaiak állandóan fönntartanak egy ilyen support teamet, ami segít minket abban, hogyha valami gáz van, bár

0: ami ugye elromolhat, és akkor kell valami földi segítség, az nem a Utah-i bázisra koncentrál, hanem van Észak-Kanadában egy másik, egy igazi kráter belsejében, az már aztán tényleg távol van mindentől, csak kis repülőgépen érhető el, ott én nem voltam, ott Keresztúri Ákos kollégám volt, az 2 hónapos, az az egész nyarat lefedi, és hát szerintem az sokkal komolyabb. Tehát a 2 hét az, az még pszichológusok számára is sem ad semmilyen eredményt, mert 2 hét bezárás, bezártsága 6 másik emberrel, attól még nem őrül meg az ember olyan nagyon. 2 hónap
1: neked
0: után...
1: neked nem voltak ilyen izolációs tüneteid?
0: De az izoláció, teljesen igazad van, 2 hétben is jelentkezik, és azt persze lehetett követni, hogy a 2/3-nál esünk a legnagyobb depresszióba, tehát amikor eltelt a misszió 2/3, és ez minden ilyen küldetéskor, minden ilyen bezártságkor ezt lehet követni, utána már megjelenik az, hogy na most már nem sokára megyünk haza, és akkor megint mindenki sokkal vidámabb lesz. De én még azt mondanám, hogy a Devon-szigeti, tehát az Észak-Kanadai sem annyira reális. Ha igazán reálisak akarunk lenni, akkor az Antarktiszra kell menni. És persze, tehát geológiai szempontból nyilván az Antarktiszon nem lehet azt megcsinálni, amit Kanadában vagy Utahban meg lehet. De hogyha a bezártságot vizsgáljuk, az együtt dolgozást vizsgáljuk, akkor 6 hónapra le kell menni a sötétség időtartamára az Antarktiszra, onnan nem tudsz eljönni.
1: Hát körülbelül olyan 10 pár hónap múlva térünk vissza erre a témára, mert egy barátom elment 12 hónapos szerződésre az Antarktiszra dolgozni, a pontosabban 1 hónap felkészítés és 11 hónap az Antarktiszra. És ő majd elmesélte, hogy milyen volt, amikor csak fehéret látott meg pingvint.
0: Na, ezt hallani szeretném.
1: Nagyon furcsa történet lesz biztosan. Hogy teltek ott a napjaid? Hogyan készüljünk fel? Tehát mi? Kicsit így vissza...
2: Lehet-e internetezni, vagy rádiózni?
0: Internetezni lehet, mert hogy hát a Marson is kell internetezni. Vagy...
1: De nem az van, hogy kell legalább egy iszonyatos komoly csúsztatás.
0: De elvileg kell, egy olyan 3-10, 3 kötőjel, 10-valahány perc elvileg kellene, de ez nem volt. Tehát a home support, az, vagy a support team az csinálta ezt, hogy nem azonnal válaszolt, hanem csak néhány perc múlva, tudatosan.
1: Ha nem volt lényeges a kérdés, vagy életmentő?
0: Ha életmentés van, akkor telefon. Műholdas telefon legfeljebb. De egy rádiót lehetett fogni, úgyhogy mi 24 órában a helyi country rádiót hallgattuk. Ez is megvolt.
2: Valószínű lesz ez a Marson is, amikor majd leszel az első.
1: Hogy csak egy
2: tengerész gyalogos egység majd.
0: Ez ahhoz hasonló, mint amikor az amerikai katonákat elküldik Vietnámba, és Vietnámban is van egy rádió, vagy amikor Taszáron voltak, ide is hozták magukkal a country, meg hip-hop, meg nem tudom milyen rádió műsoraikat. Tehát az abszolút szükséges, hogy otthonról valami állandó anyagot kapjon az ember. Tehát különben tényleg nagyon lehet bírni azt és ezt az antarktiszi expedícióból szokták elmondani, hogy na most mi a jobb, hogyha megmondják, hogy baj történt otthon, vagy ha nem mondják meg. Tehát ilyen kérdések is.
2: Hát ott szokott előfordulni, hogy saját magát operálja a jelenlevő orvos a vakbelével.
0: Hát ez egyszer fordult.
2: Megesett, igen. De hát... Valóban olyan helyzet, ahol helyet kell állni. Nincs mese.
0: Úgyhogy ezért kell 2 orvost küldeni. Mindjárt.
1: Pszichológus?
0: Pszichológust, az biztos, az szokott lenni ugye a science fictionökben egy pszichológus tagja.
1: Hát meg azt gondolom, hogy azért érdemes pszichológus küldeni, mert hogy egy olyan helyzettel szembesülnek mindenképpen egy ilyen izolációs térben, amivel nem foglalkoztak, és legalább egy ember kell, aki azt a problematikát megoldja.
0: Nyilván az összeszívben a pszichológus lesz az első, aki bekattam.
1: Aki pszichopatul, meg pszichopatul.
0: Igen, tehát akkor 2 pszichológus, és művész. Tehát egy nagy dilemmája volt az összes hold expedíciós űrhajósnak, hogy ő nem tudja leírni, nem tudja megfogalmazni. Volt, aki festő is, azt próbálta lefesteni, vagy kifesteni magából, és utána csak festészettel foglalkozott. Tehát azt nagyon sokan elmondták, hogy hát ide egy költő kellett volna, hogy közvetíteni tudja azt az élményt a 6-7 milliárd földrakó számára, amit ők nem tudnak közvetíteni.
1: Igen, és nagyon szép.
2: Még űrhajósok között se választottak soha, így látjátok, pedig ez mennyire igaz. Támogatjuk ezt a kezdeményezés, jó, hogy művészeket a világűrbe, igen, igen. Itt ugye ez a Marsra készített elő, de szerintem sokkal reálisabb cél, meg lesz előbb a Holdon bázisunk. Mennyire különbözik a kettő? Hát nyilván különbözik, de van-e valami készülődés?
0: Én szerintem, hát a készülődéseket
2: ugyanúgy, vagy van-e Mars készülődés, meg...
1: Én konkrétan találkoztam egy jelentkezési lappal.
0: Hát miért? Csillagokat
1: ne lehetne.
0: Csillagot is el lehet nevezni. Vannak ilyen szervezetek, amik ezzel foglalkoznak, de attól még annak a csillagnak nem ez lesz a neve. És ugye az űrturisták is már hosszú százas sorokban állnak a még nem létező űrhajóra és űrbázisra. Tehát, hogy mit is kérdeztél, hogy a Holdra, hát, mi a különbség? A Holdra az a különbség, hogy az itt van a szomszédban.
2: Hát ez jó, nem?
0: Hát ez egy akkora különbség, hogy végülis ez az, ami betesz az egész Mars expedíciónak, hogy ez nem egy kicsit nagyobb feladat, kicsit nagyobb ugrás az emberiségnek, hanem ez egy több nagyságrenddel több problémát jelent. Nem csak az, hogy időben sokkal tovább kell kitartani a életfenntartó rendszereknek, anélkül, hogy elromoljanak, hanem a kozmikus sugárzás, a pszichológiai hatások. És ezen belül pedig az, hogy ott aztán tényleg nincs visszaút. Tehát az Apollo 13-at nem lehet egy Mars expedícióval megcsinálni, hogy akkor most gyorsan visszahozzuk.
2: Egyelőre nem ismerjük ezt legalábbis.
1: Hát egyelőre én úgy tudom, hogy a visszahozást sem ismerjük, tehát egyelőre egy útra szólnak ezek a jegyek.
2: Na de nem. Akkor szója a Hold, nem. Az a mi akarunk a Marsra menni, hogyha még a Holdra is mehetünk még rendesen. Itt utalnék, esetleg itt behoznám a beszélgetésbe, nem tudom, te ismered-e a... Mi is ez a Holdas könyv, mint olvastuk mind a ketten, Szabi? A Limit című könyv, Frank Schatzing, kiváló szkifie, mint egy 20-30 év múlva játszódik, és már a Holdon megnyílik az első luxusszálloda, épp ez a történet körül forog, meg energiát bányásznak ott kínaiak.
1: Egyébként az, hogy energiát bányásznak, az már hát ilyen
0: hélium.
1: Igen, héliumot bányásznak, ez most már egyre többet előfordul, én már kezdem azt sejteni, hogy ez egyfajta behetető kampány.
0: Hát de mihez bányásznak, mert fúziós erőművet
2: még nincs. És megcsinálnak a fúziós erőművet, meg az űrliftet, az űrliftet megcsinált egy ilyen Branson-szerű Virgin figura, és hát működik az egész biznisz is. Aztán persze nyilván bonyolódik a cselekmény, nem múlik le mindent.
1: Ez egyfajta szemlélet, Fonagutnak meg az a szemlélete, hogy az űrkutatás annak a tudománya, hogy ki tud nagyobb tárgyat kidobni a semmibe.
2: És akkor még mondok valamit ehhez az aspektushoz, hogy talán azt hallottam, hogy ez az egész mostani Mars expedíció, ugye, ami hatalmas dolog az emberiségnek, ez ugye rendkívül nagy anyagi ráfordításból tudták csak létrehozni, de ez a rendkívül nagy anyagi ráfordítás egyenlő a Microsoft egy negyedéves nyereségével. Ez tehát ahogy bekapcsolódnak az igazán tőkeerős magáncégek, olyan erőt kap az egész űrkutatás, hogy...
0: Vagy a katonai költségvetéshez szokták hasonlítani, hogy abból többször is el lehet menni a Marsra, mint egy évben költenek
2: békefenntartást. Így van.
1: De hát gondolom, hogy valahol ennek az útnak az egyik vége az a hasznosítás. Mint ahogy én magam is olvastam olyan cikket, ami arról azt elemezgette, hogy mi lenne, hogyan tudnánk bevontatni egy kis bolygót, aminek elég magas.
0: Igen, hogyha elfogyott az összes vas érce a Földön, meg minden, én nem gondolom ezt. Szóval a holdaszállás sem ilyen praktikus okokból történt, hanem egyszerűen...
2: Kivagyiságból vagy...
1: Nem
2: praktikus.
0: Ha ott van a hegy, akkor föl kell mászni rá. Hát az ember az olyan, hogy azért lettünk emberek, mert kíváncsiak vagyunk. És kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen a Hold. Kíváncsiak vagyunk, hogy ott, illetve nem kíváncsiak vagyunk. Persze a holdi kőzetek visszahozása az egy alapvetően fontos dolog volt, de azt automaták is vissza tudták volna hozni, sőt az oroszoknak automaták hozták vissza. Amit most a Marson csinálunk, az a 3D-s, majdnem real-time felfedezése a roverek segítségével a Mars felszínének, színesben, széles vásznon, szagosan, az miben különbözik attól, mintha egy ember oda elmenne? Sokkal többet lát az a rover, mint amit egy ember látna a maga 16 kamerájával. Tehát nem biztos, hogy azért, persze az ember nyilván sokkal gyorsabban mozogna, többet fel tudna fedezni, be tud kalapálni, meg tud fúrni, észrevesz olyan dolgokat, amiket a rover nem vesz észre. De hát a rover az a földi irányító központban ülő embereknek a szeme és a karja. tehát ez már majdnem egy emberes expedíció, de mégsem vagyunk ott, tehát a jelenlét, az aura, hogy így fogalmazzam, az nincs meg semmilyen automata expedícióban, szóval szerintem azért kell oda menni, hogy, hogy legalább egy képviselője, vagy valahány képviselője az emberiségnek, az megtapasztalja a Marson állás élményét, a Holdon állás élményét. Tehát ő, ami küldöttünk, aki minket képvisel, és akkor mi voltunk ott. Nem a mi automatáink voltak ott, hanem mi voltunk ott.
2: És utána mehetnek az automaták? Mehetnek a robotok?
0: Hát
2: dolgozni?
0: A Holda még csak az sem nagyon volt, mert utána már érdektelenné vált nagyon sokak számára a Hold.
2: Érdektelenné?
1: Tudod, igen, ott már voltunk. Ez az újra törekvés.
2: A legérdekesebb dolog a világon.
0: Utána egy nagyon nagy zuhanás
2: volt. Mennyi nem tudunk róla nézni.
0: Holdkutatásban, igen. És most az elmúlt években kezdték el megint... nem a felszínen, hanem csak űrfelvételekkel újra fényképezni.
2: Hát, távoli pislogásokat próbálunk kivenni a nem látható égbolton, és akkor itt van előttünk egy ilyen gyönyörű bolygó.
0: Amiről nagyon sok mindent nem tudunk, de...
1: Én most nem akarom elvinni ebbe az irányba, de én például a második szomszédunkat se ismerem, tehát nem, hogy a Holdról keveset tudok, de arról, hogy ki
2: nyilván, aki közvetlen. Nyilván nem tudjuk, mi van a tengerek alján, se tudjuk, szóval még a saját bolygónkat se ismerjük, meg a Föld középpontjába, de hát azért itt ugye planetológiáról beszélünk most.
0: De a Holdon, ugye miért?
2: Téged izgat a Hold, mint planetológus?
0: Így van.
1: És még nem is kérdeztük meg a szakterületet egyébként.
2: Igen, melyik a bolygó?
0: A geológusok, az asztrogeológusokat ugyanaz hajtja sok tekintetben, mint bárkit, aki más bolygókkal foglalkozik, hogy ott van-e élet. És a Holdon nincs élet. Tehát a kutatásokat, a pénzt, a Mars kutatásra, a kongresszustól megszavazzandó pénzt, az az első szempont. Kövesd
2: egy
0: a vizet,
2: madzag.
0: Kövesd a szenet, kövesd az életet. Az élet, mindig az élet van a legvégén.
1: Barátkozni akarunk?
0: Nem, azt akarjuk megtudni, hogy a naprendszerben egyedül vagyunk-e, vagy sem. Tehát, hogy ez az alapvető kérdés, hogy csak a Földön fejlődött ki élet, vagy sem. Az is egy kérdés persze, hogy a Marsról származik-e a Föld élet, vagy sem. Tehát, hogy a Földitől független módon egy evolúciós vonal elindult-e. Ez a végső cél az Európa kutatás. Tehát régen az összes nagy naprendszer égitestet kutató űrszondának ez a végső célja, hogy ennek a megválaszolásában segítsen, és bármit indítasz a Holdra, az ebben nem fog segíteni. Tehát az egy zsákutca ebben a tekintetben. A geológusoknak nagyon fontos. Az egész abszolút korkalibrálás az a Hold közvetek alapján történik az egész naprendszerben. Tehát az egy kulcs. De a nagy kérdés, ez nem visz közel.
1: Élet más bolygókon, a vendégünk dr. Hargitay Henrik, a BTK adjunktusa, a planetológus. Zenünk egy kicsit, aztán visszajövünk, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért is akarunk máshol életet találni.

0: Nos.
1: Sziasztok rádióhallgatók, itt a hármas mikrofon.
2: Nos. A hármas mikrofonon megjött Kános.
3: Hello, kedves rádióhallgatók, nagyon nagy öröm a harmadik utasban a bolygókról beszélgetni végre. Sőt, nem is a bolygókról. Én a műsor elejét, ahogy hallottam, próbáltuk kiterjeszteni a Földön kívülről az ügyet, de a vendégünk azt mondta, hogy egyelőre még ezzel is épp elég kérdésünk.
4: Hihetetlen mértékletességről tettél tanú bizonyságot, hogy eddig nem is szólaltál meg, holott ilyen izgalmas témánk volt.
3: Jegyzeteltem és megpróbáltam összefoglalni mindazt, ami nekem ez kérdésként felmerül.
4: De... Kedves hallgatók, akik csak véletlenül tekerőztetek ránk, ez itt a Tilos Rádió, benne a harmadik utas című embermagazin, és vendégünk dr. Hargitay Henrik, planetológus, a BTK, az ELTE BTK adjunktusa. Volt valami olyan kérdésem?
1: Nem, a kedvenc bolygó, nem?
4: Az a Krull, hát ez egyértelmű.
1: Hát, hogy a szakterület, vagy biztos van ilyen.
4: A szakterület biztosan. A szakterület biztosan.
5: A szakterületem az bolygó geomorfológia, tehát planetáris geomorfológia, hogyha, tehát felszínalaktan, felszínformáknak a vizsgálata más égi testeken. Kedvenc bolygó? Hát ez szörnyű nehéz kérdés.
1: Föld. Egy hármas rangsort.
5: Kezdem felfedezni a korai földet. Az egy érdekes kérdés.
4: Igen, mire gondolsz?
3: Amikor még egyben voltak a lemezek.
5: Igen, a geológusok korai Mars, meg korai Föld néven említik azokat a bolygókat, amik a mi helyünkön voltak, 3 és 4 milliárd évvel.
1: Jó hely volt ezek? Úgy érzed?
5: Hogy?
1: Jó hely volt a korai Föld?
5: Hát nekem biztos, hogy nem életfenntartás szempontjából nem lehetett valami ideális, de hát az egy másik bolygó. Ahhoz képest, amit mi ismerünk. Ahogy mi ismerjük a Földet, az nem az. Itt sok bolygó volt ebben a naprendszerben, ami már nincs.
3: Hát vagy nem olyan, mint amilyen volt
5: hát
3: akkor.
5: Igen, hát az evolúciós, folyamatának valahol vagyunk, tehát én a kisgyerek Földet szeretném megismerni közelebb.
3: És most amúgy hol tartunk? Középkorúak vagyunk már? Gyerekünk van esetleg?
5: Már vannak kis kristálymaradványok, amik ebből a korai állapotból maradtak fönn, és azokra alapozzák a konkrét eredményeket, tehát hogy indult be a lemeztektonika például.
3: Na igen, ez például érdekes, mert én amit olvastam kútfőből, arra gondoltam, hogy mivel eleve van egy ilyen külső behatása a bolygókra, tehát hogy a napok körüli forgás, vagy egyáltalán a többi elemnek a behatása, ez mindenképpen a pályát is változtatja, és olyan hatalmas erőkről van szó, amik még a felületen is beindítják ezt. Na most ehhez képest mit tanít a tankönyv?
5: Milyen volt az, amikor a Hold sokkal közelebb volt hozzánk?
3: A Hold az nem a Földből jött ki?
5: De hát a Földből meg még egy másikból. De amikor pályára állt az a sok törmelék, és hát ez a legújabb elmélet persze, ez is csak egy modellszámítás, és kialakította azt az égi testet, amit Holdként ismerünk, akkor az sokkal közelebb volt, és azóta is távolodik tőlünk. Tehát a sokkal közelebb volt azt jelenti, hogy iszonyú nagy árapály hatása volt az óceánokra is, meg a kőzetre is. Vulkanizmus sokkal nagyobb volt, a belső sokkal nagyobb volt, tehát minden sokkal gyorsabban zajlott, sokkal fortyogóbb volt a felszín.
3: De várjunk, csak az elejét szeretném megtudni, mert én úgy tudom, hogy vagy egy meteorit belecsapódott a bolygónkba, vagy valami hatalmas nagy vulkán kitörés hatására egy nagyon nagy darab kő leszakadt, és akkor ezek szerint sok kicsivel együtt a külső nyomás hatására, illetve forgolódás hatására elkezdett összébálni.
5: A történet eleje az a protoplanetáris korong.
4: Ezt akartam mondani.
3: Korong?
4: Látod, ha szólsz,
5: diszk.
4: Vagy...
5: Diszk. Aha. Igen. Tehát a nap körül, amikor még nincsenek bolygók, akkor itt ez a ködszerű, sok kis apró porszem kering egy síkban, és ezek kezdenek el egymáshoz tapadni gravitációsan, és ha már kettő összetapadt, akkor az már kétszer olyan erősen vonza a többit, tehát akkor beindul egy ilyen pozitív visszacsatolás, kialakulnak a planetezimálok, amik már ilyen kisebb égi testecskék, de még rengeteg van belőle, akkor a planetezimálok is egymáshoz csapódnak, abból kialakulnak nagyobb égi testek, amiket bolygóembriónak hívnak, azok is tovább csomósodnak, egymásba csapódnak, abból a protobolygók kialakulnak, de még mindig megvannak a bolygóembriók, és akkor a protobolygókba csapódnak bele a bolygóembriók, amikből a óriási becsapódások, például amit mondtunk, ez a sterilizáló becsapódás kialakul, és végül, ha elfogytak a bolygóembriók, a kis égitestek meg a maradék, az pedig koncentrálódik ugye a kis bolygóövben, és kitisztul a naprendszer, tehát ez a köd, ez a korong, ez megszűnik létezni, akkor alakult ki a Föld. és akkor már nincs több becsapódás, tehát nincs több olyan esemény, ami föltörné a kérget. Tehát a kéreg megszilárdulhat, és ha már megszilárdult, onnantól jön az én szakterületem, a geomorfológia, mert onnantól már azok az alakzatok, amik már szilárd kéregbe csapódnak, azok már megmaradnak, vagy valamilyen nyomuk meg tud maradni. Ott kezdődik a történet. De ez a történet a Földön is becsapódásokkal kezdődött. A Földet nem úgy ismerjük, mint amit kráterek szaggatnak, de az a korai Föld, azt ugye egy lemez volt, mielőtt még beindult volna a lemeztektonika nyilván. Óriás kráterek voltak, meg mindenféle kráterek voltak, de volt víz is.
3: Ezt akartam pont megkérdezni, tehát hogy a Földünk egyik nagy különlegesség ez a hatalmas mennyiségű víz, amit így nem nagyon tudnék magyarázni más bolygókon tipizált esetekkel. Hanem,
5: viszont
3: hogy is került ide?
5: Nem tudjuk.
3: Nem tudjuk, hogy került
5: nem a víz tudjuk,
3: a
5: de valószínűleg nem itt keletkezett. Könnyen lehet, hogy a Vénuszon is volt víz annyi, mint nálunk, de az elméletek azt mondják, hogy a vizet az behozták az üstökösök. Tehát ugye mondtuk, az elején volt erről szó, hogy frostline ide meg oda. Tehát az kívül tud csak a víz keletkezni, itt benne nem. Tehát logikusnak tűnik ez a feltételezés, hogy ami víz van a Földön, az nem az itt levő anyagból keletkezett, hanem azt hozták be a már a külső naprendszerben keletkezett jeges égitestek.
4: Égés termékként egyébként keletkezett víz.
5: Hát
3: az üstökösök, ahogy ugye becsapódnak.
4: Hogyha nem, de üstökösök azok
5: égetsz egy gyertyát, akkor abból is lecsapódik víz. De hát a nap belsejében...
4: Elgondolok, tehát ilyen kozmológiai méretekben...
5: Kozmológiai méretekben a csillagok hidrogénből héliumot, héliumből előbb-utóbb oxigént csinálnak, és az oxigén meg a hidrogén, hogyha az rendelkezésre áll, fölrobban a Nova lesz a nap, akkor ott van oxigén, van hidrogén, akkor miért ne lenne belőle?
4: Ez Nova.
5: Már a csillagoknál. És akkor itt most a protoföldnél tartottunk, ami már egy szilárd burkolattal rendelkezik a burkolatna. Nem útépítők vagyunk, kéreggel rendelkező égitest, és akkor ott kapott egy ilyen elkéső, későn ébredő bolygóembriót, ami Tejának hívnak, és az így oldalról csapta le a Földnek az anyagát, tehát nem szembe kapta a Földet.
3: Lepattintott a
5: Földet. De nem is kacsázott, hanem hát úgy sréhen csapódott bele, lesodorta a köpenyanyagot, a magja beleépült a Föld magjába, a köpenyanyag meg az ő köpenyanyagának egy része pedig.
3: De akkor nem is lepattant a bolygóról, hanem bele.
5: Nem. Tehát, hogy oldalról, a szélét lecsapta, tehát megskalpolta.
3: De közben nem pattant el, hanem bele.
5: Igen, és
3: beleolvadt
5: és aztán
3: a Föld anyagába.
5: Egy része beleolvadt, a másik része ki, és ezért egészen más az összetétele a Holdnak, mert úgy néz ki most, hogy a Hold közetekből éppenséggel úgy néz ki, hogy a Hold anyaga az a Föld köpeny, régi köpeny anyagából keletkezett, tehát abban nincs meg az a rengeteg vas, ami akkor már a Föld mélyre lesüljött.
3: Hát ez nagyon, nagyon izgis, mert azt, hogy a Holdat ugye a legkevesebb ember tekinti a Földből keletkezett dolognak. Hallgassuk meg a telefonálót.
4: Parancsolj, kedves betelefonáló.
0: Sziasztok, ember vagyok. Amit én soha nem értek meg a becsapódásoknál, mondjuk, hogyha egy ilyen nagy becsapódás történik, mint amikor a Hold, hogy a Holdnak az előzménye becsapódott, hogy mennyiben módosítja ez a Földnek a pályáját. Mert ugye a Föld ugye meglehetősen, hogy nem tudom, hogy ezt mennyire finoman tudom fogalmazni, meglehetősen kiegyenes egyensúlyi pályán kering a nap körül. Most becsapódik ide egy bolygó, az biztos, hogy valamelyik a Föld pályáján módosít. És hogy van az, hogy a rengeteg becsapódás abban az időben nem indult a Földet egy olyan úton, olyan pályán, ami szépen lassan, vagy a napban belezuhant volna, vagy távolabb került volna a naptól.
5: Ha belezuhant volna, akkor azt már nem tudnánk megvizsgálni.
0: Az világos,
5: azokat
0: értem,
5: tudjuk csak vizsgálni, hogy nem zuhant. Lehet, hát én nem elképzelhető.
4: Nem tudjuk, hogy hány zuhant bele.
5: Igen. Ami változást csinált, azt látjuk, mert a Föld tengelye nem egyenes. És úgy néz ki, hogy az összes olyan égitest, aminek nem egyenes a tengelye, akár teljesen feje tetejére áll, azt mondják az elméletek, hogy azok ilyen becsapódások miatt. Tehát kibillenti a tengelyét. Valószínűleg a pályáját is megváltoztatja valamennyire.
0: És nem törekszik vissza a Föld abba az egyensúlyi állapotban, amiből kizökkentették, hogy mi?
5: Igen, egy ideig azt mondják a modellek, hogy imbolygott. Tehát, mint az inga, próbált visszaállni, és aztán most sem fixa, ugye a éghajlatváltozásokból, égkorszakokból tudjuk, hogy most sem teljesen egyenes a Föld pálya, de a Hold stabilizálja állítólag. Tehát a Hold gravitációs hatása az egy bizonyos tólig fok dőltségen belül tartja, ami nincs meg a Marsnál, ezért a Mars sokkal jobban imbolyog, ugye a Mars is ki van billenve.
0: A másik, ami kérdésem ezzel kapcsolatban, mert ugye a Hold is felmerült, hogy a Holdnak mennyire, a pályára mennyire elítik a Föld körül a nap miatt. Tehát ugye hogyha a Hold most, ha a Föld, elvileg, ha a Föld nem lenne, akkor a Hold a nap körül keringene, ugye? Elvileg.
3: Most is ezt csinálja.
5: Ha nem lenne a Föld, akkor hol se lenne, most úgy néz ki.
0: A nap gravitációja az most, hogy mondjam, egy tömegként kezeli a Földet meg a Holdat, vagy a Holdra is külön hatás van a nap gravitációján?
5: A Hold földrendszer tömegközéppontja a Föld belsejében van.
0: Tehát akkor azért nem.
5: A Hold az viszont, az érdekes az, hogy nem az egyenlítő körül kering, hanem egy 5 fokra rá. Tehát van valamennyi dőltsége a Hold pálya síkjának a föld tengelyéhez képest, ami megint problémákat okoz, hogy ez mitől van.
0: Tehát elvileg nem képzelhető az el, hogy ugye tudjuk, hogy a Hold távolodik, és mit tudom én, x százal évvel már csak egy pont itt lesz az égen, de az nem képzelhető el, hogy a Hold mint előbb-utóbb nap körüli pályára áll.
5: Szerintem
1: önállóan.
3: Leszakad-e a Hold a Földtől?
0: A Hold távolodik egyfolytában, tehát de lesz egy olyan pont, amikor a Föld gravitációja már kisebb lesz a napéhoz képest. Hogy elképzelhető az, hogy a Hold egy idő után a nap körül fog keringeni.
5: Nagyon jó kérdés. Az biztos, hogy belátható év milliárdok a sokadikon éven belül nem. Tehát annyira gyorsan azért nem távolodik. De akkor pedig,
4: erre ne parázzunk rá.
5: De abban, az egy nagyon jó felvetés, hogy egy naprendszer dinamikája az egy ideig stabil, aztán instabilá válik egy idő után, de ez megint csak, tehát ez 100 milliárd éves nagyságrendben történik, és most az egész világegyetem 13-14 milliárd éves.
1: Azt jó tudom, hogyha nem lenne Hold, akkor nagyon élet se lenne, ugye? Vagy szóval annyira olyan hatások...
4: Hát azért ezt szerintem úgy lehetne kipróbálni, hogyha lenne egy ilyen Föld Hold nélkül.
5: Na, hadd tegyek vissza ehhez az életkérdéshez.
4: Az életkérdéshez már csak azért is, mert arra is kíváncsi vagyok az élettel kapcsolatban, hogy ez miért ilyen központi kérdés
5: mert
4: nekünk.
5: Pont erre egy válasz. Praktikus okokból én azt gondolom, hogy egy másik életnek a fölfedezése, az pont olyan lenne a biológusoknak, mint ahogy mi planetológusok játszunk a naprendszerben ezekkel a pipettázott égitestekkel. Tehát a biológusoknak viszont nincs másik. Nekik csak egy vonalat tudnak követni. Ők nem tudják, hogy még hogyan keletkezhet akkor élet azon
4: de
5: kívül.
4: Azért annyira nem szegény az a vonal, tehát de lehet egy vonal vizsgálni van. A delfineket, most vannak de ezek az arzén az van a baktériumok.
5: Igen. Na, az archák az egy érdekes dolog, mert az visszamegy az a legősibb állapotokhoz, de a földi kémián egy kémián alapul az összes élet. Tehát az RNS, DNS ez egy.
1: Szén alapú, ugye úgy szokták.
5: Hát egyrészt szén alapú, másrészt pedig a
1: víz alap.
5: A DNS-nek a összetevő kockái, azok azonosak mindenhol.
3: És az az elmélet, ami szerint ott hibázzuk el, hogy eleve földi típusú életet keresünk.
5: Igen, de azon kívül csak kettő spirál alapú életet ismerünk, vagy hát egyes spirál
3: hogy
5: ellenes
3: ez ugyanaz, mint hogy a kutató ember csak az emberhez képes na egyáltalán hát ezért, felfogni ezeket a dolgokat.
5: És ezért fontos, hogy egy másikat is lássunk, ami nem az RNS világból indult el, hanem más kémiával, más anyagokat épít bele, ha vannak sejtjei, akkor a sejtjébe. Tehát a biológusok na, nagyon nehéz úgy feltenni kérdéseket, azért keresünk a földtípusú életet, mert nem ismerünk más, de nyilván keresni csak ott tudjuk, de a vízen és szénen alapuló életnek is lehet még sokféle más változata, amit mi nem ismerünk. És lehet, hogy a Földön is volt a legősibb időben. Tehát lehet, hogy itt egy óriási verseny alakult ki a különböző életek között, ami az egyik pocsolyában így alakult ki, a másik pocsolyában meg úgy, és akkor találkoztak, és mi vagyunk a sikeresek, mert mi lenyomtuk a többieket.
4: A szén alapú megette a szilíciumot.
5: A szén alapú minden megesz, igen. És még az is lehet, hogy most is kialakulna másik. A Föld egy lakható bolygó, úgy tudjuk. Akkor miért nem alakul ki az elmúlt 4 milliárd évben másik élet a Földön? Mert a mi általunk ismert élet mindent fölzabál.
3: De nekem erről az jut eszembe, most egyrészt ezt nem biztos, hogy külön lehet választani, de mondjuk mi, mint egyfajta evolúciónak nem is a végtermékei, de már egy erős fokozatai, tehát már sokadik fokozatai, mi valamilyen módon megállapodunk és elégedettek vagyunk az életnek az ilyetén szemléletével, és nagyjából bekategorizáltuk, stb. De lehet, hogy velünk párhuzamosan egy nem anti-élet, de egy teljesen másik élet ezen a felületen. Érted? Lehet, hogy a náthavírusok már rég a Föld uralmára törtek, és mi csak a hordozójuk vagyunk, és lehet, hogy az ottani tudósok azt mondják, hogy hát jó az ember, de...
4: Mi okoskodunk, hogy milyen fontos a magunk a létformánk, és mi csak a mitokondriumoknak vagyunk egy ilyen...
3: Hordozói, igen.
4: Ott élnek belül egy ilyen biztonságos kis burokban.
5: De a rendszer szempontjából mindegy, hogy mi vagyunk, hogy mi hol vagyunk itt elhelyezve ebben a rendszeren belül. Maga a rendszer az egy.
3: Nem, abban igaza van, hogy tényleg a rendszerből nem tudom kijönni.
4: Ez nem is kérdés.
5: És nem biztos, persze, nem, mert hogy a föld mélyén még lehetnek olyan izolált helyek, ahol még megmaradtak. Ugye az archákat is mostanában fedezik föl. Tehát más...
4: Az kicsit egyébként hihetetlen sztori is.
3: Azt egy pillanatra elmondanátok annak, aki én nem tudom például. Tehát arzén alapú baktérium?
5: Nem feltétlen arzén alapú, azok a legősibb... Ez más...
1: Kén, meg ilyesmi, nem? Vagy...
5: Extremofilek mind. Vagyis, hogy ezek mind akkor...
4: Különlegesen hát, extrém.
5: Ezt meg én nem tudom nagyon elképzelni.
3: Vulkánt hallottam, meg a másik, ez az Antarktisz alatti 4 kilométeres jég alatti
5: talaj. Hát ilyen füstölgők. Elméleti egyelőre.
3: Ez még elméleti.
5: De az extremofilek azok akkor keletkeztek, amikor még sokkal keményebb volt az élet feltétele itt a Földön, tehát nagyon magas volt a hőmérséklet, sugárzás is lehet nagy, a sótartalom is, tehát mindenből extremofil azt jelenti, hogy mindenből az extrémet kedveli, tehát nem kibírja, hanem kifejezetten az az ő optimális szaporodáshoz optimális helye. Amit én nem tudok elképzelni, hogy ugye minden, azt mondják, hogy minden extremofil azok voltak az őseik, amik a korai Földön léteztek, tehát ők alakultak ki nyilván először, nyilván a legrosszabb körülmények között először kialakuló lények, azok az elsők, és aztán hát, tehát, hogy azok hogy tudtak máig fennmaradni, miközben a környezet folyamatosan változott, tehát, hogy ez, én nem vagyok biológus. Most egy biológus nyugodtan betelefonálni.
4: Igen, nem is egy különösen végtelen folyosóra nyitottál be.
5: Ez ugyanolyan, mint hogy lehet az, hogy mindenhol leteszem az ételt, és mindenhol almakukacok fognak kibújni belőle, akárhol is vagyok, holott ott nem voltak kukacok korábban. Tehát azok az extremofilek, azok hogy tudnak túlélni akármilyen környezetben, hogy egyszer csak fölbukkanjanak a Yellowstone Parkban például. Az Yellowstone Park az nem 4 milliárd éves. De ez az én tudatlanságom, csak hogy...
3: Hát de ez ugyanazt a fura kérdést felveti, mint hogy oké, van az evolúció, meg a majomtól származott az ember, de hol vannak a fokozatok? Tehát hogy került A-ból a B-be?
5: Kevés a ősmaradvány, tehát a fokozatokat meg lehet találni, csak...
3: De nem gondolom ezeknél meg. Az extremofileknél
5: ja, igen, hát igen, extrém.
3: Én nekem
5: krém. A fokozatok megvannak, persze. Tehát az extremofilek is mai élőlények. És nem a... Nem, igen, kortársaink. Azok mögött is egy 3-4 milliárd éves evolúció van. Mint mi mögöttünk. Tehát nem tekinthető... nem mondhatjuk azt, hogy na most egy...
1: És ők is ennek a bizonyos DNS és szén alapú az életnek a részesei, ugye?
5: Igen, tehát igen, az viszont biztos.
4: Hát szerintem a mi szempontunkból egy dolog érdekes. Ehetők?
5: Igen, hosszú távon, mint az algák. Azt kéne csinálni, hogy a Földön lekeríteni egy helyet, ahol sterilizáljuk, és megnézzük, hogy mi történik. Tehát egy kőzett dara, egy nagyobb napfénynek persze az a baj, a légkör sem.
3: Igen, ez az, hogy a Földön nem lehet csak úgy sterilizálgatni.
4: Sterilizálunk egy területet, és várunk vele 100 milliárd évet?
5: Vagy? Igen, ez egy jó projekt lenne. EU-ra kéne pályázni, hogy...
1: Fölgyorsítjuk az időt, ez egy mellékprojektként így megvalósítjuk.
4: No, de engem a pszichológia is érdekel már, mint hogyha hajlandók vagytok velem erről gondolkodni, hogy miért izgat minket ez a Földön kívüli élet ennyire? Hogy csak azért, mert nagyon sok ezzel kapcsolatos információt raktak be a fejünkbe gyerekkorunkban.
6: Halló, szép jó reggelt mindenkinek, szervusztok, Cukros Imike vagyok. Ha a fejlődést egy folyamatos vonalnak tekintjük, akkor az ember után mi jön?
3: Nagyon jó, nagyon jó. Megkérdezzük.
4: Übermens, hát az egyértelmű.
1: Van ötleted, vagy javaslatod esetleg?
6: Teória? Csak most így elborult a golyóm.
5: Állítólag a legfejlettebb, a lovak állítólag nálunk előrébb vannak az evolúciós sorban, mert ők utánunk alakultak ki. Vannak nálunk már frissebb termékei is ennek.
4: És alázatosabbak is, hiszen a hátukon cipelnek.
6: Olyan jó lenne megtudni, hogy 4,5 milliárd év múlva hogy fogok kinézni.
5: Aha. Fél milliárd év múlva...
4: Én ezt konkrétan meg tudom mondani.
3: Akkor már nagyon porszerű lesz.
5: A modellek azt mondják, hogy fél milliárd év múlva elérünk oda, hogy megint csak extremofilek lesznek a Földön.
6: Jaj. akkor nem fogok inni sört.
5: Ez a rossz hír.
4: Lávalány és lávafiú.
3: Igen, lávalány és lávasrác.
5: Mert hogy most van csúcson.
6: Hallgatlak benneteket, vigyázzunk egymást.
1: Igen, azt hittem, hogy ezek komoly nagyok lesznek el, ez a kérdés, ugye, ezek a extremofilek,
5: de...
4: Ez extremofília?
5: Ez a fél milliárd év, ez egy nagyon jó kérdés, mert... Vagy a mi, hogy mi leszünk mi fél milliárd év múlva, kik lesznek, illetve azt mondom, hogy a Földön az első értelmes lény, amit mi intelligensnek definiálunk, az valószínűleg az ember, mert a dinókról nem találtunk ennek nyomait. Hát a delfinek meg, jó, akkor az intelligens, értsük azt, hogy technológiát létrehozni tudó, űrutazni tudó, a delfinek intelligensek, de nem tudnak űrutazni. Viszont,
3: vagy nem tudunk róla.
5: Vagy titokban csinálják. Viszont ha azt mondom, hogy a biológusoknak is sok példa kéne, a planetológusoknak már van sok példa. Az értelmes lényekből én azt gondolom, hogy úgy érdemes ránézni a bolygóra, a Földre, hogy nem azt nézzük, hogy most milyen, hanem mint ugye a teológia szerint Isten nem időben létezik, hanem időn kívül van, tehát minden pillanatot egyszerre lát, akkor nézzünk mi is így a Földre, hogy minden időpillanatot próbáljunk meg egyszerre nézni, és akkor azt látnám én a lelki szemem előtt, hogy a Földön bizony több értelmes lény is kialakul a jövőben. De azok az értelmes lények nem az ember lesz. Tehát könnyen lehet, hogy amikor oda eljutunk, azt nem is biztos, hogy hiszem, hogy el kell hagyni a naprendszert, de ha ide eljutnánk, és a Földön még vannak lények, akkor az biztos, hogy nem az ember fogja elhagyni a naprendszert, mert mi biológia, most azt mondanám, hogy képtelenség, hogy akkor is létezzünk ilyen 10-100 millió év múlva, de persze az ember volt az első, amelyik meg tudja saját magát is változtatni, tehát még lehetséges változás ebben a dologban, de ha a biológia normális menetét követjük, akkor itt még sok értelmes fajnak van lehetősége arra, hogy néhány évmillió alatt kialakuljon. Vagy sem, az is lehet persze, hogy nem, hiszen az lehet, hogy az ember egy véletlen.
4: De most megcsinantottad előttem a reményt, hogy lehetséges, hogy valamikor lesz értelmes élet ezen a
3: bolygón. Na de várjál, itt az a baj, hogy mi azt mondjuk, hogy pont az értelem az, ami minket egy magasabb szintre emel, mint mondjuk egy
4: fránya delfin.
3: Na de ez a baj, pont ezt akarom mondani, amit az előbb is mondtam, hogy az ember csak önmagához és önmaga hatalmasságához tudja ezt mérni, de sok mindent fel sem tud fogni, akár az állatvilágból, vagy ne egy Isten olyan dolgokból, amit ugye mivel nem tud felfogni, ezért nem is tud a létezéséről.
5: A legalapvetőbb dolgokat nem tudjuk
3: például. Így van. Tehát eleve, hogyan lett nullából egy például a jó öreg kezdeti kérdés. Igen.
1: Illetve hát mindig valami olyasmit gondolkodunk, ami az egyént feltételezi, hogy ugye vannak például hatalmas hangyakolóniák, amik hát már szinte a tudatosságot mutatják mindenképpen. Hol lépik át itt ugye az intelligenciát, csak mondjuk hát nem. Nem egy-egy fő, hanem valami nagyobb egység.
5: Hát ez Fred Hoynak a fekete felhője. Igen. Az volt az első ilyen nagyon erősen megjelenő toposza ennek az kollektív értelemnek.
1: Ezt én nem ismerem.
3: Skiffy írót ismerjük
5: szerintem. Jön a nagy fekete felhő, és üzenni akar valamit az emberiségnek. Mármint egy ilyen kozmikus felhő úszik be.
1: És nem tudnak beszélni.
5: Kellően izgalmasan ki van dolgozva, hogy valamilyen technológiai átalakulás után megszólaljon az a felhő számunkra.
3: Van a gyerekkor vége, most jut eszembe, az is valami hasonló ügyről szól, ami bolygón kívül, nem is az, hogy óriás csecsemők, de óriás agyak vannak, amik próbálnak a Földdel valami jót közölni, de ugye ott folyamatosan nem értik úgy, ahogyan kellene. És...
5: Hát vagy a Gaia elmélet, ugye az a klasszikus ennek, hogy a Föld az egy, és a Gaiából aztán rengeteg sci-fi születik, hogy tényleg lehet egy olyan bolygó, a bioszféra az a értelmes.
4: Ha már a jövőről van szó, szeretném mondani drága hallgatóknak, hogy mindenképpen készüljetek föl, ti is megkészüljünk fel mi is delfin témából, mert nyáron jön Mátari Eszter delfin kutató ide, akivel a delfinekről fogunk beszélgetni. Talán hozzá egy-két sima bőrű pajtását is.
1: És akkor két hét múlva pedig az Antarktisz, jó?
4: Két évvel még nem lesz Antarktisz. Nem, ez a fiú elment.
1: Jó, ez majd 12 hónap múlva lesz.
4: Valamikor él egy év után. Bocsánat, ha visszajön, ha megtetszik neki ott az élet, és oda költözik családostól, iglut alapítanak. Vagy...
5: Az intelligens életformákkal való kommunikáció kérdésében egy jó földi gyakorlás lenne a bálnák beszédét megtanulni. Én
3: egyszer... Akkor te is hiszel abban, hogy az emberhez a legközelebb kommunikációs forma az a bálnás?
5: Hallottam egy rádióműsort, amiben elmondták, hogy hogyan beszélnek a bálnák. A bálnák azok ilyen haikukat írnak, amikben, tehát a bálnák beszéde az olyan, hogy udvarlásra használják, tehát hogy ki a tökösebb bálna. Azt kommunikálja a beszéd, és van egy sor, négy sorból áll egy dal. És elénekli ezt a négy sort, és a következő ismétlésben az egyik sor végét, nem, az egyik sor végéhez hozzárak valamit, az elejét pedig leveszi, tehát a sort folytatja. Igen. A következő énekben azt nem tudom, hogy most mind a négyet megváltoztatja, vagy csak egyesével csinál, de a következőjében megint elismétlés, megint egy kicsit variálja a követ, tovább, tehát emlékezetből elmondja az előzőt, és az eleje nélkül, és folytatja. Ezt én kipróbáltam, hogy meg tudom-e én ezt csinálni egy versben. Tehát a gyerekekkel ezt játszottam, és valami félelmetesen nehéz. Persze, hogyha az ember egész életében ezt csinálja, akkor biztos nem annyira komplikál, de...
4: Mondjuk, hogyha hozzáveszem azt, hogy a hosszúszárnyú bálnák esetében az ő kommunikációs tartományuk az ötször akkora, mint az emberi hallás tartomány, tehát mi abból csak a basszust halljuk leginkább.
5: És az a legvonzóbb bálna, aki a legkreatívabban tudja variálni. Tehát nem mindegy ez, hogy hogyan csinálod, hanem ott viccesnek kell lennie annak a variációnak. Nem csak az, hogy most meg tudtam jegyezni az előzőt, és tudom valahogy máshogy folytatni.
3: Na verj, és akkor de itt az van. De én úgy érzem, hogy az ő kommunikációjában például nincsen hibás kommunikáció, hanem inkább csendben maradnak. Tehát nincsen elrontott haiku, hanem vagy kimondja, vagy nem.
5: Hát nem tudni szaporodni, aki nem tud elég vicces hajókat csinálni.
3: Ezt jegyezzétek meg.
4: Ha már bálnák, azért én is szeretnék elmondani egy döbbenetes dolgot. A hosszúszárnyú bálnák esetében azt fedezték föl, amikor zeneileg vizsgálták az éneküket, hogy minden évben ugyanannak a dalnak a variációját éneklik, de minden évben ez a dal változik. Tehát valahol kell lennie egy bálna dalárdának, egy kis fonónak, ahol összejönnek.
3: Ez folyamatos elvileg, ugye?
5: Többesen kilométerekkel
3: összetartja a bálna dalokat.
5: Na, hát azt hallják, tehát ez egy nagy rádióadó egy bálna, mert hogy hát a vízben több, tehát én azt hallottam, hogy két valahány ezer kilométerre terjed a hang, hogyha a hajók nem lennének, most ez szűkül be folyamatosan.
4: És hogy például a delfinekről Mátrai Eszter egyébként már ide levelezett, csak mivel hát külföldön dolgozik delfinekkel, Magyarországon is elég kevés delfint talált, ezért nehéz leszervezni adásba is őt, viszont ő azt mondta, hogy például minden delfinnek van egyedi azonosítója, tehát kvázi nevük van, egy kis füty nevük van, ami azért hát gyönyörű és hátborzongató, és még mindig azt gondoljuk, hogy az értelmes élet az az eszközhasználat.
5: És visszatérve a Szetire, tehát hogyha találkozunk egy ilyen értelmes lényel, akinek megvan ez a művészete, hogy ilyen hajukat csinál, akkor mit beszélgetünk vele?
4: Hát Fonagutnak van erre egy válasza, ott megérkezett egy égő házhoz, leszállt egy űrhajó, és egy olyan lény lépett ki belőle, aki fingással és steptáncolással kommunikált, és elfingta és steptáncolta a rák ellenszerét, mire az égőház tulajdonosa egy golfütővel agyonverte.

0: Has it a harmadic Utahs? A Tylos Radio Emblem Magazine. A Vendegunk Dr. Hargita Henrik Planetologus. As Yel T E B T K Ajaktusa. Gas.
1: Tilos Rádió, FM 90.3, a harmadik utast műsort halljátok, és itt az előbb külföldi kollégánk tolmácsolásában. Bocsánat, viszont a régi David Bowie-t lehúzzuk.
2: Ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió Ember magazinja. A vendégünk dr. Hargitai Henrik planetológus, az LTBTK adjuktusa. Hallgass!
3: Köszönjük szépen, hol a kompjúternek, hogy ezt is elmondta.
1: Igen, egy mesterséges intelligenciát hallottunk itt hozzászólni.
3: Szóval...
1: itt vagyunk, ez
3: igazán
1: a jövő.
3: Még mindig nem tudom, hogy hogyan is telnek a napjaid. Te sétálgatsz haza, nézed a dombokat, eszedbe jut a múltjuk, a jelenük, a jövőjük, hogy milyen anyagból állhatnak, mi hozhatta létre őket.
4: Én Pilicsabán lakom, és a vonat az pont abban a völgyben közlekedik, aminek a két oldalán budai hegyek vannak, és ott tényleg ezt látni lehet, ahogy a völgy, az üledék, a hegy emelkedik ki, a törésvonalak. A Pilis és a Budai, egyik oldalon a Pilis, a másik oldalon a Budai egység. De hétköznapok. Hát a hétköznapok azért nem annyira vadregényesek, mint ahogy az hangzana. Én most egy enciklopédiát szerkeztek 2 éve, ami bolygófelszín formák enciklopédiája lesz, és körülbelül 600 szócikket gyártunk benne. Tehát csináltunk egy listát,

0: Nagyon nehéz elkülöníteni ugye a felszínformákat, hogy tehát van, ami kúp, ez is kúp, az is kúp, de az egyiket egy jégmag hozta létre, a másikat meg magma.
1: De amikor te ránézel egy ilyen kúpra, azért vannak érzéseid vele kapcsolatban?
0: Igen, ilyen nagyon zavaros érzéseim vannak, hiszen a kúpot csak akkor fogom tudni megmagyarázni, hogy ez micsoda, hogyha ha tudom, hogy körülött. Igen, egyrészt, de ebben ilyenben nem is gondolkodunk planetológusok, hanem hogy megnézem, hogy a többi felszínforma, ami körülötte van, az micsoda. Tehát semmit nem lehet önmagában értelmezni, mindenhez kell, mihez képest, én is ki vagyok, kihez képest. Itt a geológiában is. Ez az enciklopédia, ez pedig, tehát most ez a fő foglalkozásom gyakorlatilag, ez egy ilyen mega-giga projekt, angolul megy, 250 társszerzővel, lektorral vagyok e-mail kapcsolatban, és ez, tehát erre megy el minden idő most.
1: Tehát akkor nem a terraformálással foglalkozol?
0: Most a terraformálás az kimarad. Próbáltam a sötét oldallal foglalkozni egy darabig, de nem találtam rá egyetlen társszerzőt sem, aki hajlandó lett volna a sötét oldalt megint. Ez nem ment. Pedig szerintem az egy... Ugye nem felszínforma, de minden égitestnek van egy sötét oldala, és na, mindegy, szóval ez sok
2: fél. A földnek melyik a sötét oldala?
0: Hát ahova nem süt a nap. És ez most egy nagyon nagy szót fogok használni, nem én találtam ki először, mástól hallottam, ez az életművem. Azt hiszem. Tehát ennél tovább én innen Magyarországról nem tudok jutni, mint hogy ezt megcsinálom, és lesz egy. Tehát azért kezdtem el szerkeszteni, mert én szeretném ezt olvasni, és nincs ilyen. Tehát akkor megcsinálom. És tényleg az elmúlt 2 évem az erre ment el, de hogyha ez meg lesz, akkor lesz egy olyan könyv, amit ha kinyitsz, akkor ott mindent megtalálsz, ami planetáris geomorfológia. Bármilyen, ami eddig föl van fedezve, és eddig le van írva. Felszín alakzatról, ki tudod keresni azt, hogy erről mik az elméletek, hogy keletkezett, miből áll, hol található, és nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, amire nem nagyon fektetnek mások nagy hangsúlyt, a tudománytörténetre. Tehát, hogy ez, mert az tisztában vagyok, hogy a tudományos cikkek olvasása az megtanítja az embert arra, hogy amit ma valóságnak, vagy amit ma elfogadunk, ugye a tudomány legújabb álláspontja szerint, az távolról sem biztos, hogy úgy van, és az holnap egészen más lesz. Tehát megpróbálom leírni azt minden felszínformánál, kikutatni, hogy hogyan alakult az arról alkotott nézete a kutatóknak, és ez hogy emberek vagyunk, már kezdem azt gondolni, hogy ez izgalmasabb, mint maga a felszínforma, az, hogy miket gondolt, hogyan próbáljuk meg kideríteni azt, és milyen teljesen 180 fokos csavarok és fordulatok voltak annak a történetében, hogy mi mit gondoltunk arról, hogy az a kráterekről például, hogy azok hogyan alakultak ki.
1: Gondolom azért minden tudomány arra szolgál, hogy mi magunk saját arcunkat megláthassuk.
2: Na de várjál, én most pont ezt akartam feltenni, hogy remélem, hogy a mai tudomány már áll olyan szinten, sőt, hiszen akkor nem is tudnánk erről beszélni, hogy az embertől független, meg az eddigi mágikus hitektől függetlenül valamilyen egészen más módon kezdjen el ezzel foglalkozni, mert ugye ne felejtsük, először a hegy az egy halott isten volt, aki ott ugye hegyként manifesztálódott, a tenger, meg a istennek a könnye, meg a többi.
0: Mars meg a hadisten.
2: Igen.
0: Hát nem vagyok benne biztos.
2: Igen, mert én is arra gondolok, hogy ugye, ahogyan mondtam az elején, hogy az egész tudománnyal egy kicsit az az átok, hogy minden antropomorfizált. Minden mérték, minden szemlélet.
0: Ez az enciklopédia...
2: És lehet, hogy ez az előnye is, mert csak így tudjuk megérteni.
0: Hát ez így van. Szóval az enciklopédia szócikkekből áll, amiknek a címe az nem egy bizonyos felszínforma, hanem egy felszínforma típus. Az pedig egy filozófiai probléma, hogy ez univerzáli probléma, hogy típusok léteznek-e egyáltalán. Csak nyelven keresztül tudjuk megfogalmazni azt, hogy az micsoda, a nyelv pedig egy abszolút emberi dolog. Tehát az objektív valóság az nem szavakból áll.
2: Hát viszonyrendszerekből talán. Tehát amit éppen aktuálisan elfogadunk, jelen valóság.
0: Egy bolygó felszíne az mondjuk homokszemekből áll, vagy kristályokból, vagy molekulákból, vagy atomokból áll. Ha egy molekula, nem, vagy homokszem szemszögéből nézzük végig az elmúlt 4 milliárd év történetét a Földön, akkor itt nem jelennek meg a felszínformák, nem jelenik meg fejlődés, lemeztektonika, evolúció. Akkor azt látjuk, hogy a homokszem ide-oda csapódik, jó, mozog, beolvad, nem biztos, hogy

0: De mondjuk a szerkezete nem változik.
1: De meg. Hát persze a szilícium-dioxid az nem biztos, hogy szét fog bomlani. De lehet, hogy igen, és aztán újra összeáll. De tehát az, hogy egyáltalán a felszínformák azok létező dolgok-e, vagy az csak van. Így alakult.
2: Random. Átmeneti dolog,
0: de arra gondolsz, tehát,
2: hogy így alakult. Mire gondolsz most ezzel? Tehát, hát hogy most éppen látjuk, hogy így van, de ki tudja, ezt látjuk-e majd?
1: Vannak ilyen egységek, amiket mi valahogy emberi szemmel dovozokba próbálunk sorolni, valahogy lepróbáljuk határolni a határait, de nincsenek határok.
3: De ez nem olyan szintű filozófiai végkérdés, amivel nem érdemes foglalkozni.
2: Igen, látsz egy
3: csak egy ilyen
2: vulkánt, akkor ez egy vulkán.
1: Ez egy keret. Egy keretbe illesztheti az egészet. Tehát én ezen a kereten belül értelmezem az összeset. Nem gondolom azt, hogy amit mi látunk, az tényleg így van tőlem függetlenül, hanem azt az ember látja így. A vulkánt az ember látja úgy. Meddig? Egy hosszú cikket olvastam nemrég erről, hogy mi a csoda az a vulkán? Mettől meddig tart? Tehát az a vulkán...
2: Nem tudjuk.
1: Megyünk lefelé a föld belsejébe, akkor ott hol van vége annak, amit vulkánnak nevezünk? Hát végülis a vulkán része az is, ami hamut kilökött, és ami az egész bolygón akár szétterült. Tehát egy forma, a története hol kezdődik? Hát a története az ősrobbanáskor kezdődik. Mehetünk vissza, minden valaminek a következménye volt. És az időben másik irányba is, a jövőbe is mehetünk. Tehát az, hogy az meddig fog létezni így ebben az egység, tehát, és hol az egység határa, stb.
2: Tudnál mondani itt a naprendszerünkben ilyen érdekes formákat, amiket így katalogizálsz, tehát
0: igen, végülis te alakulós.
2: Én mondok egyet, ha jól tudom, a naprendszerünk legmagasabb hegye az a Marson található.
1: Az Olympus Mons.
2: Az Olympus Mons, igen. Ami 40 kilométer magas?
1: 21 és 27 között igen, lehet, attól függ, hogy honnan mérjük.
2: Hát a tengerszintől.
0: A Mars hullámzó.
1: Átlagos planetáris rádiusztól. Érdekes formák, amiket a kutatók nagyon szeretnek állatnevekkel elnevezni. Tehát a pókok, a rántotta, a dalmát kutya, a kullancs.
2: Most felszíni formák neveit halljuk,
1: ugye? Felszíni formák nevek, igen. Tehát amik tengeri rózsa, amik megihletik a kutatókat, hogy ilyen neveket adja, a tigris, karmolás. Tehát ezekre azért adnak ilyen nevet, mert mondjuk a tigriskarmolás azok persze nem annyira, az csak néhány párhuzamos törésvonal, de mondjuk ezek a pókok a Mars déli féltekén a jégben, amik, sőt ilyen bokrok is vannak, amik teljesen úgy néz ki, mintha ilyen egymásba fonódó faág, ilyen bozótos lenne, amik kinyújtják
2: ilyen
1: az árvaikat.
2: Ilyen repedezés? Ez ilyen repedezés?
1: Igen.
3: Nem igen, ez kíváncsi a Curiosity, hogy oda küldjük.
1: Oda küldtek egyet, de az volt az, amikor elszámolták a mértékegységeket.
3: Ez azért gyanús, tudod, van
2: a Spiders from Mars. Igen.
0: Sajnos nem sikerült. Vagy most nem tudjuk elmondani.
3: Megszakadt a kommunikáció.
0: Igen, de mennyire érdekes az, hogy ugye a csillagászati távcsöveken túl most már az van, hogy számítógépes képalkotással egyre és egyre távolabbi bolygók is környezetük, meg hát amit a Hubble teleszkóp csinál, elképesztő képeket, az mennyire meghatározza maga a képalkotás fejlődése is az ezekről való gondolkodást?
3: Hát már ha elhisszük.
1: És részben...
0: És, ja, igen, és ugye el is hisszük, tehát az a legfontosabb.
1: A holdaszállás is, tehát azon kívül, hogy hegy és ott vagyunk, egyik legfontosabb cél a holdaszállásnak az, hogy megcsinálják azokat a fotókat, amit azóta mutogatnak. Tehát az emberi kultúrának annyira egy nagyon fontos fókuszpontja az a zászló, meg a szkafanderes űrhajós.
0: Meg a holdról a föld.
3: Az emberi kultúra azon részének, amelyik ezt értékeli.
1: Ezt azt hiszem, hogy...
3: Tehát gondolod, hogy elmegyünk Patagóniába egy törzshöz, és elkezdünk nekik beszélni erről, ők esetleg azt gondolják, hogy onnan cseppentek vissza lélekként.
1: Igen, az amazoniai elszigetelt törzseket leszámítva, én azt gondolom, hogy a Coca-Cola mellett a holdaszállás az egy globális élménye mindenkinek.
0: Én nagyon félek, hogy a Gangnam Style is az lesz.
2: Nem hiszem, hogy
3: az első...
0: Az első komolyabb táncélményem. Mennyit gangamoztunk ottan a feleségem? Remélem nem. Egyáltalán.
3: No de én arra lennék kíváncsi, hogy a te munkád, meg ezek a nagyon különleges dolgok, amikkel foglalkozol, visszahatottak-e már az életedbe? Tehát volt-e olyan, hogy valamilyen praktikus módon fel tudtad ezt használni a mindennapi életedben, a családoddal, az otthonoddal kapcsolatban?
1: A gyerekekkel sokat játszunk, ilyesmit. Tehát a reggelente miről beszélgessünk iskolában menet című, és akkor előjövök ezekkel, hogyan keletkezik a Mars poláris sapkája című téma.
0: Mars nagyi megköti neki, hát az egyértelmű.
1: Vagy a ilyen bolygó térképeket rajzolgattunk, tehát a gyerekek érdeklődésének a felkeltése a tudományos problémák iránt, és az, amit az előbb mondtam, arra rámutatni, hogy tulajdonképpen ez a legdöbbenetesebb élményem volt, ez, hogy a tudomány relativitását érzékeltem, vagy itt nagyon, nagyon élesen tudtam érzékelni, hogy a Lowell-t szokták őrült tudósnak mondani, aki a Mars csatornák nagy híve volt. És azt látni, hogy ő nem, egyáltalán nem, ő abszolút objektivitásra törekedett. Valamit rosszul fogott meg persze, de és nem csak a Lowell, hanem hogyha megyünk még tovább ezekhez a törzsi kultúrákhoz, ahol az isteneket látják bele a hegyekbe és a szelekbe. És azt látom, hogy azok pontosan olyan objektivitásra törekvő, nyugodtan mondhatom, hogy tudományos célú módszerekkel próbálják megmagyarázni a világot maguk körül, és a mágia is ennek egy része abban a keretben. Tehát a tudományt én nem tenném olyan magas piedesztára, mint és nem választanám el az emberi gondolkodásnak az összes többi részétől.
3: Gyerekeid mik szeretnének lenni felnőttként? Volt már erről szó.
0: Tehát eleve ez a tudományosság.
3: Hát eleve van a tudományosság, van ez az extra hát terrestriális koncentráció.
1: Földrajzos az előjön időnként, de az nagyon veszélyes lenne, hogyha én ezt nyomnám, tehát ők individuális lények, azok lesznek, akik ők szeretnének lenni.
3: Nagyon szépen köszönjük, dr. Hargitay Henrik, az ELTE BTK adjunktusa volt a vendégünk. Kérlek, hallgassátok őt kedd reggelente 7 és 8 óra között az Egyetem Rádióban.
1: A diákjaim és kollégáik.
3: Illetve a hírek szerkesztésében is tevőlegesen részt vesz. Ezúton is szeretném megköszönni neked ezt a közösségi munkát, meg amit a bolygónk és a költözésünkkel kapcsolatban kifejtettél.
0: És hát reméljük, hogy a műsor adásnaplójában egyre több linkkel fogjuk tudni ezt az érdekes témát megtámasztani. Többek között nagyon remélem, hogy az enciklopédiából már ilyen kezdeti fázisok is kikerülhetnek, mert nagyon izgalmasan hangzik, és biztos tovább mutat, mint egy Wikipédia lenne az adott témákból. Főleg én ezért szeretem a tematikus enciklopédiákat. Egyik nagy vágyam amúgy a Larousse gastroenciklopédia megszerzése, ami hasonló örömöket tartogat, csak nem a bolygótektonika, hanem mondjuk a zsírcseppeknek a mozgásával.
3: Szevasztok, hallgassatok tovább a Tilos Rádiót, Csipet.
4: Ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió ember magazinja. A vendégünk dr. Hargitay Henrik planetológus, az ELTE BTK adjunktusa. Hallgass!
5: Na. Jó reggelt kívánok, mindenkit nagy szeretettel köszöntök, ez a Tilos Rádió, és a Tilos Rádióban a Szőke rádiózik. Most itt nagy nehezen beállítottuk a gombokat. Ma a diszkriminációhoz kapcsolódó tematikus programok vannak, meg azt hiszem még egy jó ideig, de tulajdonképpen ezt úgy is lehetne fordítani, hogy az esélyek és az esélyegyenlőség, úgyhogy megpróbáltam úgy zenéket válogatni, összeszedni. Nem tudom, mennyire hallatszik ez. Egyelőre úgy látom, hogy nem teljesen megy ki a hangja ennek a történetnek, de hát biztos majd még egy 10 perc alatt az összes zsinót be tudjuk állítani. Szóval mindenkinek jó reggelt kívánok, és ha sikerül, akkor itt most egy olyan dalt szeretnék játszani a Caravan Family-től, ami valamilyen módon azért kapcsolódik ehhez a mostani történethez. Úgyhogy jó reggelt mindenkinek!

Jó reggelt kívánok mindenkit, nagy szeretettel köszöntök. Most egy kicsit itt a gombokat igazgattuk. Nem tudom, hogy mennyire hallatszik. Csumára föltoltunk itt mindent. Ma ugye az hangzott el, nem tudom, hogy az előző műsorokban mennyire foglalkoztak ebben, mert kiskocsiba ültem és nem tudtam hallgatni a tilost, hogy diszkrimináció. Én házi feladatként megkérdeztem a telefonba, hiszem tegnap este, meg talán előtte is, amikor beszélgettünk, hogy vajon az esélyek is beletartoznak-e ide, ne adj Isten a kisebbség, vagy valamilyen hasonló módon a nagy átlagtól, a többitől eltérő olyan helyzet, olyan emberi szituációk, amelyek mindig a nagy sodrásból egy picit félrehúzhatóak, kimaradtak. A mi életünkben azért elég sok ilyen volt, többek között, hogyha belegondolok a 90-es évek elejére, ugye Szolnoki Jóska, Pece nevén Szokó, Buzás Misi, aki a kisutazást készítette Szokóval, még főiskolás korában találkoztam a Győrben a MediaWave Fesztiválon, és aztán később elkezdett filmezni. Most már talán azt lehet mondani, hogy egy ismert filmrendező, Németországban él, azt hiszem, épített kis házat, parasztházat, és a Buzás Misivel, a Szokóval együtt a 90-es évek elején Aszódon, az Aszódi Fiújavító Nevelőintézetben például több éven keresztül csináltunk filmes táborokat. Ezek olyan táborok voltak, amelyeken koedukált formában, ugye egy zárt intézettől beszélünk, 18 év alatti gyerekek találhatóak meg ezekben a szinterekben, általában valamilyen bűncselekmény, kábítószer, prostitúció vagy valamilyen erőszakos cselekmény miatt fiatal korúakat gondoznak itt. Van az Aszódi intézetben, legalábbis abban az időben, belső foglalkoztató, asztalos műhely, kőműves szakmával, más tevékenységekkel foglalkozó helyek. Ez egy nagy régi intézmény, de alapvetően ugye ez egy fiú javító nevelő intézet, és mi a 90-es években egy kísérletbe fogtunk, amely az ország különböző hasonló feladatú cégeivel, de nem csak a javítónevelőben létező gyerekekkel, hanem nevelő otthonos fiatalokkal is megpróbáltunk létrehozni egy olyan munkát, vagy egy olyan terápiát, ahol a filmet, mint terápikus eszközt, hozzátartozóan a zenét, a hangokat, a rádiófelvételeket, mint terápikus eszközt, vagy mint önkifejező eszközt próbáltuk használni, és az Aszódi Intézet igazgatója, Szarka Attila, Bolentics Anna, Radoszáv Miklós abban az időben nagyon sokat segítettek, nem nagyon volt ennek előzménye, és azt hiszem, hogy későbbiekben nem is nagyon folytatódott ez a fajta munka. Tehát abban volt különleges ez az Aszódi filmes tábor, hogy bent az intézményen belül, ami egy őrzött terület volt, mi kaptunk egy, mondjuk úgy egyszerűbben, egy körletet ágyakkal, belső foglalkoztatóval, és ott az intézeten belül 10 napon keresztül egy koedukált csoporttal dolgoztunk. Ugye a koedukált csoport az azt jelenti, hogy fiúk és lányok, és az előbb mondtam, hogy ez egy fiú javító nevelő intézet volt. Most többek között azért azt kell sejteni, hogy a 18 év alatti korosztály, és főleg az a réteg, aki akár önhibáján kívül a családi körülmények miatt belekerül olyan szituációkba, aminek a következményeként javítónevelő intézetben tölt el egy bizonyos időt, hát mindent lehet ezekre a gyerekekre mondani, de azt úgy kevésbé, hogy mondjuk vallásos életmódot folytatnának. Tehát azért volt ennek mondjuk úgy buktatója, amikor elkezdtük ezt a kis munkát, hogy a lányokat és a fiúkat 10 napig egy körletbe összezárva, még akkor is, hogyha Szokó, akkor is, hogy a Buzás Misi ott van, és ők ugye szívós csávok, tehát feltételezzük, hogy a 10 napot 3-an beosztva éjjelente ilyen ügyeletben ott töltjük a körletben, hogy ne legyen valami baj. Tehát elég veszélyesnek ígérkezett annak idején ez a munka, hogy mennyire lesz sikeres, hogy a lányok azok az Esztergomi intézetből
jöttek, Fótról is voltak gyerekek, az ország különböző, azt hiszem, 7 területéről delegáltak az intézetek gyerekeket. Mi, nekünk csak annyi volt a kérésünk, hogy ne legyen semmilyen vizuális előképzettségük, és ne legyen semmilyen szűrő, ne az történjék, hogy az adott intézet a, mondjuk úgy, hogy a legjobb tanulóját küldi el, hanem akinek van kedve egy ilyen játékban, munkában részt venni, azok jelentkezhessenek, és azt hiszem egy-egy tábor az 10-11 fővel működött. Ugye mi azt gondoltuk, a Szark Attila igazgató úrral egyeztetve, akinek az első javaslata az volt, hogy a csoportvezetők, tehát mi hárman kapunk rendes tanári szobát, és akkor normálisan tudunk aludni, ugye mind a hárman horkoltunk, tehát gondolva erre az esetre van egy tanári étkező, ahol tudunk enni, és a gyerekek pedig, gyerekekkel a foglalkozásokat délelőtt, délután, este folytatgatjuk. Nekünk az volt a kérésünk, hogy hadd töltsük ezt az időt együtt a gyerekekkel, tehát minden olyan szabály, ami a gyerekekre vonatkozik, azokat a 3 mondjuk úgy generátor az ugyanúgy éljen meg, és ugyanúgy legyen együtt. Ennek az volt az oka, hogy azt feltételeztük, hiszen előtte voltak már ifjúsági táboraink, nem is egy, nem is 2, a közgázvizuális brigáddal, Cabán Gyurival, Gancer Sanyival, Pálos Gyurival, sok táborunk volt Novák pusztán, ami Győrtől nem messzire van, egy kastélyban, ott is sokszor voltak hátrányos helyzetűek, Erdélyből nagyon sok diák, tehát volt valamilyen tapasztalata már ennek a munkának. Ugye ezek a KVB-s táborok, ezek azért sokszor 30-40 fős nagy filmes, fotós táborok voltak, tehát sok mindenen átmentünk már, de ide érkezve ehhez a kísérlethez végig az volt a félelmünk, hogy vajon a javítóintézetben élő fiatalok, úgyhogy nem tudnak rólunk semmit, nem foglalkoztak sem filmmel, sem fotóval, sem zenével, mennyire lesznek megnyithatóak, aktivizálhatóak egy ilyen közös játékban, mert nekünk az volt ugye az előképünk és a célunk, hogy ne egy dokumentumfilm anyag készüljön el, ahol mondjuk akár a Szokó, akár a Buzás Misi, vagy akár a Szőke forgat a gyerekekkel, hanem a film, a zenei anyagok, azok olyan eszközzé tudjanak válni az ott lévők számára, akik a csoportban vannak, amellyel a maguk problémáit, a maguk történeteit végül is el tudják mondani, meg tudják fogalmazni. Ez a telefonom valahol, csak nem tudom, hova tettem le a kabátom. Egy svéd zászló benne. Ez is mutatja, hogy élet van. Igen, nem halkítottam le, tehát ez nekem egy rossz pont. Visszatérve ide, hogy a filmet, mint terápiás eszközt úgy éreztük, hogy akkor tudjuk jól használni, hogyha természetesen a döntések és az alkotási folyamatoknak a lehetősége is a résztvevők számára át van adva. Ez azt jelenti, hogy akik odaérkeztek a táborba, mi azt feltételeztük, hogy ők a 10 nap alatt fognak önálló filmet készíteni, ők lesznek a színészek, a vágók, az operatőrök, a zenei szerkesztők. Ez ugye nem sok minden állt rendelkezésre, mert ami kis CD-tárunk volt, abban az időben úgynevezett HI-8-as technikákat lehetett amatőr szinten használni, volt egy kameránk, volt egy asztali vágó cuccunk, és ezeket elvittük oda, a mikrofonok, ilyesmik, és ugyanúgy ebben a körletben volt minden elhelyezve. Mert nem volt erre állami támogatás, tehát még egy nagy veszélyhelyzet volt, hogy hát most mi magunk között vagyunk, tehát nyilván elmondhatom, hogy nagyon féltünk, hogy szétlopják a cuccokat, amíg alszunk 10 nap alatt. Hadd tegyem hozzá, hogy ezek a félelmek, ezek nem igazolódtak be. Nagyon sokféle táborunk volt előtte is, még akár olyan, ahol mondjuk úgy, hogy Budapest bizonyos kerületeiben jó körülmények között élő fiatalok érkeztek le valamelyik táborban, és ott sokkal több apró tárgy tűnt el a normális körülmények között élő fiatalok táborában, mint mondjuk itt
mert itt egyáltalán nem vittek el semmit a gyerekek, vagy nem tettek tönkre. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sikeres, nagyon jó eredményekkel zárultak ezek a munkák. Ugyanakkor végig, amíg együtt dolgoztunk, nagyon kétélű, vagy nagyon ambivalens volt az érzelmi hozzáállásunk. Egyrészt azért, mert mind a hárman tudtuk azt, hogy a gyerekek bármilyen jó filmet, bármilyen jó munkát készítenek, ők a saját büntetés végrehajtási rendszerükbe, vagy a saját szubkultúrájukba kell, hogy visszaérkezzenek. Tehát nagyon veszélyesnek éreztük azt, hogy mondjuk kinyílik egy kapu, felgyullad egy fény, majd a 10 nap elteltével a továbbiakra, ha esetleg sikeres egy ilyen tábor, semmilyen megoldási képletünk nem volt, hogy vajon ez hogyan kamatoztatható utána a hétköznapokban. Ez végig bizonytalanságot okozott, másrészt pedig visszatérve arra, hogy mind a hárman 24 órában együtt voltunk a gyerekekkel, ugyanazokat a körülményeket próbáltuk megélni, ez pedig azért volt fontos ebben a közösségi munkában, mert arra gondoltunk, hogy valójában, ha vallomások, önértékelések, identitáskeresés történik itt ezekkel az eszközökkel, a filmes eszközökkel, akkor talán egy dolog hitelesítheti az alatt a rövid idő alatt a közös munkát, és segítheti azt, hogy ezek az emberek lelki értelemben megnyíljonak, az, hogy ugyanazokat a szabályokat próbáljuk mi is átélni, elfogadni, tehát ugyanúgy babfőzeléket ettünk, ugyanúgy ezeket a lisztes leveseket fogyasztottuk, és ugyanazokat a közösségi tereket, tusolókat, WC-ket és mindent ugyanúgy használtunk, tehát mi nem is mentünk ki a 10 nap alatt ugyanúgy az intézményből, tehát nem mentünk el este sörözni, és aztán viszont, hogy na, összevágtátok-e az anyagokat. Több ilyen tábor volt, és emlékszem, hogy talán a második vagy a harmadik tábor alatt történt az, hogy egyszer éjjel fölébredtem, és az, amitől féltünk, hogy a cuccokkal valami pont éjszaka előfordulhat, hát az fölébredés után beigazolódott, mert azt láttam, hogy ezek a szállásaink, a szobáink, amelyek egy közös térbe nyíltak, hasonló elrendezésű közösségi térről beszélek itt, mint a Tilos Rádióban, ilyen nagy üvegablakok voltak, ahol be lehetett látni, de aránylag puritán üres termek voltak ezek a helyek. Szóval azt lehetett látni, hogy az éjszakában egy nagyon picike kis lámpa ebben a közösségi térben világít, és talán 3-4-en nagyon csendben matatnak ott ebben a teremben, a kamera állványon van, valaki ül az üres tér közepén. És aztán ahogy kilopakodtam, hogy mi, mert erről nem volt semmilyen egyeztetés, hogy mi fog történni ott a kis tárgyakkal, és mit csinálnak a gyerekek. Igazából meg kell valljam, hogy tulajdonképpen hallgatóztam, akkor egyértelművé vált, hogy egy pici parányi dokumentumfilmet forgatnak az egyik fiúval, aki cigány származású volt, és talán 17 éves, és ez a fiú nagyon nehéz körülményekből, nagyon nehéz családi történetekből érkezett oda a saját büntetés végrehajtási intézetén keresztül ebbe a kísérleti táborba, és ült szemben a kamerával, és Istenről, a félelemről, a halálról, a születésről beszélt. De ez volt az egyik olyan, mondjuk úgy, hogy óriási élmény, vagy nagy rácsodálkozás ezekben a történetekben, mert azért valljuk meg, nem gondolta az ember, hogy alapvetően a 18 év alatti korosztállyal és ezekkel a kiválasztásokkal ezekben a helyzetekben feltételezhető lett volna, hogy kis mini filozófusok érkeznek ide, és ezek a mini filozófusok fogják elmondani a fontos dolgokat nekünk, vagy nektek, majd a leendő nézőknek. A későbbiekben ezek a dokumentumfilmek, kisjátékfilmek az akkori magyar televízióban és az ifjúsági műsorokban láthatóak voltak. Nemzetközi fesztiválokat is nyertek a fiatalok. Olyan EU-s
ma már ezt mondanánk, hogy olyan EU-s ifjúsági fesztiválokon, ahol egy mondjuk egy holland, vagy egy norvég, vagy egy svéd gyermekcsoportnál 20-szor jobb technikával készítették a gyerekek a filmjeiket. Itt ugye az aszódiaknál volt egy darab kameránk, vagy két kameránk, volt egy darab mikrofonunk, és volt egy kézzel vezérelhető vágóasztalunk. Talán az lehetett az ereje, és azért voltak sikeresek ezek a munkák, mert őrületes intenzitással és nagyon nagy elszántsággal akarták mesélni a történeteiket, megfogalmazni, összeépíteni. Voltak női csapatok, ahol csak lányok készítették a kis játékfilmjüket, voltak fiúk, és talán az eredményekhez csak így védelemként elmondható, hogy az egyik fiú, a Peti, a Grácner Peti, ő például Bacsó Péter egyik késői filmjében asszisztens gyakornokként dolgozó emberke volt az aszódi tábor után nem sokkal. Talán most Franciaországban él a Peti, esetleg a Grácner Petinek a barátai hallgatják a Tilost. Néha ez is előfordul. Most kaptam nem olyan rég egy üzenetet Svájcból, ahol ugyanígy eszem a második csoport egyik résztvevője, aki talán Fóti volt, a Fóti csoportból érkezett oda. Ő azt hiszem táncművész most, és sikeres ember. Ő jelentkezett, és ő köszönte azt, hogy annak idején a Rap című filmet elkészíthették. Úgyhogy én most, ha esetleg a Tilos hallgatói közül vannak olyanok, akik a Grácner Petit ismerik. A Grácner Peti ugye Pécsről került oda ezekbe az intézeti helyzetekbe. Neki ugye az a beceneve, hogy Töki. Úgyhogy a Grácner Petinek szeretnék akkor innen erre a régi történetre ide kapcsolódva, vagy az ismerőseinek küldeni egy dalt. És aztán még egy picit megyünk majd tovább ezekben az esélyek, vagy diszkriminatív történetek mesélésében. Szőke András vagyok, ez a Tilos Rádió, és a Grácner Petinek küldenék egy dalt.

Na, hát szóval jó napot kívánok, ez a Tilos Rádió, és a Tilos Rádióban a Szőke rádiózik, és egy régi aszódi történetet mesélt el, amihez kapcsolódóan Grászner Peti neve is fölvetődött. Peti Budapesten is utána sokat előfordult, sőt többek között Kazalkarcsi bátyámmal is dolgozott együtt. Kumbélám, ez nem konzervadás, itt vagyok, ne kavarjál már, most megjelenték körülbelül egy 20 perccel ezelőtt, bár elkezdtük hamarabb az adást, és már kezdesz írni, hogy Bandi, ez konzervadás. Bélám, nem konzervadás, hanem beszélek régi történetekről. Jaj, Béla. És Kazalkarcsi bácsi a maga módján, ő is pécsi volt fiatal korában, meg most is visszajár Pécsre. Attól függetlenül természetgyógyászattal foglalkozik, meg csontkovács, meg minden, meg életművész. Ő végül is ugyanúgy kapcsolható ide, ha jótékony értelemben akarjuk meghatározni a diszkriminációt, vagy az esélyeket. Azt kell, hogy mondjam, hogy a maga módján ő is mindig ezekre a dolgokra odafigyelt, mert a fiatalokat maga köré gyűjtötte, és talán a legfontosabb az, hogy ehhez nem egy szakmai háttér, vagy nem egy jegyzett papírokkal igazolt történet volt a legfontosabb eszköz, hanem a folyamatos véleménycserélés vagy gondolkodás. Tehát aszódra is egy kicsit visszakanyarodva, nekünk semmilyen csoportterápiás papírunk, semmilyen szociális munkási végzettségünk nem volt. Még azt is megkockáztatom, hogy filmes bizonyítványunk sem, mind a mai napig, mert azt hiszem, hogy sem a Szokó, sem a Buzás Misi, sem én nem végeztünk filmvészeti főiskolát, vagy most már az egyetem. Nem jártunk a színvészeti főiskolára színész szakra, bár a Misi is nagyon sok helyen játszott színészként, bábszínészként is, hanem hát amit hozott az élet, amit tanultunk az életből, azt próbáltuk összerakosgatni, és a legfontosabb ezekben a csoportterápiás helyzetekben, ezekben az identitás keresésekben az volt, hogy legyenek személyes párbeszédek, legyenek beszélgetések, legyenek kommunikációk. Ugyanúgy, amit most például, ha megnézzük a Tilos Rádiónak a nem földi sugárzáson keresztül hallható kommunikációját, hanem mondjuk a számítógépes rendszerét, és ahhoz kapcsolódva a chat.tilos.hu részét. Ez gyakorlatilag egy, hát régen úgy hívták a 70-es években, hogy Te meg én klub, egy magányosok klubja, ahol ugye a különböző álnéven jelentkező hallgatók kommunikálgatnak. Van, aki azért, mert munkanélküli, nincs dolga, van, aki azért, mert dolgozik, de úgy dolgozik, hogy közben megteheti, hogy hallgasson adásokat, és az ide visszatérő, szinte törzsvendégekkel beszélgessen a maga módján. Nyilvánvalóan az ilyen kommunikációs forma, ugye itt egy írott formáról beszélünk, az kialakít egyfajta versszerű szerkezetet, más jelnyelvet, hogy úgy mondjuk, tehát akár, hogyha valaki véletlenszerűen érkezik ide, akkor talán egy csomó kódot nem tud értelmezni, mert mondjuk nincs benne ebbe a folyamatban, és ezért érvényes a témakörökre is, amelyek nagyon sokszor nem is kapcsolódnak az adott élő adás mellett párhuzamosan futó párbeszédi rendszerhez, hanem önállóan, mint egy élő kis folyam, a közösség átalakítja, mozgatja mindezt. Elképzelhető persze, hogy az adott pillanatokban, az adott napokban, hiszen ez 24 órában azt hiszem folyamatosan működik, a struktúrálatlanság miatt, de ez egy nagyon fontos, hogy is mondjam csak, szabályrendszere ennek a fajta formának, hogy bármikor tudjon hömpölyögni. Ez hozhatja sokszor azt, hogyha valaki távolról érkezve szegmentáltan beletekint egy ilyen dialóg sorba, akkor azt mondja, hogy értelmezhetetlen, ami ott történik, értelmezhetetlen, amiről beszélnek a
csetelők, de ez utána, ahogyan a hullámmozgás, vagy ahogyan a szétszólódás elve és összesűrűsödés elve működik, utána aztán időnként pedig nagyon fontos beszélgetések, nagyon fontos kapcsolatok, kapcsolódások is létrejöhetnek. Például, hogy egy adott álnéven jelenlévő hallgató egy másik csatornán keresztül felfedi az álnevét, és aztán egy másik álnevű hallgatóval másutt már egy felelősségteljesebb helyzetben további kommunikációt folytat, és ezek az emberek már akkor esetleg a saját nevükön, vagy a saját személyes találkozójukkal egy mélyebb rendszerű kapcsolati formát létrehoznak, ami nyilván ezen a szinten az elektronikus médiában és az internet világában most egy nagyon szabályozott formanyelvben nem tudnak egy másik szűrési szintre átérkezni. De ez nem biztos, hogy baj, mert ebben a mai világban ahhoz képest, hogy mennyire kevés lehetőségünk van a csoportos együttlétre, mégiscsak a jelenlétével, level a párbeszédes jelenlétével mégiscsak egy fontos terápia, hogy úgy mondjam, a csetelés, ami most is zajlik az interneten. Mivel nincs messze tőlem, ezt azoknak a hallgatóknak próbálom mondani, akik ugye autókból vagy lakásokból a rádióantennával hallgatják a műsort, ők, és esetleg nincsenek rákapcsolódva az elektronikára, ugye nekik is kell segíteni, hogy ne legyenek diszkriminálva. Ilyesmiket lehet látni, hogy doki, korrekt elemzés, Géza, én meg nem hallottam osztrák étteremről Finnországban, Kumbéla, mi dolgozunk, igen, tehát ő megsetőt, Maci, de azért figyelünk ám Bandi, Tolsztoj, Géza, ugye tudod, hogy vazok a dolgok, tehát itt már van egy úgynevezett jelnyelv, amikről még nem hallottunk, nem feltétlenül közben ugrik, elkezdtek írni, Pausz néni megjött, értelmezhetetlen, hömpölygő chat folyam, mely mindenkit elragad, Tolsztoj mondja, hogy Bandi, szoktál, ezt már nem bírom kiolvasni, valamit nézni, Géza, Béla, de én tudom, csak érdekelne, hogy hol van, tehát ő valaki mással beszélget, Tolsztoj, csókolom, mélyen tisztelt Pausz néni, tehát ő már Pausz nénivel kommunikál, Zé, Halihó, Maci, Bandi, most a csátfalról beszél, egy mosolygó fej, Tolsztoj, Géza, a Hamburg sugárúton Helsinki belvárosában, megint valaki másról beszél, Kumbéla most már erőködik, egyre többet ír, hogy beszéljenek róla, mélyen leittasodtunk minden egyes találkozásnál. Hallgató 942 mondja, ugye itt van az, amit az előbb jeleztem, hogy álnév, Bandi, tudja az igazi neveinket? Ez egy kérdője. Tolsztoj, a rohamos Taliról másik történetben van benne, Maci, nem, doki, terápia, és egy mosolygó fej. Hallgató 184, belépett, nem tudjuk majd mit fog csinálni. Tolsztoj, ha nem, Kumbéla mi nem, Kumbéla nő nem, B. Ildikó, kérdezd meg tőle, megint belépett valaki, utána doki, azt mondja, hogy legjobb, mikor felolvas, Vejkó, jó reggelt, Bandi bácsi, Tolsztoj nem tudja az igazi neveinket, Géza, Béla, Tolsztoj az király, bár még arról se hallottam. Szóval ezek így mennek folyamatosan, ezek az üzenetek. Nyilvánvalóan ugye, amelyekben időnként kapcsolódnak a műsorokhoz a hallgatók, a közösségi létezésük a legfontosabb, és ezért említettem az előbb a szódot, mert ott azok a 10 napos együttlétek feladatként annyit próbáltak, hogy is mondjam, létrehozni, hogy az önértékelésüket, az önmegismerésüket segítették azoknak az embereknek, akik nem biztos, hogy a saját létezésük miatt kerültek azokba a kritikus helyzetekbe, ami miatt a büntetés végrehajtás rendszerében kellett egy vagy másfél évet eltölteniük. Tehát itt próbáltam valamilyen módon egy régebbi mesével kapcsolódni ez a történethez. Kumbéla itt valamilyen meséről ír, mindjárt megnézzük, addig viszont énekeljen nektek a Soma. Ma diszkriminációról, esélyekről beszélünk, így végül is Soma Mamagése is bele került ebbe, és az esélyegyenlőségekben természetesen, hogy egy kicsit tálaljam még az akusztikus térképet, itt van
csoki kutya is, aki kint az előtérben figyel, jelez, őt hallhattuk itt a háttérben vakkantani. Úgyhogy most csoki kutyának is küldeném ezt a dalt.

Ez a Tilos Rádió, és a Tilos Rádióban a Szőke rádiózik. Hát megpróbálok egy kicsit így a régebbi emlékekben kutatgatni. Egészen vissza kell menni valamikor 69-70-71, 70-es évek eleje környékéig, meg a Szentesi Köztársaság téri általános iskola parkjához, Szentesre és Vásárhely felé, hogyha abban az időben ugye úgy hívták azt az utat, ami kivezetett azt hiszem Hékét felé, hogy Lenin út ennek a környékére, és ha a Szentesi általános iskolai éveket megpróbálom fölidézni, akkor mégis található kapcsolódási pont a mai tematikus programokhoz. Mi a Homoki Nagy Béláné tanítónéninek voltunk az osztálya, ő volt az osztályfőnökünk. A Homoki Nagy Béláné tanítónéninek azt hiszem a rokona, a Homoki Nagy István készítette a Gyöngyvirágtól Lombhullásig című nagyon szép természetfilmet az 50-es években, de hogy ők milyen kapcsolatban lehettek, azt akkor abban az időben nem sikerült felfedeznem, mert Homoki Nagy Béláné végül is ott élt Szentesen, ő volt a mi nagyon határozott és fegyelmező tanárnénink, és a Homoki Nagy István, azt pedig gondolom, hogy valahol Budapesten éltet, hiszen ezek a filmek, ezek a híres filmek, ezek itt Pesten készültek az akkori nagy klasszikus filmiparban. Annyit tudok, hogy a Homoki Nagy Béláné tanítónéni volt, aki először megbüntetett, mert a Szabó Ildi az szitta a tanítónénit, és akkor én egyetlen egyszer ott a Köztársaság téri általános iskola előtt a téren adtam egy pofont a Szabó Ildinek. Azt hiszem Szabó Ildi most az igazgatója a Szentesi Művelődési Háznak, de ez már egy nagyon régi történet, és ha jól emlékszem, akkor ő, a Szabó Ildi is ugyanabban az osztályban járt, mint amelyikben én. Ilyen fa padok voltak, ilyen lejtős padok, amik így vas szerkezetekkel voltak összecsavarozva, oda kellett kis táskáinkat fölrakni, és későbbiekben emlékszem, hogy nagyon szerettük ezeket a padokat, mert fölül volt tolltartója, egy ilyen kis vájat, ami bele volt köszörülve valahogy ebbe a pad felületbe, meg tintatartó rész is volt, és amikor már sokkal modernebb körülmények voltak, akkor a csoki papírok, azok ilyen alumínium felületek voltak, és azt hiszem, hogy a sportszeletnek a csoki papírját, hogyha ilyen grafittöltőtólnak a végére rá söndörgettük, de ez csak a Csíksanyinak volt, mert ezek nagyon drága tollak voltak, de a Csíksanyi nagyon rendes volt, mert például ő hozott először az osztályba be narancsot, meg pikszalámit, mert az apukája párbizottságon dolgozott, és ezzel a tollal el tudtunk készíteni egy olyan alumínium formát, az volt ennek a neve, hogy atomkukac, amiben golyóscsapágyból kiszedett kis golyót, hogyha elhelyeztünk, és a másik oldalát is ugyanígy bezártuk, mint egy ilyen kapszulát, akkor, hogyha a pad tetején lévő toll vájatba elhelyeztük az atomkukacot, úgy, hogy a csapágy golyó lefelé nézzen, tehát kiegyensúlyozza ezt a kapszulát, és a mutató ujjunkkal meglöktük ennek az alumínium formának a tetejét, akkor az atomkukac folyamatosan, ahogy a golyó benne ide és oda elkezdett mozogni, szépen, lassan, nagyon jól láthatóan és élvezhetően levándorolt egészen az ölünkbe, és ebben nagyon jól lehetett játszani. Ugyanakkor ezek a grafit töltőtól betétek, ezek nagyon jól használhatóak voltak például papírgalacsinoknak a köpködésére is, de ez egy másik történet. Én csak azt szerettem volna mondani, hogy ugyanebben az osztályban járt Lakatos Zoli. Lakatos Zolinak volt egy bátyja, Lakatos Jancsi. Lakatos Jancsi nem ebbe az osztályban járt, és Lakatos Zoli is lehetséges, hogy már bukott, amikor velünk

Makai Péknek a felesége, az például a kenyérgyárat üzemeltette, mert pártagot, és gondolom, hogy ezért toleránsak voltak magával a férjel is, mert ő viszont a Makai hídnál a Kurca parton egy maszek pékséget működtetett, üzemeltetett házi kenyérrel, rendes nagy kézzel rakott kemencébe, és aki nem a kenyérgyárba járt, hanem komoly kenyereket szeretett volna enni, azok a Makai Pékhez jártak, és nekem, mivel apám ismerte a Makai Péket, sokszor tanítási idő alatt is lehetőségem volt rá, hogy akár Homoki Nagy Bélánénak, vagy a másik tanítónéninek óra alatt elmenjek ilyen úgynevezett segges kenyérért, a földi kenyérért, ami a Makai Péknél készült. És olyan is előfordult, hogy végül is a Lakatos Zolival együtt mentünk el. Azt tudom, hogy nem csak ilyen feladataink voltak, hanem a Homoki Nagy Béláni tanítónéninek ilyen nejlonharisnyái voltak, abban az időben kezdett ez nagy divat lenni, és a nejlonharisnyákra az a jellemző, hogyha szövet kosztümszoknyákat hord az ember fölötte, akkor, és ráadásul még ezek a régi olajos padlók, meg régi fa katedra asztalok vannak, és ezek az előbb említett iskolapadok, azokhoz támaszkodva gyors mozdulatoknál a nejlonharisnyáknak a szeme nagyon könnyen felszaladt. És nekünk úgynevezett nem hivatalos feladatunk, deszantos feladatunk is volt sokszor, hogy Lakatos Zolival elmenjünk a Köszesek téri általános iskolától nem messzire, körülbelül 400-500 méterre lévő maszek szemfelszedő lakásba, azért nem mondtam, hogy bolt vagy üzem, mert ez egy belső udvaros háznak a Kurcaparton az utolsó kétszobás talán bérleménye lehetett, ahol emlékeim szerint nem csak az volt a fontos, hogy mi vittük a bezacskózott női harisnyát, Homoki Nagy Bélány tanítónének a női harisnyáit, hogy azt ki kell cserélni, és az előtte két nappal elhelyezett, már megjavított harisnyát hozzuk vissza, hanem azt hiszem, hogy itt egy olyan családhoz kellett mindig megérkezni, ahol talán az anyuka egyedül nevelhette a gyermekeit, és úgy emlékszem, hogy akkor ebben a családban tulajdonképpen két lány gyermek élt, ebben az egy vagy két szobás pici lakásban. Most visszaemlékezve azt hiszem, hogy hasonló lehetett ez az élettér, mint a 8. kerületben, ahol laktam, a Sárkány utca 12B földszint 3-as lakás, ami ugye 19 vagy 21 négyzetméteres kis lakás volt, tehát a szemfelszedő az itt lakott a lányaival, és mivel ezek kis lakások voltak, nagyon sokszor mi a belső udvarban kint várakoztunk a rózsalugas mellett. Volt azért egy-kétszer, hogy a jobb, melegebb májusi időszakokban az ablakok nyitva voltak, és mi a Lakatos Zolival néha be tudtunk nézni, mert a két lány már egy felsőoktatási intézménybe járhatott, és ők emiatt volt, hogy délelőtt is otthon voltak, és ilyenkor mi még ugye jóval a felnőttkor vagy a pubertás előtti időszakban voltunk, de már indulásra készen arra, hogy majd egyszer felnőttek leszünk. Tehát nekünk akkor az úgynevezett felvilágosítás vagy tapasztalás elsősorban a szép női nem szempontjából ezek a nyitott ablakok adtak segítséget, miközben mi csak a nejlonharisnyára vártunk. Tehát ezeken az ablakokon benézve itt láttam először női melltartót, itt láttam először harisnyatartót és női átöltözéseket is, de ez megint csak egy mellékszála ennek az egész történetnek, hiszen sokkal fontosabb, mert a diszkriminációról és az esélyegyenlőségről szólnak a mostani tematikus programok itt a Tilos Rádióban, hogy én Lakatos Zolival nagyon jó haverságba kerültem. Nekem Lakatos Zoli nem egy cigány kisfiú, hanem Lakatos Zoli, meg az ő bátyja, Lakatos Jancsi jelentette. Két barátot. Már csak azért is, mert az én édesapám, Szőke András, ugye 4. házasságban születtem, sokat dolgozott, mert föl kellett építeni az új házat, 64-be kezdte azt a apám, azt megépített családi házunkat, édesanyám ott értek, tehát mind a két ember, szinte azt mondhatom, hogy három műszakos volt, és apám emellett még fúsizott is. Tehát ez az alsó tagozatos időszak is, amikor kisdiák voltam, azt jelentette, hogy sokszor az iskola végeztével, a napközik befejeztével is, mondjuk például az őszi időszakokban, téli időszakokban, egyedülivé tette az ember életét, otthon maradtam, és nagyon rossz volt kisgyerekként ott abban a nagy házba ülni és várni, hogy majd apám még 11 órakor vagy 10 órakor hazajönnek. És mivel
azt hiszem mind a két szülő nagyon nyitott volt, anyám is.

apám is munkás emberek voltak, vagy nem volt idejük ebben foglalkozni. Ha én azt kértem, hogy el szeretnénk menni Lakatos Zoliékhoz, akkor megengedték. Úgyhogy sokszor tulajdonképpen Lakatos Zoliék szüleinél vacsoráztam én, és ott játszottunk, beszélgettünk, és ha apám végzett esténként, éjszakánként, akkor jött a bicikliével, és onnan szedett föl, és akkor vitt haza a Pólya utcába. Tehát kimondható tulajdonképpen egy nagyon jó barátságban éltünk Lakatos Zolival is, Lakatos Jancsival is, olyannyira, hogy például szentesen abban az időben, megint csak azokat a szakkifejezéseket szeretném használni, amelyeket az időszakra vonatkozónak használtak. A szentesi cigányság az szintén ezen a Lenin úton kifelé haladva az erőtakarmánygyárral szemben volt egy áforkút, és az áforkút mögött volt egy mocsarasabb terület. Onnan azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, talán délnyugati irányban, akkor még megvolt egy szélmalom, és a szélmalom mellett lehetett egy tanya, ahol Kosta József, aki Párizsban tanult, híres festőművész, neki volt ott, ha minden igaz, a tanyája, aki nagyon nagy szegénységben halt meg, ma híres és nagyon drágán megvásárolható hagyatékból származó festményei vannak. Ugye ő az alföldi festészet egyik híres mestere, többek között a nagybányai iskolához is tartozott, szóval a Kosztának volt egy elhagyott tanyája, apám még azt hiszem egyszer a konyháját festette is, és ettől visszább az áforkút mögött a mocsaras lész mellett volt a szentesi cigányputri sor. Ez úgy kell elképzelni, hogy ezek ilyen kis hosszú utcácskák voltak, de nem sok, talán 2, 3 vagy 4, ahol vályokból vagy esetleg téglából is nagyon közel egymáshoz kis házak voltak építve, és erre a közösségi rendszerre az volt a jellemző, hogy szinte minden az itt lévő utcákban történt. Az emberek kint ültek a házak előtt, a tárcsás mosógépek ott voltak használva, és nem bent a lakásban, jó időben, és igazából, hogyha az ember az áforkút mögött bement ebbe a cigányputi sorba, már nem vagyok benne 100%-ig biztos, de az utca nevek talán ilyenek voltak, hogy Dankó Pista sor, söttörö-röttörö, akkor egy másik városba, egy másik közösségbe érkezett. A rossz nyelvek azok azt mondták abban az időszakban, hogy ide a rendőrség sem nagyon mer bemenni, mert ahogy elérjük ennek a rendszernek az elejét, és beérkezünk a szentesi cigányputrikhoz, akkor ott egy egészen más világ fogad bennünket, más szabályrendszer. Én ide is bejárhattam, mert Lakatos Zoli és Lakatos Jancsi rokonai, azok itt ezen a részen nagybácsik, nagynénik itt éltek, úgyhogy ezekről is nagyon jó emlékeim voltak, ahogy játszottunk, és esetleg ottani, úgynevezett, ma azt mondanánk, népi kajákat is fogyasztottunk. Mindez az emlék csak azért vetődött föl, és azért szerettem volna ezt nektek elmesélni, mert visszatérve végül is Homoki Nagy Béláni tanítónénihez, nekem volt egyszer egy négy szemközti beszélgetésem bent a tanári szobában, bár ő nagyon szerette apámat, aztán műfogsora volt, és amikor nagyon feszült volt, akkor előre-hátra mozgatgatta a fogait, és akkor ilyen tengeszerű lett a szája, de ő egy nagyon jó tanítónéni volt, és ő behivatott engem, meg kellett állni az íróasztal előtt, és mondta, hogy ő tulajdonképpen nem ért egyet azzal, hogy én, a Szőke Bandi, a Lakatos Zolival barátkozom. És akkor hallottam először azt a kifejezést, vagy erről a témakörről egyáltalán beszélni valakit, hogy nekem azért nem szabad barátkoznom Lakatos Zoliékkal, mert Lakatos Zoli cigány származású, és amúgy is van a rokonságban olyan, aki most a büntetés végrehajtásban tölti az idejét. Én mondtam, hogy nekem mindig jó volt ott lenni náluk, és még azt is megjegyzem, hogy lehetséges, hogy volt ennek egy érzelmi kapcsolódása is, mert hogy Lakatos Zolinak az anyukája, az kicsit hasonlított az én anyukámra, de Homoki Nagy Bélánét ez nem igazán érdekelte, hanem mondta, hogy ő, mivel aránylag középszintű tanuló voltam, tehát nem voltam nagyon rossz tanuló, Lakatos Zoli pedig sokszor bukásra állt, ő ezt nem helyesli, hogy én Lakatos Zolival
barátkozzam, és azt is elmondtott, hogy azért, mert cigány származású. Hát ez a Tilos Rádió, a Tilos Rádióban a Szőke rádiózik, és szeretnék nektek most akkor egy zenét lejátszani. Mindenkinek szép napot!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Dum-dum-dum!
1: És aga! Halljátok, mit mond!
2: Ah, igen, halljuk, persze, hogy halljuk!
1: Arra gondolsz, hogy elmenjek egy fogorvoshoz? Fúróba! Hát azt aztán nem! De nem áll!
2: Jó, ha nem? Hát nem, akkor Isten veled! Mi mindent megtettünk, amit tehettünk. Gyertek!
1: Ez nem tehetitek velem. Mi lesz a fogammal?
2: Mondtuk, hogy csak a fogorvos segít.
1: Olyan mogorva vagy vele.
3: Mondhatjuk vidáman is, csak a fogorvos segít.
1: Széttépem!

0: akkor állítólag már én is láttam villamost.
1: És én állítólag te is, ha van szemed. Na, de itt a ház.
0: Te, miféle ház?
1: A fogorvos.
0: Miatt
1: a hidegre?
0: Én aztán, én hát, te mit gondolsz? Fájni fog.
1: Ugyan, egy olyan nagy vitéznek, mint te. Na, gyerünk!
0: Na, jaj, otthon felejtettem a zsebkendőmet, otthon felejtettem, visszamegyek.
1: Hív a hős oroszlán! A bátrak, bátrak, a rettenthetetlen. Hallod? Valamit fúrnak.
0: Jaj, szegény fogacskám, jaj, aranyos fogam. Ne, én már itt se vagyok, itt se vagyok!

0: volt, hol nem volt. Volt egyszer egy öreg anyó, két kis unokája, Mása és Dása. Dása egyszer az erdőbe indult illatos bogyóért, friss gombáért. Azt mondja neki a nagyanyja, ne menj messzire, Dásenka, ne térj le az ösvényről, ne ugrálj át fatörzseken, mert még eltévedsz. Jól van, azt mondja Dása. Beért az erdőbe. Szedte, szedegette a bogyókat, dalolgatott magában, észre sem vette, hogy letért az ösvényről, betévedt a rengetegbe, fatörzseken ugrált keresztül. Egy magas tölgyfán, magas tölgyfa száraz ágán kakukkmadár üldögélt. Kakukk, kakukk, bal felé menj, kis leány. Dásenka elindult bal felé. Honnan, honnan se, egyszerre előugrott, honnan, honnan se, hirtelen előtoppant Miska medve, rendes nevén Mihail Ivanovics. Mancsa közé kapta Dását, és már futott vele, futott, futott, míg a házába nem ért. Nagy háza volt, igen nagy, gazdag háza. Nem volt üres a pincéje, tele répával, káposztával, szárított gombával, lépes mézecskével. Bevitte a medve Dását a házába, és így szólt hozzá. Jó, hogy találkoztam veled. Éppen gazdasszonykára van szükségem. Itt élsz eztán nálam. Kesztyűt varsz nekem. Jó kis tüzet raksz, tésztát dagasztasz, én meg vadászni megyek, élelmet hozok neked, amíg te dolgozol rám. Sírva fakadt Dásenka. A medve meg csak hordta neki a mézet, diót, finom bogyót, vigasztalta. Amikor Dásenka kisírta magát, lefeküdt aludni. Miska reggel így ébrezgette. No, én most elmegyek vadászni, te addig főzd nekem scsít. Szőj nekem takarót. Miska elment, és Dása munkához látott. Nem ment a munka sehogy. Mindenki esett a kezéből. Levest akart főzni, kiömlött a fele, tüzet akart rakni, könnyezett a szeme, olyan füst támadt a kemencében. Leült szőni, de a fonal összebogozódott, összebonyolódott. Este megjött Miska. Fekete a háza füsttől, nem látni ki az ablakon, sótalan a leves, keserű a kása. Aludni tért Miska, betakarózott az új takaróval, de fel is ugrott nyomban. Hát ez micsoda dolog? Nem takaró ez. Durva daróc. Megszúrta a talpacskámat, fölkarcolt a vállacskámat. Hely, te haszontalan, lusta, rendetlen teremtés. Eredj a pincébe, legalább válogasd ki a répámat, számold meg a káposztámat. Ezzel bezárta Dását a pincébe. A nagyanyó meg Mása pedig keresték Dását, aztán belefáradtak a keresésbe. Telt múlt az idő. Egyszer Mása is elindult bogyót szedni az erdőbe. Azt mondja neki a nagyanyó, ne menj messzire, Másenka. Ne térj le az ösvényről, ne ugrálj át fatörzseken, mert eltévedsz. Jól van, mondja Mása. Beért Mása az erdőbe. Szedte a bogyókat, csipegette, dalolgatott magában. Észre sem vette, hogy letért az ösvényről, betévedt a rengetegbe, fatörzseken ugrált keresztül. Egy magas tölgyfán, magas tölgyfa száraz ágán kakukkmadár üldögélt. Kakukk, kakukk, jobb felé menj, kis leány. Mása elindult jobb felé. Honnan, honnan se, egyszerre előugrott, honnan, honnan se, hirtelen előtoppant Miska medve, rendes nevén Mihail Ivanovics. Mancsa közé kapta Mását, és már futott is vele, szaladt, még csak a házába nem ért.
1: Jó, hogy találkoztam veled, mondta. Gazdasszonykára van szükségem. Itt élsz eztán nálam, kesztyűt varsz nekem, jó kis tüzet raksz, tésztát dagasztasz. Én meg vadászni megyek, te addig főzd nekem scsít, és szőj nekem takarót.
0: Ezzel elment. Neki látott Mása a munkának, bekukkantott a ház minden zugába, de nézett a pincébe is. De sok minden volt ott. Répa, káposzta, szárított gomba, lépes mézecske, és ott volt Dásenka is, ott volt a hugocska is. Sírva fakadtak örömükben, amikor meglátták egymást. Hallod-e, hugocskám, mondja Mása. Te maradj itt. Én majd kitalálom, hogyan szabadulhatnánk. Bement a házba, munkához látott. Levest főzött, aztán kását, kisöpörte Miska házát, aztán leült szőni. A fonalat húzogatta, kis kezével simogatta. Megjött a medve. Hát a háza fénylik, tiszta, zsíros a leves, forró a kása. Hely, azt mondja, de ügyes kislány vagy te. Hely, azt mondja, de nagyon derék kislány vagy te. Miska aludni tért, fejére húzta az új takarót, s azt dörmögte. Hű, de finom takaró, könnyű, mint a pihe, meleg, mint a kemence. Melegíti talpacskámat, ringatgatja a vállacskámat. Ezzel elaludt. Mása pedig enni adott Dásának, és lefektette a kemencére. Felkelt reggel Miska, és így szólt. Hogy hálálja meg a munkádat, kislány. Kérj, amit akarsz. Azt mondta neki Mása. Nem kérek én mást, Mihail Ivanovics, csak annyit, hogy vigyél ajándékot a nagyanyónak. Jól van, mondja Miska. Süteményt sütök, zsákba teszem, te meg vidd el neki, és dobd a küszöbére. De a zsákban nehogy benézz, meg ne dézsmáld a süteményt. Felmászom a tetőre, onnan nézek majd utánad. Jól van, mondja a medve. Elment hát Mihail Ivanovics vadászni. Másenka megsütötte a süteményt, beledugta Dását a zsákba, aztán belebújt maga is a sütemény közé. Megjön a medve, és látja ott a zsák tele süteménnyel. Vállára kanyarította, és útnak indult. Megy, mendegél, tip-top, tip-top, tapossa az epret, tiporja a füvet, tördeli a gajjat. Elfáradt, megéhezett. No, mondja, leülök a fatönkre, eszem egy kis süteményt. Más a vékony hangon kiáltja a zsákból. Magasan állok, messzire látok. A fatönkre nem merj ülni, a zsákomhoz nem merj nyúlni. Tovább megy Miska. Tip-top, tip-top, tapossa az epret, tiporja a füvet, tördeli a gajjat. Elfáradt. Megéhezett. No, azt mondja, most már messze vagyok a házamtól. Másenka nem lát meg. Leülök erre a fatönkre. Eszem, eszegetek egy kis süteményt. Mása meg vékony hangon kikiált a zsákból. Magasan állok, messzire látok. A fatönkre nem merj ülni, a zsákomhoz nem merj nyúlni. Nocsak, nocsak, ámul Miska. Milyen messzire ellát. Mit tehetek más? Gyorsan elviszem a zsákot, és hazasietek. Otthon majd vacsorázom. Gyorsabban szedegette a lábát. Elfutott a nagyanyó házáig, ledobta a nehéz zsákot, aztán szaladt vissza. Kilépett a nagyanyó a tornácra. Nézi, nézi, egy zsák hever a háza előtt. Kibontja, és mit talál benne? Süteményt. Kivett egy kis darabot, gyorsan beleharapott, keservesen zokogott. Éppen olyan, mint amilyet Másenka szokott sütni. Hol lehettek unokái? Hol lehettek leánykái? A két kislány ekkor előugrott a zsákból. Itt vagyunk, nagyanyó. Hely, de nagyon megörültek. Mindjárt táncra kerekedtek. Ott pörögtek mind a hárman, s daloltak nagy vidám.

0: iszod, és rögtön meggyógyulsz.
1: Édes vagy keserű?
0: Keserű.
1: Akkor nem iszom meg.
0: Na, gyere csak, ülj ide az ölembe. Mesélek neked. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy fabábú.
1: Rólam szól ez a mese.
0: Aki nagyon szerette a friss forrásvizet, mindig magával hordott egy kis ezüst bögrét. A forrásra talált, megmerítette, és a vizet nagy-nagy kortyokban lenyelte. Úgy, mint most te az orvosságot.
1: Lenyeltem, észre se vettem.
2: Hála a tündér végtelen és érthetetlen türelmének.
1: Már járni is tudok, nézzétek!
0: Akkor holnap már mehetsz iskolába.
1: Tündér, te is ezzel jössz, akár a tücsök.
2: Mert mi mindannyian azt szeretnénk, hogy okos, jól nevelt fabáb legyél.
1: De iskolába csak igazi gyerekek járhatnak. És te magad mondtad, hogy én csak fabáb vagyok.
0: Majd én megkérem a tanítónénit,
1: hogy... De én még túl fiatal vagyok az iskolához.
2: És a csavargáshoz nem vagy fiatal?
1: Én nem szoktam csavarogni. Én

0: Ne menj sehova. Gepetto, ide jön, érted?
1: Akkor elébe megyek, jó?
0: Nem.
1: Na de tündér, kérlek, igazán ne légy ilyen szívtelen.
2: A tündér szívtelen? Megáll az eszem.
1: Te hallgass! Nézd, tündér! Úgy szeretem Gepettót, hiszen ő faragott bábút belőlem. Úgy szeretném minél előbb megölelni.
2: Hogy ragaszkodik.
0: Menj, annyira akarsz. De ígérd meg, ha nem találkozol vele, estére visszajössz.
1: Megígérem! Viszlát, tündér!
0: Az erdőn át vezet az út. Mindig a kék jelzést kövess. Az egyenesen Gepetto házához visz.
2: Hogy engedhetted el?
0: Nem fog eltévedni.
2: Megy ez minden tovább, csak Gepetto elé nem.
0: Hogy tudsz így élni? Sajnálok az örökös gyanakvásodért. Mit akarsz, méhecske? Miért vagy ilyen izgatott?
3: Kedves néném, ne haragudj, de az ajtó mögött hallgatóztam, és úgy érzem kötelességem jelenteni, hogy a róka és a macska itt kóborolnak a környéken.
0: Szóval tücsök, és gyorsan hozd vissza!
2: Nem! Egyék meg! Akaszák fel, én egy tapotat sem megyek!
0: Hát Gepetto, szomorú lesz, ha nem találja itt.
2: Ez a fabár csak bajt hoz rá.
3: Nénikém, valamit elfelejtettem megmondani, de most, hogy meghallottam a nevét, szörnyű dolog történt.
0: Mondd már!
3: Gepetto a déli tengernél behajózott.
0: Mit csinált?
3: Behajózott! Vízre szállt egy korhatvén csónakkal.
0: És te hagytad?
3: Mit tehettem volna? Amikor megpillantottam, már messze kint járt a nyílt tengeren. Közben kitört a vihar, és a szárnyaim átnemvesedtek. Nem látod, hogy még most is csúron víz vagyok?
0: Fogják be a nyuszikat, azonnal indulunk.
3: Hová? Néni, hová?
0: Meg kell mentenünk Gepettót.

0: gyorsan, várj meg! Félek itt a sötét erdőben!
1: Ne nevettesd ki magad másra, hiszen ez a mi igazi otthonunk. De halló, Gáno!
2: Halló, jövök már!
1: Na, könnyen ide találtam meg.
2: Igen, igen, de... De nem volt egyszerű megszöknöm otthonról. Szerencsém, az anyám átszaladt a szomszédba tojásért. Amíg veletek nem találkoztam, nem hittem, hogy valóban létezik játékország. Azt mondjátok, néhány óra múlva ott leszek?
1: Ó,
2: ó, jaj! Én nagyon is megértelek.
1: Nézd csak, macska, mi drága lát a Pinokkió barátom.
3: A róka és a macska, alig ismerek rátok. Jó ruhában, jó egészségben mind a ketten. Már nem is sántítasz, és a te szemed is meggyógyul.
1: Meg.
3: Engem bezzeg elkerült a szerencse. Ott a csodák mezén, tudjátok, ahol elástam az aranyaimat, rablók támadtak rá.
1: Igen.
3: A kékhajú tündér mentette meg az életemet. Ki ez a fiú?
2: Kanút vagyok. És az éjfélt várom, hogy útnak induljak játékország felé. Gyere te is!
3: Á, nem lehet, haza kell mennem.
2: Á, rosszul teszed, mert hiszen, ha jól értettem, te sem szeretnél iskolába járni.
3: Ó, nem.
2: Na hát akkor meg mire vársz? Játékországban nincs iskola, nem kell szót fogadnod senkinek, ott reggeltől estig játszhatsz, és azt csinálhatsz, amit akarsz!
3: Hát ez jól hangzik. És egyedül mi?
1: Egyedül ugyan? Jó, a környék összes gyereke
4: meg. Mind?
3: És ott csak ugyan nincs iskola?
1: Nincs, nincs. Nem igaz, macska?
4: Nem, iskola az nincs.
3: Szép ország lehet.
2: Most mit tétovázol? Szánd el magad, és gyere!
1: Megérkezett a Cintó. Ez köszült el benneket a játékországba.
2: Nézd! Hadd pár csacsi húzza!
3: És hogy tele van?
5: Gyertek, fiúk, talán még felfértek.
2: A bia! Én már fenn is vagyok! Mire vársz, Pinokkió?
3: Nem is tudom, hova üljek?
5: Gyere ide mellém a bakra. Innen a kilátást is élvezheted.
6: Igaz, kise feledékeny vagyok. Tessék itt.
5: Most, srácok, indulunk. Már nagyon várnak rátok játékországban.
3: Itt várnak ránk?
5: A játékok?
3: És tessék mondani, játékországban biztos, hogy nincs iskola?
5: Nincs, fiacskám, ott csak szamarak vannak.
1: Jó utat, kedves Pinokkió!
2: Jó utat!
4: Nagyszerű üzlet ez, Róka! Ha minden gyerekért 5 aranyat kapunk, hamarosan meggazdagszunk! Kérem a fele pénzt!
1: Felhasználj és elégedj meg egy aranyjal!
4: Uraim! Tisztelt! Látok, ehhez egy fabám!
1: Csak nem Pinokkió!
4: De igen!
1: Jönni is látok, meg elmenni is!
4: Hintón távozott! Hintón!
2: És ez a hang!
4: Csak nem! Várják jobban látni a sötétben! De igen! Ők azok! Meg tudnád mondani, hová ment azon a hintón? Hintót mondatok.
1: Egyenesen játékországba.
2: Játékországba? Nem hallottam ilyen nevű országba.
1: Pedig nagyon híres. Ott nőnek a legszebb szamarak a világon. Mit te jó táltas, Pröcsek úr. Remélem, hogy találkozunk.
2: Játékország. Még a neve is förtelmes. Játék. Oda megyek, és ha kell, erőszakkal a fülénél fogva ráncigálom haza Pinokkiót.
7: Minden megértetetes ricsaj, ez a fűsértő zene, ezek a szörnyűséges, lengő, sikló szerkezetek. Ez csak játékország lehet. A gyerekek úgy rohangálnak, mint az őrültek. Végig még eltaposnak. Felmászom erre a fára, és onnan nézek körül, hát ha megpillantom Pinokkiót.
8: Fagylaltal töltött őszi barack. Kimagozott szőlőszemek. Pörkölcsös magyarok.
7: Hámozott dió.
8: Nyukros mandula fülgeszte. Finom.
7: Vajon a többi fán is ilyen csuda dolgok teremnek? A tündér mindig azzal vádolt, hogy innyenc vagyok. Talán igaza van. Bekapok még egy szem tejszínes mazsolát, és aztán megkeresem Pinokkiót.
8: Mekkora hinta?
7: Ha csak nézem is elszédülök. Ott van! Megtaláltam! Pinokkió! Pinokkió!
9: Köszönöm, megérztem, pedig most reggel
10: is. Rajta! 1, 2, 3!
8: Suhano!
7: Igen. Leráztak a fára, mint egy makkot. Még szerencsé, hogy nem tötem össze magam. És hova tűnt Pinokkió?
11: Igazán hálás lesz nekem, Pinokkió, hogy elhoztalak ide. Nagyszerű hely ez a játékország.
3: Napjában tízszer hallom ezt tőled, Panót. Nem unod még?
11: Talán nem szeretsz itt lenni?
3: Szeretek, szeretek, de már 3 hete itt vagyunk. Mindent láttam, mindent kipróbáltam.
11: Hát az óriás kerék, az csak nem unod?
3: Annyit ültem rajta, hogy már álmomban is az égen himbálódzom.
11: Kérsz egy kis vattacukrot?
3: Már ragad a fejem a sok vattacukortól.
11: Akkor gyere, másszunk fel a palacsinta egy tetejére. Ott fenn van a meggyes mákos, nincs annál jobb.
3: Egy kiszáradt kifli csücsöknek jobban örülnék.
11: Akkor mivel szórakozzunk?
3: Legszívesebben aludnék egyet.
11: Hiszen most keltünk fel.
3: Ez a legjobb itt játékországban, hogy annyit aludhatsz, amennyit akarsz. Felkelsz, és utána azonnal lefekhetsz. Már alszom is.
11: Amíg otthon voltam hajnalban, kiráncigáltak az ágyból, hiába könyörögtem, csak egy percet még. Egyszer egy vödör vizet öntöttek a nyakamba, úgy ugrasztotta ki a paplan alól. Pedig reggel a legjobb aludni.
12: Aludok én is csak. Ne viszkedj annyira, nem.
11: Hiába vakarom nem múlik el. Pinokkió! Pinokkió, ébredj!
3: Mi az, mi az?
11: Vakard meg kérlek a fülem, nagyon viszket. Ne sajnáld, esd neki 2 kézzel. Jaj, de finom. Na, mi az? Miért hagytad abba?
3: Te kanóc. Nekem is viszket. Pedig fából van faragva.
11: Na, csak képzeled. Vakard kérlek, vakard még egy kicsit.
3: Kanóc, itt valami nincs rendben. Egyre nagyobb és egyre szőrösebb a füle.
11: Csúlyan, hülye vicceid vannak.
3: Ez nem vicc. És az enyém is egyre jobban viszket.
11: Tudasd csak. A tiéd is megnőtt, és csupa szőr!
3: Kanóc! Véged van! Szamárfüled nőtt! És nézd, a kezed és a lábad! Patáid vannak!
11: Szamárod után?
3: És nekem is! Megkaptuk a szamárlázat!
11: Jaj!
3: Szamárrá változtunk! De hiszen megmondta a tárcsast, csak megmondta, hogy előbb-utóbb szamárrá változol.
11: Megmondta! Farkad is van!
3: Neked így! Farkad!

Kinoi templum. Sänd kärt bylum, tärtsöl särg. Hönlen tag i jökik arg. Nej fim tjänk, sep jo hirang. Möjd mig tjön läng min hyllt hang. A galagonya. Őszi éjjel izzik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Hogyha a hold rá fátylat ereszt, lányjá válik, sírni kezd. Őszi éjjel izzik a galagonya ruhája. A tündér. Bóbita-bóbita táncol, körben az angyalok ülnek, békahadak fuvoláznak, sáskahadak hegedülnek. Bóbita-bóbita játszik, szárnyat igéz a malacra, ráül, ígér neki csókot, röpteti és kikacagja. Bóbita-bóbita épít, hajnali kötfala vára, termeiben sok a vendég, törpe király fia lánya. Bóbita-bóbita álmos, elpihen őszi levélen, két csiga őrzi az álmát, szunnyad az ágfüle.

Szent csengő, csinglingling, télcsengén, halkan ring. Föl dobban két nagy ló, kop, kop, kop, nyolc patkó, kop, kop, kop, csöndzsákból hangot kop. Szétmálló hangerdő, csinglingling, szent csengő, csinglingling, télöblén, táborring. Robogó szekerek, mennek a fuvarosok, a fekete dobosok, a kerekeken éjszaka, a tagyai kutyaugatásokon át tovas, a falusi zárt kapuk álmain át tova, az úton a két fele meredeken árnyhegyű jegenyesor, innen is, onnan is, árkai mentén. A gyerekek alszanak, elviszi őket a fuvalom az égbe, hol érik a csillag, e gömbölyű, de tövises alma, s a hold fele kanyarog a hintafa, bársonya, cipra, szalagja, de virrad a kicsi öcsik és húgok álmai hajnali légcsigafonatain újra le földre pörögnek. Súlyos, muraközi ló dobog, a kövön a patakopog, a paripa fölnyihog, a falon a ló feje hószínen a fekete tovasuhan, ablakon és puha keszekusza mennyei álmokor átmut az árnyék. Mennek a fuvarosok, aluszik a köpönyegük, ők maguk éberek. Az úton a kikeleti lombokon a szekerek erezete iramodik. Ágyban a kisfiú és húga mennyei hintafa ágain, ezer üvegizmú, salátabokájú, kakukkfejű tarka lovat lát. Áncónő, feleségemnek. Még nem tudom, hogy mennyi vagy nekem. Ó, hallgat még felőled benne a lélek, mely fájtlat von körét szerelmesen. Még nem tudom, hogy néked mennyit érek. Jó sorsodat hozom, vagy tán halálom arancs gyémánt díszét. Még nem tudom, még nem tudom. Új, vézes fájdalom indáig össz nehéz utat talál.

A kebleden, s nem szégyen, ha előtted könyvbe estem. Semmit se titkolok, s ős ismerősen jársz vad töretlen Tibet tájamon, imbolygó szánalom, vagy éjjé égen csillagkérdező szem. A megtépett ideg, e rossz kuvik, szemed nyugodt kék mécsét megtalálja. Kicsinyke úrnő térdethez buvik, s elzúnyad az érzékiség kutyája. És benne a fénykirály az örök ember, még hallgattál, nem tudja szép neved, s nem mond ítéletet, így vár piros ruhában, szerelemben. Dob és tánc. Csönd, béke, csönd, béke, fény. Csönd, fénye, béke, csöndje, fény békéje, csönd, fényes csönd, béke, csönd, béke, fény. Béke, csöndes fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő, csönd, köve, kövön fény, csöndje, kőben csönd, béke, kő békéje, béke, köve, lomban, csönd, fényes béke, kő, lomban fény. Kút csöndje, fű, kútra hajló béke, csönd, kút békéje, inda, fű, inda, kő, lombhintája, kúton fény ingája, kútban csönd ajkája, csepp, csepp, kút cseppje, cseppek csengő, csöndje, csönd, cseppje, fény, kút habja, kő, lombja, fény, csöndje, béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fényhalmai, földkeblei, kútkarjai, kőlábai, víztüdejű, szél, lombtorkú csönd, fűruhájú fény, kőarcú béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal karéja, délsziklája, alkony karéja, éjsziklája, csönd, béke, fényhímzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzírása, örökös szálak verejtéke, só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövön, gyík, fénylő, néma bálvány. Béke veled, szeretőd lappang, virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, füve, béke, kutya, száj, békés, lomb, csöndje, fényes, ünnep, ága, lengy, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, száj, ima, fény, ünnep, lengy, béke, fény, csönd, béke, csönd, csönd, béke, béke.

bóbit táncol, körben az angyalok ülnek, békahadak fuvoláznak, sáskahadak hegedülnek. Bóbita-bóbita játszik, szárnyat igéz a malacra, ráül ígér neki csókot, röpteti és kikacagja. Bóbita-bóbita épít, hajnali kötfal a vára, termeiben sok a vendég, törpe király fia lánya.

0: Bóbita-bóbita álmos, elpihen őszi levélen, kétsiga őrzi az álmát, szűnjed az ág sűrűjébe.
1: Fürge vízi csikóval mentem csukabiró, sok hullámzó polip zászló figyelte, de jó nyálkás a lelke. Lila alga világolt, rezgő mozgó világ volt, a hináron sejem álom ficánkolt, viháncolt, hengergette a fátyolt. Nád szányult a légkörbe, s a szem ferdén megtörte, len odvas mély vízi kasté bizserget, didergett, buborékot szemergett. Ide csukabíróval jöttünk vízicsikóval, sugaras táj, csupa kristály, galóca a lóca, odaült a pióca. Embercsont a teríték, hordó számra veríték, átok áldás, jaj kiáltás. Suhogva, zuhogva süllyedt fentről iszapba. Olyan szép a halélek, néma bárki fülén. Habok száll, hova száll, talatta, talatta, kár aggódni miatta. Hal kisasszony ikrája, csukabíró arája, lágy kocsányon gyöngyös álom átfonja, karolja, vőlegénye csókolja. Jó a pikkely, a csúszós, jó a nyálka, a nyúlós, akkor csinos, mikor sikos a szikla, az ikra hideg csillám borítja. Némaságban egy hangot hallék, fentről harangot, tán csak lengő birka csengő. Szerelmem, szerelmem. Úszni kezdtem ád ellen.
2: Kicsi patak, kicsi patak. Habjait halkan omlanak, fürtös vizet csillog, szalad, a kő között, a lomb alatt.
3: Emberkém, jöjj hát, állj belém, bokádat hadd becézzem én. Most itt csipek, most ott csipek, meglásd, hogy milyen jó hideg.
2: Kicsi patak, habjait gyorsan siklanak. Állj meg, ringas, mint hajdanán nagy térdeim, anyám, anyám.
3: Emberkém, meg nem állhatok. Vár rám a tó, a kék titok, vár rám a hegy mögött a tó, a ringató, a nyugtató.
2: Kicsi patak, szomja szörny zárja útadat, vár rád a tó, megöl a tó, félek, légy jó, patakanyó.
3: Emberkém, nem halok meg ott, nagy víz borít rám fénysikot, nem vész el egy cseppem se, nem. Csak nem lát többé senki sem.
4: A balholmi leányok, leányok mind csúcsos csukját viselnek, mindig mosolyognak, de soha se nevetnek. Puha pára borul rá a hegyekre, hegyek közti zöldes, borzas, kacskaringós tengerre. Esik eső, száll a szürke sziklára, száll a fehér faházra, csillog, villog a leányok csukjára, szállogál a halszagú szél, könnyű ködök szitálnak, kikötőben, szürke ködben színes csukják vibrálnak. A bálholmi leányok, leányok mind párosával, hármasával karonfogva sétálnak. Kéklő szemük mosolyogva rádereng a borúra, az idegen fiúra, s ő elviszi mosolyukat a tengeren is túlra, a tengeren is túlra. Esik eső, száll a szürke sziklára, száll a fehér faházra. A bálholmi leányok, leányok mind csúcsos csukját viselnek. Mindig mosolyognak, de soha se nevetnek.
1: Leszállt a tóba, nagypapa leszállt a tóba. Ringalom, nagypapa leszállt a fekete tóba. Nézi a zöld hal nagypapa bokáját, nézi a zöld hal nagypapa lábujját, nézi a zöld hal ingalom. Nagypapát nézi a zöld hal, leszállt a tóba, ingalong. Nagypapa leszállt a tóba, nagypapa változik vízi sóvá, nagypapa változik fekete kővé, nagypapa leszállt a tóba, ingalong.
3: Áruk mellett üszkös a faderek, a üszkös a faderek, a kikorhat. Felhőcápa úszik az egeken át, űzi a hegyeken át a holdat. Egyszer égig fölmásznék, mennyei cápát horgásznék. Föl nem mász, mert üszkös a faderek, a üszkös a faderek, a kikorhat.
1: Ablak kereszt mögött zöld lomb imbolyog, ablak párkány előtt mosdó állvány. Kin sincs senki, ben sincs senki.
3: A megállt idő.
1: Nyári napfény szobába merül, cukor habcsipke terítő, király kisasszony mosdó kancsó. Torta szelet borotva szappan, hal kocsonya fokke fenyél, buzatarló vésű tartó, holt sarló körömolló, cirkuszmenet árnyék, csip-csep, csap-csepegés, csengő lépte siet, cuppok csendben nyárban, szoba ragadós forró iszapjában egy helyben mérföldeket. Falióra kötőtűj, kin sincs senki, ben sincs senki, falon foltok csendbetűj. Három éves volt a gyermek.
5: When you wake up in the morning, it's a quarter to one, and you want to have a little fun. You brush your teeth, you brush your teeth. When you wake up in the morning, it's a quarter to two, and you want to find something to do. You brush your teeth, you brush your teeth. And when you wake up in the morning, it's a quarter to three, and your mind starts humming, twiddly-dee. You brush your teeth, ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. You brush your teeth, ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. When you wake up in the morning, it's a quarter to four, and you think you hear a knock on your door. You brush your teeth, ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. You brush your teeth, ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. When you wake up in the morning, it's a quarter to five, and you just can't wait to come alive. You brush your teeth, ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. You brush your teeth, ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. You brush your teeth, ch-ch-ch-ch-ch-ch. You brush your teeth.

0: lesz után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
6: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass!
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

ügyetlensége, szörnyeteg, humor, idomtalan erő, mely szinte báj. S a harmadik, a legszebb, kupola, alakja csúcsba fejlő idegen, oly teljes összhang, hogy szívet szorít. Miféle rékolt déva nyomta föl végső kínjában ezt a szörnyű szép hármas jelet a tengerár fölé, amint az rátört és fölfalta őt. Őrt áll a tőnk, a teknőc, a tető, mögöttük fokban záruló a part, és összeér a tenger és az ég. Zöld ég, kék tenger, űr és villogás, játékos és forró álsebbiség. Színes kristályok árnyát álmodó, játékos, forró szemfedő alatt nehéz mélységben ismeretlenül alusztak az elsüllyedt városok. Csak ős nevük zúg, mint kagyló üreg, miből kihult az élő és a gyöngy. Pihen, pihen Gondvána embere, vízből jött hártyás ujjú óriás, ki szauruszokkal küzdött, alkudott, és bölcsőjében lelte sírhelyét. Kallódnak a sötétség térdein a hódítók, bölcsek, szerelmesek, kik eldobták a természet javát, a hús és nerv boldog parancsait, maguk faragta bálvány szörnyekért, az észrelélés gyötrelmeiért, a szép és édes rosszért, mely övék, s Isten vagy állat meg nem értheti. Meghalt a szobrász, szobra elveszett, akár a vályok tégla, utcakő. Meghalt a költő, verse elveszett, akár a tréfaszó káromkodás. Így múlik mind a lény, a név, a mű, de fejleményük él és hat tovább. Fölöttük száll a máskor embere, kiben új módon él a régi rossz, s veszett homokpartok, hegyek között dúdolva éli a hullámverést, minthogyha benne saját közönyét hinné dobogni, míg a hang alatt alusztak az elsüllyedt városok. Ki tudja hány és hol, ki tudja mind. S a hármas emlék, a szigetcsoport őróluk hallgat, és nem mondja el, hogy aki élt, az nem hiába élt. Az ütem istennője. Alig mozdítod ajkad, két összekoccanó gyümölcsét az ág, mélyed útvesztőiből előfakad a boldog éjszaka. Alig érinted a fémpult, valamennyi hangszer belezendül, csörgődobokból, üvegpoharakból rebben a madársere. Alig nyitod összeérő térdet, hegyek indulnak, a magasság ormai keblükben őrzött írással buknak lefelé, a forrás lecsorog a völgybe, dárdákkal és terhekkel hadsereg indul, közös álomban át kell a folyón. Még be se végezted a mozdulatot, tiéd az egész világ, a ragyogó tajtékzás, mely a széles vizen s a belégázoló testeken vonul, a telt edény öröme és adakozása, a megszólaló száj elvágott vesző kötege. A kipattanó burkok sarjai felröppennek a levegőbe, lebuknak az örvények alá, és átszegik a rideg földet, és remegésükbe merítik a csillagokat, és hozzád, ki nem emlékszel rájuk, visszatérnek minden időben. A föld meggyalázása. Egy véka rák, egy borjú.

vakpa, baklova, baktat, patkolatlan, vakabla, kokonát, abrakol, baklavát, patkolatlan, baktat, a vakpa, baklova. A vakpa, baklova, baktat, patkolatlan, vakabla, kokonát, abrakol, baklavát, patkolatlan, baktat, a vakpa, baklova. Esténként lopni jár az Isten is talán. Kopott kabátja végtelen zsebét tömi. Az áruházak polcain, ha bármit is talál, betelhetetlen sportszatyorba tünteti. A termelés már konkurenciát kínál. Ő is ember, nem szeret veszíteni. Otthonában asztalára öntve szatyra, a dolgokat szétszedi, lényegük kutatja. Reggelre sírva fél az ördög megborul. Emberhangra táncol nyelve könnyeit. Az átélt borzalomtól reszket, elpirul, sarokba áll, magától bánja bűneit. Üdülni vágyik, piszkos arca felvirul, idegbeteg terápiát kínál a hit. Integetve fut, ne lőj a háború föladva. Istenhez pártol, az embert megtagadja.

Felhőkakukkvár 3000 éve telik díszekkel és lomokkal, nagy ládákkal. Felírásuk én, enyém, nekem, engem, s falát mindenfelé kinyomta az én kincsem, az én lázam, az én üdvöm. Végre felbillent, s az alatta felgyűlt ganajba zuhant. Lakói a lenti mocsokban hemzsegnek. Nem értik, mi történt velük, nem látnak az éjszakában. Jajgatva vergődnek a szeméten, vagy futkosva egymásra tiporva cipelik törött recsegő holmiukat, vagy építeni akarnak a törmeléket dúlva. De van, aki lát közülük. És szurokba hempereg, és meggyújtja magát, hogy azok is lássanak. Kétségbe esett világosság, eleven fáklya. Páran rámutatnak. Ni, a bolond szurokba mártja magát, és elhamvad ahelyett, hogy menteni segítene. Mások kiáltják, az ő fényénél látunk! És még gyorsabban húzzák, vonják a törött lomokat. Mit látnának? Mit mutatna nekik az eleven fáklya? A törmeléket, a trágyát, és fölötte a fekete semmit. Honnan már hiányzik felhőkakukkvár, és eltűntek az angyalok. A biztonság, a szabadság, az igazság angyala, meg a többi, míg a háború angyala is. Mert amit ezek háborúnak néznek, egymásba botlók szüntelen marakodása a sötétben. Hol már az idő, mikor hadat indított a szabad elhatározás. S még a gyűlölet angyala is. Mert mindenki annak a bokájába harap, akiébe bír. De hol az igazi gyűlölet már? Az égen egy maradt. A tétlen, közönyös lélek. Az undor angyala. Mert már csak az utálat, melynek lelke van. Ha látnának az eleven fákja fénynél, őt látnák, az undor angyalát, amint lábával harangoz a kutyáknak, vagy fütyülve a romokra vizel, s nem hinnék, hogy angyal, hogy az alakot váltott szeretet, mely inkább mosolyog, mint haragszik. S ha közelről látnánk, nem hinnénk, hogy az undor angyala, mert oly szép, mint az a nő, kit álmunk legmélye hord. A gyilkos megrészegült tőle, vágytól zokogva öklére borul, fogatkozik, s a tiszta is megdöbben előtte. Mi a szépség, ha íj sodra van? S az üvöltve lobogó fákja, s a végső édesség ugyanegy. Ha kérdezik őt, felel. Ne fontoskodj! Ajkát biggyeztve szól, ne fontoskodj! Harmadszor is azt mondja, ne fontoskodj! S elhallgat. Az eleven fákja körbeszalad és ordít. Hallottátok-e? Ne fontoskodjatok! E két szó a nektek röpített ige, e két szó a nagykönyv, e két szó, mely a világ rángását feloldaná. Ne fontoskodjatok! Ne akarjatok zászlót lengetni, építő, romboló, mentő mozdulatokkal hadonászni, hagyjátok a jelszókat, fontoskodó elveket, rángató eszméket. Halljátok, semmi előnyt ne kívánjatok, előnyértékében ne higgyetek, és lemálik rólatok a százféle téboly, mely mind előnyt kínál, s olyanok lesztek, mint a szívverés. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, működése nyugalom. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, nyugalma működés, nyugalma működés, nyugalma működ. Nyugalma működ. Nyugalma működés, működése nyugalom. Működése nyugalom. Így kiált az eleven fákja. Végre összeroskat. Száján dűl a pernye, a korom, még csontja is fekete. Az undor angyala egykedvűen játszik a rom felett. Vár.

Vámpír kövéren a sarki közértben üres kosárral sorban áll. Elég tételt vesz, elégedett, nagy kanállal habzsolja az életeket, sokakat megkóstol, pár embert félretetett. Stabil értékrendjét átértékeli, hogy étrendje végre tápértékteli. Hozsanna néki, remélem hosszan praktizál, mert mégiscsak Isten a legnagyobb király. Változtatott véleményén, az ember ócska véredénylény, semmi több, sok hibája hosszú távon kiütközött, s miért furdalna engem lelkiismeret, mikor leszóltak már réges-rég az istenek, aki nem ember, jobb, ha költözik. A megmaradt fényt újra összeötvözik, aki nem ember, jobb, ha költözik. A megmaradt fényt újra összeötvözik.

esténként lopni jár az Isten is talán, kopott kabátja végtelen zsebét tömi, az áruházak polcain, ha bármit is talál, betelhetetlen sportszatyorba tünteti. A termelés már konkurenciát kínál, ő is ember nem szeret veszíteni, otthonában asztalára öntve szatyra, a dolgokat szétszedi, lényegük kutatja. Ha Szent Pétert ismerném, az Úrhoz menj be, mondanám, ha tehetném, s a tetemem fölvétetetném a mennybe előre. S a bérház tetőre, hol partot ér a végtelen, búcsú levéltelen állnék. Állnék, csak állnék. Árnyékom és a fényforrás között nem pont félúton, hippi a lélek, röpülni kíván szabadon. És nem könnyebb annyival a levegőnél, hogy a testet elvegye a zuhanástól.

Elvesztettem a szüzességem. Azóta vár rám a halál. Alig várta már, hogy várni kezdhessen, de most már türelmes. Nem érdekli az sem, ha sürgetem. Majd én is türelemre szoktatom magam. Van ideje, hadd várjon. Úgysem leszek már szűz soha. Kedvesem, ne sírj. Krisztus szeret téged. Rám tört kicsit a nyűszíthetnék, mert visszanyeltem a sikoltozást. Egy társas házban élek, és gyilkos vagyok. Nem tanult szakmám, gyilkosnak születtem. Én valahogy gyilkos lettem. Romantika. Csak lassan gyilkolok. De gyilkoltam már mindent. Anyát, apát, testvéreket, barátokat, most épp egy nőt gyilkolok. Dráma. Fél évtizedes munkám célba ért. Lettem, ami lettem, úgy látom kész vagyok, útnak indulok, bár egy kis handicappel, gyilkos vagyok.

Félek, ez a lány nem kíván. Nem, hogy engem látni se. Torkareket bonviván, kihűlött a lábvize. Fel, Torreador, győzd meg a bikát, ki lerévet. Mentsd meg még menthető éked, ehető herédet.

Barátom, te már odaállt vagy. A kollégák idelent odavágynak. Nem sírok, dicsérlek. Ne legyél kísérted, elengedlek. Csak az ajtóig kísérlek. A bálna napozóban nyers a báli hangulat, itt a létatét életre, halálra játszanak, zsákba macskát, hát ha van talán halál után lét körbe, értem bálna voltam, most tudni szeretném.

A koros kenti érsek, a kert menti kerítések kent réseibe préseli vérsejtteli részeit. A koros kenti érsek, a kert menti kerítések kent réseibe préseli vérsejtteli részeit. Míg egy kegyes begyes és egy kényes sekélyes kínos kéneket kenének a konokul undok kanonokok közös kondomjára. Egy kegyes begyes és egy kényes sekélyes kínos kéneket kenének a konokul undok kanonokok közös kondomára. A borzalmasan bealmaborzott torzomborz borz borzalma, ha hazakorzózva, bébi borz alma helyén torz bébi alma.

Az ősz orszőr száll, száll, száll az őr az őszi szélben. Száz ősz orszőr száll, száll, száll a szár az őszi szélben. Száz ősz orszőr száll, száll a szár az őszi szélben. Száll, száll az őr az őszi szélben. A tanganyikai babangidák Indából font Tangában gangbangolnak egy dagad babagidát. A tanganyikai babangidák Indából font Tangában gangbangolnak egy dagad babagidát. A tanganyikai babangidák Indából font Tangában gangbangolnak egy dagad babagidát. Péteri reptere, éteri reptere, Péteri reptere, éteri reptere, Péteri reptere, éteri reptere, reptere.

megmondtam neki, és nem sírt sokat, csak gyártott a sorban a fasírtokat. A szerelem fáj vagy a hagyma csíp, ha nem kívánlak is, csak te adj vacsit, csit, csit. Fordulj be szépen a fal felé, csit, csit. Fordulj be szépen a fal felé. Melletted alszom el, de nélküled. A gondolat külön, csak a párna egy. Konzervdobozokban nincs feltámadás. Hibát követtél el, hiába vársz csit, csit. Fordulj be szépen a fal felé. Csit, csit. Fordulj be szépen a fal felé. Csit, csit. Kicsit fordulj be. Csit, csit. Egy picikét fordulj be, légy szíves. A kis szobában fekszem hervat ágyneműn, közted és a fal között szorult a helyzetem. Mámorunkba dermesztő józanész vegyül, a díszlet otthonos, csak én idegenkedem. Személyes jellegű divatfotó az ágyamon, te a lelked adtad, én meg elfecsérlem. Mint eltörött üveggolyót úgy fájlalom, a távolság elfér egy ágybetéten. Mikor leléptél, árva ajtón nyitva hagytad, véletlenül talán, talán direkt kívánva. Maradna, menne, szándékát meg se szabtad. Tétovázó illatot húzat cibálja.

biztos ismeritek, mindig szerettem volna elmondani. Tétova Óda, Radnóti. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét, és néha meg olyan, oly biztos és örök. Figyelj, ennek neki futok még egyszer. Figyeljen, kedves M! Kedves M! Ön bár kedvesen invitált, általam nem várt, s kivált, nem kívánt vitát vált ki. Nem ártalmatlan. Ártatlan értelmünkre írtóra ártó. A tilalom malma, a szalma halma közt a szelet szlalomoztatja. Umtatta, umtatta, umtatta, umtatta. Nem bánnám, ha vitánk már untatna. Kedves M. Umtatta, umtatta, umtatta, umtatta, umtatta, umtatta, umtatta, Alkatra lehet csak egy brutál benga, de bennem mégis, mintha feltámadna a gyönge nő. Ő az ok, hogy magam a trendin hordom, hát ha rám kacsint a rendi orton, más oka nincs. Anyunak persze fölment a vércukra, egy hete tehette ki a Facebookra, tetszem neki. Azt mondta, szeret, vigyázni akar rám, szerintem lehet a falat kapárnám, ha nem lenne ő. Az ember végül hiába menekül, mint flancos drága francia manikűr, úgy hat a köröm alatt a tapéta, a hercegemnek lehet tetszene. Pankrátor, romantika a végzetem, randevunkat jelmezbába képzelm, és mind a ketten önmagunknak öltözünk, hát ha elkerülhető a feltűnés. Fáradhatatlanul szeretsz, duradsz el, félképzel, megóvsz, félkézzel ringatsz el. Szóval neked lehet, hogy csak egy brutál benga, de bennem ő, aki életben tartja a gyöngenőt.

Ez egy keserű lakótelep. Oda gyűjtik az angyalok, kinek a szárnya levétetett, s műtéti heget hagyott. Rossz nekik egyedül, mindenki fél, hogy megszégyenül a szomszéd előtt. Ez egy keserű lakótelep, addiktív angyalok. Az éj leereszkedett, villámlanak ablakok, a televízió bíztat, hogy hízni jó, megszugerál. Ez egy szomorú lakótelep, ahonnét félni kell. Ki az égbe feledkezett, annak már fél siker, de hiába mondja mint, hogy szárnya volt, csak legyint a járókelő. Ez egy keserű lakótelep, magányos angyalok, bolyongó szellemek, akiket valaki elhagyott, de irigy és fancsalog, mert a halott ex-angyalok szabadok. Ez egy keserű lakótelep, ahonnét félni kell. Az éj leereszkedett, s műtéti heget hagyott a televízió, halott ex-angyalok. Járókelő.

Szegfűvirág lehelet zuhat agos öröm illatú délövi szélben, fülemüle szavukusz a mézizegésű lugas susogó sűrűjében, harivigad a gyönyörű daluki keletben, sírjon az elhagyatott time táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonya itt szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méher a jos sziromárban emelkedik a bakulatárt legyezője. Harivigad a gyönyörű daluki keletben, sírjon az elhagyatott time táncol a vadörömű lányka seregben. Sziromözön illata ostromol, enged a zsenge füzérű tamála. A szerelem istene körmeiként ragyog a tavaszi kínsuk a szála. Harivigad a gyönyörű daluki keletben, sírjon az elhagyatott time táncol a vadörömű lányka seregben. Vágy fejedelme aranyjogarával a kés arapibe ma betegszik. Méraja nyírra hasonlatos íval a kulengeli járra lefekszik. S harivigat a gyönyörű daluki keletben, sírjon az elhagyatott ime táncol a vadörömű lányka seregben.

verik az ütemet a tenyerek, a csatok, a perecek a csuklón. Sorra dicséri a férfi az ügyeseket, és követik tovasiklón. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat, a tavaszi játszadozást. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat, a tavaszi játszadozást. Az pedig álmat a gonlesi deli madu szúdan a taviszírom arcát, végragyogó szerelemre hívó szemeit s a szemöldöke rajzát. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat, a tavaszi játszadozást. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat, a tavaszi játszadozást. Mostam a lenge csipőjűre ásimul, az ajak a susog a fülébe. Happuha csókot ad és a legény szíve beleremeg a gyönyörűségbe. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat, a tavaszi játszadozást. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat, a tavaszi játszadozást. Vinnyog a síp, verik az ütemet a tenyerek, a csatok, a perecek a csukló. Sorra dicséri a férfi az ügyeseket és követik tovasikló. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat, a tavaszi játszadozást.

Yeah, 1, 2. Check this out from the Bronx. We

Megtépázzuk a csillag fényét és leteperjük. Sárba taszítjuk a távoli bolygók népeit egyik. Majd ha lerágtuk a csontról a húscafatok maradékát, még hivatását elvégzendő mocsarakat épít az ember. S nagy gondárál űrszemetét odahordja. Végül a tág univerzum sivatagi tájain át kell, s újra a Föld nevű pinduri bolygón lel menedéket. Végtelen álmai elhervadtak, közeleg a végzet, vagy tán éppen elérte a célját, közeleg a végzet. Gyengül a lendületünk nyomatéka, lelassul a forgás. Sűrű időnk dekitágult, szépek az alkonyi fények. Az ég zöld lila bíború fólia reszket egy fölfele nyúló dróton. Lassul a forgás. Árad a vak csend. Szusszan az élet, nyugszik a molekula, fárad a pezsgés. Megkövesedne az árván elherdált szomorú távolság. Porladhatnék jában, anyaggá dermed. Most az idő már nem lepihenni, de szűnni szeretne.

Kipattan. Ebben a szent minutumban az isteni szikra kipattan. Ebben a szent minutumban az isteni szikra kipattan. Ebben a szent minutumban az isteni szikra kipattan. Pat, pat, pat. Jó napot, veszem a kalapat. Tegyél alá egy alapat. Sajnálom, hogy pont most lett szar a kép. Mikor Lesszi végre hazatért. A kanapét meg a tévét most azonnal basszat szanaszét, haló-való világ itt a tények. Itt tényleg a lét a tét? Egy hazám van, annak az égboltja fekete. Nyomora végtelen, ötletek nincsenek, a dráma nagy csöndbe zár, a villanyóra nem ketyeg, határtalan átéléssel önmagamnak kertelek. Egy hazám van, de nincsen házam. Hazámban otthonom még meg nem találtam. A hivatal nem ismer, és ezért, hogy csak titkon, de mégiscsak itthon érzem magam itthon. Félig ős magyar vagyok, félig meg cigány. Brácsás a nagyapám, tábornok a bácsikám. Nálad nem butább, csak egy picit lelkesebb. Könnyebben sírok, mert könnyen elkeseredek. De ha odaintesz nekem, hogy cigány, zenéj, én odakuporodom, mert simán enyém ez az életöröm, én ezt örökölöm, és átélheted, csak fizesd a köröm. Én futni fogok előlük, de maradok mögötted, ha addig bíztattalak, hogy a rendőrt tényleg leköpted. Én magyar vagyok, több száz éves nemes. Méreckednél velem, de ebben hidd el, nem érdemes. Elpattam bennem a szittya paritja, ha valaki a magyarságát szemétre taszítja. Hogyan vehetnék el a szólás szabadságát, ha olyan szavakat használsz, amiket a szádba valaki más rág? Viszont nem szeretem, ha a dolgaimat piszkálják. Mikor történelmi jelképeket lóbálnak a fejük felett, hozzájuk kúrnék egy kamionnyi dísztárcsát. Nem teszed le rögtön, mert a kezedet eltörröm. Csavart ki a kezéből, és cserélt ki valami másra, egy akármilyen hétköznapi használati tárgyra. Aztán érdeklődj nála, hogy megindul-e a nyála, ha arra gondol, hogy ezt most föltolom a valagába. Szóval, azt mondom neked, hogy stop hiszti, kus. Én fél cigány vagyok, hadd legyen ő nácisztikus. De neki azt mondom, skinhead testvér. Tessék, itt egy pál lesz. Hallod, ahogy a dob pereg? Dobd már le a bombered, de nagy mutatvány lesz. Örülj neki, hogy van haja, csináltass egy frizurát. Tarts meg egy turulmadarat, a többiből vegyél magadnak új ruhát. Ha tiszára cserélnéd a bakancsodat, tapadnának a gágyik, mint a parancsolat. Mit bambulsz ebben a bomberban, ember? A bombázónak palota kell, nem pedig egy bunkó bunker. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Sose verekedtem még, inkább piát fizetek. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Sose verekedtem még, inkább piát fizetek. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Sose verekedtem még, inkább piát fizetek. És ha jobbról-balról úgy érzik, hogy már eleget gyalázták, akkor most tisztelettel visszakérném a turult, a zászlót, meg a kokárdát. Hagyjuk már békén őket, koptassuk le róluk a gyalázatot. Nem légfrissíthetnénk fel végre ezt a szájba aszott halálszagot? Aztán némuljunk el. Tanuljunk halászatot. Sokszor, tudod, belém csak halni jár a lélek. De most, hirtelen, akkora formajavulást érzek, az örök létbe tartok, eddig tök jól haladok, hogy meg tudnám sok-sokszorozni a halatok. Hallgatom statisztikai adatok jós szavát. Nekem kb. Még egyszer ennyi, és aztán kalap kabát. Senki se tudja majd, hogy ma, hogy szerettétek két régebbi ember egyszeri kisfiát. Nem vár kint kisfiát. Gyalog vagyok, más néven paraszt. Szóval úgy néz ki, ha akarok, akkor sem megyek már sehová, végképp itthon hadarok, a játszma vége izgat, itt maraszt. Hogy itt tenni mit lehet meg, hogy mennyi éri meg, véleményem szerint a halál sem éri meg, és lehet, hogy úgy érzed, tök adhok a kottám, akkor Obi-Wan Kenobi, én csak bohóckodtam.
Egy hazám van annak a szép szó a veleje, megélni kép, remény és nincs telen, de bájosan készül rá, hogy magát fölakassza, ha a búbánattal lelkét már eleget baszatta. Egy hazám van annak a szép szó a veleje. Reménye képregény, megélni képtelen, a dráma nagy csöndbe zár, a villanyóra nem ketyeg. Ha van fölötte bíróság, Isten ellen is lehet, hogy pert nyerek.

Bálna napozóban nyers a báli hangulat. Itt a létatét. Életre halálra játszanak zsákba macskát. Hát ha van talán halál utáni lét. Körbeértem, bálna voltam. Most moszat szeretnék lenni újra, még nem volt elég, még két menet se túl sok, egy újabb ember életért én még egy kört leúszok, és ha Isten mégis megbocsájt próbálkozásom tudva, hát körbeértem, s átölel a fényes arcú Buddha. A bálna napozóban nyers a báli hangulat. Itt a létatét. Életre halálra játszanak zsákba macskát. Hát ha van, talán halál utáni lét, körbeértem, bálna voltam, most tudni szeretném, hogy tévedek, vagy jól hiszem, hogy tudna lenni jobb. Még visszaúszhatok talán, erősen csapkodok, mert ha nincs halál utáni lét, hát meghalni hiába. Most mitől költözött titok a haldoklók arcába? Mert ha nincs halál utáni lét, hát meghalni hiába. Mitől költözött titok a haldoklók arcába? Mert ha nincs halál utáni lét, meghalni hiába. Most mitől költözött titok a haldoklók arcába? Most mitől költözött titok a haldoklók arcába.

állna, napozóban nyers a báli hangulat. Itt a létatét életre, halálra játszanak. Zsákban macskát, hát ha van, talán halál utáni lét. Körbe értem, bálna voltam, most tudni szeretném, hogy tévedek, vagy jól hiszem, hogy tudna lenni jobb. Még visszaúszhatok talán, erősen csapkodok, mert ha nincs halál utáni lét, hát meghalni hiába. És mittől költözött titok a haldokló arcába? Mittől költözött titok a haldokló arcába? A bálna napozóban nyers a báli hangulat. Itt a létatét életre, halálra játszanak. Zsákban macskát, hát ha van, talán halál utáni lét. Körbeértem, bálna voltam, most moszat szeretnék lenni. Újra még nem volt elég, még két menet se túl sok. Egy újabb ember életért én még egy kört leúszok. S ha Isten mégis megbocsájt próbálkozásom tudva, max körbeértem, s átölel a fény sarcú butha.

vámpír kövéren, a sarki közérben, üres kosárra a sorban áll. Elég tételt vesz, elégedett. Nagy kanállal habzsolja az életeket, sokakat megkóstol, félretettet. Stabil értékrendjét átértékeli, hogy étrendje végre tápértékeli. Hozsanna néki, remélem hosszan praktizál, mert mégis csak Isten a legnagyobb király. Változtatott véleményén, az ember ócska véredény lény, semmi több. Sok hibája hosszú távon kiütközött, s miért furdaljon engem lelki ismeret, mikor leszoltak már réges-rég az istenek, aki nem ember jobb, ha költözik, a megmaradt fényt újra összeötvözik.

0: Der Zilpzalp oder Weidenlaubsänger sieht dem Fitis zum Verwechseln ähnlich, nur an der Form der Handschwingen und am Gesang sind beide zu unterscheiden. Sicher würde die Vermischung der beiden Arten eher zustande kommen, wenn die Verschiedenartigkeit der Gesänge die Gattenwahl nicht erleichtern würde.
1: Felbődülés lerogy az űr sokszarvú ikre, átzúdul a hideg, mindent elönt a kék vonzás, és villámló ekék s égő tüskék fölött a mesztelen vigarja, redőzve ráborul a horpadó talajra. Megreng az édesség vad fészke cifratál, s a mozdulatlanul terjengő fénybe száll. Barbár dal, képzelt eredeti és képzelt fordítás. Gia gulver arki csere, aini musta semo, aini mankütu anta semo, adenim barúvam bato, jaman. Ole giuro nanni he, ole cilambo ababi he, ole buglo iningi he, linlel dai he, jaman. Va puzzu como i chede va imla gulmo buglavi el va leli gulmo ni dede va odda giarumo he iamat. És a képzelt fordítás. Szélvölgye, farkas fészke, miért nem őriztél engem, miért nem segítettél engem, most nem nyomnak ő, ajaj. Könnyemmel mosdattalak, hajammal törölgettelek, véremmel itattalak, mindig szerettelek, ajaj! Földet, tüskét teremjen, tehened véres tejet adjon, asszonyod fiat ne adjon, édesapád eltemessen, ajaj! Kínai templom. Szent kert, bőlom, tárcöl szár. Fönlent ág, éjjő kék ár. Négy fém cseng, szép jó hírrang, majd mély csönd leng, mint üt hang. A galagonya.

0: ver seimet ajánlom a falaknak. Úgy írtam, ahogy nekem jól esett.
1: A hullámokat az számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tenger.
0: A kő és az ember. Amerikai néger spiritual song. Rejtőzködnöm nem lehet. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Szólt a szikla, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, szólt a szikla. Rejtőzködnöm nem. Elmentem a kősziklához, ráhullattam könnyemet. Szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, én is mennybe mennék, mint te. Én is égek, én is mennybe mennék, mint te. Én is égek, szólt a szikla.

0: Ausztrál néger esőhívó varázslat.
1: Csigariga tud ki szarvádat, szarvádat, mert ha nem túlod ki,
2: vaskapuha váglak!
0: Kemenes aljai mondóka.
3: Lalita lavanga lata pari sila nakumala malaya samire madukarani karakarambita kokila kujita kunja kutire haririha viharati sarasava sante nrityati yuvati janena samam saki virahi janasya durante.
0: Szegfűvirág lehelet zuhatagos örömillatú délőri szélben, fülemüle szavukkusza nézizegésű lugas susogó sűrűjében. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyait szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méherajos sziromárban emelkedik a bakula tárt legyezője. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sűrű atimukta futók a füzérrel övezve felébred a mangó, és Jamuna folyom árjaitól a vadonba kibomlik a bimbó. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Mészküveg illata gomolyog, a jázmin is éledez a tavaszi tájon. A remete szíveket is átszövi a fiatal évszak, az illatos álom. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben.
3: Panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü, panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü,
4: kudora, panyigai, panyigai, kudorai, panyigai, kudora, kudora, panyigai,
3: kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, ü, kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, ü,
4: ház, panyigai, kudora, ü, kudora, kotta, ház, kudora, ház, panyigai, ü, panyigai, ház, kotta.
5: A hettita, a hettita, különös nép a hettita, azt hiszi minden hettita, mindenkiről, hogy hettita.
6: A hettita, a hettita, különös nép a hettita, azt hiszi minden hettita, mindenkiről, hogy hettita.
7: Furcsa madár a sirály, azt hiszi minden sirály, ha jön egy másik sirály, az nem igazi sirály.
8: Furcsa madár a sirály, azt hiszi
3: mennek a fuvarosok, a fekete dobosok, a kerekeken éjszaka. A tanyai kutyaugatásokon át dobott, a fonti.

Tilos Rádió. Ez volt a Kelt a Karó. Vendégünk volt Horváth Kristóf, akinek köszönjük a közreműködést. További jó hallgatást!

0: Magyar Rádió beszél. Jelen, jelen.
1: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth Rádiót már elnémították.
2: Ha kell, utolsó sebb vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
3: Rádió jelentések adták hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
4: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión hétfőn egész nap.
5: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar hazóbeszéd.
4: Nem baj, kivágjuk.
6: És akkor egyből a... Jó reggelt kívánunk mindenkinek, bocsánat, csak közben itt... Na, csak közben itt óriási átszerelések zajlottak le, mivel hirtelen érkezett meg hozzánk Gulyás Márton a Slemtől. Marci, kérlek, akkor foglalj a helyet itt nálunk, üdvözlünk, szevasz!
7: Sziasztok!
6: Tényleg lesz a narancsárga mikrofon, direkt ezt a színt választottuk neked, mert tudtam, hogy izgalomba jön Szentkör, úgyhogy...
7: Az ez lesz... ilyen fakó narancs egyébként, ez az
6: emberi fakú testére, fakú.
8: El is van szakadva oldal.
7: Szerintem nem a vörösödött tőle.
6: Így van.
9: Na, szerintem a vörösnek most már nincsen súlya.
7: Sajnos.
9: Nem játszik.
6: Narancs az új vörös, azt is mondhatnánk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a héttérítőben a sajtószabadság tematikus nap végül elkezdődik, a háttérben valamelyik dízel busznak a hangját halljátok, ez végig velünk lesz, hiszen a szabad rádiózásnak vannak azért még mindig olyan technikai hátulütői, amelyekkel küzdünk, de ennek ellenére sokkal szabadabban rádiózunk. Marci, nagyon-nagyon régóta szerettük volna, hogy eljössz hozzánk a héttérítőbe. Megmondom az őszintét, hogy a nagyjából a kezdetek óta vagyunk Slime rajongók, és hát kíváncsi vagyunk mindenre. Hogyan készül a Slime? Hányan vagytok? Milyen stáb dolgozik mögötted? Honnan van rá lóvé? Mi lesz ezzel a YouTube-bal? Ezek mind-mind kérdések lesznek. Én amikor először vagy a Fancsikait, vagy valakit egyszer megtámadtam egy kérdéssel, hogy mondja meg, hogy hány fő stáb dolgozik a Gulyás Marci mögött, akkor azt mondta, hogy ez Gulyás Marci meg a GoPro-ja. Igazából igaz ez?
7: Hát a kezdetén igen, tehát az, amikor ez másfél évvel ezelőtt elindult, akkor tényleg én voltam a kamerával a szobámban. És akkor utána volt az, hogy rá egy fél évre sikerült először az egyik ismerősmet berántani, egy kedves barátomat berántani, egy ilyen szerkesztőnek. És hát azért akkor látható is volt az a műsoron, hogy ez így erősen elkezdett változni. Most elsősorban nem is feltétlenül formai, hanem tartalmi értelemben. Talán cizelláltabb lett, elmélyültebb lett, alaposabb lett, és így tovább, és így tovább. És akkor jöttek más haverok is, akik elkezdtek bedolgozni, abszolút ilyen pro bono alapon, egy grafikus srác, egy vágós srác, és így tovább, és így tovább. És aztán én vettem egy nagy levegőt, és azt, mivel én ezt, tehát tényleg én ezt akarom csinálni, mert azt gondolom, hogy ennek van értelme, hogy miért, az külön. Talán egy külön érdekes kérdés.
6: Hello. Igen, nagyon rosszul szól a mikrofon, úgyhogy már mindjárt köszönjük, igen, ezt mi is észrevettük, hogy lecseréljük mindjárt a másikra.
7: Veszek inkább másikra?
6: Igen.
7: Beszartam a narancs, vagy mi?
9: Nem, valahogy nem a hangosítás tudom. Nincsen rendben, nagyon hangosak a háttér.
6: De kapcsolva, bocsánat. De azt azért kapcsoltam ki, mert hogy nem működik, de hogyha átteszük a másikat, akkor az jobb lesz szerintem. Ha. Köszönöm szépen, szép kicsit segítesz, aki köszönöm.
8: Persze, fogom.
6: Nagyszerű.
8: Szuper.
6: Szerű.
8: Szuper.
6: És akkor most nézzük.
7: Most?
6: Igen?
8: Most jó.

0: Jakby bym ty. No.
1: Szóval. Igen, tehát hogy jaj, hát és akkor jöttek mások is, akkor mondom, én vettem ott egy nagy levegőt, mert akkor láttam már azt, hogy egyrészt erre van érdeklődés, most nyilván nem százezrek egyelőre, de hogy ez egyre erősebben növekszik, egyébként most már tényleg oda jutottunk, hogy havi 1000 új feliratkozója van a csatornának.
0: Havi 1000 új, az rengeteg?
1: Igen, tehát az magyar viszonyban mindenképpen jelentős. Na, és akkor ott vettem egy nagy levegőt, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor ebbe rakjunk bele pénzt, és akkor ami nekem így volt, nem tudom, megtakarítás, meg minden, akkor én ezt elkezdtem ebbe így belerakni, hogy így az emberek tudjanak ezzel rendesebben foglalkozni. És akkor utána ez annyira szimpatikussá vált néhány olyan barátomnak, akit nálam jelentősen több pénzzel rendelkezik, hogy akkor ők adtak még hozzá valamennyit, és akkor most gyakorlatilag ebből tud működni a Slime. Ez azt jelenti, hogy most van rajtam kívül még néhány kolléga, akik ezt kvázi főállásban tolják, és gyakorlatilag ez teszi lehetővé azt, hogy heti két adással ki tudjunk jönni. És ez van ott abszolút fejlesztési terve, hogy soha lehetne ezzel még tovább menni majd, de hát nyilván ennek azért erősen vannak korlátai is.
0: Számomra azért a Slime, én aki nem vagyok tévénéző, nekem ez a tévé. Tehát én alapvetően ebből tájékozódom, itt hallgatok meg elemzéseket, tulajdonképpen ebből látom azt, hogy mi történik. Mennyire van a Slime-nek közszolgálati televíziózást kiváltó funkciója, mennyire törekedsz erre tudatosan?
1: Hát szerintem ez olyannyira tetten érhető, hogy most már gyakorlatilag van egy közszolgálati blokkunk, ami a mostani közszolgálatinak mondott tévéből próbál egy ilyen szatírát csinálni. De hogy egyébként persze, tehát hogy ez szerintem is, vagy hát én annak tekintem, bár egyébként azt gondolom, hogy az újságírás maga az egy közszolgálat, függetlenül attól, hogy állami csatornán végzett, vagy pedig a piaci alapokon. Egyébként én nagyon károsnak is tartom azt a diskurzust mondjuk a közszolgálati tévéről, hogy hát miért van benne 80 milliárd. Nem az a baj, hogy 80 milliárd van benne, mert ez az ország igényt elköd, mondjuk 50 milliárd forintot is egy évben színházakra, tök jogosan, akár többet is költhetne rá. Nem az a baj, hogy 80 milliárd van egy országos kiterjedtségű több adót foglalkoztató és egyébként a közművelődés szolgálni kívánatot médiumra, hanem az, hogy egyébként ezt tisztán és semmi más nem használják, mint az állampolgárok agymosására, a legbrutálisabb és legalváribb agymosására.
0: Hát konkrét propaganda gépezet igazából
1: csak,
0: az, ami...
1: Csak és kizárólag. Nyilván korábban is voltak ilyen tendenciák, de korábban legfeljebb tendencia szinten voltak ilyen, mondjuk, mit tudom én, miniszterelnököknek a lányai életükben először kamera előtt, tehát az is eléggé kiverette a biztosítékot, de most meg gyakorlatilag ez megy 0-24-ben, csak nem miniszterelnök lányával, hanem valóban újságírónak mondott, vagy egykor esetleg újságírás művelő, mostanra csinovnyi státuszba alacsonyodott emberekkel.
0: Akartál Balázs Dori?
2: Én azt szerettem volna kérdezni, hogy működik-e úgy ez a dolog szerinted hosszú távon, hogy mondjuk a YouTube-ról gondolom, onnan bevételekből dolgoztok meg, szóval alapvetően...
1: Nem, tehát nem, ebben semmi, tehát azt érdemes eloszlatni ebből, tehát ami mit tenni, talán ilyen 10 cent maximum, tehát hogy ilyen, nem adásonként, hanem összesen amit a csatornát tud termelni, tehát hogy a YouTube-nak ez a pénzszerzési modellje, ez alapvetően ilyen több milliós feliratkozó számokra és videókra van kitalálva, és ott van értelmezhető bevétel. Az ilyen volumennél, ahol mi tartunk most, ott nincs, és amihol tehát a legjobb esetben is ahol mi eljuthatunk, mondjuk, hogy lesz egy 100 000-es csatorna, ami szerintem tényleg a tetejennek, és az is mondjuk még legalább 2-3 év, az se tud semmifajta bevételt úgy termelni ki direktben a YouTube-on keresztül, hogy az fenntartható.
2: És akkor szerinted ez hogy lehet fenntartható? Tehát gondolom állami pénzet ti nem fogtok menni soha. Adományból, vagy esetleg valami nagyobb támogatóból, vagy ez hogy lehetne megoldani? Én nekem azért kérdezem ezeket, mert szerintem az lenne a jövő, hogy valahogy próbáljunk ezekről a csecsekről leszakadni, és olyan médiumokat létrehozni, amik el tudják magukat tartani, hogy ne lehessen így bezárni, mint amiért most itt együtt vagyunk.
1: Ez nagyon nehéz kérdés, és én nem vagyok egyébként média közgazdász, tehát nyilván egyébként rengeteg olyan modell van itthon is, meg a nagyvilágban is, amik ezzel így versenyeznek. Uh-huh. Tehát, hogy mit lehet csinálni azon kívül, hogy vannak hirdetők, meg van az állam, mint egy ilyen borzalmasan nagy mamut, ami így dominálja a hirdetési piacot, és ezen keresztül torzítja az egésznek a működését. Én azt látom egyébként, hogy alapvetően közösségi modellbe lehet egyedül gondolkodni, de szerintem az ott kevés, hogy szolidaritást várunk el, és akkor emiatt az emberek érezik magukat indítatva arra, hogy mit én havi 1000-est beleadjanak. Mi éppen ezért például nem is pénzt kérünk elsősorban az emberektől most, hanem sokkal inkább azt, hogy az aktivitásukat támogassák a csatornát. Tehát indítottunk egy közös országklub elnevezésű ilyen aktivista, közösséget, aminek most jelenleg 100 tagja van, ezt egy hónapja indítottuk el, és ott nem azt kértük tőlük, hogy adjatok lóvét, hanem azt kértük, hogy gyertek el és csináljunk közösen akciókat majd. Tehát az a cél, hogy ezen keresztül hozzunk létre egy olyan új nyilvánosságot, ami cselekvő módon próbál szolidaritást gyakorolni, és cselekvő módon próbálja befolyásolni azokat az ügyeket, amelyekkel kapcsolatban.

0: tele van a... És azt akarom csak ezzel mondani, hogy szerintem ez azért nagyon fontos, hogy egy ilyen médium, hogyha elindul egy ilyen irányba és elkezd közösséget szervezni, mert ez szerintem egy nagyon új útja lehet annak, hogy, hogy hogyan tartja a közönséggel kapcsolatát valaki. És ugye van ez a számomra, egyébként szerintem erős érdemes beszélni, vagy ezt bedonnám ilyen témának, hogy van ez az elvárás magyar újságírókkal és médiumokkal szemben, hogy hát így objektívnek kell lenni, ami szerintem eleve egy nagyon fals koncept, tehát szerintem nagyon komoly veszély vannak ennek az objektivitásra való törekvésnek.
1: Szerintem, hogyha valaki objektíven tud egy témához hozzáállni, akkor igazából nem is nagyon érdekli őt. Hogyha valamiről nincsen egyébként egy újságírónak véleménye, akkor mit tud leírni?
0: Egyrészt szerintem ez is van, másrészt meg szerintem az is van, hogy ugye mindenképpen van egyfajta meghatározottsága annak, aki ír. Tehát, hogy ezt kár eltagadni, szerintem nem feltétlenül. Tehát az objektivitásra való törekvés az valahol pont az állításodnak az érdemi ellazázását teszi lehetővé, vagy azt, hogy így nekem addig kimondani valamit, ami már tényleg annyira egyértelmű, hogy már nem is kell igazából kimondani, mert egyértelmű. Tehát, hogy mondjuk például az, hogy a sajtószabadság megszűnéséről ma beszélgetni, az szerintem bizonyos értelemben, hát így körülbelül az, hogy így igen, hát most esik az eső, mert rossz az idő. Ezt látjuk, hogyha kinézünk az ablakon. A sajtószabadság nem tegnap szűnt meg Magyarországon, és nem tegnap előttől van veszélyben, nem 2014 óta van veszélyben, hanem rögtön már 2010-es kormányváltás után, és előtte is komoly veszélynek volt kitéve. Tehát, hogy azt
2: de tudom, megszűnt meg egyébként szerinted a sajtószabadság?
0: Nyilván nem szűnt meg, meg ez nem egy ilyen vagy-vagylagos kérdés, de azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem olyan szinten szűkültek a lehetőségei a szabad tájékoztatásnak és véleményformálásnak, a közönség elérésnek, annak, hogy egy médiacéget egyébként professzionálisan, rentábilisan, profitorientáltan lehessen vezetni. Hát, tehát, hogy egyáltalán azt, hogy mondjuk egy új médiumot, hogyan tudsz mondjuk befektetőt találni, hogy mondjuk egy befektető mennyire mer egyáltalán gondolkodni abban, hogy mondjuk valami jelentősebb fejlesztést eszközöljön. Tehát, hogyha egyébként tényleg Magyarországon lenne sajtószabadság, akkor a tilosnak kellene olyan méltatlan procedúrákon keresztül menni egy rohadt frekvencia megszerzéséért, amit egyébként az több évtizedes működésével bizonyított, hogy van benne potenciál, közönség, stb. Tehát, hogy ha ezek egyébként valóban működnek, akkor nem itt tartanánk, és éppen ezért én szerintem ne féljünk azt kimondani, hogy Magyarországon igenis erősen zárójelbe került a sajtószabadság, igenis erősen kihívásokkal van kezelve, és nem csak úgy általában, mint hogy nyilván Amerikában is nagyon komoly kihívásokkal küzdik a sajtószabadság, csak ott mondjuk másfajta veszély vagy mutatkoznak meg, meg nyilván Európában és rengeteg más országban. De az a fajta véleménydiktatúra, véleménymonopólium, ami egyébként uralja a magyar média közéletet, vagy médiumokat, az, ami mondjuk az állam által, mondom, a reklámokon keresztül, a szabályozáson keresztül, az informális megfélemlítésen keresztül, tehát, hogy ami gyakorolva van, az igenis egyébként a sajtószabadságnak a brutális felszámolására tett erős kísérlet, ami egyre sikeresebbnek mutatkozik.
1: Igazából szerintem ez a megfélemlítés nem csak informális, téged konkrétan is ért formálisnak tekinthető megfélemlítés, így kísérlet. Mik voltak ezek?
0: Hát... Nekem azért egy nagyon szerencsés helyzetem van, tehát én
2: olyan... Ott voltunk a tárgyalásodon, milyen szerencsés helyzet?
0: Hát az más, az egy fia, az egy ilyen buta inzultus, de igazából annak nincs olyan jelentőség az én olyan személyes biztonságérzetemre vonatkozóan, tehát én még mindig egy nagyon védett státuszt élvező ember vagyok ebben a társadalomban, tehát csak mondjuk megnézem azt, hogy kik vannak a mai napon még beszélni arról, hogy alakul a média szabadsága, tehát sokkal komolyabb kitettségnek vannak ők kitéve, vagy sokkal komolyabb kitettségekkel
2: hát végezik
0: a
2: munkájukat. Hát erre nem fogadnék azért. Szerintem célpont vagy.
0: Igen, de hogy mondjam, szóval, hogy én szabadon nyilváníthatok véleményt, hozzájutok azokhoz a felületekhez, amelyek ezt lehetővé teszik. Az egzisztencián abszolút nincsen veszélyeztetve, tehát hogy én tudok, tehát az én megélhetésem az nincsen veszélyeztetve, mint mondjuk, hogyha ránézek mondjuk, mit tudom én, az Index vagy a 4D4 újságíróira, akkor őróluk nem biztos, hogy ezt elmerném mondani. Tehát én abban például biztos voltam a Népszabadság beszántása előttig, hogy a 18-as választások után, ami szerintem most sarkos állítás lesz, de szerintem minimum a többségi győzelmet fogja elhozni a Fidesznek, hogy kétharmaddal is az már egy másik kérdés, és hogy 18-as választások másnapján, hogy az Indexben a felszámolás meg fog indulni, a számomra nem volt kérdés, most már számomra az a kérdés, egyébként ez meg fog-e történni akár idén, vagy csak megvárják vele a jövő év elejét, de egyébként nem gondolom, hogy megvárnák a jövő év elejét. Tehát, hogy ami ma elképzelhetetlennek tűnik, az, ami meg fog történni.
2: Azért itt ahhoz, hogy neked van helyed a sajtó, hogy szabadon beszélhetsz, azért ez létre kellett hoznod egy saját sajtóorgánumot. Tehát nem, azért ez egy fontos része, hogy nem csak rászállsz valamelyik újságra, és akkor ott abban a szerkesztőségben írsz, vagy készítesz videókat, hanem azt mondod, hogy rászállsz egy teljesen új progresszív közlési rendszerre igazából, és hogy a YouTube-ra mész el. Én nagyon sok esetben azért ugye említetted, hogy van a Slamnek ezek a szatirikus újabb részei, én megmondom az őszintén, azok is kellemesek, izgalmasak, de talán kevésbé nekem szólnak. Az elemzéseid viszont én úgy látom, hogy tűpontosak általában, nagyon felkészült vagy, és hogy ezek az elemzések igazából megállnak a helyüket akkor is, hogyha azt mondanánk, hogy középiskolás diákoknak a nagy szünetben vetítsék le, mert hogy nem pártpolitikai témájúak, hanem szintisztán közpolitikai, de ugyanakkor mered használni a pártoknak a kifejezéseit, tudsz érvelni, nagyon-nagyon vonalon haladva. Hogyan készülsz fel egy ilyen műsorra, vannak-e tanácsadóid, van-e stáb mögötted?
0: Ez a szerkesztő kollégám, amikor együtt csináljuk, az ő neve nagyon fontos, ő Földiák Vince. Gyakorlatilag vele ketten csináljuk a műsorokat, vele kerül kitalálása, mi az adott téma, és hogy mi az, amiről csináljuk, vagy hogyan dolgozzuk fel azt az adott témát. Van még egy fontos kollégám, aki idén csatlakozott be a második évadban, és ő a szerdai adásokat, ezeket az úgynevezett feles adásokat szerkeszti. Ő Papp Szilárd István, a Kettős Mércének a bloggere, újságírója. És akkor gyakorlatilag így hárman dolgozunk együtt, de a nagy adásokat, amikről te beszéltél, gondolom, azokat a Vincével együtt. Igazából, hogy mondjam, tehát téma az rengeteg van, tehát igazából pont az a legnehezebb tényleg az, hogy így önmérsékletet tanúsítani, és nem mindenbe folyton belevágni, tehát hogy mondjam, tehát hogy tematikus dokumentumfilmsorozatra vannak terveink, tematikus oktatófilmsorozatra vannak terveink, meg szeretnék csinálni a rendszerváltás nagy történeteit, végigmenni a nagy történelmi traumákon, 20. század, tehát hogy egyszerűen az van, hogy sajnos ugye a film az egy olyan dolog, meg így általában mozgóképes dolgok azok olyanok, hogy így nagyon erőteljes nagyon rövid a szavatosság idő bizonyos szempontból. Persze, hogy nem azt mondom, hogy ne lennének olyan filmalkotások, amelyek bőven kiállják az idő próbáját, nem ez a kérdés, hanem kifejezetten mondjuk az ilyen edukatív, dokumentarista, stb. Pláne szórakoztató infotainment cuccoknál ott azért nagyon erőteljes a felezési idő. Vagy erősen érvényesül ez az elv, és hogy éppen ezért hiába mondjuk készült nagyon sok jó dokumentumfilm fontos történelmi eseményekről Magyarországot érintően, vagy bármi mást érintően, ezeknek ma már a használhatósága a fiatalabb generációk irányába erősen korlátozott. Nem azért, mert ezek rossz filmek, hanem egyszerűen azért, mert hogy mondjuk tényleg a vizuális kultúra az, ami olyan szinten fejlődik, hogy még aki szinten benne dolgozik is, nagyon nehéz lekövetni a legújabb trendeket, még tényleg rajta lenni azon, hogy így ne maradj le. És hogy ezzel számolni kell, tehát nem lehet azt mondani, hogy ezeket a hatásokat, ezeket negligáljuk, és azt mondjuk, hogy akkor ezeket figyelmen kívül hagyva foglalkozunk közélettel, politikával, mert akkor egyszerűen nem fogjuk tudni a közönséget elérni. Eleve ugye ez nagyon nagy probléma a magyar oktatási rendszerben, hogy a vizuális kultúra, vagy hogy mondjam, a vizuális kódok olvasásának a képessége, most nem is azt, hogy egyébként tudják használni ezeket, és ők maguk is kreáljanak ilyeneket, de egyáltalán, hogy olvasni tud és értelmezni a vizuális ingereket, kódokat, az egyszerűen nem része a tananyagnak. Van, ahol egyébként foglalkoznak ilyesmivel, vizuális nevelés címszó alatt, de gyakorlatilag ennek ma már olyan szinten kéne beépülni az oktatásba, mint mondjuk az íráskészségnek. Tehát az, hogy tudod használni az ABC-t, és tudsz értelmezni szövegeket, megalkotni szövegeket, az tök jó. Második lépcső az, hogy tudjál egyébként ugyanígy vizuálisan is előállítani kódokat, ahogy mondtam, formákat, és így tovább. És egyébként ide mondanám a programozást is, tehát egyébként ez a három szerintem az, ami ma egyszerűen ahhoz, hogy az ember. Nem is azért, nem is a piacképes tudás, egyszerűen azért, hogy a világban való tájékozódásnak az legelemibb, legalapvetőbb képessége adott legyen, az egyszerűen szükséges.
2: Azt akartam még kérdezni, hogy a YouTube csatornának a használata, amelyik szerintem Magyarországon valahogy ebben a szintérben nem nagyon jellemző másra, hogyan látod, hogy hol tud még fölbukkanni, milyen lehetőségek vannak benne azok számára, akik mondjuk nem csak néznék, hanem készítenék, vagy tudsz esetleg olyat mondani, aki szintén alkalmazza ezt az eszközt?
0: nagyon meglepő egyébként, mert Magyarországon a YouTube széna az nagyon erősen, tehát egyébként tök fejlett több szempontból is. Tehát vannak filmes vloggerek, sima videologgerek, de ilyen úgynevezett beauty vloggerek is, a 10-20-as korosztály is, tehát több százezer feliratkozóval rendelkező vloggerekről beszéltem, arról, aki mondjuk az iskolának is, mondjuk tényleg a rokonoknak készít a videókat, ami aki tényleg tízezrek vagy százezrek néznek, nálam fiatalabbak akár egy évtizeddel is. És egyébként még az online médiában is, hát nyilván itt a 4D4 egy zászlósaljó, tehát mondjuk pont ugye majd az Ács Dani, tehát nyilván ő ennek egy ilyen dohánynyel, ennek a műfajnak.
2: Váltásba kéne csinálni a tévét, Magyar TV-t, A7 Gulyás Márton, B7 Ágyban, ez milyen nézhető lenne, nem egyből az ember venne tévét.
0: Igen, hogy hát egyébként biztos, hogy lennének vitáink a Danival is, mert hogy nyilván, tehát hogy ezeket el szoktuk meccseni Tumblr-en, de hogy az a lényeg, hogy, tehát, hogy ők is egy nagyon nagy nézettségű YouTube csatornát visznek, és mondjuk, de mondjuk az a fajta politikai vloggerkedés, amit én viszek, ami mondjuk ki próbál építkezni valamelyest a John Oliver-nek a Last Week Tonight című műsorában, az HBO-n megy, meg picit valamelyest a John Stewart féle egykori Daily Show-ból, és így tovább, tehát hogy ezt, most nem azért, hogy magamat fényezzem, de hogy ezt igazából nem csinálja senki más, és ez baj. Tehát ez nekem is baj egyébként, mert hogy nyilván ez egy annyira ilyen értelemben ismeretlen műfaj, hogy ezt így meg is kell ismertetni az emberekkel, és valamelyest rá kell őket vezetni arra, hogy ez lehet jó. Egyébként mondjuk mit a Barabás Licsinek van egy vlogja, amit talán egy ilyen 3 hónapja indított el Poliszművek néven, és biztos, hogy van más, aki ilyesmivel foglalkozik, vagy aki mondjuk néha elemez politikát, de mondjuk aki ebben tényleg szisztematikusan hétről hétre rendszeresen foglalkozik, és mivel én nagyon sokat nem ismerek sajnos.
1: De szerintem azért, mert Magyarországon a YouTube megélhetésre való felhasználhatósága, az nagyon korlátozott. Ez valószínűleg azért, mert egy mondjuk 10 millió magyarul beszélő ember van az országban, meg még ugye Európában határon túli magyarok, meg akik kitelepültek az országból, de ez még nem egy elég nagy szám ahhoz, hogy meg lehessen élni mondjuk YouTube hirdetésekből, mert hogyha van mondjuk 40 millió néződ, vagy 40 millió megtekintés a videódnál, akkor abból már meg lehet élni. De mondjuk 40 ezerrel semmi, tényleg egy ilyen mondjuk 10 ezer forintot kapsz egy hónapban, vagy még annyit sem.
2: Azt hiszem 3 forint egy feliratkozó.
1: És hogyha valaki, nem feliratkozó, arra nem kapsz, hanem itt klikkelés után fizet a Google.
0: De az is minimális, tehát tényleg volt nekem olyan videó, amit megnéztek 4 millióan, és mint 30 cent, tehát hogy nem, ez nem jelentős. De egyébként, bocsánat, az egyébként, tehát hogy vannak olyan csatornák, amik nem a Google meg a YouTube által generált hirdetésekből, hanem abból, hogy ők maguk leszervezik más cégeknek, vagy valamilyen partner együttműködés, és azt mondják, hogy figyelj, nekem van 300 ezer feliratkozó, ebből mondjuk 150 ezeren biztos megnézik a videót, és azért ez egy nagy szám. Tehát azért ez nagy elérés, és akkor azt tudják értékesíteni ők maguk azoknak, akik egyébként ebben érdekeltek, de valóban a Google-on és a YouTube, tehát a Google, aki a YouTube-nek a tulajdonosa keresztül, ez értelmezhetetlen.
1: Igen, és hogy egy profi stábot fenntartson valaki, hogy tényleg akkor lépést tudjon tartani a vizuális fejlődéssel, az szerintem fenntarthatatlan csak YouTube pénzekből.
0: Az biztos. Magyarországon igen. De mit tehát mondjuk Amerikában van erre is példa, tehát ott például van a The Young Turks nevű csatorna, ami gyakorlatilag egy online híradó, és abban a csapat az MSNBC-ből vált ki, mert nem bírták ezt a korporát környezetet és azokat a kényszereket, amiket ott rájuk tukmáltak. És akkor azt mondták, hogy jó, akkor ezt megcsináljuk a YouTube-on, és akkor ott van egy 3 milliós feliratkozó táboruk például.
2: Marci, itt azért úgy tűnik nekem, hogy a YouTube, meg a Facebook, meg a különböző social media platformok mentén olyan kommunikációs ágensek, véleményvezérek vannak kialakulóban, akiknek azért komoly társadalmi tőke lesz a kezükön. Hiszen tudják a véleményt befolyásolni, véleményvezérekké válnak. Hogyan látod, hogyan tud betölteni ezt társadalom formáló funkciót, hogyan lehet megőrizni azt, hogy ne essen bele a pártpolitika mocsarába ez a rengeteg tőke, amit termelődik?
0: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Egyrészt egyébként az lenne jó, hogyha valami módon ez át is tudná alakítani a pártpolitikát magát. Tehát én a kezdetektől fogva ezt nem zárkóztam el attól, hogy pártpolitikusokkal beszéljek, interjúkat csináljunk velük. Most például lesz egy vitasorozat, amit csináltunk egy adást, amiben elemeztük a választási rendszert, meg a házszabályát a parlamentnek, és kimutattuk azokat a kényszereket, amik egész egyszerűen nem csak, hogy értelmetlenít teszik, hanem teljesen feleslegessé az ellenzéki munkát. Most nem csak az, hogy konstruktív ellenzékiség, hanem
2: bármilyet.
0: Bármilyet. és hogy pontosan látható az, hogy 2014 előtt is ez egy probléma volt, de 14 után ez gyakorlatilag teljesen felesleges, megalázó, értelmetlen ellenzéki szereplőként bent ülni a parlamentben, szerintem egyébként kormánypárti képviselőként is,
1: igen, tehát hogy
0: magára valamit adó ember ilyesmi nem foglalkozna, de hát nem magára ad, hanem a zsebére. Zákson. De csak azt akarom mondani, hogy és most például elhívtuk a párt vezetőket, és ők el fognak jönni, ellenzéki pártok vezetői, hogy erről vitázzunk, hogy ők mit látnak. Tehát, hogyha egyébként ilyen a környezet, van értelme a 18-as megmérettetésnek, milyen taktikákat lehet alkalmazni egy ilyen kényszer esetében, hogyan látják egyébként azt a társadalmi elégedetlenséget kanalizálhatónak, ami egyébként van. Tehát, hogy a Fidesznek nem társadalmi támogatottsága van, hanem a Fidesznek van egy nagyon ravasz rendszere, ami lehetővé teszi azt, hogy ez az elégedetlenség ne tudjon magának politikai képviseletet találni. És hogy akkor ebben mit lehet csinálni, és ez szerintem érdekes lehet majd. Szóval azt gondolom, hogy egyszerre kell egyrészt dolgozni azon, hogy így differenciáltabban gondolkodjunk a közös problémáinkról, de közben ne gondoljuk azt, hogy pártok nélkül meg fogjuk tudni ezeket hosszú távon oldani, de egyébként a meglévő pártoknak igenis adjuk a kritikáját, és próbáljunk azzal kezdeni valamit, hogy vagy változzanak, vagy pedig, hogyha nem képesek a változásra, és a képviseletre sem ebben a formában, akkor meg valamilyen módon tényleg ennek a konzekvenciáját vonják le, vagy vonassuk le velük.
2: Van azért egyébként a Schleimnek szerintem egy olyan nagyon fontos funkció is, hogy világossá tesz, érthetővé tesz különböző demokratikus rendszerek, vagy azoknak a működését. Hogyan működik a parlament? Hogyan működik az önkormányzat? Tehát például az önkormányzat működését tisztázó adást szerintem vetíteni kéne gyerekeknek, mert ebből lehet megérteni. Tehát olyan progresszív eszközökkel dolgozol, amelyek egyébként szólnak azokhoz, akiknek még nincs előképük. Én megmerem kockáztatni, hogy az ország jelentős részének nincsen képe arról, hogy a választási rendszer az vajon mi, hogy hogyan működik.
0: Na és persze, ebből a szempontból hát nincs, mert ez egy érdeke volt mindig is a hatalomnak, hogy ne legyen. Tehát, hogy az nem csak a Fidesz találmánya volt, ezt már egyébként sokkal korábbi kormányzatok is kitalálták, hogy az nagyon jó, hogyha egyébként ez eléggé bonyolult, eléggé átláthatatlan. Tehát, hogy szerintem az tök fontos, hogy 2010 után nem azért történt mindaz, ami megtörtént, nem azért lehetett itt egyébként alkotmánybe szántani és új alaptörvényt létrehozni, nem azért lehetett a média szabadságot ilyen módon korlátozni, mert az embereknek nem fontosak ezek az alapjogok, hanem egyszerűen azért, mert nem tapasztalták meg azt, hogy ezek ténylegesen védelmet biztosítanák nekik bármilyen szinten is. Tehát, hogy amikor egyébként tényleg azt látják, hogy a munkavállaló jogaikat azokat úgy kurtítják meg, ahogyan csak akarják, hogy egyébként a minimálbér a mai napig nem éri el, a létminimumnak a szintjét sem, hogy egyébként kilátás sincs arra, hogy bármilyen módon egyébként a vele szembeni hatalmasokat számon kéri a jog, vagy a jognak bármilyen intézménye, ami erre hivatott. Tehát egyszerűen az van, hogy Magyarországon a jog az egyszerűen nem vált egy alapélményévé az állampolgároknak. Ez egy nagyon szűk elitnek volt mindig is igazából a gumicsontja, amit lehetett rágni és mondani, hogy most éppen érvényesül vagy sem. De a társadalom többsége ezt nem tapasztalta meg, és ha nem tapasztalod meg, akkor hiába mondják azt, hogy hát ez neked fontos. Ez körülbelül pont ugyanaz, amikor nem tudom én, szóval most nem akarok már analógiát mondani, mert csak lényegteleníteném a problémának a súlyát, tehát hogy inkább maga a példa legyen ennyire erős, hogy egyszerűen nem tudott élményévé válni az embereknek ez, és éppen ezért nyilvánvaló, hogy akkor nem várható el az, hogy megvédjék valami olyasminek a létét, ami egyszerűen túl absztrakt volt ahhoz, hogy azt mondják, hogy ez nekem tényleg fontos, mert enélkül nekem rosszabb az életem.
2: Pirosba testvérem, mert nem működik semmi.
3: Jó, oké. Szóval az a tapasztalatom, hogy én azt látom, hogy nagyon kevés helyen nyilatkoznak direktben, vagy lehet feltenni kérdéseket a kormányzati embereknek, hogy te törekszel erre, vagy szerinted cél ez, vagy pedig ez nem ez az irány szerinted?
0: Szerintem nem ez az irány. Tehát, hogy szerintem az van, hogy a kormányzattal kommunikálni teljesen értelmetlen, már pedig azért, mert a legminimálisabb komoly vehetőséget sem tudják biztosítani. Szerintem nagyon érdekes, a pont a Daninak volt, ugye Ács Daninak ez a videója, miután kitiltották a parlamentben, azt mondja, nem is egy videó, inkább egy konceptmunka.
2: Igen, nyilván, szerintem is inkább ilyen művészeti.
0: Abszolút, mert hát nyilvánvaló volt, hogy ott az a cél, hogy Kövér Lászlóról be lehessen bizonyítani, hogyha rálépsz a tyúk szemére, akkor ez az állat, ez tényleg azt csinálja, hogy beléd rúg.
2: Szétekéztük már reggel.
0: Tehát, hogy nagyon egyszerűen az volt, hogy csinálok olyan videót neked, amiről tudom, hogy te MGM miatt ki fogsz tiltani a parlamentből, és a Kövér László tényleg egy akkora állat, hogy ezt megtette.
1: Hát meg ráadásul annyira tehát, szépen ráhúzva, tehát, hogy annyira nem látja a át a csapdát.
0: Persze, igen, egyébként az is csodálatos, igen. De nem látja át a csapdát, tehát azon, hogy ha valamire úgy kéne reagálni, hogy nem veszed észre, hogy attól, tehát hogy erős férfinek akarod magad mutatni, az erős fehér férfi képét akarod magadra mutatni, ha te egy erős fehér férfi akarsz maradni, akkor pont, hogy nem reagálsz erre a videóra, de te reagáltál erre a videóra, te úgy pont úgy reagáltál erre a videóra, hogy én akartam, hogy te reagálj erre a videóra, tehát te nem vagy több, mint tényleg egy ilyen utolsó szánalmas senkiházi, akit egyébként tényleg úgy lehet megvezetni az órán, és egyébként ezért csodálatos ez a videó. Tehát ilyen jellegű kommunikációkra szerintem van értelme, mert ezt a fajta hatalmi arroganciát, ezt ilyen módon kell is és szabad is challenge-elni. Szerintem olyan kérdéseknek, hogy kedves miniszterelnök úr, ugyan mondja már el, hogy egyébként hol van az 1 millió munkahely, ugyan mondja már el, kérem egyébként, hogy Magyarországon hol van terrorveszély menekültek által előidézve, ugyan semmi ilyesminek nincs értelme, mert ezek már évtizedek óta képtelenek egyértelmű, egyenes válaszokra. Ezek régen ledobták magukról azt a kötelezettséget, hogy számot adjanak a választópolgároknak. Én pont azt mondtam egyébként azoknak az ismerőseimnek, akik egyébként így még valamelyest szimpatizálnak a Fidesszel, és akik mondjuk részt vettek a kvóta népszavazásnak nevezett ilyen borzalmon, hogy azért azt tényleg szerintem, szóval szerintem ezt nekik kellett volna leginkább kikérniük maguknak, mert hogyha még egyébként fontosnak is tartják a menekültekkel kapcsolatos problémák megoldását, meg a migráns veszélyre való, nem tudom, rákészülés, stb. Oké, tehát hogyha ez neked egy probléma, tiszteletben tartom, de hogy akkor tényleg egyébként ez a kérdés és ez a kampány az, ami a te problémádat és a te veszélyérzetedet azt kezeli? Tehát, hogy te komolyan azt gondolod, hogy az a felelős politikai, nem tudom én, párt, meg hatalom, ami azért van, hogy ezt valamilyen módon neked az ügyeidet így képviselted, hogy te ezt a kommunikációt engeded meg nekik veled szemben. Tehát ez szerintem eléggé bődületes, de csak azt akarom ezzel is mondani, hogyha tehát amíg ők nem tanúsítanak valami minimális belátást ebben az egész történetben, valamilyen módon nem teszik magukat transzparenssé, és amíg tényleg a legnyilvánvalóbb hazugságoknak sincs semmilyen következménye, addig szerintem nagyon káros velük mindenfajta kommunikációnak a fenntartása. Például bocsáss meg csak még ennyit, hogy a Lázárnak vannak ezek a zseniálisan kitalált kormányinfó nevű hakniai csütörtökönként, amikor ott stand-up-ol az újságírók előtt, amit egyébként tényleg nagyon megnyerően csinálni, én szoktam ezeket nézni videón keresztül.
2: Tényleg ügyes.
0: Abszolút, és egyébként ez egy jó találmány volt, mert nyilvánvaló, hogy ő az egyedüli kormánytag, aki ezzel a kvázi kommunikációs felülettel pont azt teszi látható, vagy hát ő transzparens vagyok, miközben egyáltalán nem transzparens, tehát válaszokat ott sem kapsz semmire. Viszont nagyon kedvesen, ilyen joviálisan, nagyon szexi módon adja elő magát.
2: És legidegesítőbb egyébként ezzel a szempontból.
0: Viszont mindenki kajálja. Tehát nagyon, egyébként azon, hogy amikor a hatalom ennyire elérhetetlenül teszi magát, és akkor a hatalomnak az egyik figurája mégis azt mondja, na jó van, testvérem, kérdezzél, akkor azért annak van egyfajta ilyen megnyerő faktora. Az már és ezzel szerintem pont ezt a fajta kritikus helyzetet, hogy így számon kérni lehessen, kérdezni lehessen, szembesíteni. Tehát nagyon fontos megnézni például, hogy mi volt a Népszabadság beszántása utáni kormányinfón, ami nyilván egy olyan helyzet, amiben neki valami fajta válaszokat kéne adnia, és hát nem ad válaszokat. De még csak olyan válaszokat sem ad, ami legalább tényleg, hogy mondjam, egy kicsit okosabb hazugságok lennének annál, mint amikkel előáll, hogy ő nem volt ott, nem tudja, nem az ő dolga, nem a nem tudom mi. Tehát, hogy pont azokat mondják el, amit az az ember mond, aki pontosan tudja, hogy hát nyakig sáros.
2: Még egyet akkor? Na.
3: Én még azt kérdezném, hogy mondod, hogy nincsenek vagy hogy nehéz, nem akarok belebonyolódni. Az a kérdés, hogy mik a kormányzati reakciók a te munkádra, ha egyáltalán
0: semmi.
3: Ilyen van.
0: Semmi. Miért lenne? De szerintem ez tényleg ugyanaz, tehát hogy nagyjából ott vagyunk szerintem, mint most az a kérdés, hogy 1980-at élünk, vagy 1985-ben vagyunk már, de hát érted, tehát, hogy érted, a Soltó Tiliáknak sem az volt a kérdés, hogy akkor hogyan bocsájtkozunk Párbeszédbe Kádár elvtárssal, mert hogy tényleg fontos lenne így a hatalmat, azt valamilyen módon így megkérdezzük, hogy mondják már el, hogy mi van, mert tök egyértelmű volt, hogy mi van. Az a baj, tehát azért rosszabb ez a rendszer szerintem, mint a Kádár rendszer, mert hogy ez most így nem egyértelmű, hogy ez egyébként egy ilyen-olyan autokrata berendezkedés. Nyilván nem diktatúra, tehát igen, lehet utazni, ha van rá pénzed, mit tudom én, lehet fogyasztani, ha van rá pénzed, tehát hogy gyakorlatilag az váltotta ki azt a szabadságtalanság élményt, ami volt a Kádár rendszerben, hogyha egyébként van lóvéd, akkor egyébként valóban meg tudod magadnak teremteni azokat a köröket, amikben nem kell nagyon érintkezni ezzel a mocsokkal, ami van. A probléma az, hogy a magyar társadalom nagyjából 95%-ának ez nincs pénze. és onnantól kezdve eléggé szar az élet. És ennek nem kéne így lennie, pláne nem kéne így lennie 2016-ban, pláne nem kéne így lennie Európában. Tehát és az a baj, hogy míg a Kádár rendszer egy tök egyértelmű volt, hogy mivel állunk szemben, nem is mondtak magukról más, mint hogy egy pártrendszer, addig itt ugye az van, hogy van egy demokratikus ilyen patyomkén díszlet, ami elég erősen még mindig védi őket attól, hogy szembesítve legyenek azzal, hogy egyébként ez semmi másról nem szól, mint a egy pártrendszer keretein belül történő szabadrablásról.
2: Pontosan, szerintem ez nagyon fontos része, hogy a lakosságnak arra kell ráébrednie, hogy ez nem szól közpolitikáról, nem szól társadalompolitikáról, ez arról szól, hogy pár borostás csávó úgy döntött, hogy az összes uniós lóvét lopjuk el.
0: Hát csak az unióst. De az a baj, hogy gyakorlatilag most már nincs olyan, tehát szerintem az, hogy egyébként tényleg az van, hogy a múlt héten, most persze azóta korrigálta magát az EMI, de hogy egyáltalán ezzel előmertek állni. Tehát, hogy a hír ugye, hogy a rezidens orvos, 200 rezidens orvosnak ezt a plusz pénzét, ami nem is plusz pénz, hanem tényleg arról szól, hogy ne ez a teljesen megalázó, tényleg mocsok aljas, alacsony fizetésért legyenek bent a kórházban, és nyilván a kórházi szakdolgozók is mocsok alacsony bérére vannak ott, és mindenki más, aki közszolgáltatásokban dolgozik, tehát nem csak rájuk helyezem ki a hangsúlyt, csak most ez egy hír volt, ezért beszélek róluk. 40.000 forintot 200 emberemben megvannak. Tehát nem tudom, mit gondolt magáról ez a minisztérium, és akkor persze látta, hogy hát ez az emberek. Ez komoly probléma. Jó, akkor nem vonjuk vissza. Tehát nem ilyen híreknek kéne lenniük, hanem annak, hogy még 2000 orvosnak, még nem tudom én hány forintot biztosítunk, mert persze, hogy fontos, hogy nem minden ötödik magyar orvos legyen külföldön. Tehát, hogy ezért fontosak ezek, tehát, hogy önmagában ezt, hogy 20 milliárd forintot elkölteni egy kampányra, azért, hogy felhergeljük a társadalmat, és aztán nem is jön be a számításunk, mert nem sikerül egy érvényes népszavazást sem összekotorni. Ez önmagában nem annyira érdekes, de abban az összevetésben egyébként tényleg máshol meg ilyen filléres tételeken van pofájuk, tényleg spórolni, úgymond. Tehát tényleg ezt nevezik spórolásnak, hogy a rezidens zsebéből kiveszem azt a 40.000 forintot, 200 rezidens csak a zsebéből kiveszem azt a 40.000 forintot, látjátok, milyen felelős gazdálkodás folytatok arra a állampolgárok, és közben meg tényleg úgy verem a lóvét ott a TV2-ben a kaszinópápánál, és tényleg pofátlanul még föl is tőkésíten állami hitelekből. Tehát ez így együttesen annyira föl az ember agyát, hogy tényleg nem nagyon értem, hogy miért ülünk itt ebben a stúdióban.
2: Nem csak most már azt sem, mert az a baj, hogy nagyon-nagyon, tehát hogyha nagyon sok információ hangzik, nem fogja tudni befogadni a lakossága folyamatosan, ugye most már fél órá megy, úgyhogy megtöröm egy egyperces jingle-lel, ami ráadásul sajtószabadság tematikus, és akkor utána azonnal folytatódik a Tilos Rádióban a sajtószabadság tematikus nap.
4: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth rádiót már elnémították.
5: Ha kell, utolsó sebb vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
6: Rádió jelentések adták hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
7: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión hétfőn egész nap.
8: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar adóbeszél.
7: Nem baj, kivágjuk.
2: Dikaslic milyen híres lett, nem gondoltam volna, hogy ilyen magasra viszi az Isten a jó dolgát, hogy sajtószabadságos jingle-ben lesz.
0: Egy bocsánat, csak egy kiegészítés adják, mert ez szerintem fontos, hogy amikor a legény kérdezte, hogy van-e sajtószabadság, akkor ebben szeretnék pontosan, szerintem nincs Magyarországon sajtószabadság, és azért nincs Magyarországon sajtószabadság, nem azért, mert én ne beszélhetnék itt, meg ti ne beszélhetnének itt egyébként, nem tudom, hogy hány ezer hallgatónak. Nem
2: 30 ezer.
0: Csodás, fantasztikus, tényleg egyébként tök jó, csak mondom, tehát hogy egyébként miért nincs országos frekvenciája a Tilosnak. Tehát azt akarom csak mondani, hogy szerintem a sajtószabadság az egy kontextusfüggő dolog, tehát hogy nyilván szabadabb a sajtó Magyarországon, mint mondjuk Kínában, és szabadabb a sajtó, mint mondjuk Észak-Koreában, meg még lehetném mondani ilyen valóban nagyon elrettentő példákat. Ez nem kérdés. Ezeknél valóban szabadabb a magyar sajtószabadság, vagy szabadabb a magyar sajtó helyzete. Na de itt mi Európában élünk, és hogyha megnézzük mondjuk a szomszédainkat, és megnézzük azt egyébként, hogy a sokszor semmiben nézett, lenézett Romániában, a szintén lenézett Szlovákiában, és így tovább, hogy most most tényleg nem menjek már el Ausztria, vagy esetleg mit a Lengyelország irányába, hogy ott mondjuk hogyan oszlik meg a kormányparát, kormánypárti, ellenzékbarát, ellenzéki, azoktól esetleg független, de kritikus, és így tehát, hogy néz ki a médiapaletta, nincs olyan szomszédunk, ahol ilyen nyomasztó monopólium lenne az államhatalom kezében, ami ráadásul tényleg államhatalom, tehát az van, hogy így egy személyében a párt és a kormány szabadon járatja át egymás között a különböző forrásokat és itt van. Tehát ez kontextus függő, és hogyha nem lehet arról beszélni, hogy hát ahhoz képest, hogy nem, tehát hogy nyilván azért beszél arról Orbán Viktor, hogy Magyarországon a legszabadabb a sajtó egész Európában, mert hogy nyilvánvalóan pontosan tudja, hogy ez nem igaz, és ezért kell akkorát hazudni, hogy az így elvigye az embereknek a figyelmét arról, ami valójában zajlik. Tehát hogy ezért fontos azt, hogy ezt lássuk, hogy tehát ez egy kontextusfüggő kérdés.
3: Mert a műsor elején még 7 óra után beszéltünk arról, hogy mi kb. Mit tartanánk egy jó útnak, de ezt tőled is szeretném megkérdezni, hogy szerinted hogyan tovább? Tehát, hogy azért elég zorda kép, amit most lefestettünk itt az elmúlt 3-4 órában, hogy szerinted hogyan lehetne tenni mondjuk azért, hogy egy tudatosabb társadalom álljon szembe egy ilyen hatalommal?
0: Hát, 5 percünk van rá. Az a baj, hogy... Szóval az ilyen cuki megoldásoknak a korszaka az így lejárt. Tehát, hogy így nyilván is mondhatom azt, hogy tök fontos, hogyha mondjuk mit a Népszabadság újságírója azt mondják, hogy indítanak egy közösségi adakozást, akkor oda mindenki adjon be 1000 forintot, és akkor legyen majd nekik valami alapjuk, és hát, de ugye ez nem fog hosszú távon menni, tehát ez nem működik, hogy itt tényleg mindenki adakozzon a Tilostól az Átlátszón, a Direkt 36, a nem tudom, mint keresztül, hogy majd akkor nyilván, hogyha beszántják esetleg az Indexet, meg a 444-et, akkor majd nekik is adakozunk, és akkor fönntartunk mindent, és akkor gyakorlatilag az, hogy az állam az így működik tőlük függetlenül, fizetjük az adóinkat, fizetünk mindent nekik, tehát tényleg folyamatosan sarról, és akkor emellett még egyébként mi föltartunk egy alternatív államot, mert gyakorlatilag ez zajlik, tehát aki tudja, az menti a beleit a magánegészségügybe, aki tudja, menti a gyerekeit a magániskolába, aki tudja, akkor majd tényleg magán médiumokat fog majd finanszírozni, és akkor tök jó, de akkor megint az van, amit mondunk, hogy ez az ország az a probléma, hogy az ország 95%-ának ez nincsen meg az erőforrásai. Tehát, hogy itt az van, hogy és ezt nem mi fogjuk igazából itt megfejteni majd, de hogy ugye 56-nak most van a 60. évfordulója, az például egy tök fontos dolog, hogy ott alapvetően azért nem egy... Szóval nagyon fontos volt a Petőfi kör, meg nagyon fontos volt az értelmiségnek a szerepe, de hogy nem ők voltak azok, akik azt mondták, hogy na ennyi és elég, hanem ott egész egyszerűen a munkások voltak azok, akik azt mondták, hogy ennél többet, mert itt most már nincs vesztenivaló, mert ez, ami most van, ezt már nem tudjuk tovább vinni. És ebben az országban most is vannak kizsákmányolt emberek igen szép számmal, közmunkában kényszerítve, tényleg a létminimumnak a... nem tudom, a felénél se tartva. Itt vannak ebben az országban tanárok, egészségügyi dolgozók, közférában dolgozók, tök mindegy, hogy hol dolgozók, akik egyébként tényleg így a létminimum alatt vannak tartva, és náluk azért nem lehet tudni, hogy mikor szakad el a cérna, és nagyon rossz, hogy arra kell pazírozni, hogy majd egyszer elszakad a cérna, és nagyon-nagyon rossz, hogy nincsen semmilyen más alternatíva, amiben lehetne gondolkodni. De hát, hogy mondjam, szóval a történelem ebből a szempontból tényleg ismétli magát, és hát azért láttuk ezeket a példákat. Én nem gondolom, hogy az jó, hogyha egy olyan helyzet beáll, ami mondjuk beállt, nem jó, amikor már arról van szó, hogy tényleg valami fajta forradalmi helyzetre van szükség a változásért, de hát ez a hatalom, tehát, de hogy a hatalom tesz meg mindent ennek érdekében, hogy ne lehessen másban gondolkodni.
2: Hello?
9: Hello, hello.
2: Hello, adásban vagy.
0: Szervusz.
9: Hát nevezzünk engem Betyárnak.
0: Szervusz, Betyár.
9: Csak ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy ez nem megy, hogy adakozunk itt mindenkinek. Szóval ezek, én azt gondolom, hogy ezek független sajtótermékek, és egy ország sajtószabadsága akkor lesz teljes, hogyha az állampolgárok felismerik azt, hogy az ő tájékozottságukhoz fontos és szükséges, hogy előfizessenek azokra a sajtótermékekre, fizessenek érte, amelyek az ő tájékozottságukat elősegítik. Tehát ez nem egy államtól független, nem tudom micsoda, amit rettenetes dolog, hogy ezt biztosítanunk kell nekünk magunknak, hanem ez a polgári demokráciákban, ez sajnos így működik, vagy nem sajnos, hanem szükségszerűen. Tehát az emberek fizetnek azért, hogy legyenek olyan újságírók, olyan műhelyek, amelyekből ők tudnak tájékozódni.
2: Ha fontos
9: nem
2: nekik.
9: Propagandát hallanak, hanem valódi híreket, valódi tényfeltáró újságírás, stb. Tehát ez a mi, az állampolgároknak a felelőssége, hogy előfizessünk azokra a sajtótermékekre, amelyekből megtudhatjuk az ország és a saját helyzetünket. Ennyit szerettem volna csak mondani.
0: Tök oké, és köszi. És szerintem egyébként részben igazad is van, csak szerintem látni kell ennek a volumenét, tehát hogy tényleg mondjuk az átlátszónál, ahol tényleg vért vizelnek azért, hogy legyen előfizető, hogy összejön az a megfelelő. Tehát hogy tényleg nagyon komoly munka van azon, hogy azon nagyon kevés erőforrás, amivel rendelkeznek, hogy az emberek fizessenek elő, és vegyék ezt komolyan, és úgy mondjuk összejön 30 millió forint. És ez nem őket minősíti, egyszerűen arról szól, hogy ebben a társadalomban most ennyi van, vagy lehet, hogy van valamennyivel több, de nincs benne mondjuk az, hogy egy 300 milliós költségvetést össze lehessen szedni, ami mondjuk ahhoz kellene, hogy egy nagy portál, és nem is egy nagy portál, bocsánat, 300 millió forint egy nagy portált még nem tudsz működtetni. Tehát mondjuk mit tudom én, most mit tudom, az Indexnek mekkora az árbevétele, de hát milliárd forint fölött, és nagyjából ott kezdődik az a szint, hogy mondjuk egy ilyen újságot el lehessen tartani. Tehát hogy egyszerűen az van, hogy valóban fontos lenne egyébként, hogy az állampolgárok azok, ha van lehetőség fizetni a sajtótermékért, akkor fizessünk a sajtótermékért, mert ezzel tudjuk garantálni valamelyest, vagy erősíteni a függetlenségét legalábbis ennek a sajtóterméknek, de az nem fog működni, hogy itt mindent, ami válunkra veszünk, az állammal szemben, amelyiket eközben tényleg számolatlanul, szemérmetlenül önti a forint milliárdokat, de tényleg milliárdokat, sőt 10 milliárdokat az által kiszemelt propagandagépezetekbe, mert hiába egyébként nagyon rossz hatásfokkal használják fel ezt a pénzt, és hiába nagyon rossz hatásfokkal csinálják a propagandát, egyébként tényleg azért röhelyes nézni mondjuk a TV2-nek a híradóit, mert egyszerűen tényleg röhelyes az, hogy milyen rossz szakmaisággal próbálnak propagandát csinálni, de ettől függetlenül az a erőforrás volumen, ami náluk van, az a forint 10 milliárdnyi tömeg, ami náluk van, az bizony a sok lúddisznó győz helyzetét állítja elő, és igenis ezen keresztül sajnos ez az agymosás, ez nehezen challenge-elhető, ilyen kis 30 millióból rakjuk össze, és akkor hát, hogyha sikerül valamit megjelenítenünk.
2: Halló?
10: Jó reggelt. Vidéki vagyok.
0: Annyit
10: szeretnék hozzászólni, hogy igen, aki tud, az fizethet, de nagyon sokan vannak, akik ezt nem tehetik meg, és
0: egyetértek.
10: Nekik is jár a szabad sajtó. Egyrészt, másrészt pedig az adónkkal fizetünk már.
2: Csak azt elvették most.
10: Hát igen.
2: Sajnos.
10: Igen, a másik megjegyzésem pedig ez volna, hogy egyetértek mindennel, amit a vendég mond, és ennek ellenére mégis a tegnapi tüntetésen alig lézengtek ahhoz képest, amik történnek.
2: De ez egy pártüntetés
10: volt. Vajon ez
2: volt.
10: Miért van?
2: Ez pártrendezvény volt.
0: Nem, azért, mert pártrendezvény volt. Egyébként nem voltunk alig, tehát itt szerintem azért voltunk néhány ezeren, hanem is 15 ezeren, de voltunk néhány ezeren, ami szerintem egy szép szám ahhoz képest, hogy... Tehát megmondom, hogy mi voltunk, szerintem kevesen.
10: Hát fel kellett volna, idézőjelben mondom, forgatni a várost.
0: Hát például, tehát azt mondom, hogy az emberek egy tüntetéstől azért várnak valamifajta cselekvési iránymutatást. És ezt nem kaptunk. És hogyha nincsen cselekvési iránymutatás, és ezt nagyjából lehetett feltételezni annak is, aki nem ment el szerintem a tüntetésre, és azért nem ment el szerintem a tüntetésre, mert tudta, hogy igazából nem fog úgymond történni semmi, tehát még csak azt sem, hogy legalább végigvonunk a városon, kicsit legalább hangosak vagyunk, legalább meglátogatjuk mondjuk a Fidesz székházat, legalább meglátogatjuk.
2: Ezt akartam mondani, hogy szerintem ebből van elég.
0: Tehát az, hogy állunk a Ferenciek terén, abból nincs változás, és nem arról beszélek, hogy dobálni kell, nem arról beszélek, hogy gyújtogatni kell, hogy a dühöt, tehát a dühösek vagyunk, akkor annak vannak jelei, annak vannak hanghatásai, és ezeket lehet moderált keretek között csinálni, ezek nem uszítások, ezek nem félelmet keltő megnyilvánulások, ezek arról szólnak, hogy nem engedjük a megfélemlítettségünket, hogy azt így tartósítsák.
2: Meg egy halom mód van, tehát szerintem csak egyetlen pillanat, hogy nekem pont abból van elegem, ez az igazi, szépészkedő, magyar értelmiségi hozzáállás, hogy ne beszéljünk hangosan, miért kell durva szavakat használni, mi nem szépen beszéljük, meg meddig csináljuk még azt, hogy így szépen megbeszéljük majd, tehát nem tűnik fel, hogy nem lehet szépen megbeszélni ezeket a dolgokat? Vége, érted? Bocsánat.
10: Hát igen, de lehet az a szomorúbb oka is ennek, hogy az emberek nagy részének ez jó, vagy nem tudom, tehát...
0: Nem, bocs, azért nem megmondom, miért ne arra, hogy belevágok a szabadba.
10: Az ember beleolvasgat, bocsánat, csak a Facebook belekopom valamibe, és elhűl, hogy milyen világ is van még azon kívül, amit az ember maga körül lát.
0: Ez világos, de az szerintem egy nagyon szűr csatorna. Annak ne adja, abból szerintem nem szabad következtetéseket levonni, mert az egyrészt az ember a
10: billentyűzet lakom, vidéki vagyok, és hát itt azért egészen más a világ.
0: Nyilván biztos, de csak azt akarom, bocsáss meg Feri, ne arra, hogy az adásidőn túlmegyünk, csak azt akarom mondani, hogy amikor a Népszabadságot beszántották szombaton, sok ezren, többen, mint egyébként most a Szabad Sajtó útra kimentek a Kossuth térre, és azt, hogy ott nem volt egy cselekvési terv arra, hogy akkor most mit kéne csinálni ezekkel az emberekkel.
2: Hangosítás nem volt.
0: Na, ezért van az, hogy az emberek nem látják azt, hogy lenne értelme csatlakozni a tüntetéshez, mert sajnos ott most nincsen változtatásra lehetőség.
10: Így van. Hát reménykedjünk akkor pozitívabb jövőben.
0: Reménykedjünk, vigyázz magadra, minden jót neked.
2: Köszi. Egyébként a másik pedig az, hogy szerintem, bár lehet, hogy itt is csak inkább saját magam álláspontját osztom meg, hogy nagyon-nagyon félek attól, hogy nehogy bármilyen módon a DK-hoz sodródjak, vagy valami olyan baloldali összefogásnak a árnyéka rám vetődjön, tudod, amire azt mondom, hogy úristen, megtudják az ismerősök, hogy én valami pártüntetésen voltam, mert hogy vállalhatatlan az egész politikai szintér, úgy, ahogyan van, az értelmiségi számára az nem vállalhatatlan. Tehát, hogy egyszerűen nem egy utolsó telefon.
0: Igen.
2: Hello?
11: Hello, sziasztok, Szabi.
2: Hello, Szabi.
0: Szervusz, Szabi.
11: Találkoztatok már a We Are Many című dokumentumfilmmel?
0: Én igen.
2: Én sajnos nem.
11: Ugye az arról szól, legalábbis én így láttam, hogy amikor 2003 márciusában csináltak egy világméretű tüntetést, hogy ne legyen Irak ellen háború, akkor az hogyan vezetett végül is az arab tavaszhoz?
2: Igen.
11: Ami hát szerintem egy nagyon érdekes példa arra, hogy civil mozgalmak milyen extrém változásokat tudnak elérni hosszú távon a világban.
2: Szerintem
11: a Mubarak rendszer egy kicsit bonyolultabb volt, mint ami most van Magyarországon.
2: Szerintem most már igazából valós politikai veszélyt, vagy a hatalomra valós politikai veszélyt már csak a civilek jelentenek szerintem Magyarországon, és úgy általában véve szerintem mind Közép-Kelet-Európában, mind pedig Oroszországban, nem csoda, hogy Putyin pont a civileket aprítja minden egyes mozdulatával. Szabi, köszönjük szépen!
11: Csak azt akarom mondani, hogy ez a We Are Many, ez nem csak egy egyszerű dokumentumfilm, hanem ez egy mozgalom is. Tehát, hogy folyamatosan dolgoznak a világ jobbításáért civilek itt-ott nagyon-nagyon sokan. És ami még nagyon megdöbbentő volt a filmben, hogy a 2003 márciusi megmozdulásra hogyan emlékeztek vissza. Tehát mindenki életegnő élményének mondta azt, hogy ennyi ember egy szerintük jó cél érdekében összejött és együtt megmozdult. Szevasztok!
2: Köszönjük, Csumi! Köszönjük. Én egy picit azért jobban szoktam örülni a lokális cselekvéseknek, tehát a nagy közös platformok azok izgalmasak tudnak lenni, hamar be tudnak hajlani egyébként a politikai gics kategóriájába, ezzel szemben a mindennapos, hétköznapi tevékenység az mi a sok izgalmasabb. Utolsó kérdés, mert utána át kell csapnunk a következőre. Lelkileg hogy bírod, Marci? Azért a te kiállásod azért ez egy elég erős intenzív kiállás. Csak hogy mondjam végig. Én magam tudom, aki rádiózok, tudom azt, hogy egyébként akár a kritikát, akár a pozitív, akár negatív kritikát, én mondjuk picit talán nehezebben viselem. Ezzel szemben te azért heti rendszerességgel YouTube arcodal állsz ki minden, mint kapsz itt hideget, meleget, ez hogyan bírod, csak erre vagyok kíváncsi.
0: Hát, hogy mondjam, szerintem, aki azon, most nem rád mondom, hanem hogy, tehát, hogy szoktak lenni, akik igen derpegnek azon, hogy hát milyen személy dolog az, hogy hát az ember így elkezd politizálni, és akkor így csúnyákat mondanak rá. Tehát ez ezzel jár együtt, és egyébként szerintem nagyon fontos, hogy tehát szerintem ez szerintem tényleg felfogás kérdése, hogyha azt gondolod, tehát én rengetegszer csináltam olyat, hogy például találkoztam olyan kommentelőkkel, akik ilyen nagyon sarkosan és nagyon vulgárisan is akár voltak ellene annak, amit én csináltam, és egyébként akartam is őket például mondjuk elhívni műsorba, azt már sajnos nem vállalták be, de például találkoztam velük, és ezekből nagyon jó beszélgetések tudtak például kialakulni. Tehát nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy például, amikor az emberek indulatosan kommentálnak, vagy indulatosan felszólalnak valami ellen, vagy valaki ellen, akibe belelátják az összes frusztrációjukat, félelmüket, ellenségük tekintik emiatt őt, hogyha te megpróbálsz egy másfajta attitűddel közelíteni ilyenkor hozzájuk, akkor igenis egyébként ezt tökre át lehet keretezni. Tehát, hogy egyébként
2: alapvetően... Nekem nem megy.
0: Dehogy is,
2: kivágnám őket egyből.
0: De várjál, elmondom, mi van. Tehát szerintem az van, hogy az emberekben borzasztó nagy az elégedetlenség, borzasztó nagy a frusztráció, és nagyon kevés csatorna van, amin keresztül ezt kivezethetik magukból, és ezért általában olyan dolgokra fújnak, amik igazából nem biztos, hogy fújnának, hogy egy pici lehetőségük lenne arra, hogy valamifajta megértést kapjanak, és ez szerintem baromi fontos lenne.
2: És most a telefon, halló?
12: Sziasztok, Zoli vagyok. Visszatérve az Trumpi tüntetésre, itt igenis elhangzott, hogy mi a feladatunk, és mi hova várunk, zárnak mindenkit jövő hét, illetve a héten, vasárnap 11-kor.
2: A következő álló megmozdulásra.
12: Trombitát hozza mindenki.
2: Hát de akkor az a következő álló megmozdulás, nem?
12: És azt mindenki meg fogja hallani országszerte, mert azt nem tudják lekeverni, mint az MTK stadionban se tudták a fittyet lekeverni. Szerintem igenis volt értelme a tegnapi napnak, és pontosan nagyon jó téma lesz ez vasárnap.
2: Köszönjük. Szia.
12: Köszönjük. Szia.
0: Szia. Egyébként, bocs, akkor csak pontosan, én nem azt mondtam, hogy nincs értelme. Én azt mondtam, hogy pláne egyébként politikai pártok szervezésében ennél azért igenis többet várhat el az ember, és joggal várhat el többet az ember. Fütyülni fontos, de az önmagában egyébként nem hoz rendszerváltást.
2: Utolsó telefon Ácsik előtt.
13: Bocs, csak annyi, hogy az, hogy 23-án az álló megmozdulás lesz-e, az csak rajtunk múlik.
2: Ja, ez már mindjárt jobban hangzik, testvérem. Jó, köszönjük szépen, és köszönjük szépen Gulyás Marcinak, a Slime-től, hogy eljött hozzánk. Ha valaki szeretné a Slime-et nézni, akkor egyszerűen felmegy a YouTube-ra, feliratkozik a Slime-re, és onnantól kezdve mindig szerdán jön, ha jól tudom, akkor a 7 perces kis rövid, a feles, majd utána pedig minden hétvégén a 30 perces. Én azt gondolom, az a legjobb hallgatási módja, vagy megtekintési módja, ha az ember kiteszi nagy képernyőre, azt úgy nézi, mint a tévét. Mert higgyétek, akinek nincsen tévé, ez a tévé, végre van újra tévé. Köszönjük szépen, Marci, hogy eljöttél. A háttérben Mokka kutyát hallottad, aki néha belegabodott ezekbe a vezetékekbe. Újra lesz indítva majd a Studer pult, mert hogy valami gyíke van két Mikinek, úgyhogy lehet, hogy lesz egy ilyen pár másodperces megszakadás, de folytatódik itt a Tilos Rádióban egészen estig a Sajtószabadság tematikus nap.
14: Attention, attention!
15: A pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében. Ekkor írta az egyik budapesti lap, úgy jönnek, mintha mennének.
14: Azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
7: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión. Hétfőn, egész nap.
16: Nagy túlerővel harcolunk. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább menni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni.
17: Yeah. Sometimes you have to just be a man and apologize to your woman, you understand? The amount of thing we put her through.

Szép jó reggelt kívánok, a Tilos Rádiót hallgatjátok a 90.3 MHz-en. A Drágám, hol a vacsorák, nőjogi aktivisták műsora kezdődik és tart egészen délig. A szokásos műsoridőnkben szólunk, de most persze a szokásosnál is tudatosabban fogunk foglalkozni a Tilos Rádió téma hetének a tartalmával, ugyebár diszkriminálni tilos címen tematikus hét folyik jelenleg a Tilos Rádióban, amelyről természetesen a tilos.hu-n bővebben tudtok tájékozódni. A mai témáink ennek megfelelően, az első témánk az a kötődni fog egyrészt a nők politikai képviseletéhez, amelyik hát ugye egy képviseleti demokráciában mindenképpen az egyik fokmérője a különböző társadalmi csoportok politikai képviselete, hogy valóban mennyire demokratikus ez az ország. Egyrészt ugye közelednek a választások, és a következő páradásban a választásokig figyelni fogjuk számotokra azt, hogy a különböző politikai pártok milyen retorikában keretezik a nemek egyenlőségét, vagy hát ez lehet, hogy időnként túlságosan túlzott elvárás úgy tűnik, hogy egyáltalán a nőket milyen tematikában keretezik, vagy egyáltalán előkerülnek-e. Hát erre most csak egy valamit mondanék, utánam srácok, aki tudja, mit jelent, az tudja, aki nem, az keresse rá a neten. Beszélgetni fogunk a múlt héten lezajlott Választók neme című igen érdekes konferenciáról, illetve egy másik a diszkrimináció tilalmához, vagy a hátrányos megkülönböztetéshez kötődő témát fogunk körüljárni, ami egyébként is egy nagy kedvencünk, és ez az úgynevezett politikai korrektség, vagy PC témája, és persze hát az, hogy mégis Magyarországon mi is a helyzet ezzel kapcsolatban. Beszélni sokat beszélünk róla, de vajon csináljuk-e egyáltalán, olyasmit kritizálunk-e, ami tényleg létezik. Ezek lesznek nagyjából a mai témák, meg hát persze néhány kis színes

we've been waiting for is here.

0: There are a lot of things we don't understand either.
1: Tilos Rádió, drágám, ahol a vacsorámat halljátok. Ugye most a Tilos Rádió Diszkriminálni Tilos című tematikus hete alkalmából kifejezetten igyekeztünk olyan témákra kihegyezni, amik valamilyen módon a diszkriminációval, annak hiányával szól, és az első témához sok szeretettel üdvözlöm a vonalban Juhász Borbálát. Szia, Bori! Aki itt vagy, Bori? Ó, úgy tűnik, hogy nem hall minket ezek szerint. Megoldjuk a technikai problémát. Akkor egy rövid technikai szünet, elnézést, amíg újra hívjuk, mert ezek szerint megszakadt a vonal.

llegan al rincón.

0: Szóval a Tilos Rádiót halljátok. Elnézést, eltartott egy ideig, amíg helyre tudtuk állítani a kommunikációs csatornákat. Bori, most vonalban vagy?
1: Igen, igen, hallok.
0: Jaj, de jó. Hát akkor sok szeretettel üdvözlöm Juhász Borbálát, akivel a Választók Neme című konferenciáról szeretnénk beszélgetni pár szót. Azért Borival, mert Bori a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség elnökségi tagjaként részt vesz a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Nők a politikai döntéshozatalban című munkacsoportjában. Egy picit erről is, hogyha mondanál néhány szót, hogy mégis hogy kell elképzelni egy ilyen minisztériumi munkacsoportot, hogy kerülnek oda civilek, mivel foglalkozik, és utána pár szót váltanánk erről a konferenciáról. Ugye mind a ketten ott voltunk, és kíváncsi lennék a te meglátásaidra azzal kapcsolatban. Volt néhány érdekes dolog szerintem, de először beszéljünk néhány szót a munkacsoportról magáról.
1: Jó, tehát néhány évvel ezelőtt, amikor az Európai Unió pontokba foglalta, hogy szerinte a nemek egyenlősége területén miken kéne még dolgozni. Ezt elnevezte nemek egyenlősége úti tervnek, gyakran angolul hivatkoznak rá, ez a gender roadmap. Ezt a tagállamok vagy felvállalták teljesen, vagy nem. Magyarország azt vállalta, és hogy ennek a témának a felelőse a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a mindig változó nevű Szociális és Munkaügyi Minisztérium, hogy munkacsoportokat hoz létre. 6 ilyen téma van, és ezek egyike a nők a politikai döntéshozatalban. Hogy még milyen döntéshozatal van, például a gazdasági, az egy másik munkacsoport. És ebbe külső szakértőket hívtak meg, tehát vagy olyan embereket, akik a szakmájuk miatt a nemek egyenlőségének, vagy a politikának, vagy a gazdaságnak, vagy a médiának a szakemberei, illetve civileket. És így én a női érdek részéről delegálódtam ebbe a munkacsoportba. Tagja még dr. Inoszki Gabriella, aki a Budapesti Corvinus Egyetemen politológus, és foglalkozik a női kvótával, meg a női képviselőkkel. Hámor Szilvia független újságíró, és Sáfrány Réka a MONA alapítványtól, aki ugyancsak a női érdeket is képviseli. Tehát így vagyunk 4 ebben a munkacsoportban. Mindegyik munkacsoport az önállóan dolgozza ki az éves munkatervét. Mi már egyszer produkáltunk egy kis kék könyvet, a kvótavitát elemeztük. Ugye 2007-ben benyújtottak egy törvényjavaslatot a Magyar Parlamentben, hogy a listákon legyen 50%-os női kvóta, méghozzá egymást váltó arányban, tehát hogy férfi-nő, így legyenek a pártlistákon. Ezt aztán elvetette a parlament, de akkor nagyon érdekes vita bontakozott ki arról, hogy pró-kontra kiérvelt a kvóta mellett, ki ellene, és ezt elemeztük egy kis könyvben. Most pedig megszerveztük ezt a Választók Neme című konferenciát.
0: Térjünk is át akkor erre, hogy pontosan, hogy mi volt ennek az apropója, vagy egyáltalán hogy jött az ötlet, hogy legyen egy ilyen konferencia, és hogy egyáltalán milyen, ami mindig fontos, vagy legalábbis számomra fontos, de nem annyit beszélünk róla, hogy mégis mit próbált elérni, vagy milyen céllal jött létre ez az esemény. Hát legalábbis titokban reménykedem, hogy nem az volt kizárólag a cél, hogy elköltsön egy kis adófizetői pénzt a minisztérium.
1: Igen, igen, nem csak a bakonyi sertésszelet elfogyasztása volt a cél, hanem ugye ez a 2010 itt most már a választások jegyében ég mindenki Magyarországon, és még például a 2002-es, tehát a legutóbbi rendszerváltáskor, akkor a nő téma az eléggé az előtérbe került, talán amiatt is, mert még az uniós csatlakozás előtt volt Magyarország, tehát sokat beszéltek erről, politikusok ezzel járták az országot, és mondták, hogy a női esélyegyenlőség az így fontos, úgy fontos. Most azt vettük észre, hogy teljesen férfiasodott a beszéd stílus is, tehát állandóan harcról, fociról, stb. Van szó már előre a politikusok beszédében, vagy hogy a legutóbbi gyöngyszemre utaljak, a szocialistáknak a szombati nagy gyűlésén az volt a szlogen, egy régi magyar gyerekfilmre utalva, hogy utánam srácok. Hát nem tudom, mi van a csajokkal. És arra gondoltunk, hogy így a választások előtt talán meg lehetne célozni a politológusokat, a politikai elemzőket és a médiát, illetve azokat a fiatal egyetemistákat, akik majd ilyen szakmában helyezkednek el, tehát ők fognak majd elemezni egy választást, vagy bemutatni a tévében, hogy hívjuk egy kicsit, hát nem mondom, hogy tetemre, de hát hívjuk elő a politikusokat, hogy mi a mondani valójuk ma erről a kérdésről, a nemek egyenlőségéről, a nők egyenlőségéről, az esély egyenlőségről, van-e a pártjuknak erről mondani valója, ők személy szerint mit gondolnak, illetve, hogy ez egy fontos kérdés, tehát a választási gyűléseken, vagy a kampány során kérdezzenek rá az emberek, a politológusok erről is beszélgessenek. Hát nem tudom, hogy ez mennyire volt sikeres, minden esetre elég sok ember eljött, ami nem mindig mondható el ezekről a konferenciákról, és aminek én nagyon örültem, hogy sok fiatal is volt ott, sok egyetemista is.
0: Te talán tudod arról, hogy kik jelentkeztek be konkrétan a konferenciára, mert mondjuk az nekem feltűnt, hogy így az arcoknak egy körülbelül olyan egynegyede az ismerős az elmúlt tizenvalahány év magyarországi nő mozgalomkájából, mondjuk így, hogy sikerült ezeket a célcsoportokat elérni? Tehát politikai elemzőket, politológusokat,
1: hát én azt hiszem, hogy a politikai elemzőintézetek nem igazán delegáltak senki, tehát onnan nem feltétlenül jöttek el, ahogy láttam, mert azért ott nagyon sok férfi dolgozik, és hát itt még mindig kevés volt az előadók, kevés volt a közönség soraiban a férfi.
0: Hát szerintem egy kézen meg lehetett számolni. Abszolút. Abszolút egy kézen meg lehetett számolni. Igen, mondjuk a moderáló, tehát a politikusok beszélgetését moderáló politológus férfi is jelezte, hogy az ő szakmájában is nagyon alul képviseltek a nők, tehát valóban így ilyen deduktív alapon kikövetkeztethető. Ezt nem azért kérdezem, hogy na meg vagytok, mert ez azt gondolom őket minősíti, tehát a lehetőség megvolt. Azt én remélem, hogy tudtak arról, hogy lett volna ez a lehetőség, hogy itt legyenek, de mondjuk igazából ezzel csak persze ráerősítettek arra, amit aztán később a politikusok is mondtak ezen az eseményen. De kétségtelen, hogy érdeklődés az eléggé jelentős volt, ami viszont nem jellemző tipikusan, tehát hírből vagy személyesen már néhány ilyen minisztériumi nőügyi rendezvényt már megtapasztaltam, és általában nagyon-nagyon alullátogatottak, tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez az átlagosnál is jobban sikerült.
1: Hát két dolgot emelnék ki, amivel próbáltuk egy picit biztosítani azt, hogy tényleg jöjjenek emberek. Az egyik egy apró technikai dolog, de szerintem nagyon fontos, pont az ilyen témájú konferenciáknál. Ugye ezek napközben vannak. Igen. Hétközben, napközben, amikor az emberek dolgoznak, vagy mondjuk a gyesen levő szülők, azok meg gyesen vannak a gyerekeikkel. Nyilván azért vannak akkor, mert a köztisztviselőknek ez munkaköri kötelessége, vagy egy politikusnak, hogy elmenjen egy ilyen fórumra és ott felszólaljon. Mi most itt elértük, hogy volt gyerekfelügyelet, hogyha valakit azt tartott volna otthon, hogy nem tudja hova tenni a kisbabáját, akkor ettől el tudott volna jönni. Illetve, hogy megpróbáltunk egy kicsit, bár nem mi voltunk a szervezők, mi csak az ECSZ-géberek voltunk, megpróbáltunk diplomáciai eseményt faragni a dologból azzal, hogy elhívattuk a svéd nagykövetasszonyt, Cecilia Björnert, ugye a svéd elnökség volt most januárig, és hát a svédek amúgy is elég jól állnak nemek egyenlősége szempontjából, erre komoly állami stratégiájuk van, nem csak a viking vér dolgozik ott, hanem komoly technikákkal érik el, hogy ez javuljon náluk, és eljött a spanyol nagykövet is, ugye most spanyol elnökség van, illetve a belga konzul. Ez ugye azért fontos, mert most már a trió elnökségben, elnézést, egy év múlva Magyarország lesz az elnöke az Európai Uniónak. Ez is nyilván azért vonzott közönséget.
0: Igen, és azt gondolom, hogy legalábbis a svéd nagykövetet például hallottam, és az ő előadása mindenképpen eléggé érdekes volt, és hát aztán később a mi politikusaink reagáltak is rá. Azt hiszem, hogy elhangzott a nem szabad figyelmen kívül hagyni a kontextust, vagy valami hasonló ilyen bevezetést azzal kapcsolatban, hogy miért reménytelen, hogy Magyarországon ezt megvalósítsuk. Ugye svéd nagykövet az többek között arról beszélt, hogy ők már tényleg sokat elértek, de hát ez még messze nem elég, és hogy például most ők is Norvégiától óhajtanak példát venni abban, hogy bevezessék azt, hogy a bizonyos méretűnél nagyobb cégeknek a felügyelő bizottságában, vagy az igazgató tanácsában kinek mie van, abban is nemi kvóta legyen, ami ugye Norvégiában már adott, a svéd kormányzat az egyelőre csak álmodik erről.
1: Igen. És hát a politikai kvótán meg a svédek már túl is vannak, mert hát volt igen. Egy idő, amikor volt ilyen pártkvóta. Most már nincs rá szükség, mert 45 százaléka a képviselőknek az nő a svéd parlamentben.
0: Hát ugye ők már tényleg abban az állapotban vannak, amikor egyszerűen olyan a társadalmi közeg, hogy nagyon-nagyon kínos lenne egy pártnak, amelyik nem így indul. Tehát rettenetesen kellene próbálnia magyarázkodni, mert hogy biztos számon kérnék rajta, és nem nőjogi aktivisták, hanem a hétköznapi női és férfi választóik tartanák ezt rendkívüli módon furcsának.
1: Hát ez érdekes, amit mondasz, hogy milyen a társadalmi közeg, vagy milyen az a közeg, ahol egy politikus például mozog, hogy nem véletlenül találtuk ezt ki, hogy a politikusi beszélgetés, tehát volt egy olyan része ennek, amikor összeültettünk politikusokat politikai elemzőkkel, fiatal politikai elemzőkkel, hogy beszéljenek erről a kérdésről. Valójában a kvótát vitatták meg végig, és hát természetesen így a választások előtt két hónappal egyfajta kis választási speech-ek hangzottak el. Most ezt direkt úgy szerveztük, hogy egy nő, egy férfi, egy nő, egy férfi jöjjön el. Végül is csak két párt szerepelt, a két nagy párt, tehát két MSZP-s és két fideszes politikus volt ott, és az elemzők is egy fiú volt és egy lány. És hogy hát a közönség is igen, mondjuk nemek egyenlősége barát volt, azt elmondhatom, és ahogy az elején elindult egy kicsit nekem ilyen rossz ízű jópofizás a férfi politikusok részéről, hogy hát nem szolgálták fel őket kávéval a női politikusok a szünetben, akkor most ugye megengedi a közönség, hogy ők szolgálják fel a kedves politikus kolléganőket kávéval, és akkor volt egy ilyen kis játék, de ezen nem nevetett senki igazán, vagy csak kényszeredetten, és nagyon érdekes volt figyelni, ahogy az egész beszédmód, meg a viccelődések egy másfajta irányba mentek, és hát mindenkiről kiderült, hogy bár maga a kvóta javaslat szerintük akkor politikai formájában hát nagyon rossz volt és káros volt, de hát egyébként természetesen a nőknek helye van a politikában, és ez nagyon fontos, és hát ha valaki nem is értett egyet ezzel, de ő egyébként megszavazta, tehát hogy attól, hogy nők, férfiak pontosan egyenlő arányban ültek ott kint, szerintem egészen másként beszéltek. Nem tudom, hogy erről mi volt a véleményed.
0: Hát én azt is gondolom egyébként, hogy az, hogy ennyire másképp beszéltek, abban rendkívül nagy szerepet játszott az is, amit ők maguk is említettek, hogy a politikusokról a közvélemény azt tudja, amit a médiumok tematizálnak velük kapcsolatban. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy amikor éppen valamiben, és egyébként ez elég gyakran előfordul, hogy különösen ilyen technokratább dolgokban meglehetősen nagy az egyetértés a parlamentben, akkor arról nem tudósít a sajtó. Tehát, hogyha egy bizottsági ülésről úgy lép ki az elnök és az alelnök, ugye, aki ugye tipikusan két ellentétes irányzékú pártnak szokott lenni a képviselője, hogy megegyeztünk, kisimítottuk a problémákat, és mindannyian támogatni tudjuk, akkor ez nem jelenik meg a hírekben. Tehát egyrészt kifejezetten a médiumok és a politikai botrányokra buknak, és gerjesztik azt a fajta elképzelést, hogy itt ilyen rettenetesen egymás embernek farkas a magyar politikai életben. És nyilván erre megreagál is a magyar politikai élet azzal, hogy ha így lehet bekerülni a médiumokba, akkor nyilván ebből kell többet mutatni. És hát eznek egy ellentétes helyzetét láttuk itt most szerintem, ahol ezek a politikusok is pontosan tudták, hogy ez nem nagyon számíthat média érdeklődésre. Én a legelején nem tudtam ott lenni, nem tudom, hogy akkor csattogtak-e kamerák, meg ilyesmik.
1: Hát kamerák ott nem, fotózott valaki, aki gondolom, hogy az SMM-nek a fotósa volt.
0: Igen, tehát erre gondolok, hogy nem jelent meg újságírók hada, aki mikrofonokat és nyomott az arcukba, és vakukkal villogtatott, tehát ebből ők is pontosan levették, hogy ez itt most nem lesz ez egy korlátozott nyilvánosságnak készül, és ezért viselkedhetek úgy, ahogy nagy valószínűség szerint általában szoktak egymással emberek, akik egyébként igen hosszasan be vannak zárva egymással általában fizikailag egy helyre, és a büfében meg a WC-n is összefutnak, tehát így nem lehet folyamatosan ilyen haj meg utállak szemét, vagy bunkó, vagy üzemmódban működni természetesen, vagy nem mind ilyen természetesen, úgyhogy ez nagyon jól lejött ez a része a dolognak. Sokkal lájtosabban kampányoltak is, azt gondolom, mint tették volna, hogyha azt gondolják, tehát a picit azért ment, hogy persze A párt mondta, hogy ők most mennyire jól csinálják, B párt mondta, hogy ők mennyire másképp csinálnák, de nem volt annyira konfrontatív, és azt gondolom, hogy ez a fajta minőség is átjött. Ami nekem azért is volt érdekes, ha így belegondolok, mert hogy nagyon gyakran elhangzik az én általam nem túl kedvelt érvelés a nők politikai részvétele mellett, hogy ez egy minőségi különbséget jelentene, mert hogy a nők
1: igen,
0: azok...
1: Igen, hogy lágyabbak,
0: igen. És hogy...
1: Megváltoztatja az egész beszéd stílust...
0: Igen, és egyrészt azt gondolom, hogy az önmagában is diszkriminatív, hogyha valami külön feltételt szabunk a nők politikai jelenlétének, mert hogy láthatóan a férfiak politikai jelenlététől nem várja el senki, hogy attól valamilyenebb legyen a politikai élet, hanem az adott, hogy ők vannak, és ez önmagában diszkriminatív, hogyha a nők esetében ez felmerül. Másrészt pedig látható, most számomra ez világossá vált, hogy az bőven elég, hogyha nem... nincsen annyi kamera, meg nem azokat az embereket küldik, akiknek az a szerepe, vagy a szerepleosztása is a párton belül, hogy ők legyenek a, úgymond a pitbullok, mert mindegyik párt tart ilyet ezekre a média fellépésekre is.
1: Még egy, ha már hogy a Tilos Rádió is egy médium, akkor tematizáljuk azért azt is, hogy számunkra a legörömtelibb esemény az volt, hogy az Európai Női Lobbinak, az EVL-nek az elnöke el tudott jönni erre az eseményre, és megismerhette őt a magyar közönség, Brigitte Trinz, egy német asszony, aki az EVL-nek a vezetője, és előadta, hogy az Európai Unióban mikért lobbizik ez a civil ernyőszervezet, milyen helye van ott az európai intézmények között, milyen témák futnak most. Hát én nagyon remélem, hogy ezt sokan levették. Mi nagyon szerettük volna, hogyha európai parlamenti képviselők is egy férfi, egy nő, mind a két nagy kinti pártból részt vesz ezen az eseményen. Sajnos ez nem így történt, mert hát ők azért eleve alapvetően az európai parlamenti képviselőkkel dolgoznak az EVL-nek a brüsszeli titkársága, és mi lennénk azok, akik itthon a terepen pedig dolgozunk a mi kis magyar képviselőinkkel. Nem tudom, neked mi volt a véleményed az előadásáról, vagy hogy hogyan fogadták szerinted a...
0: Hát azt gondolom, hogy vagy úgy tűnt, hogy ezért jó, hogy ez így a tisztázódott számukra, hogy pontosan mi ez a szervezet, mert hogy így eléggé megfoghatatlan többek számára. Bennem így önös érdekként még most így azt tartom fontos információnak, hogy Brigitte nem csak, hogy egy német, de a K német eredetileg, tehát én számomra például nagyon fontos, hogy most olyan elnöke van az Európai Női Lobbinak, aki az újonnan csatlakozott, sőt konkrétan a posztszocialista országoknak a valóságáról egy picit így saját bőrön több információval rendelkezik, mint mondjuk mások.
1: Hát úgyhogy, igen, ebben teljesen egyetértek.
0: Azt gondolom ez is. Bár ő ezt ott nem hangsúlyozta, vagy nem mondta semmilyen módon, szerintem egyébként nem lett volna rossz, de hát megértem azt is, hogyha nem gondolja ő, hogy ezzel kellene neki ottan, vagy nem, nyilván ő nem a saját személyét képviselte, hanem egy szervezetet. Hogy is mondjam, azt akartam még csak kérdezni, mert ugye voltak a végén ilyen kerekasztal beszélgetések is, ahol már be tudtak lendülni a résztvevők is, és aktívabban részt venni, és arra lettem volna még kíváncsi, hogy arról tudnál-e pár szót mondani, hogy mert igen, talán hát egy picit ilyen... jobban kiderült, hogy a résztvevőknek milyen folyamatai voltak egész nap.
1: Ezt én sikernek könyvelem el, hogy az ebéd után, ami sok volt és finom, nem rohant el mindenki, mert általában ez jellemző, sőt, a politikusok közül is az egyik az ott maradt a szekciókra. Három ilyen szekciót terveztünk, a nők és férfiak a médiában, nők és férfiak a politikában, illetve gender mainstreaming az EU-ban. Ugye ez a gender mainstreaming, ez a nők és férfiak egyenlőségének a stratégiai elve az államigazgatásban és mindenféle tervezésben, meg végrehajtásban. Ezt a szekciót vezettem én, ezt az utolsót, a gender mainstreaming az EU-ban, és sokan voltak mind a három szekcióban. Uh-huh. Nagyon sok fiatal, aztán beültek civilek is, de pénzügyminisztériumból is ült nálam például két köztisztviselő, akkor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől is beült valaki, tehát hogy szakemberek is jöttek. És itt leginkább egyébként arról beszélgettünk, hogy a trió elnökség alatt milyen témák fognak felmerülni, és amikor Magyarország lesz az elnök, akkor a felmerülő két nemek egyenlősége témát, a káros sztereotípiák elleni küzdelem, illetve a munka-magánélet összeegyeztetése, ezt milyen formában próbálja majd Magyarország abszolválni, arról azért nem tudtuk meg túl sokat, mert egyelőre még a tervezés fázisában van ez a dolog.
0: És volt itt is, aki esetleg a résztvevők között aggódott, hogy a károsztereotípiák elleni fellépés az azzal járna, hogy betiltják majd, hogy a kislányok az óvodába szoknyát hordjanak? Vagy...
1: Azt hiszem, hogy ez múlt csütörtökön volt ez a konferencia, szerintem ez a hír, ez akkor egy később jött elő, és akkor ott azért úgy láttam, hogy értő fülek vannak, tehát ha ez már hír lett volna, akkor is reggel valaki olvasta volna az újságban, akkor se biztos.
0: Hát én feltételeztem, hogy önállóan is juthat valaki erre az elképzelésre, hogy...
1: Nem, azt hiszem, hogy itt úgy tűnik, hogy a sztereotípia szót azt értették annak eredeti jelentésében, mi szerint az nem
0: hasznos.
1: Egy jelleget jelent, hanem valamiféle rossz, káros dolgot, ami akadályozza az embereket, nem pedig olyat, ami hát Istenem.
0: És ami
1: szeretem, akkor rózsaszint és szoknyát akarok hordani, akkor nyugodtan hordják szoknyát.
0: És ami rendkívül fontos, hogy nagyon gyakran képezheti diszkrimináció alapját, vagy egész pontosan ürügyévé válhat a valamilyen fajta diszkriminációnak. Azért többek között ezért károsak ezek a sztereotípiák.
1: Még egy dolgot jegyeznék meg, ha már itt a gender mainstreamingről beszéltünk, amit teljesen téves interpretációban olvas Magyarország 50%-a, amit nagyon sajnálunk, hogy az én tudtommal ez a konferencia volt a debütálása a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő nemzeti stratégiának, ami egy 10 éves program, egy kormányhatározat formájában lett nyilvános 2010. január 21-én a Magyar Közlöny január 21-i számában meg lehet nézni, és nem tudunk mi arról szakértők, vagy így női civilek, hogy ezt bárhol tartottak volna erről sajtótájékoztatót, mert ez a minisztérium dolgoztatta ki. Uh-huh. Tehát a Szociális és Munkaügyi Minisztérium több éves munkafolyamata volt ez, amiben civileket is bevontak.
0: Hát ilyen szerények ezek szerint, nem verik nagy dobra.
1: Igen, és itt az államtitkár, aki az esélyegyenlőségért felelős, sőt Rauch Editnek hívják, ő beszélt erről részletesen, illetve a miniszter Herzog, miniszter úr is utalt erre, mert hogy ennek is egy fontos részét képezi ez a gender mainstreaming, de nem ezt a szót használták már, hanem ezt a bizonyos nemek egyenlőségének a stratégiai elve, ami egy elég jó fordítás egyébként.
0: Én épp akartam mondani, hogy rendkívül üdvözlöm, mert én már számtalanszor láttam embereket, akár csak a gender vagy gender szó hallatán is teljesen és totálisan és véglegesen bezáródni. Tehát ez az ország nem az az ország, ahol bár meddig el lehet jutni idegen szavakkal, hogyha csak az nem valamilyen trendi márkanév, ami éppen menő valakiknek
1: hát
0: a körében.
1: Igen, én is örültem, hogy ezt kitalálták, mert nagyon bonyolult körülírása volt egészen mostanáig, tehát az a nemek egyenlősége stratégiai elv. Egyébként ez egy államigazgatási technika, tehát nem is fogom akkor megismételni ezeket a káros sztereotípiákat, hogy mi is lenne az a gender mainstreaming, ami nem, de hogy nem, hát a lányok majd továbbra is, ha akarnak, akkor járnak szoknyába. De kisfiúk meg valószínűleg majd csak akkor, hogyha az már mainstream divat lesz, hogy a fiúk is járjanak szoknyába, de hogy nem teszi a minisztérium ezt kötelezővé.
0: Igen, ez meglepő is lenne, azt gondolom, ha ilyet tenne. Ennél szebb végszót azt gondolom nem is lehetne. Nagyon szépen köszönöm Juhász Borbálának, hogy megosztotta velünk a Választók Neme című konferenciájának a tapasztalatait, és hát további hasonlókat kívánok
1: így van.
0: Neked
1: köszönöm
0: és magunknak
1: szépen.
0: Is. Viszont szia.

0: A Tilos Rádiót halljátok a 90.3-an. Azon belül is a drágám hol a vacsorámat, ahol mielőtt áttérünk a következő nagy témánkra, még van egy apróság is, ami kötődik az előbb emlegetett konferenciához, és ezt majd mindjárt meg is beszéljük. Halló, hallgató!
1: Halló! Sziasztok, vagy jó napot kívánok, Bárdos Dálkági vagyok.
0: Szia!
1: Csak annyit szeretnénk mondani az előzőekhez, és az előző, elsősorban az előző megszólalóhoz, aki az interjúban, vagyis a telefonba bejelentkezett, ki volt ő?
0: Juhász Borbálának hívják, és ő a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség egyik elnökségi tagja.
1: Nagyszerű. Tehát én azt mondom, hogy tök mindegy, hogy nő vagy férfi van ott azon a helyen, ahol van, hogyha demagóg. Tehát például ilyen, hogy pozitív meg negatív sztereotípia, ez egy akkora baromság. Tehát mi az, hogy negatív sztereotípia? Mi az, hogy 2002-es újabb rendszerváltással? Őszintén szólva, én azt mondom, hogy gondolkodó emberek jöjjenek, akik végig is gondolják azokat a dolgokat, amiket mondanak. Hát én kíváncsi lettem volna, hogy egy nemzetközi konferencián, hogy mit szólnak, hogy 2002-t rendszerváltásnak hívja valaki, nem kormány. Váltásnak. És így tovább, de ez a negatív sztereotípia, az meg teljesen, nézze már meg valaki, hogy az interneten, hogy mi az a sztereotípia, könyörgöm. Tehát az ilyen apróságok fölött én nem siklanék el, mert ez nem apróság.
2: Akkor köszönjük, hogy te nem siklottál el.
0: Hát jó.
2: De ez olyan mediász rész. Lett vége, de nem baj.
0: Igen, nem tudom, megszakadtam, nem mi szakítottuk meg, esküszöm.
2: Ha csak a Béla a titokban.
0: Nem, meg... Minden esetre akkor azt ott tartottunk,
2: köszönjük,
0: hogy
2: szépen
0: köszönjük szépen a hozzászólást. Egyrészt szerintem egyébként káros sztereotípiákról volt szó.
2: Neked abszolút vannak pozitív sztereotípiák, tehát az, hogy igen, a nők kurva jó fejek, ez egy pozitív sztereotípia lenne, mert nyilván pozitív dolgot állít egy csoportról, viszont tehát értelmetlennek, értelmetlen meg sztereotípia.
0: Igen. Na jól van. Ott tartottam az előbb, hogy ehhez a témához kötődik, hogy beesett a postaládámba a Geo magazinnak a legfrissebb száma, amelyiknek a társadalom tudományi szekciója az ezúttal kifejezetten a nemek egyenlőségével kapcsolatos különböző témákkal foglalkozik. Notabene két nagy cikk van, és a címlapcikk is egész pontosan a nők politikai részvételével foglalkozik. Hát annak persze egy ilyen, hogy is mondjam, poptudományos. Maradjunk a poptudományos megfogalmazásnál. A nők, amikor kormányoznak címmel, gyakorlatilag a...
2: hajóskapitányokról.
0: Nem, természetesen nem a hajóskapitányoktól, hanem Hatsepsuttól, aki ugye a korábbi női fáraó volt, mert Kleopatra egy sokkal későbbi volt, de a Hatsepsut fáraó nőtől egészen Jadranka Kozor horvátországi miniszterelnök nőig felsorolja gyakorlatilag. És ami szintén fontos, hogy nagyon sok kontinensre kiterjedően, tehát az Amerikák, Távol-Kelet, Közel-Kelet, Európa, tehát amiről csak egyáltalán van valami fogalom, arról felsorolja, egyrészt összefoglalja a nőpolitikát. Erika kicsit fanyalgott ezen, itten a szünetben. Én azt gondolom, hogy azoknak, akik nem nagyon rendelkeznek ismeretekkel ezekkel a témákkal, az egy ilyen nagyon kellemes összefoglalás, és nagyon-nagyon korrektul írja le tényleg egyrészt a nőtörténelemnek a politikai vezetéssel kapcsolatos részét, és nagyon jó példákat hoz arra, hogy valóban történelmi példákat hoz arra, hogy egészen azokban a korokban is, amikor elvileg még elképzelhetetlen lett volna, hogy egy nő bármi más csináljon, mint hogy házi munkát végezzen, meg a gyerekneveléssel foglalkozzon, hogy már azokban a korokban
2: hát nem,
0: is.
2: Mert szerintem ebben pont ez volt, vagyis hogy bocsánat, hogy így nem, de nem csak, vagy főleg nem, hanem szerintem ami ebben érdekes volt az, hogy első Erzsébet az elsősorban nem nő volt, hanem az uralkodó osztály tagja. És hogy maga ez az egész koncepció, hogy a nők az egy társadalmi csoport, ez értelmetlen volt akkor, amikor a társadalmi berendezkedés fő szervezőelve az az osztályhierarchia, meg a, tehát hogy a nyilván a feudális államrend volt, és nem az volt, tehát hogy egy jobbágynő, meg egy arisztokrata nő között semmi azonosságot nem fedeztek föl. Nyilván tudta mindenki, hogy mind a kettő vérzik, meg szül, meg szoptat, de ez nem volt része a mindennapi témáknak, mert egyszerűen lényegtelen volt, mert az, hogy ki vagy, nem azt jelentette, hogy mi van a lábad között, hanem hogy hova születtél.
0: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy mind a kettő szerepet játszhatott, illetve a különböző társadalmakban nyilván különböző mértékben, mert különben nem kellett volna egy-egy férfi uralkodónak olyan nagy harcot vívni azért, hogy amikor világos volt, hogy csak női leszármazottja lesz, akkor ugye az majd átvehesse a trónt.
2: De hogy másképp, tehát hogy a házasodás miatt volt az egész buli, hogy meg az adott osztályon belül, persze, hogy nem lettek volna nők férfiak közötti hatalmi különbségek, csak hogy nem úgy volt, mint ma, tehát hogy nem egy demokratikusan választott, és a nők azért ne legyenek, mert irracionálisak, vagy ilyesmi, hanem akkor teljesen más dolgok.
0: Nem, ez számomra csak arra egy jó empirikus példa, hogy ha valaki ma azt mondja, hogy a nők erre alkalmatlanok, akkor számtalan példa van arra, hogy nagyon is alkalmasak voltak számosan, tehát hogy így a történelmen és földrészekre nézve is számtalan helyen ott voltak. Az például megint csak egy nagyon érdekes dolog, ugye, hogy említettem pont Hatshepszutot, mint a legkorábbit, aki a Krisztus előtt 1479-1458-ban volt fáraó, hogy például az ő esetében egy érdekes aspektus ennek, hogy a saját idejében, saját maga által állítatott szobrok nagy részében ő férfiként van ábrázolva, vagy vannak ilyen átmeneti figurák, tehát hogy eleinte nem, és aztán ahogy stabilizálni próbálta a hatalmát, vagy valami egyéb oknál fogva, hogy ezek ilyen érdekes aspektusok persze.
2: Ez egész cikk tök érdekes, meg tök hasznos, csak azt a női liberális hitet képeseli, hogyha valami tényeket leszögezünk, akkor attól megváltoztak az attitűdök. Miközben Magyarország eddig sem volt titok, hogy első Erzsébet az egy királynő volt Angliában. Eddig sem volt titok, hogy Nagy Katalin egy cár volt Oroszországban, és mondjuk Magyarországon Mária Terézia még csak olyan iszonytatóan távoli múltba sem vész, hogy ne lehetett, tehát hogy az az állítás, hogy a nők alkalmatlanok a politikára, eddig is rendkívül csuklóból megszáfolható volt.
0: Ez kétségtelen tény. Én nem tudom egyébként, hogy mennyire akarnak, vagy persze lehet, hogy ez lenne az elképzelés, hogy ezzel emberekre, hát én azt gondolom, hogy ez inkább, és nyilván azért is ebben a műsorban ajánlatom, ez inkább olyanoknak tud hasznos lenni, akik találják magukat olyan személyes beszélgetésben, ahol ez fölmerül, hogy kapjanak, amit zsigerből tudnak, hogy ez hülyeség, kapjanak néhány érvet is hozzá, vagy ilyen belső megerősítésnek. Tehát szerintem arra tud jobb lenni. Illetve van benne egy kis, mert ugye ebben is jó ügyesek azért, hogy azért tettek ehhez a társadalomtudományi cikkhez egy kis természettudományos mellékletet is, amelyik a különbözőség mítosza címet viseli, és hát erre azért akartam volna különösen fölhívni a figyelmet, mert én emlékszem is, hogy pár éve egyszer ebben a rádióban is valaki azzal jött, hogy de neki egy nem tudom hány ezer oldalas könyve van arról, hogy a nők agya különböző. De az is biztos, hogy persze egyébként, hogyha megnézzük a számos könyvtárakat, hogy mi mindenről írtak könyveket az évek során, akkor persze azt gondolom, hogy ez nem egy érv semmi mellett, de az minden esetre ebben a geocikben szerepel egy külön kis keretes írásnak mondhatnánk arról, hogy miért gondolják ma a mainstream természettudósok, hogy valójában mítosz a női agy és a férfi agy különböző képpen működése, és hát a különböző kutatásoknak és azoknak a kritikáját foglalja össze. Ugye az, amiről mi is szeretünk itt mindig beszélni, hogy valójában például az újszülött vizsgálatoknál, ha a felnőttek tudják, hogy milyen nemű az újszülött, akkor az ő viselkedésükben megjelenő elvárások olyan mértékben képesek a csecsemők viselkedését is befolyásolni egyrészt, másrészt pedig a megfigyelésüket fogják legjobban befolyásolni, tehát olyan mértékben szeretnék igazolva látni a nők és férfiak különbözőségét, hogy eleve olyasmiket fognak megfigyelni, vagy leírni, ami visszaigazolja az ő elképzelésüket, amire ugye az ilyen dupla vak kísérlet volt egy kiváló példa, amikor ugyanazokat a gyerekeket különböző neműnek álcázva adták oda a csecsemőket a megfigyelőknek, akik azt hitték, hogy ők megfigyelők, holott valójában ők kísérleti alanyok voltak, és hogy ugyanarról a csecsemőről egészen másokat írtak le a felnőtt megfigyelők, amikor kisfiúnak és amikor kislánynak gondolták azt a csecsemőt. Tehát ez, tehát és a másik, ami szintén nagyon érdekes egyébként, és ez nem csak a nemekről szól, azt gondolom, hanem egy picit az iszlamofóbiáról is, ha már itt egy antidiszkriminációs héten vagyunk, hogy a másik nőkkel kapcsolatos cikk az egy olyan női csoportról szól, akik Marokkóban a Koránt tanítják, és hogy az lenne a szerepük, ezt a marokkói király döntése alapján mostantól ott nők is taníthatják a Koránt, és hát erről szól a cikk. Én azt gondolom, hogy egy olyan világban különösen, ahol megint csak a terrorcselekmények és az ezt feldolgozó különböző filmek és filmsorozatok rendszeresen egy bizonyos színben tüntetik föl az egész iszlám világot, ami egyébként rendkívül bizarra belegondolunk, hogy mindannyian hogy meg lennénk sértődve, hogyha pár keresztény hátterű terrorista alapján az egész kereszténységről gondolna valaki valamit, aminek legalább annyi történelmi alapja lenne, mint az iszlámot erőszakosnak, és nem tudom milyennek gondolni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos ez a cikk is, hogy egyrészt az iszlám, amelyikről szintén az az egyik ilyen elképzelés, hogy az úgy, mint olyan elnyomja a nőket, nagyon fontos látni azért azt is, hogy ez is nagyon-nagyon sokféle valójában, és hát egy hatalmas területről, meg nagyon-nagyon sok emberről van szó, és hogy őket épp ugyanúgy nem lehet leírni egy, két vagy akár három jelzővel, mint más vallások képviselőit. Hát ennyit a kis cikkajánlóról, és egy rövid szünet után folytatjuk a másik nagy témánkkal.

0: Jótékonysági felhívás következik. Tilos Rádió, a te adód. Kérjük, rendelkezz javunkra személyi jövedelemadód 1%-áról. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18-00-24-54-2-43. Jól vésd az eszedbe az alábbi két dátumot. Február 15-e. Ha egyéni vállalkozó vagy, az 1%-ról rendelkező nyilatkozatodat az adóbevallásoddal együtt küld el február 15-éig. Ha adóbevallásodat munkáltatód vagy az APEC készíti el, akkor az erről szóló nyilatkozattal együtt kell rendelkezned 1%-ot sorsáról, szintén február 15-éig. Május 21-e. Ha az adóbevallásod te magad készíted, akkor a nyilatkozatot az adóbevallással együtt május 21-éig ad postára. A rendelkező nyilatkozatot minden esetben zárt borítékban, névvel, címmel, adóazonosító jellel ellátva, és a hátoldalán, a ragasztáson keresztbe aláírva kell látni. Jótékonysági felhívást hallottatok.
1: A drágám, hol a vacsorámat halljátok a Tilos Rádióban. A mai adás készítői egyébként Tóth György és Kis Péter Erika, a DJ pultnál pedig Mérvadó Béla segít a zenével. És a másik téma, amit még beharangoztam az elején, az ez a bizonyos eredeti angol nevén Political Correctness, PC-nek rövidítik ebből magyarul is sokan, illetve hát néha mondják, hogy politikai korrektség, de az BNN is hangzik.
2: De ez nem gátolja meg.
1: De senkit nem gátol meg. Én azt gondolom, hogy ahhoz képest, tehát hogy én is nagyon gyakran találkozom ezzel a kifejezéssel Magyarországon, tipikusan olyan kontextusban, amikor valaki éppen arra készül, hogy valami rémbunkó dolgot mondjon, de próbál erre valamilyen módon felmentést találni, nem? Hogy igazából úgy állítja be, mintha most nagyon bátran megküzdene egy
2: óriási nyomással.
1: Óriási nyomással, vagy egy valamilyen fajta mainstream ideológiával szemben, és hogy ő most bátran mégis kimondja a mondani valóját. Én magam egyébként úgyis, mint valahai amerikanisztika hallgató, találkoztam valódi PC-vel is egyébként, és találkoztam azzal is, notabene emlékszem egy ilyen amerikanisztika nyári egyetemre Prágában, amit ilyen egy rendkívül konzervatív amerikai egyetemnek a tanárai tartottak, és ott például számomra nagyon-nagyon világos lett, és nagyon jól átjött ezek az emberek, ami a szókincset illeti, tökéletesen PC módra beszéltek, és mégis teljesen átjött az is, hogy ők valami egész mást gondolnak erről egyébként. Bár nyilván mondom, a szavak szintjén ezt nem lehetett volna megfogni, csak a kontextusok, a hangsúlyok és minden egyébből világos volt. És például az volt a tapasztalatom, hogy azt ilyen rendkívül zavarónak és ijesztőnek is találtam egyúttal. Ilyen, nem tudom, a sikamlós kélgyó jutott eszembe, azt hiszem leginkább arról a helyzetről, amikor valaki gyakorlatilag ilyen eléggé nyíltan a viselkedéséből az jön át, hogy hát tudom, hogy nekem most így kell viselkedni ahhoz, hogy elfogadható legyek, de azért mind a ketten tudjuk, hogy igazából én ezt egy baromi nagy hülyeségnek tartom. Hát ezt gondolom én a PC-ről, és ezért, amikor Erika mondta, hogy erről jó lenne beszélni, és talált egy jó kis cikket is ez a témához, akkor mondtam, hogy nosza, úgyhogy...
2: Sziasztok, kedves hallgatók! Már eddig is beledumáltam, tudom, csak így a háttérből. Az van, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon régi terv, és a téma igazi szakértője, aki volt már ugyan a mi műsorunkban, csak akkor más témában, Barát Erzsébet, egyetemi oktató, ő egyszerűen nem képes ilyen szeltet délelőttönként itt lenni mindenféle egyéb okok miatt, úgyhogy évek óta húzódik, és a végső lökést azt egy teljesen váratlan ilyen esemény adta meg nekem. Egy ilyen dolgoznunk kéne, de rohadtul nincs kedvünk típusú napon, amikor éppen a Tilos Rádió archívumában, illetve a Tilos oldalon hallgattam régi műsorokat. Azt hittem, hogy leesem a székről, mert az általam most minden iróniától távol módon komolyan nagyon-nagyon-nagyon nagyra becsült Pillangó első látásra című műsornak egy 1000 milliárd éves, valami 1999

0: felhatalmasodott, hogy az ellen most már fel kellene lépni, és a vadhajtásait le kellene nyesegetni. Miközben a valóságban Magyarországon egyáltalán semmiféle PC mozgalom nem volt. És hogy ez mekkora baromság, hogy így tudod, amikor a feminizmus még soha nem érkezett el Magyarországra, de a feminizmus ellen hatását azt lelkesen fordítva, tehát hogy így lefordítva a nyelvet, mindent így.
1: Igen, a 80-as évekből eléggé jól meg is lehetett élni az antifeminizmusban Magyarországon.
0: És ezt a Simó Gyuri, aki a véres szájú feminizmussal, szerintem kevéssé volt vádolható 1999-ben sem, és most sem. Persze nem tudom, hogy ő azóta is tartja ezt az állítását, de hogy így az volt ez a végső lökés, hogy na, akkor mégiscsak a Tilos Rádióban kéne beszélni a PC-ről. Amellett, hogy szerintem ez ízgi, meg érdekes. Főleg azért, mert hogy az egész nyelvhasználat, meg hogy a nyelvhasználat az miért fontos, vagy miért nem fontos, az nyilván egy rádióban eléggé magától értetődő, hiszen hogyha olyan baromira mindegy lenne, hogy hogyan beszélünk, akkor nem lett volna néha bezárva ez a rádió hónapokra, és társai.
1: Valószínűleg igen, ez is egy lényeges dolog. Nekem még most az jut eszembe egy anekdotaként ebbe a témába, csak mint ilyen személyes megütközés arról, hogy azért nyilván én, mint ilyen most már 10 plusz éve nőjogi aktivistaként működő valaki, egy eléggé speciali szubkultúrában élem a napjaim nagy részét, mert ebbe a közegbe is dolgozom, tehát így nyilván eléggé kicserülődött az ismeretségi köröm is egy bizonyos típusú közegre, és ezért amikor hirtelen szembesülök a rögvalóságnak bizonyos formáival, az nagyon meglep. Most a rögvalóság alatt nem feltétlenül azt értem, hogy a benzinkutas buzizik, mert ez belefér, de amikor történet, de rájöttem a minap arra, amikor egy joghallgató, tehát egy jogász hallgató jelentkezett hozzánk gyakorlatra. És
0: nők elleni erőszakkal foglalkozó civil szervezethez,
1: és mint egy off így megemlítette, hogy olvasott valamilyen cikkeket a homokosok mozgalmáról is, akkor azért így
0: pillanatra... Ugye elvettétek föl?
1: Emiatt és szokmásolók miatt, de egy az akkor egy kicsit olyan volt, mint hogy egy ilyen kőfalnak neki mentem volna a sötétbe hirtelen. Váratlanul ért, azt kell, hogy mondjam, hogy váratlanul ért. Leginkább az, és azt gondolom, hogy ettől PC-ség ez a dolog, vagy a PC hiánya, hogy láthatóan nem tudta, hogy ezt a szót legalábbis ott, ahol éppen ül, és akikkel éppen beszél, hogy hát ott
0: igen,
1: ezt nem kellene használni. Igen, tehát hogy nem, ő azt, vagy legalábbis abban a pillanatban úgy tűnt számára, vagy úgy tűnt számomra legalábbis, hogy ő azt gondolja, hogy ez egy megfelelő technikus terminus. Tehát, hogy ez nem egy értékítéletet, vagy ne adj is.
0: A fogalmak áttekintésére, hogy egy csomó dolog van, ami a mindennapi használatban keveredik, nyilván, mert hogy az emberek nem egyetemi tankönyvekbe vezető fejezetei szerint élnek, és így az eddigiekből egyrészt ugye, hogy mi a PC, amit amúgy Magyarországon láttam már leírva rendesen magyarosan, tehát PC-nek így egy szóba. Ezen kívül az eufémizmus, ugye, amikor valami csúnyaságot így ilyen udvariaskodásból, vagy árudvariaskodásból, vagy effektíve tényleg valakinek az érzéseit, mit tudom én, megkímélendő, vattába csomagolunk, és hát ez egy kicsit ilyen körülírós, olyan fontoskodós is az eufémizmus néha, nem? Uh-huh. Tehát, hogy nem mondjuk ki az igaz valamit, hanem így elkenjük egy kicsit. És aztán van az udvariasság, amivel úgy igazából senkinek semmi baja nem lehet, mert hogy ez a hé, büdös kurva, vagy az elnézést asszonyom között nyilvánvaló, hogy a különbség az nem ideológiai és politikai, hanem hogy azért mégis kivel mit, és hogy mit engedünk meg magunknak. Tehát, hogy igen, erősen meghökkenne mindenki a villamoson, hogyha menj arrébb te, és így szólnának, vagy úgy, hogy elnézést engedjen el, tehát, vagy álljon félre.
1: Hát még az, ha APEC revízióra hívnak, az APEC ellenőr, hogy meglepődne, hogyha durva módon apostrofálod, miközben a életedet mintegy a kezében tartja.
0: Álló!
1: Álló hallgató!
2: Sziasztok! Na, bocsánat, megint én vagyok, Berdőzsel Kelgi, csak gondoltam, hogy olyan gyorsan rávágtátok, hogy igenis van pozitív sztereotípia, ha még úgyis a beszédmódnál tartunk, mert hát valahol a PC-ség is ugye egy ilyen gondolkodás és beszédmódot jelent. Megnéztem, tehát itt van előttem kinyitva

0: illetve, és akkor kíváncsian várom, hogy a nőkre vonatkozó pozitív sztereotípiát az hogyan fogjátok most megfogalmazni. Sztereotípia gondolkodásbeli sablonok, tehát lehet-e pozitív sablon, lehet biztos szerintetek. Közkeletű és felszínes általánosító vélemény, közhely, klisé. Szerintetek akkor van nőkre vonatkozó pozitív közhely, klisé. Aztán torzításokon, túlzásokon és leegyszerűsítéseken alapuló negatív elképzelések, előítéletek együttese valamely csoporttal szemben. Tehát akkor várom, hogy a nőkre vonatkozó pozitív sztereotípiákról beszéljetek, ha van kedvetek, de nem muszáj.
1: Azonnal.
0: Csak én azt gondolom, hogy azért ez is demagógia, és ez sem PC, hogy hirtelen rávágni, hogy hát szerintem pedig vannak pozitív, és a nőkre vonatkozó pozitív, és akkor hallanám. Kösz.
2: Köszönjük szépen a hozzászólást.
3: Bár így egy kicsit nehéz beszélgetni, hogyha mindig megszakítja volna azután, hogy
2: elmondta. Ja, ja, hát igen, mert ő nyilván a rádióban igen. akarja hallgatni a válaszunkat, és akkor majd újra telefonál, és akkor így. Uh-huh. Na szóval, hogy tehát az udvariasság az nyilván egy létező fogalom, és hogy ezt így a PC-vel összemosni lehet ugyan, de értelme viszonylag kevés. Mert hogy pont ez a, hogy ki a közösség, ki a közönsége. Tehát nyilván uh-huh. az egyetemi órádon másképp fogsz megszólalni, mint a kocsmában a barátaiddal. Ehhez mondjuk nem kell nagyon észlénynek lenni. És akkor ezen kívül van egy ilyen nagyon általános szó, vagy mi ez egy kifejezés ez igazából, amit én magyarul még nem hallottam, úgyhogy most tükörfordítani fogom. Angolul verbális higiéniának hívják. Tehát nyilván ez egy általános, átfogó kifejezés, arra nézvés, hogy a nyelvnek, a nyelvhasználatnak, meg a szavaknak a megváltoztatására irányuló ilyen tudatos mozgalom. Ami sok volt, a PC, vagy amit sokan PC-nek hívnak, mondjuk így, mert még ez is egy külön aleset.
3: Hát olyat már hallottam, hogy anyukák azt mondták a gyereküknek, akik káromkodtak, hogy menj és most kiszappannál a szájadat, igen. úgyhogy lehet, hogy a verbális higiénia ehhez a gyermekkori, vagy ebből szedte a szavát. De
2: hogy nyilván, tehát arra utal nyilván ez az elnevezés, amit a nyelvészek használnak. Nyilván nem minden nyelvész, meg nem minden területen, vagy nem minden ilyen irány, mihez szakmai irányból jövő nyelvész, hogy a szavak azok messze nem csak úgy maguktól spontán, meg a nyelvhasználat messze nem magától spontán fejlődik, hanem igenis vannak nagyon tudatos beavatkozások. Fogalmam sincs persze, de előfordulhat, hogy a magyar nyelvújítást is nevezhetjük egy ilyen verbális higiénia mozgalomnak, így nyilván visszavetítve, mert hogy akkor természetesen nem létezett ez a fogalom. De hogy ilyen tudatos alakítás, javítás, megtisztítás, és az egész magyar nyelvművelés, amikor meg akarják mondani, hogy médium, média, médiák, meg hastársai, ez szerintem pontosan a verbális higiénia.
3: De hogy ez azért több, mint a nyelvhelyesség, azért vagy?
2: Hát, valószínűleg több, mert tudatos, nem? Vagy meg hát ez is, na mindegy, bocs, ez ugye elkever, de hogy a PC egyáltalán, azt mondtam, az egy tök izgalmas történet, amit nagyon kevesen tudnak, és ezért a forrásomat most azonnal megnevezem. A forrásunk az egy Deborah Cameron nevezetű skót egyébként, nyelvész ő. Hát ő egy rendes nyelvész, egyetemen tanít, professzor, könyveket ír, cikkeket publikál. Ez az ő munkája. Ő írt egy könyvet, és a könyv egyébként maga is a verbális higiéniáról szól. Egy nagy áttekintő mű, és ennek egy fejezete, ami a nyelv és a politikai korrektség címet viseli. És ebben a könyvben ő maga is így mondja, hogy ez az ő tudomása szerint ő az első, aki arra vállalkozik, hogy utána nézzen, hogy honnan ered maga ez a kifejezés, hogy politikai korrektség, meg politikailag korrekt, és hogy kik használják, és kikre használják. Mm. És így arra jut, hogy nagyon nehezen található meg az eredete, részben azért, mert a 70-es években még nem volt internet, és nem voltak számítógépes szótár, a szótárakhoz azt a szövegtestet összegyűjtő számítógépes programok, hogy teljesen véletlenszerű, vagy véletlenszerűbb volt a mainál, és kisebb mintával dolgoztak a szótárak is. De hogy úgy kb. A 70-es évekből jön, és hogy igazából egy ilyen, az ő állítása szerint, mondom még egyszer, mert hogy erről nincs tudományos konszenzus, mert ez nem egy gyakran felvetett tudományos kérdés, hogy honnan jön a PC, hogy ez egy ilyen balos társadalom jobbító politikai mozgalmaknak a totális belső lengje volt, hogy mi szerint így egymásra használták, ilyen kicsit, amit ők tréfásnak gondoltak, arra, hogy ugyan van ugye egy politikai irányvonalunk, amiben hiszünk mindannyian, de hát ugye közben emberek is vagyunk. Tehát mondjuk a pártaggyűlésen is lehetett flörtölni, vagy hogy valaki bevallotta, hogy ő ugyan egy rendes szocialista, de hogy mit tudom én, van otthon takarító nője. És hogy ezekre használták szigorúan az ő belső köreiken belül ezt a szót, hogy ez eltér az irányvonaltól. Ez lehet, hogy így a magyar államszocialista nyelvhasználatból is megvan még ez a helyes irányvonal. Egyébként Deborah Cameron, meg
3: ez egy értékrend megvalósítására való törekedés?
2: Hát ez vagy a tudatosítás. Ez egy ironikus tréfálkozás azzal, amikor azt mondod valakinek, hogy jaj, de elv, vagy azt mondták a 70-es években az emberek, hogy jaj, de elvtársnők. És így tudtad, hogy ők itt most épp az elvtársnő szóból gúnyt űznek, miközben a mindennapjaikban kellett ezt a szót használniuk. Annyiban más, hogy ők önként és dalolva voltak ennek a baloldali politikai mozgalomnak a részesei lévén, mindez az Egyesült Államokban zajlott. De ettől még így ez a, van egy politikai irányvonal, amit gondolunk mi erről, és akkor vannak a hétköznapok, amikor időnként meg így emberek vagyunk, és eltérünk az eszméktől, mert hogy mindannyian emberek vagyunk, és kész.
3: Igen.
2: És hogy ez egy ilyen belső használatra szánt cucc volt, amit ők soha nem vittek ki, és soha nem használták verbális higiénia célokra, igen, hanem vicces módon az úgynevezett ellenzék, vagy aki szerint ez az egész egy baromság, ők kezdték el erre a csoportra, meg az egész ilyen udvarias beszédre, meg a verbális higiéniára használni. És ez természetesen gyakorlatban úgy nézett ki, hogy ez az egész téma akkor merült föl, mert ugye ki hogy beszél, az is érdekes persze, egyre érdekesebb lett, hogy a média az egyre fontosabb lett az emberek életében, egyszerűen mert több formája volt, meg lett. Másrészt meg azért, mert hogy történtek ilyen gyakorlatias dolgok, mi szerint például akartak felvenni mondjuk bizonyos nőket professzori pozíciókba, és erre ilyen kvótákat hoztak létre. Létrejött a pozitív diszkrimináció mondjuk a fekete bőrű diákok egyetemi felvételének előmozdítására. Tehát ez a nyelvhasználat, ez nem így a levegőben lógott, csak úgy, hanem ezekhez kapcsolódott, és így szép lassan, ahogy ez a szavaknak, meg a kifejezéseknek a sorsa, így eltolódott, bevonódott, és az, pontosan az ellenzék használja csak mindig ezekre az udvariasabb, vagy ilyen civilizáltabb nyelvhasználó emberekre. Ők maguk soha nem mondták, hogy mi most pedig egy politikailag korrekt nyelvhasználati mozgalom lennénk.
3: Most, hogy mondod, egyébként az is eszembe jut, hogy sokszor, amikor ez ilyen vádként hangzik el, hogy te csak most próbálsz PC lenni, akkor ez egyfajta komolytalanságot, hát hogy, tehát, hogy megkérdőjelezi a valódi motivumait az illetőnek, és azt gondolja, hogy ez valami fajta lassanként egy ilyen szinonimájává válik annak, hogy elrejtem a valódi véleményemet, vagy a valódi szándékaimat.
2: Hát ez csak kritikaként hangzik el. Tehát igen, a PC-t soha senki nem mondta magára. Soha nem talált legalábbis Deborah Cameron, amikor kimondottan ezt akarta kutatni az angol nyelvben, soha nem talált. Nem talált egyetlen egy olyan közleményt sem, vagy egy olyan szöveget, ahol valaki azt mondta volna, hogy én vagyok itt a PC képviselője, és szerintem ezt így kéne. Tehát ez csak egy leíró, kívülről leíró szóhasználat. Csak kritikusan használják. És másrészt viszont ez a lényegtelen ostobaság, baromság tök érdekes. És hogy rögtön az belső ellentmondása ennek a fajta kritikának, hogy barátom, ha lényegtelen és fölösleges, akkor miért is kell neked engem kritizálni emiatt? Tehát, hogyha úgyis olyan lényegtelen, igen, akkor miért nem lehet így nagyvonalúan, jaj, ti hülyék vagytok, és tovább menni? Akkor miért kell erről iszonyatosan hosszú elemző cikkeket megjelentetni? Például a New York Times-ban, vagy a HVG-ben, vagy a Magyar Nemzet online-om.
3: Sőt, még
2: ha úgy is lényegtelen, akkor mi a tökömért írsz róla újságcikket?
3: Még vicces könyv is megjelent egyébként az angol nyelvterületen erről, ami egy ilyen PC szótár volt gyakorlatilag, ahol mindennek adtak egy másik nevet, és hát nyilván az egész a túlzásról szólt. Az
2: persze,
3: én kedvencem azóta is, ami egyébként egy létező jelenség, az az animal lookism szó volt, tehát az állati kinézetizmus, azt hiszem így lehetne szó szerint fordítani, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az emberek az állatokat az szerint értékelik, hogy mennyire cukik, mennyire esztétikusak, és hogy például ez olyasmi, amiből És ugye ebből jön persze a visually challenged, vagy tehát, hogy a kihívásokkal küzdik a kinézete területén, vagy az általa nyújtott látvány területén. Igen. Című vicces PC kifejezés, hogy például ezzel az állatvédő szervezetek gyakran és sokat operálnak, ugye a merőben ökológiai szempontból, hogyha ugye hogy hívják a food chain, táplálékláncról beszélünk például, akkor abban az egysejtőek, a papucsállatkák, az ijesztően vagy rondán kinéző rovarok, és így tovább, adott esetben egy patkány, vagy bármi más ugyanolyan fontos, mint az a cuki másik állat. Igen. De hogy azokat, tehát nem nagyon, van egy számtalan olyan veszélyeztetett faj van,
1: aki nem szép, és az
3: nem lehet óriás plakátra tenni, vagy ne adj Isten a ilyen természeti magazinokba beletenni.
1: Igen. Ezek a challenge, meg társai, ezekről annyit lehet tudni, megint, tehát azért ismétlem, mert 20-szor mindig, hogy nem én vagyok az a szaktekintély, amire alapoz bárkinek hinnie, vagy nem hinnie kellene az állításaim igazságában, hanem Deborah Cameron nyelvész, akinek a könyve alapján erre felkészültem a mai műsorra. Ő mondja, hogy tehát ezekből nagyjából nulla igaz. Tehát ez gyakorlatilag arról szól, hogy elkezdtek így parodizálni, és így tudod, átbillent. És egy ponton már olyasmiket kritizálnak, meg olyasmiket találtak ki, amiket soha egyébként egy létező, valódi, ilyen verbális higiénia harcos, vagy aktivista nem mondott, nem írt, nem kért, hanem így tudod, így bepörgött a spirál, és így önmagukat egymással így mentek tovább.
3: Tehát, hogy mondjuk nem talált olyan dokumentumot, amelyben valóban az alacsony embereket vertikális challenge-nek, azaz vertikális kihívásokkal szenvedőknek.
1: Hát azért ezekben az ilyen kritizáló cikkekben találják, amik tudod, így bepörögtek a saját humorukon. De ennek egyébként nem csak szóbeli tréfák, vagy nem csak ilyen leírásos, meg cikkek, meg hát később persze blogok, meg internetes fórumok, meg ilyesmik a tártalaja, hanem egész ilyen városi mitoszok is keletkeztek, amikor ugye mert hogy ez az egész dolog Nyugat-Európában, meg Amerikában inkább 70-es, 80-as évek, mint sem 90-es, meg 2000-es, hogy amikor Ken Livingstone, aki aztán később ismét londoni polgármester lett egy néhány évvel ezelőtt, ő volt Londonban már egyszer a 80-as években szocialista polgármester, és Red Kennek hívták, nyilván mert ő vörös volt. Akkor olyan pletykák mentek Londonban, hogy ő a fekete kávét nem engedi, ez a gonosz szocialista PC bajnok nem engedi fekete kávénak hívni, mert a fekete szót szerinte kerülni kell. Uh-huh. Amiről természetesen akkoriban még megszülettek azok a cáfolatok, amit nem csak a Red Ken, mert ő kb. Szerintem így leszarta, de így annyira érdekelte, hanem a munkatársai meg az ott dolgozók mondták, hogy ezt a baromságot kitalálta ki. De nyilván 20 év távlatából már csak a történet maradt meg, és hogy az őrült PC bajnokok ilyet kitaláltak. Úgyhogy ez nagyon vicces, mert úgy tűnik, hogy az ellenzőknek a belelkesüléséből származik a legtöbb vicc. Ami viszont szerinte létezik, azt a zene után majd így egy ilyen bemutatós, hogy mi az, ami szerinte valóban történt ilyen verbális igénia ügyben.

0: A drágám, hol a vacsorámat halljátok a Tilos Rádióban a 90.3 MHz-en, az utolsó bő negyed órán következik, és még mindig a PC-nél tartunk, és a szünetben azt vetettem föl éppen, hogy azért ennek vannak, hogy is mondjam, van egyfajta valódi PC, de az nem úgy jelenik meg, hogy bárki is azt mondja, hogy legyél PC, hanem mint ahogy nekem már feltűnik, amikor egy joghallgató egy átlagos, nem dühös beszélgetésben lehomokozza a szexuális kísértségeket. Lehomokosozza a szexuális kísértségeket. Ahhoz képest én most így, mint valaki, aki így követi az Egyesült Államok belé ilyen nagy politikai fejleményeket, hogy az rendszeresen bekerül a médiumokba, hogy konkrétan demokrata politikusok, tehát nem is az ellenzék, hanem demokratik vezető fehér férfiak rendszeresen elszólják magukat.
1: Mi szerint?
0: Például legutóbb az Obamáról sikerült valami olyasmit mondani, hogy ő már post-racial. Gyakorlatilag, és hogy ebben az az érdekes, hogy gyakorlatilag, amit nem...
1: De ez egy értelmetlen...
0: Igen.
1: Szó.
0: Hogy ő...
1: Összetétel.
0: Igen. Na most, amit nem mert mondani, és amit próbált megfogalmazni, az volt, hogy hát az ember úgy viselkedik, mintha nem is fekete lenne.
1: Hát nyilván.
0: És azért ezt így nem mondta, de azért ettől még így kellően ez bekerült a médiumokban, és hogy nagyon érdekes az, hogy mindez, amit az amerikai politikáról tudunk, azért tudjuk, hogy ott is a szövetségi szinten hát rendkívül felülreprezentált a fehér középosztály, a szenátusban meg különösen.
1: Igen.
0: És hogy nem nagyon tudott még az ő valóságuknak részébe válni azt, hogy most egy alapvetően amúgy félig afrikai-amerikai származású ember az elnökük.
1: Igen.
0: Ráadásul.
1: Hát ez egy komoly akadály, amit meg kell ugraniuk. De egyébként például látod, te is benne maradtál, bár ez lehet egyébként személyes döntés, hogy például mondjuk a buzit számosan, több barátunk például, aki ebben a rádióban is dolgozik, így próbálja így visszaszerezni, és azt mondani, hogy lehet, hogy ti ezt szitok szónak használjátok, de én úgy döntök, hogy rám nézve ez nem sértő, és visszaveszem tőletek ezt a szót, és magamra fogom használni, és ezzel úgymond kiszedem a méregfogát, hogy a képzavarok.
0: Igen,
1: a képzavarok területére evezzünk, képzavart képzavarra halmozva. Ezt lehet csinálni, ezt csinálják egyesek a cigánnyal, tehát csomóan mondják, hogy szerintük a roma az egy szépelgő eufémizmus, és hogy ő akkor is cigány. Ami teljesen korrekt, mert hogy a lényege a problémának szerintem nyilván, és mások szerint meg más, az, hogy mondjuk ez esetben az a csoport döntse már el, hogy őt hogyan nevezik. Igen. És például ugye a black, amire az afrikai-amerikaiak egy jelentős része azt mondja, hogy az gáz, egy másik része meg pont visszaszerzi, és a black pride-ra, meg a black is beautiful-ben használja.
0: Halló, halló?
2: Kérlek, a kis ember vagyok. Hallottok ennyit?
0: Igen, most már igen. Az előbb kicsit halk voltam.
2: A hajón volt nekem egy homoszexuális, egy srác, aki homoszexuális volt, és magyar volt, tehát úgymond, hogy így nem mondtuk, ugye, mert a magyarok összetartottak, és ő mondta mindig, hogy Tamás, és mindig mondta, hogy nagyon elfoglalt vagyok, ma Tamás a busy buzi. Úgyhogy azért, tehát ő is teljesen simán használta ezt a kifejezést magára.
0: Nem? Igen. De valószínűleg, ha nem akartad volna őt lebuzizni, gondolom ettől függetlenül, hogy ez...
2: Én egy nagyon szemét alak vagyok, én cigányozok, zsidózok és buzizok is, rólam mindenki tudja. Tehát én abszolút nem vagyok PC, engem tessék szíves lenni, mélyen elítélni, jó? Köszönöm szépen, mert én azt tartom mindig, hogy attól, hogy máshogy nevezik őket, attól még ugyanazok maradnak a dolgok, tudod? És akkor én meg úgy nevezem őket, ahogy hagyományosan megtanultam annak idején. Uh-huh. De hát ez az én saját dolgom.
0: Tehát jó, de ha tudnád, hogy egy meleg férfit mondjuk, akivel te jobban vagy, kifejezetten nagyon sért az, hogyha őt lebuzízzák, akkor azért gondolom nem tennéd ezt, mert számodra fontos lenne,
2: de, hogy természetesen nem teszem,
0: ő ne érezze magát rosszul.
2: Általában, mivel hogy nem szokott nekem nem identitás, nem szokott témányos, ezért nem is nagyon kerül elő. Érted? Ha meg előkerül, akkor meg ismered erről a klasszikus viccet, mindig el szoktam mondani, betelefonálnak a Jeremáni rádióba. Kérdés, a hír igaz-e, hogy Csajkovszki buzi volt? A válasz, a hír igaz, de nem csak ezért szeretjük. Uh-huh. Ugye, tehát innentől fogva nekem teljesen mindegy, hogy ki kit szeret, milyen neműeket szeret, stb. De mondom, a hétköznapi beszédben én nem afroamerikait használok, hanem négert, nem romát, hanem cigányt, és nem minden más, hanem zsidót, és nem meleget, hanem buzi. Uh-huh. Úgyhogy ezt nem mondom, nem kell engem ezért szeretni, de akkor legtöbb nem kell velem beszélgetni, úgyhogy most le is teszem magadat.
0: Szia! Hát be kell, hogy valljam, hogy eddig az én életem dimenziójában nem jelent meg, hogy bármilyen érzelmi módon kéne viszonyulnom kisemberhez, akár negatív, akár pozitív módon, de akkor most már róla ezt is tudjuk.
3: Hogy én például viszont ahelyett, hogy mondjuk én PC módon beszélek, én azt gondolnám, vagy azt mondanám a saját tomra, amire törekszem, hogy kerülöm a szexista nyelvhasználatot, ami uh-huh. sokkal praktikusabb, bár kétségkívül leíró, de azt fejezi ki, amit én gondolok, és nem azt, amit mások gondolnak a PC-ről.
0: Halló?
4: Sziasztok, ember vagyok. Motion az a mondat, hogy a kisembernek igaza van, de egy normális társadalomban az ő általa használt szavak teljesen normálisan csengenek, de egy olyan társadalomban, ami kicsit el van deformálódva, és sokszor, és ugye mindannyian tudjuk, hogy sokszor titokszóként jelennek meg ezek az elnevezések, nagyon kell vigyázni ezek az elnevezések, hogy ki mikor és hol használja őket.
0: Tehát gyakorlatilag azt mondod, hogy nem csak azon múlik, hogy mi éppen mi a szándékunk, hanem nem hagyhatjuk figyelmen kívül a társadalmi kontextust, amiben
4: persze,
0: élünk.
4: Persze. Tehát uh-huh. a kisember egy, hogy így mondjam, ahogy az én képemben ő él, ő egy világpolgár, és valószínűleg sok normális helyen járt a világnak, ahol nem szólták meg őt azért, hogy mit tudom én, a megfelelő szavakat a megfelelő helyen használta, de a magyar közbeszédben sajnos ott tartunk, hogy igenis, ha meg kell válogatni. Én is például, amikor a cigány szót kimondanám, én rendszeresen azt mondom, hogy roma honfitársaink. Uh-huh. Mert mit tudom én, de persze nyilván, hogy sokszor élen is mondom ráadásul, ez az én hibám, mint a kisember is elismerte a hibáját, ez az én hibám is. Sokszor még akkor is ezt használom, amikor káromkodnék valamit, akkor uh-huh. is ezt mondom, és mindenki kiérzi belőle a gúnyt, nagyon sajnálom, de ebben a közegben nőttem fel, és most már ennyi idős koromban nagyon-nagyon nehezen fogok tudni megváltozni. De mondom, amiért betelfáltam, csak az, hogy sajnos mi most úgy élünk, hogy szitokszóként jelennek meg egy-két raszra való kifejezés. Mm.
0: És hát konkrétan én azt gondolom, hogy ami sokszor kimarad ebből, az az, hogy itt azért húsvér emberekről van szó. Elnézést, majd valamilyen oknál, akik számára, ha én egy idegennek használok egy olyan szót, ami adott esetben egy támadó kontextusban szokott előfordulni, akkor konkrétan ráhozhatom a frászt erre az emberre, illetve... Tehát, hogy ez azért tényleg erről is szól számomra mindenképpen, nem csak arról, hogy valamilyen fajta absztrakt elveket kell követni, hanem arról is, hogy nem tudhatom, hogy akivel éppen beszélek, az legutoljára ezteket a bizonyos szavakat nem egy olyan kontextusban hallotta, amikor mondjuk menekülnie kellett az életéért.
4: Igen, igen. A másik, amit ti mondtatok, hogy nem, biztos, hogy nem jól fogom idézni, hiszen az iránót nagyon régen láttam és olvastam, ugye benne van ez, hogy magamat százszor kigúnyolom, ha kell, de idegentől nem tűröm el. Ha egy buzi vagy egy cigány vagy bárki magára azt mondja, hogy ő az, és még hogyha gúnya ejti is ezt ki, ő megteheti, hiszen magára nézze mindenki olyan szinten tesz dehonestáló kifejezést, amit akar. De hogyha én ugyanezt megteszem vele szembe, és ő éppen nem a szívbéli jó barátom, tehát nem tudjuk egymás a dolgot elintézni két sör mellett, akkor az bizony sértő is lehet.
0: Hát mert nem tudhatja, nyilván a jó barátod tudni fogja, hogy alapvetően mi az értékrended, aki nem ismeri, megint csak amit mondtál a kontextus miatt, nem tudhatja, hogy te most éppen titokban skinhead vagy-e, vagy sem.
4: Na, csak ennyit akartam mondani, okay. Sziasztok!
0: Hello! Ott tartottál, hogy te inkább egy ilyen leírót fogalmazol meg, hogy nem szexista,
3: hát
0: vagy
3: igen, nem szexista, nem rasszista,
0: nem heteronormatív, nem homofób nyelvet használsz. Úgy látszik, hogy háló hallgató.
5: Háló, szevasztok, imád vagyok. Össze van keverve a kisembernek a fejében. Több dolog, a buzi az mindig is titokszó volt. A zsidóval van egy ilyen nagy kavar a fejünkbe, mert valamiért a szocializmusban azt hitték, hogy úgy lehet a problémákat elintézni, hogy egyszerűen nem szerepel ez a szó, hogy zsidó. És egyáltalán nem volt sehol megjegyezve, de még körülírva se, de valahogy úgy sikerült az iskoláinkat elvégeznünk, aki mondjuk a szocializmusban végezte a középiskoláig, hogy nem találkozott vele egyszerűen. És lehet, hogy ez csak rám jellemző,
6: Meg tudom erősíteni, hogy a rendszerváltó választásoknál, tehát 89-90-ben számomra is ez ugyanez a korosztály vagyok, egy ilyen drámai volt, hogy hirtelen előkerült, hogy ki micsoda.
5: Tehát, hogy addig ez nem. A zsidó cigánya még lehet igaza is, mert hogy a... Hogy mondjam, nekem a rengeteg cigány barátom közül egyik se érti ezt a romázást, de mondom, hogyha valaki...
6: Magyar alkotmányban is egyébként cigány kifejezés szerepel.
5: Hát meg cigány nyelv, cigány kultúra, stb. Stb. A buzi az viszont mindig is citok szó volt. A buzi az soha nem volt más.
6: Köszi szépen.
5: Én köszönöm.
6: Hozzátenném még egyébként egyet, amit a kis ember meg nem mondott, ha már ez itt a nőjogi műsor, hogy a nő, hölgy, úrhölgy, kisasszony eset is ugyanez, hogy a nő szót meg így, ha megkérdezzük, hogy nő, senki nem gondolja, hogy ez egy szitok szó, de mégsem illik használni valakire. Tehát számtalan esetben is, hogyha médiumokban emberek nyilatkoznak, akkor azt mondják, hogy a hölgyek és a férfiak, tehát nem hölgyek és urak, tehát nem a megfelelő párosítást használják, mert automatikusan úgy éreznék, hogy udvariatlan dolog lenne a nőket nőknek hívni egyébként.
3: Na. Mert a nőket vigyázni kell, mert ők olyan törékeny virágszálak, hogy egy pozitív sztereotípiához térjük vissza. Én ebben a fennmaradóban annyit mondanék szerintem leginkább, hogy így rendes előadóként akkor, vagy szakértő vendégként, hogy így a fő üzenet, amit sikerült akár 25 percben megbeszélnünk, az az volt, vagy az én szánok fő üzenetnek, nyilván mindenki azt fordít le magának fő üzenetként, amit szeretne, hogy a PC, mint olyan, az így a nem szexista, nem rasszista, nem
6: mozgalmaknak
3: a kritikájából származik, tehát a PC, mint olyan, az egy teljességgel nem az eredeti mozgalom által kreált szó, mint például, hogy a melegek a meleget magukra kreálták, hanem az ellenzők által megalkotott leíró, és nyilván pejoratív leíró kifejezés. Nem új egyáltalán, tehát Magyarországon lehet, hogy néha újdonság, bár a könyvben, amire utalok, ő is így írja, hogy a 70-es években kezdődtek az első, jaj, de borzasztó, hogy ezek így belenyúlnak az így rendes, organikusan fejlődő, drága anyanyelvünkbe, ezek a gonosz ideológiai ilyen komisszárok, és hogy ez meghökkentően ugyanaz a vita kerül elő a 70-es évek óta nagy rendszerességgel az angol nyelvterületen. Deborah Cameron megad egyébként egy viszonylag nagy bibliográfiát, és azt állítja róla, hogy gyakorlatilag néha azt érezte, hogy tényleg ugyanazokat a cikkeket veszik elő, és egy kicsit átformálják. Amerikában a 72-es Equal Rights Amendmenthez, és Angliában meg a Sex Discrimination Acthez kötődik ez, és hogy valóban a nem szexista nyelvhasználattal indult, és aztán később a nem rasszista nyelvhasználat felé ment, egészen addig, hogy a fogyatékkal élők és tralala ezekre a területekre is kiterjed. És a könyv, amit szerintem, aki tud angolul, az, és van erre ideje és így hajlama, az nézzem meg. Ez Deborah Cameron, az a címe, hogy Verbal Hygiene, amit én teljesen nem kanonizált módon verbális higiéniának, vagy szóbeli higiéniának fordítottam, és a Routledge adta ki 1995-ben. És ez egy jó könyv, erősen.
6: Hát Erika, köszönjük szépen,
3: hogy kérlek nagyon szívesen.
6: Visszacsatlakoztál ma ennek a témának az erejére a műsorban. Két hét múlva lesz ismét drágám Hol a vacsorám. A mai műsor készítői Kis Péter Erika és Tóth Györgyi voltak, a DJ Pultnál pedig Mérvadó Béla segítette, hogy hallatszunk mi. Köszönjük a sok kedves és értelmes betelefonálást és építő betelefonálást a mai témához, és releváns betelefonálást, és két hét múlva lehet minket ismét itt hallgatni. Figyeljétek továbbra is a diszkrimináció ellenes tematikus hetet a Tilosban. Sziasztok!

Tilos Rádió. A kertakarót hallgatjátok, és nem sokára kezdődik a felolvasás. Maros Andrással, aki Csinálni kell című novellás kötetéből olvas majd fel, a Magvetőnél jelent meg áprilisban. Várjuk együtt.

ha nem szeretsz, beugrom a Dunába. Természetes, nem utcai ruhába, előbb egy trikóba öltözöm, mielőtt a vízbe költözöm. Versenyezni fogok én a halakkal, háton úszva szemezek majd a nappal, s ha egy hullám ordul csak felé, a pontyokkal pertut iszom én. Persze nem mondom, hogy már nem szeretlek, de talán majd így könnyebben fel.

kopog az eső a Lancia tetején, kalimpálnak az ablaktörlő lapátok. A hatos út halász szakaszán haladunk a megengedett sebesség másfélszeresével. A bátyám vezet. Mutató ujjai a kormánykerékre akasztva, mint egy-egy fogas. Aki e kéztartás alapján ítélkezik, azt hiheti, vagány fickó, pedig dehogy. Jól ismerem én ezt a lazaságot. Fog csikorgatva imádkozik magában, nehogy kikanyarodjon elénk egy utánfutós traktor. Pécsre utazom a bátyámmal és három barátjával. Ők szórakozni mennek, és remélhetően én is. De nekem előtt egy másik fontos küldetésem van, amit még itt, az autóban kell teljesítenem. Ha nem sikerül, akkor számomra nem lesz mulatság. Mire Pécsre érünk, be kell illeszkednem a társaságba. El kell fogadtatnom magam. Legalább 10 éve dörömbölök ezeknek a szánalmas pojácáknak az ajtaján, de nem kellek nekik. Először diszkréten próbálkoztam, kedvesen, később csellel, alattomosan. Aztán erőszakosan. Mellesleg most is leráztak, csak mivel az egyik srác, aki jött volna, megbetegedett, rólam meg véletlenül kiderült, hogy születésnapom van, a 23. A bátyám talán, mert életében először őszintén megsajnált, elhívott. Gyere le, szarom. A bátyám szerint se fizikailag, se kémiailag nem passzolok a társaságba. Ők és én molekuláris szinten taszítjuk egymást. Bocs, de töltelék emberre nincs szükségünk. Pedig erre vágyom. A mai naptól a társaság töltelék embere akarok lenni. Egy pipát kérek a nevem mellé a jelenléti ívem. A barátkozást nem igénylem, sőt, mit kezdenék ezekkel a sivár, lelkibeteg sznob majmokkal? Ott akarok lenni azokon az estékén, amikor csapatostul körülveszik őket a helyes, mosolygós nők. Ennyi a vágyam. Valamiért tapadnak rájuk, ráadásul nem is a selejt, hanem csupa A és B kategóriás nő. A jelenség épésszel fel nem fogható. Sokszor voltam szemtanúja a sikereiknek, döbbenetes látvány. Félhomályos füstös bárokban, strandokon, koncerteken. Alakzatba rendeződve ostromolják őket a nők, fiatalabbak és idősebbek. A leggyakoribban 4-5 barátnőből álló osztag. Gyakran ott voltam én is a közelben, de csak mint irigy szemlélő. Messziről néztem az önfelett kacagást, az első simogatásokat. A bátyám meglátott, épp csak biccentett, mint aki valahonnan réglőr ismeri a másikat, de hogy honnan, azt már nem tudja. A bátyám barátai közül egy Ádám nevű magas srác a legértelmesebb, látszólag az egyedüli, akinek egyáltalán vannak karakterjegyei. Markáns arc, sokat mondó félmosoly, intelligens visszafogottság. Talán vele még beszélgetni is lehet. Barna haját, mintha vonalzóval választotta volna el középen. Emlékeim szerint Ádám a kulcsfigura. Ő az, akit kapásból cirógatni kezdenek az ismeretlen lányok, mint valami New York-i sztárrepert a nyitott tetejű Lincolnban. Ádám a jobbomon ül, a hátsó ülésen, satuba fogva engem a balomon ülő hatalmas testű Péterrel. 50 kilométert sem tettünk meg, de már átláttam a viszonyokat, hogy ki mit képvisel a csapatban. A töltelék

Emberi címért a bátyámmal kell megvívnom a nagy csatát, ez már biztos. Jelenleg ugyanis ő az. Márpedig egy ötfős társaság nem bír el két töltelékembert. Mindent, amit hall, megismétel, aztán felröhög, és a röhögést hosszan kitartja, miközben mintha tömb hangszál is bekapcsolódna a torkában, show műsorbeli konzerv nevetést produkál egymaga. Ilyet más nem tud a családunkban. De a világon sem. Amikor épp nem a röhögéstől vonyít, akkor szóviccekkel kísérletezik, amelyekre a TV-archívumból előkotort kabaré műsorok jutnak eszembe. A többiek szintén nevetnek. Ádám az egyedüli, aki csak udvariasan mosolyog. Lehet, hogy nekem is be kéne nyögnöm egy-két szóviccet. Természetesen jobbakat, okosabbakat, mint a bátyám. Egy intelligens csavarral megspékelt szóvicc. Igen, az jó belépő volna. Arra biztosan felfigyelnek. Elemezni kezdem a beszélgetés menetét, ívét, és magamban oda passzoló szóvicceket rögtönzök. A bátyáménál mindegyik klasszisokkal jobb, ami persze önmagában még kevés. A tizediket elereztem hangosan. Ekkor épp arról van szó, hogy az esti bulin ki milyen bort fog fogyasztani. Ha vörös bort iszom, bekapcsol a számban a Bluetooth, mondom, de ezzel egy időben Péter, aki már percek óta ficánkol az ülésen, beveri a könyökét és felüvölt. Ideget talált! Nem nevetnek, csak mosolyognak. De min? A Bluetooth-on vagy azon, hogy ideget talált? Mivel a saját viccemre koncentráltam és a külvilágot kikapcsoltam, nem tudom visszaidézni, ki volt a hangosabb, Péter vagy én. Senki sem kérdezett vissza, mit mondtam, amiből arra következtetek, hogy a viccemet meghallották, csak nem tetszett nekik. Vagy nem értették. A vörös bortól kék lesz a fog, azaz Bluetooth. Hát igen, kicsit bonyolultra sikerült. Azt hiszem, ezt elpuskáztam. Jó fél óra múlva a bátyám mellett ülő, apóka külsejű, valójában 30 körüli srác gyerekkori pécsi útjairól kezd mesélni, tudálékoskodva, a szavakat ízlelgetve, sejpegve. Múzeumlátogatások, műemlékek megtekintése, tanulságos séták. Megvolt a nevetés, gondolja, most jöjjön a kultúra, aminek ő a felelőse. Őszintén szólva, én szeretem ismerni a várost, ahova utazom, mondja hátborzongató komolysággal. Alapszabály, sose higgy olyan embernek, aki úgy kezdi a mondatot, hogy őszintén szólva. Például Pécs. Ti mit tudtok Pécsről, azon kívül, hogy van benne egy szál dzsámi? Én azt, hogy két szál dzsámi van benne. Vágom rá, nem mérlegelve a lehetséges következményeket. Szóviccel nem sikerült elbűvölnöm őket, talán majd most tudással. Senki sincs tisztában vele, még a bátyám se, hogy Ferdinánd király magyarországi uralkodásáról írom a szakdolgozatomat, így a török jelenléttel, az uralkodó pécsi kötődéseivel kapcsolatban véletlenül pont tudok mit mondani. Beletrafált az apóka. Olyan ez, mintha én egy kémikust kezdenék el provokálni a végtelen hidrogén spirálokról szerzett tudásommal. Mondom a magamét, mindent, ami az eszembe jut. Beszélek Ferdinánd Szapolyai János feletti győzelméről, érdekességként hozzáfűzve, hogy a Pécs támogatottságát élvező Ferdinánd a hűség jutalmául felmentette a város lakóit az adózás alól, ekképp adva lehetőséget a szétvert településnek az újjáépítésre. Folytatom, belelendülök, mondom. Nem nézek senkire, és érzem, hogy ők se rám. A bátyám bekapcsolja a rádiót, és felhangosítja a diszkózenét. Szexárd környékén Ádám előveszi a mobiltelefonját, és fényképeket mutogat. Természetesen nem nekem, de mivel én ülök középen, rálátok a kijelzőjére. Egy jó kommentárral, egy frappáns megjegyzéssel talán még javíthatok az esélyeimen. A viccről már lemondtam, azok okoskodást nem szeretik, marad az egyetemes behódolási módszer, a bók. A tizedik fotónál tart, amikor egy nagyobb bacska nyálcsomót lenyelve egy nagy levegővételt követően megszólalok. Nagyon kedves kép, mondom,
A fotón Ádám egy farmert és pólót viselő rövid hajú, szép arcú ázsiai lányt ölelget. Tök helyes a csaj. Kínai? Vietnami. Kicsit fiús, de gyönyörű. Én bírom ezt a típust. A barátnőd? Szerintem egyáltalán nem fiús, mondja. Viszont fiú. Vele élek. A bátyám a gázpedálba tapos. Száguldunk. A fejemben kattogó másodperc jelző viszont érezhetően lassul. Ha minden így marad, nagyjából a Pécs tábla előtt fog megállni az idő. A szállodánktól két utcányira leparkolunk. Kiszállunk. A csomagtartóból előzékenyen és talán túl gyorsan kiemelem Ádám esernyőjét. Az ernyő hegyével véletlenül Péter pofazacskójába szúrok, 5 centivel a szeme alá. Rémületemben elfelejtek bocsánatot kérni. Az oldaltáskámból előveszem és kihajtogatom az esőkabátomat, az átlátszó műanyag poncsót, aminek láttán a bátyám újra felvonít a röhögéstől. Hangjában most röfögés foszlányai is vegyülnek. A többiek is nevetnek. Eszembe jut egy bizonyos nyári nap a nagynénénknél, amikor leestem a kőkerítés tetejéről, arccal a sárba. Na, akkor hányásig röhögte magát a bátyám. A szállodában nem veszem át a kulcsomat. Inkább észrevétlenül kiosonok, leintek egy taxit. Veszek egy üveg vörösbort, amit a Budapest felé tartó Intercity-n elkortyolok. Bluetooth, mondom a mosdóban, a tükörképemre vigyorogva, körülbelül Budapest kelenföldnél. Feltör belőlem egy furcsa hang, a szemem könnyes lesz. Nem tudom eldönteni, sírok-e vagy nevetek.

tudod sem. Az esetet követően mindjárt ott, a Dodge Jam pályánál mély csend állt be, és a hazaúton is csak az elengedhetetlenül szükséges megjegyzések hangoztak el. A trolibuszon három üres dupla ülés kínálta magát. A nagymama rögtön lehuppant az egyikre, és az ablak mellé csúszott. Karmazsin egyberuhájának redőit igazgatta. Gyuri a nagymamája mögött két sort kihagyva egy hosszában széthasított ülésen helyezkedett el. A Nagymező utcai fagylalt árusnál tört meg először a csend. A nagymama meghívta unokáját három gombócra, három rendes gombócra, nem a szokásos egy adag fagyi két adag tejszínhab kombinációra. A nagy csáberő ellenére Gyuri szíve a helyén volt, nem hagyta magát megvesztegetni. A nagymama azért így is vett fagylaltot magának. Négy gombóc jogurtos áfonyát. Na, nem gondoltad meg? Kérdezte az asszony, és Gyuri szeplős orra elé tolta a jégkásás fagylalt tornyot. Nem, felelte Gyuri. Egy nyalást? Hízelgett a nagymama, és szemét lehunyva, erotikus búgó hangot hallatva körbecsúsztatta hosszú, lepedékes nyelvét a tölcsér peremén. A szájából kitüremlő nyúlványról Gyurinak a hentes pultban egymásra dobált marha nyelvek jutottak az eszébe. Nem kérek, mondta Gyuri. Kóstolót? Nem. Egy jogurtos áfonya? Akkor se. Nem? Nem. Nem? Nem. Biztos nem? Nem. A nem biztos, hogy nem azt jelenti, hogy igen? Nem. Nem? Nem. A fagyizótól gyalog mentek hazáig. Gyuri lelemaradozott. A terézvárosi épületeket mustrálta úgy, mint azelőtt soha. A házak díszítéseit, a kapukat, a kapualjakat, a kapucsengő táblákat. A megdöbbentően gazdag ornamentikára, a puttókra, szobrokra, mint fölösleges építészi túlkapásokra tekintett, hiszen rajta kívül, aki csak dacból bámul fölfelé, senki sem veheti észre őket. Később a szembejövő gyalogosok ábrázatát vizslatta, azon töprengve, melyik ember hány éves lehet és mi járhat a fejében. Egy hirdető oszlop előtt megállt, a sok-sok egymásba érő plakát közül kiszemelte a legkisebbet, és gyakorlásként hangosan felolvasta a rajta álló szöveget. Ipari búvárképzés, 8 fokos vízű tanmedencében. A Vidán Parkból hazaérkezvén a nagymama átöltözött, és neglizséjében az erkélyre vonult. Fogát csikorgatva járkált körbe, mint Gyuri lentkerekes katica bogara. Egy gyűrött konyharuhát lógatott a kezében, néha kinyitotta és megrázogatta. Később a konyha ajtóba tette át székhelyét, egyik lába a küszöbön innen, egy helyben billegett kérges talpán, mint aki új cipőt járat be. Ekkor épp egy üres ásványvizes palack nyakát fogta erősen marokra. Gyuri tudta, hogy ezek mind egy beszélgetésre való ráhangolódás jelei. Beszélgetés. Ez volt a hivatalos megnevezése a nagymama havi rendszerességgel, a szülők kizárásával tartott félórás szónoklatainak. Az előkészületek után a nagymama a gyerekszobába vonult. Megállt a szoba közepén, két lépésnyire Gyuri mellett, aki épp műanyag katonákat tologatott a szőnyegen, tenyerét összedörzsölte, és billenthető, emeletes, fiatalosan kreppelt hajzatát balról középre igazította. Becsukta maga mögött az ajtót, mintha más családtag is lenne odahaza, aki előtt titkolózni kénytelen. Gyuri apja ekkor egy húzatos veszprémi tárgyalóteremben ült, karót nyelt védence mellett, Gyuri anyja épp történelemórát tartott 25 pad alatt SMS-ező kiskolásnak, a fiúbátyja ugyanennek a tanintézménynek egy másik termében foglalt helyet, a második padban görnyet és súlyos vesztésre állt egy kémiai egyenlettel szemben. A nagymama erős virágillatot árasztott, amit lyukhímzéses otthonkájának poshat bűze sem tudott elnyomni. Bekölnizte magát a beszélgetéshez. Emelt sarkú otthoni szandájával lezseren arrébb tolta a szőnyegrojtok mögött megbújó játékkatonákat,
plusz egy bombonos dobozt, amely az egyik sereg bombázó repülőinek tárolására szolgált. Beszélgessünk egy kicsit, jó? Mondta a nagymama. Gyuri fel sem nézett, így is tudta, hogy nagymamája édeskés mosolyra erőszakolt szájjal beszél. A nagymama feszti körképről tartott előadása még javában tartott, amikor megérkeztek a Vidám Park jegypénztárához. Amint beléptek a recsegő racsnis beengedő kapun, Gyuri megmámorosodott. Figyelme kikapcsolt, az előadó hangja számára a füllel nem érzékelhető frekvenciasávba tolódott. Egy lehalkított filmszereplő lett a nagymamából, egy fürgén mozgó test és egy tátogó fej. A fa hullámvasút vészjósló kattogása hallatszott a távolból. Alig tettek meg pár métert, a fiú kimelegedett az izgalomtól, a szája szélét rágcsálta. Hunyorítva, sóváron nézelődött, mint a vadászni készülő ragadozó. Mint aki nem játszani készül a parkban, hanem felfalni a játékszereket. Azon törte a fejét, mi volna az ideális sorrend, melyik szerre volna érdemes először felülni, melyikre másodszor, harmadszor, negyedszer, tizedszer, huszadszor, hogy a lehető legnagyobb elégedettséggel távozzon. A végére kell hagyni a legjobbat, ez nem vitás, mint ahogy az sem, melyik a legjobb. A Dodge-em. A legokosabb, ha az unalmas körhintákkal kezd, bemelegít. Aztán megkeresi a céllövöldét, ami még mindig inkább kötelező feladat sem, mint öröm, mert hát a Vidám Parkban muszáj lőni. Utána jöhet minden, ami jó. Oldalra pislantott, és látta, az előadás még tart, nagymama szája mozog, állkapcsa előre-hátra jár, nem fáradt el, nem lassult le. Ha egyszer valamibe belekezd, nagy dolognak kell történnie ahhoz, hogy abba hagyja. Gyuri kizártnak tartotta, hogy ennyi tudnivaló legyen a honfoglalással meg a festészettel kapcsolatban. Hétköznap volt, szerda. Egy-két iskola kerülő kamaszon kívül más nem igen lehetett látni. Négy tinédzser lány összekapaszkodva, boldogan, kacarászva szögdelt, néha megálltak, hogy a két szélső beleihasson a sörébe. A park kék munkaköpenyes dolgozói közül néhányan félgőzzel söprögettek, mások unatkozva lézengtek, vagy a sétány mentén a fűben ücsörögtek, csevegtek, eszegettek. A Jackson's Fly feliratú óriás billegő előtt két perecárus egy mobil WC fölött tollasozott. Az óriás kerék utas nélkül járt, messzi kerületekbe küldve a hírt, hogy a park üzemel, lehet jönni. Csak egy mondat lesz az egész, szólt a nagymama. A nagy frászt, mondta magába Gyuri. Egy mondat, ismételte a szónok. Ezúttal tényleg rövid leszek, nem kell aggódnod. Emiatt legalábbis nem. Adok egy kis gondolkodnivalót, körülbelül ennyi, és kész is. Ha elmondod anyádéknak, mi történt és hogyan történt, elbúcsúzhatsz a szép napoktól. Ennyi a közlendőm. Úgyhogy jól gondold meg, mit csinálsz. Ne nézzél így, nagyon jól tudod, miről van szó. A Vidám Parkban történtekről. Ha elmondod, vagy ha csak bármi nemű célzást teszel, amiből gyanút fognak, megkeserítem az életedet. Minden eszközöm megvan hozzá. Csettintett egyet. Ennyiből áll. Szóval fontold meg, mit, hogyan és merre. Beszéd közben a szeme borongóssá vált. Egyetlen gyűrűjét csavargatta tömzsi ujján egy kővel ékesített aranykarikát, amit egykor a jegygyűrűje mellett viselt, de férje halálának másnapján a családtagok döbbenetére magára hagyta a kísérőt, kiiktatta az örök hűség jelképét egyszer s mindenkorra. Arról, hogy hová került az ékszer, nem nyilatkozott. A másik nagymama biztos forrásból tudja, hogy eladta. A beszélgetésnek csak ugyan vége lett, a nagymama nem várt választ, annyit sem, hogy értem vagy megértettem. Hátat fordított és merev derékkal kibillegett. A konyhából még visszakiáltott. Úgyis azt hiszik el, amit én mondok. A foteleknek kiképzett szerelvények andalító lassúsággal utas nélkül rótták a köröket az ellipszis alakú pályán. Elsőre jó lesz, gondolta Gyuri, csak el ne aludjak rajta. A kanyarok előtt láthatóan felgyorsultak a kocsik, hogy forduláskor kidobják az utasokat. Ennyi volt benne a különlegesség. A
kanyar. Az összes többi körhintával, hajóval, rakétával, süllyedő, billegő, forgó eszközzel ellentétben ennek még nevet sem adtak. A fotelek közvetlen környékén a Hurricane, a Monster Fall és a Speedy González csillogó-villogó feliratait lehetett olvasni. Gyuri elnevezte csoszogó foteleknek. Megkérte nagymamáját, üljön fel vele. Mint láthatja, ártalmatlan, veszélytelen játék. Nem véletlen, hogy senki sincs rajta, körülbelül annyi izgalmat tartogat, mint az otthoni fotelban való ücsörgés. Valószínűleg pont a kísérő nagyszülők kedvéért tartják. A nagymama másban látta a csoszogó fotelek népszerűtlenségét, szerinte életveszélyes állapotban van, kattog, zörög, nyikorog, csak idő kérdése, mikor szakad le egy csavar, nehogy Isten a főtengely, s repül át pár fotel az állatkertbe. Az sem túl bizalomgerjesztő, jegyezte meg, hogy a pálya környékén forró kátrány szag terjeng. Gyuri unszolására végül csak felszálltak a csoszogó fotelekre, és fejhangon végig sikították az 5 perces menetet. A kör végén egymást támogatva szédelektek le, lábuk alatt még percekig mozgott a talaj. A nagymama savlekötő gyógyszerei leszerepeltek, már a második kanyarban kiújult a refluxa, savanyúakat böfögött, mintha egy deci ecetet nyelt volna, de nem panaszkodott, csak nyelte a savat, csöndben, méltósággal. Gyuri azt gondolta, hősködésből tartja magát a nagymama, de nem bírhatja sokáig, hamarosan megtörik, és a reggelire bekapott 3 darab magos zsemle, fél tubus kenőmájos és retek turmixa egyszer csak kitölti a pofazacskóját, majd a barna löty végül egy fatövében köt ki. Gyuri tévedett, a nagymama magában tartotta a gyomra és a nyelőcsöve közt vándorló ételt, de a bosszúságot is. Sőt, később a Jump in Glory fantázia nevű szerkezeten is által sarat, nem kesergett és nem számolt beszédülésről. Leszállás után csupán annyit bátorkodott megjegyezni, hogy térdűzületei nem a régiek. A Jump in Glory gépkezelője, egy vékony, hosszú szőke hajú srác, a nagymamára való tekintettel kiméletesen bánt a pultjából kiálló irányítókarokkal, amelyeket hétvégenként kélyesen ráncigál, kielvezve a kezében összpontosuló hatalom minden pillanatát. Ami neki egyetlen csukló mozdulat, az a rugós deszkán egyensúlyozó 5 embernek szimpadias esés, nyújtott lábú repülés, látványos grand jeté a korláton túlra. A menet végén a Jump in Glory személyzetének nevében a fiú átnyújtott Gyuri nagymamájának egy exkluzív ajándékot, 2 SERP kupont, amelyeket a Dodge-en pályával szemközti büfében lehetett beváltani, leinni. A kupon kapóra jött, mert már mindketten megszomjaztak. Gyuri a konyhaajtóból kémlelte a nagymamát, aki egyik kezével a faasztalra támaszkodott, a másikkal egy vastag konyhaszivacsot szorítva az asztalon elterülő őszi barack mintás műanyag terítőt dörzsölte. A lekváros kakaós tejbe griznyomokat akarta eltávolítani, de tevékenysége már jócskán túlmutatott a konkrét feladaton, már mindent dörzsölt, amit ért, mint aki nem az eredményért csinálja. Mintha a terítő díszítését, az őszi barackokat is le akarta volna radírozni. A szivacs és a terítő surlódása Gyurit az apjától kapott szovjet színváltós kártyanaptárokon húzigált fémpénz hangjára emlékeztette. Nagymama, miért vagy ideges? Szól Gyuri. Nem vagyok ideges, zihálta a nagymama. Nekem kéne idegesnek lennem, nem neked, mondta Gyuri remegő ajkakkal. Nem én löktelek ki téged a Dodge-emből, hanem te engem. Ismétlem, ha árulkodsz, azt nagyon-nagyon-nagyon csúnyán megbánod, mondta az asszony. Sarkvidéki tekintetét unokája nagyra nyílt barna szemébe furta, és bólogatott, mint aki mélységesen egyetért magával. Igen, én figyelmeztettelek. A Dodge-en pályával szemközti büfés bódé mellett gyomos kis földterületen egy 60-70 év közötti férfi kapált. A büfés. Munkáját egy a 20-as éveinek elején járó fiú segítette, aki életkora és az idősebb úréhoz hasonló hosszúkás fejformája alapján akár a büfés fia is lehetett. A
fiatal fiú szorosan a férfi mellett guggolt, és a meglazított földből szállanként húzigálta ki a bokáig érő gazt. Mindkettőjük szájából cigaretta lógott, mindketten fekete bőrmellényt viseltek. Jó napot kívánok, szólította meg őket a nagymama. A két ember ilyetten összerezzent, valószínűleg e napon még nem szólt hozzájuk senki. Előbb a férfi fordult meg, aztán a fiatalember. Jó napot kívánok, van két szörp kuponunk. A fiú a földre ejtette a munkakesztyűjét, mellé a cigarettáját. Belépett a bódé ajtaján, és felvette az árusítói állást. Fejét kidugta a pult fölötti ablakon. Málna van meg bodza, motyogta az orra alatt. Jó napot, hello! Csak málna van, helyesbítette az idősebb úr. Akkor két málnát kérünk, mondta a nagymama. Kuponra, mindkettőt. Az idősebb büfés elvette, és a bódéban alaposan megvizsgálta a papírfecniket, mintha gyanús bankjegyek volnának. Elképesztő, hogy nem tanulják meg, nem pecsételik rá az érvényesítési dátumot. Ennyi a feladatuk, semmi több az eszem megáll. A büfés összevonta a szemöldökét, és a kuponokat az ujjai közé csiptetve a nagymama szemébe nézett, és hirtelen megrázta a döbbenet. Keller Ilona, ha nem tévedek, azt a mindenségit neki. Árpád, mondta még sosem hallott szopránban a nagymama, és a szája elé kapta a kezét. Igen, Árpád, valaki csípjen belém. Gyuri hátrébb húzódott, hogy kedvezőbb szögben lássa az egymást méricskélő felnőtteket. A fiatalabb büfés is meglepődve szemlélte a megkukult kettőst. Amikor már mind a négy felett feszélyezte a csend, az idősebb büfés megszólalt. Benne vagy a telefonkönyvben? Miért? Föl akarnál hívni? Mindenképpen. Minek? Te nem akarsz beszélni? Miről? Volna miről. Nem volna semmiről. Akkor csak úgy. Fiatalember, fordult a nagymama a fiúhoz. Van itt másik büfé, ahol elfogadják a szörp kupont? Csak itt lehet beváltani. Akkor alászolgálja, mondta a nagymama, és magával cibálta Gyurit. Nem iszunk szörpöt? Kérdezte az unoka. Itt nem, válaszolta a nagymama. Inkább szomjan döglünk. Az alászolgáját Gyuri a halál szolgájának értette, és biztosra vette, hogy a nagymama e névvel a büfés fiatal segítőjét illeti. A büfés segédje, azaz szolgája. Ez esetben viszont az idősebb úr, akivel a nagymama látszólag haragban áll, maga a halál. Összegezve, itt a halál a Vidám Parkban, csak ő fogad el szörp kupont, és névről ismeri a nagymamát. Ez vajon azt jelenti, hogy a nagymama rajta van a listáján? Nem sokára eljön érte? A nagymama is ismeri őt, legalábbis az álnevét, amit itt a halandók közt használ, az pedig Árpád. Gyuri szánakozva nézett a nagymamára, akinek életéből talán csak hetek, hónapok vannak hátra. Nem tudott róla, hogy beteg lenne, habár tény, a téli kertben elköltött családi vacsorákon néha hangosan felnyögött, a szülők ilyenkor összenéztek, és gyakran pokrócot tekert a dereka köré. Gyuri úgy érezte, már sok mindent ért, de a tökéletes tisztánlátás még távolinak tűnt. Például nem értette, miért kapával és nem kaszával jár a halál. Szomjas vagyok, mondta Gyuri. Hova megyünk? A nagymama egy doboz cigarettát vett elő a váltáskájából, és rutinosan kipöckölt belőle egy szálat. Rágyújtott. Nagymama, te dohányzol? Nem, vágta rá a nagymama. Mamáék tudják? Eszedbe ne jusson. A nagymama leroskadt a legközelebbi padra. Kimerültnek látszott, mint aki egymás után 10 menetet ment a hullámvasúton. Megengedte Gyurinak, hogy felüljön bármire, egyedül, kíséret nélkül, annyi kikötése volt csak, hogy maradjon látótávolságon belül, és 20 perc múlva álljon készen az indulásra. Megígérte, hogy hazafelé a Városligetben Gyuri kap valami szomjoltót, mondjuk egy kólát. Látótávolságon belül Gyuri számára az égvilágon semmi érdekes nem mutatkozott. Egy az óvodások adrenalin szintjére tervezett csúszda rendszert látott, valamint egy céllövöldét. Nem erről volt szó, mondta a fiú, szemében a kóbor kutyák ártatlanságával. Hangjában nem volt számonkérés vagy csalódottság, pusztán egy tényre hívta fel a nagymama figyelmét, kedvesen, már-már hízelegve. Egy ígéretre emlékeztette, amit a nagymama valószínűleg elfelejtett. Tudod, úgy jöttünk, hogy egész délelőtt itt leszünk, én erre készültem. Zsarolsz,
emelte meg hangját. Telhetetlenkedsz, ahelyett, hogy örülnél, hogy elhoztalak. Apáddal hányszor voltál itt? A nagymama szájának környéke ellilult, a haja félre billent, dühösen morgott. Aztán, ahogy elcsendesedett, szomorú képet vágott és visszavonult önmagába, nem mutatva érdeklődést a kinti világ iránt. Gyuri viszont úgy gondolta, jogában áll megzavarni ezt a befelé tekintést és figyelmeztetni a nagymamát, az erkölcsprédikátort, hogy amennyiben 20 perc múlva csak ugyan hazamennek, úgy egy ígéret megszegésének ténye áll fenn, ami otthon, a vaskalapos házirend keretei közt büntetendő. A fiú közölte, hogy megérti, sőt elfogadja, hogy a nagymama hangulata hirtelen megváltozott, ezért nem is kíván mindenáron kitartani az eredeti terv mellett, azaz nem akar egész délelőtt itt lenni, kész volna belemenni valamilyen elfogadható kompromisszumba, de a 20 perc a bébi csúszdán céllövöldében, mint megoldás, hát nem egészen a két szándék közötti félút. Legalább a Dodge Jam-re hadd üljek fel, kérlelte nagymamáját. Pont a Dodge Jam-re? Az a legjobb. Hát most jöttünk el onnan. Menjünk vissza. Nem, válasz mást. Menjünk vissza oda. Válasz mást. Dodge Jam. Mást. Dodge Jam, rázta fejét Gyuri, majd könnyelműen hozzátette. Aztán mehetünk haza. A tervezetnél még korábbi távozás lehetősége elgondolkoztatta a nagymamát. Új kompromisszumot vázol Gyurinak. Na figyelj csak. Mi lenne, ha felülnél öt másik valamire, és a Dodge Jam-et kihagynád? A Dodge Jam nagyon veszélyes. Nagymama, én a Dodge Jam miatt járok Vidám Parkba. Az asszony hosszú sóhajt eresztett ki, és elfogadta az ajánlatot. 20 perc helyett már 5 perc múlva eltűnnek innen, ez a jó benne. Előtte azonban újra látnia kell Árpádot, és ami ennél rosszabb, Árpád is látni fogja őt. Unokájától két lépésnyire lemaradva mendegélt. Lábait alig emelte, úgy haladt, mint a fegyenc, akinek vasgolyót láncoltak a bokájára. Mereven bámult maga elé, mint akinek megfagyott az arca. Félre billent hajzata most a legkevésbé sem zavarta, sőt, kimondottan örült neki, ha rossz színben tűnik fel. Ha ott és akkor lehetősége lett volna rá, alig hanem átöltözik és előnytelen, ízléstelen göncöket aggat magára. 10 méterenként fújtatott, mint akit kimerít a csoszogás. Harmonikába csúszó zokniát Gyuri felhúzta a bokájáról a térdére, és néptánc lépésekben közeledett a Dodge Jam pályához. Árpád névtelen büféjét elkeresztelte magában halál és szolgája falatozónak. A nagymama egyetlen pillantást sem vetett a büfé felé. Ezek még mindig kapálnak, csodálkozott a fiú. Itt fogják megtermeszteni, amit eladnak? Hamburgerfa? Hihi. Lángos bokor? Hihi. A nagymama csak előre nézett, mint akinek szemellenzőt erősítettek a halántékára. Ha a pálya szélén átsorog, míg unokája autózik, az nyílt felhívás keringőre, gondolta, azonnal ott teremne Árpád és a múlt. Hirtelen elhatározásból a nagymama is beült egy Dodge Jam-be, egy zöld színűbe, és lábával dobogva várta az indulást. A zöld Dodge Jam zárlatos volt, átirányították egy másikba. Hihetetlen, csattant fel a nagymama. Itt lopják a napot, sehol egy vendég, lófrál az egész személyzet, és nem működik semmi. Ha tudják, hogy selejt, miért nem különítik el? Talán ki kéne vonni a forgalomból, nem? Félreállítani legalább, ha már megszerelni nem tudják. Mi van, ha nedves ruhában ülök bele? Megráz és meghalok? Szégyenében Gyuri a saját kék Dodge Jam-ének padlójáig süllyedt. Árpádra sandított, aki szerszáma nyelére támaszkodva, fiatal kollégája társaságában nézte és hallgatta a kellemetlen jelenetet. A Vidám Park dolgozói közül jó néhányan nézőként sorakoztak fel a pálya szélén. A menet indulását recsegő duda és villogó fények jelezték. Gyuri lassú köröket rótt a pályán, ismerkedett az autóval, tesztelte a kormány érzékenységét. Egyelőre nem ment bele ütközésekbe. Félszemmel Árpádékat figyelte, akik közben beépültek a nézők sorfalába. Ámulatba ejtette a hatás, amit a büfésnek álcázott halál a nagymamájára gyakorol. A férfi egy szót se szólt, csak a kapájára támaszkodva állt, és nézett, tekintete célkeresztjéből egy pillanatra sem tévesztve a nagymamát.
Nyomja a tövig! Kiáltott Gyuri, miután látszott, hogy a Dodge Jam, amiben nagymamáját átpasszolták, alig halad. Tövig nyomom! Üvöltötte vissza a nagymama. Újabb érdeklődők érkeztek. Híre ment a Dodge Jam ező asszony különös viselkedésének. Három iskola kerülőkkel megtöltött kis autó komoly harcot vívott egymással, az utasok kacagtak, sikoltoztak, a dodzsemek nagyokat ütköztek. Hiába döfködte oda járgánya orrát, hiába surlódott egyik másik harci dodzsemhez, Gyurit nem vették be a csatába a fiatalok. Jobb játszótárs híján Gyurinak meg kellett elégedni a pálya szélén poroszkáló, ideges és kedvetlen nagymamával. Messziről nekiíramodva jó belement a nagymama autójába, amitől az szépen kiperdült. Nem tudsz gyorsabban menni? Kérdezte Gyuri. Nyomd tövig! Tövig nyomom! Hörögte pokoli hangerővel a nagymama, majd a Dodge Jam pálya kellős közepén. Megállt, kis kocsiából kiszállt, odaszaladt Gyurihoz, beugrott mellé a kék Dodge Jambe, és egyetlen határot mozdulattal két tenyérrel kilökte belőle a fiút. Azután rátaposott a pedálra. Kidüllett szemmel célba vette az iskola kerülők három autóból összeálló halmazát, amely e pillanatban összeragadva vesztegelt az egyik sarokban. A gyerekek észrevéve a vérben forgó szemű asszony közeledését szétspricceltek három különböző irányba. Árpád közben Gyuri segítségére sietett. Egy gyors mozdulattal talpra rántotta. Hú, ez a kék, ez nagyon jó megy, kiáltotta a nagymama. Gyuri a bambulástól átlényegülve ácsorgott szótlanul. A nagymamája, mint egy tüdőbajos, sípolva kapkodta a levegőt, pedig az erőllétére nem lehetett panasz, szívossága közismert, a játszótéren beáll a gyerekek közé focizni, hátvéd, söpröget, többet fut, mint a kicsik. Ezen a napon mégis már sokat szóra tűnt holtfáradtnak. A szivacsot a fényesre sikált terítőre pottyantotta, tűnnyögött. Kihúzta az asztal alól a háromlábú faszéket, amire soha senki nem mert ráülni, mindig csak útban volt, aki az asztalhoz ült, óhatatlanul belerugott. A nagymama most mégis lerogyott rá. Alkarját, amíg nyírkos terítőre fektette, fejét a kézfejére hajtotta. Nagymama, hát te sírsz, mondta Gyuri, és megérintette az asszony vállát. Mi a baj? A nagymama kezei mögé bújtatta eltorzult arcát. Gyuri tétován figyelte az asszony ütemesen rázkodó tarkóját. Nem tudta eldönteni, hogy közbeavatkozzon-e. Faggassa, vigasztalja, lapogassa meg a vállát. Legyen úgy, mintha ő is sírna. Vagy fordítson hátat és menjen ki. Egyikhez sem volt mérsze, várakozott. Rövid idő múlva a zokogó asszony felcsapta a fejét, mint akit ütés ért. Ha elárulod, hogy kilöktelek a Dodge Jamből, én megmondom anyádéknak, hogy húzigálod a fütykösödet. Ne is próbál tagadni, láttam. Kilestél? Láttam, amit láttam, mondta a nagymama, és azzal a mozdulattal, amivel kézfejét végighúzta könnyes arcán, egy halován mosolyt is odakent a szája szegletébe. Akartam is szólni, hogy ne ráncigáld, mert az még nem jön, amire vársz. Aztán hagytam, gondoltam, rájössz magadtól. Te leskelődsz utánam, nagymama. Ez a dolgom, kérsz szörpöt? A nagymama felállt, hogy két adag csipkeszörpöt készítsen. Így áll egyet, mondta, de Gyuri csak hallgatott. Így áll, de neked se lehet könnyű, de hidd el, nekem sem az. A nagymama egyetlen kortyjal kiitta a pohara tartalmát. Leültette Gyurit a háromlábú székre. Bocsáss meg, Gyurikám, jó? Megpróbáltam én előbb is a fagyisnál, de mindegy, megtörtént. Hát megesett. Néha megesik, hogy megesik, nem? Gyuri elképzelni sem tudta, mi a célja a bocsánatkéréssel. Rossz előérzete volt. A két decis szörből egy decit meghagyott. A szénsav irritálta a torkát. Na, Gyurikám, ne haragudj rám, jó? Légy szíves. Nem voltam önmagad. Ha tudnád, nem haragszom, mondta felnőtt testét játszva Gyuri, és nem árullak el, de mi a baj? A kérdés őszinte megfogalmazásban így hangzott volna, mit akarsz tőlem? Nem árulsz el? Bizalmaskodott a nagymama. Nem. Biztos? Biztos.
Őszintén biztos? Őszintén. Így görbülj meg? Úgy görbülj meg. Nem történt semmi a Vidám Parkban? Semmi. Senki nem lökött ki senkit? Nem. És nem is dohányoztam? Nem. Szerintem sem. A hallgatásért cserébe most én nagyon őszinte leszek veled. Elmondom, mi a történet Árpáddal. Gondolom feltűnt, hogy az ő jelenléte zaklatott fel. Elmondom én neked a titoktartásért cserébe. Te leszel az első, aki ezt hallja. Az első, érted? Komolyan beszélek. Nagy dolog ez, Gyurika, csak hogy tudd, mekkora dolog ez. Árpád, zengte magában a fiú, mintha egy barlang visszhangzotta volna a nevet. A halál szolgájának főnöke. Árpád, a halál. Gyuri bólintott, felkészült a hétpecsétes titok befogadására. Ő volt az én ifjúkori nagy szerelmem, mondta a nagymama. Évekig udvarolt nekem, de a szüleim ellenezték a házasságot. Az apja szűcs volt, az anyja meg egy úriháznál szolgált, mint cseléd. Az én szüleim értelmiségiek voltak, túlságosan is. Ellenezték a házasságot. Mit ellenezték? Megtiltották. Aztán a szüleim kivándoroltak Amerikába, és itt hagytak minket, engem meg az öcsémet, de ezt már biztosan mondtam. Én meg bekopogtattam az Árpád ajtaján, hogy megkérjem a kezét. De már késő volt, hallani sem akart rólam. Pedig nem volt senkije. Senkije, érted, Gyuri? Senkije. Büszkeségből küldött el. Annyit kértem, hogy beszélgessünk, amire azt mondta, hogy már nincs miről. Tudod, mikor történt ez? Közel 50 éve. Azóta most láttam először. A harmadik adag csipke szörp elkészítésekor a nagymama hosszasan bíbelődött a szörp-szódavíz arány beállításával, elmélyült vegyészi tevékenységet végzett. Ez alatt Gyuri végig gondolta a délelőtt eseményeit, a nagymamája viselkedését, emlékezetében előcsalta az elhangzott mondatokat, és rájött valamire. Egy hibára. Egy a nagymama logikai rendszerében nyíló résre. Felismerte, hogy a nagymama tévhitben él. Nincs szó semmilyen üzletről, kölcsönös titoktartásról, hiszen neki, Gyurinak nincs titka, amit a nagymama fel tudna használni ellene. Semmi. A fütyi húzogatáson kívül, amit bármikor kész megmagyarázni a szüleinek. A magyarázat a suliban minden fiú húzogatja, kész. Ellenben a nagymama kétszeresen is kiadta magát. Egyrészt kilökte a Dodge-ből, mely tény elhallgatását kérte, másrészt kiderült, hogy sosem a nagyapát szerette, hanem egy szűcs fiát, ami a régóta húzódó jegygyűrű rejtének is megoldása lehet. Ja, és dohányzott. Három titok nulla ellenében. Hiába mondta a nagymama, hogy megkeseríti az életét, Gyuri rájött, hogy nincs mivel. Nincs meg hozzá az eszköze. Ellenben ő bármikor zsarolhatja a nagymamát. Triplán. Tessék, neked is csináltam egy friss szörpöt, nyújtott át egy új pohárral a nagymama. A másikban már nincs szénsav. Köszi, nem kell, mondta Gyuri, és arcán magabiztos mosollyal kivonult a konyhából. Büszke volt magára. Boldogan vette tudomásul, hogy ez életének egy fontos, sorsfordító napja. Mától új korszak kezdődik, gondolta. Jobb idők következnek.

Barátaim, tegnap előtt a Colgate szájápolási hónap utolsó napján nem függőlegesen esett a hó, hanem viszintesen áramlott a Mozdony utca felől a Bakterház utca felé. Kollégiumi szobánk ablakából megláttam a varjamat az épületet körülölelő parkban, a dékán által ültetett fa tövében kucorgott. Meg kellett tapsolnunk a dékánt, amikor elültette a fát. Azon a földterületen áll e fa, amely alá az idős Szögi úr szerint, aki a kollégiummal szemben lévő ház földszintjén lakik körte alakú feleségével, egy csajka típusú gépjármű van elásva. Azt is tudja, ki ásatta el, de hülye lesz elárulni, mert mi van, ha visszajönnek az oroszok. Ilyen könnyelműség miatt nincs kedve főbe lövetni magát. Ott gubbasztott a varjam a fa alatt, a csajka fölött, ezer közül is megismerem. Az én varjam nem fekete, hanem sötétkék. Rögtön láttam, hogy baj van vele. Az egyik lábát néha fölemelte, madár ilyet nem tesz, ha egészséges. És blazírt tekintetét a fehér szemcse áradatba fúrta. Bágyatnak tűnt, betegnek. Egyszer csak elindult a gesztenyefa csemete irányába, amelyet a polgármester ültetett. Na, őt nem kellett megtapsolnunk, legalábbis nem szóltak, hogy meg kell. Szokatlanul lassú mozgását látva aggódni kezdtem. Az én varjam, szemben sok lusta fajtársával, eddig ritkán lődörgött csak úgy. Fiókom mélyéről előkotortam a stopperemet. Ha szerencsém van, gondoltam, tartja az irányt, és lesz szíves elballagni a gesztenyefától egészen a használaton kívüli porolóig. E távolság nemrég fogadástárgyát képezte a szobatársam és a statisztika és számmániás öccse között, centiméterre lemértük, pontosan 7 méter. Szerencsém volt, tartotta az irányt. Amikor előlépett a gesztenyefa mögül, megnyomtam a stopper start gombját. Hangosan szurkoltam neki, bentről, az eszetlenül fölfűtött szobánkból. A csukott ablakon keresztül ugyan egyetlen hang sem szűrődött ki, de én vakon hittem az ember-varjú közti telepátiában, legalábbis az én varjam és én köztem léteznie kell ennek a fajta kommunikációnak. Csináld végig, öreg, gyerünk, egészen a porolóig, mindent bele! 16,47 század másodperc, ez túl sok. Valami komolyabb baja lehet. Szomorkás pillantással kísértem a varjú további útját, amit már nem időre tett meg. Mi van, azt a hülye varjút bámulod? Érdeklődött a szobába toppanó lakótársam. Nemrég ment el zuhanyozni, és már is itt van, fürdőköntösben. A tanév kezdete óta hétről hétre csökkenti a tisztálkodásra szánt időt. A varjú, mintha csak meghallotta és cselekvésre buzdító vezényszóként értelmezte volna a szobatársam kérdését, forogni kezdett, sebesen, egy helyben. Még sosem csinált ilyet. Nézd már, beszpídezett, röhögött a szobatársam. A hóesés miatt forog, mondta, meg van zavarodva. Azért forog, mert bolond, vágott vissza a szobatársam, és azért bolond, mert forog. Tojás-tyúk problematika. Az a varjú, folytatta, amelyik szerinted a tiéd, amúgy egy vén csataló, sugárzik rajt, hogy nincs sok hátra neki. Rajt, ezt mondta, nem pedig az, hogy rajta. Nem az zavart, hogy a rajta szóhasználata helytelen, mert helytelennek helytelen, nem sugárzik rajta, hanem sugárzik róla. A rajta helyetti rajt, ez zavar, de nagyon. Műviség, álintellektus, felvett alűr, hamis arhaizmus. Arcizmaim megfeszültek. A szobatársam, ha fontoskodik, felfelé szegezi a fejét, lefelé biggyezti az ajkát. Ezt a szokást is, miként annyi minden mást, Ágoston nevű barátjától vette át. Például előfizetett a históriára. De Ágostonnal ellentétben a szobatársam nem olvassa. Több érintetlen, még befóliázott számra bukkantam a fiókjában. Nem akarok beleszólni az életedbe, mert a te életed nem az enyém, folytatta a szobatársam, de nekem szent meggyőződésem, hogy te is megbolondultál. Mi történhetett a madárral? Tény, hogy furcsán viselkedik, de tényleg elment az esze? Emberben már láttam ilyet, Szögi úr, gyakorlatilag a szemem előtt hibbant meg, méghozzá ijesztő gyorsaságban.

Arra is korcsolyát fog szerelni. Mondta, hogy az unokák ide-oda lökhessék a bútort, cicázhassanak vele, vagy beleüljenek és egymást tologassák körbe-körbe. A szivattyúkkal érkező tűzoltók láttán döbbentem rá, hogy Szögi úr nem viccelt. Csodás dolog, hogy van egy saját madaram. Szabadon röpköd, mégis tudom, hogy hozzám tartozik, az enyém. Nincs rá erőszakolva birtokviszony, nem szuszakolom be egy teleszart rúddal átszelt kalickába, nem én döntöm el, mikor mit tegyen, nem befolyásolom a választásaiban. Oda megy, ahova akar, azt csinál, amihez kedve van. Otthona a levegő, a végtelen. Megadom neki a szabadságot, és ő nem él vissza vele. De ő sem tukmálja rám magát, nem zsarol lelkileg. Én is szabadon élhetek úgy, hogy közben az övé vagyok. Ezt nevezik szeretetnek, azt hiszem. Hadd már a francba azt a nyomorék halálmadarat, mondta a szóvatársam. Inkább pakolj össze, mert mindjárt átjönnek az ágostonék piázni. Te térfeled most is olyan, mint a földrengés söpölt volna végig rajt. Szétnyitotta a köntösét, és a nemi szervét bérészgálta. A varjú továbbra is az ablak alatt mászkált. Talán közölni akar velem valamit. Ha semmi nem nyomná a lelkét, már rég csatlakozott volna a csapatához, amely a riadó felszállás gyakorolja a játszótéren. A szobatársammal megállapodtunk, hogy kettes fokozaton tartjuk a fűtést, ennek ellenére ő mindig felcsavarja. És amikor tettével szembesítem, vigyorogva annyit mond, ha már egyszer ingyen van, fűtsük, ahogy a csövön kifér. Fekvőtámaszba ereszkedett, és 50 karhajlítás nyújtást végzett, nemi szervével a poros padlót verdeste. A gyakorlat után fölegyenesedett, megragadta a karomat, és szabályszerűen elveszetett az ablaktól. Olyan könnyedséggel tette mindezt, hogy a rendőr tereli maga előtt a paprikaszprével elkábított tüntetőt. Azt mondta, őszintén aggódik miattam. Szerinte jó úton haladok afelé, hogy végleg megbolonduljak én is, mint a nyomorék halálmadarom. Pár lépés után lefejtettem a vékony alkaromat körülölelő ujjait, visszasiettem az ablakhoz, de addigra már eltűnt a madár. Köszönés nélkül. Hova? Az ágyamra borítottam a barlangrajzot ábrázoló takarókmat, és szapora léptekkel távoztam. Becsaptam magam mögött a szobaajtót. A varjam gyakran követ a városban. Nem szembetűnően, csak úgy diszkréten, tisztes távolból, madármód. Háztetőről faágra, onnan a járdára, vissza az ágra. Az utcán váltakozó tempóban gyalogoltam, lassítottam és gyorsítottam, krákogtam, beszéltem, motyogtam, nevettem, szavaltam, énekeltem. Mindent bevetettem, hogy magamra vonjam a varjam figyelmét. Az utca sarkon Szögi úrba botlottam. A legutóbbi találkozásunkhoz képest most kétszer vastagabb szemüveg volt rajta, amit akárcsak az előzőt az orra hegyén viselt. Ha társalogni kezdünk, gondoltam, egyhamar nem szabadulok, de mivel az utcasarok jól belátható hely, itt könnyen rám lel a madár. Belementem hát a beszélgetésbe. Elhatároztam, ha rám terelődik a szó, bár erre csak kis esélyt láttam, nem titkolom el az igazságot. Egy varjút keresek, a saját varjamat. Hogy közelebbről megvizsgáljam. Hogy meggyőződjek róla, rendben van. Egészséges. Mert hogy sajnos okom van ennek ellenkezőjét feltételezni. Szögi úr elsőként a 6 éves unokája festményeiről beszélt, amelyekkel, mint ügynök házal, nyugdíjkiegészítés gyanánt, 10%-ot kap minden eladott kép után. Félfamentes rajzlapra temperával festett alkotások, viszik rendesen, például a kórházban, ahová Szögi úr kontrollra jár, mindjárt vettek 10-et. Aztán rámöntötte a környékbeli hentessel kapcsolatos panaszait, a hús minőség visszaesésének lehetséges okait boncolgatta, azért a pocsék sonkáért, mondta, kár meghalniuk a disznóknak. Hallgattam, és közben az eget kémleltem. Jaj, mi lehet a madarammal, a legjobb, leghűségesebb barátommal? Szögi úr is fölnézett, majd megkérdezte, mit gondolok, jobb vagy baloldali közlekedés van a mennyországban. Ide figyeljen, Szögi úr, mondtam válasz helyett. Figyeljen rám. Nekem van egy varjú barátom. Őt keresem, meg kell találnom. Varjú? Na hát, igazán? Szögi úr zavaros szemfehérje egyszeriben kitisztult, redős arcbőre átmenetileg kis

0: simult. Egy varjú, ismételte, aha, egy varjú. És ajkai, akár egy Schubler finoman táguló befogói lassan kinyíltak. Egy szóval sem kellett többet mondanom. Mosolygott. Értett mindent. Évtizedekig együtt játszó bridge partnerek közt nincs akkora összhang, amekkora Szögi úr és köztem létrejött. Egy-két szó kellett csak hozzá, és egy mosoly. Csak nem az a kék, kérdezte Szögi úr. De az, bólintottam. Langyos bizsergést éreztem a melkasomban. Most már két barátom van, gondoltam. A kék varjú és Szögi úr.
1: Tico tico ta ta ta vesa ki, tico tico ta

0: Ti lo stereo. A kertakarót hallottátok, és benne Maros Andrást. András, miből olvastál föl, és hol jelent meg, és mit csinálsz mostanában? Egy gyors kérdezfelelek a végére.
1: A Csinálni kell című novellás kötetemből olvastam fel, ami a idei könyvfesztiválra jelent meg. Áprilisban volt. Ez egy 17 novellát tartalmazó novellás kötet, a Magvető kiadónál jelent meg. Ezen kívül pedig két drámám játszódik. Aha. De szépen mondtam. Két drámám van, fut, ez a helyes szó. Két drámám fut színházban, a Pesti Magyar Színházban látható Gyanús mozgások című kétszereplős darab, és a Dunaújvárosi Bartók Kamara Színházban pedig Hulladék című darabom látható.
0: Akkor ajánljuk, és mind dolgozol mostanában, ahogy levegőt tudsz venni egy kicsit.
1: Mostanában a gyerekkori teniszezéssel töltött éveimnek a memoárszerű feldolgozásán dolgozom.
0: Magyarország és az USA.
1: Igen.
0: Lesz a két helyszín.
1: Igen, én versenyszerűen teniszeztem fiatal koromban, és ennek révén kikerültem Amerikába ösztöndíjjal, és ennek a 10 évnek a, hát tulajdonképpen történései ilyen anekdota füzérszerűen, de beleszőve némi rendszerváltást és politikát is.
0: Értem, ez izgalmas lesz. Reméljük, hogy a tanulmányaid idejét nem írod meg. Ezt én remélem, ugyanis együtt jártunk főiskolára Andrással sok-sok évvel ezelőtt. És nagyon szórakoztató volt a francia óra például. Na, további jó tilosozás nektek. Köszönjük, hogy bejöttél, és várunk. Reméljük egy-egy rövidebb időközön belül is.
1: Köszönöm szépen. Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: Teljesen. Ne égjen ki az, se az ifjúság, semmi, teljesen. Átléptük a 12 órát.
1: A bűvös 12
2: órát. 12 órája bent.
0: Tisztelet az öreg asszonynak, Honti és Annának.
2: Így van. Igen. Rám mutogattam. Tisztelet Arankának az öreg asszonynak.
0: Nem, igen. Én arra gondolok, aki kibeugrál a
3: bőgébe. Igen, aki nem te vagy anya helyett anyja éppen.
2: Igen. Ekkor én vagyok a nagyanyja a műsornak, tehát egy...
3: Végülis a hóhérka becenében.
2: Na jó.
0: Azt tudnod kell, hogy adásunk szellemi konzisztenciája, a reménytelenség, a sötétség és a péntek körül forog, amelyben egész bizonyosan állíthatjuk, hogy nincs remény. Ennek ellenére mindig valami más bizonyosodik be, például, hogy a hallgató hallgatja az adást.
2: Igen, és akkor...
4: Nincs remény, gyerekek, nincs remény.
2: Miért mondod ezt?
0: Még mindig nincs.
2: Ő azt mondja, hogy nincs remény.
0: Ja, hogy nincs remény, oké, jó, köszönöm.
3: Hát örülhet, mert valaki mondja, hogy nincs.
1: Én is megállítom.
2: De
0: mutasd be Marcel,
2: mert így van, szeretném, ha szóhoz jutni, köszönöm szépen.
0: De hogy azonnal nyilatkozzon reményügyben.
2: Azonnal megmondom, kincses Marcel, mondjuk így, jó, ez így jó.
5: Mondjuk így, igen.
2: Mondjuk így, szuper, jó. Ugye, ami kapcsán ide hívtuk, ugye a Coming Out című könyvnek kapcsán hívtuk ide, és akkor meg is kérdezem a labor, hogy szerinted van remény,
0: ebben a témakörben például.
2: Akár ebben a témakörben.
0: Nem, most ebben a témakörben, aztán persze, hogy nincs, csak hogy ebben a témakörben. Hogy érzed?
5: Hát szeretném azt hinni, hogy van remény. Ez tudom, olyan off-topic hangzik most akkor az adás koncepcióját illetően, de
0: olyan szinte, mint Londonban? Vagy mihez méred a reményt?
1: Londonban van remény?
0: Ja, ott a homoszexualitás az például nem hátrány. Az állami előítés.
2: Nem hátrány.
0: Igen, jól, pontosan fogalmaztam, tehát bárki bármi lehet, bármilyen tisztséget betölthet.
3: Szerintem hallgassuk meg Marcellát. Van remény, vagy nincs.
5: Igen. Hát, hogyha most maradok ennél a kérdés, hogy van-e remény, hát azt gondolom, hogy onnan tudok elindulni, egyeszem első szemében, ahol én éppen tartok a saját utamon, és kell, muszáj, hogy legyen remény. Tehát olyan nincs, hogy...
1: Különben nem indulnál el?
0: Mibe kapaszkodik a reményed, akkor inkább akkor pontosítom.
5: A reményem abban az alapfeltevésben kapaszkodik, hogy kurva sok minden múlik rajtam. És hogy az az élet, amit én élek, azt én csinálom magamnak. Uh-huh. És szeretném minél kevésbé vagy, hogy más csinálja az én életemet. Az alaptörvény ezt nem így gondolja.
0: Igen, csak nem akartam még szólni.
5: Igen, de hogy ez egy sok vetülete van ennek a kérdésnek, de azt mondom, hogy egész sok minden múlhat azon, hogy én hogy kelek föl reggel az ágyból, reményen vagy remény nélkül. És hát akkor rögtön bekapcsolom ide a hit témáját is, mert hogy
0: csörülünk, azért... nem idegen.
5: Ennek örülök, mert hogy azért is szeretnék ragaszkodni ahhoz, hogy van remény, mert egy olyan Istenben hiszek, vagy egy olyan Isten hívására lettem ifjúsági pásztor, hány évesen, 20 pár évesen, voltam 2,5 évig, aki olyan módon jött be az életembe, hogy úgy éreztem, hogy kell, hogy legyen remény. Akkor is, amikor a reményem abban az irányban mutatott, hogy ki fog gyógyulni a melegségből, az is egy reménység volt.
0: Számomra nyilvánvaló, hogy Istenben sokkal nagyobb a szeretet, mint a törvény hatalma. Uh-huh. De attól félek, a Földön a törvény hatalma az fontosabb, mint Isten szeretete. Tehát amikor a Bibliára hivatkozva akarnak a társadalomból a pokol mélyére közösíteni ki, akkor mindig ige helyekkel támasztják alá. Holott, én mint katolikus újszövetséges, ha egész pontosan emlékszem, azt mondja Krisztus az utolsó és egyetlen parancsom, hogy szeressétek egymást. Csak hogy nem teológiai problémának érzem, amiről beszélünk, szerintem nem Isten a probléma, hanem az ő egyháza.
2: Igen.
5: Ez kétségtelen. Tehát,
0: ebben is reményt látsz, és érzel, hogy az egyházi kereteket ez ügyben lehet szétfeszíteni?
5: Kell, hogy higgyem.
0: Figyelj, Ferenc pápa, most én hiszek, mert Ferenc pápa transvesztitával is találkozott.
3: Ja, és ja. Megint nem utogatsz.
0: De a Ferenc pápánál nem rá gondoltam. Ja. Csak azt mondtam, hogy látok
5: azt
0: némi...
5: Látok
0: némi jeleket, de ez szinte csodálat, rendki kuriózumnak gondolom.
5: Tehát abban makacs reménybe kell kapaszkodnom, hogy ez, és így fogalmaztam máshol, hogy amikor éppen ki voltam akadva az egyháza, és így mondtam az úrnak, hogy uram, ezek a te kölykeid, csinálj velük valamit, mert ez nagyon gáz, hogy viselkednek. Uh-huh. És hogy...
2: Hadd kérdezek, bocsi, közben, igen. Hogy te végig azt gondoltad, hogy ezek a kölykök rosszak, az ő hozzáállásuk, vagy azért volt benne egy olyan dilemma, hogyha mindenki, vagy nagy részük ilyen furán és ellenségesen és hülyén áll az egészhez, akkor bennem van. Tehát, hogy hol volt-e ilyen pont, és mikor tértél át arra a pontra, hogy nem
0: igen.
2: A hiba.
0: Mennyit szenvedtél?
3: Ugye, erről egy könyvet is írtál.
2: Konkrétan erről, igen.
0: Azért is
5: könyv. Igen, az a könyvem címe, hogy Coming Out könyv, egy meleg ifjúsági lelkészülő bujásának története, és hát ebben is leírom azt, hogy és mi volt az első kérdés?
2: Tehát, hogy mikor jöttél rá arra, hogy nem te vagy a hülye, hanem uh-huh. tényleg a sok kis kölyök.
0: Uh-huh. Mikor álltál a sarkadra, vagy mikor egyenesedtél föl ebből a helyzetből?
5: Uh-huh. Nagyon sokáig, tehát egy másfél, lazza másfél évtizedet, az életem két harmadát szántam arra rá, hogy onnantól kezdve, hogy észleltem, 11 éves koromtól kezdve, 27 éves koromig gyakorlatilag ez ott volt a valóságomban, és nagyon szerettem volna, hogy ne legyen ott. És abban a környezetben nőttem föl.
0: De te is az igen helyek alap miatt akartad, igen. Hogy ne legyen ott, ugye?
5: Hát igen, meg az a környezet, a gyülekezet, ahol fölött a család, amikor keresztény családban felnőttem, a tény, hogy nem ismertem igazán melegeket, mielőtt... Hát,
2: igen, ha valaki amúgy tőzsgyökeres keresztényként nő fel, nem nagyon ismerhetett, hogy ez... Ahol én fölnőttem, amilyen családban is fölnőttem, tőzsgyökeres keresztényként... Tehát, hogy nem nagyon találkozhattam, mert az bűnös dolog volt, és nem, tehát, hogy olyan emberekkel nem érintkezhettem. Tehát én Harry Pottert sem olvashattam, mikor kisebb voltam. Tehát, hogy nem...
0: Jó, igen, értek, ilyen... amire mondtad, de elég sok meleg paffan, aki eltitkolja.
2: Persze, de hogy...
5: Persze. Elég sokáig elhittem heteroszexuálisoknak, akik magyaráznak nekem arról, hogy én mit érzek, vagy mit nem érzek. Hogy elmondják nekem, hogy amit én érzek, az nem létezik, vagy hogy megmondják, hogy mit gondoljak arról, amit érzek, és ezt éveken keresztül hagytam, hogy a időzelben, vagy hát akkor nem időzelben, normális emberek, érzett heteroszexuális emberek a normatívájukat tolják rám, és hát nagyon sokáig el kellett mennem ahhoz, és nagyon sokat kellett koppannom, egy pár ördögűzésen át kellett mennem, 4 évnyi lelki gondozáson kellett.
2: Valódi ördögűzésen.
0: Hát, kb. Kvázi.
2: Nem. Kvázi. Ezért érdekelted, hogy tényleg mondjuk volt, hogy leültél mondjuk a pásztorral, és akkor úgy kiűzte belőled a meleget.
0: Igen, ezt mondjuk, hogy kvázi.
5: Konkrétan.
0: Az ördögöt.
2: Erre voltam kimenni. Igen, homoszexualitás.
1: Te próbáltál heteroszexualitást?
0: Azt hogyan tudtad megőrizni az Isten képedet, amikor közben hallgattad a heteroszexuális bölcseket? Mert ugye oltatlanul Isten is kivetíthetjük azt, ami ezzel kapcsolatosan mondanak. Tehát hogy olyan kegyelemben volt részed, hogy nem szakadt meg Istennel a kapcsolatod? Megszakadt, mondom, nem. Hívő vagy most is?
5: Így van, hívő vagyok most is, de megértem a hadakutyát, mert voltam, amikor ezt nagyon hasítottam, ez két külön világ, az ember vagy keresztény, vagy meleg, és nagyon sokáig nagyon hívő identitásom, mert nem akartam elengedni, és aztán volt egy ilyen 6-9 hónapos ilyen lázadó korszak, 21-22 évesen, amikor ott hagytam a gyülekezetet, ott hagytam Istent, és akkor bele akartam vetni.
0: De most már lehet ott képzelni Magyarországon azt, hogy ez a kettő együtt legyen?
1: Együtt van, nem?
5: Együtt van, tehát, hogy...
0: Jó, igen, bocsánat.
5: De azért válaszoljuk az előző kérdésre, hogy meg kell tapasztalnom azt a gyakorlatilag a létemet fenyegető félelmet, fájdalmat, hogy én most elveszítem magamat, elveszítem Istent, és aztán rájönni, hogy frászt veszítem el Istent, nálam nehezebb esetekkel is boldogult már, és nehezebben szerethető embereket is nagyon szeret, és rá kell tűnöm, hogy holnap is fel fog kelni a nap, akkor is, ha Marci bármit gondol a világról, vagy önmagáról, és aztán szépen elkezdtem barátkozni azzal, hogy Isten sokkal nagyobb, mint az én félelmeim, sokkal nagyobb, mint azok a vádlások, amik bennem vannak, vagy amiket kívülről hallok, és el kell fogadnom, hogy ez, és ezt így írom a könyvben, hogy ez egy olyan út, amin csak ketten mentünk végig, Isten meg én.
3: És azt megnevezed, vagy elmondod, hogy mindez melyik gyülekezetnél, vagy melyik felekezetnél történt veled? Mert mint
0: hadd azonosítsanak be jóval alaposan, vagy mire
3: gondolom.
0: Nem úgy,
3: hanem az, hogy például akkor azt mondom, hogy olyan szellemiség volt-e, hogy például egy ifjúsági lelkésznél támogatták-e, tehát, hogy...
0: Mit?
3: Így a kapcsolatokat, vagy hát...
2: Lényegében mit szóltak a gyülekezetben? Nem, azt kérdezik.
1: Nem, most ezt a melyik volt a gyülekezet először, azt volt a kérdés.
2: Azt szerintem nem lényeges, az sokkal
3: nem, mert nagyjából az, hogy ott, tehát az, hogy neked ott a gyülekezetben szükségszerű lett volna kialakítanod esetleg valami kapcsolatot, vagy házasságot kötni.
5: Értem. Nem nevezem meg sem most a könyvbe a felekezetet, azzal tudom lehatárolni, hogy egy protestáns és egy házi karizmatikus közösségről beszélünk. Tehát, hogy na, tehát házasság előtt szexuális, nem?
1: Igen,
5: tehát, hogy az, hogyha én egyházi vezetőségre aspirálok, az nem jelenti automatikusan a cölibátus, mint ugyan a katolikusoknál, hanem abszolút ott van ez a dimenzió, nem csak, hogy ajánlották, hanem kifejezetten, hát kvázi elvárás.
1: Most próbáltál te ennek megfelelően heteroszexuálisan létezni?
0: Hát mondta, ez igen.
5: Igen, volt barátnőm, akivel...
0: Szerintem mindent elkövetett.
5: Fél évet voltunk együtt, és szintén írok, hogy aztán azért, hát nem én szakítottam el, hanem ő velem, mert neki lett le a hócipője velem, mert annyira szétcsúsztam lelkileg ebben a riadalomban, hogy itt vagyok egy gyönyörű lányon, akivel a nagyon jól kell, hogy érezzem magam, és közben meg fiúk után fantáziálok, de akkor nem voltam annyira bátor, hogy ezt...
0: Szerinted ez mi lehet? Sors?
5: Ezt most meg...
0: Hogy az, hogy az ember ennek születik, szerintem születik, nem vagyok benne biztos, de azt mondják, lássuk, genetikailag is valószínűsíthető a dolog, hogy mi lehet ez? A sors különös játéka? Hogy minek fogod föl? Tehát Isten különös akarata? Számadatában is mindenféle értelemben azt mondhatjuk, aki ennek születik, annak azért az élete nagyon érdekes lesz.
1: Én pont azt mondom, hogy hiszel az eleve rendelésben?
0: A predesztinációt én is meg akartam az előbb kérdezni, mert a rettenete szabadság vágyra való törekvésedből gondoltam azt, hogy protestáns közösségbe jöttél.
5: Ez egy fontos teológiai kérdés. Én azt hiszem, hogy ott abban a közösségben ennek a teológiája nem volt nagyon kristályosítva az eleve rendelésről.
0: Tehát nem luteránus közösség volt, amire
5: érzem a barkóban jelleget az olyan.
2: Fakról annyit elmondok, hogy a Marti az éjfi lelkész nem volt.
0: Egy
2: gyülekezetben nőttünk fel.
5: Igen.
2: Mondhatjuk így, igen.
0: Okay. Igen.
3: Akkor lehet nincs igaz, amire gondoltam.
2: Még jobban összezavartunk mindenkit.
5: Tehát, hogy így születik az ember, szerintem ahhoz kell, na, a könyvemben igazából egy gondolati paradigmát viszek végig, és az az, hogy megtanultam békességben lenni a nem tudom állapotával, és ugye nekem ehhez nagyobb bátorság, nagyobb bizalom kell Istenben, mint ahhoz, hogy azt mondjam, hogy te ennek teremtettél, és
0: akkor... De ki bírod ezt a nem tudom választ? Érted? Te pszichésen, lelkileg is az ember keresi, kutatja önmagam. Nem, mert az önön saját életed okát és célját kutatod, az arról nem könnyen mondani.
1: Nagyon sokan találják
0: ám. Jó, csak azt mondom, hogy képes vagy azt mondani, hogy el van zárva előlem ez az igazság, és majd megtudom valamikor.
5: Nem, én azt mondom, hogy nekem az nagyon szimpatikus, mondhatok ilyet ilyen skizofrénban a saját Istenemről, a járásomról, hogy nekem ez teljesen koherens, hogy az én életem is egy út, egy journey, meg hogy a bibliai szereplőket is az Istennel való útjukban, az élet útjukban ismerjük, és nem pontszerű katarzisok vannak, hanem ilyen kiteljesedő megértések, és hogyha ezek egy üdvtörténetet nézzük, és, de akár ez személyes emberi sorsokat, és nekem ez teljesen belefér a pakliba, hogy Isten úgy bánik velem, hogy nem dobja le masniba csomagolva a kínatkoztatást ebben a kérdésben, hanem arra hív, hogy bízzak benne, és elégedjek meg éppen a következő lépéssel. Szerintem ezt az üzenetet nagyon gyakran hozza a Biblia, hogy elég legyenek elég az, hogy bennem bízzál. Úgyhogy
2: hát az elején mondtad, hogy amikor a reményről kérdeztünk, hogy jelenleg ahol te tartasz, úgy gondolod, hogy kell lenni a reménynek. Hol tartasz most akkor ebben az úton lényegében?
5: Már akkor is ez ilyen antireakció volt, hogy ugye kaptam egy erős lelet rakva az asztalra, hogy nincs semény, és akkor ezzel szembe akartam megnyilatkozni. Pont ma is kócsoltam valakit, és mostanában gyakran jön fel az üzenet önkéntelenül, hogy akkor mondja az ügyfél, hogy ezt is ezt kell csinálnom, és akkor ezt így szépen lefejtem, hogy ezt a kellt, ezt így szelíd lélekkel engedjük el. Tehát, hogy nem kell, hanem kijelentő módban van remény. Van remény, és nem valami feszítésbe kell valami után nyomakodni, hanem átölelem ezt a reményt.
1: Nekem azon a kérdésem, mert itt több, mondjuk nem, számolja olyan mondás van. Uh-huh. Egyik az, hogy te azt mondod, hogy végül is ebből a konfliktus helyből, ami kerültél, egyfajta kiutat, vagy már feloldatást nyertél ezzel, hogy ezt a döntést meghoztad, ugye? Tehát talált egy utat, amiből hogy lemondtál a lelkész tisztségről, de nem találod még meg az út, tehát nem tudom állapotában paradigmáját viszed végig a könyvben, és ennek függvényében kérdezem azt, hogy ha ez van, és te persze elfogadod ezt az állapotot, akkor mégis mi vitt rá a könyv megírására, és mert én azt gondolom, hogy az ember akkor ír át a könyvet, vagy akkor teszi ilyet, amikor valamilyen felismerésre jut. És igen, én ezt nem látom, Kornásnak ezt a kettőt.
5: Tökre örülök ennek, amit levezettél. Én abba bízom, hogy van reményem, hogy több is van ott, mint csak a nem tudom egy. Illetve, hogy úgy fogalmazok a könyvben, hogy korábban is volt a nem tudom, de a nem tudomtól nagyon féltem, attól rettegni kellett attól a nem tudomtól. És a jelenben, illetve akkor, amikor el tudtam indulni, akkor az Istennel való szeretett teljes bizalmam, vele a kapcsolatom arra tett képessé, hogy ezt nem tudom, ne kelljen félni, hanem ne legyen fontos. És nem csak egy ilyen fehér vagy szürke köd van, hanem van bennem egy jó bizalom, egy jó remény, egy alapvető béke magammal. És
1: akkor ezt akartod megosztani?
5: Igen, azt gondolom, hogy ez 2015-ben Magyarországon ez már egy megmutatni való állapot. Ahol,
1: az biztos.
5: Ahol
0: milyen reakciókat kaptál?
3: Hát előtte kérdeztetek meg a reakciók előtt egyet? Hát az az, hogy például a maga a felekezet, vagy gyülekezet, hogy viszonyult hozzád? Tehát ugye mondtad, hogy egy ilyen hosszas procedúrán túl kellett esned, néhány ördögűzés, és tehát ez azt is jelentheti, hogy az, amit te, ami ellen te küzdöttél, és végül is felvállaltál, az az ő szemükben valahol bűn, vagy egy démonizált állapot. Tehát akkor ez valahol nem egy meghasonlás, hogy ők azt mondják, hogy az Isten szerint ez, viszont te meg azt gondolod, hogy az Isten ennél sokkal kegyelmesebb. Ugye ezt így hogy tudtad feloldani magadba ezt az ellentmondást?
5: Kaptam is egy levelet nem olyan nagyon elég pár hónappal ezelőtt a jelenlegi vezetőtől. A könyv híre őket is elérte, illetve konkrétan el is küldtem nekik, és
0: innentől már nehéz
2: volt, hogy
0: elérje őket, igen? Mondom, egy köszönő levél volt.
5: És sajnálom, nem tudom szó szerint idézni, de a gondolatisága az volt, hogy hogy vagy azzal az alázattal nyúlt hozzám, vagy a kérdéshez, hogy fenntartjam maguknak is a jogot arra, hogy nekik náluk sincsen tökéletes megértés erről a témáról, de ami limitált megértésük van, azt szerint nem értenek velem egyet, és meg azt is írta, hogy hát zavarba hozom őket, mert hogy azt implikálom az egész attitűdömmel, hogy ők értik rosszul a Bibliát, és én értem jól, és hogy ez így ilyen kilóra mérhető objektív valami lenne, amiben most akkor vagy nekem van igazán, vagy nekik, és ez egy finoman, de így határozottan oda tette, hogy nem gondolja, hogy ne ők nekik lenne igazuk a jelenlegi megértésükben, és azt is kérte, hogy ne agyusztáljam a gyülekezet tagjait a könyvemmel tovább. Én gyakorlatilag ebből azt olvastam ki, hogy valamiféle káros.
2: És aki nem meglátják a könyvedet, azt megégetik, vagy...
0: Nem, csak hogy...
5: Nem akarom elgondolni, de hogy azt, hogy finoman, de szeretettel elhajtott, hogy te balra, mi jobbra, és hagyjuk egymást. Szóval ez...
3: Amikor még nem volt a döntésed végleges, nem csak benne voltál ebben a folyamatban, addig nem, tehát addig végig ilyen megértés vagy segítőkészség vett körül, vagy találkoztál ilyen látens, vagy mit tudod, az ilyen bujkáló kitaszítottság érzéssel is, amikor ugye így, hát nem tudom, a harmadik ördögűzés után is mondják, hogy hát, na most akkor mi történik? Vagy érted, hogy ők valahol ezekben a folyamatokban, amit ők szerettek volna, vagy ami az ő hitük szerint való siker, tehát ők kudarcot vallottak, sikertelnek maradtak. Te pedig döntöttél, és léptél.
5: Ez egy nagyon árnyalt kérdés, hogy én, mint magánszemély, én, mint gyülekezeti tag, én, mint Isten gyermeke, aki ott pásztorlás alatt voltam szintén, nekem hol a felelősségem, és hol van mások felelőssége velem szemben, de én, mint vezető, aki 50-60 fiatal élete fölött szintén felelősséget vállaltam, és tehát azzal végig menni, hogy én mondok le, és nem engem váltanak le, hogy hogyan teszem be számomra.
3: Valahol azért kirelmesek is voltak, ha azt veszük, de vagy nem?
5: Tehát igen, tehát az, amit le is írok, akkor én már, hogy ez...
0: Meg is ölhették volna.
3: Nem erre gondoltam.
0: Jó.
5: Hogy alapvetően hát, hasonló mentális, hogy mondjam, ilyen... Tehát, hogy nem könnyek között, meg nem krízis helyzetben mondtam el ezt a vezetőtársaknak, hogy alapvetően érzem ezeket a vágyakat, de hogy én nem élem ezeket meg. Ez nem egy akut kérdés, ami két napja tört rám, hanem krónikus, és hogy én így vezettem az IFIT az elmúlt hónapokban is, és hogy nincsen bennem olyan gátja annak, hogy még néhány hétig elvezessem az ifjúságot, csak azért, hogy ne kelljen itt valami kráter becsapódásszerű krízist okozni a közösségben. Tehát az, hogy az én krízisem ebben hol van, azt én kicsit hátra soroltam ebben, vagy hát lejjebb soroltam a prioritásban, mint az, hogy nekem vezetőként dolgom ezt jól lemondani, meg és ennek szellemében tartottam azt is fontosnak, hogy hogy mit ennek mondtam, oda vonzoljam magam még vasárnaponként az Isten tiszteletre.
2: És szívesen fogadtak utána?
5: Nehezen, tehát ez egy
0: nem
5: nehéz...
0: Mit kezdeni,
5: igen, nem tudtak mit kezdeni, ez egy nehéz lépkör volt.
0: Őket is megkérdezi a kérdés, igen, érted?
1: Hát mert ez egy lehetetlen lépés, hát. Mert a legtöbb ilyen szolgálatban lévő emberek, mint az Istennek szenteli magát, az ezt nem, de nem tárja a világ el, és maximum ilyen más módon próbál kijelni ezeket a vágyakat. Az sokkal elfogadottabb az, mint a tied.
3: Igen, csak amikor az őszintességnek idézőjelben jutalma a mondjuk ez a feszült légkör,
1: hát vagy
3: ez
1: mondom, a... De hogy a máshol, aki meg nem vallja be, és mondjuk molesztál nem tudom kiket, tehát bizonyos személyeket a környezetébe, ott meg volt egy ilyen évtizedekig, vagy
3: ezelőtt társadalmi összekasítás. Igen, de ez furcsa, mert tényleg az ilyen paráznák, meg házasságtörök, az ő általában így bennmaradnak.
1: Igen, tehát, hogy... meg aki molesztál, a gyerek molesztálok is bennmaradnak sokáig, és nincs, itt, ennek sokkal nagyobb a negatív visszatolása, nem?
5: Azt mondani kell, hogy a vezető társaknak mondtam el a vágatlan rendezői változatot, tehát a teljes igazságot, arról, hogy meleg vágyaim kapcsán mondok le, a teljes gyülekezetnek nem mondtam el. Igazából ők tehát, hogy ott nem volt egy ilyen közvetlen visszacsatolás.
3: Mert mint, hogy akkor volt a diszkréció a vezető társakban, hogy ők ezt nem...
5: Ez nem az én ügyem. Hogy ez nem is érdekel annyira, de amúgy igen, tehát hogy ez nem foglalkoztatott.
2: Van, akivel még tartozom.
0: Én hiába jártam teológiára, azért szerettem bele Freudba, mert nagyon okosan kiszúrtak, és mind a mai napig gondolom, hogy az egyház a hatalmának jó részét a szexualitáson keresztül próbálja kifejteni. Szia. Mi az, hogy persze, Ibrahim? Hát
2: szia,
0: az egyház az elvileg. Hello.
2: Szia.
0: Hello.
6: Én nem szólt a rádió, és hogy ennek a könyvnek lehet tudni a címét.
3: Hogy ne lehetne?
5: Ilyen coming out könyv, egy meleg ifjúsági lelkész előbújásának története az Underground kiadótól.
6: Jó, most nevetettem teljesen, de majd visszahallgatom.
2: A Coming Out könyv.
6: Aha.
3: Az a könyvnek a címe, hogy Coming Out, és egy kiadó.
5: Coming Out könyv.
3: Coming Out könyv.
6: Aha.
5: Igen, Underground kiadó.
6: Aha. Jó, köszi.
2: Szívesen. Szia, szia.
3: Szia.
1: Sok felkérdést kapsz azóta, amiért ez történt, hogy nyilatkozz különböző fórumokon?
5: Hát az elmúlt egy évben, igen, azért... mindig jött
0: valami. Ilyen reakciókat kapták ki.
1: Ezt szelektálsz a kérdőmök között, hogy kinek nyilatkozol, kinek nem? Vagy bárkinek, aki fölkér?
5: Volt már, hogy nemet mondtam. Igen.
0: Kuruc infónak.
5: Nekik én küldtem el egy után, elnéven.
0: Milyen reakciókat kaptál?
5: Kitől?
0: Hát bárkitől. Tehát nem, arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan veszik ezt. Nem tudom, hogy hogyan értelmezik a magyarok a mások szexuális életét. Érted?
5: Most meg a közösség dimenziában vagy?
0: Megjelent a könyved, onnantól egyrészt a neten keresztül is kaphattál, biztos Facebookozon is, nem? Fiatalember vagy Facebookozon,
5: igen,
0: nem?
5: Igen.
0: Na, azt, akkor jól gondolom, hogy milyen reakciókat kap.
5: Volt különféle hullámok, érdekes, hogy pont egy éve, vagy januárban egy éve valahogy megtaláltak a meleg keresztények, és akkor így a bokrok közül
0: bújtak a
5: meleg keresztények, és irogattak, és hát szóval nagyon-nagyon megható ilyen katarzisokról számoltak be, hogy
0: elkezdted unni a saját történeted másolatait.
1: Én olvastam, volt az interjú Magyarországon, utána egy akkori számban volt egy ilyen, hogy mutatott ilyen meleg keresztény közösségeket, hogy ilyen heten, 8-an összegyűlnek egy lakás.
0: Persze.
1: De ez
2: erről mesélj egy kicsit.
1: De ez te annak része van, vagy ez külön van tőled?
5: Egy
1: interjú volt ez?
5: Nem, ez egy külön. Az én narancsos interjúm után volt kereste az, meg az újságíró a Mozaik meleg keresztény közösséget. Tehát, hogy mi két külön cég vagyunk, de jártam oda két és fél évig. Ez egy nagyon-nagyon aranyos kis csapat.
0: Miben más egy meleg, mint egy hetero közösség? Te mind a kettőt láttál.
5: Hát,
0: mármint Isten hit szempontjából kérdezem most.
1: Meg a közösség atmoszférája.
5: Igen.
7: Igen, igen, tehát mi a jó, igen. Hogy...
5: azt kell mondjam a mozaik közösségről, hogy, hogy én azt gondolom, hogy amikor én jártam, 4 éve kezdtem járni, akkor, akkor nekem az akkor a katalizis volt, hogy, hogy mikor csak egy, egy maroknyi 8-10 fő is volt, de hogy egy húsvér emberek, uh-huh. akik, akik
7: nem vagyok egyedül.
5: Ha, uh-huh. egyedül, és hogy Isten is ott van velünk, és imádkozunk, uh-huh. és simogatjuk egymás buksi fejét, és mondjuk, hogy nincs semmi baj. Tehát, hogy van egy ilyen terápiás jelleg, egy ilyen segítő csoport jelleg. Tényleg, tényleg van egy ilyen dinamikája, ahol egyébként, hát ezek mind velem együtt aztán bőven traumatizált emberek.
2: Tehát, hogy a Isten tisztelet is mondjuk erről szól, hogy lényegében olyan igeidőket, vagy...
7: Imakör, nem Isten tisztelet.
5: Igen, az nem, nincsenek Isten tisztelet dimenziója, és nem is akarják magukat gyülekezetként definiálni, és nem is akarnak olyan vezetőt, aki pásztor lenne, vagy bármilyen értelemben kimagasló szellemi vezető, hanem ezt egy nagyon lapos hierarchiával tartják, nagyon demokratikusan, abszolút helye van a szkepszisnek, gyakorlatilag akit nem tűnének a soraik között, az, az a megmondó ember típusú bármilyen szinten. És ez teljesen érthető, ezt gondolom. És,
1: de a korábbi, végis abban a közegben, ahonnan kiléptél, ott kevésbé volt jelen a kételj?
5: Azért azt gondolom, hogy, hogy volt ennek kultúrája, hogy az Isten ez nem csak a dörgedelmes, kinyilatkoztató, megmondó ember, illetve az ő apostolai. Tehát volt azért ennek is kultúrája, de sokkal inkább hátra lehetett dőlni abban a székben, ami ami arról szólt, hogy nálunk az igazság, vagy hogy Istennél az igazság, és mi jól értjük őt.
1: És most mit gondolsz, hogy melyik a helyes megközelítés? Melyik a közelebb?
5: Szerintem most akkor a közhely bombát akartam.
1: De most független szexualitás.
2: Mondjad,
1: ha látsz, egy tagja volt egy közösségnek, ami inkább erre az ortodox állásponton volt, és kevésbé ismerte a kételyt, és inkább kinyilatkoztatott. Tehát átkerült egy másik közegbe, tök mindegy, hogy milyen okból. Akkor utána, hogy tekintesz vissza arra a közegre, ilyen szellemi távlatból?
5: Ezért szeretném védeni azt a közösséget, ahol felnőttem. Nem volt ennek szektás jellege. Láttam szektákat, akik tényleg durván tolják ezt a nagybetűs igazságot. Nem gondolom, hogy az a közösség ilyen lett volna.
7: Már a levél is udvarias, amit kaptál.
1: De szkepticizmussal viszonyulsz hozzá most? A régi közösséget, a szkepticizmussal viszonyulsz?
5: Szeretem őket. Nagyon
7: hiányoznak. Az a baj, abban a kérdésedből, hogy tolod a választ.
2: Igen.
7: Nem, tényleg, és ő nagyon helyesen ellenáll. Jó, oké. Igen, bocs.
5: Akkor ezt
7: a mozaik után hova mentél? Mert mondtad, hogy az
2: már nem... 2 évig toltad utána.
5: És azért mentem el a mozaikból, mert kezdett nagyon kicsi lenni, vagy igen, tehát úgy érzettem, hogy kinőttem, hogy vágytam volna arra, hogy merjük magunkat. Az volt a problémám, hogy szerintem azért, és ezt legnagyobb szeretettel mondom, mozaik hallgatja, legnagyobb szeretettel mondom, hogy, és ezt el is mondtam nekik, hogy szerintem azért nem merik hivatalossá tenni magukat, úgy értem, hogy kimondani azt, hogy mi az Isten népének a része vagyunk, mert akkor azt kell neki mondani, hogy mi az Istennek nem a mostó gyerekei vagyunk, hanem az édes gyerekei. És hogy úgy érzem, hogy ez a kérdés elódázásával igazából ezt az egzisztenciális kérdést nem merjük.
2: Miért nem merik szerinted?
7: Mert nincs remény.
2: Nem, az ilyen embereknek van a legtöbb reménye, nem mondhatsz. Tehát van bele egy kis sajnáltatjuk magunkat.
7: Figyelj, Hóélka, nézd ide a szemembe.
2: Igen.
7: Hazamész, és megnézed a Fassbinder 111 újhold van egy évben című filmjét.
1: Az kurva. 13
7: és akkor, akkor mond nekem, hogy van remény. Ez pont erről a kérdésről szól, a világ legszomorúbb történet.
1: 13 újhold.
2: Persze, de most 113.
7: Itt vannak ezek. Jó, mindegy.
2: Itt vannak ezek.
7: Bocsáss,
2: az emberek.
7: Bocsáss, mert szerintem
3: válaszoljon Marca.
1: Ez nagyon, az a legkedvenc film.
3: Na most direkt nem is akarok egyetlen kérdést, hogy válassa a szájába adni, mert nagyon érdekel, hogy mit mond.
5: Most annyira bevonottam ebbe, és elvesztettem a fonalat, miről beszéltem.
3: Hát, hogy miért nem merik felvállalni a kis közösségek a...
5: Szerintem hogy annyira nagy a fájdalom, annyira nagy a trauma, amitől elfedik ez.
3: De mi miatt?
7: A kiközösítés. A kiközösítés.
5: Igen, hát szóval vannak cifra történetek, ahogyan emberek eljönnek, vagy ott, vagy abban az időben volt fele katolikus, fele mindenféle talkabalka a protestáns, úgyhogy nagy az Isten, de a meleg keresztény állkertben is voltunk mindenfélék, és
7: természetesen.
5: És ez hiszem ezért kell egy bátorság odalépni az Isten elé, és őt átölelni. És hogy bőven elég volt sokaknak, hogy már nem ütik őket. Tehát, hogy ahhoz még egy hosszú ütözet.
7: Jó, igen, hosszú az út, igen, világos.
5: Ja. De hogy egy gyülekezet, azt gondolom, hogy ebben a paradigmában mozog, hogy mi az Isten édes gyermekei vagyunk, és szaladunk apu ölébe. Ezt most nem cinizmussal mondom, hanem jó értelemben, és a meleg keresztények meg ezt nem... Nekik ezt nem. Az édes gyerekek, amivel kezdtem, hogy a te kölykeit csináljuk valamit, mert ők nem engednek minket oda apuhoz. És na, most ez mélyre jött, igen.
7: Nem, teljesen...
1: Nekem nem tudom, egy kérdésem, hogy szerintem szükségszerű az élethez a pátosz? Az élet elviseléséhez?
5: Mire gondolsz? Mivel vezetsz most éppen?
1: Nem, így az egész témakör kapcsán kérdezem, nem sem tudom jobban kifejteni.
7: Érzelmek? Most érzelmek. Nem a pátoszon, mit értesz?
1: Az érzelmek szempontjából.
3: De ez a
1: lelkeredettség, úgy értem, pátosz.
7: Az élet elviseléséhez?
3: Vagy valami idealizálás? Vagy...
7: Túl sok Graham Greene könyvet olvastál? Vagy a viszkit fogyott el? Vagy mivel? Persze.
3: Az már rég elfogyott meg.
7: Nem.
5: Fogadom a kérdést, vagy amit én hallok belőle, amit bennem elindít. Én szeretem azt a világképet gondolni, hogy én és mindannyian szeretetből lettünk ide rakva a földre, és hogy nem. Ez feltételezi a szubjektivitást, hogy...
7: A pátoszt.
5: A pátoszt. Nem, igen. Ezt húzni, de ezt tudom mondani ezzel kapcsolatban.
2: Köszönöm. Mondtad, hogy a bokor aljából is előbújtak a meleg keresztények, hogy...
7: De akkor ne a Bulányi Gyuri bácsira gondoljatok, és a bokorra hallgatók, csak mondom, hogy...
2: Itt sem lehet számszerűsíteni, de mondjuk milyen nagyságrendű az, hogy hány, mondjuk Budapesten vagy Magyarországon milyen nem tudom, tehát hogy
7: ennyien
2: vannak, de mekkora a tömeg, vagy van egy tömeg, tehát hogy lehet ezt így mondani?
7: Hát szerintem nem tudom, nem lehet megsatszolni, nem?
5: Nézd, akik engem megkerestek, akikkel én levelezek, vagy akikkel találkoztam, az egy-két tucatnyi ember, inkább egy, mint kettő, de havonta egy-két e-mail jön, ja, tehát nem szűnnek meg emberek előbújni. Tehát vannak, akik egy-két hónapja merik csak ezt a kérdést közel engedni magukhoz, és annyira sikerült az országot beterítenem a könyvvel, hogy így az arcokba ömlik, ami a coming out könyv, úgyhogy ez nem ennek örülök.
7: És arra gondoltál esetleg, hogy miután minden nyilvánvaló és tiszta lett, mint majd mikor szíroszíráltunk, hogy valami feladatod van ezen belül neked? Mármint égi küldetésű feladatod?
5: Egy kicsit inkább pszichologizálóan tudom ezt vinni, hogy egy eszméletlen nagy igényem van arra, hogy legyen értelme a szenvedésemnek. Tehát, hogy...
1: A szenvedés most is meg?
5: Nem, tehát az elmúlt.
7: Nem lehetett könnyű, Ibrahim, létsz, és nem idegesítsen.
1: Csak azt mondom, hogy főleg most ilyen perspektívával visszatekinteni, nem gondolom, hogy most már szenvedés azért kérdezik.
5: Most nem, a jelenben nem. Nem, a jelenben
7: a... Akkor azért a küzdő... Szegény Pilinszki, hogy mondjak egy gyerekek, meleg volt. Ő nagyon érdekes kérdés volt, mert nem élte meg. Az életszentség nagyon magas foka.
3: Pilinszki
7: János, igen, vett tudomásul, csak elhallgatják. Hát figyelj, már sokan vannak melegek. és attól még kiváló költő vagy kiváló hívő lehet. Nincs összefüggése. Igen, semmi. Jó, csak mondom, hogy ő azért egész életét végig magányoskodta, szorongta. Az nehéz, mert akkor valamit föl kell vállalni, az egyedül létet vállalta fel. A szenvedés az megspórolhatatlan, ha egy ilyen útra lépsz. Nem?
5: Szeretném azt hinni, hogy van remény, és hogy a következő generációnak és van ez a nagyképű ambícióm, hogy akár az én üzenetemnek köszönhetően is, vagy a könyvemnek köszönhetően egy hangyafényével könnyebb lesz.
2: Tehát kezdett kitaposni mondjuk egy
5: olyan nagyon erős. Igen, igen. De ezt én nem spirituálom, vagy hát lehet biztos, de ami könnyebben belátható nekem is, meg szerintem mindenkinek, az mondom, az a pszichológiai szint, hogy facsarom ezt a gyümölcsöt, és az utolsó cseppig az előnyömre fordítom, vagy szarból várat építek, vagy nevezhetjük, ahogy akarjuk. És szerintem az bárkinek óriási lelki pluszt adhat, hogyha egy olyan élménye lehet, hogy másokért tehet, és hogy egy ügy mögé rakhatja magát, és hogy embereknek ettől jobb lesz, és könnyebb lesz, és hogy teljesen önző indítékból várom ezeket az üzeneteket,
7: hova küldhetik? Mondd ide bele.
5: Mit hova küldhetnek?
7: Ha valaki akar vele kapcsolatba lépni, vagy segít, mondjál egy címet.
5: Igen, köszönöm. A comingoutkönyv.hu a honlap, és van Twitterem is, meg egyebek, és ott e-mail is van. marcel.kincses@gmail.com.
7: Ez az.
2: Szia, adásban!
3: Halló!
8: Hello, Iván vagyok. Sziasztok!
2: Szia!
8: Kis Tibor Noé neve ismerős, vagy olvasta valaki esetleg az Inkognitó című könyvet?
2: Nem, szerintem nem.
5: A neve ismerős, de nem olvastam.
8: Szerintem nem fogod tudni letenni. Futballedző és coming out-ot nem csak ezzel a könyvvel, az se egy könnyen befogadó világ szerintem, tehát...
2: Igen.
5: Hogy ja, láttam, igen, a vs.hu-n a cikket.
8: Blogja is van egyébként, azt is érdemes olvasni. Már azt hiszem több könyve jelent meg, de az Inkognito az letehetetlen, ezt mindenképpen olvassátok el. Kis Tibor Noé.
1: Ez köszönöm,
8: csáhu.
2: Köszi, hello.
7: Kis Tibor.
1: Igen, ez mostában meg ez a könyv.
7: Noé,
1: ez
7: jó.
2: Azt már említettem, hogy a magával gyülekezettel, vagy azért, hogy élted ezt meg, de mi engem érdekel, hogy a te saját kis magánszféleddel, a családoddal és a best friendekkel, tehát hogy tényleg akik közel álltok hozzá, barátok, akár gyülekezeten belül vagy kívül, nem tudom, hogy volt-e olyan, ők velük hogy jártad végig ezt az utat, tehát hogy ők mit szóltak ehhez?
7: Mit szólt anyád?
2: Mit szólt anyád? Szépen leegyszerűsítetted a szép kérdésemet.
5: Igen, édesanyám hívő, meg testvéreim hívők, és hát nem volt egyszerű, és a jelenben sem egyszerű ez a kérdés, és úgyhogy ilyen tyúk lépésbe haladunk. Igazából azon a dimenzión tudtam hozzá kapcsolódni, meg hozzá kapcsolódni először, hogy nem az elsőleges kérésem, vagy kérdésem, hogy elfogadják-e, vagy hogy fogadják-e a homoszexualitásomat, hanem az, hogy akarjanak kapcsolódni velem, és kezdjünk el, legyenek empatikusak, és kezdjenek el gondolkozni azon, hogy beleérezni, hogy milyen lehet nekem most kb. Az életem. Úgyhogy messzire mehetünk, de jobban.
1: És most neked szükségszerű volt valami civil foglalkozást választani, hogy adtad ezt a lelkészi pályát?
5: Így van. Egy érettségim volt, meg egy félbe maradt egyetemem, és aztán a teológia, amit azért elvégeztem, és utána aztán szupervizor lettem, illetve üzleti coach, illetve tolmácsként működöm. Úgyhogy ezeket nagyon szeretem, és nagyon szerencsés is vagyok, hogy ezek nem csak ilyen kényszer melók, hanem ezeket nagyon szeretem, és nagyon sok átfedés is van azok között, a skillek között, amit pásztorként is működtettem, és azt is szerelem választottam. Igen, igen, igen.
1: De adott, jó adottságosan hozzá szerintem.
2: És van olyan, akivel mondjuk egy bulibe olyan mély barátságot kötött életében, még most is tudott tartani a kapcsolatot?
7: Maradt-e egy olyan?
2: Ó,
7: szép. Jó, mindig kicsit keményebb.
2: Szép, de jó kérdés.
5: Jó, jó kérdés, és jogos, jogos a kérdés. Hát egy fél maradt, mert hogy alig jár már ő oda a közösségbe, de...
7: De ha ő jár, akkor van, ne?
5: De vele mondjuk tegnap küldtem már neki egy linket, valamelyik cikket, úgyhogy ő tényleg kis kamaszkorom volt a jó, jó barátom. Egy dolgot, hadd...
7: Mi a bátorság?
3: Na, várj, még hadd mondja.
1: Meg a pátosz.
7: Mi a bátorság és a pátosz, igen. Mi a bátorság? Nem azért az érdekel a bátorság, mert ez bátorság kérdés a te történet.
5: Bátorság számra azt jelenti, és nézzük a félbe, hogy pátosz méter kiakad.
7: Semmi, ki van éve, cinikus.
1: Nem, én abszolút, csak kíváncsiak egy ilyen ember,
7: mint a Zsampolszár.
1: Igen.
5: Igen. A bátorságom arról szól, hogy igazából nem tudok bukni, mert elkap az Isten. Szeretve vagyok, és...
7: Végülis nem féltél.
5: És méltó, és nagyon örültem, hogy összevágták a HVG-s videóriportba azt a mondatomat, hogy méltó maradtam a szeretetre. Tehát ott van a kőszikla nálam, hogy ez a tudás, hogy méltó maradtam a szeretetre, és a dílem igazából Istennel van, és pont. Uh-huh. És ebből tudok az emberi kapcsolataim, önmagamra, meg az emberi kapcsolataimra aztán ki vonatkoztatni. Tehát, hogyha az origó, hogy én el vagyok fogadva, hogy én szeretve vagyok, akkor van remény.
1: Ez egyik abszolút egyetlen. De ebben a megközelítésben akkor minden olyan magatartás, ami ezen a bátorság, mert ez nagyon tiszta választottál, és nekem nagyon tetszik ez a válasz, abszolút egyet is értek, hogy akkor azért ezen a pátosz, mint, hogy akkor végülis minden olyan magatartás, minden olyan, ami ezen nem ez irányba mutat, az már pátosz.
7: Miért szavart téged?
1: Nem, itt nagyon kíváncsi, mert nem...
7: Pátosz ellenes bizottság
2: elnöke vagy. De olvastam egy új szót, aztán
7: így... Nem, most tényleg.

0: tehát hogyha őt össze be lehetne csomagolni, mint a hentes a húst, hogy
1: vagy mint Margit a filozófia fogalmat.
0: Igen, akkor, igen. Akkor már büdös lenne, akkor már igen. Nem Istenről beszélnek. Az utolsó pillanat már kevésbé patetikus, de csak így a hallgatóknak a kis bogatak el akarom ültetni a fülébe, hogy csináltam ezt a hétnapos kihívás nevű kis projektemet, ami a könyv egy gondolatáról ihletődött, ami arról szólt, hogy hetero pároknak nyitva áll a lehetőség, hogy egy héten keresztül viselkedjenek úgy egymással publikus közegben, ahogyan szerintük tennék, hogyha azonos nemű pár lennének.
2: Gyönyörű.
0: Tehát, hogy te a résztvevő maga önszabályozó módon, tehát nem én mondom meg, hogy milyen játékszabály, hanem ő a saját percepciójában állítja föl a párjával együtt a játékszabályokat, és éljen végig 168 órát, úgyhogy nem tesz többet, mint amit szerinte tenne, hogyha melegek
2: lenne. Nyilvános helyeken,
0: ahol tétje van. És ezt megcsinálták egy pár, lett ebből aztán egy cikk, és hát volt, aki nem, tehát a hatodik nap végén szakított a párjával, mert annyira krízisbe jöttek. Tehát, hogy ki hozott egy csomó minden nyilván, de hogy nem érték meg a hetedik napot, mint pár. Mert, szóval, hogy ennyit erről. Ezt csak úgy oda akartam adni, hogy...
2: De voltam úgy, tehát milyen vált azon kívülve, akik szakítottak, azért gondolom volt egy pozitívabb iszenge is ennek.
0: Hogyne, tehát nyilván aki részt vett, az már leva azzal a szándéka alatt részt, hogy egy empatizál a melegekkel, és szerette volna ezzel a szolidaritását kifejezni. De hogy arról számoltak be, hogy...
1: Azért két ember terveztettél, akik összevesztek, azokat terveztettél.
0: Azok nem.
2: Igen. De hogy volt...
0: Ha anyám csuklik, akkor az egy... tehát, hogy beszámoltak arról, hogy ez egy megszégyenítő állapot, amikor ki kell nézni oldalra, hogy megcsokoltam a páromat, vagy csak átölelhetem a... Tehát, hogy ilyen annyira evidens dolgokat kell hirtelen vonalzóval méregetni, hogy ez méltatlan. És aztán betudtam őket, hogy nyilván hintsék az igét, meg számoljanak be a social médián. Volt egy ilyen badge, amit fel lehetett venni a Facebook profilképre, meg egy hashtag, ez a hashtag hétnapos kihívás, de ez folyamatosan lehet csinálni.
2: Hát akkor mindenkit buzdítunk a reményre, igen.
3: Meg a bátorságra.
1: Hát azt hiszitek.
3: És a pátoszmentességre.
0: Reményelkönyv.hu.
3: Nem értem, hogy előzettem a pátoszt, mert azt mondom, hogy ilyen döntések, ez pátoszmentesség kell. Meghozom a döntést. Azért kivaltam kíváncsi, hogy értjük a pátoszt ebből a kontextusba.
2: Hát most már mennyit használtuk ezt a szót, hogy jövő évig nem is lehet, ki is koptattuk szerintem.
1: Jó.
2: Ezt a kifejezést nagyon szépen köszönjük.
0: Köszönöm.
2: Dobunk valami hatalmas ritmust, a Puszi Nyuszi rám kacsint és dob valami nagyon szexit.
1: A leszbikus Puszi Nyuszik.
4: Én szerintem arra térjünk kicsit vissza, nem is szóban, hanem 1991. augusztus 21-e, amikor is Orosz Csilla, Csejdi András az utca emberét kérdezi meg arról, hogy mi a vélemény a közeljövőben induló Kalozrádióról, és megszólal itt majd Dajcs Tamás, lesz Sinkovics Imre, elnézést a technikai hibákért, ez kazettán rögzített felvételek, és hát nem a legjobb minőség, és nem is igazából szerkesztett.
5: Elég a mentegetőzésből.
6: Az életi személyiséget arról, hogy mi a véleményük a Kalozrádióról, utána kimentünk az utcára, és ott is ugyanezt a kérdést tettük fel.
7: Gerő András történész.
8: Ha mostantól vesszük.
5: Igen.
8: Hát először is én személy szerint nagyon örülök annak, hogy létrejön egy ilyen rádióadó Magyarországon, a Tilos Rádió, amelyik tulajdonképpen azt hiszem, hogy egy kicsit ki fog lógni ebből az egész szerkezetből, ami itt van, és hát én azt gondolom, hogy valami olyan feltételnek tud talán megfelelni, amely minden kulturális teljesítmény alapfeltétele, nevezetesen a szabadságnak. Tudni

0: én azt gondolom, hogy a törvényesség az egy nagyon fontos dolog sok mindenben, de speciálisan a kultúra esetében a törvényesség az egyszerűen nem jön a kultúra fogalmához, hanem sokkal inkább a szabadság az, ami a kultúra és teljesítmény fogalmával összekötődik. Így tehát én azt gondolom, és azt szeretném, hogyha ez a rádió, és ezért nagyon örülök, hogy van, hogy ebben a nagyon széles kínálatban, ami Magyarországon a sajtóban megvan, immár úgy tetszik, a hangzásban is megnyilvánuló kommunikációban tulajdonképpen az ízét megadja ennek a szerkezetnek, ami itt van. Mérhetetlenül intézményesült és lemerevedett struktúrán belül tulajdonképpen fogyaszthatóvá, élvezhetővé tegye a szabadság légkörében születő kultúrát.
1: Jó, hát nagyon szépen köszönöm, és akkor remélem, hogy
0: ez így
1: nagyon jó, és akkor remélem, hogy hallhatóak leszünk, és
0: hol megy ez?
1: Hát akkor most pillanat, megnyomom magnót.
2: Nagyon nehéz olyan dologról beszélni, amikor dicsérőleg szólnak rólunk, vagy a hozzánk való viszonyulás az pozitív. Számomra Gerő András véleménye azért nagyon közeli, mert pontosan azokat az aspektusait ragadta meg ennek a cselekedetnek, amit talán egy kalózrádió beindítása jelent, ami nekem a legfontosabb, és ami miatt én is beszálltam ebbe a vállalkozásba. Én köszönöm Gerő András véleményét.
3: Dajcs Tamás, politikus.
4: Tehát elindult a magnó. Tehát kérdésünk az lenne, hogy mi a véleményed a független rádióadókról, illetve konkrétan arról, hogy most itt ebben az évben, augusztus végén Budapesten elindul először egy ilyen úgynevezett kalózrádió.
5: Őszintén szólva, szinte törvényszerű, hogy itt ebben az egész őrült frekvencia moratóriumos időszakban, ami most már a kelleténél legalább 5-ször vagy 10-szer tovább tart, valakik megunják a dolgot, és végül is fiatalosan, radikálisan, keményen, de próbálnak valamit csinálni, hisz egyszerűen ez már a természeti törvények változhatatlanságával hat, hogy itt egyszerűen nem lehet rádiókat csinálni, nem lehet televíziót csinálni. Én érdeklődéssel fogom figyelni természetesen ezt a rádiót, mint azonáltal elég abszurd, hogy erre kényszerülnek akár olyan emberek is, akik szívük szerint, bár nem akarom semmiképpen sem rájuktuk már ide, talán nem tévedek, szóval, hogy szívük szerint betartanának minden normális és betartható jogszabályt és egyéb rendelkezést, de nem tudják, most mindenféleképpen jogszabályt kell áthágniuk ahhoz, hogy teljesen békés, normális az emberek épülésére és szépülésére szolgáló dolgot csináljanak. Én szurkolok nekik, hogy ne sokáig kelljen ilyen illegálisan rádúzniuk.
4: Tehát az lenne a Tornyán doktor úrhoz a kérdésünk, hogy mit szól ahhoz, hogy Magyarországon elindul egy úgynevezett kalózrádió, független rádióállomás, most ebben az évben augusztus végén.
6: Nézek kérem, az, hogy egy új adó elindul, az természetesen egy örvendetes esemény lenne, ha az nem kalózrádióként indulna el. Ugyanis az Európa házba vezető út semmiképpen sem lehet egy olyan út, amely kalózkodással, a törvények megszegésével lenne elérhető. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a jogszabályok betartása az mindenkire kötelező, kötelező a rádiósokra is, és bármilyen viharok is vannak a frekvenciával kapcsolatban, én úgy gondolom, hogy ezt nem lehet egyoldalú lépésekkel megoldani, hanem csak konszenzus útján, mert a frekvencia sávok azok adottak, nem tudjuk ezeket bővíteni, itt tehát konszenzust kell elérni annak érdekében, hogy a frekvenciák feloszthatók legyenek.
4: Nagyon szépen köszönöm a véleményét.
6: Kezei csókolom.
4: Viszontlátásra.
7: Hát én azt hiszem, hogy az Európa házhoz vezető út bizonyára igen rögös, és talán mi is afelé igyekszünk. Azt, hogy rögös az út, azt onnan gondolom, hogy ugyanaz Európa házat még nem láttam, de annak idején, amikor 81-ben, azt hiszem, Szombathelyen voltam katona, akkor ott nekünk mindig egy, ugyan nem Európa házat, egy bizonyos osztrák házat kellett a képzelt ellenséggel együtt megrohamozni, és hát gondolom, hogy az Európáz is ehhez hasonló, de én remélem, hogy itt nem lesz szükség rohamra, hogy mi bevegyük ezt az Európázat. amit mi csinálunk, az remélem nem is ilyen katonás ügy.
2: Igen, és itt lehet, hogy vihar tombol az éterben, mi meg itt bele kalózkodunk ebbe a tengerbe, de azt hiszem, hogy azért az egy vezetésnek, vagy demokráciának, vagy egy társadalomnak a nem is tudom, talán egyik legfontosabb minősítése, hogy mennyire tudja tolerálni a különböző más jellegű megnyilvánulásokat.
8: És azért talán azt se felejtsük el, hogy a Tordján doktor úr által idézett Európa házban már található szobák, országok nagy többségében léteznek kalózadók, és azt hiszem ez minősíti azoknak a demokráciáknak a mienségét. És azt hiszem a kalózadók lényege valahol abban fogható talán meg, hogy bár ezekben az országokban, az előbb említett országokban van lehetőség új rádióadások indítására, de a kalózok általában kis pénzzel, nem kereskedelmi célzattal indulnak el, és ami a leglényegesebb talán, hogy semmitől sem kívánnak függeni. Tehát nem kívánnak függeni sem a kereskedelmi tevékenységtől, a reklámtól, a pénztől, illetőleg közszolgálati rádióként nem kívánnak függeni az állam éppen aktuális kurzusától, hogy az milyen anyagi lehetőségeket tár eléjük.
2: Persze csak a 20. századi kalózokról beszélsz.
8: Persze csak a 20. századiakról.
7: Na most még annyi eszembe jutott, hogy lehet, hogy a frekvenciasávok valóban adottak, de hogyha bárki elkezdi tekergetni az URH sávon, illetve ezen az úgynevezett nyugati sávon a rádióját, akkor azt is észrevesz, hogy elég nagy szünet van a Amerika hangja és a Danubius előtt, és oda talán valahogy csak beférünk.
9: Hát igen, egy amerikai, tehát egy New Yorkban, hogyha az ember keres a rádióján, akkor ott talál. Körülbelül 20-25-30-35 helyi országos jellegű és különböző szintű rádióállomást, tehát én azt hiszem, ezért van hely az éterben sok mindenkinek.
2: Hozzunk azért ide gyorsan egy európai példát is, és említsük meg Olaszországot e tekintetben, ahol szintén nagyon kicsit kell mozgatni a gombot, és sok különböző jellegű hang szólal meg.
9: És talán azt is helyen is elfér.
8: És talán azt is megemlíthetjük, hogy Olaszország élen jár a kalózadók számában Európában, és még Spanyolország is mindemellett. A holland példát azt talán már említettük.
2: Hát, vagy ha nem, akkor most megemlítjük, hogy a Hollandiában nagyon nagy kultúrája van a
3: Magyarországon
2: különböző.
3: Lesz.
2: És Magyarországon meg igen, most kialakul. Nem, hát itt arról van igen, erről van szó. És még arról, hogy igenis vannak olyan megnyilvánulásai az elégedetlen állampolgároknak, amikor engedetlenkednek. És
7: ne adj Isten, blokkádokat alkotnak.
2: Például
3: hogy blokkádokat. Hogy a rádiójukat.
2: Igen. De én azt hiszem, hogy ezt lehet, hogy el kell tudni viselni.
8: Mert hogy,
7: sőt,
8: emlékszünk ugye még arra.
2: Hát amikor ősszel, igen, arra emlékszünk. Amikor
7: ezt nagyon szépen eszébe juttattad, Béla, köszönjük.
2: Mire emlékszünk?
8: Hát arra is emlékszünk, szerintem az őszi taxis blokád idején bizonyos pártok, bizonyos személyiségei elég erőteljesen szimpatizáltak a blokád tényével.
2: Igen, hát én azt hiszem, hogy belünk nem feltétlenül kell szimpatizálni, vagy meg kell hallgatni a műsorunkat, aztán esetleg szimpatizálhatnak velünk. Én nagyon jól érzem magam akkor, hogyha engedik, hogy csináljam, amit szeretnék, amennyiben ezzel nem ártok másoknak. Igyekszem ezt betartani, persze.
3: És emlékezzetek, milyen jó volt akkoriban a levegő.
8: És azt hiszem,
7: arra
8: hogy...
7: Arra gondoszok, az Erzsébet hídon kempingeztek? Uh-huh. Szép.
8: És azt hiszem, hogy ebben az állítólagos jogállamban még azért nem olyan tökéletesek ezek a törvények. Gondolom ebben egyetérthetünk Őszeg Ferenccel, hogy az általa is olyannyira ostorozott elmúlt 40 év törvényei közül még elég tisztességes számban vannak érvényben, többek között a frekvenciát illető törvények is érvényben vannak, csak hát a moratórium az, ami valamelyest újabb keletű ennél.
2: Igen. Pezsgő politikai életet és friss ételt kívánok mindenkinek.
8: És hogy is van ez másik Béla?
2: Na,
7: Béla. Arra gondolsz, hogy színesebb?
10: Béla szlogen.
7: Nem, ja, azt hiszem, arra gondolsz, hogy ízletesebb ételt a magyarnak.
4: Mi az ön véleménye a Kalóz rádiózásról, illetve konkrétan arról, hogy most augusztus 20-a után elindul egy ilyen Magyarországon?
11: Hát kezicsókolom, az igazat megvalva nem tudom, hogy ez mi, én nem értek az ilyen rádió meg egyéb törvényekhez, úgyhogy én ez a részéhez nem szólok hozzá. Én inkább ahhoz, hogy én szeretem a sok színűséget, ahogy ezt képzőművészetben és mindenféle fajta próbálkozásban, annál is inkább, mert úgy vélem, hogy biztosan lesznek olyan igények, amiket csak maguk fognak teljesíteni, és megint kinevelődik majd egy gyártó, műsorkészítő, riporter garnitúra, és akkor szép lassan majd így ezekből a hivatalos rádiókból, meg kalóz rádiókból elhullálódik egy olyan együttes, ahol mindenki profi módon tudja a szakmáját. Nem tudom, hogy ez kielégítő válasz.
4: Igen, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta a véleményét erről.
11: Nagyon szívesen, és kívánok sok sikert, és minél előbb törvényesen.
4: Köszönöm szépen, lesznek plakátjaink, úgyhogy ha figyeli az utcán, akkor majd remélem meg is keres.
11: Nagyon kedves, nagyon kedves. Kezi csókolom viszonthallásra.
12: Mert mi lesz ezután?
13: Kert akarom.
14: Jó.
15: Sanyi, Atesz és Varek.
13: Kert akarom. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
16: Kettős vállalkozás.
13: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
17: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
13: Régi könyvek életre kelnek.
12: Nem értem.
13: Hallgass.
18: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
15: Tilos Rádió?
13: Jó.
15: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
13: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.
19: Bartók hangzavart, azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz, azt, földre hult pohár föld csattanó szitok szavát, fülész foga közé szorult reszelő sikongató jaját tanulja hegedű, s éneklő gége, ne legyen béke, ne legyen derű, a bearanyozott, a fennen finom elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj sötét szívedben. Hangzavart, azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz, hogy van lelke még a népnek, él a nép, s hangot ad. Egymásra csikorított vasnak, s kőnek szitok változatait bár a zongora, s a torok fölhangolt hurjaira, ha így adatik csak vallani a létnek a maga zord igazát, mert épp e hangzavar, e pokol zajt, zavaró harci jaj kiált harmóniát, mert éppen ez a jaj kiált, mennyi hazugul szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit vagy belevész a világ, hanem a nép szólal újra fölségesen. Szikár, szigorú zenész, hű magyar, mint annyi társait közt hírhedett, volt törvény abban, hogy éppen e nép lelke mélyéből, ahova leszálltál, hogy épp e mélység még szűk bányatorka hang tölcsérén átküldted a sikolyt föl a hideg-rideg óriás terembe, melynek csillárjai a csillagok. Bánatomat sérti ki, léha vigaszt húz a fülembe, anyánk a halott, a bucsúzótnek kuplé zene zengje, hazák vesztek el, ki meri siratni verekli futamokkal. Van-e remény még emberi fajunkban, ha ez a gond, s némán küzd már az ész, te szólaj, szigorú, szilaj, agresszív nagy zenész, hogy mégis okunk van remélni s élni. S jogunk van, hisz halandók s életadók vagyunk, mindazzal szembenézni, mit elkerülni úgysem tudhatunk. Mert növeli, ki elfödi a bajt. Lehetett, de már nem lehet, hogy befogott füllel és eltakart szemmel tartsanak, ha pusztít a förgeteg, s majd szidjanak, nem segítettek. Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mi neked fölfedetett, a jót, a rosszat, az erényt, a bűnt. Te bennünket növesztesz azzal, hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk. Ez vigasztal, be más beszéd ez, emberi nem hamis, a joggal erőt ad a legzordabbhoz is, a kétségbeeséshez. Köszönet érte az erőért a győzelem vevéshez, a pokolban is. Ima a vég, mely előre viszi. Ima a példa, hogy ki szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is oldja. Im a nagy lélek válasza a létre, s a művészé, hogy megérte poklot szenvednie. Mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs igen. Picasso két órú hajadonai, hatlábú lényei tudták volna csak eljajongani, vágtatva kinyeríteni, amit mi elviseltünk emberek, amit nem érthet, aki nem érte meg, amire ma sincs szó, stán nem is lehet már. Csak zene, zene, zene, olyan, mint a tiétek, példamutató nagy ikerpár. Csak zene, csak zene, csak zene, a bánya mély ős, hevével tele, a nép jövő dalával álmodó, s diadalára ápoló. Úgy szabadító, hogy a börtön falát is földig romboló, az ígért üdvért itt e földön káromlással imádkozó, oltár döntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba emelő zene. Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival, tapintva lelkünk, mind oda tapintasz, ahol a baj, s be különös, be üdvös írt adsz azzal, hogy a jaj síralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat, mi helyettünk, kik szívnémaságra születtünk, kizenged ideged ujjaival.

0: ezüst fej. Egy ezüst szobor finom feje, melyet az ötvös pirinyó kalapácsokkal dolgozott remekbe esztendők munkája során. A test törékeny, kicsiny, szinte eltűnik a szobában. Taglejtései alig vannak. Mire valók is lennének azok? Minden erő, lendület kell, hogy művészetébe fusson. Legfőlebb a szemér még az arc nyugodt síkján, a homlok fiatal hava alatt. A villogó, figyelő, sötét szem, a látó agyvelő, mely kiugrik a koponyának legmesszebb lévő hegyfokára.
1: Kosztolányi Dezső, Bartók Béla. Interjú a Pesti Hírlap 1925. május 25-i számából.
0: Milyen hangszeren játszott először?
2: Dobon.
0: Dobon?
2: Azon. Dobot kaptam 2 éves koromban. Anyám meséli, hogy folyton doboltam. Rajta próbálgattam a ritmust.
0: Később?
2: A zongora. 4 éves lehettem, ezt is anyám meséli, magyar nótákat pötyöttettem ki egy ujjal.
0: Aztán?
2: Az első kotta, 5. születésnapomra kaptam. Erre már emlékszem. Apám földműves iskolai igazgató volt Nagyszent Miklóson, Torontál megyében. Maga is szerette a zenét, maga is szerzett zeneműveket, anyám szívesen zongorázott. Mindketten biztattak.

0: 7 éves korában zenei hallását tettük próbára. És akkor örömmel tapasztaltuk, hogy abszolút zenei hallása van. A mellékszobában volt, és minden megütött hangot azonnal meg tudott nevezni. Sőt, egyszerűbb akkordokat is megismert. Ez évben jött nagyszülősre Altdörfer nevű zenetanár Sopronból, aki meghallgatta játékát és kompozícióit. Ő volt az első, ki nagy jövőt jósolt neki. Mondta, az ő tehetsége nem tucat tehetség, hanem kiemelkedő, és hivatva van zenei téren nagy dolgokra.
1: Mikor kezdett komponálni?
2: 9 éves koromban.
0: Amikor az iskolában a Dunáról tanult, annak folyását eredetétől a Fekete-tengerbe szakadásáig megzenésítette.

0: 1896-ban a millennium alkalmával először lépett fel nyilvánosan Pozsonyban. 1898 év december 8-án Bécsbe utaztunk, hol egy konzervatóriumi tanár meghallgatta játékát. Egy zongora szonátáját játszotta. A tanár roppant meg volt elégedve, és azt mondta, ha bár magyar honos, tandíjmentesen felveszik a konzervatóriumba, és a császár magánpénztárából kaphat majd ösztöndíjat. Bécs közelebb lett volna, de Dohnányi példáján fölbuzdulva mégiscsak azt határoztuk, hogy Pestre fog majd menni. 1899. január hóban le is utaztunk Pestre Tomán tanárhoz. Ő azt mondta, felvételi nélkül fogják felvenni az akadémiára. Azután átadott néhány igen elismerő sort Köszler tanárhoz, hogy az szerzeményeit nézné meg. Mindenhol fényes eredmény volt.
1: Körülbelül 2 éven át jóformán semmit sem dolgoztam, és a Zeneakadémián tulajdonképpen csak kitűnő zongorázó hírében álltam. Ebből a stagnálásból, mint a villám ragadott ki, az Imigyen szól a Zarathustra első budapesti előadása. 1902-ben. A mű, amelyet a legtöbb pesti muzsikus irtózással hallgatott, engem a legnagyobb elragadtatással töltött el. Végre megpillantottam az irányt, amely újat rejt méhében. Rávetettem magam Strauss partitúráinak tanulmányozására, és ismét elkezdtem komponálni.
2: Zenevilág, 1904. január 19-e. Kacsó Pongrácz.
3: A megelégedés, a büszkeség és a hazafias lelkesedés felemelő érzéseinek kellemes egybelege rezg át a lelkünkön, mikor a nevet újra lapunk élére tűzzük. Bartók a Szerdai Filharmonikus hangverseny után feltétlenül az első zeneszerzője Magyarországnak. Amire mi, magyar zenészek csak sejtve vágytunk, azt ő látnoki szemekkel megérezte. Amit mi reméltünk, azt ő tetre váltotta. A Kossuth szimfónia a magyar zeneművészet történelmének legnagyobb kultúrjegye a Bánkbán előadása óta. Amit Erkel Ferenc tett az opera terén, azt teszi most Bartók a szimfonikus költemény formájában, melyet arról a magas színvonalról emel tovább,

0: 1904. április 4-én a Kossuth Szimfónia fogadtatásáról.
1: Néhány osztrák zenész nem akarta próbákon játszani, mégpedig a legfontosabb hangszerek tulajdonosai. Már-már kétessé vált a szimfónia előadása. Végre nagy nehezen mégis rászánták magukat. Féltem azután, hogy talán szándékosan rosszul fognak játszani, stb. Gondolhatod, mit éreztem, midőn egy úr a hátam mögött azt mondta: most vessünk magunkra keresztet, most jön a Kossuth szimfónia, bár már ezen szerencsésen túl lennénk. Mikor befejezték a darabot és felzogott az óriási tapsvihar, akkor az a bizonyos úr oly örömmel tapsolt és folyton éjjelzett. Feledhetetlen pillanatok voltak ezek.

Én dacára, hogy 20 kubai, dél- és észak-amerikai, holland, spanyol, angol emberrel ebédelek. Dacára, hogy németekkel és törökökkel kirándulok. Elhagyott vagyok. Hiába gondoskodik rólam Bécsben Dieter Mandl. Hiába vannak Budapesten Tomán, Gruberné barátaim. Egyszerre csak azon veszem észre magam, hogy teljesen egyedül vagyok. És megjövendölöm. Előre tudom, hogy az én sorsom ez a lelki elhagyatottság lesz. Keresek, kutatok ugyan ideális társat, bár nagyon jól tudom, hogy mind hiába.

0: Zarathustra hatására kirobbant alkotóláz azonban Bartókot csak hamar a zenei magyarság problémája elé állította.
1: Fölismertem, hogy a tévesen népdaloknak ismert magyar dallamok, amelyek a valóságban többé-kevésbé triviális népies műdalok, kevés érdekességet nyújtanak. És így 1905-ben hozzáfogtam a mindaddig teljesen ismeretlen magyar parasztzene fölkutatásához. E munkában nagy szerencsémre kiváló zenész munkatársat találtam Kodály Zoltán személyében, aki kitűnő érzékkel és ítélő képességgel nem egy megbecsülhetetlen útmutatást és tanácsot adott számomra a zene minden terén.
0: Az akkori magyar zenei légkörben nem volt könnyű a népdalhoz eljutni. Telítve volt a levegő az 50-es, 90-es évek daltermésével, ez volt a műveltebb körök népdala, de nagy részét a nép is átvette, és könnyen optikai csalódásba esett akárki, hogy ez a népdal, hisz ezt énekli a nép is.
1: Isten áldja meg!
2: Jézus tartsa meg!
1: Itthon van-e az ura?
2: Nincs itthon. Elmene regvel, szekervel a mezőre szénát behordani.
1: Hát, hogy mint vannak?
2: Hát, mi csak megvolnánk valahogyan. Bajaink es vagynak, munka és vagyon elég.
1: No, valahogyan csak megbirkóznak vele.
2: Hát az úr mit kíván?
1: Hát lássa, csak olyat jöttem magától kérni, amit még nem hiszem, hogy kértek volna. Azt mondta itt a szomszédasszony, hogy maga tudna a féle régi-régi világi nótákat, amit fiatal korában még az öregektől tanult.
2: Én? Régi nótákat? Ugyan ne bolondozom velem az úr.
1: De nézze csak, ez nem bolondság. Egészen komolyan beszélek. Csak is azért jöttem le messziről, nagyon messziről, Budapestről, Gyergyókién falvára, hogy megkeressem ezeket a régi-régi nótákat, amelyeket csak is itt tudom.
2: Hát aztán mit csinálnak ezekvel az énekekvel? Kiszerkeztik?
1: Dehogy! Arra való ez a munka, hogy ezeket az énekeket megőrizzük, hogy föl legyenek írva. Mert ha nem írjuk föl, később nem fogják tudni, hogy mit is danoltak itt ebben az időben. Mert lássa, a fiatalok már egészen más nótákat tudnak. Nekik nem is kell a régi, nem is tanulják meg. Pedig azok sokkal szebbek, mint a mostaniak.
2: Áj, elmúlt már az én időm. Nem arra való ilyen vénasszony, hogy ilyen világi énekekvel foglalkozzon. Én már csak a szent énekeket tudom.
1: De, hogy maga még nem is olyan vénasszony.
2: Nem olyan már az én hangom,
1: nem hogy... Nem kell ide olyan erős hang. Ha csak egészen gyöngén fújja, úgy is jó lesz.
2: Fiatal legényekhez, leányokhoz kell menni. Azok tudnak ám sokat.
1: Dehogy is, azok csak új nótát tudnak. De nekem arra nincs szüksége, mert az már mind megvan. Vannak itt olyan régi keserves énekek, mint például ez. Ugye ismeri? Mi ennek a verse?
2: Hallottam valamikor az éneket, de nem tanultam meg.
1: Hát nem tudna-e talán más ilyen énekeket?
2: Vaj egyet, vagy kettőt tudnék. De ilyen hamar nem jut az embernek az eszébe. Éppen ha kell, nem tudok egyet se. Áj, régen sokat tudtam. És a sok munka, a súly egyemek elveszi a kedvünket az énekléstől. Háj, mikor még lány volt.
1: Igen, igen, gondolkozzék csak vissza. Hát, ha eszébe jut valami a régiekből.
2: Eszembe jutott na. Egy. Hát aztán, hogy is mondjam? Csak úgy szóul?
1: De, hogy hanggal, ahogyan énekelni szoktak.
2: Ezt a kerek erdőt járom én. Háj, ez nagyon régi.
1: Tudom, ez nagyon szép, de nem tud-e még régebbit? Na, csak gondolkozzék.
2: Még régebbit? No, eszembe jutott még egy.
1: Na.
2: Rózsabokorba jöttem a világra.
1: Jaj, ez nem jó. Ez nem is régi és uras nóta.
2: Ez bizony nem uras nóta. Úgy fújtuk itt a falunkon.
1: De gondolkozzék csak még egy kicsit. Nem ismeri-e a nagyhegyi tolvaj, Kádár katonótáját, hogy hová mész te három árva?
2: Nem.
1: Sohasem hallottam?
2: Nem. De mondok még egyet az Úrfinak. Hát az megvan-e?
3: Képeddel alszom el, képeddel ébredek.
1: Megvan, megvan. Valami olyan igazi falusi nótát, amit Magyarországon nem ismernek.
2: Hely!

0: Hát ez jó lesz. Ez nagyon régi. Kerek, ez a ne, zsemle.
1: Ezt Magyarországon is tudják, már megvan.
0: De amit most mondok, azt még nem írta le az úrfi.

Egy szóval a legnyomorúságosabb falvakban, a legprimitívebb viszonyok közt kellett élnünk. Azon kellett igyekeznünk, hogy megnyerjük a parasztok barátságát és bizalmát. Mégis elmondhatom, hogy ezen a téren kifejtett fáradtságos munkánk nagyobb örömet szerzett minden másnál. Életem legboldogabb napjai azok voltak, melyeket falvakban, parasztok között töltöttem.

0: Nem csak Liszt-Ferenc idején, hanem még a mi pályánk indulásán is két út közt kellett választania a magyar zenésznek. Itthon akar-e dolgozni, vagy külföldön? A magyar zeneszerző ugyanis nem tehette azt, amit régi kultúrájú országoké tehetett, hogy egyszerűen leül szobájában és írja egyik művét a másik után. Mert mit és kinek írt volna? 1867 után a magyar műzenei kísérletek elfordultak a néptől, nem folytatták a reformkor nagyszerű lendületét, amely különben még nem jutott el kialakult magyar zenestílusig. A zeneélet főképp idegen művekből táplálkozott, a századfordulón élt itt egy igen vékony, zeneileg művelt réteg, de a magyarságtól teljesen, nagyrészt nyelvében is idegenül. Másfelől itt voltak a magyarság tömegei, minden zenei műveltség nélkül, egyedüli táplálékuk a cigányzene. Világos volt, hogy ilyen elemekből egy a magasabb magyar zenét óhajtó és tápláló közösséget csak akkor lehet teremteni, ha a művelt réteget sikerül zeneileg magyarabbá, a magyar tömegeket zeneileg művelté tenni. Mi adott erőt és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódott törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdal kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig.
1: Meglájon értem, most tudnak ki a szavaz kifelte.

0: Fukarnak.
1: Millennium idején 2 hétig Budapesten lehettem. Legnagyobb benyomásom a kiállítási falu volt. Egy sor ház, különböző vidékek viseletbe öltözött alakokkal, teljes felszereléssel. Egyik házban egy fali tábla vonta magára a figyelmemet. Fehér László balladája volt, vagy egy tucat különféle dallammal, gyűjtötte Vikár Béla. Ott olvastam ezt a nevet először. Akkor

Még a nagy zene tanulmánya és a zeneszerzés annyira elfoglalt, hogy csak mellékesen foglalkoztam népdalokkal. De úgy 6-7 év múlva, mikor disszertáció témán kezdtem gondolkodni, és a magyar népdalok minden megjelent gyűjteményét már átnéztem, eszembe jutott az a tábla, és fölkerestem Vikár Bélát 1903 őszén. Mikor jelentkeztem nála, mint kezdő diák, kinek munkájához szükséges megismerni az ő gyűjteményét is, kissé bizalmatlanul fogadott, azt hitte, új elméleteket akarok gyártani a magyar zenéről, ami akkoriban divatos volt. Megnyugtattam, nem elmélettel foglalkozom, zeneszerzőnek készülök, ehhez is, de tudományos céllal is tüzetesen meg akarom ismerni a népdal élő formáját, mert amit kiadványokban találtam, nem elégít ki, és magam is gyűjteni szándékozom. Lassan felengedett, eljött velem a múzeum egy kis udvari szobájába, ott voltak felraktározva a hengerei, és egy rossz kis zongora alig, hogy elfért. Megmutatta a fonográf kezelését, majd magamra hagyott. Abban a kis sötét udvari szobában sok boldog órát töltöttem. Első gyűjtésemből 15 dal 1905-ben jelent meg az etnográfiában. Erre lett figyelmes Bartók, akkor kezdett érdeklődni a gyűjtés módja iránt. Ekkor ismertettem meg Vikárral. Vikár tehát tévedett, mikor azt írta, hogy Bartókot előbb is ismerte. Nem is csoda, mert az akkori magyarok zenei érdeklődését jellemzi, hogy kettőnket gyakran összetévesztettek, sőt egy személynek gondoltak. Mikor Bartók kisebb fia 30-as években a Sárospataki kollégiumba került, társai azt kérdezték tőle, te annak a Bartók Odálynak a fia vagy? Bartók pályája kezdetén álmában sem gondolt rá, hogy valaha folklorista lesz. A Strauss Zarathustrája hatására kirobbant alkotóláz azonban Bartókot csak hamar a zenei magyarság problémája elé állította. Ekkor kezdett a népdal iránt érdeklődni. Egy székely alkalmazottja, Dósa Lidi, fél dallama sejtette meg vele a székely zene különösségét.

első gyűjtésemet, majd 1906-ban megjelent dolgozatomat nagy figyelemmel tanulmányozta, behatóan kérdezősködött a gyűjtés módjáról, a néppel való érintkezésről, megismerkedett a fonográffal. Saját rendszeres gyűjtése 1906-ban kezdődött, Vésztő környékén, de Erdély nem hagyta nyugodni, és 1907 nyarán elindult Csík megyébe. Onnan oly tömeg ötfokú dallammal jött vissza, hogy a maga megyidejű északi leleteivel egybevetve, egyszerűen világos lett előttünk ennek az eddig észre sem vett hangsornak alapvető fontossága. Mégis egy évtizedet vártunk, gyűjtve, vizsgálva a további adatokat, míg jónak láttuk nyilvánosságra hozni a felfedezést. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük, de látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetségét és friss életerőt, feltetszett előttünk egy, a népből újjászületett, művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket.

Bartók Bélának. Erdély erdői zúgrak, ezüst és arany erdők, borongó barna felhők, hárfái nem erének, sirámos dajka ének a dalaidban. Tiszai tájak sírnak, panasza jegenyéknek, halottas őszi rétek, zúgó fekete nyárfák, magányosak és árvák a muzsikádban. És fölérez és fölzeng az áhítatos ős szent, az ázsiai mély nagy, szilajbús boldog méla, pogány és büszke lélek, a régi, régi éden a zenédben.

0: Bartók Béla alakja elfeledhetetlen élességgel vésődött bele mindenkibe, aki vele valaha találkozott. Ami annál többet jelent, mert soha semmi sem állt tőle távolabb, mint egyéniségének mutogatása vagy megstilizálása. Megengedhette magának kor a legnagyobb fényűzését, hogy őszinte legyen és igaz. És amit művészete túlnyomó részt nem árult el, az környezete, családja, paraszt énekesei és gyermektanítványai egyaránt tanúsíthatják, hogy a végtelenül bonyolult alkotó egyéniség mélyén egyszerű és közvetlen emberség lakozott. Középtermetű, idegesen törékeny alkat volt, de a törékeny betegségektől megviselt, szinte vízna testen világító fej ragyogott. Átható tekintetű, perzselően mélytűzű dióbarna szemek, melyek zongorajáték vagy vita közben kitágultak és fellángoltak. Boltozatos homlok, mely fölött és körül a valamikor hullámos, később rövidre nyírt haj korán megőszült, főleg a halántékon. Finom meccésű orr és keskeny, energikus száj. Keze vékonyan metszett, artisztikusan finom volt, és ugyanakkor rendkívüli erő kifejezője. Mozgása a nyilvánosság előtt sokszor téveteg, sokszor kimért benyomást tett, járásában volt valami ritmikusan ringó és céltudatos. De még jobban megnyilatkozott ez az erő gyakori fejfelvetésében. Akik zongorázni látták, emlékezni fognak rá, hogy mozdulataiban, egy-egy kinyúlásában és megrezzenésében volt valami párdutszerű, valami ragadozó és félelmetes. Mozgékony és ideges alkatához sajátos ellentétül hangja aránytalanul mély, fegyelmezett és nyugodt zengésű volt, beszéde rendkívül tiszta és egyszerű, szinte visszafogottan tárgyilagos és koncentrált. Mindez a férfikora teljében álló Bartók képe, ami ennek őt a 20-as és 30-as években, tehát 40. és 60. évek között láttuk. Az ifjú Bartók képmása egy és másban eltérő lehetett, amint hogy más képe maradt azokban is, akik élete utolsó éveiben Amerikában ismerték. Arca akkor már szenvedőbb és beesettebb, tartása roskadtabb, mozgása ernyettebb lehetett, szemeinek régi tüze fátyolosabbá vált. Mégis az egész ember képe nagyjában változatlan, és ez a kép a nagy feszültségek emberének képmása, a művészi és a harcosi, akiben koncentrált erővel fut össze korának minden ellentéte és lázadása.
1: Már egészen kiskoromban is belém nevelődött, hogy egy rendkívüli emberrel élek együtt. Mivel édesapám még a szokottnál is érzékenyebb volt a zajokra, megszoktam, hogy a közelében teljesen csendben kell lenni. De ezt nem éreztem tehernek. Volt kertünk, ahol kedvemre zajonghattam, és kétszeres öröm volt számomra, ha apám időt tudott szakítani a velem való foglalkozásra. Apám szülei mindketten kiváló pedagógusok voltak, öröklött pedagógiai érzéke nála a gyermeknevelésnél is megmutatkozott. A gyerekeket a megfelelő korú teljes értékű embernek tekintette, és igyekezett nekik a legtöbbet nyújtani, műveltségük emeléséhez. Zenei téren ezt úgy akarta megvalósítani, hogy a könnyebben hajlítható gyermekekbe a zenének olyan alapjait oltsa be, amelyek lehetővé teszik értékesebb emberré válásukat. Már egészen korán megírta Resovszky Sándorral közösen zongoraiskoláját, de a gyermekeknek sorozat, a hegedi duók, a módszeresen kidolgozott mikrokozmosz és a gyermekkórusok mind ezt a célt szolgálták. Saját gyermekeinél természetesen nem az egyoldalú zenei nevelésre gondolt, nálam ez nem is vezetett volna sok sikerre, hanem minden más alkalmat megragadott tanításunkra. A természetet minden megnyilvánulásában nagyon szerette és tanulmányozta. Elsősorban az állatok érdekelték. Gyerekkorában selyemhernyókat tenyésztett, melyeket még Nagyszent Miklósról Pozsonyba is magával vitt, később pedig módszeresen gyűjtött rovarokat és szép gyűjteményt állított össze belőlük. Ebben már egészen kiskoromban segítettem neki, saját kis gyűjteményem is volt a fölös példányokból. Itt leglényegesebb utasítása volt, hogy a legkisebb szenvedést sem szabad okozni az állatoknak, ezért megfelelő kábítószert vitt magával rovargyűjtő útjaira, így a rovarok kínlódás nélkül kerültek gyűjteményébe. Állatszeretete nyilvánult meg abban, hogy cirkuszba sohasem ment, de az állatkertbe rendszeresen ellátogatott Budapesten, és külföldi útjai során is. A bika viadalt az egyik legnagyobb becstelenségnek tartotta. Amikor Rákoshegyen laktunk, baromfiakat is tartottunk. A nehezebb háborús időkben előfordult, hogy árván maradt kis csibéket kézből etetve neveltünk fel, ezeket személyesen ismertük. Apám nem engedte ezeket levágni a legrosszabb élelmezési viszonyok között sem. Ajándékai is elsősorban oktató jellegűek voltak, és általában a természethez és a művészetekhez kapcsolódtak. Fokozatosan szép papírmasé állatgyűjteményt kaptam, továbbá egy nagy színes, ugyancsak állatokat ábrázoló könyvet, melyben német és latin nyelven voltak megjelölve a képek. Ezeket apám gondosan kiegészítette a megfelelő magyar nevekkel, 10 éves koromban pedig megkaptam a 10 kötetes Brémet. Külföldi útjairól a lehetőség szerint időtálló ajándékot hozott. Első zsebórámat Hollandiából, első töltőtollamat szintén egy hangverseny körútjáról hozta. Itthon majdnem kizárólag könyveket kaptam, már iskolás korom előtt olyan művészettörténeti képekkel, melyek eredetiét azután évtizedek múlva sikerült meglátnom. Az ismert ifjúsági könyvek közül elsősorban Verne és Cooper műveit kaptam meg, ezeknél külön megbeszéltük a földrajzi leírásokat, és ezzel is fokozta utazási kedvemet. A magyar irodalomból is minél többet igyekezett nekem juttatni, a magyar remekírók teljes sorozatán kívül kortársai közül főleg Móricz Zsigmond és Ady Endre munkáit, de másokét is. Természetesen külföldi műveket is kaptam. Apám szívesen rajzolt, kiskoromban külön füzetet tartott erre a célra, amelybe jutalmazásképpen különböző megtörtént eseményeket, állatkerti séta, népdalgyűjtés, kirándulás, stb. Rajzolt le, általában humoros formában. Iskolai tanulmányaim érdekelték, de csak a háttérből, és soha nem ment a tanárokhoz érdeklődni, vizsgámra is mindössze 2-szer jött el. Elvárta, hogy kötelességszerűen végezzem tanulmányaimat, de ne kényszerből, hanem érdeklődéssel és örömmel. Hogy a jó bizonyítványért külön pénzbeli jutalmazást vagy ajándékot adjon, az ismeretlen volt előtte, azt természetesnek tekintettük mindketten. Emberi zahortulána.

0: Melyik az első műve, melyet igazán magáénak érez?
1: A 14 zongoradarab, az első kvartett.
0: A Kossuth szimfónia?
1: Az nem. Formailag még nem érett. Formailag még nem érett.

mondani tudnak, mindig cifrább köntösbe burkolódzik. Az igaziak azonban a nagy egyszerűség felé tartanak, mind jobban félretolva a külsőséges hatást, gondolatok mindinkább levetkezi mindazt, ami nem organikusan tartozik hozzá. Bartók formaépítése a régi mesterekéhez áll közelebb. Bonós négyesében az egymást követő tételek nem különböző hangulatok képét adják, hanem egyetlen egységes lelki folyamatnak, fejlődésnek folytatólagos rajzát, az egész mű, bár zeneileg tökéletesen megformált, az élmény közvetlenségével hat.

0: Busica János Bartók Bélának 1914. január 25-én Belényesről.
1: Nem könnyen bírtam alkalmas falut találni, ahol minden meglegyen, ami a monográfiához szükséges. Végre mégis találtam egyet. Havasdombravicát, mely azt hiszem, hogy teljesen meg fog felelni. Vannak benne régi nótákat fúvó havasi kürtösök, hegedűse szintén régi ember, aki a turkatáncot is tudja. Tanítója csak egy volt két évig, anélkül, hogy valami nyomot hagyott volna maga után. A pap pedig egy hülye alak, aki egyáltalán hallani sem akart arról, hogy szállást adjon a mi célunkra. Dacára, hogy személyesen mentem el hozzá a faluba.
2: Most új tervem van. A magyar népdalok legszebbjeit összegyűjteni, és a lehető legjobb zongora kísérettel, mint egy a műdal nívójára emelni. Ez arra volna jó, hogy a külföld ilyen gyűjteményből megismerhesse a magyar népzenét. Jó magyarjainknak persze ez nem való. Ezek irtóznak minden komoly dologtól. Sokkal jobban ízlik nekik a megszokott cigányos slendrián, amelytől minden zenész és minden művelt külföldi világgá.

0: Kodály Zoltán Bartók Béláról, az emberről.
1: Mit talált falun, amit mindennél többre tartott? Megtalálta először is saját maga ösztönzését. Egy ismeretlen világot, egy rég elmúltnak vélt magyarságot teljes virágzásban, ez elegendő volt arra, hogy a magyar nép jövőjébe vetett hite megújuljon.
0: Haraszti Emil, a Budapesti Hírlap 1913. február 27-i számában.
2: Egyszer csak idegen szellem rabja lett Bartók. Erős, jellemzetes magyaros egyéniségét szinte kiölte a fölszívódott idegen hatás. Vajon Bartók Béla, az Országos Magyar Királyi Zeneakadémia professzora, miért csapott fel zenei Scotus Viatornak? Hát őt már semmiféle magyar muzsika nem érdekli. Cseh, olá, tót. És tudja Isten, miféle zenének szegődött apostolává, csak éppen a magyar hagyta csendbe.
3: Annak, hogy én valamilyen akcióban részt vegyek, egy óriási akadálya van. Tudnélik az, hogy egy esztendővel ezelőtt engem, mint zeneszerzőt, hivatalosan kivégeztek. Vagy az illető

szülőknek van igazuk, akkor én tehetségtelen kontár vagyok, vagy nekem, akkor ők a hülyék. Mindkét esetben köztem és köztük. Tudni illik a vezető zene embereinek, Huba is a többi közt, zenéről szó sem lehet, együttes akcióról még kevésbé. Belenyugodtam tehát abba, hogy ezentúl csak íróasztalom számára ír.

0: Népszava, 1917. május 13-a. Reinitz Béla.
1: Ugyanaz a hallgatóság, amely a régi Bartókot tetszésével halmozta el, egyszerre elhallgatott. A kritika abban, amit én megtisztulásnak éreztem, tévutakra jutást, patológiát konstatált, és ez idő óta ezt a hatalmas nagyköltőt, mert ma már annak tudom, és szombaton bemutatott balettje a fából faragott királyfi után gyönyörűséggel vallom annak, mind többen hallgatták a meg nem értés Beckmesser füleivel. Én a félkultúrájú, szakmányzenészekkel és szokványos zenéhez ragaszkodó úgynevezett operajárókkal szemben a fiatalság és a romlatlan proletárság szűz füleiben bízom, amely nem tudja, hogy milyen a régi, milyen a szabály, de érzi, hogy mi a szép iránt fogékony, és kinyitja lelkét a művészet előtt.
0: Balázs Béla visszaemlékezése.
2: Az operának akkor 7 karmestere volt. Mind a 7 megtagadta, hogy ilyen zagyvalékot dirigáljon. Végül egy olasz vendégkarmester, a kitűnő Egisto Tango vállalta. Hogy milyen volt a hangulat az operában, arra csak egy adatot. Nagy Brács Istántól, Lukács Páltól hallottam. Az ő fából faragott szólamának első oldalán ma is olvasható kult elődjének odajegyzése. Nyilván a fából faragott bemutatójának próbáin írta oda. Hangolni nem kell, és felesleges. Szándékosan, hamisan játszottak avval, hogy ezekben a fülsértő diszonanciákban úgyis mindegy. Nem értették, hogy Tango mégis lekopogta őket. De készültek a premierre, ahol nem kopoghatja le őket. Emlékezetes este volt. Az utolsó taktus után másodpercekig halotti csend volt a nézőtéren. Egy tenyér se ütődött össze, de egy piszegés, egy füty se hallatszott. Egy láthatatlan roppant mérleg ingott még erre és arra, mint valami belső vívódásban néma harc folyt a nézőtéren. Aztán a karzaton robbant ki az extatikus taps és ujjongás, és mint a lavina szakadt le a páholyokra és a földszintre, és magával sodorta a sajtósöpredéket is. Sok kritikát kellett azon az éjszakán átírni. Ez volt Bartók Béla első áttörő sikere.
0: Ez a siker tette lehetővé a 7 éve bemutatásra váró a Kékszakálló herceg vára premierjét.

Már gondolkozom a mandarinon is. Pokoli egy muzsika lesz, ha sikerül. Az eleje egészen rövid bevezetés függönnyilás előtt, rettenetes zsivaj, csörömpölés, csörtetés, tülkölés, egy világváros utcai forgatagából vezetem be a tisztelt hallgatót az Apacs tanyára.

0: micsoda reformtermei vannak tanárul.
1: Nekem semmi különös beleszólásom nincs. Amit Dohrányi tervez, azt hajtjuk végre szeretettel és megértéssel. De mégis figyelmébe ajánlok valamit. Nálunk sok nagy tehetség lappang a szegény nép gyermekei között, akiket örökre betemet a meg nem ösmertetés, a tanulás, a felösmerés hiánya. Ezen gyökeresen csakis a népiskolai énekoktatás megreformálása segíthet. A népiskolákban 3 éven át kötelező énekoktatásnak kellene lenni, amely felölelni a lapról éneklés egyszerű dallamok lekottázásának tanítását is.

0: Bartók Béla szerzői estje 1919. április 22-én. Kodály Zoltán.
1: 9 évnek kellett eltelnie, míg Bartók újra a közömbös koncert közönség elé léphetett. Ez alatt új művek hosszú sorát fejezte be, melyek az elébük tévedt zenebarátokból rémületet, meg nem értő és rosszakaratú újságkritikából frivol élcelődést váltottak ki, szerzőjüknek gúnyt és üldöztetést hoztak. Ő pedig a biztos ösztön zavarhatatlanságával haladt tovább a maga útján. Visszatekintve, ma már jól látszik, hogy a munkái egy lassú, egyelőre kevesekben végbe ment lelki átváltozásnak hű krónikája. Ha majd egyszer eljön a nagy számadás, ott lesznek a kevés igaz, legigazabb értékek közt, amelyek alapján Magyarország létjogot követelhet a civilizált világban.
0: Lukács György emlékezése 1919-es együttműködésükről.
2: Azt még egy zenéhez nem értő is látta, hogy ebben a korban Bartók az egyetlen a nagy művészek közül, aki frontálisan szembefordult a gentry és gentroid Magyarországgal. Igenis arról van szó, hogy Bartók volt talán az egyetlen akkor élő művész, aki a nagy művészet és demokrácia összefüggését művében és művészetpolitikájában egyaránt következetesen képviselte. Ennél fogva a proletár diktatúra megadta Bartóknak és környezetének a lehetőséget elképzelései megvalósítására. A tanácsköztársaságra visszaemlékezve arra kell tehát gondolnunk, hogy a zenei direktórium kulturális politikája egyúttal Bartók-féle kulturális politika volt.
3: Nagyon természetes, hogy amit a magyaroknál talált román karakterű dallamok csakis a talált magyar szöveggel kerülhetnek nyilvánosságra, épp úgy a románoknál talált idegen karakterű dallamok is elválaszthatatlanok az eredeti román szövegtől. Vagyis tisztességes tudományos munkálkodásnál rászedés nincs.
4: Ismeretesek a támadások, amelyek a román népdal miatt érték magyar és román részről egyaránt. Való, hogy román és egyéb más nyelvű gyűjtései számbelileg meghaladják a magyart. De összehasonlító tanulmányaihoz szüksége volt anyagra, és az akkori gyűjteményekben nem talált eleget. Ezen fölül önmagában is vonzotta, érdekelte az anyag újsága, ismeretlensége, mint mindenben ebben is igazi novarum rerum cupidus volt, új dolgokra vágyakozó.

0: Hubay Jenő a Bartók ügyről. Szózat 1920. május 25-e.
1: Bartók. Mindig különös vonzalommal viseltetett a román zenei motivumok iránt, amelyekből magyar népzenei gyűjtéseibe is tévedt, és pedig igen sokat átvett. Végül, ha arra gondolunk, hogy a románok mennyire ellenünk fogják fordítani Bartók fejtegetéseit, még inkább fájlalnunk kell elővigyázatlanságát, hogy fejtegetéseik éppen most adtak. Bukarestben nyilván Bartókra hivatkozással, aki különben, mint hallom, ott már régebben kiadott egy román népdalfüzetet, azt fogják hirdetni, hogy Erdély kizárólagosan román zenei kerület.
2: Évtizedes tanulmányaim által talán inkább vagyok tévedések ellen fölvértezve, mint Hubay igazgató úr, aki tudtommal sem magyar, sem egyéb gyűjtéseimet nem ismeri, azok iránt sohasem érdeklődött. Ám nevezze meg, Hubay igazgató úr, ha állítását fönntartja, mely dallamokat hamisítottam meg, vagy mely dallamokat képzelő románoknak, és bizonyítsa be, hogy azok csak ugyan román eredetűek. Ki hazafiatlan? Az-e, aki a magyar népzene megismerése körül több mint egy évtized óta fáradtságot nem ismer, vagy inkább az, aki ezt a munkát közönnyel, sőt ellenségeskedéssel és hamis vádaskodással fogadja? Kérdem végül, aki tudatlanságból, rossz akaratból vagy félrevezetési szándékkal egy a magyarság ügyét szolgáló cikkből a hazafiatlanság vágyát meri kovácsolni, nem inkább az-e akút mérgező? Tisztelettel, Bartók Béla.

0: برضو كامريكابان. Milyen széles az óceán annak, ki hazagondol, s a rossz hír számára mély rövid az út, s százszor jajabb annak, ki már-már gondolkodni se tud a gondtól.
1: Ki már-már gondolkodni se tud a gondtól.
0: Jaj neked, húsvér idegen.
1: Jaj neked, húsvér idegen.
0: Szerves gép itt az ember. Próbáld szeretni, hisz mégis az a dolgod.
1: Próbáld szeretni, hisz mégis az a dolgod. Nem kilóra mért szerelem.
0: Hova vetemettél, hova vetemettél?
1: Hova vetemettél, hova vetemettél?
0: Szivárvány havasról.
1: Szivárvány havasról, szivárvány havasról.
0: Tűzre
1: te vettettél, hamuvá
0: vedlettél.
1: Mint jó Ráduj Péter szememenyecskéje.
0: Románul
1: Marinka, magyarul Margitka.
0: Ifjú Ráduj
1: Péter szememenyecskéje. Románul Marinka, magyarul Margitka. Ja Istenem, a világ kinek szoros, kinek
0: ja,
1: tág.
0: Ja Istenem, a világ kinek
1: jaj,
0: szoros,
1: jaj, de szoros a világ, csontig hatol velőt vág.
0: Jaj, de szoros
1: hogy kitágul a világ, ha egyszer.
0: Velőt vág.
1: Jobb időt lát.
0: Hogy kitágul a világ, ha egyszer jobb időt lát.
1: Dolgos állat az ember, így bírja
0: dolgos
1: ki magát.
0: Állat az ember.
1: Lesz még célszerű is az agyon tervezett világ.
0: Lesz még célszerű
1: mindennek
0: is az agyon
1: céljas, céljas
0: világ.
1: Valami haszna van.
0: Mindennek
1: a jövő
0: okos,
1: alaprajza
0: céljas,
1: az arc ráncaiban, emez már föld alá nő, amaz csillagokig.
0: Komponálni
1: lehet még.
0: Komponálni.
1: De hát az ember dolgozik.
0: Lehet még.
1: Körös fői lányok, mára marosi románok, sátron
0: körös
1: sívó arabok, kunyhón tengő törökök,
0: hogy
1: a
0: nóta
1: rég is, hogy mindig új, így örök.
0: Hogy a nóta rég is, hogy mindig
1: magyarul, románul, s ki más értené, ha nem Bartók tanár.
0: Egy nyelven szól az mind, magyarul, románul.
1: És
0: ki más értené, ha nem Bartók tanár úr.
1: Hogy meg ne tapossák lábaikkal.
0: Gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák lábaikkal. És fordulván meg ne szaggassanak titeket.
1: Estében, frakban,
0: estében,
1: urak, hölgyek.
0: Frakban, urak, hölgyek, hölgyek, urak.
1: Zongoraszónál
0: szebb, zongorafödélen a lak. Gyémánt bolygók keringenek,
1: csiribiri valcer.
0: Ucérfüleknek szól,
1: ucérfüleknek szól. Veszett ez a hangszer.
0: Kicsi ember,
1: kicsi ember, tudsz-e szépeket,
0: hazudni,
1: szép álságot hinni?
0: Van-e
1: erőd
0: utolsóig
1: minden poharat
0: kiinni? Kínveszed
1: meg végül,
0: hogy nem
1: alhatol. Ten bűnöd az is, ha megszaggattatol. Sikonghatsz nyersen, mint a jazz. Víjogtathatsz vonósokat, doboghatod a végtelen szinkópás ritmusait, csobogó fényakordok gyöngyözhetnek ujjaid alól, mit számít a kőfülűeknek?
0: Halál elől meghalás.
1: Köpj rájuk! Nélkül,
0: aki él.
1: Másként nem megy.
0: Út-e az út, mely nincsen.
1: Senki se tiltja meg.
0: Kevés
1: hogy néha ne fájjon.
0: Az életnek otthon túl sok a vér.
1: Kegyetlenül.
0: Kevés fáj. Hely az embereknek, hol túl
1: az otthon,
0: sok az Isten.
1: Ki megtagadott.
0: Akit sorsa meg akar tartani, síriglan reményben égel.
1: A megtagadott.
0: Akit sorsa
1: el
0: akar veszteni.
1: Meghalásba menekül, aki él.
0: Gond a pénz is még szabadságot ad.
1: Kevés hely az életnek, hol túl sok a vér.
0: Hogy mindent megértesz,
1: ne áltasd
0: magad. A lélek végül rád pirít. Hisz nem olyannak ismer ki az alázatra is ráér, köröm feketényi szabadságért.
1: Akit sorsa el akar veszteni, megveri tehetetlenséggel.
0: A lélek
1: gond a pénz,
0: már semmiségnek örülni sem által.
1: Gond a csönd
0: a boldogság
1: is, ha
0: az
1: nincs,
0: is, ha Mont Vernonben barátságot kötsz
1: ne áltasd magad, a lélek végül rád pirít, hisz nem olyannak ismer ki az alázatra is
0: ajka,
1: ráért körönfeketényi szabadságért, mert a lélek,
0: jó,
1: a lélek, már semmiségnek örülni sem által, már semmiségnek örülni sem által, ó boldogság az is. Ha Mont Vernonban barátságot kötsz
0: a szeretet is
1: cicával.
0: Akad-e ki a soha többé kísér a West Side Hospitalból?
1: Ajkadból rózsanül, rögt
0: egy fájdalom sem mérhető mással.
1: Jó Ráduj Péter,
0: megértik-e, mennyire megérte kimondani az óriás keserűséget úgy, hogy a legtörpébb is értse?
1: Távol a gyűlölet.
0: Jaj Istenem, a világ, kinek szoros,
1: a szeretet is távol.
0: Jaj, beszoros a világ.
1: Akad-e ki a soha többé kísér a West Side
0: Hospitalból? Hogy kitágul a világ?
1: Egy fájdalom sem mérhető mással. Vajon megérte?
0: Faragott fájdalom.
1: Mennyire megérte kimondani az óriás keserűséget úgy,
0: Allegro,
1: hogy a legtörpébb is értse.
0: Polifón, álom.
1: Jaj, Istenem, a világ, kinek szoros, kinek tág. Jaj, de szoros a világ, csontighatól velőt vág. Hogy kitágul a világ, ha egyszer?
0: Rezdülj végig a végestől a végtelenségig tudatos észszerű varázs, mert csak az igaz, ami végtelen.
1: Valahol
0: nyűszít
1: egy álmat.
0: Meghallani
1: a lélek ultrahangjait, szétrugdalni a valóság határait, hogy minél többet szippanthassunk a lehetőségek levegőjéből, és közben ne feledjük, hogy a feledékenység a jövő halála. Fából faragott fájdalom, kőbe kalapált gyűlölet, Allegro bárbáró jelen, Polifón álomó jövő. Rezdülj végig a megismeréstől a fölismerésig a céltudatos húrokon, rezdülj végig a végestől a végtelenségig, tudatos, észszerű varázs, mert csak az igaz, ami végtelen, minden véges, megalkuvás. Tűz, víz, föld, ég, Basapestát megölték, fű, füst, zöld, kék, tűz, víz, föld, ég.
0: Itt csak Mr.
1: Basapestát megölték.
0: Amerikaiak közt egy európai.
1: Tűz.
0: Felhőkarcolók közt az
1: víz. Föld.
0: Könnyeláztatott, jajszóval súlykolt idegeken világot lépik az értelem.
1: Füst.
0: Haj.
1: Zöld.
0: Múló élet múlhatatlan hangjainál.
1: Kék.
0: Pusztuló vörös vértestekben
1: gondolkodik
0: a halál. Van-e jogod elítélni, hisz benned belőle is élsz a jelen, mert kinnyában kérész éltű fogalmakat teremt. Aki alkot, visszafele nem tud lépni. S ha már kinőtt minden ruhát, mesztelenül borzong a végtelen partján, míg fölzárkózik mögé a világ.
1: Felhőkarcolók közt.
0: A gondolat végül széttör minden káprázatos formát. Keserves út ez az egyszerűség.
1: Jajszóval súlykolt ideget.
0: Keserves és hosszú az út a bizonyítástól a kinyilatkoztatásig, az okolástól az axiomatikáig.
1: Múló élet múlhatatlan hangjainál, pusztuló vörös vérsejtekben gondolkodik.
0: Lehetnek szégyenei a logikának az axiómák.
1: Értetlenül élhal. Aki az érzelmek
0: dialektikájához nem érte. Keserves és hosszú az út a léptől a megismerésig.
1: Sajnálhatod a hímnős fajokat kettős. Tehát
0: a
1: kettőzött magányukért,
0: nem a megfogalmazás,
1: kik sosem tudják fölfogni, hogy az élet,
0: mert
1: hisz meghalunk, a reménytelenül
0: így
1: szeretett
0: a nyugalom,
1: egymásra utaltság.
0: És
1: az egymásra utaltság legmagasabb fokon szervezett formája.
0: A természet nem pazarol, ha pazarol is, szükségszerű.
1: Minden élőre ezer halál jut. Könnyezik a kő
0: magadat
1: is, a borzalom napjaiba belefárad az idő is. Dolgos állat az ember, a cél, remény is egyben. Így hát a félt halál sem úgy kérlelhetetlen. Éjjeg zuhogó titkát engeszteli a nap. Ki messze fényekig ellát, az boldogabb. Az a boldogabb.
0: Mindig utáltad azokat, kik bizonyos dolgokat csak azért találnak ki, hogy ellentétben
1: már nem
0: áltatja
1: semmi. Unokák szemetükre.
0: Vigasztal-e?
1: Jó lesz. Elpihet.
0: Ha szükségszerűen pazarlod magad.
1: Sok csillagot túlélsz.
0: S a világot.
1: S ha hisszük, neked is hisszük el, hogy nem azért, mert a vég közel.
0: Szereti a világ.
1: Az élettel ekvivalens remény, mely mindegyikünk asztalán jelen lehet naponta, hisz kenyér só magában kevés, haszonnal esszük akkor
0: is, ő az én halhatatlanságom.
1: Ha meg sem köszönjük talán.
0: Egyedül küzdelmünk számít az egyetemes megmaradásért. Értetlenül élhal, ha ki az érzelmek dialektikájához nem ért. Sajnálhatod a hímnős fajokat kettős, tehát kettőzött magányokért, kik sose tudják fölfogni, hogy az élet a reménytelenül szeretett egymásra utaltság. És az egymásra utaltság legmagasabb fokon szervezett formája a szeretet. Minden élőre ezer halál jut. Könnyezik a kő is. A borzalom napjaiba belefárad az idő is. Dolgos állat az ember. A cél remény is. Így hát a félt halál sem oly kérlelhetetlen. Éjek zuhogó titkát engeszteli a nap. Ki messze fényekig ellát, az a boldogabb. Az a boldogabb. S fájó. Már nem áltatja semmi. unokák szemetükre. Jó lesz.

Simonyi Imre, Bartó. Zenéket hallasz, muzsikát, ember zokog, farkas üvölt, viharbőg, vagy mégiscsak az ég szakadt volna le, vagy csupán egy pentatonra hajlamos hörgéssel, ahogy rendje van, megszakadt az a harmados, vagy utoljára még így konganak a hangok, ha meghúzzák a legutolsó harangot, mivel most temetkezik az emberiség? Vagy talán mégis muzsikát hallanál? Zenéket? Azt dünnyögi az óvatos fagott, hogy jól vigyázz, mert még akár ma éjjel rád verhetik az ablakot, s egy sötét jövendő hajnalát rikoltja a vadászkürt. A kakastól meg közbe kukorékol, akit illet, hogy mindenkinek jelenség. Rácsozzák már e kis hazát, hol főfoglalkozási ág lesz immár a börtönviseltség. S hogy valahol egy ártatlan rázza rácsát, hirdetik a jajongó brácsák, s a pribék, ahogy a körme alá szúr, velődik sziszen a húr, s a dob azt pergi, s a duda azért nyög, hogy az udvaron felállt már a négyszög. Vagy mégiscsak a vihar egy ordas, egy ember hörögne, egy viharvert hajszolt ordas ember, vagy egy isten, egy elhagyatott isten könyörögne irgalomért elvadult híveihez? Vagy mégis muzsikát hallanál, mintha egy fonák medvetánc ütemére megcsörrenne a lánc túlsó végén maga a nép, valamint a halottas házból a sírkert felé száll a gyászdal, e hontalanná vált hazából egy férfi lépdel teljes gyászban, elmenőben még visszanéz, s hazányi sírra lát, hol nemzet süllyed el, vagy csak egy nemzedék. S végül, feleletül, meg reményül, dallamkél a vonókon, széles, hogy az élet gyötrelmes és gyönyörűséges, és hogy talán míg élünk a halálon innen, mégsem lehet elveszve minden. Dúdol a hit egy árva fuvolán,

0: a szarvassá változó fiú kiáltozása a titkok kapujában. Édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott, édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott, a ház elé ment, onnan kiáltott, nehéz kontját lebontotta, szőt abból sűrű rengő fátyolt, bokáig érő drága leplet, szőt súlyosan lobbanó palástot, fekete rojtos zászlót a szélnek, a tűzlucskos vérszagú alkony. Ujjai csillagkacsokba fonta, arcát a holt habja bevonta, és úgy kiáltott édes fiának, mint egykor édes gyermekének, a ház elé ment és szólt a szélnek, szólt az énekes madaraknak, szólt a szerelmes vadludaknak, oda szólt a didergő nádnak, a holdban lebzselő krumpli virágnak, a földben őt herefürtű bikáknak, a kutatárnyazó kis ecetfának, oda szólt az ugráló halaknak, a gyűrűknek, amik gyapjasan szaladnak, hallgassatok, madarak ágok, hallgassatok, mert fölkiáltok, hallgassatok, halak virágok, hallgassatok, mert szólni szeretnék, hallgassatok, föld mirigyei, vibráló uszonyok, égi ernyő, csöndesülj nedvekbe ágyazott zsongás, atomok mélyéből szivárgó zajongás, érc szemérmű szűzek, vatta szügyű nyájak, hallgassatok, mert fölkiáltok az én fiam. Édes fiát az anyja hívta, gyűrűzve szállt föl sikoltása, szállt a mindenség csiga tekervényben, oldala megvillant a fényben, mint halak zsíros, pikkelyes háta, utakon fém só lázadása. Édes fiát az anyja hívta. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak a te édesanyád. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak a te édes öblöd. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak a te hűs forrásod. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak a te emlékemlőd. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak a te hervadt sátrad. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak a te félig vak lámpád. Gyere vissza, édes fiam, én már mindennek neki ütődöm. Csupa sárga, kék folt a szemem alja, homlokomon a bőröm. A combom lábam szára, a dolgok felöklelnek, mint a megbőszült kosok. Szarvával nekem jön a karó, a szék, a kerítés. Megüt az ajtó, mint a részek kamaszok. A villany is rossz, megüt az áram. Eres bőrömön jön ki a vérem, mint a megdobott madarak csőrén. Az olló elúszik előlem, mint fényből való rák. Veréb lábak a gyufaszálak, a vödör foggantyújával visszavág. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én nem tudok futni már, mint a fiatal anyaszarvas. Vizenyő indáktól érik a lábam. Csomós, lila növényzet borítja combjaimat. Láb ujjaimon csont épületek nőttek. Kezem ujja merev, már a húsa is kagylós, csigahéjas, pikkelyes, palás, mint a régi kőzetek. Minden ágam búcsúzni készül, beteg. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Mert én csak révülök. Szikáram betölt a benti látomás, szikrázik a korhat deres szerveken, mint kerítésen lógó fagyott ingeken a télreggeli kakas kukorékolás. Én hívlak a te édesanyád, gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! A dolgoknak adj újra elrendelést, a tárgyaknak fegyelmet, szelídítsd meg a kést, a rakoncátlan fésű mutassa meg magát, mert én már két ikrás zöld szem vagyok, áttetsző, könnyű, mint a szitakötő, akinek fiam te jól ismered tarkójas állkapcsa között, két kristály alma tölti ki a koponya üreget, csak arc nélküli két óriás szem vagyok, és nem földi dolgokat látok ezekkel. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Igazíts el mindent a lélegzeteddel. A fiú ezt meghallotta, fejét hirtelen fölkapta, szimatolt tág orvedrekkel, lüktető lebernyegekkel, fülelt erezetfülekkel, síró hangra egész testtel, mint vadász nyálkás léptére, erdőtűz kondor füstjére, mikor a füst szövetében sír az erdő, vinnyog kéken, egész fejjel fordult arra, hogy a régi hangot hallja, s érzett ekkor riadalmat, meglátta farán a gyopjat, osztott patáit meglátta, gyopárcsülkeit csodálta, s ahol lilion világi, szőr erszényű bakalmány. Futott a tóhoz robogva, szüggyel a lombot kotorva, teste már habos csatakban, fehér tajték földre csattan, két pár fekete patája, virágot sebez halálra, gyíkocska málik alatta, hűl toka szakálla farka, amikor a tóhoz érne, ránéz holdfényes vizére. Vízben rezeg holdas bükfa, tóból szarvas néz rá vissza. Most látja csak karcsú teste, vastag szőrrel van befedve, fedi szőr a térdjét, combját, rojtos ajkú vesszőtokját, feje agancsot rügyedzett, csontág csontot leveledzett, arcát állig szőr borítja, ferde vágatú orlikja. Fának veti dús agancsát, nyakát hurkás erekfonját, toporzékol, magát töri, szeretne már kiáltani, de csak szarvasé a hangja, amit visszahall az anyja, hullatna fiúi könnyet, nem látni fúj vízi szörnyet, hogy a szuszogás örvényben megragyognak vízi éjben virágúszonyú halacskák, budgyan szemű gyémántocskák. Mikor a víz tolla csappan, szarvas áll a holt habot. A fiú most visszakiáltott, elbődült nyakát kinyújtva, a fiú visszakiáltott, szarvas hangon búgott a ködben. Anyám, édesanyám, nem mehetek vissza. Anyám, édesanyám, ne csalogass engem. Anyám, édesanyám, fölnevelő dajkám. Anyám, édesanyám, szép habos forrásom. Növesztő lakásom, nagy rügyű cseddimbom, fagytól óvó sátrom. Anyám, édesanyám, ne kívánd jöttömet. Anyám, édesanyám, sejem virág szálom. Anyám, édesanyám, aranyfogú madár, anyám, édesanyám, ne csalogass engem. Ha én visszamennék, szarvamra vennélek, szarvhegyről szarvhegyre dobálnám a tested. Ha én visszamennék, földön görgetnélek, eres kis emlődet patámmal megtörném, szarval szurkálnálak, foggal harapnálak, ágyékot taposnám. Ha én visszamennék, anyám, édesanyám, lelket kiontanám, nagy zöld legyek dongnák, csillagok ámulnák virág szerveidet, akik pedig engem bőven melengedtek, zsíros ragyogással, meleg áramlással, mint lágy szuszogással, Jézust a kis barba. Anyám, édesanyám, ne akarj te engem, bizony holtra válnál, amikor meglátnád fiat közeledni. Szarvam minden ága tekert aranyperec, szarvam minden gajja karos gyertyatartó, szarvam minden hegye szép ravatal gyertya, szarvam minden lombja aranycsipke oltár. Bizony holtra válnál, ha látnád az égen röpülni a szarvam, mint halottak napján fénylő nagy temetőt, gyertyaláng leveles kőfát a fejemet. Anyám, édesanyám, ha fölkeresnélek, téged pörzsölnélek fekete csutakká, égetnélek zsíros fekete agyaggá, téged megsütnélek szenes hús cafattá. Anyám, édesanyám, ne kívánj te engem, ha én visszamennék, téged fölfalnálak, ha én visszamennék, házadat földulnám, a virágos kertet ezer agancsággal összekaszabolnám, kitépném a fákat szarvas fogaimmal, kiinnám a kutat egy nagy kortyintásra. Ha én visszamennék, házat fölgyújtanám, akkor kiszaladnék a temetőkertbe, hegyes, puha orral, mint a négy patámmal apámat kiásnám, föltépném fogammal koporsó födelét, csontjait kiszórnám. Anyám, édesanyám, ne csalogass engem, nem mehetek vissza. Ha én visszamennék, halálod okoznám. Szarvas hangon a fiú így kiáltott, s rá visszafelelt, szólva az anyja. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te édesanyád. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, főzök majd savanyú levest, vághatsz bele hagymát karikába, ropog majd fogad alatt, mint a kőfalat az óriások fogsorában. Adok meleg tejet tiszta pohárból, tüzes hasú békákkal ijesztő, zöld óriás varanypislogású pincémben, bort is csurgatok kócsagnyakú üvegekbe. Dagasztok kenyeret kőzetes ökleimmel, tudok én habos gyomrú cipót is sütni, ünnepre kalácsot. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Rikácsoló libák eleven bögyéből téptem dunnádba a tollat. Sírva téptem síró ludaimról, a tollfészek fehérre átolvat mellükön, mint a haldoklók szája. Napfényben mosdattam, fölrázogattam a szalmazsákot. Lépteit fölsöpört udvar, terített asztalvány.
1: Jaj, anyám, édes anyám, nem mehetek én oda vissza.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallottátok. Bartók Bélára emlékeztünk, aki 130 éve született.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Mindkettő.
1: Szegedi Szabó Béla Sevillai Örökség című komédiájának második részét fogjátok hallani ma délután. Előadják Sanyi, Atesz, Péro, Bazsi, Zsolti, Ilike, Boti, Kornélis, Laci, a Pontyműhely. És most szeretném megkérni Évikét, hogy mondja el, mi volt az első részben?
2: Az első rész tartalmából. Mivel én nem emlékszem pontosan, ezért elhívtuk az egyik legkedvesebb nézőnket, hallgatónkat, Laboda Kornélt, és őt kérdezzük, hogy vajon mire emlékszik az első felvonásból.
3: Arra emlékszem, hogy Don Cisco, a költő, összeveszett feleségével, Donna Annával, és a szerelem miben létéről, illetve a költészetről beszélgettek. Donna Anna el akart menni, mint már sokadszorra, amikor megérkezett Malvinka, aki Don Cisco rajongója egy kávéházban. Látták meg egymást. Végül Donna Anna távozott, és Malvinka és Don Cisco együtt maradtak. Don Ciscónak egy verset kellett írnia, magának a hercegnek Sevillába. Eközben egy kocsmában Rosalina és Pablos szintén civakodtak, és kiderült, hogy hamarosan egy levél érkezett, amelyben arról értesítették Pablost, hogy egy örökséget. Tehát meghalt egy nem ismert rokona, és ráhagyott egy ingatlant Sevillában. De eközben ő megpróbálta megszerezni azt az éttermet, amiben dolgozott, egy bizonyos Don Miguel-től. Rosalina pedig szerelmes Pablosba, és utána akar menni Sevillába. Ekkor megérkezik José Manuel, atya, aki egy két nővérrel, Rózsával és Bernadettel egy házasság közvetítő társkereső céget indított. És megérkezik Don Tabasco, aki pedig színházat akar csinálni, és végül mindannyian elindulnak Sevillába, hogy különböző céljaikat beteljesítsék.
2: Szerintem ez csodálatos volt, ez az összefoglaló. Voltak apró pontatlanságok, de azt gondolom, hogy egy
3: két újból meghallgatom majd ötször.
2: Köszönjük. Tehát akkor most kezdjük a második részt. Mindenki megérkezett Sevillába, és ott bonyolódik tovább.

0: második felvonás. Első jelenet. Sevilla egyik tere. Balról egy épület. Rajta villogó felirat. La vida es sueño. Jobbról egy tér, ahol gyülekeznek az emberek. Meleg van, mindenki legyezi magát. 17. századi spanyol zeneszó. Egyszer csak érkezik Donna Anna és Pepito. A hölgyek kendőben és szemüvegben, a férfiak kalapban. Mindenki álcázni próbálja magát.
1: Hát megőrült a világ.
2: Szórakozást keresnek maguknak két, ki ott?
1: Ebben a melegben.
2: De ez egy menő iroda, kombinatív gyógymód.
1: Micsoda kor? Nem régen még freskókat festettünk ősi templomok falára. Most pedig egy csacskán villogó épület hirdeti a hitet. Mi maradt hát belőle? A fennmaradásért mindenre képesek vagyunk. Isten bosszújától senki nem tart. És mi ez a talányos elnevezés?
2: Jól mondja, mindenre képesek. Ha azt veszik, hogy Sevilla lakosságának majdnem a fele még meg sem házasodott, vagy a házasságából éppen majdnem a lázasan menekül, akkor talán jobban érthető a nemes vállalkozás, mely a boldogtalan szerencsétleneknek igyekszik pártalálni. A többség úgy gondolja, hogy egyedül tán lehetetlen. Korra, nemre való tekintet nélkül itt mindenkit szívesen fogadnak.
1: No, és a pénz?
2: Nem ingyen van, de egy sevillai túlontúl is büszke, a szerelmi életrendjének helyreállítása mindent megér.
1: Valaki ezen is meggazdagszik.
2: A rossz nyelvek szerint José atya mögött, aki hivatalosan a felszentelt kéjbarlang kitalálója, egy vidéki üzletember áll. Ő mozgatja a szálakat, nevezetesen Don Miguel.
1: Nem fogalmaztál valami óvatosan, de micsoda a barlang ez?
2: Kissé túloztam. Persze, mint azt mondják, hogy teljes a diszkréció, az adatok titokban tartása garantált, senkit nem érhet szégyen. Az eszmeiség pedig lenyűgöző. Mióta Isabella és Ferdinand alapos rendet tett, ez már az ötödik ilyen vállalkozás spanyol honban. Virágoznak a nemzetmegmentő programok, vagyis a nemzet megmenti saját magát. Csak biztosítani kell a megfelelő kereteket. Alkalmasan kipróbálhatná.
1: Hogy én? Mit képzel, Pepito? Hogy a testi vágyaimat így nyíltá tegyem? A szerelem nemes eszméjét egy randi partivá zsugorítsa? Ennél többre tartom én magam.
2: Az a költő maga elrontója. Semmi természetesség, semmi szexus.
1: Mit mond?
2: Csak ami igaz.
1: Volna az.
2: Legyek őszinte?
1: Most már mindegy, Sevillából már úgysem zavarhatom el.
2: Igen, úgy tűnik, ez már a végső elkeseredés.
1: Valami jó ötlet?
2: Nem is tudom. Láblóbálgatás a hidakon.
1: Egyéb.
2: Maskaraöltés ünnepnapon.
1: Ez már közelít.
2: Templomi kegyhelyen imádkozni.
1: Nem, ez nagyon rossz.
2: Narancsfát ültetni az alkonyatban.
1: Minek, hiszen annyi van.
2: Az élet unalmas. Talán valami bosszú, az kéne. Elégtétel.
1: Az élet ellen?
2: Mi oly méltatlan magához.
1: Egy ideje már tényleg olyan.
2: Akkor?
1: Teljesen felvillanyozott.
2: Öltözzön fel jobban, és várakozzon itt. Megér egy misét ez a dicsőséges vállalkozás. Sose lehet tudni.
1: Hogy én kiadjam magam?
2: Tudj jobbat?
1: Valahol el kell kezdeni. De éppen itt, ebben a szentséges fertőben.
2: Az egyház működteti így, hát nincs mitől félnie. Üljön le és várjon a sorára.
1: És maga?
2: Sok a dolgom. De este eljöhet velem, munkát találtam. Oda megyek pihenés után végre, kedvemre dolgozhatok.
1: Milyen munka?
2: Egyelőre csupán tájékozódom. Önkénteseket fogadnak, aztán majd eldől, kire lesz szükség, kire nem.
1: Különös. De nem szeretném, ha itt a téren bárki is felismerne.
2: Öltözöm be. Egy kis maskara, és amit még gondol. És mint a lehelet a lombok között.
0: Pepito elmegy. Donna Anna ott ül a sorban. Az emberek beszélgetnek, de akad, aki csak a földet bámulja. Rokkantak és a testi fogyatékosok. Süket némák mutogatós párbeszéde. Térzene, időnként hangos bemondó.
3: Ki megunta életét, de boldogságát nem találja, álljon be a sorba és türelmesen várakozzék. Mi megértjük az ön bánatát. Mi önnel vagyunk, és amint lehetséges, baját orvosoljuk. A mi hangunk az ismeretlen

0: Drága Pepito, miért is hagytál itt?
1: Lát valamit? Mi történik? Kérem, segítsen!
0: Látok, de nem sokat.
1: Asszonyom, én belehalok!
0: De mibe, kérem?
1: Hogy mibe? Ön jó helyen várakozik? Fizetett már?
0: Én csak úgy megálltam a téren. Észre sem vettem, hogy ilyen hosszú a sor. Azt hittem, piacon vagyok.
1: Maga is vak?
0: Hagyjon már, kérem!
2: Mit képzelnek ezek? Alig tudok járni.
0: Üljön le!
2: Azért, mert maga járóképes lenézi a másikat?
0: Hogy én? Én teljesen véletlenül keveredtem ide.
2: Még azt mondja, hogy véletlenül. Most állt ide be a sorba, elém. Tudja, mennyit szenvedek én? Minden nap oly nyomorúság az életem, meg se tudom mosni a fogaimat. Egyszerűen kiesik a kefe a kezemből.
0: De nem értem, a keze teljesen egészséges.
2: Nem is az a baj, nem mutasson már. Maga háziasszony, igaz? Nem érzi úgy néha, hogy ég a bőre? Hogy valósággal lángol?
0: Ha dühös vagyok.
2: Éget a szerelem. Alig bírok megférni a kocsiban.
0: Hát persze, értem.
2: Miért? Maga miért van itt?
0: Csak úgy.
2: Unatkozik, vagy mi?
0: Lehet úgy is mondani. Hová hoztál Pepito?
2: Most ebédszünet van, de már nem sokáig.
0: Remélem.
1: Vak vagyok, de látok. Látok emberek, látok.
2: Mit lát? Mondja mit?
1: Egy nagy istennőt, aki ott fekszik a szökőkút alatt.
2: Azt a szökőkutat már régen lebontották.
1: De látok mást is.
2: Mi az?
1: Harlekin armádiáját.
2: Hol van?
1: Ott vonulnak a szemközti utcasarkon. Legelőbb maga Harlekin egy hatalmas buzogánnyal. A nyomában szegények, akik konyhaeszközökkel hadonásznak, csörögnek, zörögnek, utánuk 50 másik, kezükben 50 fekete koporsó. Nyomukban két abesszin, egy kínpadat cipel, s rajta egy embert, akit az ördög tüzes sarkantyúkkal döfköd. Aztán rengeteg furcsa asszony lóháton, tüzes szögekkel kivert nyergekben. Örömlányok, de közöttük több nemes hölgy is. Több közülük még él is.
3: Domna Anna, erre elborzad.
1: Később papok, majd lángoktól körülnyaldosott lovagok érkeznek. Mind-mind halott bűnösök, tévejgő lelkek. Aztán meg annyi minden. Ház, kastély, tűzokádó sárkány, gyermekfaló óriás, elefántok, Vénuszhegy, pékkemence, ágyú, bolondfogó, apácákkal megrakott gája, szerencsekerék, amelyben bolondok pörögnek, ételmaradék és rongyhalmok, egy elhagyott úti lábbeli, amellyel a halott nagy Sándor vesződik.
2: Úristen, a purgatórium
1: bűneikért most vezekelnek.
2: Vidám egy pokol. Harlekin az alvilágban.
3: Domna Anna feszengve ácsorog, a szemüvegét igazgatja. Az emberek izegnek mozognak. Érkezik Pablos.
2: Nehogy ide álljon. Maradjon csak a sor végén, mit képzel? Megvárja az ebédszünetet, aztán ön lesz az első. Mi meg rokkanjunk meg.
1: Kérem, maga vak?
4: Nem. Kérem, nem. Én még látom.
2: Ki tudja meddig?
1: Sose lehet tudni.
4: Persze, a sor vége. Itt vagyok a végén. Én csak Hozé atyát keresem. Netán itt lakik?
1: Itt? Nem látja?
2: Mi mindannyian rávárunk.
4: Akkor várok én is. Jó, de én magánügyben jöttem. Én nem akarok megházasodni, ha jól értem.
1: Nem jól érti. Tele van a pofazacskója, vagy mi?
2: Kérem, beszéljen értetőbben, különben beverem a száját.
1: A magánügy is pénz.
2: Még több is.
1: 20 pezeta.
2: Ha magánügy, akkor 25.
3: 25?
2: Ha jól látom, nincs túl sok ideje.
1: Lássa be, még így is jól jár.
2: Rajtunk keresztül jut be a paradicsomba.
1: Az élet álom. 25 pezeta.
2: Vagy itt ácsoroghat még vagy két napig.
4: Azt ne. Nekem...
1: Jaj, de nehézkes.
2: Biztos faluról jött. Nézd már az arcát.
1: Nézem.
4: Most mit néz? Ez az összes pénze.
2: Mindenkinek ezt mondja.
1: Tudja, mióta vakoskodunk mi?
4: Fogalmam sincs.
1: Reggel 3:30 óta.
4: Úristen. 24 pezeta. Jó, annyi van.
2: 25?
4: 4.
1: Az én nagyapám még ott volt a mórok elleni nagy háborúban. Kéz és láb nélkül halt meg. De boldogan, de még mennyire?
4: Kéz és láb nélkül.
1: Számít a test. Ez csak egy ócska tömlő.
2: Na és a szent háború? Micsoda idők.
4: Persze. Hol is van a pénz?
2: Mi itt feláldozzunk magunkat, ön meg itt háborog ilyen semmiségeken.
1: 25 pezeta. Mit számít?
4: Teljesen igazuk. A nagy dolgok nem tűrnek leválasztást.
2: Mit gondol, meddig tudok én még itt várni ezzel a sérülésre?

0: Klubban.
1: Pablos keresi a pénzt a zsebében, odaadja a vaknak.
2: Na, gyere, menjünk!
1: A vak leveszi a szemüvegét, a hadi rokkant, eldobja mankóját, kiállnak a sorból, elmennek.
0: Hogy edd meg? Meddig kellett dumálni?
2: Na, majdnem belevakultam.
3: De uraim! Nem értem, az előbb fizettem ki, nem látták. Kérem, uraim, jöjjenek vissza!
4: Nekünk még nem fizetett.
5: Menjen el a sor végére.
4: Csak semmi, de hát.
3: De is ebédszünet van, nem értem. Én most fizettem 24 pezetát.
4: Én nem láttam.
5: Én sem.
3: Itt mindenki vak.
4: Csak a szerelemre összpontosítsam.
5: Ebben nincsenek benne a piszkos anyagiak.
3: Ó, igen, a szerelem. De miért ilyen hosszú a sor? Van oda benn valaki?
4: Akad, akinél ez ilyen sokáig tart.
5: Miután lángra lobban, tebbé, nem ura magának.
1: Pablos visszamegy a sor végére. Közben jönnek mások is. Jön Don Tabasco. Don Tabasco elővesz egy papírost, azt olvassa, majd nézi a feliratot.
2: Jó napot, uraim. Én...
4: Hátul a sor vége!
3: Ő nem fizet?
2: Uraim... Én színházat jöttem alapítani.
4: Színházat?
5: Megbalondult!
4: Maradjon a sor végén!
2: Maradok én, maradok.
1: Don Tabasco is nyugtalan. Donna Anna is felismeri Don Tabascót, de közben titkolni igyekszik kilétét.
4: Mikor lesz a premier?
5: Szokott izgulni!
2: Éppen szereplőket keresek legújabb darabomhoz, de azt mondták, hogy ebben a házban meg fogom találni. A szöveget még néha elfelejtem, de se baj.
1: Átszellemülve.
2: Hú, Granida! Merre vagy? Most éppen Dájfiló vagyok, ki egy perzsa hercegnő kegyeiért esedez. Várj meg, hisz gyöngét pásztor vagyok én a szerelemnek, aranyhajú Szilvia! Most pedig aminta voltam, egy pillanatra ki mohás erdőben bujdokolva égi fényét kihált. Nem tehetek róla, ha unatkozom, muszáj szavallom. De sokszor én vagyok Echo és a váratlanul felbukkanó nymfák is. Csörgedező patakok, lágy csermelyek, virágos réteg szegélyezik útját a titkos pásztornak.
1: Gúnyosan utánozza.
4: Mi haszon te néked hegyeken, völgyeken bújdosva nyavajognod?
1: Az emberek jót nevetnek. Érkezik Rosalina. Kendő a fején, nem lehet megismerni. Észreveszi Don Tabascót.
6: Don Tabasco? Maga már ideért?
2: Ó, Rosalina!
6: Halkabban az Istenért! Azt akarja, hogy felismerjenek. Pablost látta már.
2: Tudja, milyen rossz a szemem, csak közelre lát.
6: Tudom. Ebben a sorban sok furcsa ember van. Egyik furcsább, mint a másik.
2: Mind azért jöttek.
6: Azért? Miért?
2: Csak én vagyok magájáratban.
6: És én?
2: Mit szeretne? Maga is színházat alapít?
6: Kell is nekem színház. Lesz az, ha Don Miguel nem talál senkit a birtokon. Lábunk sem éri a földet. De ez már nem számít. Pablos végre gazdag lesz. Új alapokat teremt közös életünkhöz.
2: Pablos úr nem a temetésre jött?
6: De. Hanem örökölt is.
2: Akkor jó. Majd nála lesznek az előadások. Holdfényben. Daphnis és Chloe.
6: Megtehet. Ez egy előkelő negyedben található. Nem. Több emeletes.
2: Nekem jó a földszint is.
1: Rosalina nézi a sort.
6: Itt mindenki szerelmes akar lenni.
2: Itt már mindenki az.
6: Hogy? Már előre?
2: Miért is mondjuk, hogy most éppen szerelmesek vagyunk, máskor meg, vagy nem? Hiszen Éroszt magunkban hordozzuk, és ez a különös érzés át meg átjár bennünket minden pillanatban. Csak mi adunk vonzódásainknak különféle neveket. Én épp úgy szeretem Chloe-t, mint a jó bort. A felhőket, miként a szépséges Gizmondát. Ez szükséges a művészethez is. Szüntelen gyötör bennünket a vágy.
6: Biztosan, igaza van. De ez most nekem egy kicsit sok. Névtelen vonzódásaim most ide terültek. Majd fölrobbanok.
2: Örök háborgás.
6: Ennyi a belépő.
2: Minden megtakarított pénzemet elhoztam.
6: Kölcsönbe is ad?
2: Ha a darabomban fellép.
6: Tudja Isten. Hát legyen.
1: Pablos és Rosalina nem veszik észre egymást. Érkezik Don Cisco. Megáll a sor végén. Műbajusszal és műszakállal átszázza magát. Az ebédszünet felirat lekerül az ajtóról. A tömeg felsohajt.
4: Na végre!
2: Hé, hey, emberek, ne tolakodjanak!
4: Hogy én ötlök, de sem!
2: Hát ön nem ön áll a hátam mögött!
1: Don Cisco szájtátva bámul.
4: Ön meg mit bámul?
7: Költő vagyok.
2: Miért? A költőknek szabad?
4: Oly oktandi!
2: És még elismerés is jár érte!
7: Mi ez itt, ha megkérdezhetném önöket?
4: A Boldogság Művészetének alkímiai laborja!
7: Jól hangzik.
4: Világos?
2: Mint olaj a tűzre, úgy hullít minden szerelmes szó lelkünk vágya. Pesgő útjába. Már csak a választás maradt hátra, hogy ki, kivel, mikor remegve várni a percet, melyben a szenvedélyé végre.
4: Vannak itt hölgyek is! A szemérem, kérem! A szemérem!
7: Küldetésem van. Hercegi meghívásra érkeztem. Tudják, én egy különös költeményen dolgozom.
4: A téma?
7: Micsoda kérdés! Az egész élet! Ha csak valami is hiányozna belőle, a herceg nyomban a fejemet venni. Dicsérni kell az élőket és a holtakat, reményt adni a betegeknek, föltámasztani a csüggedőket, és közben csendben siratni, mi elveszett. Egyetemes mondani való.
2: Az egy balek. Futóbolond.
4: Látszik, hogy falról jön.
2: Azt hiszi, hogy ettől a szövegtől mindenki elájul.
4: Mi? Igen, elsik a bajusz.
7: Ó, igen, valóban.
1: Halad a sor. Mindenki megkönnyebbül. Érkezik Malvinka. Don Cisco félrehúzódik. Jegyzetelget. Donna Anna is takargatja magát.
8: A fene enné meg ezt a meleget. Nem látták errefelé Don Ciscót?
4: Netán a férje?
8: Annak szánta a sors, de a nemes úr lelépett, mielőtt megtartottuk volna az esküvőt. Folyton csak fáj, úgy fájott legbelül. Ma a piacon macskagyökeret vásároltam, azzal gyógyítom magam. Tisztító kúra. Egyre eltökéltebb vagyok, oly lázasan űz valamit tova.
4: Pihenjen! Kúrálja magát! És ne felejtsen el diétázni, mert ez segítheti a gyógyulást.
1: Malvinka elragadtatja magát.
8: Ó, a toronyórát nézem, megrohannak a régi érzések.
2: Muszáj néznie.
8: Ha tudná, mennyire szenvednek, talán visszajönne, ha látna így vérszegényen és bánattal a szívemben.
1: Malvinka elővesz egy papírost, arról olvas.
8: Kegyes hozzám a szerelem. Mégis veszítek minden egyes pillanatban. Ha nem látom őt, sírok-e rögtönzött földi hanton, megbabonázva, bámulom az esti alkonyt.
7: Úristen! Malvinka!
2: Rosszul van!
7: Micsoda kajla rímek!
8: Ezt ő írta!
2: Micsoda fájdalom!
4: Ilyenkor is írogat?
8: Úgy hallom, itt is vannak költők.
4: Meg akarnak ismerkedni?
7: Most épp nagy munkában vagyok, nem érek rá.
8: Pedig milyen szép. Mindig is mondogattam Don Ciscónak, szakál és bajusz nélkül nem költő a költő. Ha dús a bozont, az ihlet is az. De hol van már a tavalyi hó?
2: Asszonyom, én tudom, hogy hol van. Én Don Tabasco vagyok. Én is úgy szenvedek, mint maga. Lassabban, lassabban.
4: Hé, hülye!
2: Ez nem egy istálló.
8: Mivel sújtott le önre az élet?
2: Baltával!
8: Micsoda szörnyűség! Baltával?
2: Üsse nagyon, ha nem igaz! Volt nekem egy fából ácsolt színházam vidéken, de leége. Ami megmaradt belőle, azt eladták a szomszédok tűzifának.
8: Minő sors! Mi volt a neve?
2: Mielőtt nevet adtam volna neki, akkor történt ez a katasztrófa.
8: Színházat bárhol lehet csinálni, olykor én is rendezek magamnak. Ülök egy kocsmában, nézek ki a ködös ablakon, és ha betér egy szemre való férfi, én rögtön szerelembe esem.
2: Az a legjobb. Aki erre képtelen, annak az élet nem való.
7: Istenem!
8: Ó, mi kegyetlen az ihlet.
9: Az.
7: Gyarló.
8: Merem remélni, hogy itt valahol megtalálom.
2: Bennünk van, de néha késik.
8: Én vagyok a világ legtürelmesebb asszonya.
7: Na persze.
2: Minden reggel, ha felkel a nap, én Kalliopéhoz imádkozom.
8: Ó, ezek a hangok. Utánozhatatlan gyönyört okoz nekem, ha egy költő mélyen belegondol. Ha két érzés találkozik, alig ha van ennél meghatóbb.
4: Csak nehogy elájuljanak!
6: Kérem, most már végre mindenki bejöhet. Az ajtó kitárult. A sorsuk mostantól az ön kezükben van.
1: Mindenki beözönlik. Főtéren csak két kisgyerek maradt. Ül a földön, papírkalandokat hajtogatnak, majd fakarddal vívnak. Kergetik egymást, majd ők is elmennek. Sötét.
9: One of the things that breaks me up when I go to a jazz club, I go to a jazz club first to hear the music, but second of all, and this is a very important reason, to dig the people. The people in jazz nightclubs are the funniest.

0: Második jelenet. Egy szoba. Két nő ül benn. Limai Rózsa és Karakasi Bernadett. Apáca ruhában, de fejkendő nélkül. Hajuk zölddel és pirossal kifestve. Borzosan.
1: Következő, kérem. Nem érünk rá, gyorsan, gyorsan. Nem kérünk igazolványt.
2: A nevüket csak kérdezzük.
1: Teljes a diszkréció.
2: Bennünk megbízhat.
0: Jön Donna Anna. Retikül a kezében.
1: Ő jön le.
2: Nem de? Nem-e?
3: Ő.
2: Férjezett?
3: Igen.
2: Menekült?
3: Menekültem.
2: Szevijai?
3: Nem kérem. Ozalunai.
2: Nézzen a szemembe. Mi tiszta tekintet? Ilyen lehet a hajnal Ozalunában.
1: Szebbilái?
2: Sajnos mind mű.
0: Rosalina Bernadett szemébe néz.
3: Lát valami furcsát?
2: Persze, hogy látok.
1: Írom.
2: Pihenhet.
1: Én?
2: Donna Anna, kérem, mondjon el mindent.
3: Én egy egyszerű nő vagyok. Kérem, én... Nekem vágyaim vannak. Én azt gondoltam, hogy ezek a vágyak nem csupán az én képzeletemben élnek, hanem másokéban is. Én hittem abban, hogy ha ezeket mélyen átéljük, akkor egyszer valósággá válnak, akkor egyszer az egész életünk majd olyanná lesz, ahogyan azt megálmodtuk. Gyerekkoromban oly sokszor bámultam a csillagokat, talán túl sokáig is. Ha ma is lehúnyom a szemem, mindig ez van előttem. Csak azt figyelem, azt a lecsorgó, aranysárga fényt, amely olyan tiszta, akár azok az ígéretek, amelyeket valaha megfogadtunk, de valami ismeretlen oknál fogva sohasem teljesítettünk. Úgy látszik, az egész életet illetően tévedtem. Szekerem kereke eltörött. Én meg itt ülök rajta, ülök mozdulatlanul az időben, amely meg sem moccan, és nincs tovább, nincs merre. Mintha még mindig ott gubbasztanék nagyapám kertjében. Berozsdásodott minden alkatrészem.
0: Retiküljéből elővesz egy cigit, rágyújt, elővesz egy kézi tükröt.
3: Nehogy azt higgyék, nem vagyok ideges, egy cseppet sem. Csak szeretem nézni magam cigarettázás közben. Nem is tudják, milyen jó. A szálló füstben annyi a kép, annyi a megfoghatatlan vágy és különös álom. Talán csak ennyi az egész füstbuborék, mely elrepül. És én hiába gondolok mást, hiába gondolok magamnak újabb szerelmeket. Ezek is csak olyanok, mint a messzi tündöklő csillagok. Ozaluna, éjszakai egén. Világítanak, de már régen nem léteznek. Csak fényük utazik a vak időben.
2: Donna Anna, ön egy egészséges hullócsillag. Megsúgom, ön közel lakik Istenhez. Rózsa, írja.
1: Közel lakik Istenhez.
3: Talán túl közel is. Látja, ezért nem találok magamnak húsvér embert, férfit, ki ösztöneimnek megfelelne. Túlságosan belemerültem a misztikus varázslatokba.
2: Isten nem varázslat?
3: De ott van minden illatban, csak egy szippantás. Amikor nagyapám kertjében egyszer megszagoltam egy virágot, furcsán éreztem magam. Szédülni kezdtem.
2: Mit érzett?
3: El fog csodálkozni. Rájöttem arra, hogy Isten egy illat, mely belengi a világot.
2: Gondolja? De ön most itt a földön keresi a boldogságot, egy férfi képében.
3: Úgy van, de aztán jött ez a Malvinka. Teljesen ki vagyok tőle. Ez egy paródia.
2: Maradjunk a mi történetünknél. Meséljen a férjéről.
3: Jaj, csak azt ne. Költő. Don Cisco a neve. Rosszul hangzik. Ennél nagyobb csapást nem is érhetett volna. Don Cisco számára a világ csupa álom, merő káprázat, dicsfény, melyből rám csak kevés hull. Én meg szép lassan felolvatok ebben a nagy semmiben. Eltűnök. Egy nőnek erre igazán nincs szüksége.
2: Jaj, a költök szörnyűek. Botrány hátán, meddő álmodozás az életük. Nem ismernek sem Isten, sem vallást. Mindenkitől különböznek, és ezt még fennen hirdetik is. Jaj. Köszönjük, Donna Anna, menjen a másik szobába, amíg új párját megtaláljuk, kérem, ott várok hozzék.
0: Donna Anna el.
1: A következőt.
2: Felírt mindent?
1: Mindig.
0: Érkezik Pablos.
1: Önnel már találkoztunk egyszer.
4: Ó, igen.
1: Hozé atya, üdvözli önt. Engedje meg, hogy átadjuk a meghívót a holnapi ünnepére, amelyen Juan Pablos úr átveheti megérdemelt és nagybecsű örökségét, amelyet Hozé atya beszámolója szerint maga Amado de Silva Sevilla hercege fog átadni önnek személyesen.
4: A herceg? Micsoda nap lesz, hogy nekem a herceg átadja a megérdemelt örökséget? Akkor ez nem lehet akármi. Istenem! Repülök! Tudtam én, hogy érdemes élni ezen a földön. Mindenki azt kapja, amit megérdemel. Hány évig böjtöltem, hány évig tengődtem vigasztalanul egy sivatagban. Remélem, Rosalina jól intézi a vidéki birtok ügyeit, és a mindig jó hiszemű Don Miguel nem áll el a nemes ajánlattól. Istenem! Mennyire szeretem Rosalinát, de most mégis valahogy másra vágyom. Oly csapodár és hangos. A herceg jelenlétében is folyton csak pofázna, és én ezt igen nehezen viselném. Ott aludna a házamban, én meg képtelen lennék elzavarni őt. Hiába vidéki lány, aki nem ismeri kellően az etikettet.
1: De nem ám!
2: Kérem, vásároljon egy öltönyt, így nem jelenhet meg a herceg előtt.
4: De hát semmi pénzem. Az előbb, amikor a téren sorban álltam, két csavargó, két szélhámos, akik vaknak és süketnek hazudták magukat, az utolsó pénzemet is elvették. Átvertek, piszkosul?
1: Megoldjuk!
2: Hozé atya az ő számára is vásárolt egy új bódi öltözetet. Rózsa!
0: Rózsa hozza ruhát, ami egy félig papi, félig pedig egy nemesi öltözet keverék. Pablos csodálkozik.
2: Nem tetszik a szabás minta?
4: Szó, ami szó, talán lehetne jobb is.
1: Félig pap, félig nemes.
4: De hát egyik sem vagyok.
2: Holnaptól kezdve el fog felejteni mindent. Új ember lesz magából. Szabás minta ide, szabás minta oda, új arculattal vág majd neki a dicsőséges jövőnek, a belső megújuláshoz megfelelő megjelenés. A nyers modor helyett tanuljon valami...
4: Ez nekem nem probléma, de... De tulajdonképpen...
2: Mondja, csak nem ulaszod el semmit, hallgatjuk.
1: Egy kávét.
4: Köszönöm.
1: Már is haza.
0: Rózsa, elmegy kávét. Hozzá.
4: Köszönöm.
1: Semmiség.
4: És Hozé atya? Ő is ott lesz?
1: Ő az est egyik főszervezője.
4: Bámulatos.
2: Szóval, gondolt már a nősülésre, igaz?
4: Hát, nem is tudom. Jó lenne, az biztos.
1: Mondjon el mindent.
4: Mindent? A minden csak ezután következik. Ha jól sejtem, én csupa-csupa várakozás vagyok. Az, hogy az ember legszebb álmai is valóra válnak. Ez sosem hittem volna. De ebben nagy szerepe van a nagybácsikámnak is. Isten nyugosztalja őt, sosem fogom elfelejteni az ő ájtatos lelkét és bölcs tudományát, amellyel megszerezte és megtartotta magának Sevilla egyik legdíszesebb házát. Mert a jövő most kezdődik, ezért méltóan kell majd megemlékeznem a Queiroz család minden sarjáról, aki valaha is Sevilla földjét taposta. Majd építetek márványból egy mauzóleumot.
2: Ez minden?
4: Hiába leszek gazdag, ha közben magányos maradok. Nézek majd kifelé a faragott kőablakon, és végtelen szomorúságomban meg sem tudok szólalni. Hiába vigasztal a herceg, mert sehol nő egy asszony, akit szerethetné. Hol a kaland, amelyet keresek? Terveim nem sokára beválnak, de addig is mi a feladatom? Ott legbelül oly lángok fűtenek, úgy érzem, a túlerő legyőz. Érdemes hát gyónnom, mielőtt a vagyont megkapom.
2: Nézze, Juan Pablo úr, estére kiválasztjuk az új párját, nyugodjon meg. Ön törvény szerint él, és már bizonyos, hogy holnap nyerni fog. Ön végtelenül tisztességes, ezt az úr is számon tartja, ettől kezdve Sevilla megbecsült nemes urai fogják önt irigykedve köszönteni. Önt megáldotta a sors keze.
4: Ó, Istenem! Add hát nekem a napot! Elfelejtek minden rosszat, mindent, ami valaha is földbe tiport, megalázott.
1: Köszönjük, hogy eljött. Délután találka.
0: Pablos hálálkodva távozik.
2: Fújjuk ki magunkat.
1: Inkább be.
0: Rózsa illatszert fúj magára.
2: Ez egyszer kezdek elfáradni.
1: Hosszú még a nap.
2: Talán csak nem vagy magányos.
1: A hit kellően megzaboláz.
2: Nincs mit tenni.
1: A középkor emléke még itt kísért a lemeszelt falakon. A freskók szentjeinek képe minden áldott nap átüt a friss festése.
2: Pedig jó lenne valami érintés, valami átütő könyörület.
1: Ugyan, néha napján én is ezt gondolom.
2: De rajtunk a sor, hogy megreformáljuk ezt az évszázados cölibátust.
1: Az intelmek túl szigorúak.
2: Hányan vannak még? Ma még vagy 30 szerencsétlen, igen, úgy látom.
1: Olyan nap meg 4-5 boldogat töm.
2: Ezért dolgozunk.
1: Lerakjuk. Egy új egyház alapjait.
2: Alapjában mivel nem rossz.
1: Hozzi, hogy amikor érkezik.
2: Estig tárgyal a birtokról Don Miguellel.
1: Don Miguel berágott.
2: Mivel Pablos és Rosalina szólérdő hajták el a birtokot, Miguel úr már nem tart rájuk számot. Az ajánlatot örökre elpuskázták.
1: Szerények.
0: Jön a következő személy, Don Tabasco.
2: Maga már járt itt.
5: Én minden évben eljövök. Imádom, ha vigasztalnak.
2: Semmi eredmény.
5: Ó, üldöztem néhányat, néhány szép asszonyt, de sajnos mind férnél volt. És hiába lángolt a szerelem tüzes rózsája, a felszarvazott urak mind megbolondultak, nem ismerték el a szabad szerelem eszméjét, jól elagyabugyáltak. Aztán már gitározni sem volt kedvem. Más ideálok netán néztem. De ha libben a szoknya, újra leterít régi bánat. Fájlom emlékezem a múltra, mely oly közeli, kézzel fogható, hogy már is beindulok. Félre mindennel. Maskarát öltök, nehogy güntűzzenek belőlem, és megyek hódítani, de aztán mégis oly vitéz nehéz, hogy mit rontok el? Nem tudom! Gondoltam, keresek hozzá új szavakat, és nem a régi trubadúrok nyelvén szólok, nem tájszólásban, hanem egy derék antik pásztorin.
2: Nyugodjon meg, Don Tabasco, a mérce maga. Az eszközei kiválóak, de kire lenne hatással az ilyen?
1: Jó kérdés!
2: A lélek oly számító, csak látszólag vágyik költészetre. Inkább bujálkodó természetét igyekszik díszes vontatok közé rejteni, de a cél mindig ugyanaz. A test mámorért kiállt, s a folyton epekedő lélek kívánalma is csak azután teljesül.
5: Hát ezért találtam fel a színházat.
2: Szép tudomány, de csupa-csupa emberi illúzió.
1: Ez baj?
2: Csupán az igazság kedvéért mondom.
5: Szóval nagyon akarok valami nemes és jótét lelket.
2: Világos.
5: De hája ne legyen.
2: Mi ebben nem szólhatunk bele. A testi diéta, mint ovítészkedés, nem szerepel előírásainkban.
1: Be kéne vezetni.
2: A jó étvágy összefügg a szerelemmel. Minek magának egy depresszióval terhetge be?
1: Azok mind dühösek. Szétverik a konyhát. Elégetik a kellékeket.
5: Nem akarom. Túlzott mámoromban sem keresnék ilyet. Jámbor legyen, de ne birkaképű. Alázatos, de ne szemvelgő. Legyen gyöngéd, mint a párnatoll. Bársonyos és puha. És egész életemben őt szolgálom majd. Mert én arra születtem, hogy minden pillanatban szeressek, hogy nevetésem virágba borítsa a kiégett kerteket. hogy vizet fakasszak a legkeményebb kősziklából. Ha engem hallgatnak, köncsebb gördüljön le a nézők szeméről, mert az én hín színházam ama nagy világszínház, melyben az egyetemes misztérium, a bűnök és áldások...
2: Jó, nagyon belelovalta most már magát.
1: Türelem, uram!
2: Egy kicsit keveri a szezont a fazonnal.
1: És mindig rosszkor mondja a jót.
2: Necsak a ritmusa.
1: Lehet, hogy éppen Don Tabascónak van igaza?
2: Meg lehet.
1: Mindenkit jól összezavar.
2: Mi megteszünk mindent a siker érdekében.
1: Köszönjük, hogy eljött.
2: Egy órán belül értesítjük.
5: Ó, milyen boldog vagyok.
1: Már megint túlságosan lelkendezik.
2: Aj, a hevület viszi sírba.
0: Don Tabasco el. Jön Rosalina.
6: Jaj, úgy elfáradtam. Annyi az eszme erre felé, hogy már zúg tőlük a fejem.
2: Maga ne törődjön ezzel.
6: Hogy ne törődnék? Úton útfélen ezt hallom.
2: Mi az elképzelése?
6: Olyan ideges vagyok. Mindjárt megölök valakit.
1: Szívritmus zavara van.
6: Alig kapok levegőt. Utána mindig valahogy félreüt. Folyton csak nyelek.
2: Nem tudja, mit akar.
1: Döntésképtelen.
2: De közben meg már előre fél a következményektől.
6: Félek, hogy Don Miguel, az a rusnyadög, egyszer megcsókol.
2: Egy csóktól tart? Semmi egyéb.
6: Sajnos, a többi része sem elfogadható. Kényes vagyok. Vagyis ezért jöttem ide, hogy szerelembe essek, de ne teherbe. Ja. Azt inkább későbbre hagynám. Mondjuk azt, hogy Juan Pablo-t, a birtok immáron gazdag felszolgálóját üldözöm. Úgy tűnik, egyre gyakrabban feledkezik meg rólam. Egyszerűen elhanyagol. Pedig a testem remeg a vágytól. Feküdnék csak melléje, hogy érezze. Én is a nagy örökség része vagyok. Bizonyítanám. Komoly személyem. Valóban méltó a feleség szerepre.
2: Rosalina. Tegnap még egész mást mondott a fogadóban.
6: Ki emlékszik a tegnapra?
2: Furcsa.
6: Annyi furcsaság van ezen a világon.
0: Elővesz egy legyezőt, legyezi magát.
6: Maguk még sosem gondoltak a szerelemre. Olyan ez, mint a fa gyümölcs nélkül.
2: Inkább tövis nélkül.
6: Ha ez így van, akkor én inkább a töviseket választom.
1: Én pedig a koronát.
2: Próbáljam meg tárgyilagos lenni.
6: A múltkor is mi történt?
1: Mi?
6: Éppen a konyhámban időztem. Egy kicsit untam már az egészet, vagy 20 éve ezt csinálom. Egyszer csak felnéztem mosogatás közben, és mit láttam? Vagy inkább kit? Egy gyönyörű papot. Kissé hihetetlen, de ez így van. És beleláttam a lelkébe. Ő pedig meglátta bennem Mária Magdalénát, aki éppen egy pincérlány képében kísértette meg.
1: Mária Magdaléna pincérnő lett volna.
2: José, a Manuel atya minden kísértésnek ellenáll.
1: Mi is próbálkoztunk.
2: Rózsa, még egy ilyen elszólás, és holnap visszautazol Limába, aztán gyóntathatsz az indiánokkal.
6: Rózsa tövis nélkül. Az ám. Azok vagyunk, ha a nagy kertész is úgy gondolja.
2: A maga eszményeivel miért cseppet sem azonosulunk?
1: Sőt, kikérjük magunknak.
6: A végén lehet elbukom, de örömmel teszem, mert elmondhatom, hogy végül merész és bátor voltam. Én szerettem, és nem csak Isten.
2: Kifelé?
1: Majd értesítjük.
6: Nem véletlen, hogy
2: nem véletlen, hogy ez a Pablos elhagyott. Igen, Rosalina. Nem véletlen, hogy elhagyta. Don Miguel se fogja nagyra értékelni látván, mit művelt a birtokkal.
1: Csak a testi vágyai űzik, hajtják.
2: És a gazdag élet. Mi olyan elérhető közelségbe került. Most, ahogy régi szerelme, Pablos örökölt.
1: Nehéz egy nap.
2: Mikor volt könnyebb?
1: Talán az antik korban.
0: Jön Don Cisco, borostás és fáradt.
2: Mennyi rossz hajl a meg szemében.
1: Lett volna inkább szerzetes.
2: És korán sem aszkéta.
7: Nem vagyok kéjent. Nincsenek bűneim, még hajlamom se rá. Minek is ostoba tettekkel tetézni amúgy is felettébb nagy bajainkat? Már a szándék is a büntetendő. Arctalan világ ez. Senki se vállalja magát. Csak fecseg a jós is. A pap félrebeszél, a király nemes tettekkel próbál helyrehozni évszázados hibákat. A költő mit tehet? álomra hajtja a fejét, ami így él, vagy szembesíti a mindenkori bűnösöket. Ez utóbbi cselekedet igen hasonlatos az önök foglalatosságához.
2: Nem egy beszéd.
7: Inkább igaz.
2: Nincs arra szó.
7: A költő, ha nem Istennek hódol, akkor a hibát követel, hogy az már-már helyrehozhatatlan. Derék dolog szeretni a nőket, ismerni lelkük minden szép elferdülését. De inkább rossz az, mint sem jó, hiszen előbb vagy utóbb áldozatként tekintenek le ránk. És megsemmisítő lesz a végső vereség. A nyereség pedig oly kevés, hogy abból értelmünk alig, ha gyarapszik. Marad hát a versírás, mi frissítő oltalom, lelki higiénia.
2: Kérem, akkor mégis mi célról jött ide?
7: Oly kedvetlen vagyok, de vérből kalandra kész. És amúgy is, ez a nemzetmegmentő program teljesen lenyűgöz. A költő rajongva szereti hűtlen nemzetét.
2: Köpönyök forgató.
1: Nem tudom követni.
7: Nem szent, de az lehetne. Nem más ő, mint a költő.
0: A közönség felé mondja.
7: Itt ül önök előtt. Nézzenek meg innen. Bármikor megtérhetek. Ez irigyelt kényelmem egyik oka. A szabadságom pedig nem eladó. A herceg külön kérésére érkeztem ide, és este már nála vacsorázom. De Sevilla gazdag és előkelő város. Nem hagyhatom ki az élvezeteket sem. Ezért arra gondoltam, komoly nőt keresek, aki partnerem lesz a bölcs életben.
2: Hát, végre, hogy lassan észhez tér.
7: Maradok az örök, hős Don Cisco. A költő bennem megérett arra, hogy versorait ne csak a báj és a képzelet öntetszelgő játéka alakítsa, hanem maga az igazság. A fokozhatatlan életigazság vezéreljen, amelyért nap mint nap harcba szállhatok. Malvinka jól szólt, mit ön biztatott.
0: Don Cisco el.
2: Fárasztó egy alak.
1: Nem érdemli meg Donna Annát.
2: Folyton hazudik.
1: De bátor.
2: De kit szeret?
1: Magán kívül senkit.
2: Te terülsd a szószáker.
1: De változhat még sokat.
2: Talán.
1: Ha mi is úgy akarjuk.
0: Érkezik Malvinka.
8: Ó, drága szent lelkeim. Maguk biztos tudják, hol lakik Isten. Akarom mondani a költő, aki azt hitte, csak az övé a szerelem minden kínja és öröme. Pedig jut abból másoknak is bőven. Végül belehalnak. Szabadulni akarok hát tőle, nevét nem mondom, de legyen átkozott. A fájdalom nem olyan édes már, felettesse inkább egy újabb pikírt kaland, mely szívemnek oly drága. Régi szerelmeim, édes poéták, ismeretlen tömeg sírba vett benneteket a hűtlen emlékezet. Több könnyet nem hullajthatok.
2: Ez már a gyógyulás felé vezető út.
1: Micsoda dráma!
2: Keresztény analízis. Nem véletlen. A jámborokból lesznek a szentek.
1: Jámbor ez?
2: Vértanúságra készül.
1: Költők áldozata ez is. Másról sem szól a világirodalom.
2: Szörnyű egy világot élünk, még jó, hogy az egyház szárnya alatt biztonságban lehettünk.
1: Nem is tudom. Lehet, hogy jobb lenne szabadon viselni, mint a sors ránk mér. Vállalni bátra mi jön, és nem így megnyomorító gyermetek szolgálatban. Üdvözülni kínok nélkül. Ki hallott már ilyet?
2: Mégis mi a terved?
0: Rózsa, kirózsozza a száját.
2: Furcsa vagy mostanság. Által esvén a böjtökön.
1: Ez csak a változó idők szem.
2: Újabb felekezet, újabb szokások?
1: Arctalankor ez. Csak megerősítem külső és belső körvonalaimat.
8: Nővérek. Szeretett nővéreim. Sevilla gyönyörű város. Hol kezdjem el új életemet? Milyen férfi embert keresek magamnak? Oltalomra vágyom. Érdekes, az előbb annyi új arcot láttam, bennem annyi furcsa érzés kavarok. Ismerős ismeretlenek, költők, polgárok, szolgálók és szentek. Na és a herceg, aki eljön, ki tud ebben eligazodni? De volt egy férfi, Kissé talán torzomborz, mégis szava a magasságos eget ostromolta. Hangja színe, mint a felhőké. Arca, akár a kelő nap. Egy leégett színházról mesélt, és most azért jött, hogy itt újra megalapítsa. Hite erős alkatú, lelke hozzá a motor. Nyavajáit legyőzi a szent akarat.
2: Ámen.
1: Legyen hát, mit kíván.
2: Nehéz Malvinkával vitatkozni.
1: Olykor az egyház is felkészületlen. Ahány hívő, annyi szokás.
2: Malvinka, maga a szentség földi szentély előtt várakozik. Kopogjon be. Nem múlassa az idejét hiába.
1: A szájrúzs.
0: Rózsa átnyújtja Malvinkának a szájrúst.
1: Ez hatásos.
8: Megyek. Hitem szerint ma eljön, akit keresek.
2: Elbizony.
1: Legyen erős, Malvinka.
2: Tanulja meg utálni a költőket.
8: Tanulom.
0: Malvinka el.
2: Mára végeztünk.
1: Sose hitt.
2: Mennyi váratlan kísértés.
1: Nem inkább kísértet.
0: Jön Pepito.
5: Megbocsássanak, kérem, Pepito vagyok. Pepe. Guillermo Pepe González Tobias. Én csak az úrnőmet keresem. Néhány perce még ebben a szobában Donna Anna neve. Ennyit elárulhatok. Dolgom akadt, így hát elkerültük egymást, pedig szavamat adtam, hogy még ma visszajövök. Nemrég érkeztünk a szomszéd faluból. Szegény asszonyom hóbortos férjéről menekülne közben, úgy tűnik továbbra sem közömbös a másik nem iránt. Erős hajlandóságot mutat. Ki tud, hát szerelem nélkül élni. Kell a boldog riadalom.
0: Rózsára mosolyog.
5: Ennyi szépségtől hamar elsápad az ember. Ezzel mindenki így van Spanyolországban.
1: Hogy ez mennyire így van?
2: Rózsa!
1: De hisz igazat mond.
2: Kihagy belőled a tisztesség?
1: Nagyon sajnálom, de oly kényelmetlen szék. Ezer okom van rá, hogy bosszúságom ne titkolja.
5: Nagy úr a bánat, én tudom.
2: Tisztelt Tobiás úr. Úgy hiszem, mindenki megkapta már a meghívót, este nagy ünnep.
5: Tudok róla, hát oda csábítanám az asszonyomat is, csak azt tudnám, hol van.
2: Donna Anna még az este előtt találkozik a kiszemeltünkkel, hisz ezért jött ide.
5: Láttam én, hogy szenved. 10 körömmel a falat kaparta. Itt Sevillában még a levegő is más, én tudom, itt születtem.
2: Mi mindig a napi kínálatot szemügyre véve döntünk. Remélem, jól sikerül majd az összejövetel az ismerkedés. Ott mindenki csupán egy apró jelre vár, egy aprócska gesztusra, hogy felismerhesse partnerét, de talán Glendő vőlegényét, menyasszonyát is. Sose lehet tudni.
5: Jól hangzik.
1: És ön?
5: Hogy én?
1: Magányos, ebájos városfalai között.
5: Nincs egy pezetám se. Ez pedig éppen elég a szomorúsághoz. Egy boldog ölelés talán.
1: Mi nyomorú idők.
2: Még a műszaknak.
1: Hadd öleljen meg, Pepito. Hadd segítsek magán ebben az ember feletti közelemben. Látja, Pepito, Isten is önnel van.
2: A földi élet csak egy átmeneti korszak.
5: Sosem ölelt még apáca. Imádom az ilyen átmeneti korszakokat.
2: Akkor itt az ideje.
1: Úgy édesebb, a titkos.
5: Ez is a megváltástan része?
1: Semmi esetre sem a pokol.
2: Ne legyen szégyellős, Pepito.
1: Tanom van rá, hogy nem történt semmi.
2: Ne akarjon semmi rosszat.
5: Én nem.
1: Oly sok a szó.
2: Ön az a ritka vendég, akire számítani lehet.
5: Esküszöm, Sevilla egy csoda.
1: A legjobb hely a világon.
5: Úgy ölel, ahogy senki sem még.
0: Sötét.

0: Harmadik jelenet. Egy gyönyörű kerc, hátul erkély, lépcsők. Lépcsők balra, lépcsők jobbra. Áruhában és kimaszkírozva felismerhetetlenül ott érkeznek a szereplők. Pablos, Donna Anna, Don Cisco, Rosalina, Don Tabasco és Malvinka. Egy pillanatra megállnak, a nézők felé beszélnek.
1: Itt vagyok hát, készen az estre.
2: Nem sokára új fény ragyogja be Sevillát.
3: Végre, hogy szabad vagyok, ameddig élek, remélek.
4: Sorsom fölött magam dönthetek. Szándékom nem oly titkos, mint gondolnák.
5: Pásztori játék az én lelkem, hol közös a játék öröme.
6: Félig áruhában bár, de szent küldetéssel. Amíg szemérmünk engedi, addig, és ne tovább.
1: Boldog ki a költés urai közt olvasni tud.
3: Legfőbb kincs, jámborság és mérték.
5: Amor sanctus, csak Istennel édesülve teljesül.
4: Amíg a gazdagság a tét, addig az erény lesajnált szolga csak.
1: Úgy fáj, ha félreértenek! Ó, ti mindig ellenem forduló metaforák!
6: Az élet kincs, pazargyűjtemény. Vajon még mit rejteget?
4: Legyen hát erőnk!
5: Szűz szeretet, kiben nincs semmi bűn.
0: Mindenki felé lénkül keresi a párját. Az azonos virágúak keresik egymást. Kinek a ruhája van tűzve ruhájára, ki a kezébe tartja a jelzést. Egymástól távol leül mindenki a párjával. Don Cisco Rosalinával, Don Tabasco Malvinkával, Pablos Annával. Most már mindenki leveti álcáját.
1: Micsoda nap? Úgy látom, maga az. De kicsoda?
4: Egy szomorú nő, aki szökésben van.
1: Micsoda világ. Kedves és bájos.
4: Nem éppen az én folytám, de stílusa megnyerő.
1: Hol is kezdjen? Hol is kezdje egy pár, aki még nem is volt nászúton?
4: Ez a kert alkalmas.
1: Négy csekély benne a szemérem.
4: Ez valósággal olvas a gondolataimban.
1: Költő vagyok.
4: Még csak ez hiányzott. Akarom mondani, minő szerencse, hogy nem egy istálló mesterrel hozott össze a sors.
1: A nővérek figyelme mindenre kiterjed. A rang, a szociális

0: engednék, javítson ki.
1: Nem is tudom, hogy mondjam.
0: Nehéz a szó. Szívének felettébb nagy dobbanása mindig elárulja az embert.
1: Nem is mit titkolnom, de azt hiszem, egyre inkább muszáj lesz.
2: Úri hölgy, ki még nem ismeri a költőket.
1: Mondjam meg neki.
2: Mi gyorsan elárult magáról mindent?
1: Szeressen meg, aztán majd kitárolok.
0: Érzem a szívemet! Ez jó jel!
1: Ó, uram! Bennünket nem véletlenül rendeltek ide.
2: Ó, az biztos. Milyen szívdöglesztő?
1: Akarom mondani, nem is rendeltek, mert ez maga az isteni gondviselés. Ön hisz benne?
2: Egy híres nevezetes család becsülettel megszerzett vagyonát nem kérdőjelezi meg az ember.
1: Abban nincs is hiba, vagyis... de...
2: Tán csak nem éppen most mulatja el az egyik élveteg nagypapa?
1: Nem, nem, szó sincs róla. Az én családom tisztességes.
2: Ó, mindenhol lehetnek nem várt fordulatok.
1: Nálunk nincsenek.
2: Ezer bocsánat. A nevem Don Sisko.
1: Az enyém pedig Rosalina. Csupán ennyi.
2: Azért vagyok itt, mert a feleségem... üszítelszik. Elhagyott. Sok mindent próbáltam, de tudja, a nehéz természet az olyasféle átok, amelyet lehetetlenség eltitkolni. Egyszer csak fogta magát, egy mondva csinált ügy miatt se szó, se beszéd, elköltözött hazúról. Remélem vigasztalódik majd máshol. Más ölében.
1: Nem könnyű az élet.
2: Van ennél lesújtóbb.
1: Miről meséljek? A kocsmáról? A sivatagról?
2: Aki ilyen árva, mint én, annak minden perc gyötrelem és nyomorúság. Semmi fény, semmi csillogás.
1: A házunk tele van arany gyertyatartókkal.
2: Arany gyertyatartókkal?
1: Minden méteren találni egyet.
2: Minden méteren.
1: Nálunk aztán sosincs sötét.
2: Látja, pont erre lenne szükségem. Arany fény, mely által járja az árnyékos szobákat.
1: Termeket.
2: Persze, az óriási, húzatos termeket.
1: Éjjel pedig gazdag kísértetek ülnek a tetőkön. Békésen szivaroznak a holdfényben.
2: Kísértetek a holdfényben?
1: Az ősök szelleme. Ki tudja, mily bűnöket hordoznak porladó lelkükben?
2: Ki tudja. Én azt hiszem, jól érzem magam.
1: Akkor én is.
2: Ha mind a ketten, akkor kár tovább. Hogy is mondjam.
1: Nehéz kimondani, igaz?
2: Valahogy nem jön az ember torkára.
1: Olyan.
2: De én kiművel vagyok. Mondjuk, ha a származásra gondolok, akkor maga még inkább az.
1: Mindig is utáltam a szolgálókat, a pincéreket.
2: A szolgálókat? Magatán dolgozott pincérként is?
1: Én? Mit gondol?
2: Gondoltam, kipróbálta.
1: Nézem, milyen sima kezem van. Inkább tanultam otthon. A feldíszített termekben, az aranyos gyertyatartók között járkáltam leföl. Tudja, milyen fárasztó ekkora távolságokat megtenni minden áldott nap? Egyszer láttam egy gondterhelt felszolgálót, aki nálunk dolgozott, odalent vidéken, a konyhán. Ennél undorítóbb dolog nincs is a világon. Bűz és ételmaradék. Ordenári hagymaszag. Milyen jó, hogy gazdag családban születtem.
2: Hát még nekem. Ha már itt vagyunk ebben a gyönyörű kertben, melyben valaha nemzetünk büszke trubadúrjai múlatták drága idejüket, engedje meg, hogy feltegyek egy kérdést. Mondja, kedves Rosalina, maga szűzmény.
1: Hogy gondolja, ahogy én? Nem voltak még nekem olyan vágyaim. Ki jött volna hozzám? Akárki nem nyerhetett bebocsátást. Lássa be, egy nemes hölgy igen kényes, és oly törvények védik, melyeket igen nehéz általhágnia.
2: Igaz. Miért is vagyok ma ilyen ostoba?
1: Akkor mi legyen? Ma este... van valami kötelező programja?
2: Nincs. Nekem? Jaj, egy apróság. Felolvasnom kell valamit, még ma este.
1: Hol? Kinek?
2: Majd meglátja.
1: Egyelőre jól megy.
2: Meghatotta.
1: Olyan szavatartó, mint amilyen nyájas.
2: Látom a jövőt.
3: A másik sarokban Pablos és Donna Anna.

0: fantasztikus jelenet. Mindketten szeretnének megszólalni. Szólásra nyitják a szájukat, aztán mégis csendben maradnak. Mocorognak. Az egyik pillanatban éppen egyszerre szólalnak meg.
1: Azt akarom mondani... Mondja csak!
2: Kérem!
0: Nevetnek! Kínos csend!
2: Amikor még a vendéglőben dolgoztam... Úristen, mit beszélek? Vagyis amikor még nem Sevillában éltem, akkor oly sokszor vágyakoztam ide.
1: Hát igen, a vágyak...
2: Olykor azt éreztem, elpusztulok a vágyaktól.
1: De talán mégsem jó, ha beteljesülnek.
2: Gondolja, hogy jobb otthon ülni a kemény ágyon és számolni a perceket. A nevem Paulos. De ki tudja meddig? Holnaptól már más időszámítás kezdődik.
1: Én, Donna Anna, aki csalódtam a házasság boldognak hazudott intézményében, mostantól a csillagos eget választom. Már felismerem az összes csillagképet. Állítólag Sevillában a legszebb az ég.
2: Az, ha az ember kiül a márványból faragott erkélyére, rágyűjt egy esti szivarra, mi mást is gondolhatna? Ha a férfi biztos a dolgában, onnantól ő vonza magához a szerelmet. Érzi, milyen kellemes itt a levegő.
1: Rozmaring és levendula, megfűszerezve némi babér illattal.
2: Mély könnyű is azt gondolni. Csupa álom az élet.
1: Ha egy percre is, de megéri.
2: Azt a pillanatot sose feledjük el. De minek a pillanatnak élni, ha megválthat bennünket egy nem várt gazdagság?
1: Én nem örököltem semmit. A ház a férjemé. Egyszerűen csak nem volt rám szüksége. De mit számít a vagyon? Mérgünket alig, ha csillapítja. De haragunk múlik, s gyógyul a lélek. Egyszer majd úgy tárjuk ki ablakunk, hogy a friss tavasz sóhaja száll felénk. Mi beszippantjuk, és rögtön urrá lesz rajtunk a végtelenség vigasztaló érzése.
2: Nekem mégis nagy a szerencsém.
1: Én meg egyedül maradok, mint halálig.
2: Ó, Donna Anna, ez a város szent. Itt az együttlét nem kínozza majd sokáig, mert szó mi szó nekem...
1: Egy dolgot eldöntöttem. Csupán nemesi családból származó férfit választok. Egy nőnek ebben a korban már a bizonytalanság több, mint rémisztő.
2: Pénzem, mint a pejva.
0: Egy nemesi levelet meg beszerzek valahogy.
1: Pablos, megbízom önben, de ha becsap, engem többé sose lát.
2: Donna Anna, épp úgy békére vágyom. Koránt sem alattvalónak tekintem, de úrnőmnek, mint a régi lovonok.
1: Nem elég dacos. Ez nagyon egybecseng azzal, amit Don Cisco szokott mondani. De próba szerencse.
2: Egy langyos fürdő, ágy, reggeli kávé. Dúskálok az anyagi javakban. A palotám már valahol itt áll. Nem lesz keserű az élete, ígérem. Elhozom önnek a családi békét. Rettegnie nincs mitől. Csend, nyugalom, madárcsicsergés, olajos balzsam. És Sevilla simogató fényei.
1: Úgy tűnik. Könnyeket csalt a szemembe.
2: Ha valaki a csupasz igazságot mondja...
1: Ön az egyetlen férfi, aki nem hazudik.
2: Én soha.
1: Legyen a férjem. Elköltözünk majd vidékre.
2: Onnan jöttem. A képzelete oly szertelen.
0: A másik sorokban Don Tabasco és Malvinka.
3: Ó, mennyi titok, mennyi névtelen egyedüllét. De mégis szelíd testvér a magány. Karcsúságra nevel, önmegtartóztatásra. Csak törékeny nyugalmunkat fel ne dúlja semmi. Amúgy megtürelem kell mindenhez. Ezt én mondom, Don Tabasco, a falusi bolondból lett színész.
4: Mennyi bölcs szó. Ön fején találja a szöget.
3: Hölgyem, szívemet oly sokszor gúnyolta már ez az ostoba század. A nagyapám is trubadúr volt, az apám is, mindenki ebben a családban. Nincs okom megváltozni.
4: A szívemből szól, Don Tabasco. Én világéletemben árva voltam. Meghatódom, ha valaki így nemes szenvedéllyel szónokol a magányról.
3: Ne sírjon, kérem. Ma végre kigyúlnak a fények, a színpad felizzik. Eljön az idő, a várva várt midőn, a színészmesterség elnyeri megérdemelt jutalmát. hisz semmivel sem könnyebb ez, mint folyton csak élni. Azt amúgy is lehetetlen. Én, aki ezt választottam, az életről mondok le. Valóság helyett im, marad-e maskarás játék? De hát melyik előbbre való, asszonyom? Tessék-e szöveg, gyakoroljon hát örömmel, ön lesz Chloe, én pedig Daphnis. Álmunk csak így teljesülhet.
4: Már is könnyeket csalt a szemembe. Az előbb még azt hittem vége mindennek, most pedig...
3: Most pedig... félre. Nem sok időnk maradt.
4: Képes lennék önnel elutazni a világ végére is. De ki tudja, hogy az merre van?
3: Hisz bennem? Már is.
4: Önt kerestem egész életemben. Nem várok tovább. Az ön színháza az enyém is. A kísérteteket örökre legyőzzük.
3: Ó, asszonyom, micsoda ajándék ez a sorstól.
4: Szerelmem, Daphnis. Tétlen nézzük, hogy a világ megnyomorít minden szerelmes tiszta lelket.
3: Ó, Chloe.
0: Don Tabasco és Malvinka félre vonul, szöveget tanulnak. Hirtelen zene, koravel spanyoli udvari muzsika, fénygyúl, érkezik Sevilla hercege kíséretével, továbbá José atya, a két nővér, velük pedig Pepito.
3: A herceg?
0: A kertben jelenlévők megzavarodnak. Szépítkezni kezdenek. A herceg és kísérete birtokba veszi a kertet és a házhozba vezető lépcsősort. Hozi atya keresztet vett. A két nővér divatos ruhában áldogál. Közre fogják Pepitót, aki szemlátomást jól érzi magát. A herceg méltóság teljesen sétálgat. Hozi atya, a herceg minden mozdulatára figyel.
5: Hadd szóljak hát! Az éj leszállt, időnk kevés. De aranyló fénybe vonja e házat a sok lobogó ünnepi fákja. Ez a nap kiváló alkalom, hogy magasztalhassuk szent városunkat. Mert a küldetés örök, a cél pedig egy. Ne felejtsük emberségünket, mely oly sokszor fordul visszájára, kivált, ha szerelembe esünk. Íme a kert, mely oly emlékeket hordoz, mit feledni nem szabad. E buja hely az első emberpár bűnös sóhajaitól terhes. De mi, akik ismerjük az ősi bűn titkát, mert naponta engedünk a kísértésnek, most mégis jóvátétellel tartozunk azoknak, akik nálunk is többet szenvednek. Kik ők? Az árvák. A legmagányosabbak, akiket magukra hagytunk. De szeretetteljes törődés nélkül elvesznek. Akiknek segélykérő tekintete megfoszt olcsó kényelmünktől. Ezennel tudatom, hogy Sevilla jeles neves emberének, a néhai Carlos Queiroz úrnak sajnálatos halála miatt az események felgyorsultak. Mindannyian tudjuk, ez a szent ember mi isteni odaadással támogatta a szegényeket, és az éhező koldusokat. Mint hogy a megboldogult ezt már nem teheti én, Sevilla hercege, úgy döntöttem, hogy a már üdvözült Carlos Queiroz üresen maradt palotájába rendeletem alapján árvák költöznek.
2: Árvák? Miféle árvák?
6: Csendet kérünk!
5: Én, Sevilla hercege, ezennel árvaházat létesítek az elhunyt pompás birtokának helyén. Carlos Queiroz uraság törvény szerinti egyetlen örököse pedig, egy távoli rokona, nevezetesen Juan Pablos falusi felszolgáló, aki a bíróság által már korábban megküldött hivatalos levéllel igazolhatja jogát az épületre. E fényes palota a jövőben törvényes árvaházként fog működni. Az említett örökösnek persze szigorú kötelessége gondoskodnia Sevilla és a környék árváiról, akik a mai napon végre elfoglalhatják új otthonukat.
6: Elájulok.
2: Ez nem lehet, ez valami félreértés.
6: Tényleg azt gondolja Pablos úr, hogy a herceg tévesen ítélte meg a dolgot?
2: Semmi esetre sem, de hát... Ez...
5: Mi lesz a gazdagságunkkal?
2: Hiába sok terv!
6: Juan Pablos úr mától fogva köteles ellátni a kastély új lakóit. Mégse feledje, oly nemes és szent küldetés ez, amelyre sokan áhítoznak.
2: Engem kivéve.
6: A jó Isten akarata ez. A herceg pedig csak törvénybe foglalta azt, amit valaha az ég ránk rótt.
2: Ha tudom, inkább otthon maradok. Minek nekem az ég vagy földi törvények?
6: Senki sem kerüli el a sorsát. Jobb, ha belenyugszik. Úgy boldogabbak lesznek a szegény árvák is. Gondoljon a jövőre. Mit ér a gazdagság, mi meddő öröm, ha másokon nem segít?
2: Nem könnyű.
5: Takarítónak talán jó leszek.
6: Rosalina, jó választás.
0: Oda jön Donna Anna. Pabloshoz.
1: Csúnyán becsapott. Semmi nemesi vér, semmi vagyon. Az ember mindig csalódik.
0: Tudtam én.
1: Nem állítom többé a szerelmet. Pepito, hol van? Az előbb még...
3: Két angyal karjában.
1: Csak nekem nem sikerül.
3: Mindenkinek sikerül.
2: Valaki átvert.
1: Elég ebből, haza akarok menni.
0: Pepito egy két nővérrel sétálgat. Don Cisco felismeri Pepitót. Donna Anna pedig Don Ciscót, aki Rosalinával társalog. Don Ciscóhoz.
5: Ön az egyetlen, akiben még csak hitem van. Ugye nem akarja, hogy takarító legyek egy árvaházban, ugye nem? Ön gazdag ember. Mondja azt, hogy szeret, hogy elvisz innen, mert én végtelenül elveszettnek érzem magam.
7: Milyen bűbájos.
1: Micsoda arcatlan csevegés.
5: Kérem, segítsen rajta.
0: Papírt szorongat a kezében.
7: Én... tulajdonképpen szeretem. De most mit is mondjak? Ez nem az a pillanat, amikor egy költés sohasem hazudik, vagyis mégis.
6: Figyelem, a herceg szólni kíván.
5: Most pedig szólítom költőnket, aki eme életigenlő és különleges napon eljött hozzánk, hogy felolvassa frissen írt költeményét, egy valódi és utánozhatatlan hét sorost, amelyben minden életbölcsessége és tudása benne foglaltatik. Ma éjszaka egész Sevilla ünnepel, de előtte hallgassuk a költőt.
1: Don Cisco!
5: Költő volna?
4: Elájulok. A nagy poéta Sevillában.
7: Micsoda pillanat!
2: Már csak ez hiányzott.
0: Don Cisco félre van szorog a lépcsőre. Györk írja kéziratot. Toporog. Lassan olvassa.
7: Megszeppenve bár, de nem feladva a jót, most így gyülekezünk némán. Mert olykor borul a rend, az ősi. De mindaz, amire vágyunk. Maga a halhatatlanság. Kinek a hírnév, kinek a poézis, kinek az éj, messze illatozó rózsája.
0: Don Cisco nyújtan felolvassa, megtörli izzadt homlokát. Taps, fogadja.
3: A művészet áldás. Oin, Cloin.
4: Illatos Daphnison.
2: Hát itt van már megint a vén bolond.
7: Malvinka, remélem nem szeret már oly hevesen. Nem oly nyers rajongással.
4: Kigyógyultam magából. Sokkal boldogabb vagyok.
3: Ki ez az úr?
4: Már is féltékeny.
7: De hiszen ez Don Tabasco.
4: A nagy színház alapító. Csodálja csak. Egy ilyen ember valódi kincs.
0: Mindenki, aki itt együgyű felé fordul, megmosolyogják.
5: Sehol sincs nyugalom.
1: Pihenjünk végre.
7: Ó, Donna Anna. Maga itt?
1: És maga?
7: Mindannyian lázasan kerestünk valamit.
1: Én csak kíváncsi voltam.
7: Megérte?
1: Láttunk új dolgokat. Nem elég? De ez a társkereső klub, nem az igazi.
7: Itt csak is az árváké a jövő.
1: Meg Pepitoé. A két nővér elcsavarta a fejét. Amúgy is mindig visszavágyott Sevillába.
7: A költészethez csend kell. Falusi otthon és zöldellő természet. Hattyú és tó.
1: No végre, a régi hang. Csak semmi alakoskodás.
7: Esküszöm.
0: Don Tabasco és Malvinka, mint Daphnis és Chloe. Malvinka úgy tesz, mintha aludna.
3: Mi békésen szunnyad, mi édesen piheg a szája. Narancsnak nincsen ilyen illata, ligetnek sincsen ilyen lehellete. Csókolnám, de félek, hogy a csók a szívembe mar, és megrészegít akárcsak a friss méz. Meg aztán csókommal álmából kelteném. De jaj! A tücskök harsogásukkal nem is hagyják már sokáig aludni. Öklelőzve csattogtatják szarvuk a bakok.
0: Don Tabasco egy papírt nyom a mellette álló Hozi atya kezébe. Aki meglepve nézi, majd olvassa. Hozi atya, mit filétasz?
6: Érosz, gyermekeim, egy isten. Fiatal és szép, szárnyaló isten. Ezért is leli örömét a fiatalságban, ezért ad szárnyakat az emberek lelkének. Hat alma nagyobb még Zeuszénál is, ura az őselemeknek, ura az égitesteknek. Az ő parancsára folynak a vizek, és fújnak a szelek.
0: Don Tabasco megcsókolja az alvó Malvinkát, a közönség tapsol, éjjelzik. Hozé atya is meghajol.
5: Menjünk hát!
0: Rosalinához és Pavloshoz.
5: Hagyjuk-e boldog párt, hisz van dolgunk elég. Mi pedig ünnepeljük, mert ma még miénk a rang és az öröm.
0: Udvari zene. A szereplők lassan kivonulnak. Csak Rosalina és Pavlos maradott. Különböző helyekről pedig előjönnek az árvák. Mindenfelé ők láthatóak. Az erkélyen, a fák alatt, az ablakban, a hintán. Rosalina és Pavlos eleinte csodálkozva, majd mosolyogva figyeli a gyülekezőket. Vége!

0: adásból is adjatok.
1: Oké, sziasztok, ez itt a Pergőképek a Tilos Rádióban, az FM 90.3-on, adástelefonunk 215-37-73, a pultban Ozi, helyettesíti doktor át, vendégeink Szabány György, Müller Dóra, és exkluzív vendégünk egy másik műsorban, Dávid Fecó. Melyik nevedet szereted jobban?
2: Feri.
1: Feri?
2: Most én a Feri egy ideje.
1: Jó, tehát a kettárgyas Feri, az előbb láthattam őt, volt szerencsém, Francesco, hogy hívják a szakállasnőt?
2: Wurst.
1: Francesco Wurst szerepében.
3: Mindig.
1: Látni.
2: Hát buziskodtunk itt a rádióban. Mondjuk
3: Wurst.
4: De és tök jól áll a paróka.
3: A paróka jó műfaj. Ja.
1: És
3: arról beszéljünk.
4: Miért tabu a paróka?
3: Szerintem nem is annyira tabu, mint tabu.
2: Hát nagyon.
4: Hát figyelj, menj ki az utcára, és sétálj el a bláig, és mutass egy pasit, aki parókába tökül.
3: Hát a jó parókán nem látod, hogy paróka.
2: De akkor is... Akkor
4: mindenkinek a fejét emeljük meg a haját.
2: Azt hinnék, hogy ciki, hogyha most parókáznék, vagy hogy bajom van.
3: Hát nem, igen, ez már ez egy mondás, hogy ugye összekötődött egy komoly betegséggel, meg az ahhoz kapcsolódó terápiával, a kopasság és arra paróka.
2: Pedig ez régen ment.
3: Abszolút, hát és a zsidónöknek meg igen. Ugye kötelező is.
2: Meg anyámnak volt, pedig megvan a hajának minden.
3: Én anyámnak is.
2: De tényleg, és kajak volt, aki parókája.
4: Én azt mondtam, hogy a betegségre arra utaz, hogy bizonyos hajlamok a másik nem iránti tisztelet, vagy...
2: Nem, a medikalizáción túléptem. De én emlékszem, uternak volt,
3: és más színű volt, mint a haja?
2: Igen, és sapkaként használtam.
3: Hát persze, milyen,
2: melegítésre.
3: De hát a karafiát például hord, tehát ott ugye az meg art.

0: Ez tényleg ez a... Nekem van hangom?
1: Igen.
0: Putyin paróka.
2: Bőrparóka.
0: De ez tök, egyébként ez iszonyú perspektívát nyit előttem, mert én nyáron szeretem levágni a hajamat, mert az olyan jó, amikor süti a nap, meg fújja a szél, és akkor mindig ősszel meg szoktam növeszteni, hát hogy a hideg miatt. De hát, hogyha van 6 parókám otthon, amit váltogatni tudok, és a sapka helyett hordom, akkor az tök oké, nem?
3: És akkor mostantól mindenki rakja el a levágott haját.
1: Hát, vagy
3: de a hosszú tincseket végképp.
1: Meg vegyen 2-3 parókát, mert jön a tél például, és akkor...
3: Füles paróka?
0: Olyan nincs, hogy paróka kölcsönző?
2: Biztos, hogy van. Meg most már biztos, hogy a parókák nagyon jó minőségűek. Vagy így gondolomban is van valami paróka fejlődés.
3: Hát biztos, szeretnél. Hogy van prémium paróka. Tehát, hogy ez
2: igen.
3: Valami fejbarát. Már azért ezek elég kényelmetlenek, amiket itt kipróbáltunk. Ja. Ezek a nejlon harisnyaljú ilyen
0: azért egy furcsák. Doktori disszertáció címje az, hogy paróka fejlődés történet.
2: Hát meg ugye az, hogy valaki eladja a haját.
3: Simonovics biztos.
2: Hogy eladja a haját.
1: Tudom, hogy erről beszélünk, akkor behív a Mandy Wynet, mert van nagy szakértője.
3: Parókának?
1: A parókáknak.
2: De ő hold is, vagy
1: mi? Nem, ő kereskedett ezzel.
0: Hongkongból, azzal alapozta meg a...
1: Ez a filmes vonatkozásunk volt.
0: Mert egy filmes műsorban
2: szép átkötés, kétségkívül szép átkötés.
0: Figyelj, itt végtelen sok átkötés.
2: Éreztem.
0: Ugye a paróka az...
3: Ne is kötődik.
0: Halló!
4: Jó napot kívánok, a Golyos vagyok.
0: Hello!
2: Hi!
4: A parókákról van szó, tényleg?
0: Is. Nem, minden másról.
4: Képzeljétek el. Nekünk van ilyen vállalkozásunk, hogy ilyen üzletberendezéseket forgalmazunk, és van benne kirakati baba is, és van olyan is, amihez paróka kell.
3: Tadám.
4: Úgyhogy én, ha kell ilyen, akkor én tudok.
2: Ilyen bobberre is kéne.
4: De van olyan is, te.
3: De mi van egy paróka nagyker?
4: Nem, hanem egyébként azt nem tudom, hogy van-e, de mindegy, de hogy az egy bibi van, hogy ezeknek a ilyen kisebb, általában a babáknak valahogy kisebb a fejük, vagy lehet, hogy az én fejem nagyobb, nem tudom. És az emberre olyan furcsán megy rá az ember fejre, mert tudod, van olyan a...
3: Kis fejűek.
4: Na, kisebb fejűek, igen, és hogy van olyan egyébként paróka bőr is, tudod, amiből a haj kijön, és nem tudom máshogy nevezni. Ami ilyen fejformára van szabva, de van olyan is, ami ilyen nesztháló, ilyen nesztszerű, tehát ilyen hálószerű valami.
2: Én csak olyat láttam.
4: Idomul a fejhez, és akkor ráadásul van rajta ilyen gumi is, amivel meg tudod szorítani, fejedre tudod szorítani.
0: Figyelj, erre jársz, dobjál be néhányat.
4: Nem, csak az jutott eszembe, mert hát szoktak hozzánk vevők járni néha. Tehát kijönnek a bemutató terembe.
1: Néha vevők is.
4: És akkor van, tudod...
0: Jól megy a biznisz.
4: Na várjál, de olyan vicces, hogy tudod, ilyen komoly üzletemberek, hogy itt órákat ott tárgyalnak, hogy akkor kéne, nem tudom, üzlethálózata van, és akkor itt kéne 20 üzletben, nem tudom, hány baba. De hát a végén, mikor meglátja a parókát, hát akkor mindenkiből elszabadul a gyerek, és akkor jaj, még ezt is föl, jaj, de azt is, jaj, meg azt
0: is. És szelfiznek?
4: Véletlenül nálunk van ilyen nagy tükör, tudod,
3: amivel
0: ha betéved néhány
4: szegény
0: kóbor.
4: Embereknek a lelki világát, és akkor ott el lehet, és akkor mondjuk, hogy jó, akkor mi már csinálnánk a dolgokat, de ti maradhattok persze nyugodtan. És akkor van még, mikor a tárgyalásnál rég véget ér, de még fél óra múlva is ott vannak, és akkor tényleg fényképezkednek meg, szóval...
0: Nem.
4: Szóval nagyon érdekes. Szerintem ez ilyen szociológiai akármi is lehet.
0: Bővítsétek ez irányba az üzletet.
4: Aha. De
0: paróka,
4: egyébként
0: selfie,
4: az a baj, hogy nem nagyon ajánljuk senkinek, mert tudod, hogy ez nem emberfejre való, és úgy félünk, hogy valami olyan anyag kerül a fejre, meg tudod, hát ugye a másik az, hogy már mitől próbálgatták.
0: Néha hipózzátok ki.
3: Biztos van paróka fertőtlenítő spré.
4: Igen, persze, nyilván.
2: Hát ezek után el tudom képzelni, hogy a kirakati babákkal mit műveltek.
0: Júj, ne! Ne, ez 18 óceánk aluli, fölüli műsor.
2: Elhányom magam, tényleg golyós, elhányom magam.
0: Tényleg, mondom. Na ne vaduljunk.
4: Tavaly képzeljétek el, hogy én belőlem is kitört ez a dolog. És akkor
0: a babákkal kapcsolatos
4: a Facebookra is felraktam egy 5-6 ilyen fotót, hogy különböző paróka van rajtam, és különböző hülyebbnél hülyebb arcot vágok hozzá.
0: Kirúzsoztad a szád?
4: Nem, azt nem bírtam, de van ilyen, hogy ilyen vörös, tudod, ilyen hullámos is, ami úgy néz ki, mint mitten Lenke néni, vagy nem tudom kicsoda, amikor...
0: Műszempilla?
2: Nyugjön
4: valami. Akkor lemegy, az sincs. Na, szóval, hogyha ilyen kell valakinek, akkor...
0: Figyelj, indítsunk...
4: Téma szerkesztőségben.
0: Oké, indítsunk egy mozgalmat, hogy mindenki tegyen ki egy selfit a Facebookra, a parókába.
4: Hülye parókánk volt.
0: Ja, nem kell hülye, lehet jó is. El tudunk
4: érzelni. Volt olyan is, hogy a kisebbik fia, amikor beszabadult pár éve, hátulról meg se ismertem, tehát felrakott egy olyat, ami... Tudod, van ez a, hogy a dán meg a svéd lányok hogy néznek ki, hogy ilyen ez a sztereotípia, hogy hosszú, egyenes szőke haj, és akkor topva vagy bepompa. És azt fölvette a fia, mert ilyen is van, piros izével, nem tudom én...
3: Szalaggal,
4: és akkor... És hát hátulról én sem ismertem meg a gyereket.
2: Még egyszer, ez a hátulról nem ismertem meg a gyereket.
0: Hagyjuk. Ne, ez tényleg.
1: Tényleg
0: ez a gyerekek is hallgatják. Köszi, hello.
2: Na, nagyon mélyen szégyen magad.
0: Pedig olyan ismerős lehetett volna, ha...

0: Tilos Rádió.
1: Sziasztok!
2: Hello!
3: Hello!
1: Belga képek vendégeink Müller Dóra, Dávid Fecó, Feri. Szaván György a pultban. Ózi.
2: Az is te vagy.
3: Meg a Prezi Feri is.
2: Tényleg.
0: Prezi Feri.
3: Az most az új.
2: Az az új Feri. Jó ez a Feri.
1: Prezi Feri legyen parókás most már. Parókás Prezi.
0: Én nagyon meglepődtem, amikor kiderült, hogy az Andy Warhol az parókába járt. Tehát az nem
2: az a fehér hal,
0: vagy amiről is, amit is. Hát ilyen ezüst.
3: De az ilyen menőségből, nem?
0: Igen, tehát ő nem volt kopasz, vagy ilyen izé, hanem hát, ez mint ilyen dizájnelem, popkulturális dizájnelem. És arról jutott eszembe, hogy a popkultúra Jeff Koons.
1: Na.
0: Feri, ja. Mit csináltál? Feri, mit csináltál, mielőtt bejöttél az adásba?
3: Ja, így kötjük át.
1: Érted.
3: Igazából éppen repülő jegyet akartam levadászni, majdnem sikerült is, de még egy félbehagytam a regisztrációt. Majd lesz Jeff Koons kiállítás Párizsban, és lesz a megnyitója 25-én, és utána nem tudom, x ideig lehet majd nézni. És én mondjuk, én nem ismerem a munkásságát így test közelből, vagy bármi ilyesmi. A Jeff Koonsnak, csak legutóbb készítettünk egy iPrezit, egy új típusú bemutatkozási formát a Mikó Ivettel, és ott például Jeff Koonsnak a művén keresztül vittük a szálat, és hogy akkor került így közel hozzá.
0: Mert hogy most így, hát hogy mondjam, felnőtt fejjel ismerkedsz a kortársként.
3: Én teljes egészében. Én nagyon távol voltam.
0: Egyszer csak arra ébredtél egy reggel.
3: Nem igazából, gondolom, hogy van ennek egy ilyen fejlődés története, mert volt egy barátnőm, amikor 16-17 éves voltam, vagy már nem tudom, hát ilyen nagyjából, nem, 16. Hogy volt? Nem, ilyen 90,
0: mindegy,
3: ilyen 16-17 éves koromban, igen, hát már kilúgtak pont az elsőből. És neki a faterja grafikus művész volt, Hibó Tamás, egy nagyon, nagyon tehetséges, ugyanakkor nagyon nagyon tragikus sorsú művész. Mai képei azt gondolom, hogy ha tudnánk kiállítást szervezni számára, akkor nagyon erős társadalomkritikát fogalmazott meg mind az akkori államszocialista rendszerrel szemben, mind pedig az akkor kibontakozó fogyasztói világgal szemben. Nagyon éles, pontos vonalvezetéssel az a típusú művész volt, aki...
2: És nem didaktikus, hanem ilyen jó.
3: Jó, igen. Aha. De alapvetően az a típusú művész volt, aki azt mondta, hogy ha nem tudsz rajzolni, akkor ne vedd a kezedbe a cerkát.
2: Tehát nagyon artisztikus is egyben.
3: Varsóban tanult, és hát ugyanakkor teljes egészében távol tartotta magát az akkori rendszertől, ami az alkoholizmust és az öngyilkosságot vázolja föl nagyjából a 60-as, 70-es években. Hiszen nem tolod a többiek szekerét, akkor nincsenek megbízások. Ha nem rajzolsz úttörőket...
0: Ez a 60-as években így volt.
3: És hogyha nem rajzolsz úttörőket, akkor marad a többi. És nagyon nagy hatása volt a világlátásomra arra, hogy mit is jelent a szabadság. Emlékszem, azt magyarázta, hogy figyelj, ez a rendszer most leköszön. A Tavaresi Konyec MDF plakát korszakában járunk. És azt mondta, hogy meg fogod látni, hogy ami mögötte jön, az sokkal embertelenebb lesz.
2: Fú, de vidám.
3: És aztán évtizeddel később jöttem. És akkor utána tulajdonképpen az én életemben a művészet nem volt jelen semmilyen szinten. És
0: nem mondod, az egész életed, te is egy műalkotás vagy.
3: De úgy, hogy nem kapcsolódtam hozzá, nem akartam értelmezni. Mindig valamennyire...
1: Nem is tagadja egyébként.
0: Nem.
3: Tudatosan.
0: Látnak a hallgatók, hogy milyen klassz ebbe az ezüst szőke paróba.
1: Szóval te is ott tartottunk, hogy te is egy műalkotás vagy, igen?
3: Hát nem, hogy annak tartom az életet igazából. Tehát az életművészt annak tartom, aki tudatosan formálja, néha rátekint, messziről, néha elgondolkodik, megakad, inspirációt gyűjt, próbál megújulni, próbálja megérteni azt, ami mögötte van, akár kiradírozni, akár hozzátenni, de hogy formálni nagyon tudatosan az életet, tervezni ezzel az egésszel. És olyan értemben is művész, hogy megtanulni az eszközt, amiben formálható az élet.
0: És nyilván kortárs művész, hisz ma élhat.
3: Ilyen szempontból mindenki az lehet, én azt gondolom, aki tudatosan formálja az életét, vagy próbál tudatosságra törekedni benne, akár annak tragédiájával, vagy veszteségeivel. És valamennyire mindig szerettem művészek környékén lógni, mint azt gondolom sokan, mert hogy nagyon inspirálóan.
0: Azok már jó fejek, meg bohémok.
3: Nem? Hát meg az egész olyan nagyon, és nagyon
1: a furák, így hívja őket a Bereményi, ők a furák.
3: Nem, jó velük lógni igazából, mert hogy valahogy sok energiát adnak. És mindig volt valaki a környékemen, de az, hogy mondjuk tudatosan tekintsek mondjuk galériákra, vagy kezdjem ezeket kutatni, vagy megforduljon a fejem, hogyha lenne egyébként nagyobb összegem, akkor amúgy én vásárolnék, az mondjuk a 30-as éveim végén kezd először megérinteni, és a, mondjuk a Blue Noses Transition and Transition kiállítása az első, amire már úgy megyek el, hogy megnyitóra, nagyon későn, tavaly, sőt, akkor igen, és hát azóta törekszem arra, hogy próbáljam befogadni, és hogy keressek olyan embereket, akik képesek megfoghatóvá tenni számomra, aki képes végigvinni egy tárlaton, mert hogy az azt gondolom nem megy másként. Tehát elmehetek én egy kiállítás, egy hantaira, hogyha fogalmam nincs, hogy ez hogyan készült ez a kép, hogy milyen életút van mögötte. És valahogy azóta megtalálnak emberek, akár művészként, hogy egyébként van egy projektjük, amit szeretnének megvalósítani, főleg át ilyen végzős momés diákok, nem tudom, valahogy az utóbbi ők bukannak fel, és hogy segítsek ebben vagy abban egy bizonyos ponton átbillenni. Általában persze drog felül érkeznek, hogy ők pályáztak valamire, és akkor, hogy... Hát akár úgy érkeznek mondjuk, hogy valaki mondjuk anyagos volt, mint a szegény sorsú Kim, és ugye most kiállítás van éppen a Pepper Art Galériában, Dunaújvárosban, millió kötődéssel a rádiónkhoz. Nem titkolt dolgokról beszélek, jövő héten lesz egyébként vendégünk hétfőn a tárlatnak a vezetője, és a Kim után itt maradt egy videófelvétel, amit egy darabig le lehet tölteni, de mondjuk azt, hogy hogyan kezeljük a helyén valakit, aki nagyon fiatalon, kvázi junkiként egy nagyon nagyot alkot, majd ebbe belehal, és öngyilkos lesz, és hogyan tudjuk ezt kontextusba helyezni a lakosság számára, mondjuk Dunaújvárosban, az egy nagy kérdés.
2: Hát jó, de mondjuk ott legalább van egy kortárs művészeti, nem tudom, mennyire dunaújvárosiak járnak bele, de csak hát ott van a kortárs
3: az Ica?
2: Komoly műgyűjtemény a Dunaújvárosban.
3: Nem tudom, nekem egyből azzal kezdte mindenki, hogy az Intercízában volt-e. Na de nem, hanem a Pepper Artban. De ezt hétfőn kibontjuk majd, mert hogy itt lesz a műsorban a Pepper Art Galéria vezetője is, meg az egyik lány, a Brigi, aki kezelik a hagyatékát a Kimnek. Na most a
0: Kimnek, Kim az egy név.
3: Igen, igen, mert a lánynak koreai volt a valamelyik szülője.
2: És lány. De érdekes.
3: És nagyon sokféle vér keveredett az ereiben. És a képei, amennyire én ezt meg tudom ítélni laikusként, picit így a fotorealizmus és az akvarellnak az átmenetei, de óriási freskókról beszélünk, nagyon nagyokról. És hogy az ő művészeti hagyatékát én azt gondolom, hogy akkor lehet megérteni, vagy valamilyen módon kontextusba helyezni, hogyha más határterületű is bevonunk embereket, szakértőket. Tehát mondjuk ma Magyarországon a legkirekesztettebb társadalmi csoport a kábítószer használó. Ő injekciós kábítószer használó volt.
2: És akkor
3: volt.
2: Festett.
3: Tehát, igen, hogy... igen. Tehát, és hogy ahhoz, hogy mondjuk a művészetnek legyen társadalmi küldetése, úgy, ahogyan mondjuk a Schilling elképzeli, hogy töltsön be valóban funkciót, akár közpolitikait, ahhoz egy nagyon jó eszköz. És hogy valahogy itt érzek ilyen kapcsolási pontokat a saját magam élete, meg a művészeti terek között, hogy valahogy ilyen hidak, és hogyha amennyire...
0: Azért azt meg kell jegyeznem, hogy ez egyfajta attitűd, mert hogy a kortárs képzőművészetnek van egy olyan nagyon erős vonulata, hogy ez semmiképpen, tehát hogy nincs üzenet, ha üzenni akarsz, akkor hívjál fel valakit telefonon. Tehát, hogy nem érdekel, nincs
3: inkább
0: üzenet.
3: Funkció, mint üzenet.
0: De a Jeff Koons, ez nehéz lenne a társadalmi szerepvállalás klisébe belehúzni.
1: Trash,
0: jó, biztos, tehát egy komoly disszertációba rá lehetne húzni.
3: Hát, vagy attól függ, hogy én mire használom. Tehát, hogy én azt mondom, hogy a Jeff Koonsnak az alkotásait mondjuk egy iPrezibe ágyazva, egy ilyen prezentáción keresztül mutatom ezt be, és kötöm valamihez, akkor tulajdonképpen a művészet eszközeit emelem be a hétköznapokba, úgyhogy egy nagyon, nagyon exakt célt rendelek hozzá, valakinek az életét és a munkásságát kötni egy hétköznapi ember önéletrajzához.
2: Na jó, most már muszáj megkérdeznem, hogy az az iPrezi, az hogy néz ki?
3: Az iPrezi tulajdonképpen
0: ki az
3: egy... Ugye van a Prezi, mint prezentációs szoftver, és akkor annak egy olyan változata az iPrezi, az én prezentáció, amely alkalmas arra, hogy egy konzulár segítségével a te életednek az általad fontosnak tartott részeit vizualizáljuk. Ez nem jelenti azt, hogy többet teszünk bele, mint ami vagy, de kicsit felturbózzuk abból a célból, hogy akár megmutasd másnak, de akár abból
2: hogy
3: a célból...
2: Én nézegessem, hogy értsem, mit
3: akár, történt. Igen, hogy akár saját magad számára tedd megfoghatóbbá.
2: Ez egy terápiás módszer is.
3: Hát lehet mondjuk arra használni, hogyha mondjuk felépülésben gondolkodunk, és valaki számára a felépülés állomásait előre vetíteni, vagy a saját álmait, vágyait jeleníteni meg, vagy valakinek mondjuk nagyon rossz példa lesz, levágja a lábát a villamos, és újra el kellene kezdeni élnie, de nem képes vizualizálni azt, amerre menni kell, akkor igen. És mivel egy alapvetően nagyon erős vizuális vákumban élünk, tehát a Facebook óta mindenki
0: ez egy picit,
3: hogy a Facebook óta mindenki kicsit szeretné a vizualitását, a homlokzatát valamilyen módon formálni, tudatosan megjeleníteni, és van is erre egy kényszer. Muszáj vagy valamilyen módon a Facebookon jelen lenni, és ez a jelenlét, ez egy ilyen kényszert okoz. Muszáj, nem kell lájkurvává válni,
0: de... Nem jó szó a vákum, vagy nem értem hát, jól, ilyen, mit mondasz, hát mert én éppen fordítva gondolom, aha, hogy egy ilyen iszonyatos kényszer van.
3: Igen, hát a vákumot is úgy jön a kényszer, mint beszippant.
0: Tehát ez, hogy az így... ez a szelfizés, most akkor ez egy nem tudom, iSelfie, Prezi.
2: Ha végignézed, amiket hogyha elpakod az összeset, és mondjuk megnézed évente egyszer, hogy milyen szelfiket csináltál magadról, az még lehet, hogy érdekes lehet,
3: tulajdonképpen
2: ha akarsz gondolkodni.
0: Hányféle parókában.
3: A legegyszerűbb úgy megfogni az iPrezit, hogy azt mondom, hogy az önéletrajz felül a self-branding felé mozdulunk el.
0: Ez kurva jó mondat. Még egyszer.
3: Tehát az önéletrajz felül a self-branding felé mozdulunk el.
1: Én ismerek egy pár ilyen, mert most éppen hongkongi embereket keresek, és a külföldieknek az önéletrajzai már elképesztően néznek ki, tehát hogyha mondjuk valaki egy olyan témában kutat, hogy természetvédelem, akkor nem csak azt írja, hogy ő az ő végzettsége kutató, és nem tudom mennyi időt eltöltött azon a helyen, hanem van egy leírás arról, hogy konkrétan milyen munkát végzett, és az végig van fotókkal dokumentálva, kurva jól néz ki, olyan, mintha egy ilyen
0: nap,
1: ezt a kis naplót olvasnád, amiről az ember berakja az ilyen fényképeit, az amire büszke, nem tudom mi, és marha jó olvasni ettől az életrajzot például.
3: Hát meg abból a szempontból nagyon hasznos lehet, hogy ugye az interneten a társadalmi távolságok le tudnak rövidülni nagyon. Tehát amikor valaki mondjuk egy gátutcai cigánygyerek, akinek mondjuk az életében azt gondolnánk, hogy nincsenek olyan elemek, amiket egy önéletrajzban akár csak értékelni is lehet, hogyha ezt megpakoljuk vizuális elemekkel, jó minőségű HD fotókkal, és az ő érdeklődési körét vizualizáljuk, akár maga számára, akkor a folyamat során ő jobban megérti önmagát, jobban rátapint a saját értékeire, és jobban tudja, mint brandet megmutatni kifelé, hogy lám, ez vagyok én. Egy izgő, mozgó, színes valamiben, és nem kamusztunk semmit. Nem tettünk többet mögé, csak valamilyen módon vizualizáljuk. Tulajdonképpen a jelenkorunkban a vizualizálás egy ilyen elképesztő tempót vet föl. Tulajdonképpen szakítunk szinte a betűkkel, és nagyon-nagyon durván, már csak a headline-okat olvasok,
0: én nem szakítok.
3: Hát nem mindenki, meg én is azért olvasok.
0: Szerintem ez megfér a kettő együtt.
3: Csak billen a képek felé nagyon.
0: Hát az biztos, hogy az jön föl.
1: Hello. Szia.
4: Nem tudom pontosan, mi a témátok.
0: Az élet.
4: Ja, akkor jó. Mert azért a Facebooknak olyan aspektusai is vannak, hogy emberek, akikkel a büdös életben meg nem találtál volna soha többet, mondjuk, most nem mondom hány évtizeddel ezelőtt valakikkel együtt laktál egy másik földrészen, és teljesen elvesztettétek egymást, és eszetekbe se jutott volna az, hogy meg tudjátok találni egymást. Csak a Facebookon megtalálod azt, akivel mondjuk 30 éve voltál szobatárs egy másik földrészen.
0: Kérdés, hogy ezzel mit tudsz kezdeni?
4: Hát mi az, hogy mit tudsz kezdeni? Hát gondolod el, hogy eltöltesz 3-4 évet, 5 évet együtt valakivel egy lakásban.
0: Na jó, és akkor hello, jó de klassz, mi van veled, hello, és mi a negyedik üzenetváltás?
4: Ez egy absztrakció, amiről te beszélsz, de mondjuk, ha konkrétan
2: hát beleláttuk az életében.

0: Nekem ez elég frenetikus élmény volt, hogy többen megtaláltak engem a Facebookon, olyanok, akiket évtizedekkel ezelőtt elvesztettem. Ez egy fontos aspektus szerintem, és lehet újraindítani olyan nagyon fontos, meghatározó kapcsolatokat, amelyek eltűntek az életedből. Ennyi?
1: Kérdés, hogy kellene.
0: Sziasztok!
2: Hello, szia!
3: Ami szerintem érdekesség még ebben az, hogy a mai... Ja.
1: Bátran.
3: Hogy a mai? De csak azt akartam, hogy a mai élő fiatalok között a bemutatásnak az igénye az sokkal nagyobb, és hogy sokkal egyszerűbb velük ebben dolgozni, hogy mutass be valamit.
2: Innen folytatjuk.

0: Pric, prac, pruc.
1: Csodálatos a zene.
2: Otomo Yoshihide.
3: Ajá.
2: Egyik új album. Új album, Gyuri?
0: Nem. A Tilos Rádió birtokában.
2: Szóval ez még mindig a Pergőképek 2.15.37.73 az FM 90.3-on a Tilos Rádióban, és még mindig ugyanazok ülnek az asztalnál. Müller Dora, Dávid Fecó, Szabán György, a pultban Ozi, én pedig a Csilla vagyok. És ez az egész műsor, amikor kezdődött, akkor a Naimányi cikk kapcsán jutott eszembe, hogy bizonyos dolgokról beszélgessünk, egy csomó témát érintettünk, amit kapcsolni lehet egyébként a Naimányihoz, a Kunsztól kezdve.
0: Ez nem lehet, hogy ez a kortárs rádiózás?
2: Igen, de ez egy rendes kortárs.
3: Mi
1: van, nem kortárs rádiózás?
0: Mi a téma?
2: És ennek a cikknek, amit mindenképpen javaslok elolvasni, az a címe, hogy félelmekkel teli korszak jön vissza, és a Naimányi pont arról ír, hogy amikor ő elment, akkor mi volt, és akkor mi már éltünk, és mi már itt kulturálottunk.
0: És közben találtunk egy cikket, a Naimányi írt a Jeff Koonsról, egy elég érdekes cikket.
1: Egy New Yorki kiállítása kapcsán, ami a Guggenheimben volt.
4: Az lesz most Párizsban.
1: Az jön át.
2: És a Bobburba megy, vagy hova?
4: Jó, ezt nem tudom most pontosan megmondani.
0: Mert hogy erre vadászott jegyet. Most
4: ez volt a kirobbantó.
0: Ez volt a kirobbantó. Ferenc erre vadászott jegyet. És hogy ez számomra marha érdekes, hogy hát hogy mondjam, meg lett fejjel belecsöppentél a kortárs kézművészetbe, és annyira, hogy most már tehát nem sokan lesztek magyarok ott, mert azért az ugye kicsit arrébb van. Bécsben Miró kiállításon megjelenik, tehát nem irreális az, hogy az ember kimegy, mert itthon hát, hogy milyen szerény a felhozatal, de
1: hát legalábbis hát, ebből a műfajban mindenképp,
0: hogy akkor most kiröffensz és megtekinted a Jeff Koonst, és remélem elsőként majd beszámolsz.
4: Ez mindenképpen, természetesen.
1: Fogsz szelfizni?
4: Biztosan.
2: Jaj, nem tud nem szelfizni.
0: Én nemrég láttam egy Jeff Koonst Bilbaóba. A Guggenheim Múzeum előtt van egy hatalmas virágkutya, de ennyi lehet, a 3 emelet magas virágkutya.
4: Az drágom. Ja, akkor a fotón láttam nálad.
0: Lehet.
2: És közben még annyi kapcsolódás pluszban, hogy a Sós Kata, aki meg a vendégünk lett volna, akivel egyébként kortárs képzőművészetről forgattunk az elmúlt évben egy filmet, ő pedig a Miró kiállításra ment Bécsbe, azért nincs most itt.
0: Tehát minden.
2: Nem biztos.
0: A palukam, ugye az Andy Warhol, és ki volt az egyik nagy mestere.
1: És egy művész hozta nekünk egyébként egy fotót.
0: Mestere, a Jeff Koonsnak.
2: Hát a Salvador Dali.
0: Meg a Dali szerette.
1: Én egyébként ilyen, mint amilyen ez a kutyája a Kunstnak, először Madridban láttam egy falat egy utcán, az egyik kortárs galériájuk mellett, ami be van ültetve, tehát függőleges fal, mint a tűzfalak, tele van növényekkel, az ugyan nem kép formájú, de hogy egy ilyen élő fal, és minden évszakban persze tök máshogy néz ki, virágok, leve, tehát hogy az egész egy ilyen zöld-fehér színe. Hát, amikor én láttam, akkor éppen fehér volt, elképesztő volt.
0: És ki volt a felesége, egyik felesége na, Jeff Koonsnak?
1: Az a valami, ezt tudod?
0: Betelefonáló egy pár
1: utána néztünk.
2: Közel vagy.
1: Ország jó.
0: Magyar vonatkozása
1: van, és az ország mégis jó.
0: Na.
1: Kemény.
0: Egy pár tilos zoknél, 2 pontos kérdés. A hát 4 pontos is. Kérdés az, hogy mi ez. Ja, igen, azt már mondtuk.
2: Csetet nem nézünk.
0: Szóval
1: kérdés. Kikon próbált lenni. És az is volt bizonyos szempontból.
2: Tehát Olaszország jó, magyar vonatkozás jó, de nem Gina Lollobrigida.
0: Nő, azt eláruljuk.
2: Ennyit segítek.
4: Jó, most persze feltolulnak bennem gyermekkori emlékeim, de hogy mondjál, volt egy jó magyar vonatkozás.
0: Ismersz magyar származású.
1: Már valaki megkereste, megtalálta.
5: Na, sziasztok, Csicsolina!
4: Nem mertem kimondani.
1: Láttam, hogy nem mered kimondani.
4: Steyer Ilona?
5: De miért?
0: Steyer Ilona, és ezt csinált róla.
5: Sőt, meg is alkotta, így van. Tehát szeretkeznek, megcsinált a plastikból.
1: Hát de ő maga is egy próbált lenni vizuális ikon, nem a Csicsolina? Arra hajtott
2: úgy. Igen, talán még a kígyó is vagy.
0: Tiéd a filozoknia, majd legyártjuk kapsz.
5: Köszi, és Fecó oda megy megnézni most a Jeff Koonsot New Yorkba.
4: Nem,
1: Párizsban. Európában.
0: Ide jön a Jeff Koons.
4: Hát hozattam, nem volt most időben menni.
0: Nem járnak.
1: Csak ott ledumálod, hogy áthozzák Pestre.
4: Jó, mindenképpen.
1: Jó.
0: Hello, köszi.
5: Ciao.
1: Azért a Múzeum Shopra kíváncsi leszek egy kunszt kiállításnál. Az biztos, biztos hogy lesznek jó tárgyak, igen.
0: Kis táska meg.
2: Kis nőszi.
1: Igen. Hú, hogyha lenne ilyen kis mackó izébe cserébe. Kis, azt nagyon bírnám, ez a kis virágmoci.
0: Csicsolina?
1: Nem, virágmoci. Plastik.
2: Kis csicsolina, virágból.
4: Nem gondoltam volna ezt a csicsolinát egyébként. Nem illik valahogy nekem így a képbe.
0: És a marketing a kapcsolatban.
4: Igen. Hogy?
0: Marketing.
1: Hát egy... megalkotvány a csicsolina kinézetelnek. De hát igen, az igaz szerelmet nem tudod elképzelni.
0: Hát meg hát
4: biztos, hogy ez a határok átlépése az gondolom így megedzi az embert. Mert azért, tehát, hogy mondjam, az, hogy valaki egy pornósztárral kösse össze az életét, nagyon erős vállalás. Ahhoz olyan két lábbal kell állnod. Talajon.
2: Hát nagyon tudatos.
4: Nagyon, iszonyatosan tudatosnak kell lenni.
0: Ahhoz, én gonosz vagyok, és azt gondolom, hogy a marketing az olyan nagy szó.
4: Olyan hát vagy egyszerűen jó
1: az volt. Az is a tudatosságnak
4: egy része. Az is benne, hogy annyi, egyszerűen annyira jó csicsolinával lógni, hogy az ember azt mondja, hogy nem érdekel, mert amúgy meg annyira jól érzem magam vele, annyira inspirál, annyira hozzám tesz, hogy...
1: Meg azért igen, azért ez egy ilyen erős sejtés, hogy igen, végülis miért lehetne a pornosztár is emberért.
4: Persze,
1: nem úgy értem ezt, de nem ezt úgy értettem, hogy hát azt mondjuk, hogy kiállni, mert tehát, hogyha az én pas, nem tudom persze, hogy mi van akkor, hogy pasiban ez hogy van, tehát, hogy az ember, de hát nyilván...
4: Hát többet kell
0: vállalni. Az is ember.
1: Hát ráadásul, igen, csak hogy
0: ember, a pasi
1: csak
0: meg plasztikból.
1: Ne legyünk kirekesztők.
4: Pont itt volt a tilosban az a kétórás rádió felvit, az Oligoni Rend aztán később, meg az Aleska Dálmonccal, aki ugye egy ilyen pornósztár. És ő például itt az egy zseniális rádióműsor volt. Két órán keresztül beszélt a lány, mindarról, hogy hogyan élte meg akár a szüleivel kapcsolatban az, hogy ő pornósztár lett. És például ő mesélte, hogy hát amikor bejelentette otthon, akkor nagyon, hát nagyon megharagudtak rá azért a szülők. Nem is beszéltek vele egy hónapig, de utána megenyhültek.
1: Egy hónap, az tök jó.
4: Igen. És utána, amikor mondta, hogy megy ki Amerikába forgatni, és hogy híres pornósztár lesz valószínűleg majd kint, akkor leült mellé az édesanyja, és azt mondta, hogy jó, rendben van, csak egyet kérek, négerrel ne. Szóval a határok átlépésére az egyébként, hogy pornósztár a lány, ott megemészszük. Az, hogy néger.
1: Amerikában megemészszük. Na de.
4: Nehéz ez. Igen, és akkor utána, ugye a lány, utána az Aleska, ő azt gondolta sajnos, hogy ami sokunknak talán az életében volt egy ilyen felismerés, hogy műsorban vendégként lenni egy picit könnyebb, mint a műsort csinálni. És akkor mivel nagyon jól mozgott a műsorban vendégként, próbált rádió műsort csinálni, de az már sajnos nem sikerült. Az végül az elvérzett valamelyik kereskedelmi csatornán, és most átment ilyen aerobik fitnessbe, és nagyon szépen leépítette magáról a stigmát. Nagyon tudatosan építette az Instagram feedjét, a Facebook feedjét, nagyon pontosan tolta le magáról, és most arra már mögötte van a pornós Aleska, és föláll egy másik.
1: Persze az embert, és tehát, jól, hogy teljesen...
4: Nagyon jól lett visszacsatolni az iPress-ire, hogyha akarod, ebben a korban a vizualitással le tudod mosni magadról a stigmát. Akár kaptad, akár vetted.
0: Jó reggelt!
2: Szia.
6: Hello, sziasztok! Hello. Jeff Koons Cicsolina sztorihoz, hogy Cicsolina gyermekei Jeff Koons-tól van.
4: Hoppá.
1: Szuper!
2: Akkor ez szerelem volt.
1: Akkor ez igazi, ez tök jó.
6: Most igen, és
1: ugye mondtam én.
6: Viszonylag sokáig pereskedtek is.
1: Oké!
4: Okay. Jó, szerelmek végre!
1: Ilyen romantikus történet, ura!
6: Hello!
2: Hello!
4: Szóval tehát a maga módján azt gondolom, nem is a maga módján, hanem azt gondolom, hogy Csicsolina ugyanúgy egy életművész, aki azért az élet szakaszait nagyon pontosan, tudatosan építi, üzletasszonyként, politikusként, pornósztárként.
1: A politikus az erős, nem? Tehát, hogy azért az egy erős vállalás. Tehát, hogy akkor én...
0: Parlamenti képviselő csodálatos. Volt Olaszországban.
1: Itt is volt próbálkozás, nem?
0: Igen, de az hogy nem jött.
4: Itt kicsit erősebb a mezőt. Itt azért nem könnyű talpon maradni.
1: És sem eddig se jutott el? Hát, csak nem. Jelölődött? Igen, vagy, és pártban, volt, vagy független nem, volt?
0: Az szerintem független.
4: Hát nem bocsátottuk meg neki, hogy elhagyta az országot.
1: Ja, az igaz. Az igaz.
0: Meg talán még négerrel is.
1: Csak nem.
0: Szóval a kortárs kézművészet. Igen.

0: Sziasztok, ez még mindig a pergőképek, és sok mindenről beszélgettünk most már, parókákról, meg szocializmusról. Beszélgetünk szocializmusról?
1: Hát a Neumanni kapcsán említettük többek között.
0: Csicsalinról. Ő is.
1: Hát végig a kortárs képzőművészetről, kortárs művészetről beszéltünk.
2: Igen, és volt a Tollasbálban, annak idén volt az újság, emlékeztek, az egyetlen magyar ilyen halvány erotikával megáldott újság a Tollasbálban, és abban a Csicsalina rendszeresen felbukkant.
1: De az milyen időközönként jelent meg az a Tollasbál, mert azt úgy láttam fel.
2: Havi lehetett az.
1: Tényleg?
2: Legutóbb a Bakancsoson egy egész évfolyamot akartam menni, olyan árat mondtak rá, hogy
1: persze.
2: Mondom, mennyi ez a színes újság? A Tollasbál teljes évi észre gondol. Ja?
1: Akkor tudod mi ez?
2: Több ezret mondtak, de nem kell. Mert amúgy átnéztem volna, de érdekes módon az inger küszöb elcsúszott, ki hitte volna.
1: Tök érdektelen volt.
2: Hát amennyire megdobott tinédzserként, a Tollasbál ahhoz képest, meg a Superbola, az volt aztán tényleg a nagyon komoly kiadása. Meg hát ugye Jugoszláviában már azért egy körrel beljebb engedték a bugyiba a dolgokat, és akkor onnan érkeztek még így lapok, meg hát az Németországból ugye akkor már a szivárogtak át azért.
0: Szuper 8-as filmek.
2: Azok is, meg hát aztán később
3: utána a videók. Megvan még a MAFSZ-ba az NDK, szuper, ugye
2: ez... Amit ki akartatok sorsolni, meg jó.
0: Hm? Igen, igen. Abban kettő volt, egy elment a tilos
3: ilyen árverésre. Pajesz, bajusz, dirdli, minden.
0: De
3: az nem az az osztrák.
2: Jeremy Irons, vagy hogy nem az.
3: Nem, ez
2: kelet-német. Ron Jeremy.
3: Ron Jeremy. Nagyon képben van a csávó. Nagyon képben van a csávó. Ferenc. Az is.
2: Engem foglalkoztat egyébként ennek a változása. Tehát az, ahogyan vizualizáltuk a szexualitást és a pornográfiát az elmúlt egy évtizedben, és ahogyan kategóriákra bontottuk egyébként az aktusokat, a helyszíneket, az tényleg egy olyan elképesztő változás, ezt nem gondoltuk volna. Tehát valaki például beírja mondjuk a Google fordítóba, betesz mondjuk egy pornó szájtnak a címét, ami mondjuk videók vannak, és lefordítatja a Google fordítóval, magyarra, megdöbbensz a fordításon. Tehát, hogy nyers fordítás, nem akarok mondani.
1: De jó, vannak szavak rá, vagy nincsenek?
2: Hát egyrészt a nagyon komolyakra nincsenek, aha, amiket próbál kényszerűen a fordító gép, azok tesszük, csíszor a
3: hűvéstől.
2: De ugyanakkor az egyébként nagyon jó leképezi a társadalmi szerepeknek a változását, az, ahogyan a különböző helyzetek előtérbe kerülnek. A reality hogyan kerül előtérbe, a profizmusnak a rovására. Most tulajdonképpen teljes egészében a homemade az, ami uralja, és bár nem az, de egyértelműen afelé...
3: Van homemade
1: is. Hát és jön a trash.
2: Hát én amúgy nem tudom, van-e, tehát azon a szinten mondjuk, onnantól kezdve, hogy a HD kamerázás ennyire elérhetővé válik.
3: A telefonodon van HD.
2: Igen, de azért nagyon fontosan lehet látni azt, hogy azok a legnagyobb nézettségnek, legnagyobb népszerűségnek örvendő tartalmak, amelyek nagyon profin utánozzák le a házi gyártást.
3: Az is van, nyilván.
2: És hogy ez sem volt eddig, ez is egy nagyon újszerű dolog.
3: Hát húzós a dolog, és akkor ez nyilván valami séma.
2: Hát meg gondolom, a képzeletünket folyamatosan leképezzük, és visszahat.
3: Mennyi pornót nézel egy nap?
2: Hát nincs napi szintű pornó nézés, vannak szakaszok, nagyon foglalkoztat a téma, és akkor mondjuk ez így ilyen, hát ilyen éves szinten tér mondjuk vissza, hogy most hol tartunk, és akkor megnézem, hogy milyen a technológiai fejlődése, hogyan csúszunk el a tyúbok felé, a különböző videó megosztók felé, hogyan tűnnek el a nagy filmek, tehát az időben.
3: És tehát mint közösségi média érdekel, hogy osztódik.
2: Hát az nincsen szerintem, én azt gondolom, hogy ez annyira profit-orientált tér, hogy itt igazából a közösségi megosztás is igazából profit szempontok alá van rendelve. Tehát a különböző, mondjuk például vannak országok, akik nagyon sikeresek mondjuk különböző swinger tartalmak megosztásában, de már-már azon a szinten, hogy nem érted, hogy hogyan tudják ezt így összehozni. Tehát honnan szednek össze ilyen karaktereket, akikről azt gondolod, hogy egyébként ők amatőrök, de nem azok, mert egy amatőr nem képes egyébként ezt letenni az asztalra, vagy például a különböző casting videókon hogyan tudják azt megcsinálni, hogy egy felismerhető pornó színésznő képes eljátszani az utcán felszedett amatőrnek a karakterét annyira vérprofin, hogy nem tudod, hogy hogyan, hogy honnan van ez a színészi adottság. Hogyan építik föl annyira hétköznapi elemekből a történés, hogy te elhidd azt, hogy ez valóban ott történik, de nem történik, nem történhet. Mert látod, hogy technológiailag nincs, ez le van hangosítva, ez le van rendezve. Szóval nagyon érdekes, hogy ez hogyan változik az elmúlt időszakban, és ez 5-10 év.
3: A TED-en láttam egy előadást, azt hiszem, hogy az a cím, hogy a nagy pornó kísérlet. Az előadást most nem mondom el, hogy miről szól, tök érdekes, de volt benne egy olyan motivum, ami nagyon érdekes, a fiatalok pornó fogyasztási szokásait próbálják így-úgy vizsgálni, vagy próbálták az előadó szerint, és azt mondja, hogy hivatkozott egy vizsgálatra 10 évvel ezelőtt, és most próbálták, és azt mondja, hogy ez a baj, hogy nem találnak olyan kontrollcsoportot, ahol nincs. Igen. Tehát ugye az lenne érdekes, hogy megvizsgálják, hogy a szorongás, meg a nem tudom, viszont párkapcsolat kialakításának a nem tudom, vagy nem tudom, és ugye ehhez az kéne, hogy egy nagyszámú kontrollcsoportot hát mellé állítani, aki nem. Hát most azt nem tudom, hogy ők beengednek-e amerikai
1: szociálisra. Hogy van, az nincs, ez nem derült.
3: Ő ezzel nem foglalkozott a dolog, nem tudom, de szóval nincs kontrollcsoport, aki nem.
1: Tehát ő nézik nők is, nem?
2: Ja, valószínűleg a nők egyébként mindig ugyanannyira nézték, mint a férfiak, csak kevésbé tudunk erről beszélni. A nemek megjelenése a pornóiparban, tehát a férfiak emelkedése, meg a meleg pornó felbukkanása az alapvetően az elmozdult, tehát emelkedik felfelé. Úgy, ahogyan kezd darabokra törni a férfi nő modell, meg a hetero, úgyhogy, de hogy igen, tehát csak arra akartam kifuttatni, hogy mostanra a pornó az a narkó szintjére emelkedett, és pontosan tudjuk azt, hogy addikciót okoz.
0: És nincs még olyan, hogy
3: hogy
0: állandóan frissülnie kell, hogy nincs olyan, hogy pornó reality. Tehát, hogy... Hát, hogy mint a foci, hogy marha jó nézni, hogyha nem tudod, hogy mi az
3: eredmény. Olyan, mint a Big Brother, meg ilyen valóság sok, csak kemény.
2: Nem, a pornó az agyunknak a képzelethez van igazítva, ezt fel kell gyorsítani. Tehát a pornófilmben a történésnek nagyon gyorsan kell menni, mint az álomban, vagy mint a képzeletben. Nem
0: csak, hogy ez a TED-es előadásban volt az, hogy mindig nagyon megugrik a nézettség, hogyha valami újdonság kerül föl. Tehát,
2: hát
0: hogy
2: valami... karácsonykor, húsvétkor, családi ünnepeken.
3: Nem, most ez nem ezt mondja, hanem az, hogy tehát, hogyha beültetik a tesztközönséget, és akkor mérik a vérnyomást, meg a ízet, és akkor pornó jeleneteket, és a 15. egy egészen más típus.
1: Ami eddig nem volt,
3: akkor így fölugrik az izé. De ugyanezt megvizsgálták birkáknál is mondjuk. Tehát, hogyha a birka úrnak ugyanazt a birka hölgyet kell, nem tudom, akkor az aktivitása ennyi, de hogyha elé hoznak 18 birka hölgyet, akkor megugrik az aktivitása. Tehát ezek mérhető cuccok.
2: Szerintem ugyanaz, tehát minden egyes ilyen kérdéskörben azért valahol mögötte az húzódik meg, hogy a technológiai fejlődésünk és a morális fejlődésünk ilyen ollóként kettő nyílik. Biztos vagyok benne, hogy ez a szintű pornográfia, ami elérhető, a tévéhez hasonlóan ki fog derülni róla, hogy nem jó, hogy ennyit nézzük. Ugyanúgy, mint a tévé is kiderült, hogy az elaboráció elmarad, és hogy egyébként nem egészséges az emberre nézve, de sokáig hagytuk. Generáció nőtt fel úgy, hogy de hát most ez csak a tévé, hát hagyd nézze.
0: Ez az előadás azt mondja, hogy még ráadásul agy elváltozást is okoz, tehát egyszerűen személyiségfejlődésben valami nagyon komoly.
3: Hogy MR-rel kimutatható az addikció része, le lehet róla jönni, tehát nem
2: mindenről lehet jönni. Hálló,
3: hálló.
4: Csak azt szeretném mondani, hogy Stanislav Lemnek van egy, nem is tudom, minek mondjam, novellán a fegénynek, bárminek, az Úr hangja, az a címe. Hát abban arról beszél a szerző, hogy a technológia segítségével a különböző érzéki vágyainkat remekül ki lehet elégíteni. Tehát hogy vérizgáljuk ezt az érzékünket, vérizgáljuk azt az érzékünket, és ott onnantól kezdve nekünk ez jó lesz. Ezt egyébként speciál a tudósokra, tehát hogy a tudósoknak mindenféle belső vágyát levezethessék, és csak is a korlátlan hatalom szolgálatát állítsák, ezért volnának ezek a megoldások.
3: De ez fikció. Ez fikció, ott? Nem? Ez irodalom, fikció.
1: Aztán,
3: nem.
1: Aztán megérkezett a fikció a valóságba, ahogy szokott.
2: Hát csak pont, hogy nem elégül ki, pont az a függőségnek, pont az a központi, egyik központi elme, hogy nem tud kielégülni az ember soha. Nem megy, hiába újabb és újabb adagok kellene, de nem elégülsz ki, nem nyugszol meg, mindig kell újabb és újabb.
3: De ez ugyanolyan, mint bármilyen függőség, teljesen. Nem? Mint a számítógép, vagy a drog, vagy a...
2: Hát ez maga, maga a drog igazából.
4: Nem, mert ugye itt vannak dolgok, tehát a kutatások elindultak más irányba is. Tehát, hogy például a kielégülés, vagy a párkapcsolat, vagy a bármi, nem használjunk ilyen nagyon kedves, becsomagolt kifejezéseket. A lényeg az, hogy csak akkor működik, hogyha ez valamiféle mentális kapcsolatban is működik nálunk. Ugye te a birka példát hoztad, igaz?
3: A TED-es előadásból, igen.
4: De ez nem teljesen igaz. Ugyanis ez nem egészen így van. Én a szakmám miatt bizonyos ügyekben azért eléggé benne vagyok. Tehát mondjuk a ló fedeztetés az egyáltalán nem olyan egyszerű történet, hogy megjelenik a...
2: Csődör.
4: Tessék, hogy?
2: A csődör.
4: Igen. És kitágulnak az orlukai, szuszog, és ez távolról sem ilyen egyszerű.
0: Te állatorvos vagy, Zsámoki?
4: Nem.
0: Igen?
4: Nem, mondom nem.
0: Ja, jó, oké. Okay. Jó, csak nem, megkérdeztem.
4: Csak a bizonyos múltam miatt vannak tapasztalataim. Tehát ez nem úgy megy. És ugye nem tudom, ez a kifejezés a rádióhallgatók több milliós táborának ismerőse. Kénytelen vagyok bemondani, de kifütyüljem a köztest.
2: Tudom, miről lesz szó egyébként, igazgató a vége.
4: Így van. Tehát ló... igazgató. Uh-huh. Most ugye ez azért van, mert a lónak a szerelmeskedés az egy nehéz dolog. És ő nem biztos, hogy szerelmes abba a... Tehát
0: az kémia, nem?
2: Nem kell ahhoz szerelem mindig.
4: Kezdek teljesen is hülye lenni. Tehát, hogy ugye a birka, mondhatnak, birka fiúnak, ugyanazt a birka lehúzogatják, és akkor nem szereti. Te oda is a 15-öt mondtad, igaz? Akkor azt szereti. De ez nem így van. Hát egyszerűen az van, hogy hát úgy, hát...
2: Le kell vezetni a dologra.
4: Hát finoman szólva, de hát ez egy ötemberes melóám.
3: Ugye a részleteket most ne beszéljük meg, este 10-kor leszünk egy ilyen, ezt a részleteket ne beszéljünk meg, mert most indulnak hazafele a kis gimnazisták, és a mindig felé megyünk.
2: Kocsiba hátul is, hogy ülnek, és apa, milyen igazgató?
4: Én nem mondtam egy szót sem.
3: Jaja, azért.
4: De mondjuk, hogy azt mondom, hogy fedeztető állvány, az még belefér,
3: nem? De ez nagyon jó, igen.
1: Láttunk egyszer valami független szeminálásról készült filmet, arra nem kezdtek hosszú órákon keresztül ment és mutatta. Nem tudom, egy portréfilm volt egy pasiról, aki
3: fedeztető
1: állványról. Igen, tehát mi ez, szarvasmarhákat.
3: Oké, értjük.
1: Nagyon kemény.
3: Figyelj, én a TED-ről idéztem.
4: Akkor bocsánat, csak a dolog élőt elvegyem az együtt, de azt hiszem, hogy ott van, hogy az inszeminálásra tulajdonképpen ugye a normál körülmények között az egy fújással. Ez így megvan.
3: Ne hagyjuk a részleteket.
4: De jó, mindegy, tehát egy teljes fújással történik, és a... És
3: igaz, hogy na jó. Oké.
4: Na mindegy.
3: Oké, ciao.
4: A ló itt tud szerelmes lenni. Nem azt szereti, akire rávezetik.
0: A ló is tud szerelmes lenni.

0: Sziasztok, ez itt még mindig a pergőképek, még mindig Müller
1: Dora. Kortárs képzőművészetről.
0: Dávid Fecok, igen, filmes közéleti műsor és témánál vagyunk. Szabány Györgyózi és Győri Csilla. És akkor hol is hagytuk abba a...
2: Azt kifütyültük.
0: Mondjuk néhány témánk volt, ami konkrét műsort megérne. Egyrészt, hogy embere a pornosztár is.
3: Jó van már,
1: hogy
3: de ezt nem
1: is tud szerelmes lenni.
0: Igen, a ló is tud szerelmes lenni. Ez a nagy cikk is egy egész műsort megérne, hogyha egyszer összejönnénk és mind olvastuk volna. De el tudjátok olvasni. A HVG-ben jelent meg, és...
1: Például tök érdekesen nem magát a Neumannit behívni. Ha már nagy cikkről beszélünk, van, akkor nem könnyű eset a úr, de...
2: Hát itt a pankok általában.
0: Bécsben Miró kiállítás van, Fecó mindjárt megy Párizsba.
3: Kunszolt a másik.
0: Igen, megnyit óra.
1: Asszociáció, hogy van egy könyv, azt én nagyon szeretem, mert Ülbek nevű úr, Michel Ülbek, van egy film a moziban most a Ülbek elrablása, azt meg kell nézni, mert hogy ő szerepel, mint akit elrabolnak, nem még. Mondd ez neked valamit, Fecó?
2: Csak ugye nem
1: nagyon, nagyon remek író, és az utolsó könyvben megjelent magyarul a térkép és táj, abban egy festő a főszereplő, és a főszereplő megcsinálja a főművét, a Jeff Koons és Damien Hirst felosztja a képzőszeti piacot. És ez hosszan, a csávóról azt kell tudni, hogy egyrészt zseniális, tehát szája, Nietzsche, Schopenhauer beleoltva a bulvárba, és a nem tudom, a pornográfiába, és a lektőrbe, és a mély filozófiába, és nagyon jól ír, és egy nagyon nehéz eset a csávó, Swinger klubot neveztek el róla Párizsban. És egy bátor ember, tehát ezeket pacekba hozza, de például ebbe az egyik, vagy egyik könyvében szerepel egy író, azt is Michel Houellebecqnek hívják, és kegyetlenül lemészárolják a könyvlapjain ilyen rituálisan, tehát az egész szobában az összes beleit szétszólják meg, de és arra gondoltam, hogy azért ezt, amikor úgy megírja az ember, akkor nem fél a nem babonás, mondjuk, hogy a...
3: Ja, hogy az önmagát beteljesítő
1: hát jós hát igen, lett maga, tehát, hogy ilyen, művészet, igen, ami nem, tehát elhozza van egy pont, önmagát. A taburól beszéltünk, hogy a paróka meg a izé, hogy az tehát a saját halálában nem viccel az ember.
3: Hát vagy pont az
1: még a Halász Péter is csak akkor viccelt, mikor már egy irányú utca volt.
2: Ez érdekes egyébként.
1: Az megvan ez a Halász igen. Péter?
3: Mikor felravataloztattam, hát az
1: volt, gyönyörű volt, az mikor feküdt a koporsójába, és egy kicsit kiemelkedett, és kinyúlt a kezével egy pohár borér, és hívott, és visszafeküdt, hát hogy jó lesz ez a beszéd.
3: Egyszer a Szőke is csinált egy olyat, hogy lemosott, most a Szőke vagy a Badár, nem mindegy, szóval, hogy lemosatták magukat, és rejtett mikrofonnal fölvették, tehát, hogy rendesen
1: lemosatták.
3: Hát kvázi felől, tehát benne a proszektúrán belefeküdt.
1: Na jó, vidám.
3: Na, szóval, hogy menjünk a vidám. Igen, tehát, hogy valószínűleg
1: nem könnyű vele viccelni. Ja, hogy mindig belemerül, tehát hogy az egyik könyve az a turizmus, nem arról szól, de a főszereplők a turizmusiparba utaznak, és akkor látszik, hogy nagyon mélyen bele van ásva a dolog, tehát a történet, ez meg a kortárs képzőművészetben, tehát neked is ajánlom Jeff Koonsról is sokat.
3: Csilla meg sírhanműveket nézett a hétvégén.
0: Igen, mert találkoztunk már a múlt héten is, így véletlenül itt volt a Dori, és akkor azt mondja, hogy olyan szívesen kimenne egy ilyen...
3: Az is Párizs ráadásul, tessék, igen, a következő
1: egy ilyen, kötni Jeff Koons és a temetkezési...
0: Temetkezési vállalkozók expójára, tehát, hogy ez őt nagyon érdekli.
1: Az kell.
0: Igen, és ettől kedvet kaptam a sírhanművekhez, úgyhogy hétvégén gyorsan megnéztem az első évadot, amiben még hirdetések vannak, tehát ilyen balzsam hirdetések.
3: Nem öregedett. Mi a sorozat?
0: Semmit, fantasztikus.
3: Az mondjuk szerintem egy, igen, alapmű.
2: Egy darabig jártam Kriminál Expóra, itt volt mindig Budapesten.
3: Ott meg az is kemény, de ott miről van szó?
2: Hát a biztonságtechnika, ja, biztonság. Bűnüldözés, zsaruk, szientológusok is, ugye a kriminonnal mindig ott voltak, lehallgatókészülékek, előadások, ilyesmi. Nem minden volt a lakosság számára nyitva. De volt egy szakmai előadóként, mert is részvevőként tudtunk elmenni, és akkor mondjuk ott voltunk egy-egy ilyen mit tudom én, kábítószerrel kapcsolatos bemutató, hogy ahol elmagyarázták, hogy tulajdonképpen azok az eszközök, amik a levegőből vesznek mintát, azok miért alkalmatlanok bármire is, mert hogy ha itt levegőből, na nem a legjobb példa, hogyha...
3: 4-es, 6-os.
2: Bárhol, viccelek, bárhol levegőből mintát teszel, mindig van. Aha. Mindig van benne valami...
3: Is. Azt mondják, hogy az ivóvízből
2: hát
3: is.
2: Hát ott a bomlás termékből lehet következtetni, ugye ebből tudják azt, hogy melyek azok a városok, ahol a legmagasabb a kokain használat. Egyébként Zürich, meg egy másik kis álmosvájci város a két legelső, és a harmadik New York.
3: Na hát.
2: És ott például ott elmondt egyik előadó, hogy a felszállsz a villamosra, megfogod a kapaszkodót, lejössz, bejössz ide, és pulira mindenképpen be fog jelezni, mert hogy annyira benne van a térben, hogy a részecskék mindenképpen jeleznek, tehát inkább ilyen preventív funkció van ennek, hogy kiteszik az asztalra a börtönbe eladni, és akkor pontosan tudják azt, hogy az olyan hatása lesz valakire, aki jön be, hogy tudja, hogy ez a gép ez bejelez, meg egy ilyen érzékeny műszer. Szigeten volt egyébként ilyen egy pár éve parol, hogy hú, akkor a binta vételes ember ott ül kint. Kevesebben próbálkoznak, hogy ezt várják.
3: Ja, mert hogy, hogy lelki hadviselés legyünk.
2: Igen, tehát nagyjából ez.
0: Hazugságvizsgáló.
2: És ott például ott elmagyaráztak, hogy hogyan lehet elkapni a videójeleket a levegőben, hogyan lehet lehallgatni valakit. Már akkor világos volt, hogy mindenkit be lehet, nagyon egyszerű eszközökkel, nem nagyon van ennek gátja, de hogy érdekes volt, egyszer a Kriminál Expo-n kint voltunk egy standon, és akkor ott jöttek körbe ezek az Artisius-os csávók, hogy akkor mindenki csengessen be pénzt, akinek van hangfala, mert hogy hangfal
3: jön
2: van,
3: belőle
2: hát, jön belőle a hang. Csak azt felejtették el, hogy a főszervezők az Ügyészek Országos Szövetsége volt, úgyhogy mondtuk a csávónak, hogy na, egy pillanat, mindjárt szólunk a főszervezőknek. Jó, majd akkor is megmondják. Jöttünk vissza két emberük, egyből, kicsoda maga, honnan jött? Aha, jöjjön velünk. Azt már vitték is.
3: Kriminális.
2: Nem vagyok rá büszke, de hát szóltunk, hogy itt...
3: Megszállnak.
2: Mindegy. Szóval érdekesek ezek az expók. Ugye most már vannak ugye Amerikában egyre inkább, ugye most, hogy már Colorado-ban, meg Washington államban a marihuana az legálissá vált. Ugye ott vannak ganja expók, amiken azért lehet látni, hogy olyan termékek jelennek meg, amiket nem gondoltunk volna.
0: Tehát mindjárt Szerbiában is azt mondja a Bakács.
2: Nem mondod.
0: De.
2: Az közel. Hát az az első lépés. Egyébként ez végig söpör. Tehát hogy az, hogy a hivatkozás most már nem Amsterdam és a Kupi, hanem Washington DC, innentől kezdve drogháborúnak vége, és akkor azt gondolom, hogy pár éven belül lezajlik ez a folyamat, és akkor ez a helyére kerül. Itt is, mindenhol.
4: Hát itt legutoljára.
3: Hát de itt megmondták, hogy nem lesz drog.
2: Kábítószer nem lesz, és 2020-ra.
3: 20-ra? Nem 20-ra nem lesz semmi?
2: Azt hiszem addigra. Hát van még egy... Van még egy kis időnk.
3: A nyugdíjból már úgyis nehéz, nem?
4: És ilyen izéjött, ilyen expo, és akkor azt mondta, hogy afgán barnát...
2: Nem
3: a tárgyakra ráépülő izék, tehát...
2: Meg maga a...
3: Vaporizátoroktól a szekrényekig? Vagy
2: igen, mi? De hogy inkább, ami leginkább érdekes, izgalmas benne, az az, hogy ez a barbár dohánnyal kevert növény ez elmúló filmben van, és helyette inkább a nagyon kevés árt, vagy kevesebb ártalommal járó kristályosított THC az, ami felbukkant, tehát tulajdonképpen te a liftben betépve vízpárát fújsz ki.
3: Vízpára.
2: És hogy ez egy nagyon nagy előrelépés, hogy...
4: Inhalálsz.
2: Igen, így van pontosan.
3: De és úgy, nem égés terméket.
2: Igen. Tehát igazából mindent kiszedsz belőle, miközben nálunk a bio, ugye a JVH nevű műanyagnak lett a neve, és biofűként, vagy herbálfűként, most Egerben voltam, gyerekek, az egész vidék rászakadt a designer dolgokra, de nagyon-nagyon durván. Herbálozás, mert nagyon olcsó, 200-300-500 forint gramja a herbálnak. Herbálnak hívják, nincsen köze a herbálhoz, mint a nejlonzacskó, annyira bio nagyjából ez a cucc. Egy JVH nevű szer.
3: Ezt megjelent, egy potpurinak is ez ugyanaz?
2: Hát ott úgy is szokták, hogy akár holland ajándéktárgyként is szokták szélsőséges esetben árusítani. És a legdurvább az, hogy az injekciós droghasználat végül a roma közösségeken keresztül megtámadta a vidéket, és most a túlmutatva az agglomeráción kis falvak szegény telepein lehet nézni. Az EGRI büntetés-végrehajtási intézetben végeztek hepatitis C felmérést, önkéntes alapon lehetett, tehát nem célzott volt a mintavétel, és így volt 20%-os a fertőzöttség. Ez a vírus jelenleg csak injekciós úton képes fertőzni.
3: Azért a 20% az nagyon kemény.
2: Az nagyon durva, úgy, hogy Egerben olyanok töltik a büntetésüket, akik elsősorban a körzetben laknak. Tehát, hogy ez a dolog, ez átlépett a 8-kernek a keretein, a határain, és elsősorban a roma közösségek felé indult el, ami abból a szempontból problémás, hogyha ebben a közegben felbukkan a HIV vírus, ugye a HIV, akkor az a sztereotíp kép, ami életre kell, ami föláll, az nem más, mint az injekciós, fertőző, drogos cigány. És ezzel a képpel nem fogunk tudni megküzdeni, mert ez a hivatkozás alap az lesz, hogy tényleg őt akarod behozni? Aki éces, cigány, szúrja magát, drogos? Tehát olyan szintű kirekesztési hullámot generálhat, mint a feketékkel kapcsolatban a crack idején az Egyesült Államokban. És ez egy olyan probléma, amit a családsegítő visszajelez, amit a terepen dolgozók visszajeleznek, és nincsen semmilyen ellátás. Nem tudod azt mondani valaki egy Tiszavasváriba, hogy figyelj, menj be az addiktológiai központba, mert nincs. Gyere föl Budapestre, vagy
1: Tűcsere.
2: Tűcsere, szitokszó. Nem hát mondod az... ki. Hát,
3: és akkor tényleg mi van?
2: Hát semmi, gondolom, el kell menni a falig. Uh-huh. Tehát el kell mennünk a robbanásig. Aztán, hogy ez
3: hány
2: most
3: év, vagy
2: nem
3: hogy
2: tudjuk,
3: van ez?
2: Hát a józsefváros injekciós drogasztárói szintén, mivel felfedezzük, már 10 éve van. Aha. Tehát 10 éve ott van, és most is ott van, és most el fog megint tűnni, és megint nem látjuk.
3: És mi volt, ha neki mentünk a falnak, akkor utána egy ilyen...
2: Hát az hívrobbanás, akkor az azt jelenti, hogy... A hepatitis vírus nem lép ki, benn marad, mert csak injekciós úton terjed. Elvben terjed, amúgy máshogy, de nem, nincs lejegyzett eset. A HIV vírus viszont a szexmunkások által kilép. És onnantól kezdve, hogy kilép, nem tudod, hogy hol van. Hát Görögország, Románia, ugye? Svájc. Görögországban, a Svájcban megfogják nagyon gyorsan.
3: Mert azért ott van rá...
2: Pont azért
0: védett
2: azért védettebb egy svájci szexmunkás, vagy egy Svájcban dolgozó magyar szexmunkás, mert olyan szűrési rendszereken megy keresztül, hogy azért védett nálunk, mert egyébként onnan jön. De Athénban, meg a nagy görög városokban, ott 6 eurót kellett adni utána szűrésenként az embereknek, a szűrését, hogy eljöjjenek. Mert nem tudod lokalizálni a vírust, mert nincsen kockázati csoportban, kilépett belőle. És a szexmunkások jelenléte ebben a térben elsődleges, hiszen úgy kerül nagyon sok esetben a pénz jelentős része ebbe a térbe, hogy valakinek szexmunkával kell foglalkoznia. A Józsefvárosban jelentős részben szexmunka, de legalább majdnem ilyen jelentős részben kukázás, vasazás, nagyon fontos bevételi forrása a nyomorolapú cuccozásnak, plusz a lehúzás, rablás, lopás, betörés, amit úgy nagyjából lehet, de hogy a szexmunka által lép ki.
1: Láttad ezt a filmet, amit most...
2: A Viktóriát? Csak a bemutatót még, de a gondot, hogy kéne szervezünk ilyen tilos vetítés, mert ott is mondta a hölgy, aki rendezője.
1: Aki nem tudná, ez egy új film, mert hogy magyar-e, azt nem tudom mennyire.
2: Hát magyar, csak svájci támogatása jött létre.
1: Hát teljesen. Igen, csak tudod, ilyen bonyolult ez a pontozás. Egy magyar-svájci film, svájci-magyar film, ami a játékfilmes fikciós elemekkel dolgozza föl ezt a kérdést.
2: De hogy amennyire ismerem mondjuk a világon keresztül a történetet, meg magát a svájci helyzetet, azért ez súrolja mondjuk a dokumentum elemzés kategóriáját.
1: Dokumentalista,
2: igen. Hát egy megközelítéssel él. Hát ugye a Svájcban dolgozó, vagy a Zürichben, a Strichplatzon dolgozó lányok jelentős része magyar, nagyon nagy részük Nyíregyházáról rész a Magyarországról, de a 8. kerületből is nagyon sokan mennek ki a szebb élet.
5: Well, the first thing I want to say is, mandate my ass. Because it seems as though we've been convinced that 26% of the registered voters, not even 26% of the American people, but 26% of the registered voters form a mandate or a landslide. 21% voted for Skippy and 3-4% voted for somebody else who might have been running. But oh yeah, I remember. In this year that we have now declared the year from Shogun to Reagan, I remember what I said about Reagan. Minute. Acted like an actor. Hollywood. Acted like a liberal. Acted like General Franco when he acted like governor of California. Then he acted like a Republican. Then he acted like somebody was going to vote for him for president. And now we act like 26% of the registered voters is actually a mandate. We're all actors in this, I suppose. What has happened is that in the last 20 years, America has changed from a producer to a consumer. And all consumers know that when the producer names the tune, the consumer has got to dance. That's the way it is. We used to be a producer, very inflexible at that, and now we are consumers. And
6: finding it difficult to understand. Natural resources and minerals will change your world. The Arabs used to be in the third world. They have bought the second world and put a firm down payment on the first one. Controlling your resources will control your world. This country has been surprised by the way the world looks now. They don't know if they want to be Matt Dillon or Bob Dylan. They don't know if they want to be diplomats or continue the same policy of nuclear nightmare diplomacy. John Foster Dulles ain't nothing but the name of an airport now. The idea concerns the fact that this country wants nostalgia. They want to go back as far as they can, even if it's only as far as last week. Not to face now or tomorrow, but to face backwards. And yesterday was the day of our cinema heroes riding to the rescue at the last possible moment. The day of the man in the white hat or the man on the white horse. Or the man who always came to save America at the last moment. Someone always came to save America at the last moment. Especially in B-movies. And when America found itself having a hard time facing the future, they looked for people like John Wayne. But since John Wayne was no longer available, they settled for Ronald Reagan. And it has placed us in a situation that we can only look at like a B-movie. Come with us back to those inglorious days when heroes weren't zeros, before fair was square, when the cavalry came straight away in all America.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Elfáradt szívét ezentúl pihenteti ója. Csendet akar most már az öreg óra. Unja ő már figyelni az időket. Múljanak el felette.
1: Kosztolányi Dezső, őszi reggeli. Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket üvegtálon, nehéz sötét smaragd szőlőt, hatalmas jáspisfényű körtét, meg annyi dús, tündöklő ékszerét. Vízcsöp iramlik egy kövér bogyóról, és elgurul akár a brilliáns. A pompa ez, részvédtelen, derült, magába forduló tökéletesség. Jobb volna élni. Ám de túl a fák már aranykezükkel intenek nekem.

0: Itt az idő, uram. Nagy volt a nyár. A napórákra árnyékot bocsássad, és a szeleket ereszd a földre már. Parancsolt, a gyümölcsök érjenek be. Adj még két délies napot nekik. Add, hogy beteljesedjék minden. És a mézet gyűjtsd a túlszőrő szemekre. Kinek most sincs még háza, sose lesz. És ki most maga van, már marad magára. Éjszaka olvas, folyton levelez, s a ligetben bolyg, valakit keres, mikor a lombok őszi tánca járja.
1: Paul Verlaine, chanson d'automne. Les sangles longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des gens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Eux, ces chansons. Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút, konokon és fájon. S én csüggetek, halvány beteg, míg éjfélkor, s elém a sok tűnt kékél. Ó, múlni már ősz, hullni már ereszél, mint holt avar

költészettan. Zenét minék, csak zenét. Ezért a versed lebegőben ragad meg, a láj levegőben, amint cikázik szerteszét. Ha szókat írsz, csak légy hanyag, és megvetőn dobd a zenének, mert édes a tétova ének, s a kétes olvadó anyag. Fáklak mögött tüzes szemek, és déli reszkető verőfény, s a langyos őszi ég merő fény, kék csillagok tündöklenek. Mert csak te kell lesz át koldusi ékül, ó, fuvolas kürt összebékül e sima álomszárny alatt. A gyilkos csattanó gazúr! Baj lenne, ha versedbe hagynád az ötletet, e durva hagymát, melytől könnyez a szent azúr. Szónoklat, törd ki a nyakát, és jó, ha izmod megfeszíted, pórázra szoktatván a rímet. Mi volna, ha nem volna gát? Ó, jaj, a rím, silány kolomb! Süket gyerek, oktondi néger, babrál olcsó játékszerével, s kongatja a szegény bolond. Zenét mi nékünk, muzsikát. Legyen a vers egy meg nem álló lélek, mindig új vágyba szálló, mely új egekbe ugrik át. Egy jó kaland legyen dalom, hajnalban, az ideges szélben mentákra üljön, észrevétlen. A többi csak irodalom.

kezdeni nem foglalkozás, még csak nem is hivatás, hanem életmód. Semmi egyébben nem törődik, mint abban, hogy tud-e valamit csinálni, vagy nem. Nekem nincs életrajzom, csak munkarajzom. Csak annak értem a tébolyomnak, hogy mit felejtettem el fölírni. És aztán egy dolgon esetleg 2-3 napig gyötre jöttem pokolian, úgyhogy egész belebetegedtem. Folyton ezen törtem a fejem, hogy mi az. Egyébként is ezekből a jegyzetekből lettek életem legszebbjei a versek. Vannak művészek, akik a valóságot figyelik, és vannak, akik a belső tükröt figyelik. Hogy vetül vissza belül a körülmények közé tartozott. Móri Zsigmond az ember elment, megnézte a lovat és leírta. De nem rosszul, hanem remekül. Tehetség dolga. Ha nagyon tehetséges, hogy csinált, amit akar, abból is kijöhet valami. Az összes iskolák alkalmasak arra, hogy belőle lehessen valami, mint író. Nagyon kevés a tehetsége világon. Vagyis nem úgy van az, hogy kérem, most volt egy óriási tehetség, és 5 perc múlva megint lesz. Nagyon ökonomikus a természet ebben. Évszázadonként csak nagyon kevés zsenit és tehetséget hoz létre. És protuberanciában teremt, vagyis lángözönök útján. Kivetít 5-6 nagy tehetséget, aztán utánuk 30-40-50 év szünet következik. Arany János és Petri után ugye az epigonok szünetje következett, csupa gyenge fickó. Szóval nem úgy van az, hogy aztán az irodalom permanens, vagyis csupa zseni állandóan rendelkezésre. Tanácskörös, akkor zsenik lesznek, szó sincs róla. Nem lesznek zsenik, mert zseniket vagy nagy tehetséget ritkán termel a természet. Én most már nem igen tudok olvasni a szemeim miatt sem. Azelőtt, ha jó sort olvastam valakitől, fiatal embertől, akkor írtam neki. Azért, hogy ne érezze magát olyan elhagyatottnak, mint mi voltunk annak idején, mert kutya se törődött velünk. A már hírneves írók figyelemre sem értettek. Hát gondoltam, ne legyen ez. Ezért, ha a fiatal ember valami szépet csinált, akkor én írtam neki. Ma már ezt nem tudom tenni, mert nem látok. El is vagyok foglalva, hiszen nagyon soha annyit még nem dolgoztam életemben, mint most. Ma a regényemet 10 óra napi munkával, 7 éven keresztül, a vasárnapokat is beleértve, 40 ezer oldal vázlatkézirattal, amiből 6 hétig fűtöttem a 60 literes fürdőkájámat, abból fürdöttem 6 hétig a 40 ezer oldal kéziratból. Most oldalát...

búcsúzónyá. Egy kéz emel fel tengermély homályból, forrás fakacs taszít maga előtt. Sodornak gátat nem tudó erők, ébredsz, a felderengő látomástól alakot ölt az ismerős világ, de megszokásán más rend sejlik át, kérdez, jelent, ítélet s vágyódás szól. A friss víz illatú reggelt épp, hogy érett ízek, szivárvány, színek, fűszere köszönti benned emlékezve, nem az első hajnalra, mely szúrós pengékkel ömlött a koránkkel didergő kisfiúra, ijesztő volt, csak az iskolában lett értelmetlenül rózsaújjú. Lám, most friss vért pesdít hűs lehellete a tegnap ájult forrósága után. Érz kérdést, amivel fogad a nap, te szíveddel figyelő, a gyengétség s az erő jeleit, ahogy az agyagvilág leveti héját, s újulva lépsz ki te is, hős, vagy ahogy a fiatalok neveznek, pátriárka, más vagy-e, mint azok, akik fegyverrel gyűrik le népek hadait, nőit, birtokát? Lehetsz-e olyan, ki bölcsen osztja szét magát, s a kemény derű közösségében válik, mint amennyi a nábok s koldus összege? Szótlan is öröm ének tölcsönbe, hogy itt lehetsz még, telve a lét viszonzott javaival, mert ajándék a viruló kert, szél, madár, játék, a magány, mely várakozás valami új beteljesedésre. Magadban dörmög, vagy némán tárt kiszíved, a nyár búcsúzik, légy hálás a közelgő gyönyörű őszén. Az égre révedsz, és magadba némán, mint gyümölcsben a gondolat, a teljesülő termő pillanat kibomlik benned, keserű, édes, vér, árny, csak ülsz, ámulsz, nem tudsz mit kezdeni magaddal, és ez így emberi. Sodróc sorsod tisztuló hordalékán. Jó szemlélődni gyümölcsös fák közt, valami emlék ifjúságban, mely azért szebb a réginél, mert telve tapasztalattal, s a vágy forró hűvös képzelődésével. Együtt, akár az álom s a halál éber szédületében, hatalmasabban az öntelt tudásnál, nehéz szerelemnél, mely sodrát cserélve kínból könnyű lesz, bár öl, ami él, ez a rend, fogad el. Volt társak, ó, hogyan egybekuszál a sejtelem. Onnét jöttök, ahol a félhomály sötétbe vész. Nem tudni még, hol a tenger, part, szikla, örvény, hüllők, polipok, foszforeszkáló lények, sellők, vénuszok otthona, feltűnnek egymással viaskodva, tán ők dönt, mikor még alig, ha sejtjük, mi készül. Gyanúval fertőznek meg, hogy aki szeret is önmagát, mert börtönre rácsainál szólhat csak az ember. Összeszokott barátok, egy élet részesei. Nézhetek benneteket az közönös kívülállóként, kit teremtve sejt szívetek. Hogy adta volna különben e dús ragyogást? Hisz a szél is vad híreket hoz. Földrészeket falt és darabokra hult birodalmak miszlitjei, sárkányfog vetemény, támolyognak fel már szabadon, és ölni dühötten egymásba marni élednek, új ligák, mafiák. Dombhajlatban bár mély magasság épül, szálas orom, tarajló hullám visz, szárnyra dob, hogy visszahullván minden tudón szédülve buki le végül. A szellem testé változik, hányadik alak omlik, hányadik lép ki a lét vajudó tengeréből. S a dél. A kegyetlen otthonosság halottaiddal itat, kart-karba öltve sétáltatja veled aranyfénykévéinek susogó nád rengetegét,
amit a zuhogó nap támaszt a mezőn, stán szebb életre kelti érzéseik tüzében a holtakat. Az emléknél nagyobb hatalommal te is, mintha oda vegyülnél, hol egy az idő tér. Ó, az az elmúlt őszelei születésnap, mely már a tiéd lett, téged őriz a jóra vigyázó gond, az öröm. Gyümölcsöt jó színén, izén is érzed, a magvakat el kell vetned, vagy őrizned tavaszig. Tudod, valaki téged is óvott, épp maradtál, érzés, gondolat, tett, nem fásult benned avas bölcsességé. Tudsz egy kockáztatni, mint ifjan, bár nem a régi kéz szorítja már a kantárt, vagy csak a változásra érlelődsz, végsőkig telítődve. Hosszan érik a jó gyümölcs, míg de az élet erői. Ugyan miért késlekedett a tiéd? Volt elég jó szándék, verőfény, gyökereken szívódó táplálni gazdag nedv, nyírkos légáramok is viharok edzeni, súlyos éj, jég, csendje. Tudod, mi a szorongás? Hogyan lesz zamat a kínból? Földrengés zúzott, edzett a másoló égaj. Folyamok sodornak magukkal, mint borra lepkeszárnyakat, vagy mint pihenő madarak okosan fürdesz áramukban. Akaratodba véve sorsod, mindegy, vermek várnak vagy ormok, némaságodban nő az új dal. A füst a völgyet behömpölygi lomhán, érik az eső. A megállt levegőben túlzó színnel izzik minden virág, főként a pirosak, sárgák, bársonylilák. Már harmadjára nyílik a rózsa, kólyagosul a szőlő, megnyitja keserű héját a dió, a lámpák szinte szemedben fénylenek. Jó így pihenve figyelni, hogyan árad a tücskök éteri éneke, hogyan szól egymással s veled az összes elem. Mi itt él része csak valami folytatódásnak. A kő, az ég, a szél, a fény, a sötét is. Érthetetlen, idegen, s mégis oly testvéri. Megéled a voltak és jövendők varázsával, mely ott áramlik a reggel az este szikrázó vakságában, telve a bizonyossággal, hogy egy a lét, bár mindig átalakult, s a te értelmed is az őrző változás. Ki tudja, hol van pályád vége, gyümölcsszedő szüret idején, vagy tavasszal, mikor megmozdul az újbor. Az éj nem felel, akár néma, akár üvöltő szeletét. Jó vagy rossz, elnyel, elfejt, tán újra sző, ő is része az özönlésnek. Vakon is érlelődni vett ki a nappal fényviharába. Miszed hát, félve szükölni, vagy csírával telten hallgatni, mint a föld. Tán, mert nem vagy elég magadnak, jönnek éne túlcsordulásai, mindig a félhomályból valami. Hívják rajta túli hatalmak, vagy taszítja a megfeszülő szív, a világszél ivó tüdő, erők, míg féktelen tovaragad.

Szomori Dezső, a rossz vonaglás. Akkor egyedül, mint egy kacéran és engesztelő burjánzásokkal haladtam az epedő és napfényes utcán, és minden. Holmi merev és harsány cselédek vonarzása, Istenem, már-már enyhén rajongó képzeteit meresztették udvariatlan és nyakas párzásoknak. Egyébként akkor éreztem holmi enyhe és titkos döbbenettel, kutatóan és megértve, ó, a rossz vonaglást, és bizonyos hősi robajok hidegen, spajzán gúnnyal már-már figyelmeztettek félős és üdvös csaták. És így megnyúlva, mint angol vázák, s némi sietséget negélyezve szimatoltam akkor végzetes tájak felé, s komoran megértve szemlélvén belső tusakvások zaját, elértem végre egy utca szögletébe a tömör és célzatos boltíveket, holmi felcsillanó reménnyel s néma vágyakozással. De lanyha és tátogó körkörök helyett merett ajtók kapaszkodtak elém, mint egy busongva stilt. S rettentő életérzés bujkált inkább züllett csontjaim közt, mint sötét és komor rongyok holland apácák ágyában. S ím a békéltető agnő, holmi zajtalan részvéttel nézett rám, s szörnyű kerúgnak tűnt. Tessék várni! Szólott biztatva s reméltetően az agnő, holmi koró metszetek rajzolnál. Ám tompa heroikus torlódások zsibbadtak, s bőszpattanások, s álmatagos esdeklőn tobzódtak előkelő szemeim a zárak, ó, a zárak fölött kóvájgón, s képtelen epekedések nyújtóztak, s növekvő buzdulások. De majd duhajtömörülés, pompás és vad akaratot váltott, s percek után némi lendüléssel, a rossz vonaglás okozta lendüléssel, szokatlan energiák ágaskodtak feldúlt életemben, s zokogva enyhém, ám bizonyos haraggal rugdalvást közeledtem a csodálkozós ilyet ajtó irányában, elmosódva. Pofája! Pofája, Isten itt! Suttam tömören s fellengzőn. Pofája! Pofája, Isten itt! Hát még meddig tart magának? S a kvószkve ábrándos utánérzése mellett némi célszerűség halvány érzésével folytattam talpam bársonyos s ruganyos zenéjét egy torpant és rikoltó orgonagyanánt. E percben gyötrődő sebes virágnak tűnhettem régés rozsdás lepények fenekén. Lábvíz. Tessék várni, hangzott hörgőn s belülről s ismételten, s visongós ájúdozó képzeletem várakozásával ismét az agnő felé fordultam, ki biztatva s mint egy közelgő megváltásom jelezve, enyhe és zörgő papírlemezek vígaszát nyújtotta felé. Ám szétdúlt s révedező szemeim, holmi feslecs nyirkos madarak gyanánt kóvályogva hirtelenül ráhervadtak a betűk tömegére, s gyötrelmesen s szorongva kerestem haj, felettető szórakozást és mindent. A rossz vonagzás az állott némi címzés módjára a papírlap szélén, melyen egy novella nemes és előkelő körvonalai terpeszkedtek, a véletlen sajátos spajzán képzeteit nyitogatva. Ó, mereven és félre szegetten olvasni kezdtem, de annyit már nem bírt el gyötrött s kihasznált lelkületem. Hirtelenül tompa borongások zajlottak, és mint régi és szemérmes csipkék susogása, érzelmesen s megadón bánattal lágyult el a tornyosuló dacom. S holmi hegyke és szükségszerű dudorok tolakodtak, s forma szépség. És ekkor minden részvétem ábrándozva, és inkább ábrándosan fordult az agnő felé, ki nem sejtve mit sem abból, mi lelkemben zajongva végbe ment, s
sajgó csodálkozással figyelte, mint sülyezti vissza kezeim finom és díszes hajója, mint ír hercegnő a remegő tízfilléres sanda és szurkos pénzdarabot. És inkább imbolyogva, tompán, s talán megtörve, s kérlelhetetlenül kimentem. Ám a nap, könnyű, mint egy sárgás folyadékon kígyózva, lecsurgott az égről, barna sajátos illatú sávot hagyva maga után, távozó infánsnőnek tűnt, kihol mi diszkrét susogásokkal az enyhe és sóvárgó közt, ismét megfosztja lágy és ideiglenes fedelétől. És inkább bágyat voltam ezen az este.

Simonyi Imre pár pohár rizling egy régi bormérésben. Néhai Tímár József színművész emlékezetére. Utoljára még Krúdiról beszéltünk. Meg arról, hogy a rizling általában úgy harmadfél, négy esztendős korában éli legduhajabb legénykorát. S hogy kalapot nem visel okos ember, sértődések elkerülése véget. Bartók rég halott. Hát ki előtt emelné meg. És hogy meglehetősen elgondolkoztató az emberi tehetség természete. A rögtön mérgező mérgeket már felfedeztük, ám a rögtön gyógyító gyógymódokat még nem. És hogy vajon a gazember, tudja-e, hogy gazember, akár kasszafúró, akár messiás? És érdekes, hogy közös ismerősünk ott Tolcsván, az a veres bajszó pincemester. A pubertás pedig pontosan a bölcsőben kezdődik, és még a koporsó fedelét is lerúgja 80. évünkkel egyetemben. Ebben megegyeztünk. És különös, a harmadik pohár után már sejti az ember, hogy a szerelem mindig magánügy. Egy ember ügye. Azé, aki szeret. Bűnt pedig csak a hazugság, a gyávaság, az árulás. Fele barátod, feleségét, ha megkívánod, vagy ő a bűnös, vagy ő sem. És ezen kívül ne lopj, ne ölj. Rendben van. Na de hát teljesen rokontalanul mégsem élhet az ember. De aztán színházról egy szót sem. De aztán irodalomról egy szót sem. De hát X színház már rég nem színház. De hát Z író sosem volt író. Tehát színházról meg irodalomról egy szót sem beszéltünk. Csak arról, hogy okos fejjel nehéz boldogan megöregedni. Meg arról, hogy a legszebb magyar szó talán mégiscsak az, hogy szerető. Meg arról, hogy mégiscsak rettenetes. Pirandello csupán egy komédiás lányról jut olykor eszembe, aki hat szerepből egyet játszott a színpadon s az idegeimben. Meg arról, hogy a hurkot a gyilkosnak és a hősnek ugyanabból a kenderből fonják, ám mi lesz, ha egy napon a gyilkosok kikérik ezt maguknak. Meg arról, hogy az újság szívhasgatóan írja, egy disszidensnek se éjjele, se nappala a honvágytól. Hán furcsa, de akkor a honvágy is akadt, amitől az ember egyszerűen itthon maradt. És hogy így 40 felé már illő a legvégső dolgokról gondolkodni. Úgy, mint Jéger tanár úr találmányáról, a lakbér hátralékról, a szeptember végi falevelekről, valamint anyai nagyapámról, aki bölcsen nyilatkozott egy görbelábú asszonyságról. Ágyban nem kell gyalogolni. És hogy van-e annál iszonyúbb, hogy anyáink tulajdonképpen nem is minket szeretnek, akik vagyunk, hanem a fiaikat hivatalból. Jónak lenni pedig csak előre megfontolt szándékkal, folytatólagosan és többrendben lehetséges. Voltak a kopaszra beretvált fegyencek. És aztán bármibe is kerül. Hazádnak. Hazádnak rendületlenül. És aztán a pohár alján, a lélek mélyén, a nehezülő nyelvek hegyén, staccatóban ilyen kategóriák. Emberség, tisztesség, becsület. És erről, vagy másról eszünkbe jutott, vajon mit csinálhat most Németh László? És mint végső felismerés csurran az üvegből a maradék. Tisztességes ember nem gondol asszonyra, és nem olvassa hadvezérek emlékiratait halála órájában. És végül fokozás. Fokozása ennek, annak nagy,
nagyobb, legnagyobb. Hát, így alakult, hogy bár sok mindenről beszéltünk, erről meg arról, Gorki színészéről, meg Willy Lohmannról, és hogy iható volt ez a bor, de elmenőben, ahogy már mondtam, már megint valami krumpiról.

egyszer sikerült a televízióban, helyesebben a rádió egyik költészetnapi nyilvános adásán Íj és Gyula Óda a törvényhozó című versét jól elmondanom. Jelenlévő költő gratuláltak, mintha itt születtek volna meg a vers gondolatai, mintha most szülted volna meg a verset, mondták, szegény Váci Mihály is köztük. Egyik lapunk, szaklap, tévékritikusa azt írta, széttördeltem a verset, úgy tettem, mintha ott jutnának eszembe a gondolatok, valószínűleg indiszponált lehettem. Szegény tudatlan, máig nem tudja, hogy a legnagyobb dicséretet írta, köszönöm neki szépen, hallgassák meg! Óda a törvényhozóhoz, Tersánszki Józsi Jenő jubileumán. Úgy volna jó a törvény, úgy egyforma hatályú, ha akként gyártódnánk mi emberek, akár a vályog, mit a vájú billió szám is egyformára vett. Tehát ez nem lett. Ahány szív, annyi akarat, s rég nem vagyunk csupán agyag s anyag. Pontos leszek, mint mindig az író, ha a tudós költ s a bíró. Ez a mi új dalunk. Törvényt, de elevent. Tehát, hogy ne csapódjunk folyton össze. Hogy részlet igazát kiki illesse a közösbe, úgy mégis emberek maradjunk, ne vályog vájú sarává meredjünk. Atomok atommagvakként kerengjünk, helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk. A lét tegyen rendet, ne halál. Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll, a kivételnek, mely holnapra talán szabály, jogot, hogy hadd kísérletezzék a költőnek, a legfőbb kutatónak, mert semmivel nem kell nagyobb tehetség, buzgalom meglelni a rák ellenszerét, gépbe fogni az atomerejét, röpülni világűrön át, mint megmutatni, amit a jövő a szívben érlel, mint fölmutatni ibolyán túli fénnyel, mi lesz holnap kötelező közöttünk emberek, mi az, mi idegünkben közel. Évmilliárdok távolából, évmilliárdok távolából. Jogot a boncolóknak, a külszín, a fölhán, a látszat rombolóknak, kik elválasztva percenként a rosszat a jótól valamit folyvást rendbe hoznak, percenként fölmutatva, hogy mikortól gyilkos a gyilkos, tolvaj a tolvaj, torz már a szép, szép az imént torz, a hős pribék, és ki az, aki elől megy, mert nincs szabad jegy, jól haladni a korral, mert van, amikor hány a példa, a néma szólal, az iszkol, aki űz, makulátlan a céda, mocskos a szűz. Nem minden alkotó ilyen, de én őket, az így működőket, a haladókat, harcolókat vallom, a terepfölverőket a legkülönbözőbbeknek. A holnap felé ők jelzik az irányt. Előttük jár fönnen libegve Hamlet, Karenin Anna Bánk, meg annyi tiszta láb. A homályt űző ősvilágnő, ha ők szól. Üdvözlet s hála hát a törvény s fényhozóknak, kik hol mágián, hol gúnykacajon át, s elbukva is előre törnek. Tehát nem is tudva, hova s még. Így mondjunk hálát Tersánszki Jenőnek, mi, akit látjuk, hova ért. Az igazi. Fütyülj tovább két hangon mest. Építsd hordozható csónakjaidat. Tört fejed ős sípon, új bicikli féken. Szépítsd, javítsd, akkor is, ha nem kell, a részletet, te, teljesen.
ne pihentess se karodat, se agyadat, se szádat, dolgozz soká még, s vigadj, s ne is tudd, akár csak a század, ki vagy.

újra hiteti, hogy eljön valami, valamikor, valahol. Hogy eljön valami, valamikor,

I. és Gyula, egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, ott zsarnokság van, nem csak a füst sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok falmorzejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében, bűnös, ott zsarnokság van, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban, s abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák, nem csak a titkon, félig nyílt ajtón ilyetten besuttogott hírekben, a száj elé hulltan pisztjelző ujjban, ott zsarnokság van, nem csak a rágy szilárdan fölrakott arcvonásban, s e rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimeredt szembogárban, ott zsarnokságban, nem csak a talpra álltan harsogott éjenekben, hurrákban, énekekben, hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak az ernyedetlen tapsoló tenyerekben, kürtben, az operában, az oly hazug harsányan zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben, nem csak az éjben halkan sikló gépkocsi zajban, s abban megállt a kapuajban, hol zsarnokság van, ott van jelen valóan mindenekben, ahogy rég istened sem. Ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget, nem csak a szögesdrótban, nem csak a könyvsorokban, szögesdrótnál jobban butító szólamokban, az ott van a búcsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves? Az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen puhábban szorított készfogásban, ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szómámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett, vele hevertél, ha azt hitted, szerettél, tányérban és pohárban, az van az orban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, s bedől a dögszag, mintha a házban valahol gázfolyás van, ha magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez, képzeletedben se vagy független, fönt a tejút is már más, határsáv, hol fénypásztáz, aknamező, a csillag kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol, a prédikációból, templom, parlament, kínpad, megannyi színpad, húnyod, nyitod a pillád, mind azt tekint rád, mint a betegség, veled megy, mint az emlék, vonatkereke, hallod, rab vagy rab, erre kattog, hegyen és tenger mellett be ezt lehelled, cikáz a villám,

magadat tükörből, ő les, hiába futnál. Fogoly vagy, s egyben foglár, dohányod zamatába, ruháid anyagába beivódik, evődik, belődik. Eszmélnél, de eszme csak övé jut eszedbe, néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt, s már körbelángol erdőtűz gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad, s így rád is ő vigyáz már, gyárban, mezőn, a háznál, s nem érzed már, mi élni, hús és kenyér mi szeretni, kívánni, karot kitárni, bilincseit a szolga maga így gyártja, s hordja. Ha eszel, őt növeszted, gyermeked neki nemzed, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban, belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy. Vakontként napsütésben, így járunk vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a Szaharában. Mert ahol zsarnokság van, minden hiában, a dal is, az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll eleve sírodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál.

Egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában. Ott zsarnokság van, nem csak a füst sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok fal morzsejében. Nem csak a bíró hűvös ítéletében bűnös, ott zsarnokság van, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban és abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák, nem csak a titkon félig nyílt ajtón ilyetten besuttogott hírekben, a száj elé hulltan pisztjelző ujjban. Ott zsarnokság van, nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban, se rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimerett szembogárban. Ott zsarnokság van, nem csak a talpra álltan harsogott éjjenekben, hurrákban, énekekben. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, tapsoló tenyerekben, küzdben, az operában, az oly hazug harsányon, zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben. Nem csak az éjben, halkan, sikló gépkocsi zajban, s abban, megállt a kapuajban. Hol zsarnokság van, ott van jelen valóan mindenekben, ahogy rég istened sem. Ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban butító szólamokban, az ott van a bucsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves. Az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen puhábban, szorított készfogásban, s ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szó mámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett. Vele hevertél, ha azt hitted, szerettél. Tányérban és pohárban, ott van az orrban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az

ablak, s pedül a dögszag, mintha a házban valahol gázfolyás van. Ha magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez, képzeletedben sem vagy független, fönt a tejút is már más határsáv, hol fénypásztáz, aknamező a csillag, kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor, egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol a prédikációból, templom, parlament, kínpad, meg annyi színpad, hunyod, nyitod a pillád, mind az tekint rád, mint a betegség veled megy, mint az emlék, vonat kereke hallod, rab vagy rab, erre kattog, hegyen és tenger mellett be ezt lehelled. Cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, fényben, szívhökkenésben, a nyugalomban, e bilincs unalomban, a zápor suhogásban, ez égigérő rácsban, a cellafal fehéren, bezáró hóesésben, az néz rád kutyát szemén át, s mert minden szélban ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret követed és teremted. Kémlelődsz ki a körből, ő néz rád a tükörből, ő les hiába futnál, fogoly vagy s egybe foglár, dohányod szamatába, ruháid anyagába, beivódik, evődik, velődik, eszmélnél, de eszme, csak övé jut eszedbe, néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt, s már körbelángol erdő tűz gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad, s így rád is ő vigyáz már gyárban, mezőn, a háznál, s nem érzed már mi élni, hús és kenyér mi szeretni, kívánni, karod kitárni, bilincseit a szóloga maga így gyártja, s hordja, ha eszel, őt növeszted, gyermeked neki nemzed, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban, belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy, vakonként napsütésben, így járunk vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a Szaharában, mert ahol zsarnokság van, minden hiában. A dal is az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll eleve sírodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál.

Pricsók János, költői 10 parancsolat. Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Mondj igazat!

Ioan Alexandru, statista. Jancsik Pál fordítás. Turnéra megyünk a színészekkel. Mi statiszták a hátsó padokon ülünk, rang, bajusz, spofa lemesze. Az első felvonásban mind föllép. Martalócok egy kastélyban, a sötét feudalizmus legfényesebb fejlődési szakaszában. Páncélingben állunk, keresztbetett alabárdokkal, amelyeket füstszínű ezüsttel futtattak be. Kimért léptekkel járunk szörnyű gatyában, ahogyan a korízlés megkívánja. Ti is, mondta az egyik rendező, háromszor nősült és csudamód érti a dolgát. Ti is, noha egy szót se szóltok a színen, mozdulatokban, mimikában, éljétek át a szerepet. Csak így sikerülhet a teljesség élményét adnunk a nézőnek. A második felvonásban szerzetesek vagyunk. Tarkóra húzott tonzurás parókában, kezünkben rózsafűzér, arcunk bepúderozva, komoran, töprengve és titokzatosan állunk, tisztünk a kordivat szerint, az elhalálozott hős baldahinos ágya mellett. A harmadik felvonásban a nép vagyunk, a széles tömegek, fáklyával a kézben. Vigyázunk, nehogy tüzet fogjon a díszlet. Hullámzunk, hódolunk, hangtalan a kordivat szerint a nemrég kikiáltott hős uralkodónak. A negyedik felvonás alatt megmosakszunk mind, a katonák, a papok, a nép, aki voltunk. A hátsó padokon rang és életkor szerint éjféltájt halkan énekelve érkezünk vissza oda, ahonnan elindult. Román Szligonyik, figyelmeztetés. Gömöri György fordítása. Állítólag én vagyok az a nélkülözhetetlen következő tégla abban az épületben, amit jövőnek hívnak a költők. Nem akarok tégla lenni, melyet a kőműves a téglarakásról levéve egy ütéssel széthasít és eldob. Az éjszakánál sötétebb árnyék vagyok. Szín vagyok, zene, építek, virágoknak színt adok, embert is ölhetek, akinek anyja van, kedvese, aki neki hordja mosolyát a nehéz napon át. A legmagasabb fejeket én vágtam le a nyaktilóval. Én vagyok a 17-es év. Én írtam a Marseillaise-t. Hiroshimára én dobtam le a bombát. Én írtam a verset, amit olvastok. Ezért ostobák, ne mondjatok engem téglának. Váci Mihály,

0: kísérnénk, hogy áldottnak éltetek egy arcot. Hol vagy ó csodálatos fülem is, amely oly hegyes lett, mint a szamárival, amely édes bús nevetéstől. Hol vagytok fogaim, ti vérengzők, kittől felsárkent nem csak a szamóca, de az annál duzzadtabb, spirosabb ajak. Hol vagy te mellemnek, hogy irtózatos dalolás? Hol a kín és hol az áldás, amelyet most hiába keresek eszelős utajmon gorbebottal a kezemben? Loholló bolondul, kergeti az őzet, az őzlábut, s utána ledőlni, susogni nem is neki, de a holdnak holmi rejtelmekül, amelyeket senki sem érthet egészen, s amelyeknek zaklatott boldogság mindenkor a neve. Hol vagytok ki mozgalmak és fekete átkok, örök sietés, hol a mohó száj, és hol a nevetésem, Úristen, hol a nevetésem, s a tártalan zokogás is, mikor döngő hajnalodások vértelen messzeségei hányszor leborultam a közében. Hallgassam őt is. Volt egy öreg görög egykor, ki felemelte két kezét, mint a szobor, s az ifjúságát visszakövetelvén. Mondott Aeschylosi átkot arra, aki tette, hogy így meg kell az embernek öregedni. Félig vakon állt a hegyen, csupa sugárzásba merülve, ősz haját verte a szél is, s pisla szeméből könnyei hultak az istenség magasztott lába elé. S mégis szava dörgött, szavaitól megállt a malom, megrendültek a dombok, s az öt éves kos is felemelte rá a fejét. Ám de az istenség nem nézett rá, nem felelt akkor az öregnek, sírt az istenség. Mert mintha dobokat vernének a fülébe, tompa dobot, s erre felelne a hegyomlás, a hegyomlásnak felelne a tenger. Oly nagyjá nőtt meg előtte, s oly szenti az öregség ősi nyomora. Mert ott állt ő már önnél sírja előtt, s még mindig karolve a széllel, s még egyszer hangoztatni akarván igazát, mielőtt elomolna. S aztán hát elment persze, csend lett végül se vidéken, de a szívében is csupa csend volt már akkor, el ne felejtjük, s egy másik, még nagyobb figyelem, s a feje körül tompa terejtés.
1: Tavaszi dalváról.

A kő és az ember. Amerikai Major Spiritual Song. Rejtőzködnöm nem lehet. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, szólt a szikla, rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, ráhulladtam könnyemet. Szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Ó, szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, én is mennybe mennék, mint te, én is égek. Én is mennybe mennék, mint te, én is égek, szólt a szikla. Rejtőzködnöm nem lehet. Gyerekdalok. Futrobog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi, dindon diridongó. Ha kiborul az a kocsi, leröpül a haragosi, dindon diridongó. Fut a havon a fakutya, vele fut a retyerutya, dindon diridongó. Ha kiborul a fakutya, lepotyog a retyerutya, dindon diridongó. Bolygó, zápor, libben, táncol, suhog a fű sűrűjén, faágán. Kéklő, halvány, felhők alján kivirul a ragyogó szivárvány. Három egész napon át bújtam erdő vadon át, gombamező ciklatetőt bejártam. Három egész napon át faragtam egy furuját, vadrózsából tündérsipot csináltam. Túl, túl, messze túl, mi van a hegyen messze túl? Hely a hegyen messze túl, lófejszéles ibolya virul. Túl, túl, messze túl, mi van az ibolyán messze túl? Hely az ibolyán messze túl, Jancsi mosogat, Kati az úr. A rátóti ürgepásztor álmodott egy rőv kolbászról, aztán álmát felkötötte kéményben a rőzsefüstre. Majd álmodott egy kabátról, amely föllefut magától, a kéménybe is fölszaladt, elvitte a kolbászrudat. Dob és tánc. Csönd, béke, fény. Csönd, fénye, béke, csöndje, fény, békéje, csönd. Fényes, csönd, béke, csönd, béke, fény. Béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő, csönd, köve, kövön, fény, csöndje, kőben, csönd, béke, kő, békéje, béke, köve, lomban, csönd, fényes, béke, kő, lomban, fény. Út, csöndje, fű. Útra hajló béke csönd, kút békéje inda, fű inda kő. Lombhintája kúton, fény ingája kútban, csönd dajkája csepp, csepp, kút cseppje cseppek, csengő csöndje csönd, cseppje fény, kút habja kő lombja, fény csöndje béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fényhalmai, földkeblei, kútkarjai, kőlábai, vízpidejű szél, lombtorkú csönd, fűruhájú fény, kőarcú béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal, karéja, dél sziklája, alkony karéja, éj sziklája.

Piros Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: az ár csak emelkedik, és a kis bárka még mindig fennmarad az víz színén, s ezen maga az Úristen is erősen csodálkozott.
1: Te mit csinálsz?
0: Hogyan itt imádkozom?
1: Mi ez a Biblia?
0: Na, a kommunista kiáltvány.
1: Imával nem megyünk semmire, vett tudomásul nekünk, ki kell kötnünk valahol.
0: Amikor mi nyakig vagyunk a vízbe, neked ne legyenek kikötéseid.
1: Éppen ezért mondom, ne imádkozzunk, hanem evezzünk, partot kell érnünk valahol.
0: Gyere, hallgass rám, húzunk továbbra is jobbra, ahogy én látom, az ár is jobb felé sodor. Úgyhogy jobb, jobb.
1: Miért emlegeted egyfolytában, hogy jobb, jobb, jobb?
0: El akarom magammal hitetni. Jobb,
1: jobb. Szerintem ez bal. Bal!
0: Állj! Bal! És te miért hajtogatod folytasz, hogy bal?
1: Mert rá akarom magam beszélni! Úgyhogy bal! Jaj, bal! Nem értem, hogy miért billegünk, amikor ennek a hajónak mindene megvan. Orra, teste, tatja! Mi kéne még, ami egyensúlyban tartana minket?
0: Tőke! Kolumbusz hajójának is volt tőkéje, fel is fedezte Amerikát.
1: Igen, azért tőke nélküli hajóval is értek már régbe.
0: Milyen hajóra gondolsz?
1: Az Aurórára.
2: Víz, víz, víz!
3: Hol?
2: Itt, de hol?
0: Te ez normális?
1: Nem, adminisztrátor.
0: Mi a dolga?
1: Adminisztrál!
0: Hát de miért nem jön le?
1: Mert tudtál levezni!
0: Legalább akkor mi csináljunk valamit, hogy partot érjünk, inkább tartsunk egy kicsit jobbra, nyugat felé. Nézd meg, ott több a rakományhajó. Hát, ha tudunk kötni egy kis üzletet.
1: Jó, én nem bánom, próbáld meg, teremtsél velük kapcsolatot rádión.
0: Már is. SOS! SOS! Egér hívja Jaguárt! Eladó 100 Ikarusz! Meg minden!
1: Tudod mit? Vegyük az irányt bal felé. Onnan a segítség még soha nem maradt el.
0: Azzal a segítséggel kim vagyunk a vízből. Tudod mit? Hívjad őket te!
1: SOS! SOS!
0: Na mi van?
1: Válaszolnak!
0: Mit?
1: Ugyanazt! SOS! SOS!
0: Ez az egész egy nagy lapáthajó.
1: Na hát ezt aztán kikérem magam. Kikérem magamnak! Te nem nézted meg a rakományt? Tessék, van lejjel hűtőszekrényünk, Ikarusz autóbusz, és a konyhán. Aki egyszer megkóstolt a paksi halászlinket, annak szinte sugárzik az arcon erőműtől. Akkor még nem is beszéltem a szellemi kapacitásról. Fejó! Tudod, mi van itt a fejedben? Tessék!
0: Hívd őket ismét.
1: Jó. Timur, hívja csapatát! Timur, hívja csapatát!
0: Mit hívsz?
1: Az anyahajót.
0: Mi a neve?
1: Matty. Az majd segít, mert anyahajó csak egy van. Hidd el, fiú, partot fogunk érni. És mi csak egyetlen egy partot érhetünk. Ez garantálja a hajónk rendszer. Mert a mi erőnk a hajónk rendszerében van.
0: Milyen rendszer ez?
1: Egy partrendszer.

és a kis halról. Öreg ember öreg asszonyával kék tengernek partján éldegélt. Éldegéltek öreg sárkunyhóban 33 esztendeje már. Öreg asszony fonta fonalát, öreg ember halázgatni jár. Hálóját először kiveti, nincs más benne, csak tengeri gizgaz. Hálóját másodszor kiveti, tele van az hínárral, moszattal. Hálóját harmadszor kiveti, nincs más benne, mint egy kicsi hal, csak hogy az a kicsi hal aranyhal. S az aranyhal szája szóra nyílik, s emberhangon egyképesbe kell. Engedj, öreg, vissza, vár a tenger. Váltságdíjat kapsz értem, ha kell. Teljesítem, bármit is kívánnál. Megijedt a halász a csodától. Itt halászik 33 éve, sosem hallott még halat beszélni. Az öreg a halat elbocsátja, s szól utána kedvesen becézve. Isten veled, szép aranyhalacska. Nem kell nekem váltságdíj, te kérem. Menj, siess a kék tenger vizébe, bolyongani szabad messzeségbe. Ballag haza öreg asszonyához, szól neki a félelmes csodára. Nem fogtam ma csak egy kis halacskát, aranyhal volt, nem akármilyen hal. Szólt a kis hal, úgy, ahogy mi szólunk. Kéreckedett kék tengerbe vissza. Váltságdíjat érte felajánlott, váltságdíjat, amit én kívánok. Váltságdíjat venni féltem én, kék tengerbe visszaeresztettem. Öreg asszony az öreget szidja. Ó, te mamlasz, ó, bolond fajankó, hogy nem vettél váltságot a haltól? Legalább egy teknőt kéri nekem, a miénk már szétrepett egészen. Megy az öreg kék tenger partjára, látja, hogy a tenger fodrozódik. Parton áll, az aranyhalat hívja. Odaúszik, s kérdi az aranyhal. Öreg apó, hát neked mi kell? Szól az öreg mélyen meghajolva. Szállj meg engem, ó aranyhal úrnő. Én az öreg asszonytól kikaptam. Nem hagy nyugton engem, öreg embert. Elzavart. Új teknő kell neki, a miénk már szétrepett egészen. Azt feleli erre az aranyhal. Ne búsulj hát, menj Isten hírével, meg lesz majd az új teknő. Ne félj. Ballag haza öreg asszonyához. Új teknőt lát az öreg asszonynál. Öreg asszony szitokkal fogadja. Ó, te mamlaszó bolond fajankó, teknőt kértél, ó, te málé, teknőt! Azt hiszed, tán nagy dolog egy teknő? Fordulj vissza, szólj az aranyhalnak, kér tőle egy szép falusi házat. Megy az öreg kék tenger partjára. Látja, hogy már elborul a tenger. Parton áll, az aranyhalat hívja. Odaúszik, s kérdi az aranyhal. Öreg apó, hát neked mi kell? Szól az öreg mélyen meghajolva. Szállj meg engem, ó aranyhal úrnő. Szidalommal várt az öreg asszony. Nem hagy nyugton engem, öreg embert. Házat akar a rigolyás asszony. Azt feleli erre az aranyhal. Ne búsulj hát, menj Isten hírével. Nem kell félned, meg lesz majd a ház. Megy az öreg kunyhója felé. Kunyhójának nyoma sem maradt. Áll az új ház. Szép, tiszta szobástól, kéményestű, cserepes tetőstű, kapuszárnya erős tölgyfadeszka. Ablakában ül az öreg asszony. Mint hiába, csak urát szakulja. Ó, te mamlasz, igazi fajankó, házat kértél, mafla, paraszt házat. Fordulj vissza, szólj az aranyhalnak, nem leszek én durva parasztasszony, leszek inkább ősnemes nagyasszony. Megy az öreg kék tenger partjára. Látja, hogy már háborog a tenger. Parton áll,
az aranyhalat hívja. Odaúszik, s kérdi az aranyhal. Öreg apó, hát neked mi kell? Szól az öreg meghajolva mélyen. Szállj meg engem, ó aranyhal úrnő, még bolondabb lett az öreg asszony. Nem hagy nyugton engem, öreg embert. Nem lesz többé durva parasztasszony, akar lenni ősnemes nagyasszony. Azt feleli erre az aranyhal, ne búsulj hát, menj Isten hírével. Ballak haza öreg asszonyához, na de mit lát? Kastély, tornyosat, a tornácon áll az öreg asszony, kis subája drága coboljprémből, aranybrokát födi feje búbját. Nyaka körül nehéz igaz gyöngyök, aranygyűrűk csillognak kezén, lábán piros csizma kordovámból. Körülötte cselédek sürögnek, veri őket, hajukat cibálja. Szól az öreg, öreg asszonyához. Adjon Isten, nemes asszony úrnőm, ugye most már megnyugszik a lelked. Ráripakodik az öreg asszony, szolgálni az istállóba küld. Múlik egy hét, elmúlik a másik. Még bolondabb lesz az öreg asszony. Az öreget újra kérni küldi. Fordulj vissza! Szólj az aranyhalnak! Nem leszek már ősnemes nagyasszony. Leszek inkább nagyhatalmú cárnő. Megijed az öreg, kifakad. Mi lett, asszony, bolond gombát ettél? Azt sem tudod, hogy kell lépni, szólni. Rajtad nevet majd az egész ország. Erre mérges lett az öreg asszony, szegény urát jól pokon üti. Mit merészelsz, muzsik? Feleselni? Ősnemes nagyasszonnyal, velem? Míg szépen vagy, mégy a tengerpartra, vagy ha nem mégy, vitetlek erővel. Megy az öreg. Megy a tengerpartra. Látja, hogy már sötét az a tenger. Parton áll. Az aranyhalat hívja. Odaúszik, s kérdi az aranyhal. Öreg apó, hát neked mi kell? Szól az öreg, meghajolva mélye. Szállj meg engem, ó aranyhal úrnő. A vénasszony újra megbolondult. Nem lesz többi ősnemes nagyasszony, akar lenni nagyhatalmú cárnő. Azt feleli erre az aranyhal, ne búsulj hát, menj Isten hírével, ne félj, cárnő lesz az öreg asszony. Ballak haza öreg asszonyához. Mi ez? Cári palota előtt. Kit lát benne? Öreg asszonyát. Ott ül asztalánál. Ő a cárnő. Kiszolgálják nemesek, bojárok, töltögetnek déli bort neki, eszik hozzá fűszeres kalácsot. Körülötte rettenetes őrség, vállukon a rettenetes fejsze, több se kell a rettegő öregnek, vénasszony a lábához letérdel. Adjon Isten, rettenetes cárnő. Na de most már megnyugszik a lelked. De az öreg asszony rá se néz. Parancsot ad, ki vele, ne lássa. Odafutnak nemesek, bojárok, az öreget ütik, taszigálják, szaladnak az ajtón álló őrök, fejszéikkel majd, hogy felaprítják. Látja a nép, nagyot nevet rajta, úgy kell neked, vén ostoba birka. Tanulhattál, pipa gyafa Jankó, bolond, aki más szekerét tolja. Múlik egy hét, elmúlik a másik, még bolondabb lesz az öreg asszony. Udvaroncokat szalajt uráért, megkeresik, hurcolják elébe. Szól az öreg asszony az öreghez. Fordulj vissza, szólj az aranyhalnak. Nem leszek én nagyhatalmú cárnő, leszek inkább tenger királynője. Lakom inkább óceán tengerben, ott szolgáljon engem az aranyhal. Ő legyen majd futosó cselédem. Most az öreg nem mer feleselni. Nem mer még egy árva szót se szólni. Megy immár a kék tenger partjára.
A tengeren lát fekete orkánt, dagadoznak haragvó hullámok, száguldanak, vonítanak, bőgnek. Parton áll, az aranyhalat hívja. Odaúszik, kérdi az aranyhal. Öreg apó, hát neked mi kell? Szól az öreg meghajolva mélyen. Szállj meg engem, ó, aranyhal úrnő. Mit tegyek az átkozott banyával? Akar lenni tenger királynője, akar élni óceán tengerben. Azt akarja, szolgáld te magad légy futosó cselédje. Nem szól erre semmit az aranyhal. Locsan egyet farka a habokban. Beleúszik tenger mélységébe. Vár válaszra, vár a tengerparton. Elunja az öreg, hazaballag. Látja újra, előtte a kunyhol, a küszöbön ül az öreg asszony, lába előtt.

0: királynak lesz itt mulatása, vigyázz, hogy a királynét meg ne lássa, mert Oberon dúl full rá, amiatt, hogy Indiából egy királyfiat magának apródul elszüttette. Sosem volt így szép váltott gyermeke, s nagy a fiúért Oberon haragja. Szeretné, hogy legyen vadászlovagja, de a királyné csak nem engedi. Felkoszorúzza, s úgy szeretgeti. S nem jönnek össze rezgő csillagoknál azóta, Rónán, Berken vagy Pataknál cívódás nélkül. S ez oly iszonyú, hogy a tündér mind makkopáncsba
1: bújt. Vagy én csalódom szemrefőre, vagy a csintalan goroszmanó te vagy. Kit a nép Robin pajtásnak nevez, ki porleánynak rémülést szerez, malmot megindít, tejfölt megszedi, nőt lelke fogytáig köpülteti. Higgadni a sört meg nem engedi, tévútra csal vándort, s kineveti. De ki Hobgoblin édes Puk neven szólít, segíted, dolga jól megyen. Nem az vagy én?
2: Találtad, cimbora! Hát én vagyok az évig vándora, ki Oberont is megnevettetem, ha az abszurd a ményt rászedem, nyerítve hozzá, mint szép kancalon!
0: Vagy ha tütüzget holmi vén anyó, vackorgyanánt rejt a kancsófenek, iváskor én ajkához billenek, hogy a sör mind asszú keblére fut. Mesél egy néni szörnyű szomorú, s engem néz háromlábú zsámolyul, kibiccenek alóla, felborul. Ó, békat is majd megfúr, úgy köhög.
2: A többi oldalához kap röhög, tüszköl, csuklit nevetében, s hitet mond rá, hogy így jól, sose nevet.
0: De félre, tündér, itt jö Oberon. Bár csak ne, mert amott meg asszonyom.

0: Üdvözd ne légy, gőgös titáni.
1: Ach, féltő Oberon, tündérim el, kerülni esküvém ágyát, körét.
0: Várj, semmi asszony. Nem vagyok urad?
1: Én akkor asszonyod. Miért jössz most ide legtávolabb fokáról Indiának, hanem ha mert a posgás Amazon harcos, kemény övedzős szeretőd kél egybe Tézeusszal, és te jössz megáldni sok örömmel ágyokat.
0: Hogy tudsz, ha orcád van Titánia Hippolitával így faggatni, tudván, hogy én tudom szerelmet Tézeuszhoz?
1: Mindez csupán féltés dühött koholta, s azon nyár kezdet óta nem jövénk mi össze halmon, völgyön, síkon, erdőn, kövespatak vagy szittyós ér körül, vagy szirtszegélyű tengerpartokon szélfüttye mellett körben lejteni, hogy zsémbed a vigalmat el ne roncsa. Így a hiába sípoló szelek, mint egy bosszúra, dögvészesködött szoptak fel a tengerből, mely leesvén úgy feldagaszta minden kis folyót, hogy büszkén múlta feljül partjait. Hiába vonta jármát az ökör, földműves ingyen izzadt, és a zöldvetés ifjan szakál nélkül rohadt meg. Nem ér halandó ember vígtelet, éjjente nem zeng áldott himnusz és dal. Miért is a hold, e folyam királynő, sápad dühében mossa a leget, s bőven tenyésznek csúzos nyavaják. S ím a gonosznak minde fajzata kettőnk viszályos harcából eredt. Mi vagyunk azok nemzői, kútfeje.
0: Hozd jóra hát megint, hisz rajtad áll. Miért bántsa Oberont Titánia? Hisz én csak egy kis váltott gyermeket kérek, hogy apródom legyen.
1: Ne is szólj! Országodért sem én azt a fiút.
0: Meddig kívánsz maradni Eligedben?
1: Tán míg a Tézeusz nászéje tart. Ha tetszik holdfényen kört lejteni, s vigalmainkat nézni, jer velünk. Ha nem, kerülj, mint én fogom tanyád.
0: Adnékem a fiút, s megyek veled.
1: Országodért sem én. Tündérek el! Ha nem megyek, látom, cívódni kell.

0: Puhát eredj. Nem mész ki eligedből, míg egy dacért meg nem kínosztalak. Gyer csak, gyer, édes Pukk! Jut még eszedbe, midőn leültem egyszer a fokon, s hallék egy delfin hátán hableányt, ki olyan édes dallamot lehelt, hogy bősz tenger nyájas lőn dalál. S több csillag őrülten rohant le, hogy a hableány zenét hallja.
1: Jut!
0: Azon időben láttam én, te nem, repülni a föld s a hüshold között tegzes kupidót, biztos célba vőn egy vesztaszüzet nyugat trónusán. Pattant az ívről a szerelmi vesző, szemmel kísértem az eső nyilat. Egy kis virágra hult az nyugaton. Tej szín előbb, most bíbor sebben ég, hívják a lányok égő szerelem. Hozz ívirágot, hisz mutattam egyszer, alvó szemekre csöppenő leve, nőt, férfit, örjöngő szerelemre gyújt. Az ébren elsőbb látta lény iránt. Hozz ívfüvet nekem, s légy itt, mire a leviatán egynél.
1: Kerítnék 40 perc alatt, ha föld kerül!
0: A nálam elé rá, le sem még elszólnak titán. Akkor szemébe csöppentem levé, és az első tárgyat, mit ébredve meglát, oroszlán, medve, farkas vagy bika, majom vagy fürge pávián legyen, szerelme vadhevével üldözik. Addig szeméről bájt nem leszem, mert más világban könnyű tennem azt, míg át nem adja nékem a fiú, hanem ki jöjjt. Láthatlan vagyok, kihallgatom, miről foly a beszéd.
2: Ne fuss utána, mondom, nem szeretlek. Hol van Lizander és szép Hermia? Azt én ölöm meg, ez engem megöl. Úgy mondtad, eligedbe szöktenek, s én itt vagyok, dühös vagyok.

0: Kísértetére bízni könnyeden szép szűziséget, gazdag értekét.
1: Erényed a kezesség e felől, nincs énekem, ha látom arcodat. Te vagy szememben az egész világ. Ki mondaná hát, hogy magam vagyok, midőn egész világ nézit reál?
0: Én nem vitázok itt tovább, eresz. S ha még utánam jössz, nem állok érte, hogy e vad erdőn bántatlan maradsz.
1: Templomba, városon, mezőn bántasz te engem, Demetrius. Sértéseid botrányt hozunk nememre. Szerelmünkért miünk nem bírhatunk. Nem kérhetünk, csak kérünk, fogadunk. De én követlek, s menj lesz a pokol, ha majd kezettől szívem haldokol.

0: Még nem hagyja el Eberket, hogy te futsz, ő esdekel. Itt a virág! Légy üdvözlő, gyors követ!
1: Igen, mihol van?
0: Kérlek, add ide!

0: van egy kies part, hol kakukkfű nő, hol dús virány, trukert, sibolya sző, fölötte sűrű loncból mennyezett, vadrózsa gyönge jázmin fog kezet, ringatva ott szunnyat tánccal, zenével, Titánia, egy kissé minden éjjel. Ott vedli tarka bőrét a kígyó, mely gúnya éppen egy tündére jó. Én ott szemére hintem a levet, s betölti szívét ocsmány képzelet. Ne! Légy belőle! Járd el ezt a berket! Egy aténei hölgy szeretve kerget egy gőgös ifjat, ki nem tűrheti. Kend meg szemét, s vigyázz, ha fölveti, a hölgyet lássa, hisz megösmered aténi öltözetről emberet. Hajtsd végre gonddal, s a legény a nőt jobban szeresse, jobban, mint az őt, s találkozol, kakasszóig velem!
1: Te fél királyom, szolgáld, ott terem!

még egy körtánc, egy tündéri dal, és akkor egy perc harmadára el, és dolgotokra mind hadd nyugozzam.

0: Ezt a tál mondja, ezt a lefektíve, reggel felkeltíve, teste bátág, lálka készül, boldog mennyország ajtaja nyitul.
1: Amen. Elmondjon a Jézus, a lelkünk váltó Jézus, a békesség szőrző Jézus. Ó, elmúltak óráim, rövid számos napjaim, ki benném gyontemből akarnék lönni, urat akarnék hozzám venni, beteg a testöm, kész a lelkem az örök dicsőségre menni. Gyűjj hozzám Krisztus Jézusnak, drága szent teste, szent lelke, szent vére, lakozzál én bennem, midőn Názáretben lakozzál én, mi társfőgyim megfogadtál. Pilátusnak pitvarába bevittek szent kezedet, szent lábrat, háromszöggel megszögezték, szent fejedbe tövis koronát vertek. Aki ezt az imádságot napjába elmondja, utolsó óráján pokolnak ajtaját erősen bezáratik, a mennyország ajtaja megnyitatik néki, amen. Én, jó Uram, teremtőm, mikor engem teremtettél, akkor te engem ösmertél, szent lelkeddel szerettél, szent haláloddal megváltottál. Dicső Isten, nagy Úristen, dicsőséges nagy Úristen, testöm, kedvem, kerestem be hét halálos bűneimmel, nékem ördög ellenségem, Sátán, menj el előlem, ne kísérges engemet, mert van nékem az Úr Jézus Krisztus, fejem fölött pár nap a letelepedött. Ága szülte bimbóját, bimbó szülte virágját, virágja szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Szűz Máriát, Szűz Mária szülte Szent Fiát, kelj fel, Szent Fény, lássad, hogy mit visznek, kehőt, kenetöt, oltári szentséget, papíröndöt. Üdvözlégy, Mária kakas, megszólalván Máriát kiáltván, kelj fel, Szűz Mária, megfogták Szent Fiadat, kőoszlophoz kötözték, Körösvárra fővitték. A vére elfolyt, oda mentek az angyalok, ollomba főcötték, kehőbe dűtötték, boldogságos szűzanyámnak elébe vitték. A boldogságos szűzanyám ezt szóla, ezt valaki, ezt az imádságot napjába elmondja utolsó óráján. Pokolnak ajtaját erősen bezáratik, a mennyország ajtaja megnyitatik néki, amen. Paradicsomba csöndítenek ott angyalok.

0: Lesznai Annával beszélget Vezér Erzsébet 1965. június 23-án.
1: Mikor kezdtél el hímezni, ha már költ?
2: Hímezni, mikor 8 éves voltam. Akkor ugyanis az volt a divat, hogy nyáron mindig kubikusokat hoztak, mezőkövesdőről. És a kubikusok jöttek úgy körülbelül, ha jól emlékszem, 18-an voltak, akik egy csapatban jártak, ha útigazítás volt, valami munka. És ezek hoztak magukkal egy-két asszony, úgy nevezték, hogy a szakácsnéket hozták magukkal. És hát egy ilyen szakácsnétől tanultam tulajdonképpen magyaros öltéseket. Az anyám nagy hímzőnő volt, és sokat hímzetett, mert tőle tanultam. De az nem érdekelt annyira azok, a petit poé és a hangyás. De ez borzasztó érdekel. És az első az volt, hogy egyszer a mama vett meg a szép konyhavagyokat. Én emlékszem, egy stráv törös körül kép volt, és a másik piros. És egy ilyet elcsoltam, és rárajzoltam, és ezeket az öltéseket alkalmaztam, amiket a palasztától jutott tanultam. Később nagyon sok egyebet is tanultam, mert ezek majdnem minden évben visszajöttek, és az egyiknek ott született gyereke, és hát eljött hozzám, és azt mondta, én nem akarom, Tóth keresztanyát nem akarok a gyerekemnek, hát legyen a nagysága keresztanyát. Nagyon megtisztelve éreztem magam, már gondoltam, egész szín magyar fajból én se származom, ugye, hát, de beleegyeztem a keresztmamaságba, és akkor nagyon összebarátkoztunk, és sokat beszéltem vele. És ez az asszony olyan okosan beszélt hímzésről, hogy mindent át lehetett volna vinni egy művészet történetbe, mint festészeti kritikát és méltatást. Hihetetlenül. Például úgy tudták, hogy milyen színek ugalnak ki, milyen színek maradnak egy szinten a képekben, hogy ez csodálatos volt. Még emlékszem, hogy akkor ott állt így előttem, még akkor nem született meg egy gyerek. Jó nagy hasacskája volt, és azt mondta, ez a sárga, amit ide tette rajzolni egy területet, ez kiugrik, ez a hasamnak ugrik. Egy másik fa egyszer azt mondta, hogy kiszúrja a szememet. Hát, tényleg értették, ugye, hogy a színek nincsenek egyforma közelségben az emberrel. Hallatlan, sok okosabb mondtam. És még valami tanultam tőlük, amit aztán olvastam könyvekben később, és láttam, hogy ez egy elösvert teória, hogy változnak az absztrakt minták ábrázolókká némely esetben, más esetekben megint az ábrázoló mintát abstraktokat. Mert ha a rajzomban mondjuk egy virágot rajzoltam, aki nem tetszett neki, akkor azt elnevezték kutyás mintának, és abból a virágból egy kutyát csináltak. És az a kutya nagyon jó kutya volt, ugye a formákat valahogy látták, ugye, hogy az hogy. És ebből tanultam meg tulajdonképpen a formák történetét, és hogy változik a valóság elvontá, és az elvont dolog megint vissza. És a szimbólumoknak az eredetét láttam meg. Valóban tapasztaltam, hogy történnek a szimbólumok. Nagyon érdekes volt. Nagyon sokat köszönök nekik, és nagyon aranyosak voltak. Tehát ez már biztos meghalt ez a

0: Füst Milánnal beszélget Tóbiás Áron 75. születésnapi alkalmából 1963. július 17-én.
1: Milán bácsi megírta a Sandabohócot, a Gordnágyel Efraim kalandjait, hát azt egy suhan írta, nem a 70 éves Füst Milán.
2: Hogy is Fantomnak áldozunk-e, hogy a névnek a Fantomja Platónon úgy beszél, mintha élt. Én bele megtörtént egyszer Berlinben, hogy az utcán megyek, és eszembe jut egy mondás. Szóval hűve okos volt ez a Goethe, még ezt is tudta. És aztán este elmentem a Nemzeti Színházba Berlinbe, és ott a Wallenstein halálát adták. Nagyon rosszul persze, mert a naturalista módon ez a kotúrjusos darabot, egy versekben írt darabot, prózai módon, mint hogyha a Borbénál volna valaki, és ott beszélt. Hát nagyon rosszul, egyszer csak ezt a mondást, kiderül, hogy a Wallensteinben van, és hogy nem Goethe írt, hanem Schiller. És én literátus ember összetévedt, ami ezt is Goethe-nek tulajdonítom. Amit Schillernek, mikor ez eszébe jutott, akkor azt hitte, hogy a világot megváltja, zavarosság. Föl is írta rögtön. Aztán belenyomta az egyik művébe, és akkor el volt ragadtatva, hogy na ez világ megváltó. És akkor én még ezt is elvettem tőle, és hát van meg van sértve, ezáltal Schiller nincs, mert ő nem érted. Nem lehet meg sértve, se Goethe nem lehet meg sértve, hogy ez vagy az. Szóval halálom után tessék, minden kutyi mutyi írta.
1: Milán bácsi, mi az ok annak, hogy másod-harmadrendű művek, másod-harmadrendű íróktól, azonnal visszhangra találnak. Jó görög tűzként, és elsőrendű művek pedig 10-20-30 évet várva, lát boldogtalanok, bukkannak fel
2: is. Nem is tudom, hogy így van-e, mert vannak könnyen érthető művészek és nehezebben érthető művészek. Petőfi például aránylag könnyen érthető művész, hogy különösen a rossz munkái azonnal közteletűek lettek. Edgar Allan Poe pedig nehezen érthető művész, az közkeletű sose volt. Ma talán már nem volt. Beérett annyira, hogy az emberek elismerik, anélkül, hogy ismerik, de kevés verset írt. Ez a kis termésű művészet, de a legnagyobb művészet. Nagyon nehezen érthető kis termésű nagy művészet. Épp mint Hölderlin. Annak is csak 4 vagy 5 verse van, de az a legnagyobb, a németség legnagyobb költő. Sokkal nagyobb költő, mint amilyen Goethe. Goethe a világ egyik legokosabb embere, de hogy olyan nagy művész van, arról szó sincs. A falasz például nem művészi munka, csak rendkívüli kifejező képessége, nagyszerű kifejező képessége van. Egy filozófiai munka, az se kis rang, hogy filozófia. Filozófikus munka. És az új kritika Goethe végre is a filozófusok közé is sorolja, és még
1: költő, drámaíró, novellista, esszéista, professzor, minden együtt és külön-külön is. Legalább 5-6 füstvilág ismernek valakit, és ha nyugati nyelvre csak egyet fordítanának egy műfajbeli, az is meg lenne veledem. Hát még így együtt. És vannak olvasóik itt el, akik csak az egyik oldalakat ismerik. Különösen a fiatalabbak. Hiszen a költő füstvilág mióta hallgat már, és miért hallgat?
2: Rendesen egyféle mondani valója van a költőknek, és pedig a rejt fiatal korban indul meg. A líra az, amely fiatal korban élik meg, az a bámulatos dolog a világban, hogy fiatal korban kiérik egy lírai periódus. Na most a legtöbb lírikus, miután az első lírai periódus lezajlott, további lírikus akar lenni, csak hogy nem tud, tehát utánozza saját magát. Ez még addinál is szempontot adott. Na, körülbelül 20 évig az első lírai periódus lezajlása után 20 évig nem jött semmiféle verseny ismertem. Tehát hallgattam, nem úgy, mint más, hogy imitálja magát, hanem hallgattam. Aztán jött egy második ismerete, egy második folyamata a lírának, sőt, még egy harmadik is volt idősebb korban. És ez az egész, azért van nekem összesen csak 71-72 verse. De a rosszakat nem adtam ki. Mert közben próbáltam én is írni valamit, amit közben nem tudtam már, hogy hogy ilyen. Elfelejtettem a módját, a lírai vers keletkezése nem volt benne. Aztán megint visszataláltam hozzá, hogy hogy kell a csinálni, és öregkoromban írtam a legszebbeket. Na,

első tábla. Midőn fönn az ég nevetlen, s alant a föld szintazonkét, Apszú, az ős kezdet minden dolgok teremtője atya, s Mummutiámat ősanyánk még vizeikkel egybe mosódtak, nem volt száraz föld se, láb se, s egyike sem az isteneknek, név nélkül szunnyadott a sors is, betöltetlen várt a végzet, Apszú s Mummutiámat akkor isteneket nemzettek, s szültek. Szülték Lahmut s Lahamut. Teltek az idők, múltak az idők, s a kettőt még dicsőbben követé Ansáristen s Kisáristennő. Nap napra gyűlt, év évre gyűlt, sokasodtak a napok, gyarapodtak az évek, s egyszer már kettejük fia, Anu is atyáihoz nőtt föl. Nemzője Ansár saját képére alkotá őt gyönyörűséggel. Anu meg Nudimuddot nemzé, ki büszkébb volt atyáinál is, mert okosságban és erőben, vitészségben párja nem termett. Hatalmasabb volt nagyapjánál, hatalmasabb volt Ansárnál is. Akkora hős, olyan erős, mint Nudimmud, egy sem akadt. Nőtt noha még testvére számos. Ezek az Isten gyermekek egy csapatba egyesültek. Csúfolták Tiámatot, kinevették, s amint té és tovarohangáltak, csúfolkodva fölkavarták kedélyét. Addig meddig, hogy ereje megtört, trónja megint. Dúlt, fúlt Apszú, búsult Apszú, Tiámat szíve megvonaglott, Mummú dühel encsípőjére ütött, rossz kezdet, rosszabb folytatást szült, viszály készült az istenek között. Hatodik tábla. Holván Marduk az istenek szavát, nagy jeles művet teremteni vágyott. Szóval mondja fölfeleli éjának szíve szándékát, ekként közli véle. Vért kötök meg, csonttal csipkézem a húst, ímé életre hívom Lullát, ember legyen a neve. Megteremtem Lullát, az ember. Tisztes kötelessége légyen az istenek szolgálata, örömére az ég és alvilág urainak. Az istenek útját is okosan egyengetem. Egyformán tiszteltessenek, de mégis két részre osztom őket. Szóval mondja Éa Marduknak, szíve szándékát ekként közli véle. Egy istent kell feláldoznunk a végből, hogy véréből embert teremtsünk. Gyűjön össze hát valamennyi isten. Egyet feláldozunk közülük, a többi békességben élhet. Összehívta Marduk az isteneket, nyájas beszéddel utasítva őket. Szóra nyitva száját parancsot oszt. Anunnakikhoz imígy szól szavából. Bízvást, igazat szólottam imént, igazmondó lévén teljes szívemből. Mondjátok meg, ki volt, aki viszályt szított, s fölkelésre bújtva Tiámatot, harcot kevert. Áldoztassék föl a bajkeverő, áldoztassék föl, aki harcot kezdett. Büntetését el kell szenvednie. Nyugodjatok meg. Üljetek le tüstént. Az igigik, a nagyistenek akkor szóval mondják,
fölfelelik az Istenek, menny és föld királyának, Istenek tanácsadójának, nagyuruknak. Kingu volt az, aki szított viszályt, s fölkelésre bújtva tiámatot, harcot kevert. Megkötözve vitték éja elé, büntetésből fölvágták ereit, véréből gyúrtak embert. Istenek szolgálatát bízva erre, elbocsátották az isteneket. Ekként ember teremtvén az isteneket éja megmenté. Ember tisztes kötelessége lett az istenek szolgálata.

0: testek megvédtemen álkasz a földet.
1: Hallhattad. Híre járt Lycidas, de tudod, hogy a versek oly tehetetlenek ott, hol a Mars dárdái ropognak, mint a sas űzte bozótba futó kicsi háoni gerlék. Hisz ha a holló épp az imént a baloldali odvas tölt tetején nem szól, s a viszályt le nem inti jelével, nem látnád Mőriszt soha már, s nem is élne Menalkasz.
0: Érhet-e így nagy baj valakit? Jaj, hát lehet az, hogy elnémultál volna örökre, te drága Menalkasz. Nimfákról kidalolna, kihímezné teli rétünk gyönge virágokkal s remegő zöld árnyal a forrást. Most egy vers jut eszembe. Minap lestem ki a csöndben, míg Amaryllishez mentél, aki oly gyönyörű szép. Titiruszom, míg megjövök, őrizd addig a nyájat. S hogyha legelt, itatóra tereld, de figyelj, s ha a vénbak megtorpanna, ugorj szaporán, ravaszaz, s ravaszuld.
1: Hát még Váruszról az a vers, melynek fele kész csak. Hogyha miénk marad a szép mantua, Váruszom immár, mantua, amelyhez olyan közel épp a baérte Kremóna, éneklő hattyuk röpítik fel az égre neved majd.
0: Korzika rossz Tisza fája felé méhet sose szálljon, s legelő tehened nagy tőgye legyen teli tejjel. Kezd el, halljam az új dalt. Engem is úgy noszogatnak a Pieridát már, hiszen egy-két verset is írtam, melyet a pásztori népdalol, ám de az ősi ízelgő. Váriuszunk költő, vagy Cinna, de én mi vagyok még? Lúd, aki gágog, amíg hattyúk lebegőd a hallik.
1: Így van ez, értelek én, Lycidas. Töröm is fejemet, várj, hogy felidézzem egy dalt, de talán te is ismered, oly szép. Jöjj, Galatéja, te, hagyd a folyót, mire jó az a játék? Itt van a bíbor színű tavasz, már önti az újult föld a virágot, a nyárfa fehéren hajlik a barlang árnya fölé, s ím összefonódnak a zöldgék is. Jöjj ide, hát, hadd verje a zengő partot a hullám.
0: És amit egyszer rég te daloltál egy derűs éjjel, dallam a már a fülembe motoz, szavait keresem még. Daphnis az ég jelekkel tét, minek is figyeled most? Új csillag ragyog ím, Cézár nagy csillaga jött fel. Zsendül tőle mezőnk, maggal teli hajlik a búza, s messze piroslik a fürt a napos dombon mosolyogva. Daphnisom, olcs körtét, unokád szedi majd a gyümölcsét.
1: Szállod. Megvénül az ember, gyengül az ész is. Még fiú voltam, egész napokat zengtem teli dallal. Most feledékenység nyomorít, fut tőlem a szó is. Ó, te szegény Mőrisz, már is megijeszt az a farkas. Nem baj. Tudja, Menalkasz a dalt, s énekli neked majd.
0: Csak kibúvót keresel, kertelsz, pedig égek a vágytól. A síma tenger is úgy figyelít, hogy a fodra serezzen, s néz körül, a fecsegő szellők hallgatva leülnek. Íme az út fele már, a Bianor sírja fehérlik ott a kanyarnál. Ülj ide, Mőriszem, itt, hol a dudvát írtja a bokrok közt a paraszt, heverészve daloljunk. Tedd le a két gödőjét, még úgy is elérjük a várost. Vagy ha te attól félsz, beborús, hogy az éj zivatarthoz, ám menjünk, de dalolva. Dalod rövidítse utunkat, s hogy jó kedvre derülj, add át, viszem én a te terhed.
1: Nincs értelme, fiam. Másról van szó e napokban. Majd dalolunk akkor, ha a drága Menalkasz is itt lesz.

0: Zilahi Lajos beszél az Amerika hangja műsorában 1968. március 10-én. Zilahi Lajosné ajándéka.
1: Voltak éppen mit jelent előadásának címe, a 12. óra.
2: A címmel azt akartam mondani, hogy mióta ember volt a Földön, mindig a 12. órában élt. A Struggle for Life olyan óriási erőfeszítést kívánt minden embertől, sőt élőlénytől, hogy a mai idők nagy történetírója, Arnold Toynbee, azt mondotta, hogy a megpróbáltatás, a challenge az, amely nagy népeket és nemzeteket és fajtákat megőrzött az elpusztulástól. Ugyanakkor, ahol a klíma, az élelmiszer, a külső ellenségektől való félelem nem volt probléma, ezek a nagy civilizációk elpusztultak. A római birodalom is azért omlott össze, mert elérkezett arra a pontra, ahol már nem kellett küzdenie a fennállásáért. Talán, amit régi iskoláinkban tanultunk, a latin szó, hogy plenus venter non studet libenter, teli hassal ellustul az ember. Tehát a 12. óra inkább azt jelenti, hogy nem kell és nem szabad átadni az emberiségnek magát a végső pusztulástól való félelemnek. Körülbelül ezt inkább optimista, mint pessimista gondolat volt ebben a szóban.
1: Immár több mint 20 esztendeje él Amerikában. Milyennek látja az azóta az irodalomban, filmművészetben, a szellemi életben bekövetkezett változásokat?
2: Van egy régi mondás, hogy egy idegen országról valaki csak akkor nyilatkozhatik, ha abban az országban legalább 4 napot vagy 40 esztendőt töltött, nincs középút. És én körülbelül a közepén vagyok az én 20-23 éves amerikai tartózkodásomnak. Én nem tudok és nem akarok végső véleményeket mondani. Természetesen ez egy olyan nagy kérdés, hogy csak a fő vonalakat említhetem meg. 20 évvel ezelőtt még tanúja voltam, hogy sorba álltak az emberek, hogy megvehessenek egy bestseller regényt a könyvesboltokon. Ugyanakkor a rádió már 2-3 évtizedre visszamenőleg rendkívül megállította a regényirodalom fejlődését. Aztán alig 15 éve, hogy például abban a házban, amelyben én lakom, egy 10 családos ház, egyetlen egy televízió sem volt. Ma már nem csak, hogy mind a 10 családnak van televízió, de van olyan is, ahol 2 televízió van. Ennek a hatása, hogy a televízió, a hír, a mese, a mondani való, még a színmű is beköltözött oda, amellé a karosszékek mellé, ahol a nagy hajszában elfáradt amerikai népnek nem kell sok időt tölteni, és mégis megkapja azt a szellemi táplálékot, amire mindenkinek szüksége van. Eredmény az, hogy ma már a New York Times-ban a második nagy esszét olvasom, hogy a regény, a 19. század regény formája olyanféleképpen van kihalóban, mint az őskorban a dinoszauruszok. Nem lehet tudni, hogy mi lesz a folytatása az irodalmi formák fejlődésének.

0: Tapas Magyar Rádió beszél. Jelen,
1: jelen. Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth Rádiót már elnémították.
0: Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
2: Rádió jelentések adták hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
3: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión hétfőn egész nap.
4: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar adóbeszéd.
3: Nem baj, kivágjuk.
5: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsort vendégeinkkel, Ács Danival és Fábián Tamással, akik mind a ketten ki vannak tiltva a parlamentből, vagy már legalábbis volt már erre példa, hogy ki voltak tiltva a parlamentből. Azt is mondhatnám, hogy a Héttérítő tulajdonképpen erre a reggelre a magyar sajtó sztárjait hozta végül is össze. Előbb arról beszélgettünk itt a Marcival, hogy talán, hogyha váltásban lehetne csinálni mondjuk egy 444, lenne egy ilyen Ács Dani hét, Fábián Tamásét, Gulyás Marcét a Magyar TV-ben, akkor ennek örülnénk úgy igazából. Dani, te most ki vagy tiltva, ugye konkrétan?
6: Igen, a Herceg Márka meg a Botos Tamással együtt a legutóbbi videónk miatt Kövér László, illetve hát a, nem tudom, a megbizottjaitól kaptunk egy levelet, hogy bizonytalan időre ki vagyunk tiltva.
5: Igaz-e, amit a Gulyás Marcival hipotézisként megfogalmaztunk itt, hogy direkt tiltottad ki magad Kövér Lászlóval, belesétált a hurokba?
6: Nem. Nem igaz, de annyiban igaz, hogy benne volt a pakliba, amikor kvázi ennek a, mondjuk úgy, hogy forgatókönyvét megírtuk már korábban a Márka meg a Tomival, akkor nagyon nem beszéltünk róla, mert volt azért korábban ilyen hasonló videó, a Tamás Bencével már volt ilyen fikciós, őrjöngős videó a parlamentbe, amikor a képviselők alkoholfogyasztására reflektáltunk oda bent, és akkor nem volt semmi, tehát akkor is tiltott helyen forgattunk, tehát azt gondoltuk, hogy hát hogy mondjam, hogy nem csapja le a Kövér a magas labdát, meg nem ad nekünk ilyen publicitást, hogy itt a Tilos Rádióban ezen panaszkodhatunk. Szóval, hogy az, én simán benne volt, hogy nem, meg az is benne volt, hogy igen, de az, hogy direkt, ez tehát, hogy ennek nincs is már jelentősége, már annyi mindenkit kitiltottak.
7: Tamás, téged is, ha jól tudom, most nem vagy éppen kitiltva.
5: Gyere hát a pirosod, mert hiába próbáltuk megcsinálni a érzét, egyszerűen komolyan mondom tényleg.
7: Beszélek abban, hogy egy
8: pillanat. Osszuk meg a helyet.
7: Ah, de csak gyorsan bekérdezem, vagy bekérdezted te is, hogy képbe kerüljenek a hallgatók, hogy te miért és mikor voltál kitiltva.
8: Hát minket április végén tiltottak ki, amikor, de igazából akkor egy másik négy szerkesztőségnek a munkatársával együtt. Igazából az egy nagyon furcsa eset volt, mert ugyanolyan felvételeket készítettünk, mint a, nem tudom, az összes korábbi parlamenti videó alkalmával, csak volt egy olyan furcsasága, hogy a miniszterelnök is a házban tartózkodott, keresztül ment azon a tárgyaló részen, ahol egyébként tilos forgatni, de egyébként meg azért így meg szoktunk fordulni korábban, és már ott előtte így többször mondták nekünk, hogy ment a parlamenti sajtóosztálynak a munkatársai, hogy fejezzük be, mert hogy itt nem szabad, és hogy ennek következményei lehetnek, de úgy ítéltük meg, ott itt több szerkesztőség nem volt egy ilyen nagyon átgondolt dolog, hanem hogy egyszerűen folytatjuk a munkánkat, ahogy az összes többi alkalommal, és próbálunk kérdezni. Ennek lett az a folyamánya, hogy akkor másnap kaptunk egy levelet, azt hiszem az ATV-től volt még, vagy nem az ATV-től, a 0.hu-tól, a HVG-től, meg a 24-től, igen, az RTL-től az még korábban volt.
6: Igen.
8: És hát ez járt le itt szeptember elején, tehát az április végét tartott mostanáig, nyilván nyáron nem is nagyon volt ülés, egy pár alkalommal nem tudtunk emiatt bemenni, de hát nyilván így a jelzésérték az ugyanúgy megvolt, hogy igazából így ki vagyunk szolgáltatva, és bármikor gyakorlatilag most ugyanúgy, mint a Daniéknál, hogy igazából most ez, hogy hol lehet forgatni, ez egy ürügy, és az, hogy mennyire veszik komolyan ezt a szabályt, az pedig egy másik kérdés.
5: De van egyébként lehetőség normális anyagot készíteni, mert egyébként te már mint úgy normális, hogy amelyik valóban tájékoztat, mert egyébként túl azzal, hogy amúgy biztosan fel tudom kúrni magam rajta, hogy hogyan reagálnak a kérdésekre a parlamenti képviselők, azon túl azért érdemi információt én még az életben nem hallottam tőlük ott a folyosón.
6: Igen, szóval hogy ezt is akartam mondani, hogy az, hogy minket most kitiltottak, jelenleg nem ez a legnagyobb csapás a magyar nyilvánosságon, vagy sajtószabadságon, és azért is mondtam, hogy annyi benne volt a pakliba, és nem különösebben vágott minket földhöz az, hogy most kitiltottak, mert hogy valójában már a parlamentben olyan anyagot készíteni, olyan kérdéseket feltenni, amire valódi válaszokat kapunk, azon kívül, hogy mikrofonnal kergetjük a képviselőket, nagyon nehéz. Szóval, hogy persze be lehet azt mutatni, hogy mennyire nem ott dőlnek el az ország dolgai, persze be lehet mutatni, hogy ezek a képviselők mennyire nem vállalják a felelősséget azért, hogy megnyomtak egy gombot, és ezzel döntöttek a sorsunk felől, és ezt mindig érdemes is bemutatni, de néha azért jó lenne, vagy hát annó lehetett érdemi válaszokat, ott azért újságírók régebben beszélgettek politikusokkal különböző sarkokban, most azért egy ilyen szellemházra emlékeztet a parlament.
8: Ja, bár én azért annyiban vitatkoznék vele, szerintem, hogy a hatalom működése szempontjából ez igenis érdemi információ. Tehát például az, amit most itt is mondtál, csak hogy ez így kibontva, hogy tényleg, hogy hogyan működik mondjuk akár a kormánypárt, akár az ellenzék, milyen dinamikák vannak, tényleg egyáltalán, hogy mi van az ő fejükben, mondjuk nem tudom, egy órával azelőtt, hogy megnyomnak egy gombot, amivel mondjuk nem tudom, több száz milliárd forint titkosításáról döntenek, tehát hogy azért ezek fontos dolgok, nyilván így inkább ilyen sajtó szempontjából, tehát hogy a kicsit olyan lesz, hogy nem tudom, hogy az újságíróknak fontos ez, hogy így megértsék, hogy hogyan kell ezekhez az emberekhez közelíteni, vagy hogy hogyan lehet egyáltalán nem tudom, a politikával foglalkozni, mert hogy...
6: Hát meg nem is lehet egyéb... Bocsánat, telefon.
5: Halló?
9: Szép jó reggelt mindenkinek, szervusztok, Tökösimike vagyok.
5: Szia.
9: Ami engem rettentően felháborít, hogy amikor nagy nehezen elkaptok egy politikust, rögtön előkapja a telefonját, és folyamatosan beszél, és azt mondja, múlt héten is pont volt egy
5: volt, ilyen
9: eset, hogy ne haragudjatok, vagy ne haragudjanak, hát nem látják, hogy telefonálok. Szóval a menjen a búzsbüzös francba, az én pénzemből ül ott, szóval azt nem értem, hogy miért nem válaszol egy újságíró kérdésére. Hogy meri magát kihúzni, és itt az újságíróknak is már elnézést, egy elég nagy hibájuk van, hogy talán joggal, jog nélkül föl lehetne tenni, hogy rögtön azt a kérdést, hogy az én pénzemből ül itt, az én pénzemet lopja folyamatosan, nyilván ezt nem szabad mondani, de válaszoljon a kérdéseinkre. És amikor elmegy azon a pici-pici területen, ami ki van az újságíróknak jelölve, hogy meri elővenni a telefonját?
5: Köszönjük, Imi!
9: Én köszönöm, az én Istenem áldjon meg mindenkit, vigyázzunk egymásra, szervusz!
8: Egyébként múlt héten volt egy ilyen nagyon vicces epizód, hogy az egyik képviselő az ugye így meglátott minket, akkor így rögtön előkapta a telefonját, így el is fordult, még a táskájával is így hadonászott, hogy így hagyjuk már békén, és a kameráját nyomta be. Tehát, hogy ez konkrétan látszott, hogy mintha így valamit így próbál így felvenni, hogy a kameráját nyomta be, és akkor egy ilyen 10 másodpercig itt tartott ez a színjáték, hogy akkor ő ott most telefonál, meg így menjünk már onnan, és akkor utána egy ilyen suttogós káromkodás kísérletében így lerakta, mert így belátta, hogy tehát, hogy egyszerűen ez a helyzet tartatatlan, mert nem tudom, még lehet, hogy beindít egy videót, és akkor megtelik a tárhely a telefonján, és akkor...
6: De Zsandiséknek van erről egy videója, hogy a újságíró lerázó praktikák az Indexen érdemes megnézni abban. Igen.
7: Gyakran nézem ezeket a videókat, én megmondom őszintén, nagyon jól szórakozom, mert ez inkább ilyen kicsit keserítés, és mindig hasonló arcok tűnnek fel. Valahogy, mint a például Harag Péter így előre lenne tolva ezekben a videóban, mint hogyha ő lenne egy az ütköző zóna. Ezzel kapcsolatban azt lenne a kérdés, hogy ki az, akit mi nem sikerült elkapni, ki az, aki egyáltalán nem tűnik ott fel soha. Hát és kit kapnátok el szívesen?
8: Van vagy 120 ember szerintem, mondjuk akár a kormánypártból, és akik nem szoktak ott feltűnni, de mondjuk ellenzékből is egyébként így elég gyakran. Tehát így van pár ember, aki lehet, hogy így nem tudom, lelkiismereti alapon, vagy más megfontolás miatt, de ott így mindig így elsétál, és szívesen részt vesz ilyen kellemes hangulatú beszélgetésekben, de mondjuk nem tudom, tényleg így a ház...
6: 15-20 ember
8: igen,
6: körülbelül,
8: igen, a ház fele az nincs ott. Viszont Dani, akkor te meg tudod válaszolni, hogy kit kapnál el még szívesen.
7: Telefon után.
6: Fontos kérdés. Hello? Egyébként.
9: Sziasztok!
10: Na, csak 14 évet vettem részt a híriparban. Egy-két anyag elkészítésében azok között, amiből mondjuk az lett az eredmény, hogy leszűkítették az újságírók szolgálatát a parlamentben. És azért én hibának látom azt, hogy, tehát, hogy utána megy a sajtó, de mi az eredménye? Tehát, hogy a felennyi korrupciós ügy után máshol tízezrek vannak az utcákon. Amerikában egyébként például ugyanígy működik, tehát hogy ott se nagyon bolyongaszt a Kapitóliumban, meg a nem tudom mi. Vannak sajtótájékoztatók, oda mennek. Mégis olyan ügyek robbannak ki, ami után embereknek le kell mondaniuk. Tehát azért itthon, hogy mondjam, az egész közeg szerepet játszik abban, hogy nem történik semmi.
8: Lehet erre válaszolni?
5: Persze.
8: Szóval nekem az a gondoltam ezzel kapcsolatban, hogy nekünk nem azt kell nézni, hogy milyen következményei lesznek a sztoriknak, vagy a munkánknak, hanem el kell végezni ezt a munkát. Az, hogy utána mi történik, az már igazából nem a mi dolgunk, és tök rossz lenne, hogyha ilyen fejjel is gondolkodnánk, hogy mi most így úgy írnánk cikkeket, meg úgy készítenénk videókat, hogy most ezzel ezt és ezt akarjuk elérni, mert hogy, tehát, hogy az már egy következő lépés, amire nekünk nincsen befolyásunk, és nem ezt kell, hogy
5: de azt jól látom egyébként, hogy a politikusok azért ezekben a

0: legyártani, és akkor azt mondták, hogy Fidesz sajtóosztály készült egy olyan videó, és amikor csak mind, te volt, aki ötször elmondta, hogy forduljanak a Fidesz sajtóosztályhoz. De hát ön nyomta meg a gombot, nem rég volt bent, valami alapján csak döntött. Válaszoljon már, lássa el a feladatát, és akkor a nyilvánosságnak számoljon el, hogy miért döntött így vagy úgy, és 25-ötszörre is Fidesz sajtóosztály volt a válasz. De igen, tehát vannak ilyen panelek.
1: Meg azért vannak olyan pillanatok, amikor azt is nagyjából ilyen tavasszal tudtuk felvenni, amikor a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak a költéseit próbálták titkosítani, ugye egy törvénnyel, és annyira hirtelen nyújtották be, hogy kb. Aznap derült ki, hogy lesz erről egyáltalán szavazás, és tehát előtte, mindig az ülések előtt van frakció értekezlet, és akkor ott azért úgy nagyjából így megkapják hogy tudják, mik lesznek a fontos ügyek, mire fognak majd kérdezni, és hogy kb. Mik legyenek az ilyen konzerv válaszok, de hogy akkor valamiért nem készültek erre, és mondjuk nem tudom, ilyen 15 megszólalónk volt, és kb. Mindegyik mást mondott. És mondjuk ebből a fele az például nem is hallott még róla, tehát hogy egy képviselő számára ennél kellemetlenebb helyzetben nem nagyon lehet kerülni, hogy mindjárt fog szavazni valamiről, ami egy nagyon fontos és nagyon óriási pénzeket megmozgató dolog, és akkor azt mondja, hogy én azt tudom, hogy miről van szó. Tehát, hogy ez...
0: Hát van kellemetlenebb, amikor a szocikat nem igazítják el előtte, és utána félre szavaznak.
1: Jó, véletlenül.
2: Azt is gondolom, hogy nem volt félre szavazás, hanem mindenki egyesével megvettek kb.
0: És... De bocsánat, visszatérve az első telefonálóra, hogy azért van egy olyan, nem tudom, hogy melyik volt az a kitiltás, azért mondom, hogy ez már nem egy nagy kaland, hogy Kövér László kitilt politikusokat, és nincs is tényleg olyan nagy jelentősége a sajtószabadság szempontjából. Már csak azért sem, mert ennél jobban nem lehet megtolni egy anyagot, tehát hogy kicsit rossz idő, tehát a mi videónkra visszatérve annak nem lett, soha nem érte volna el a 100 000-es nézettséget, hogyha Kövér László nem száll be ebbe.
1: Na, ugyan már.
0: Köszi, Tomi. De szóval, hogy azt akartam mondani, hogy azért, hogy valamelyik kitiltás akkor volt, amikor rohantak a szokás szerint a riporterek, és Kövér Lászlót próbálták valamilyen ügyben megszólaltatni, és nem volt hajlandó válaszolni, és olyan területre sétált át, ahol elméletileg tilos forgatni. Talán ti is ott voltál.
1: Ez az, igen. A kitiltás volt, igen, mert hogy amikor minket tiltottak ki, tehát hogy ez is benne volt, meg az is benne volt, hogy ott volt a...
0: De szóval, hogyha most visszaemlékszünk, akkor nem tudom, hogy mikor volt utoljára, hogy mondjuk Orbán Viktor vagy Kövér László nem, tehát olyan újságírónak válaszolt a kérdésére, akit nem ő fizet.
1: Na, igen.
0: És ezért van jelentősége ebből a szempontból a parlamentben való forgatásnak, hogy itt legalább oda lehet ordítani Orbán Viktornak egy kérdést, meg Kövér Lászlónak, de hát szerintem Orbán Viktor 15 éve nem ült le újságíróval normális kérdésekre válaszolni.
2: Miért nem?
0: Hát én ezt nem tudom, hogy mikor bántódott meg ennyire, vagy hogy de én szerintem nem kis hitű önmagával szembe, tehát azt gondolom, hogy meg...
1: Nincs-e szüksége. Meg bocs, hogy közben vágjuk, de hogy 2010-ben, 14-ben 2/3 nyertek, anélkül, hogy itt nagy interjúkat adtak volna
0: az ellen... Hogy leült volna, igen, az ellenfélet vitázni.
1: Igen, tehát hogy egyszerűen ő szerintem már így annyira eltávolodott ettől a szinttől, amiben ezeket a csatákat meg kell vívni, és hogy igenis jó, hogyha a másik térfélen is játszunk, és megmutatjuk, hogy mennyire erősek vagyunk, tehát hogy ő már így e fölött áll, vagy legalábbis ő azt gondolhatja magáról, hogy fölösleges most ilyen feszültségekbe belemennie, hogy ő most leüljön, és akkor másfél órán keresztül így kérdezgessék.
2: Csak hát ilyenkor lábra kapnak különböző elképzelések, hogy lehet, hogy nem is bírná egyébként, tehát hogy nem tud annyit uralkodni magán.
0: Itt szerintem bírná.
2: Halló?
3: Sziasztok. A Keresztapa című filmben van erre egy nagyon jó jelene, amiről most beszéltek, amikor...
2: A lófejes rész?
3: Nem a lófej, nem, hanem
2: a halk. A Luca Brázi már a halakkal az.
3: Gyerekek, iszonyúan nem lehet titeket hallani a telefonban.
2: Tudom, sajnos. Három mikrofonnal görcsöljük végig az egész adást.
3: Majd, hogy végigmondjam, jó, és aztán majd a rádióban hallgatlak.
2: Folytassa.
1: Okay. Oltás.
3: Halló.
2: Hallunk téged, hát mondjam.
3: Ez nem oltás, ez egyszer technikai.
2: Na, azt hallottad.
3: Na, szóval, hogy az van a Keresztapában, amikor azt mondja, hogy ezt meg azt írták meg az újságírók, és erre azt válaszol, hogy hát írjuk meg mi, nekünk is megvannak a fizetett újságíróink.
2: Yeah.
3: Mondja ő.
2: Köszönjük.
3: Hogy itt egész egyszer arról van szó, hogy átvették ezt a maffia módszert, hogy nekik megvannak a maguk fizetett újságírói, akik azt írják, amit ők akarnak készíteni.
2: Köszönjük.
3: Szervusztok.
1: Csumi. Hello.
2: Egyébként valóban megvannak úgy vannak fizetett újságírók, hogy akik ott bent a folyosón kérdezősködnek, vagy ez csupán a

0: kvázi valódi újságírónak a szokás, hogy ott vannak?
1: Hát az egy nagyon izgalmas kérdés, egyébként pont idefele mellett gondolkodtam rajta, hogy, hogy kormánypárti sajtótól nem nagyon szoktak ott kérdezgetni. Hát,
2: tehát, tök felesleges.
0: Halló?
3: Halló? Halló, jelzem, hogy nagyon jól hallottatok a telefonba is.
0: Jó.
3: Egyébként.
0: Köszönjük.
3: A megszólt telefonáltalán. És azt szeretném kérdezni, hogy, a, hogy ez, a, ez a világban nem így történő pont ugyanígy országokban? Tehát hogy én ugyanezt látom más országokban is, hogy mondjuk egy államvezetője az így ilyen, nem tudom, nem, nem bizonyos emberekkel leül, bizonyos emberekkel nem ül le. Tehát hogy én nem, nem látom a különbséget. Tehát hogy honnan vették a példákat ezek az emberek, akik most itten, akiről beszéltek. Nem maguktól vették, hanem más országokban látták, hogy ez így működik. Mint hogy a sajtónak a megvásárlása is így működik.
0: Így van, rendjén.
3: Én csak azt látom, hogy az emberiség ilyen, amilyen a politikai rendszerek, amikor úgynevezett parlamentális demokráciáról beszélünk, az ilyen. Okay, ezt, ezt lehet nem szeretni, és ahogy ti nem szeretek, meg sok ember nem szereti, csak ez kevés. Tehát ez, hogy néhány ezer ember sajtószabadságért tüntet, abból nem sok minden lesz. Tehát ahhoz, ahhoz legalább 1 millió embernek kéne ott lennie, hogy az, az látható, érzékelhető valami legyen, szerintem.
0: Hát Kastróik is csak heten voltak.
3: Tessék?
0: Semmi, szerintem nem kell 1 millió ember a változásokhoz. Kell tökös hét.
3: Tökös hét?
0: Aha,
3: kell. A hétmesterlövész? Vagy mire gondolsz?
0: Éppen. Hát nem csak szerintem kevesebb ember is elegendő, tehát az, hogy a tömeg éppen hova áll, vagy milyen, milyen mozgásoknak veti alá magát, az nem a tömegtől jön, hanem pár ember van, aki elindítja a változást, adott esetben általában egyébként egy ember, akit ledobnak a vonatról, és ezzel megharagszik, és azt mondja, hogy lebontom az egész brit gyarmat birodalmat. Tehát, hogy kb. Szerintem inkább mozgásokra...
3: Ez a világ már elmúlt, én azt gondolom. Biztos, hogy volt egy ilyen világ, amiről te beszélsz, csak én nem látom az embereket, hogy mozdulnának. De múlt néhány évvel előbb telefonál is mondta, hogy ennyi ember nem fog megváltoztatni semmit szerintem.
0: Hát talán szerintem ez
3: a... Lehet, hogy a tilosnak a hallgató közönség, az nem tudom hány ezer ember, X, az egy budapesti mikrovilágot képvisel, ami az emberek a 3,3 millió szavazónak, hogy arról beszéljünk, az nem sokat jelent. Tehát nem jut el hozzájuk az információ, nem jut el hozzájuk, amiről most beszéltek. Nem. Tehát ez egy jó dolog és fontos, ami történik, amiről most beszéltek. Nehogy azt gondoljátok, hogy ezt én lekicsillem, csak hogy a, próbálom az értelmét megfogni. Meg hogy másik az, hogy a rendszerek azok nagyon hasonlóan működnek Amerikában is, meg Angliában is, meg Magyarországon is. Politikai rendszerekről beszélek.
0: Oké. Okay. Köszi.
4: Csumi.
5: Én azért beforgatnám ezt egy kicsit, ezt a témát, szóval nem azért ülünk itt, mert most egy ilyen baráti beszélgetést folytatunk arról, hogy de vicc, és hogy kitiltottak minket a parlamentről, hanem azért, mert ott tartunk, hogy sajtótájékoztatón nem lehet megkérdezni azokat az embereket, akik a mi pénzünkből bohóckodnak ott, és elmenekülnek a kérdések előtt. És azért nem véletlenül a sajtószabadság tematikus nap, mert szerintem a kitiltás az egy lépés, viszont a betiltás az megint egy másik lépés, ami nem véletlenül adtuk ennek a szekciónak, aki tiltanak, betiltanak, beszüntetnek nevet. Ezért ez lenne a kérdésem, hogy szerintetek van-e félnivaló.
0: Annyival kiegészíteném, hogy a Gulyás Marci belóbálta, hogy esetleg 2018-ig már az Indexet is beszántják, a 444-et gondolom 2 hónap el előtte. Mi ennek a realitása? Van ennek realitása?
1: Hát szerintem akkor Dani válaszolni előbb, mert hogyha a 444-et előbb szántják be, akkor...
0: Ha rajtam múlik, akkor az Indexet fogják előbb beszántani. 2 hónappal! De csak a Szamúzi ügy miatt.
5: Hát tényleg!
4: Nyugodjunk. Szóval... Hát nincs. Mindenkit túlélünk.
0: Ja, ennyi, ez az, így kell, így kell hozzá.
1: Pont ugyanazt tudom mondani egyébként. Próbálkoztatnak, de hát még mindig itt vagyunk.
0: Egyébként szerintem is ez a pozitív hozzáállás, amikor a Frekiért harcoltunk, akkor világosítottuk mindenki számára, hogy vagy így, vagy úgy, de adás mindenképpen lesz. Tehát, hogy bármi történik, az ugyanaz, mint az Ozora buli. A zene mindenképpen meg fog szólalni. A többit azt meg majd meglátjuk, hogy hogyan. De mindenek ellenére azért láttok-e tendenciát arra, hogy azért ez a elszabadult fasiszta államgépezet szépen lassan önműködő módon azért mindenkit be akar darálni? Vagy ez csak para?
4: Hát nem para, nem. Tehát azért látjuk, hogy nem para. Hogy... Tehát mindenki tudja, hogy most itt miről beszélünk, az, ami a Népszabadsággal történt legutóbb, az felfoghatatlan, és ez attól még mindig azért ilyen gombóc van a torkomba. Tehát nem. nem para. Bár hát, ugye azért pont a Török Gábor írta ki, hogy ez ugye itt most elkezdett mindenki ezen lamentálni, hogy itt most akkor van-e még sajtószabadság, vagy nincsen sajtószabadság, hiszen a Török Gábor is ezt írta, hogy nem csuktak még börtönbe újságírókat,
2: még
4: nem lőttek le az utcán újságírókat egyelőre, tehát hogy nem dobtak molotov koktélt szerkesztőségekbe, stb. Tehát, hogy úgy mondjam, még a blogokba bárki megírhatja, amit szeretne. Még ugye arról is van szó, hogy még mindig van valami fajta kormánykritikus média fölény, szóval, hogy
1: hát azt nem tudjuk, hogy mondjuk ez mennyire van, ez a média fölény. Tehát hogyha így szemszerűsítjük, de... akkor igen, de mondjuk, tehát hogy önmagában már az mondjuk egy ilyen nagyon nyomasztó gondolat, hogy mi most így folyamatosan így azt méricskéljük már évek óta, hogy még azért mennyire vagyunk messze Törökországtól, ahelyett, hogy mondjuk pont azon gondolkodnánk, hogy mondjuk a, nem tudom, ugye a Fehérházban az amerikai elnök is szokott olyan sajtótájékoztatókat tartani, ahol aztán bárhol, bárki bármennyit azért kérdez. Hát jó, nyilván ott is azért ez így moderálva van, de hogy mondjuk Magyarországon ilyen mondjuk, nem tudom, évente egyszer, ha történik, hogy mondjuk a miniszterelnök tart egy olyan sajtótájékoztatót, ahol úgy többet lehet tőle kérdezni. Tehát inkább csak az a gondolat, hogy igen, hogy még azért attól messze vagyunk, hogy nem tudom, Oroszország legyünk, csak így már maga az, hogy mindig ezen kell gondolkodni, hogy még most miért nem vagyunk Oroszország, az úgy...
4: Igen, az, hogy hol kezdődik a sajtószabadság vége, ezen hosszan lehet vitatkozni. Azért hozzátenném, hogy itt hetente a Lázár János tart egy sajtótájékoztatót. Ő talán a második legmagasabb rangú politikus Magyarországon, mert hát nem tudom, hogy hova soroljam,
1: hát
4: de valahol.
1: Hát
0: úgy van, hogy Nándi, Jani, Viktor, hogy ez a lépcső a pályázati dolgokban.
4: Szóval, hogy azt akarom mondani, hogy azért a sajtó is elég nyomi, meg elég béna. Szóval, hogy ott lehet kérdezni, tehát ezt nem lehet mondani, ott van a kormányszóvivő, ott van Lázár János, és lettek volna olyan praktikák, amivel meg lehetett volna fogni, ahol lehetett volna erősebben sarokba szorítani a hatalmat, erre megadta azért a hatalom valamilyen formában a lehetőséget. Tény, hogy a rendelkezésére még mindig az az eszköz, hogy azt mondja, hogy erről ő nem tud nyilatkozni, mert nem kompetens mondjuk helikopter kérdésben, vagy nem kompetens Mészáros Lőrinc kérdésben, vagy nem kompetens Csányi Sándor kérdésben, tehát hogy ez mindig ott volt, de azért, hogyha egymás után felállt volna az mondjuk 3-4 orgánum, és addig nem hagyja annyiban, amíg nem válaszol a kérdése. Tehát, hogy...
0: És ez miért nem történik meg?
4: Hát én nem járok Lázár Jánoshoz, tehát hogy én azt ezekre gondol, akkor...
0: Nem, nem láttam még.
4: De én csak azt akartam mondani, hogy lehet nyafogni, hogy milyen szörnyű a nyilvánosság és a sajtószabadság helyzete, de azért maga a sajtó sem annyira talpra esett, és ebben az elmúlt egy évben lett volna lehetőség, mert a Lázárék odaálltak, szóval.
0: De egyébként ez más témában is érzem, tehát én mondjuk, aki elsősorban a kábítószer kérdésben vagyok érintett, mondjuk nagyjából van kb. 2-3 olyan sajtóorganom és újságíró, aki képes kérdezni ebben az ügyben. A 80% az megkér, hogy írjuk meg a cikket, de hogy konkrétan, vagy hogyha elküldi, akkor meg kell írnod, világosan látszik belőle, hogy egyáltalán nincsen felkészülve. Tehát, mintha lenne egy ilyen nagyon erős elpuhulása amúgy is sajtónak, hogy amúgy nem akar belemenni ilyen kérdésebe. Tehát mondjuk például, amikor 44-nél mondjuk ti vagytok, akik képesek feldolgozni ezt a témát, az Indexnél meg mondjuk elsősorban a Földes Andis, aki szintén belemászik ebbe, de hogy ennyi, senki más nem igyekszik ezzel kapcsolatban, csak picit sem képezi magát. Hogy mitől puhult így el a magyar sajtó, vagy volt ettől egyébként keményebb valaha az életben?
1: Tani?
4: Nem tudom, nem értek a sajtótörténethez, de szerintem nem volt, szerintem, tehát hogy én amióta tudom, nem volt ennél sokkal keményebb. Azért mondom, hogy az, hogy kik tiltottak minket a parlamentből, azért sincs nagy jelentősége, mert ahogy mondtam, ott már nem pezseg az élet, nincs, tehát hogy nincsenek viták, valójában nincsen ellenzék, azért annó itt legalább a koalíciós feszültség kapcsán lehetett a parlamentben dolgozni, de hát élet volt régebben a parlamentben, forogtak az újságírók, meg voltak viták, nincs terep, ahol dolgozni lehetne, tehát, hogy változott ebből a szempontból.
1: Hát igen, meg azt,
4: olyan szűk körben történnek a döntések, és dőlnek el a dolgok, és annyira nincs rálátásunk erre a szűk körre, és annyira nincsen hozzá csatorna, hogy tényleg csak ezt lehet, hogy egymást kergetjük, meg alsógatjába fetrengünk a vörös szőnyegen.
1: Igen, igen. Meg hogy most a parlamentbe kérdezni, azért nem csak ott lehet politikusokkal találkozni, tehát ott van a, ott van a Fehérház, a képviselőirodaház, ahová lehet menni, naponta van számtalan olyan esemény, ahol valamit koszorúznak, átadnak, kezet fognak egymással ezek az emberek, tehát hogy önmagában az, hogyha a parlamentben nem lehet bemenni, az mondjuk ilyen szimbolikusan egy jelzésérték a hatalom részéről, hogy hogyan gondolkodik a nyilvánosságról, de hogy azért ezek az emberek, hát nyilván itt kezdődik, hogy mondjuk kicsit melósabb, nem tudom, vidékre járni, meg akkor nem az van, hogy így egybe itt álcán felszolgálják az embereknek a képviselőket, és akkor ott nem tudom, 20 emberrel azonnal tudsz beszélni fél órán belül, hanem akkor így igen, így utána kell menni, és mondjuk az így látszik így a mondjuk így a médiára így általánosságban kicsit, hogy még olyan szerkesztőség is, ahol azért így lenne kapacitás, kicsit így a Budapest központosság azért az úgy megvan, tehát hogy úgy keveset mennek vidékre az emberek, mert hogy akkor az már úgy messze van, meg hogy úgy nem szívesen végeznek olyan munkát, ami ilyen hosszú távú, és akkor itt egy sokat kell vele foglalkozni, tehát igen, tehát azért van ilyen, hogy így
4: kényelmesek. Meg ez azért elég konfliktusos, tehát amiről beszélsz, hogy elmenni egy temetése, vagy egy koszorúzása, és utána a Havasi Bertalant valahogy kicselezve odaordítani, ehhez kell ilyen pofa is, ehhez kell gyakorlat, hogy ezt jól tudja csinálni az ember, és ezt tényleg nagyon kevesen csinálják. De hát a másik az, hogy azért mi most hetek óta próbáljuk Rogán Antalt elkapni, hogy mégiscsak adjon már választ arra, hogy így a kommunikációért felelős propaganda miniszterként, ha kiderül, hogy hazudott, akkor ennek miért nincsen következménye, és hát hatalmas erőket mozgat meg azért, hogy ne tudjuk őt elkapni. Pont a parlamentbe ugye beült egy ülésre, és utána minden bejáratot, meg kijáratot figyeltetett, meg minden újságírót elküldetett, meg mindenféle kerülő utakon
0: kiutott. Ez megdöbbentő egyébként. Tehát ez megdöbbentő, tehát az, hogy valaki tényleg ennyire rettegjen, ennyire féljen, ez egyszerűen hihetetlen, hogy megtörténhet egyáltalán, hogy valakit nem tudsz elkapni, mert bemegy a mélygarázsba, bemegy gondolom a lakóparkba, mélygarázsba.
4: Tehát hónapok óta nem szólalt meg úgy, hogy ő, mondom, a propaganda miniszter.
1: Te voltál egy kóta kampányos fórumán, nem?
4: Ott igen, sem akkor még nem volt helikopter.
1: Akkor még nem volt helikopterügy.
4: Akkor még nem volt helikopterügy, akkor konkrétan. De egyébként ott is az volt, hogy azt mondták, hogy valami az Orbán Viktor valami kormányülést tart, és nagyon-nagyon sietniük kell, és beállt a busz a bejárathoz, és a Varga Mihállyal így azonnal bepattantak. Tehát, hogy még tartott a taps, és kirohantak, hogy nekik menniük kell, és nem lehetett kérdezni.
1: Felvették a szöges cipőt, és abban is
4: sprinteltek. Van még ilyen fotóm, hogy így rohanok utánuk, de már csukódik be a busz ajtaja, és akkor ott próbálok kalimpálni.
5: Ezek megdöbbentő történetek szerintem.
0: Tilos Rádióban a sajtószabadság tematikus napot halljátok Ács Danival és Fábián Tamással, és hamarosan folytatódik majd egészen 10 óráig a héttérítő sajtószabadság tematikával, illetve az egész napunk erről szól ma itt a Tilos Rádióban. Szerte foszlott álmunk,

0: Attention, attention.
1: A pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében. Ekkor írta az egyik budapesti lap, úgy jönnek, mintha mennének.
0: Azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
2: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión. Hétfőn egész nap.
3: Nagy túlerővel harcolunk. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább menni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni.
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítőt, egész nap sajtószabadság tematikus napunk van. Dr. BZMG-vel beszélgetünk, Ács Danival a 444-től és Fábián Tamással az Index.hu-tól. Itt most elsősorban az, amiért ide kerültek, az nem más, mint az, hogy rendszeresen kibe voltak tiltva a parlamentből, de természetesen erről nyíló témákról is beszélgetünk. Azért én nagyon-nagyon kíváncsi lennék arra, hogy van ennek egy ilyen személyes szintje, és hogy hogyan bírjátok gyomorral? Hogyan bírjátok gyomorral Csepregi Nándort, Harrak Pétert, hogyan bírjátok a nem tudom én bárkit, aki tényleg a leggusztustalanabb, legtenyérbemászóbb módon, kioktató módon válaszol, hogyan bírjátok ezt, hogyan bírjátok?
5: Szerintem egyrészt fontos az egészséges táplálkozás, és akkor nincsenek az embernek ilyen gyomor problémái, de komolyan válaszolva, most ezek a válaszok, ezek nem minket minősítenek, hanem
4: hát
5: őket.
4: Tudom, de
5: mindig mindig az aktuális embert, és érted, nekünk ez a munkánk, most így mi nem foglalkozhatunk azzal, hogy úristen mit mondott, és akkor ott elkezdünk finnyogni, hanem pont jó, hát megfeltettük a kérdést, ő így válaszolt, onnantól kezdve. Hát, személyesen engem szórakoztat, tehát hogy, amikor így láttuk egy ilyet, persze nyilván így van ez a szint, amikor az ember már így húzza a száját, vagy nem is húzza a száját, hanem így rosszul van kb., hogy úristen, ezek az emberek döntenek a mi életünkről, meg a jövőnkről, meg gyakorlatilag most már a múltunkról is, és közben meg ilyen szinten vannak, de hát...
4: De te mondja, különösen nyugodt vagy azért mindig, azt megfigyeltem.
6: Nem,
4: de tényleg nagyon szépen nyugodt, és miért nem válaszol? És akkor szépen, de hogy semmi, már biztos elgáncsolnám.
5: Hát ízlések és pofonok, tehát hogy valaki így csinál, meg ilyen temperamentuma van, én inkább ezt a sztoikus nyugalmat, tehát hogy alapból ilyen ember vagyok, ezért van ez talán így, tehát nem fogok molotov koktélokat dobálni a parlamentben.
4: Dani, azért te hamarabb kitiltattad magad.
6: Igen, de én már pont előtte megnéztem, hogy fél éve már nem voltunk bent, és érdemi videót nem hoztunk a parlamentből, tehát de egyébként a Kövér László most kedvet hozott, mert a Geri a kitiltás után a Plankó meg a TBG-be is szaladtak és csináltak egy videót. Igen, azt akartam pont mondani, hogy azért az egy nagy vereség, amikor az ember ilyenkor elveszíti a türelmét. Tehát, hogy ezeknek a körkérdéseknek alapvetően nem az a titka és nem az a válfaja jó, amikor az ember agresszívé válik és látszik, hogy kihozták a sodrából a válaszok, hanem amikor annyira jó a kérdésed, ami viszi előre az anyagot. Tehát itt a jól megválasztott kérdés, amivel ki lehet zökkenteni, ki lehet billenteni a panelből, ki lehet egy kicsit mozdítani a komfortzónájából a politikust, az egyébként is működik. Tehát, hogyha meg lehet hökkenteni, akkor a sokkal jobb, sokkal jobban jön le a képernyőről, mint hogyha az látszik, hogy már mindjárt felrobban a riporternek a feje.
4: Hát csak mindenek ellenére azért ez ilyen nagyon, nagyon sajátos tulajdonosokat kíván meg, vagy nem tudom, tehát az valahogy mint a újságíróként, én mondjuk itt rádiózok, tehát nem készítek mondjuk külső interjúkat, de hogyha valaki ilyen szinten próbálna lerázni, vagy ennyire, nem tudom én, ilyen tenyérbe mászó módon gyerekként kezelni, vagy kioktatni, tehát nem tudom elképzelni azt, hogy ne szóljak vissza, hogy ne haragudjon már, de tényleg a jó Isten képzel magáról.
6: Én utálom. Tehát, hogy tényleg megalázó néha rohangálni, hogy képviselő, ne haragudjon, csak egy kérdés, képviselő.
4: És mellett szóval, egy tanulatlan bunkó, ráadásul látszik rajta, tehát két szót nem bír válaszolni, hogy szétvág az idegedből.
5: Igen, de utána meg mondjuk megnézi saját magát az anyagban, tehát egyrészt mondjuk itt a te szaladgálsz utána, de utána neki kell, és a választóinak kell megnézni, de mondjuk, hogyha csak a politikusról beszélünk, akkor viszont látja magát, és utána neki kell ezért tükörben néznie, nem tudom, este fogmosás közben, hogy hát már megint ezért így viselkedtem, és ezért feltetett nekem egy kérdést, és úgy tettem, mint hogyha nem lenne ott egy másik ember, tehát hogy ez számukra végtelenül ciki, mi pedig csak elvégezzük ezt a munkát, és tehát hogy nem önmagában az a cél, hogy mi most őket kellemetlen helyzetbe hozzuk, és megmutassuk, hogy milyen szinten vannak, tehát hogy viselkedhetnének másképpen is.
6: Van, aki ezért viselkedik. Tehát, hogy azért kell mondani, hogy ott van a, nem tudom, a nyitrai, az rendszeresen megáll, és válaszol a kérdésre. Az, hogy ez mennyire releváns, vagy okos, vagy mennyire, az más kérdés, de tényleg vannak, akik megállnak. Szóval.
4: Hello?
5: Igen.
7: Szervusztok, Gyuri vagyok. Én csak két rövid dolgot tennék a dologhoz hozzá. Azért én, amikor ezeket a dolgokat hallgatom, vagy olvasom, azért az én fejem füstöl, és az én fejem vörös, mint a tékla, ez egyik. A másik pedig az, hogy évek óta láthatjuk, tudjuk már, de lehet, hogy én értelmezem rosszul, hogy ezek az emberek este, amikor hazamennek és belenéznek a tükörbe, nekik egyáltalán nem ciki semmi.
6: Ezzel egyetértek.
7: De ez a boszt, ez is a bosszantó egyébként, hogy rohadtul lepereg minden, és én hát nagyon gondolkodtam azon a válaszotok, hogy nem az a dolgotok, hogy utána menjetek aztán a dolgoknak, hanem csak az, hogy kérdés. Én ezt el is hiszem, és ez természetes is, csak én meg mi meg otthon, amikor éppen nem az utcán vagyunk, vagy éppen a kocsiba ülök és dolgozom, akkor szintén lilul a fejem, füstöl a fülem, jön a gőz belőle, még szerencse, és egyszerűen ütöm a kormányt, mert akkor ma ebből most mi lesz? Olyan, mint a hiába kérdeznétek, és nem történik az égvilágon semmi. És ez nem a tívátok, félrejét és nehetség, hanem hogy be van betonozva ez az egész. Na, köszi, mert tényleg csak röviden akartam.
8: Az én kérdésem az, mert a Gulyás Marcival is beszéltük meg korábban is, hogy most tehát egy adott helyzetről beszélünk folyamatosan, de hogy ti hogy látjátok, hogy ez hogy változna esetleg, hogy lehetne, tehát én most direkt használom ezt a szót, rákényszeríteni arra azokat az embereket, akik a mi pénzünkből bohóckodnak ott, hogy érdemi válaszok, hogy nem tudom, felelősséggel történjen valamennyire a dolog. Van rá 7 perc. De.
6: Hát az lenne jó, hogyha a cikkeknek, amit az elején beszéltünk, a bármilyen leleplezésnek, bármilyen korrupciós ügynek egyszer lenne következménye. Tehát amint súlya lesz egy újságcikknek, amint súlya lesz egy oknyomozó anyagnak, egy válasznak, egy hazugságnak, attól kezdve tétje lesz ezeknek a beszélgetéseknek és ezeknek a kérdésválaszoknak. Egyszer kell olyan helyzetbe kerülni, vagy egyszer-kétszer kéne olyan helyzetbe kerülni, hogy valaki felelősséget vállal a tetteiért, és onnantól kezdve ez szerintem
5: jó. Nem igaz, hogy sosincsen, mert mondjuk az Erasmit Pál az újságcikkek miatt.
4: Így van.
6: És azt azóta se dolgozta föl a kormányfő.
4: Erasmit Pál, halló?
9: Szervusztok, én István vagyok. Tudom, hogy végtelenül naiv, amit mondok, de én olyasmit szeretnék valamit, hogy mikor egy ilyen hapsi kitér a válasz elől, úgy megcsípni a ruháját, visszatibálni, hogy baze, az én pénzemből élsz, köteles vagy válaszolni. Szóval ilyet szeretnék, tudom, hogy maraság.
4: Hát csináld!
9: Igen, nem merem, az a helyzet.
4: Hát én se egyébként.
9: Nem tudom magam visszafogni. Csak valami ilyesmit szeretnék, hogy eljussunk valahogy, hogy
6: nem mondjon
9: mindenféle baromságot a hold, meg a nem tudom milyen járásáról, meg a nem tudom milyen francról, hanem azt kérdeztem, hogy mennyi, mit tudom én, 2 meg 2. Köszi,
4: Csumi. Hát vagy leönteni szarra van akit, vagy én nem tudom, meddig kell egyébként eljutnunk ahhoz, hogy tényleg legyen egy ilyen nagy felébredése, hogy ezek az emberek, akik ott válaszolnak, ők jelentős részben tanulatlanok. Tehát olyan válaszokat adnak, amiről azt látod, hogy ő egyébként valószínűleg ő nem tanult sokat, életében nem olvasott sokat, nem képes egy kerek mondatot mondani, három keresztkérdése meg lehet rogyantani, és egyetlen dolog miatt ússza meg, azért, mert be tud menni a végén egy kurva liftbe már elnézés. Az az egyetlen esélye, és látszik, hogy remeg a gomba, csak érjen oda a lift. Halló?
8: Hogy megfelé.
4: Halló?
10: Bocsi, nem régóta kapcsolódtam be, és azt szeretném kérdezni a két újságíró figurától, hogy mit gondoltok, hogy bent nekik ilyen belsős kommunikációba, mint párton belül ki van adva a feladatba, hogy nem állhat meg ennek a két orgánumnak a kérdéseire?
4: Kerüld el ácsot.
10: Bocsánat, még a Tamástól akarom megkérdezni, hogy ő az a Fábián Tamás, aki Nyíregyházán járt iskolába, a Fudiba, mert nagyon is
5: én vagyok az, igen.
10: Rájönni, hogy tényleg ő van.
6: Jelöljétek be egymást Facebookon is.
4: Kövess be a
10: YouTube-on. Azért idáig nem, de Tilos Rádió keretein belül simán rá lehet erre kérdezni, hogy Nyíregyházi nem szar Fábián.
4: Persze, hát valami. Gyönyörű. Szóval?
5: Abszolút Nyíregyházi vagyok, igen. Tirpák egyébként, azt is mondhatnám.
4: Büszke tirpák. És büszke, mert egyébként a tirpákok, ugye ők a Békés Csabáról felszármazott szlovákok, akik a futóhomokon építik fel a városukat, amire azt mondta mindenki, hogy nem lesz semmi, és ott föláll maga a Nyíregyháza. Respekt.
5: Ennyi.
4: Salgótarjánból. Nálunk a völgybe épült a város testvére. Ki van adva a politikusoknak, hogy nem találkozhatnak az Ács Fábián, illetve az alábbi nevekkel? Dezső
5: Andris. Szerintem nincsen egyébként. Nincsen. Tehát ugye a Simicska gecizés után volt ilyen, hogy próbálták blokkolni a Magyar Nemzetet, hogy ne nyilatkozzanak ott kormánypárti képviselők, de ugye annyira nagy a párt, és annyira sok érdek van benne, hogy igazából ezt nem lehet így kézivezérésre azt mondani, hogy te most ellenzéki médiumnak már pedig nem fogsz elmenni, mert tehát, hogy azért bizonyos szinten itt vannak olyan emberek, akik még nem tudom, így gondolnak valamit a világról, nem csak ilyen feketén-fehéren, hogy akkor most csak a saját házunk táján állunk le emberekkel.
8: Én még nálad is visszatérnék azért arra, hogy te hogy látod a jövőt, vagy mit lehet tenni, vagy hogy lehet, hát nem tudom, felelősséget.
4: Akár utánpótlás.
8: Igen.
4: Telefon után.
8: Telefon.
4: Halló?
11: Kis ember vagyok, sziasztok. Hallottok?
5: Nagyban.
8: Igen.
4: Persze. Nem a telefonod.
11: De most már jól most hallak, hogyha beszélsz, hallak. Szóval, hogy fiatal felnőtt koromban, amikor már úgy az embert érzelmileg is megérinti a szexualitás, akkor úgy sokáig csodálkoztam rajta, hogy hogyan képesek a kurvák arra, hogy másokkal lefekszenek, és aztán hazamennek, és példás feleségek és családanyák, mert sok közülük ilyen.
4: Mi van?
11: Hát sok olyan kurva van, amelyik utána érzelmileg is képes átérni.
4: Idő hiány, most nem bontom ki a prostitúció problémáját és a helyes kommunikációt, tedd fel a kérdést.
11: Jó, ezt akarom mondani, hogy mert hogy arról vonatkozott, hogy hogy képesek tükörbe nézni, hát pont ugyanúgy, ahogy egy kurva leválasztja azt,
4: hogy... Jézus, ez tök szexista, ahogyan beszélsz erről.
11: Jó, lehet, hogy neked szexista, de én így szoktam, így a nyolc körben így szoktunk erről beszélni, nem tudom, lehet, hogy te máshogy. Na, tehát ezek az emberek egész egyszerűen politikai kurvák, nincs, eladták a gerincüket, és ők ezt egészen más embereknek érzik magukat. Tehát elbazírozni, hogy nekik valamiféle erkölcsi tartásuk van, az teljesen fölösleges.
4: Jó, köszönjük szépen.
5: Lehet, hogy valakinek ilyen magánéleti problémái voltak, és ezért ezzel a hasonlattal...
4: Igen, tehát a hasonlat ez egymillió módon sántít, azt gondolom. Ha próbálom átfordítani kérdésre, tehát hogy szerintetek az az ember, aki egyébként ennyire buta módon viselkedik a parlamentben, ő egyébként otthon ügyes, okos, intelligens férként funkcionál-e?
5: Hát ezt nem tudom.
4: Meg kell kérdezni Csepregi Nándor, otthon egyébként rendes emberként viselkedsz, vagy csak így csináld ezt a csíráskodást?
8: Igen, mert nem kell jön a lift.
5: Egyébként csak a kérdésedre válaszolva, szerintem ugye itt az van, hogy ez sokszor mondjuk az ellenzéken is múlik, tehát az, hogy mennyire van felborulva a pálya, és ugye most itt ugye a kormánypárt az nagyon ritkán van arra rákényszerülve, pont a Mennyi Roland ugye az például egy olyan, de az is inkább így belülről bomlott ki, tehát hogy nem a 168 órában megjelent újságcikk volt, amely ezt elindította, hanem már ugye előtte ott már zajlott a nyomozás, tehát inkább így ilyen belső feszültségek és harcok vannak, amikből pattannak ki
4: sztori. Hát ha mennyit tovább csinálja a pályázatait, az volt a híradásul, hogy azt mondta, hogy attól, hogy őt bevádolták, attól az életnek mennének, az ugyanúgy szedi ki a lóvét a pályázatokból folyamatosan.
8: Szerintem egy ilyen díszbűnös egyébként, de mindegy, ezt majd...
6: De azt akarom mondani, Tamás, hogy igazából inkább a hatalmon belül vannak repedések, és ezek mentén lehet valahogy konfliktusokat feltérképezni, és amit én is, tehát hogy amit próbáltam mondani, hogy a parlamentben nem igazán lehet érdemi anyagot készíteni, mert nincs bent élet, és nem olyan emberek vannak bent, akik valóban döntéseket hoznak. Ez valóban annak is köszönhető, hogy azért itt jó régóta az erőviszonyok felborultak, és hát nincsen, tehát hogy ez a választások eredménye is, tehát hogy majd kétharmados többsége van a kormánypártnak, így aztán sokkal több kormánypárti politikusan eleve meg is felezték a parlamentnek a létszámát, tehát ezért is kisebb az élet oda bent, tehát ez nem csak annak köszönhető, hogy itt elképesztő diktatúra van, hanem megváltozott a politikai helyzet.
5: Igen, és hát most ilyenek az erőviszonyok, de hát nyilván ezek 4 évente aztán megint változnak, szóval nem tudom, én nem temetném azért így, ugye így nagyon sokszor ilyen Facebook posztokban, meg különböző beszélgetésekben ez így felmerül, hogy úristen, most már így vége mindennek, és elvesztünk, én ezt egyáltalán nem így látom, tehát lehet, hogy itt emberek ilyen 20-30 évekre vizionálnak mindenféle fasiszta diktatúrákat, azért ettől szerintem még nagyon messze vagyunk, és szerintem nem is lesz az, hogyha ilyen patetikusan így.
4: Hát meg talán jobb is, hogy ezeket kimondjuk, hogy nem lesz az. Tehát akár nem tudom, volt egy telefonálunk itt a mai napon, aki folyamatosan felsorolt, hogy miért nem fognak menni a dolgok. És hogy talán pont azért nem mennek, mert minden egyes megbeszélést azzal kezdünk, hogy miért nem fog menni ez a dolog. Én most már évek óta felállok minden ilyen megbeszélésről, ahol elhangzik, hogy nem fog menni, mert akkor minekülünk ott egyetlen percet is, ha nem fog, akkor fejezzük be az egészet. De azt kell nézni, hogy mitől fog menni, mi az, amiben tudunk változtatni, és valahogy ezekre koncentrálni. A mai sajtószabadságnap az egy viszonylag jó példa erre, hogy mi például azt hiszem, együtt mondhatok a Tilos Rádióról, mi nem vagyunk képesek kiállni a Népszabadság mellett, mert a Tilos Rádió attól sokkal differenciáltabb és sokkal nagyobb a különbség a különböző vélemények között. Lenne olyan műsor, aki teljes melszélettséggel a Népszabadság mellett áll ki. A Héttérítő nem ez a műsor. Viszont a sajtószabadság mellett bármikor azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy kiálljunk, és ezért is próbálunk ilyen értéksemleges módon beszélgetni erről, de szerintem azért ez még mind annak a le, hogy van egyfajta társadalmi öngyógyító folyamat azért, ami az erős nyomásra egyre erősebb mozgásokkal reagál, és szerintem egyébként a magyar civil társadalom ebben az életben nem volt még annyira erős, mint mostanában ezekben a napokban. Tehát minden egyes napon van azért valamilyen hír, valamilyen megmozdulás, amelyik nem pártpolitikai alapú, hanem valamilyen civil. Persze kétségkívül a hatalom is látja ezt, és jól lehet érezni azt, hogy akár a norvég szervezeteknek a megtámadása, vagy akár az állandó sorosozás, azért jól mutatja, hogy a civil társadalomnál van az igazi ellenfél számukra. Utolsó kérdésként, ti látjátok ezt, vagy láttok-e olyat, amiben a kormányzat valóban a civileket találná meg következetesen mondjuk felépít a stratégiai szempontból?
5: Én csak annyit, hát nem teljesen a kérdésre válaszolva, de pont ugye tegnap volt egy tüntetés a Szabad Sajtó útján, és azon gondolkodtam, hogy az előző ciklus közepén, nagyjából a közepén volt az a tüntetés, ahol ott voltak közel 100 000-en, ugye az egy civil tüntetés.
4: A millás.
5: Az
4: utolsó millás.
5: És most ugye megint így nagyjából ciklus közepén tartunk, és voltak hát kb. Nem tudom, 3-4-5 000 maximum. De hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy most milyen állapotban van a társadalom, vagy a civil társadalom, mennyire hajlandóak mozogni. Nyilván azért így szerintem az, hogy így 6 éve ugyanaz a kormány van, így kicsit ugye 2012-ből lelkesebbek voltak az emberek, hogy volt egy ilyen kormányváltó hangulat, most így kicsit már így annyira régóta van ugyanaz a rendszer, hogy már úgy belefáradtak, de hogy ez még szerintem nem feltétlenül mond el mindent. Az látszik azért, hogy szerintem így azért a civilek elleni mozgolódások ilyen hatalmi szinten azért azok kifejtenek. Hát egy kettős hatás, tehát egyrészt azért a lelkesedés is lankod, de másrészt pedig a mélyben a gondolkodás és az aktivizálódás az attól valószínűleg zajlik.
6: Mindig kell, tehát hogy most úgy működik azért ez a hatalom, ahogy én látom, hogy nem a konszolidáció, hanem inkább a konfliktusok működtetik, ez a mechanizmusa, állandóan kell valamilyen ellenségkép, és ezért is van szükség a végső esetben a civilekre, mert nincsen nagyon ellenzék, és akkor hát vagy fiktív, vagy valós ellenzéket keres magának a hatalom, hogy tovább tudjon működni, tehát hogy ilyenek szerintem amíg amíg talál valamit, addig ez működteti. Szóval, hogy szüksége van a hatalomnak is a civilekre, meg a norvégokra, meg a sorosozásra, meg a bevándorlózásra, meg még nem tudom, hogy milyen ellenségképe volt hirtelen Brüsszelre.
5: Hát mondják még ellenségképeket. IMF volt még korábban.
6: Igen, bankok, stb. Igen, tehát, hogy ez...
4: Hát civilként a Tilos Rádióból azt üzenhetjük, innen gyere köcsög, itt leszünk mindenképpen a végén. De tényleg azt gondolom, hogy a sor végén mi állunk, és hogy a legvégén majd hozzánk fog bekopogtatni, de hogyha kell, akkor nálunk fog megtörni Babilon hatalma, mert adás mindenképpen lesz.
8: Én leviszem Harag Pétert Nevazába, ráteszem a folytást.
4: Köszönjük szépen Ásdőnek a 444-től és Fábián Tamásnak az Index.hu-tól, hogy itt voltak velünk, és emelték a fényét a Tilos Rádió Hétterítő című műsorában a sajtószabadság tematikus adásnak. Az a sajtószabadság tematikus adás, ez egészen estig lesz majd velünk. Ezzel kapcsolatban információkat a Facebook oldalunkon találtok, illetve van egy külön Facebook eseményünk is erre. Abban benne van a napi bontás, kb. Másfél-két órás programokkal fogunk menni. Lesznek majd zenések, és lesznek szövegesek is, továbbra is sztár vendégekkel. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ezen a mai napon. Sajnos a forradalom most elkerül minket, és vasárnap lesz, és hétfőn lesz majd csak a héttérítő, úgyhogy a forradalom tematikus adásunkat azt majd egy pici csúszással fogjuk talán már a forradalom hevéből közvetíteni. Mindenkinek köszönjük a rádióhallgatást, és folytassátok a sajtószabadság tematikus napnak a befogadását. Kellemes hetet kívánom mindenkinek, szevasztok!
12: Hello.
13: Mert mi lesz ezután?
14: Kertakaró.
15: Jó.
14: Kertakaró.
16: Sanyi, Atesz és Varek.
14: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
17: Kettős vállalkozás.
14: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
18: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
14: Régi könyvek életre kelnek.
19: Nem értem.
14: Hallgass.
20: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
16: Tilos Rádió.
14: Jó.
16: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
14: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Folytatjuk közvetítésünket a Pesti Színházból. Örkény István Macskajáték című tragikomédiájának második része következik. Néhány nap telt el. Ilus váratlanul meglátogatta az anyját.
1: Csak állítom, hanem meg is esküszöm rá.
2: Hogy Gizától jött az a bizonyos ruha.
1: Csukott nyakú, fekete zsebről, Isten engem úgy segíjen.
2: Ezek szerint akkor én ugye várkozottok.
1: Ilyesmit az én édeslányommal kapcsolatban sosem mondtam. Te fiam, legfeljebb nem mondtad igazat.
2: Ebbe bele kell örülni. Ahogy anyus a szavakat kiforgatja, a tényeket pedig csűri, csavarja be normális embernek bele kell
1: gondolni. Nem tudom, hogy milyen tényekről szavaz, fiam, de azt a tényt tudom, milyen ruha volt a koncerten, kizárólag csak én tudtam.
2: Igazán! Hát akkor figyeljen ide az anyus! A Nemzetközi Masszizikus Kongresszus tegnap ért véget, és este volt a kerétben a búcsúvacsora. Így ültünk, egy kanadai tanár a feleségével. Egy oxfordi és egy Svédországban tanító angoltudós szintén a feleségével. Ő mellettük én mellettem Szabó adjunktus, a felesége nélkül. Pedig a felesége szintén fizikus, aki fel is szólalt a kongresszuson. A külföldiek érdeklődtek, hogy miért nem jött el Szabóni a búcsúvacsorára. És akkor nekem, mint a Tudományos Akadémia hivatalos négynyelvű tolmácsának, végig kellett hallgatnom és angolra kellett fordítanom Szabó adjunktus tréfás magyarázatát. Ezek a szabói ugyanis, ha az anyus nem tudnál. Egy nagyon tágas és otthonos zöldövezeti lakásban laknak, ahol a társkérlőtől nagyon ízletes és jutányos kosztot is kapnak. Sajnos a szép lakásnak szépséghibái is vannak. A társkérlőnő például az adjunktus macskáját úgy átszoktatta a saját lakrészébe, hogy az már kizárólag csak piszkolás céljából jár haza.
1: Piszok, féltéken, banda elajándékozza a macskájukat, inkább másnak adták csak, hogy nekem ne legyen.
2: Továbbá a társbérlőnő az adjunktus feleségének türkiszkék esti ruháját kiveszi a szekrényből, fölveszi, majd szó nélkül vörösborral leöntve visszahagatja a szekrénybe, amiért is az adjunktus felesége őszinte sajnálatára nem tud megjelenni a Magfizikus Kongresszus búcsúvacsoráján. És mindezt nekem elkékülve a dütöl, mint a Tudományos Akadémia hivatalos négynyelvű tolmácsának szemrebbenés nélkül angolra kell fordítanom. Szeretném tudni, hogy mit csinált volna az anyus.
1: Hogy én mit csináltam volna? Azt mondtam volna, hölgyeim és uraim, egy perc türelmet kérek, mindjárt mutatok én valamit.
0: Hosszú jó fekete ruhát hoz be.
1: Ezt megnézhetik az összes fizikusok. Csukott nyakú fekete zsebruha, sehol egy folt, sehol egy pecsét. Ezt hordom én, ha koncertre megyek.
2: Igazán, nem is volna rossz. De ha megengedi az anyus, én is mutatnék valamit.
0: A spanyol fal mögül előszedi a vörösborral leöntött türkiszkék kisestéjét.
2: Ezen nincs pecsét. És ezt az anyus viselte. Erre Szabó adjunktus a tanú.
1: Ha csak tanú kell, nekem is van tanúm. Miáú. Az már csak egészen mellékesen mondom. 20 éve, amióta ezt a kiütést kaptam tőle, nem ittam egy kocsvörös volt. Jó, hogy jött egész. Illus lányom jött föl, és arra lett kíváncsi, hogy melyik ruhát viseltem Csermelényi Viktor hangversenyén. Ez vagy ez? Na, mi történt? Csak bátran, mutass rá, ki vele?
2: Úgy látszik, ezen a világon mindenki hazudik. Kizárólag az anyusnak van igaza. Hát tessék!
0: Ölthöz vágja a türkiszkéket.
2: Ha ez még egyszer előfordul, és az anyus engem ilyen helyzetbe hoz, én leülök, és mindent megírok Gizanőnek.
1: Csak írjál neki, te! Te árulkodó pipera! Pipera! Írjál neked, szül az ember!
3: Múlnak a napok, és én nem kapok hírt, és nem tudok rólad sem. Pedig mi mindig tudtuk egymásról, mit csinálunk, ahogy a jobb kéz tudja, mit csinál a bal. Gyötör a nyugtalanság. Én sose éreztem ilyen tehernek a bénaságomat. Legszívesebben fölkelnék, elindulnék és hazarepülnék, hogy lássalak. Csak vigyázz, vigyázz!
4: Bocsásson meg nekem, asszonyom, hogy így ismeretlenül molesztálok. De én bennem a Gizanév olyan tiszteletet keltő, hogy csak hosszas tépelődés után mertem tollat ragadni. Én csak egy boldogtalan teremtés vagyok. Almási Mihály. akit nagy kanizsán szilveszter éjszakáján lökött az ura az utcára, mert megúszik. Erzsike szomszédságában lakom. Csak egy rabicfal választ el tőle, ami minden szó áthallatszik. Ha valamelyiknek szüksége van a másikra, csak kokog. Elalvás előtt Erzsike meg szokta kérdezni. Nem sír szegényre. Én válasz helyett legtöbbször csak nyávogok egyet. Mivel a megtévesztésig tudom utánozni az agyon kisek macskáját. Nem szeretnék önnek hihetséget okozni. De hát ki ez is fordulhat? Erzsike valósággal istenét jön. És a példaképének tekinti, mint ahogy én is őt. Hiszen mindent neki köszönhetek. Az uram, akit azóta kitettek a vasúttól, még a testi ruhaneműmet is csak a vállás kimondása után adta ki. Erzsike segített rajtam, amit sohasem felejtek el neki. Úgy tessék elképzelni, mintha együtt laknánk. Hiszen a másfél év alatt minden recsenésről, minden moccanásról megtanultam, hogy mit jelent. 4-5 nap óta Erzsike járkálni kezdett. 10 perceket, negyed órákat járkált föl, le. Föl, le. Időnként megállt, mintha eszébe jutott volna valami. Én persze nem tudhatom, hogy mi jutott eszébe, de a lelki állapotot ismerem. Az uram olyan ember volt, hogy egyszer megfogta a jobb karomat. Odaszorította a tenyeremet az ajtó félfához, és teljes erejéből rácsapta az ajtót. 7 helyen törtek el az ujjaim. Azóta is, ha sokáig írok vagy gépelek, teljesen hideg lesz és elhal a kezem. Ezért a vállalatnál egy svájci könyvelőgéphez ültettek. Amint csak érinteni kell a billentyűket. Feltűnt nekem, hogy Erzsike ma is sokat járkált, aztán átszólt, hogy öltözzek. Mi ugyanis együtt szoktunk bevásárolni a csütörtöki vacsorához, amikor egy világhírű énekes jár Erzsikéhez vendégségbe. Egyszer megfogta az orromban. Nagyszerű ember. Nem tudom, hogy van-e róla tudomása, de Erzsike a pasaréti hentesek réme. Nem akarok kitérni a részletekre, mert tudom, hogy milyen kifinomult gondolkodású, de ma nem ismertem rá Erzsikére. Meg se nézte a tyúkot, amit kapott. Ezt látva a hentes, aki gyűlöli Erzsikét, a legzsírosabb karajt akasztotta le a kampóról, de Erzsike ezt se kifogásolta. Még én mondtam, nem kövér ez egy kicsit, de ő csak legyintett. Így is túl jó neki, mondtam.
5: Amely táviratot szeretnék feladni. Lábam megdagadt, nem tudtam bevásárolni, vacsora elmarad.
4: Erzsike lábán, amennyire én emlékszem, nem volt észrevehető dagadás. Ebből az következik, hogy a lemondásnak valami más. Talán ugyanaz, mint ami a napok óta tett túljárkálás. Szíves elnézését kérem. A kezem elfáradt. Levelemet egy későbbi időpontban folytatom.
5: Előtt Orbán Béláné! Fél órával ezzel feladtam egy sürgőn Csermlényi Viktornak Budapest Bázák utca út, hát most töröltetni szeretném. Nem értem, kérem. De kérem, ez nagyon nagy baj volna. Hát nem lehetne valahogy utol érni. De mégis kihez fordulhatnék? Hát ez Orbán Béláné. Fél órával ezzel feladtam egy sürgőn Csermlényi Viktornak Budapest Bázák utca út, hát most töröltetni szeretném. Nem értem, kérem a kisasszony, aki felvette, azt mondta, hogy önhöz forduljak. Micsoda beszéd, ez muszáj, mindent el kell követni. Ez eljön biztonság, és fel fogom jelenteni a postát. Jó van, köszönöm. Hello, Orbán Béláné, fél órával ez volt feladtam, és sürgőn, Csermelényi Viktornak, Budapest Bázák utca út, kérem, ez az 5. szám, amit fölhívatnak velem. Nem szabad, hogy megkapja életkérdést, amiből tragédia lehet, mint ember az emberhez fordulok önhöz. Hát persze, hogy tudom a szöveget. Lábam megdagadt, nem tudtam bevásárolni. Vacsora elmarad. Mit tetszik mondani? Nem vicc, véresen komoly. Elvtársam, egy ember életéről van szó. Igazán, nagyon szépen köszönöm. Igazán köszönöm. Én mindig tudtam, hogy a Magyar Posta milyen kiváló intézmény. Még egyszer hálásan köszönöm. És ha bármikor viszonozhatom, állok rendelkezésére. Orbán Béláné, Csatárka utca 20.
4: Asszonyom, legyen erős. Sajnos volt alkalmam kitapasztalni az elmezavar legkülönbözőbb változatait. Az uram, akit azóta eltávolítottak a vasút kötelékéből, egyszer egy jegylyukasztóval támadta meg egy ittas kollégáját, és több helyen átlyukasztotta a fülét. Azóta munkaterápiás eljárással kezelik erdőirtásra, ami természetének a legjobban megfelel. Én nem szeretnék önnek ijegységet okozni, de mint az én imádott Erzsikémnek is meg akarna zavarodni az idegrendszer. Tegnap, azóta még nem volt alkalmam befejezni ezt a levelet, Erzsike nagyban készült a csütörtöki vacsorához. Én szokás szerint segédkeztem neki. 50 fánkot csütöttünk. 7:30 Erzsike bement átöltözni. 8:00 szokás szerint leszűrtem a tyúklevest, kialáztam belőle a máját, amit egy kis külön levessel, egy kis külön lábosba raktam. Ez a nagy művész él hal a csirke máért.
5: Hát a viszont maga az 8:00, és maga még otthon van, hát azokból a fánkokból, amelyekre a gyönyörűség ránézni, 10 perc múlva töpörtyű lesz. Miféle pamutifor? Magának a pamutifor kórusa fontos.
0: Leteszi a telefont, kirohan a konyha felé.
4: És ezután elszabadult a pokol. Erzsike égő szemmel, reszkető szájjal rohant a konyhába. Elkapta a porcelántálat, lábával berúgta a fürdőszobajtót, és az összes fánkot, 50 darabot belezúdította a klozetba. Aztán meghúzta a vizet, és amíg a fánkok ott ugráltak a vízsugárba, Erzsike haragtól elfúló hangon beleüvöltötte: dögölj meg, vén disznó! Dögölj meg, vén disznó. Egészen addig, amíg az utolsó fánk is el nem tűnt. Akkor aztán visszajött a konyhába a tyúklevesét. Ezt azonban, bár nem vagyok erőszakos természetű, sikerült megmentenem. Ekkor vettél.
5: Ne állj itt! Öltöz fel, menj le az utcára, és feküdj le az első férfinek, te hülye!
4: Feküdj le az első férfinek, te hülye. Ezt kellett megérteni. Nekem, akinek kell lemondanom. A másfél év alatt egyetlen férfi látogatója se volt. Asszony, mentsük meg ezt a drága lényt, akinek én, mint életem megmentőinek örök és forró hálával tartozom.

0: Izám, ez fantasztikus. Te, akit egy szilárd 20 évvel ezelőtt csak nem teljes magányra ítélt, jobban keresztül látsz egy embered, akit még csak nem is ismersz, mint én, aki nap-nap után együtt vagyok vele. Milyen igazad volt, az a hangverseny kinyitotta a szememet. Üdvassága úgy hazudik, mintha könyvben olvasná. Hogy jöttem rá? Figyelj! A koncert után azzal próbálta szédíteni Viktor, hogy az ő ura zeneesztét a Kanadában. 20 másodpercig én is elhittem. Aztán kezdtek eszembe jutni a dolgok. Az ostrom, a pince, a káosz doktor fúrószéke, ami egész nap benne ült. Azt hitte, hogy az oroszok azért csinálták a háborút, hogy az ő rozzant fúrószékét hazavidék a Kremlbe. De még más is eszembe jutott. Mi nekünk az ostrom alatt, az óvóhelyen, úgy szólván alig volt élelmiszerünk. Paula kínált meg néha valami ételmaradékkal, ami különben rábüdösödött volna, mert az én szegény, drága, jó, élhetetlen uram mindössze néhány tetanuszt és 500 ultraszeptilt hozott magával a janicsári patikából. Na de épp, amik az ultraszeptilnek kezdett fölmenni az ára, nyoma is veszett, és biztos, hogy nem egy zeneesztét alopta el. Mert ha mutatsz nekem egy zeneesztétát, aki egy fölirat nélkül üvegben megismer az ultraszeptilt, akkor én leveszem előtte a kalapomat. De ez még mindig nem elég. Azt is megpróbálta nekem bebeszélni, hogy nem ő kezdett ki Viktorral, hanem Viktor ő vele. Viktor, akit pillanattal se lehetne lerobbantani rólam. Állítólag megtámadta a taxiban, és úgy össze-vissza fogdosta, hogy meg a sofőr is mindontalan hátra nézett. Most szólj, ez ő, akiért megőrülnek a férfiak, Miss Arizona. Az ő epeköves, aortatágulásos, műfogsoros szexepíliével. Hogy szétve a tű.
1: De azért tudok magamra vigyázni, ne félj, Gizám. Minden nap 5-től 7-ig ott ülök vele a narcizba. Mosolygok, megdicsérem az új ruháját, zenéről csevegek.
0: Még csak azt kellene, hogy azt képzelje, hogy féltékeny vagyok. Egyébként nem az én memóriám hagy ki, hanem a tiéd. Lehet, hogy mi azon a bizonyos fényképen szegény, drága jó apánkra vártunk, illetve a kocsijára Szolnokról jövet. De akkor te megfeledkezel Szántó doktorról, őt pedig azért vitték el létáról, mert a vörösök szétverése után egy csomó sebesültet a padlásán rejtegetett. Ami szegény jó drágánk, az ő vita és sakkpártneri.

0: Kireg még egy szimplát?
1: Asszonyom, nem inna egyszerre csészeteját. Ma mindenki kávézik, na és mi az a kávé, az ember megissza és vége? Egy csészeteje a szertartás, az ember eljátszadozik vele, megkóstolgatja, azzal is múlik az idő.
0: Magánál hány óra van fél hét?
1: Fél hét. Hogy magam ilyen türelmes asszonyom.
0: Mit csináljak, ha ilyen pontatlan barátnőm van? Kérdem, hogy sose késik ok nélkül. Neki mindig közben jön valami.
1: Mostanában.
0: Mostanában?
1: Nekem nagyon rosszul tud esni, hogy régi vendégünk hűtlen lesz hozzá. Tetszik még emlékezni arra a szőke kávéfőzőnőre. Elsőjén áthelyezték Budára, napokba visszajött a fehér köpenyért, és azt mesélte, hogy Paula nagycsát biztosan fogod magának valakit. Minden nap ott ülnek egy boxban összebújva.
0: Ez lehetetlen.
1: Hát én sem akartam elinni, hát ez mégiscsak furcsa egy ilyen korú bőr. Én szememben már gusztustalan, hát nincs igaza?
0: Te igazi. Ez már gusztustalan. És már figyelj, Gizám, hogy mi történt. Rögtön elrontam Paulához, mint rendesen a fogorvosnő nyitott ajtót. Paulához kérdezte barátságtalanul. Azt hazudtam, hogy a fogam fáj, amitől mindjárt barátságosabb lett. Egy perc múlva már Kausz doktor fúró székében ültem, és csak egy szőttessel elfüggönyözött ajtó választott el Paula szobájától. Épp áthallottott valami röfögészterű hang, ami csak Viktortól eredhetett. A doktornő fúrni kezdett. A szavak nem hallatszottak át, részben a szőttes, részben a fúró zúgása miatt. De úgy látszik, működik bennünk valami jelzőberendezés. Ismert Gizám, rajtam sokáig nem látszik semmi. Nálam bárhatlanul jön a robbanás. El fogsz ítélni. Sajnos, elég erélyesen félrelöktem a doktornőt. Aztán letéptem a szőttes, amit szintén sajnálok. Aztán benyomtam az ajtót, és ahogy sejtettem, a legjobb pillanatban toppantam be. Nem állítom, Gizám, hogy nyugodt lettem volna. De ha nincs az a leveszöltség, talán meg tudtam volna zabolázni magam. Az asztalnál levelőnyi szalvétába csomagolt pocakjával ott ült az a vén Schindler, és kies hörgések és nyögések közepette nézte, hogy Paula kimeri neki a levest. Nem ért meglepetés, abban még nem kell belehalni, hogy egy nyugdíjas operaénekes gyomlevest eszik. De mikor azt láttam, hogy ez a nő, akit én istenítettem hetek, sőt hónapok munkájával, kileste az én legféltettebb titkaimat, akkor elvesztettem a fejemet. Tudnod kell, Gizám, hogy Viktor szűrve szereti a levest. Úgy szereti, hogy egy kis lábasba külön félre legyen rakva a csirke mája, és egy tálon, szintén külön, a zöldség, a zúza, a nyaka, meg a grízgaluskám. Ezt a tálat megláttam, fölkaptam, ráborítottam Paulára, aki sikoltozva kirohant egy kis tapétaajtón, miközben potyogtak róla a grízgal. Én ezt a nőt aznaptól fogva nem láttam. Ismersz, Gizám, mihelyt kiadtam a dühöm, lehiggadok. Merem állítani, hogy a következő percekben remekül viselkedtem, még te is elégedett lettél volna. Volt egy bizonyos helyzeti előnyöm, mégpedig az, hogy Viktor nagy hirtelenében nem bírt a székből felállni. Megvan az a csúnya szokása, hogy evés közben kilép a cipő. Úgy látszik, elrúghatta valamerre, harisnyában meg szégyen.

Ez mutatkozni. Láttam, hogy keresi a lábával, de nem találtam. Én pedig fölényes hangon, majdnem nyájasan azt mondtam. Sajnálom, hogy Kausné ő nagysága nincs jelen. Önt azon a kedves uram, a jövőben nem ismerem. Azt a liegés és kapkodást, azt látnom kellett volna. Azt mondta, hogy én félre magyarázom a helyzetet. Könyörgött, hogy hallgassam meg. Én ön sajnálom, feleltem neki, de kénytelen vagyok felszólítani a jövőben. Kímélje meg a látogatásaitól. Azt mondta, hogy nem bír élni nélkülem. Ez persze jól esett, de szerencsére nem szédültem meg. Emlékszem, még a kezemben tartottam a szőttest. Olyan nyugodt voltam, hogy szépen összehajtogattam, letettem, a doktornő szíves elnézését kértem, és emelt fővel kimentem.

0: járkálsz.
1: Nem igaz!
0: Föl vagy dulva, minden percben megváltoztatod az elhatározást.
1: Ez nem igaz az egész.
0: Néha úgy viselkedsz, hogy az már az idegbaj határás.
1: Honnan tudod, besúgóid vannak?
0: Besúgónak elég nekem a te leveleid összevetve.
1: Én már ilyen vagyok, Gizámbelem, hiányzik a te nyugalmat fölényed. 20 éves koromban is kapkodtam.
0: Volt időd leiggadni. Te már elmúltál 20 éves, Erzsi.
1: Ezt mire mondod ki?
0: Semmire.
1: Megérzésedre volt valami élet?
0: Milyen élet?
1: Azt szeretném tudni?
0: Rendben van. Légy szíves, felej nekem őszintén. Te beleszerettél ebbe a cseppürágóba?
1: Visszautasítom.
0: Mi?
1: Világhírű művészről nem lehet ilyen hangon beszélni.
0: Ne lovagolj most a hangomon. Igen vagy nem?
1: Nem.
0: Sajnos ez nehéz elhinni.
1: Tudom, na jól, nem szoktam hazudni.
0: Erről nem vagyok meggyőződve.
1: Rajta kaptál már engem hazugságon?
0: Hagyjuk ezt.
1: Ne hagyjuk. Ünnepélyesek, jelentem, nem vagyok szerelmes termlényébe, gyűlölöm. Sőt, utálom, az egész lénye idegen tőlem, mohó, önző, immorális, mint egy vadállat.
0: Az előbb, mikor szörnyetegnek nevezte, megsértődtél.
1: Szörnyetek is, vadállat, az kettő.
0: Mi a különbség?
1: Van különbség.
0: Na ne ezt vitassuk. Ha már a legjobb barátnődben is csalódtál, ettől az embertől pedig szabadulni akarsz. Miért nem teszed meg azt, amire kérlek?
1: Engem ide 1001 szál
0: köt. Mik azok a szálak?
1: 1001.
0: Paula nem. Viktor sem. Egérke meg a lányod. Ezek is csak nagyon vékony szálak.
1: Sok vékony szál együtt, egy erős.
0: Vagyis mégis nekem van igazam.
1: Miben édesem?
0: Abban édesem, hogy te halálosan szereted ezt a Cserményi Viktort, de a barátnőd, akire olyan büszke voltál, elcsavarta a fejét. Mindenki elhagyott. És te most kétségbe vagy esve?
1: Erre a lázálomra már nem is felel. Viktor, a múlt csütörtökön a legjobb hangulatban itt vacsorázott, ennél az asztalnál ülök.
0: Mi volt a vacsora?
1: Szokásos és fánk.
0: Megette?
1: Azt hittem, még marad másnapra az adjunktuségnek. Utolsó szemig megette a fánkot.
0: Erzsi.
1: Mit akarsz?
0: Megmondtam már.
1: Tavaly se kaptam útlevelet.
0: Most Nisitől veszi a műanyag szálat a magyar állam. A múlt héten telefonált egy miniszterhelyettes. 3 nap alatt kaphatsz útlevelet.
1: Nem bírok elmenni.
0: Együtt élhetnénk.
1: Tudom.
0: És mindened megesz.
1: Elhiszem.
0: Egy józan érvet mondj, egy elfogadható magyarázat.
1: Mióta beszélsz?
0: Mondta már, hogy ez nem számít.
1: De várok egy telefon.
0: Milyen telefon?
1: Egérkének egy sürgős kalap megrendelése.
0: Gondolj meg végre az állapotodat. Mi vagy te otthon? Cselét!
1: Inkább ott legyek cseléd, te nálad!
0: Most nem szépen beszélünk egymásra. Nem, én vagyok a hibás. Nagyon ideges vagyok.
1: Miattam nem.
0: Nem, nem te miattad.
1: Csak nem rosszabbodott az állapot.
0: Nem, nem rosszabbodott. Ugye tudod ki Rauschenik professzor?
1: Igen, az orvosok.
0: Most Frankfurtban az ő vezetése alatt nyílt egy szanatórium, amilyen nincs több a világon. Nem is a felső 10 000-nek, a felső 500-nak. Vasárnap elmentünk misékkel megnézni.
1: Csak nem akar megoperálni, de el van roncsolva a főidegen.
0: Rauschenik azt mondja, próbáljuk meg.
1: Stig doktor bácsi viszont azt mondta, hogy erre nincs segítség.
0: Rauschenikot hívták Stalinhoz.
1: Te kinek hiszem?
0: Rauschenik a ház barátja. Itt fontosak a kapcsolatok. Mindenki figyeli, mit csinál a másik. Van, amikor jó módon a spórolás, van, amikor a pénzkidobás. Ilyenkor nem lehet nemet mondani.
1: Ne hangos senkire. Azt tedd, ami neked a legjobb.
0: Nekem az lenne a legjobb, ha te ide jössz hozzám.
1: Ne kérdezz tőlem.
0: Én még soha nem kértem tőled semmit.
1: Azt hiszed, hogy szükséged van rám, pedig csalódnál benne.
0: Mi mindig megértettük egymást.
1: Az akkor volt vizám. Most már vannak pontok, ahol nem találkozunk.
0: Mondj ilyen pontot.
1: Apa.
0: Ez nem telefon.
1: Apát véresre pofozták a különítményesek, Gizám.
0: Ez nem telefon.
1: Azt, hogy a vörösök lőtték le, csak kitaláltuk, különben nem kapott volna annak idei nyugdíjat a mama.
0: A saját érdekedbe kérlek, hagyd abba!
1: Apán, mint mártír van leírva vagy könyvben.
0: Milyen könyvben?
1: A fehér terror rémtette Jászlancskó Szolnok vármegyében. Létai csak ő volt, és dr. Szántó Miklós.
0: És a könyvben nem lehet hazudni?
1: Mi hazudtunk, és te elhitted, amit kitaláltunk.
0: És ha így volt? Ha megverték, mit kaptál érte? Szóba állt veled valaki?
1: Senki.
0: Hát akkor mit akarsz? Apánk emlékét akarod őrizni otthon?
1: Itt akarok felfordulni, Gizám.
0: Nem értjük egymást.
1: Nem nagyon.
0: Hát akkor mit csinálunk?
2: Nem tudom.
0: Isten vele.
2: Most már elárulom. Viktor jött akkor Szolnokról. Őt vártam azon a képen. Őneki örültem, ő felé rohantam. Azon az estén lettem az övé, és bevallom, azóta viszonyom volt vele Létán és Pesten is, lánykoromban is, asszonykoromban is, egészen addig, amíg szegény drága jó Bélámat le nem hozták a műtőből. De amikor az ágyán fölébredt az altatás után, és az első pillantásával engem keresett, akkor bőgni kezdtem, nem engedtem többé magamhoz nyúlni, de még mindig őt szerettem. Nem éltem volna túl az elvesztését. Az ölelések helyét a vacsorák foglalták el. Rondán evett, úgy evett, mint egy fuldokló, az én főztömet ette. Még a belásárlásban is volt valami öröm fogni azt a húst, azt a zöldséget, amit ő fog megenni. Hülyeségeket beszélek, de ilyen hülyén szerettem. A nagy hasát is szerettem, a nevét is szerettem, de nem csak a Viktort, de minden szót, ami Viktorra emlékeztetett. A háborúban talán csak azért drukkoltam az angoloknak, mert Churchill V betűt mutatott a németeknek. Most azt kérdezett, olyan őrületet szeretted, hát hogy tudtad ezt még önmagad előtt is letagadni? Ne kérdezz, le tudtam tagadni. Igaz, hogy csak a mai napig tudtam letagadni.
0: Megrémülök tőle. Mi vagyunk az a két nővér, akinek nincs a másik előtt titka? És mit rejtegetsz még magadban, amiről nem tudok? De inkább nem kérdezek semmit. Nehogy még jobban felszakítsam a régi sebeket. Talán így volt jó, hogy most mégis elmondtad, ami kikívánkozott belőle. Talán most megkönnyebbültél. Talán most megnyugodtál. Talán ez volt az ára, hogy ettől az emléktől megszabadulj.
2: Jól mondod, Gizám. Befejeztem. Vége. Ezt a szót Viktor most hallott tőlem utoljára. Holnap én se fogok már emlékezni rá. Köszönöm, hogy a segítségemre sértél.

0: te vagy az, drága Ádikám? Viktorral szeretnék beszélni. Ki nincs otthon? Hogyhogy nincs otthon? Ilyen időben a te fiad ember emlékezet óta otthon szokott lenni. Jó, majd felhívom később. Letagadt a vényteg. Attól fél, ha még egyszer beszélek vele, hát csak a fiút is beszélni fogok.
1: Kezicsókolok. Én Fodor Panni vagyok, a Pamutgyár gyermekkórusából, és a művész bácsival szeretnék beszélni, mert nagyon fáj a torkom. Nincs otthon.
0: Nincs otthon, na megállj. Egérke, gyere csatát! Lehet, hogy megismerte a hangomat. Most nem érek rá. Na ne rémüldözz! Gyere, gyere, gyere! Fog, neked csak annyit kell mondani, hogy kérem szépen, Cserményi művész urat a telefonhoz vele, már én fogok beszélni.
2: Hát én nem is tudom, hogy hogy kell egy ilyen nagy művész urral beszélni.
0: Hús, mondtam, hogy ő vele, már én fogok beszélni, gyere!
3: Haló? Kérem szépen Cserményi művész urat a telefonhoz.
2: Igen is kérem. Értem, kérem. Igen is kérem, meg fogom mondani. Igen is kérem.
1: Miért tetted le a telefont?
2: A művész úr nincs otthon. És a művész úr mamája azt üzeni Erzsikének, hogy ne tessék többet elváltoztatott hangon telefonálni.
0: Tudtam, hogy hazudik. Viktor ilyen idővel az ő légszomjával nem megy el hazuról. Én pedig, azt te tudod, drága Gizám, legjobban semmit se gyűlölök úgy, mint a hazugságot. Elindultam a Váltak utcába, ott laknak egy magas földszintes házban, mely azonban oly alacsony fekvésű, hogy a túlsó járdáról Lábujjhegyre ágaskodva be lehet kukucskálni. Végre láthattam őt. Alsó nadrágra vetkezettem, feküdt egy pamlagon, és egy parányi kis ventilátorral hűtőzködött. Már nagyon régen nem láttam levetkőzve, azóta még jobban meghízott, én meg se próbálok objektív lenni, mert akkor azt kellene mondanom, hogy úgy feküdt ott, mint egy nagyobb méretű hússzállítmány. Én mégis olyannak láttam, mint egy görög isten. Bennem egyszerre úgy megfájdult minden, hogy alig bírtam a sírást visszatartani. Körülbelül egy fél óráig álltam ott, mert vártam, hát ha Viktor az ablakhoz jön és inthetek neki, sajnos nem mozdult. Szerencsére épp a lakással átelemben felfedeztem egy nyilvános telefon, bementem, tárcsáztam. Ha láttam, hogy az anyja jön a telefonhoz, akkor visszaakasztottam a hallgatót. Ismersz, Gizám, milyen szívós tudok lenni. Bemaradtam a fülkébe. Nem tudom, mennyi ideig vártam, de végre megmozdult Csíp Bruckner Adelaida. Fölkelt, átment a szobán, és egy tapéta ajtó, meg alkalmasint a WC-ben nyílt, eltűnt. Rögtön tárcsáztam, hogy érzed, ez a bestia még a WC-ből is kirohant. Körülbelül egy fél órát még ott álltam, aztán az utolsó busszal hazamentem. Akkor beléptem a szobámba, körülnéztem. Te jutottál eszembe. Te érezhetted így magad, amikor Misi fiad levitt a családi kriptába. Csak hogy én élve vagyok ide zárva. Itt a telefon. Nincs, akit fölhívjak. Lent az utca. Nincs, hová menjek. Paulát próbálom láb alul eltenni különféle halálnemekkel.
4: Fél lábára fölveszi a magas szárú cipőt, a másikon marad a papucs.
0: Csak egy nagy vérfolt marad a helyen.
4: A Csermlényi lakás előszobájában Csé Bruckner Adelaida fogadja Orbánnét.
5: Fiad jött. Fogadni mernék, hogy nem hozzám. Régebben legalább meglátogattál néha, most meg éjszaka itt tolálkodsz az ablakunk előtt. Mi történt veled?
0: Viktorral szeretnék beszélni Árpi.
5: Tudtam már, te szakítottál vele.
0: Épp azért.
5: Ha nem tudnád, ki kellett hivatnom hozzá a körzeti orvos. Egyik injekciót kaptam másik után. Most, amikor végre megnyugodott, nem engedem őt újra felizgatni.
0: De nem izgatom fel Árpikkal.
5: Én tulajdonképpen nagyon meg vagyok elégedve a fejleményekkel.
0: Milyen fejlemények?
5: Ne gyere közele, fiacskám! Félek a bacillusoktól. Egész életében te voltál a fiam rossz szelleme. Sajnos ő olyan, mint egy gyerek, nem tud ellenállni a kínálás.
0: Ez tévedés, én sose kínáltam Árpikkal.
5: Minden csütörtökön megtömted, mint egy libát, pedig nem szabadna híznia, és azok az éjszakai telefonok, amikor aludni kellett volna. Ne akarj vele beszélni, fiacskám! Úgysem másíthatod meg az elhatározását.
0: Milyen elhatározását?
5: Ne gyere közelebb! Én csak egyet szeretnék tudni, fiacskám. Mit akarsz te tulajdonképpen Viktortól?
0: Szeretem.
5: Őrült!
0: Ne beszélj velem ilyen hangon, Árpika, jó?
5: Hány éves vagy, de voltak éppen, fiacskám?
0: 62 leszek.
5: 62 leszek. Aha! 62, te csak szeretnél lenni, fiacskám. Azt hiszed, nem tudom, mikor születtél. Cipő van a lábadon, vagy papucs?
0: Papucs van a lábamon.
5: Cipőt se tudsz húzni, de ide jössz, hogy felzaklasd ennek a szegény fiúnak a fejét és a szívét. Mindig ilyen voltál, izgalom, kavarodás, ez volt az életed.
0: Csak 10 percig szeretnék vele beszélni át.
5: Ha igazán szereted Viktort, akkor most félre kell állnod az útjából.
0: 5 percig.
5: Tönkre akarod tenni a boldogságát? Ne szégyűdj, mintha nem tudnád!
0: Miről kellene tudnom?
5: Azt, hogy a fiatalok nem szóltak neked?
0: Miről?
5: Hogy összeházasodnak!
0: De szóltam.
5: Lehet, hogy nem fog jól esni, amit mondok, de én... Nagyon elégedett vagyok. A barátnőt pont az ellentéted, egy nyugodt és nyugalmat árasztó asszony. Ne gyere közelebb!
0: Akkor is akarom!
5: Mit akart akkor is?
0: Jobban van még egyszer Viktorra beszélni!
5: Nincs itthon!
0: Hallom az iállást!
5: Nem jól hallod!
0: Megnézhetem?
5: Elmentek pillanat hasmelegítőt venni!
0: Bemehetek a szobájába?
5: Miért? Nem hiszel nekem?
0: Szeretnék bemenni a szobájába!
5: Parancsolj,
0: drágám!
5: Nem jó? De? Jó. Ne add nekem itt a bankot, adok egy nitro mindet.
0: Az se kell.
5: Kaphatsz glükféle asztma cigarettát.
0: Nagyon kedves vagy, nincs szükségem semmire.
5: Látom megsértő célt, pedig egy teleti jó orvosságom van.
0: Én nem szedek gyógyszert, nekem ugyanis nincs szervi bajom! Hát, Orbán Béláni. Igen, Orbán Béláni a Csatárt utcából. Kedves doktornő, bocsánatot kérek a zavarásért. De azért választottam ezt az időpontot a telefonálásra, mert tudom, hogy Paula ilyenkor egy budai eszpresszóban található. Megkérem, szíveskedjék neki átadni egy üzenetet, csak annyit, bármi történjék is, Paula ne okolja magát semmiért. És legyen szíves azt is közölni vele, hogy ő egy sokkal kisebb kaliberű valaki, hogy sem bármilyen szerepe lehetett volna az én életemben, és ugyanez vonatkozik egy harmadik személyre is. Paula tudni fogja már, hogy kiről van szó. Az a bizonyos harmadik személy, ezt közölje kérem Paulával, nekem a semminél is kevesebbet jelentett. Igen, kérem, a semminél is. És nagyon hálás lennék, ha tudatnál Paulával, hogy milyen higgadt és objektív hangon beszéltem erről a kapcsolatról, és mondja meg neki, hogy sok szerencsét, boldogságot, jó egészséget, igen kérem, legfőképpen jó egészséget kívánok, őszinte szívvel, mindkettőnknek.
4: Késő este Ilusséknál.
0: És fiam, te már aludtál ilyen korán?
6: Igen, korán kell lefeküdnöm, mert nagyon korán kell.
0: Én nem akartalak fölzavarni, csak erre jártam, gondoltam, fölugrom, és kérek Józsitól, Egy jó altatót.
6: Altatót? Anyusom?
0: Nem tudok elaludni. Adj el, amit fiam, sítse vagyok.
6: Józsi nincs itthon, és az összes orvosság a fiókjába van.
0: Akkor megvárom.
6: Ne tessék megvárni. Beírták egy sürgős műtétre. Felhívott a főnővér, és azt mondta, hogy késő éjszakáig el fog húzódni a műtét. Mama, kérem, tessék csak visszajönni.
0: Mit akarsz?
6: Mi baja van az anyusnak?
0: Nekem semmi.
6: De hát hogy néz ki?
0: Ahogy mindig kinézni szoktam.
6: És mitől ilyen karikás a szemem?
0: Hagyjál békét, máskor meg azzal jössz, hogy miért van kifestve a szemem.
6: Mert a kifestett szem nagyon rosszul áll az anyusnak.
0: Jobban tennéd, ha te is festenéd magad.
6: Én fodrászhoz se járok, pedig reggeltől estig dolgozom. Magam mosom, mégis rendes a hajam.
0: Egy fej káposzta is azt hiszi magáról, hogy szép.
6: Az anyus nem tudja, hogy maskarát csinál magából?
0: Szerinted? Aki elmúlt 61 éves, csak úgy nézhet ki, mint a halál?
6: Az anyus nem 61 múlt, hanem 65 lesz.
0: Ezt a megjegyzést, amiben benne van az egész alamusziságod. Egyszer, amikor már késő lesz, nagyon meg fogod bánni.
6: Nem fogom megbánni, hogy óvni akartam az anyámat a nevetségességtől.
0: Kíváncsi vagyok, melyik úr nevetségesebb?
6: Ki szerelmes Cserményi Viktorba? Én vagy az anyus?
0: Te biztosan nem, mert egy darab fülzsír nem lehet szerelmes.
6: Összetett kézzel könyörgök. Rúgja ki végre azt az otromba csepürágot, nem elég, hogy tönkretette a fiatalságát, az öregségét is ő roncsa meg?
0: Egész.
6: Hiszen már cipőt se tud húzni az anyus.
0: Egész életemben csak jótkodtam tőle.
6: Mindenkit becsapott, mindenkinek hazudott, és azt, amit mindenki tud, csak az anyus nem akarja tudni.
0: Ha hazudott csak azért, hogy megkíméljen a rossztól, a csalásai csak kis csalások voltak, ami a nagy darab ember olyan nagy hűség, és olyan nagy szív.
6: Ha ezt egy 20 éves lány mondja, akkor meghatódom a tiszta naivitását. De ha egy öreg asszony szájából hallom, a rosszul létfogát.
0: Engem is! Ha egy lány így beszél az anyjával.
6: Higgy el, anyus, nem szívesen teszem, mit csináljak? Az, akitől segítséget vártam, cserben hagyott.
0: Kitől vártál te segítséget?
6: Mindegy, ha ezt nem sikerült.
0: Akkor is tudni akarom.
6: Valakitől, akit az anyus hallgat.
0: Micsoda? Te árulkodni mertél Gizának?
6: Csak ismerkedtem a helyzetet.
0: Egész életedben alamuszi voltál. Mit válaszolt?
6: Szokásos, mély értelmű bölcsesség.
0: Mutasd!
6: Nincs.
0: Nem mered megmutatni!
6: Eltéptem, hogy Józsi meg ne lássa, ha megvolna, miért nem mutatnám meg?
0: Azért, mert Giza téged se nagyon szeret.
6: És kit szeretett az anyus ezen a csepülágon kívül?
0: Mindenkit! Még téged is! Amíg kicsi voltál.
6: Hiszen még szoktatni se volt hajlandó.
0: Apád szigorúan megtiltott a bolondja volt szegénykém a mellemnek.
6: Mit érdekelte anyust az apám? Anyust, még a gázolás után se tudtuk.
0: Ott voltam, amikor lehozták a műtőből.
6: Talán akkor is a Viktoriával szórakozott.
0: Rám nézett szegény, aztán elvesztette a beszélgetést.
6: Miért nem akar anyus a saját emlékeivel szemben?
0: Ha újra kezdeném, másodszor is minden ugyanígy csinálnék.
6: Úgy élne, ahogy élt.
0: Így volt szép.
7: Kedves Ilus, azt írott, hogy én vagyok az egyetlen, akire Erzsiúgom hallgat. Nem tudom, hogy ez igaz-e. És azt se tudom, hogy akarom-e egyáltalán, hogy hallgasson rám. Én azt hiszem, te félreismered a mi valódi erőviszonyainkat. Én anyádat mindig magam fölött állónak éreztem. Hiába éltem én biztonságban, vőségben, nyugalomban. Én még akkor is fölnéztem anyádra, mikor kapkodni, fuldokolni láttam. Mert míg én két megoldás között mindig a kényelmesebbiket választottam, anyádnak volt mersze vállalni a kockázat. Boldogult férjem, aki nagy vagyon ura volt, egész életében rettegett, hogy eltalál úszni ez a vagyon. És Misi fiam is ennek a szorongásnak az áldozata. De anyád soha se rettegett. Ő mindig vállalta bármi áron az igényeit. Cserményi Viktort én alig ismertem. Anyád mindig dugdosni próbált előle. Lehet, hogy csepülágó. És minden bizonnyal joggal félted őt tőle. Én is féltem őt. De ugyanannyira irigylem is. két béna lábammal félhalott vagyok egy olyan élet végén, amit csak félig volt bátorságom élni. Ezek után mit mondhatnék a húgomnak? Óvakodj a csepürágótól? Kövesd az én példámat, kerüld a veszélyt, igyekezz te is fél életet élni? Ehhez inkább neked üzenem, lányom. Próbáld anyád sorsából megtanulni, ami egy másik ember sorsából megtanulható. Sajnos én sose követtem el hibákat. Életem téli álom volt, mert féltem a hidegtől.
4: Késő éjjel Orbánné egy széken kucorogva bóbiskol Iluséknál belép Józsi.
8: Mi az, mama? Eltetszett aludni?
9: Úgy látszik.
8: Egy perc alatt ezen a kényelmetlen széken. És még maga kér altatni.
9: Nem tudok elaludni. Add ide, fiam, utána itt se vagyok. Remélem, valami jó erőset adtál.
8: Igen, mama, nekem bezzeg nem lesz szükségem altatóra.
9: Köszönöm.
8: Akar látni embert állva elaludni?
9: Elhiszem, fiam, hogy fáradt vagy.
8: Legalább sajnáljon egy kicsit.
9: Sajnálok, fiam.
8: Puszi.
9: Szenvedek.
8: Mama, kérem, tessék csak visszajönni.
9: Mit akarsz?
8: Mi baja van a mamának?
9: Nekem semmi.
8: Nem sárfalt maga egy kicsit?
9: De, hogy mindig így nézek ki.
8: Hát akkor miért nem tud aludni?
9: De nem tudom.
8: És ezen a kényelmetlen széken tudod? Nem beteg, mama?
9: Nem.
8: Nincs baj?
9: Nincs.
8: Isten bizony?
9: Isten bizony.
8: Akkor jó. Tessék verni és tessék visszaadni azt az altatót. Adok egy sokkal erősebbet.
4: Kicseréli a két tubust.
9: Nagyon szépen köszönöm.
8: Jó éjszakát.
9: Hogyan, drágám? Viktor egy vén hólyag, Paula pedig még nála is üresebb, kifújt tojás. Nem képzeled, hogy két ilyen senkiért, akikhez már régóta semmi közöm, csak egy rossz percet is csinálok magamnak. Kész nevetség. A mindenit. De be van tagadva.
4: Nagy nehezen lecipálja lábáról a cipő. Az egész tubus altatót beleünti egy bögre vízbe, elkeveri az ujjával, majd megissza.
9: Na. Rohadt. Keserű vacak.
4: Hanyat fekszik, összekulcsolja kezét, de hiába, nem jön se halál, se álom.
9: A kutya mindenit, mi lesz már? Na. Jaj. Háló! Na, asszonyom, maga a lehető legrosszabb percben telefonál. Beszéljünk, asszonyom, magyarul! Azt a kalapot, amit a barátom kétszer is átigazított, maga végül is átvette, kifizette és hazavitte az, hogy túl sportos, bennünket már nem érdekel. Én tudom, hogy a múltban mindig kihasználta a barátnőm nagyfokú akarat gyengeségét, ezúttal csalódni fog. Mert lehet, hogy hajlandó lenne még egyszer átigazítani ezt a kalapot, de megnyugtatom önt, asszonyom, hogy én is ott leszek. Lanchos dög. Na végre zsírt vagyok. Most elmondom, hogy milyen szép temetésem volt. Amikor megöregettem, eléggé megnyúlt az arcom, az orrom meg valahogy kiegyenesedett, és ennek a kettőnek együtt az lett az összhatása, mintha szigorúan néznéd mindenkire. Amikor meghaltam, ez a szigorúság, mint egy varázsütése leolvadt rólam. Még Ilus lányom is többször elmondta, szegény, most tényleg csak 61-nek látszik, Még annyinak sem, mondta a házmesterné. A homloka olyan sima, mint a márvány, mondta Mistótné a tejcsarnokos nő. Hogy került oda Mistótné? Na mindegy. A szobám tele volt ismerősökkel, mind sírtak, zokogtak, a kezüket tördelték, fölém hajoltak, mintha mondani szeretnének valamit, de persze akkor már késő volt, nem mondhattak semmit. Utolsó utamra rengeteg ember kísért el, csak úgy feketé lett tőlük a temető. Sose hittem volna, hogy ennyien fognak megsíratni. A gyászmenetet Giza néném nyitotta meg, bár sejtelmem sem volt, hogy kisürgönyözhetett neki, mert amikor híre ment, hogy öngyilkos lettem, mindenki elvesztette a fejét. Misi fia hozta haza repülőgépen, ő tolta a tolókocsit a halottas kocsi mögött. Azt is csak Giza néném intézhette el, hogy szegény drága jó férjem mellé temessenek. Amikor leeresztették a koporsót, egy kis összevisszaság támadt, mert Csernényi Viktor, akit eddig senki se látott, lögdösődni kezdett. És addig lögdösődött, míg egészen oda nem furakodott a sírhoz. Ez lehetetlen fráter, még a temetésemen sem tudott tisztességesen viselkedni. Üvölteni kezdett. Egyetlenem, ne hagyj itt! Drága egyetlenem, gyere vissza! Beleüvöltötte a sírgödörbe, és a többiek visszanem rántják, utána zuhant volna a koporsónak. Hatalmas hangja betöltötte az egész temetőt, elhallatszott egészen a főbejáratig, sőt, még azon is túl, egészen az autóbusz végállomásig.
4: Nappal van. Orbánné alszik. Az ágya mellett tolószékében ott ül Giza. Csörög az ébresztő óra, Orbánné a telefonért nyúl.
9: Mi az? Már megdögleni se hagyják az embert.
1: Giza, drága Giza, képzeld, azt álmodtam, hogy hazajöttél. Álmomban Misi fiat hozott haza repülőgépen.
9: Na szólj, egy ilyen vén hülye, hogy nem sül le a bőr a képéről. Képzeld el, drágám, bemegyek ahhoz a vén dög anyjához. Tőle kell megtudnom, hogy ezek összeházasodnak és elmentek villanyhas melegítőt venni.
1: Ez rettenetes lehet.
9: De hason csúszva fog visszajönni hozzám.
1: És akkor mit csinálsz, ha visszajön?
9: Hogy mit csinálok? Ki fogom rúgni, Gizám.
1: Én azért jöttem hozzá, hogy megvigasztalj, de úgy látom, te szorulsz rá jobban.
4: Orbánné most jön rá, hogy nem álmodik.
9: Ronda disznó vagyok, hazajön a nővére, akit 16 éven nem láttam. Hogy kerültél te ide?
1: Repülővel, aztán a repülőtérről taxival hoztak ide.
9: Én pedig kérlek szépen, tudod, hogy mit csináltam? Megmérgeztem magam.
1: Mit csináltam?
9: Hagyjuk, Gizám, nekem soha semmi se sikerült. Egyetlen. Jaj, te! Nagyon elfáradtál! A túlszom te, jaj, te! Na csinálok neked egy feketét! Vagy igen, elég rántottál!
1: Nem
9: akarsz egy pohár szóda vizet?
1: Nem, semmi!
4: Meglátja a bögrét az asztalon, dühösen elteszi valahová.
9: De fürödni se akarsz!
1: Nem, semmi!
9: Pisigened se kell!
1: Nem, semmi se kell! Amit ki nem mondtam, a bűvszót!
9: Milyen bűvszót?
1: Léta!
9: Mi az, hogy léta?
1: Léta! A szép, a felejthetetlen léta! Ott fogunk lakni.
9: Kik fognak ott lakni?
1: Mi fogunk ott lakni, Lidi?
9: De miért kellene nekünk vidékre mennünk édes?
1: Léta, az nem vidék! Léta! Az léta!
9: De kinek jó az?
1: Mindkettőnek. De elsősorban neked, Lidi.
9: Jó, drága Gizám, én mindenbe belenyugszom, amit te akarsz.
1: Tudtam, én mindvégig bíztam benne. És mondd! Lehet Pesten autót bérelni egy vidékre?
9: Miért ne lehetne?
1: És telefonon is lehet bérautót rendelni?
10: Azt is lehet.
1: Hát akkor, ha körül akarunk nézni létán, a legjobb lenne most mindjárt megrendelni a kocsit, föltéve a létezik Pesten akkor a bérautó, amiben az én tolókocsim is beletér.
10: Pesten is lehet telefonon autót rendelni, Pesten is kétféle taxi van, kis taxi, nagy taxi, végül is pedig hidd el, drága Vizem, hogy Pesten is hátul pisilnek a kutyák, és nem elől.
9: Spencer, nem baj, a baj az, hogy sajnos az egész ügy tárgytalan, nem aktuális.
1: Miért tárgytalan, miért?
9: Azért, mert a cukorgyári családokat beköltöztették létáról, és a régi tiszti lakások lakatlanok.
1: Hát és ez miért baj? Legalább nem zavar bennünket senki.
9: Azért baj, mert nem csak lakatlanok, hanem romosak is a falakat bekötött a repké, az ablakokat meg a tetőket széthorták.
1: Az se baj, sőt, legalább úgy építjük újjá házat, ahogy nekünk a legjobb.
10: Miből, ha szabad kérdezzem?
1: Van miből. Misi boldogan segít. Drágám. Misi se akarta megérteni, hogy miért is vágyódom én vissza létán. Mert mindenki léte, egy semmit mondó helyiségnél. De mi vagyunk, drágám? A szép szkallalány. Nekünk ott kezdődött el életünk hosszú mondata. És mi csak azzal tudnánk rátenni a pontot, ha most te meg én szépen visszaköltöznénk oda. És úgyis torkig vagy már ezzel a cigány élettel, mint ahogy én is Garmisch-Partit kérdődött. És ott csönd. Szép, békeséges csönd.
10: Miau!
1: Mi volt ez?
10: Semmi.
1: Hogy semmi?
9: Semmi, csak nyávogtam.
1: De miért nyávogtál?
9: Azért, mert Egérke hazajött, és akkor az a szokás, én átnyávogok neki, Egérke visszanyávog.
1: Miau!
9: Jaj, úgy! Ha megengeded, áthívom Egérkét.
1: Na majd talán máskor lidlénk.
9: A Gizán Egérke nagyon érzékeny lény.
1: Hát ahogy akarod.
10: Nyugodt.
1: Miau! Miau!
2: Jó Isten! Az Erzsike testvérlénye! Azonnal megismertem, igazán nagyon, de nagyon örülök.
1: Ő az Egérke, hiszen tudod, hogy az Isten ilyen utánozza az agyunktusék macskáját.
11: Jaj, dehogy is.
1: Nyárhogy egyet.
11: Jaj, nem, hát ne tessék tőlem ilyet kívánni. Más ugye, amikor az ember családi körben tréfál, és más, amikor megismerkedik egy ilyen kiváló valaki.
1: Ne a fekálj, már nyakovágnak.
11: Nem, hát ne tessék tőlem ilyet kívánni. Nem lehetne inkább holnap?
9: Csak Gita, ne fogd el holnapig várni. Légy szíves, azonnal nyárhogy egyet.
11: Na jó, de akkor ne tessék ide nézni.
1: Nyááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Mit szólsz hozzá, drága Vivian?
7: Ez igazán nagyon szép.
3: Tessék elvinni, Erzsike legalább ilyen nagyszerűen.
7: Miáú! Nem is tudtam, hogy te ilyen gyönyörűen tudsz nyávogni.
10: Vivian, ez még semmi. Egyébként, menj a helyedre, kapcsolod ki ezeket a fékeket. Most jó helyet csinálok neked, hol a látszikogod.
4: A szoba sarkába tolja a kocsit. Vidám,
10: vidám,
7: egyébként, egyébként.
10: Látsz minket,
7: Vidám. Miau!
4: Egérke és Orbánné ismerkedő, egymás bizalmatlanul kerülgető macskát játszik.
10: Jaj, Egérke, menj ki, az igazi, amikor a két macska nem látja egymást.
4: Jaj, kapcsol ki a új megfigyelő állásba tolja Gizát, majd játszani kezd Egérkével, négy kézláb állva bújkálnak egymás elől.
10: Most figyelj!
4: Verekedő macskát játszanak, kacagva, röhögve, havotázva, kifulladásig.
1: Liebling, Szerencsé, drága.
12: Becsináltam.
1: Jaj. Szegényke. Pedig az előbb... Kétszer is kérdeztelek.
12: Akkor még nem kellett. Meg aztán... Én nem vagyok ilyen nagy nevetésekhez szokva.
1: Jó vagyok. Várj egy kicsit, ami kicsit kifújjon magam.
4: Megvilágosodik a régi fénykép.
1: Ez a pillanatkép 1918-ban, vagy 1919-ben készült. A Szolnok megyei létán, kint a Holtisza partján, a cukorgyári lakóterek közelében. De hogy hajnalban-e, vagy késő délután, az csak találgatni lehet. Biztos csak az, hogy bennünket ábrázol. Szolnok megye szépeit, a Skalla lányokat. Habos tülruhában szélfutta hajjal, nevetve, integetve egy domboldalról lefutva. De hogy ki elé, mi elé futottunk, kinek vagy minek örültünk, most már örök talány marad.

Édes bábi, tegnap itt volt a nagy cseh elefánt, és azt üzente neked, hogy brrr, brrr, strrr, strrr. Remélem érted, mert ez csehül van, ugyanis itt az elefántok is csehül beszélnek, és piros villanylámpa ég a popsiukon, mert az elefántok itt olyanok, mint otthon a villamosok, csöngetnek és föl lehet szállni a hátukra. Én is felszálltam az elefánt hátára, de ő így csinált. És akkor leestem, és megharagudtam, és azt mondtam az elefántnak, hogy nem szállok föl rá többé, hanem hazamegyek a kislányomhoz, és rajta fogok lovagolni. Ez, mint puszi, édesaputól. Édes bábi, arra gondoltam, hogy te már olyan nagy lány vagy, akinek nem illik cédulákat küldeni az édesanyú leveleiben, hanem külön neki címzett levelet kell írni. Nagyon hiányzol már nekem. Bárha eszembe jut, hogy az utolsó két napban milyen morcos és zsémbes voltál, akkor már nem vágyódom olyan nagyon utánad. Miért is vagy te néha olyan morcos? Van olyan reggel, hogy háromszor is sírva fakadsz semmiségeken és marakodsz az öcséddel? Ha nem tudnám, hogy olyan jókedvű is tudsz lenni, mint egy kismadár, és öcsikédnek meg éppenséggel te vagy a kismamája, akkor azt hinném, hogy még egy kis butuska vagy, aki nem érti az okos beszédet. De hát tudom, hogy nem így van. Úgy szokott lenni, hogy minden tejfoggal kipotyog az emberből egy rossz tulajdonság. Hát kérlek, a következővel hullasd el a zsörtölődést, és amikor hazaérkezem, legyen egy foggal kevesebb a szádban, de egész nap neves és örülj és szeress mindenkit, mert mi is szeretünk téged, és mindig mosolygok, ha rád gondolok. Vigyázz öcsire és vigyázz anyura. Sokszor csókol apu. Édes bábi, mindig mondom a maminak, hogy te vagy a legjobb kislány a világon. De ő nem hiszi el, hogy te megtanulsz úszni. Azt mondja, hogy te félsz a víztől, azt hiszed, hogy a víz harap. Légy szíves, kezdjél úszni tanulni, és akkor nekem lesz igazam. Öcsire vigyázz, mert ő mi olyan butuska, mint a cipőm. Te vagy az ő kismamája, és kísérd el mindenhova, ahogy illik az okosabbhoz. A mami is mindenhova elkísér engem, sőt, még egy darab spárgát is kötött a nyakamba, hogy el ne szökjek. Úgy járok a mami után, mint egy kiskutya a gazdájával. Már vettünk ajándékot, meglepetés. De azt megbeszéltük az üzletben, hogyha nem voltál jó kislány időközben, akkor ki lehet cserélni az ajándékot viszketőporra. A viszketőpor olyan, mint a porcukor. De ha anyakadba szórjuk, akkor egész nap vakarózni fogsz. Már nagyon vágyom utánad. Például nem jut eszembe, hogy van-e luk az orrocskádban. Én azt hiszem, hogy van, ami azt mondja, hogy nincs, pedig kell lennie ott valami luknak. Mert különben hová dugnád az ujjacskádat, ugye? Mondjuk, hogy fázik a kezed. Akkor kell egy hely, ahol meg tudsz melegedni, és erre való egy orrocska. Ahányból, ha annyiszor 10 puszi. Öcsi, nem sokára megyünk autózni. Kedves Antalka, már nagyon hiányzol. Egész nap semmi hadarást se hallok, mindenki olyan lassan beszél, hogy megesz az unalom. Jaj, bárcsak itt volnál. Már annyira hiányzik a gyors beszédet, hogy elkezdtem tanulni hadarva írni. Úgyhogy, édes kisfiam, remélem nem rosszalkodsz. Vigyázz, mert betörem a fejét. Ha megtudom, hogy veszekedtél Angelával, nem kössz soha többi. Fagylod. Érdekes. Így milyen gyorsan lehet leveled írni. Sokszor csókol, szeretni. Te piszkos lábkörmű fickó, te nagyanyád búsítója, ugye? Most sírsz a bábi után, ugye? Most unatkozol és sírsz, hogy jönne már vissza az úttörő táborból, pedig egész évben szittad, rúgtad, téptet, haraptad, karmoltad, maceráltad? Na hát, úgy kell neked. Majd, ha visszajön, meg fogod becsülni. Most pedig viselkedj rendesen.
mert én vettem egy rugós kiflit. Amibe, ha beleharapsz, akkor a másik végével a popsidva rúg. Hát, ha rossz leszel, akkor elhozom magammal. Nagyon szeretnélek látni, de nincs pénzem benzinre. Elindultam már gyalog, de már a kamara erdőnél lekopott a lábam bokáig, és a Verencei tónál egészen térdig. Úgyhogy mászva jöttem haza, mint egy kukac. Most meg kell várnom, amíg visszanő a lábam, és akkor újra elindulok. Itt küldök neked egy eperfagylaltot, csak el ne olvadjon, és egy fényképet, amelyet Marian és Oszi küldtek. Légy szíves, vigyázz rá! Ne túrd az orrodat vele, és ne próbálj belőle gombócot gyúrni. Légy jó kisfiú, és akkor kapsz egy fityiszt az orrodra. Sokszor csókol. Apu. Édes Antalka, köszönöm a lapodat. Én is ilyen nagy betűkkel írok, akkor nekem is hamar betelik a papírosom, és nem kell olyan sokat írni. Remélem, a jövő héten látlak, mert már nagyon hiányzol nekem, és... Sajnos nincs több hely, sokszor csókolap. Édes kicsi fiam, már nagyon hiányzol nekem, pedig itt van szemben a kis szürke nyuszi. Annál a házmesternél, ahol a garázsom van. Azt hiszem, te is láttad egyszer. De engem már jól ismer, és mindig odajön és leül a lábamhoz. A fülénél fogva kell fölemelni, azért is olyan nagy a füle, mint egy fogantyú. De képzeld el, tegnap megszökött a házmesteréktől a nyuszi, és az összes gyerekek sírtak, mert vagy 4 vagy 5 gyereke van, nem tudom. Mindenütt keresték, egész a budagyöngyei piacig, de nem lehetett megtalálni. Már mindenki azt hitte, hogy vége a nyuszinak, amikor véletlenül előkerült. Méghozzá én találtam meg. Este, mikor hazajöttem, kiesett a kezemből a liftkulcs, és lehajoltam, és a sötétben elkezdtem keresni. Akkor a kezembe került egy kis, fekete golyó. Azt hittem, az is a zsebemből esett ki, de amikor lámpát gyújtottam, akkor kiderült, hogy nem golyót szorongatok a kezemben, hanem nyúlkakit. Mert a nyuszi egész kicsi, fekete, kemény golyócskákat hagy maga után. Erre aztán elkezdtem körülnézni. A lépcsőházban is volt 2 golyó, meg a pincébe vezető lépcsőn is, és amikor lefelé mentem a pincébe, akkor egyszerre megtaláltam a nyuszit. Ott ült a Róka bácsi talicskájában is, aludt. Hogy meg ne szökjön, felhoztam a szobámba, mert átvinni már késő lett volna, és bezártam a fürdőszobába. Reggel az is tele lett fekete golyócskákkal. De akkor fülön fogtam a nyulat, és átvittem a házmester gyerekeknek. Gondolhatod, milyen boldog volt az egész társaság. Enni adtak a nyúlnak, a nyúl pedig megreggelizett, és aztán azt mondta nekem. Nagyon köszönöm, hogy áttetszett hozni az utcán, és sokszor csókolom Antalkát. Én is sokszor csókolok. És remélem, nem sokára újra meglátogatlak. Csókaputól. Édes Antalka, hallom, nem akarsz kijönni a Balatonból. Jól néz körül. Én eldugtam egy kagylót a nád mellé. Próbáld megtalálni. Az a kagyló nem akármilyen kagyló, mert tud beszélni, és kedvenc étele a tök. Ha egyszer tök főzelék van ebédre, vigyél ki egy kicsit, és dobd a vízbe. Mindjárt ott lesz a kagyló. Azon kívül hagytam neked a Lai szekrénye tetején egy üveg lekvárt. Abból ne adj senkinek. Csak a maminak. A babinak... A nagymaminak, az elemérkének, az Ákosnak és a csirkéknek, ha átjönnek a szomszédból. Vigyázz az autóra, mert néha bepisír. Minden reggel nézd meg, és szólj rá, ha valamit találsz az autó alatt. Nem sokára odajövök, és meghúzom a füledet. Sokszor csókol,

káposztáskocka, 15 kiló sült krumpli. És hozok valahonnan 3 kóborkutyát, hogyha még éhesek lennétek, azokat is megnyúzzuk, megsütjük, megesszük. Addig sokszor csókol, apu. Édes kicsi lányom, nagyon köszönöm a lapodat, nagyon édesen írtál. Én már régen válaszoltam volna, de rengeteg dolgom volt, majd mindjárt megtudod, hogy mi. Csak arra vigyázz, hogy Antal el ne olvashassa ezt a levelet, menj a kert végébe, a WC mögé, és ott olvasd el, oda biztosan nem megy utánad. Hát képzeld, óriási meglepetés vár Antalkára. Vettünk neki egy valódi amerikai lakókocsit. Kutyával. Ez borzasztó sok pénzbe került. A mami adott 100 forintot, Gyuri bácsi és én is 100-100 forintot, ott néni 5 forintot, Róka bácsi és Róka Kati 40-40 fillért. Így szedtük össze a 100 millió 300 forintot, amibe a lakókocsi került. Csak vigyázz, el ne árulj a meglepetést. A lakókocsi már úton van, de még eltart egy darabig, amíg odaér, mert egy hernyótalpas dömper után van kötve. És az nagyon lassan jár. A kutya miatt is sokszor meg kell állni, mert ez egy beszélő kutya. Ami óriási ritkaság. Nagyon ideges fajta. Sokkal idegesebb, mint a Dani. És például naponta 17-szer kell neki pisilni. Ilyenkor a dömpernek mindig meg kell állni, ezért olyan hosszú az utazás. A kocsi gyönyörű. Ezt nem autó után kell kötni, hanem Antalka egész egyszerűen spárgát köt a derekára, és a spárga végét ráköti a lakókocsira. Akkor az egész nap gurul utána. Van benne egy lakószoba, egy tusoló és egy tejakonyha, azon kívül egy gőzfűtéses kutyalakás. Ott lakik a beszélő kutya. Van egy kis ablaka, és ha majd Antalka maga után húzza a lakókocsit, akkor a kutya kikönyököl az ablakon és beszél. Például azt mondja, én vagyok a legszebb és a legjobb és a legokosabb kisfiú. Hö-hö-hö. Vagy azt mondja, én sosem piszkálom a testvéremet. Hö-hö-hö. Vagy, én mindig szót fogadok a nagymamának. Hö-hö-hö. A végén mindig röhög, mert a beszélő kutya nem tud nevetni, csak röhögni. Azon kívül még valamit tud. Mert ha véletlenül Antalka éppen nem a legjobb kisfiú volt, vagy pedig bosszantotta a testvérét, vagy pedig nem fogadott szót a nagymamának, akkor a beszélő kutya hirtelen kidugja a fejét az ablakon, és megharapja Antalka fülét. Ezt sem szabad neki elárulni, mert akkor nem fog örülni a lakókocsinak. Pedig a hadd el hadd csak akkor kezdődik, amikor bemegy aludni. Mert jaj, neki, ha rosszalkodott. Képzeld el, hogy az zuhanyból nem víz jön, hanem hangyák. Nem csípnek, de borzasztó sokan vannak, és össze-vissza másznak. Aztán a fogpasztás tubusban mustár van, aztán a WC. Nem ismerem megírni, mi van ott. Mert ott van egy beépített japán tranzisztoros láb. És az úgy belerúg szegély Antalkába, hogy fölrepül a WC-n, kirepül az ablakon, és csak zamárdinál esik bele a Balatonba. De nehogy eláruld neki, mert akkor hirtelen jól fog viselkedni. Tudod, milyen alamuszi képmutató fráter. És akkor elmarad a meglepetés. Egyébként lehet, hogy Zsuzsival kedden és szerdán 2 napot pihenek Lellén, ez még nem biztos, de ha igen, akkor kedd délelőtt megállok értetek, és elviszlek Lellére, és ebéd után visszahozlak. Nagyanyátok, csomagoljon nektek valamit, nehogy nekem egész úton zabáljatok, nálam csak 17 forint 70 fillér lesz. Antal nyilatkozzon, bármi fésülködjön, mert Lellél nyaral Takács Marika és Bara Margit, és Szent Kleofás és Buda Gyöngye. Szépek legyetek! Addig még írok. Vagy sürgőnzök. Csók, apu! Édes kicsi fiam, lusta kukac. Már nagyon hiányzol nekem. De csak szerdán fogunk találkozni. Akkor megbeszéljük, hogy lehet az, hogy ilyen ritkán írtál nekem. Illetve nem is lesz szükség megbeszélésre, mert vettem egy kis pofonverőgépet. Körülbelül úgy néz ki, mint egy ventilátor, csak lassabban forog, amely percenként 17 pofont tud lekenni. Ezt magammal hozom. És meg kipróbáljuk. Remélem, ez egy kis kedvet fog neked csinálni a levélírásra. Angéla, a nénéd, minden másnap ír nekem. Most legalább tudom, melyik gyerekem szeret. Bár, amíg gyorsan leülsz és írsz, akkor talán megváltoztatom a véleményemet.

Hallom, nagymama odautazott a takaróba Angélához. Erre csak egy nagymama képes. Én küldtem neki olvasnivalót, pénzt, és írtam Psota Irénnek, aki közel nyaral hozzá, hogy látogassa meg, és vigye el fagylaltozni. Hozzád azért nem tud elmenni, mert azt hiszi, hogy nem tudsz írni. Én szerdán elmegyek érte, addig elutazom Szegedre az ünnepi játékokra, és megnézem az Ajdát. Ez az Ajda egy kétfejű elefánt, amelyet most hoztak Afrikából, és csak Szegeden mutogatják. Arról híres, hogy csak gyereket eszik. Naponta kettőt, mert két feje van. Még nem döntöttem, odaadlak-e vagy sem, ez teljesen a viselkedésedtől függ, pedig 75 forintot fizetnek egy gyerekért. Édes lusta kukac, ronda hasonfekvő lusta nyavajás, apját nem tisztelő beretva hajvágásos. Huligán! Vigyázz magadra! Sajnos túl kesztyűs kézzel neveltelek, de ennek vége. Egy vérszomjas, fogcsattogtató apát fogsz viszont látni. És próbálj előlem elbújni, mert rendőr kutyával jövök. Hogy ott alszom-e, az bizonytalan. Mert lehet, hogy Zsuzsika is velem jön. És akkor vele mit csináljak? Csók, pof! Csók, pof! Édesaputól. Édes Angéla és Antalka, megkaptam a névnapi sürgönyt, és könnyekig meghatva gondoltam rá, hogy milyen édes, kedves, figyelmes gyerekeim vannak. Még most is szipogok. Zsuzsa a hátam mögött áll, és egy portörlő rongyal itatja fel a könnyeimet, hogy írni tudjak. Igazán szép tőletek, hogy eszetekbe jutottam. Én is mindig rátok gondolok, és minthogy nagyon sok a munkám, és nem tudok ellátogatni hozzátok, csak néhány apai intelmet küldök, nehogy szégyenemre váljatok. Tehát viselkedjetek mindig SZRHGJR 564 vesző CGE felkiáltója. Ha a nagymama azt mondja, hogy LFGRZ paragrafus X.988, akkor ne feleseljetek, mert ha ti visszabeszéltek, és azt mondjátok például, hogy GGGGGG, akkor ő teljes joggal megbántódik. Ha kimentek a WC-re, ne hagyjátok nyitva a FH szögletezárójel nyílik, szögletezárójel bezárva KRLGB-t, mert az nem illik. Nem illik továbbá a Balaton vizébe belevirglizni. És még egy, egymásnak sem mondjátok soha, hogy pu-pu-pu, mert abból biztos veszekedés lesz. Írjátok meg, mikor jöttök haza. Sokszor csókol szerető a pu-pu-pu-pu.

0: Sziasztok! Hárman ülünk itt a stúdióban, három gyűjtő, szemben velem Mersei Kata gyógynövénygyűjtő, sziasztok. Jobbra mellettem dr. Anna Lóg, az a számadó Peti.
1: Sziasztok!
0: Én pedig Indi vagyok. Én hidakat és híreket gyűjtök, illetve ma a reggel a teszt és lélekben megtudtam, hogy én egy kényszeres gyűjtögető vagyok. Ezennel meg is alapítom az anonim kényszeres gyűjtögetők csoportját, ugyanis én akárhol meglátok bármit, ami valakinek majd jó lehet, azt én hazaviszem, hogy majd keresek neki gazdát, ezért aztán otthon oldalazva lehet a lakásban közlekedni. Úgyhogy ezzel most kell majd valamit kezdenem. Az a kérdésem mindjárt elsőre, hogy nektek van-e valamilyen kényszeres gyűjtő szenvedélyetek, illetve egyáltalán bármiféle kényszeresség, ami a gyűjtéshez vagy nem gyűjtéshez kapcsolódik?
2: Hát nekem például a ruhák. Rettenetes mennyiségű ruhát tárolok otthon, nem tudom minek, de nagyon szeretem a ruhákat, és tudom, hogy tovább kéne adni már egy jó részét, de valahogy azt gondolom, hogy ezt még majd egyszer fölveszem. Hát ez a tipikus, úgyhogy én ruhákat. Meg radírt, igen, azt még sokat gyűjtöttem, de azt még gyerekkoromban.
0: És használod is, amit gyűjtesz, vagy csak gyűjtöd?
2: Használom is, mert nagyon szép ruhák, meg például a radírok is nagyon hasznosak.
0: És még megvannak talán a gyerekkori radírjaid is?
2: Igen, megvannak.
0: Hát ez igazi gyűjtő szenvedély, azt hiszem. Peti, neked van valamilyen szenvedélyed? Hát valamilyen nekem kényszeres? Peti, egy kicsit közelebb jön.
1: Igen, hát van mindenféle, összegyűlnek a dolgok, de aztán nagyon megörül valaki ismerős neki, és továbbadom az egészet, ahogy összegyűjtöttem.
2: Igen, például a matricáit most mind nekem adta, és beragasztottam egy albumba.
0: És onnantól kezdve már nem is matrica.
2: Hát, de egy szép gyűjtemény. Uh-huh. Igazából nincs mindegyik fölragasztva, hanem van egy ilyen borítékszerű, és akkor ott így gyűlnek szépen a matricák.
1: A mappákba.
2: A mappákba.
1: Uh-huh. Hát meg a zenék, lemezek. Uh-huh. Volt mindenféle fázis ennek. Volt, hogy szallagos magnón, szallagok voltak, volt kazetta gyűjtemény is. Aztán most még a CD gyűjtemény, az nagyjából az megvan még, az nem úszott el, ajándékozódott tovább. Meg lemezek vannak, az is gyűlik.
0: És milyen, inkább a keliteket gyűjtesz? Vagy
1: nem, mindenfélén, uh-huh. Persze. Uh-huh. Persze, de hát a nagy élvezet, vagy a kincs, ez igazából a bakelit.
2: Uh-huh. Igen, édesapámnak is nemrég került elő egy lemezgyűjteménye, rögtön rácsapott a Peti. Úgyhogy.
0: Hát a lemezgyűjtésről ma este még sok szó esik majd, ugyanis este 6-tól éjfélig Káosz és DJ Direkt vezényletével a Műsziből jelentkezünk majd élő adásban, és ott rengeteg tilosos DJ és lemezgyűjtő, illetve egyéb zeneszerszámgyűjtő és megszólal majd. De térjünk vissza akkor most az eredeti témánkhoz. Hallottunk most itt egy zenét, amiről azt gondolom, hogy nem véletlenül hangzott el. Ha jól gondolom, akkor mindkettőtökhöz köze van ennek a zenének.
2: Igen, ez egy reggeli indító dalunk. Nagyon szeretjük a magyar népzenét. Az egyik lételemünk a magyar nyelv, és nagyon sokat foglalkozunk is vele, és minél ízesebben próbálunk beszélni szépen magyarul, és ezek a magyar népdalok, ezek mind arra abban segítenek, hogy valóban elindítsanak. Szóval köszönjük a népzenészeknek, hogy léteznek is.
0: Van-e köze a népzenének ahhoz, hogy te gyógynövénygyűjtő lettél?
2: Hogyne, azért van sok gyógynövényes vonatkozás a daloknak, és egyrészt mondjuk a gyerekített gyöngyvirág. Mondjuk a gyöngyvirág az pont egy mérges növény, de az is egyébként valahol szívreható, tehát innentől kezdve gyógynövény. És innentől kezdődik az, hogy nekem nincs olyan napom, hogy fölkelek és ne gyűjtenék valamit. Sőt, még laktam városban, és még ott is azt figyelem, hogy például ebben a városban, mondjuk Budapesten, hányféle növény van, amiből, hogyha vége lenne a világnak, túlélne az emberiség. Vagy például Óbudán, hogy ott például látszik jól, hogy egy erdő volt a helyén, mert egy erdei talajnövényzet, a erdei növényzet az, ami olyan például a tyúkhúr, vagy rengeteg helyen a tavaszi keltike, meg az odvas keltikét is látom, azok mondjuk nem használatos gyógy, azok mondjuk mérgező növények, de rendesen jól mutatják, hogy egy városon belül is például, hogy milyen növények azok, amiket például az útifű, az is nagyon fontos, hogy például az is a téli időben nyákoldó, szóval, hogy egy csomó minden így megvan a városban is például, meg így a környezetünkben. Uh-huh. És hogy például el lehet azon is gondolkodni, hogy mondjuk egy városként igazából a város épült rá a természetre, és nem fordítva, hogy az, ami körülvesz minket, általában azok a legfontosabb növények, amiket használjunk, és fognak használni, mert azok, mi nekünk kedveskednek, azok ott nekünk nőnek, és minket vidítanak és erősítenek.
0: És azt gondolod, hogy itt a városban, akár a belvárosban növő növények, ezek alkalmasak fogyasztási és gyógyászati célokra?
2: Hát jelen, ugyebár, hát nem, ezek, tehát annyira koszos itt a levegő, uh-huh. meg minden, ez inkább csak egy ilyen instrukció, vagy egy ilyen mutatás, hogy a természet ezt is megmutatja uh-huh. nekünk, hogy van, és különben meg lehet vásárolni herbáriumokban, vagy kimenni a pilisben, vagy meggyűjteni magunknak, mert simán meg tudja bárki gyűjteni magának, ami a szívének kedves. És még annyit, hogy a gyógynövények azok, tehát régen azt akarták velünk csinálni, hogy gyógynövények, és anyukám emlékszem, hogy kevertetett mindenféle ilyen gyógytea készítményeket egy nénivel, és hát azt nem bírtuk meginni. És így, úristen, hát így éveken keresztül nekem vége, így kilőtte a világ a gyógynövényeket. Jézusom, hallani se akartam róla, olyan keserű volt ez a tea. És így, jó, akkor ez így eltelt egy csomó év gyógyteázás nélkül, és akkor voltam 16-17 éves, és ment a teát, hoztak barátaim Marokkóból. Na, és akkor ott elkezdődött valami. És aztán elkezdett érdekelni a menta például, és kiderült, hogy a környezetemben rengeteg sokféle menta található az alában, és például mi nálunk a lómenta az, ami a menta longifólia, egy ilyen hosszabb levelű, nagyon kis kellemes illatú, kevésbé mentolos, de nagyon jó kis növény az, ami ott helyileg megtalálható, úgyhogy ezt rendszeresen gyűjtöm is a teáimba.
0: És van olyan, nem tudom, mennyire szoktál külföldre utazni, szoktál egyáltalán?
2: Hát az utóbbi időben nem, mert legfeljebb Bécsig, uh-huh. de nagyon nem, mert mostanában valahogy így ez a kis lokálpatrióta lettem. Uh-huh. Szeretem a hazámat, uh-huh. és szeretek otthon lenni, uh-huh. és azzal foglalkozni, ami jó, meg tényleg, hogyha már ezt adta jó Isten nekem, hogy így gyűjtsek, akkor jó, akkor gyűjtök.
0: És az nem merült még fel benned, hogy esetleg hasonló, vagy teljesen másfajta gyógynövényeknek utána járjál más országokban, más tájakon?
2: Hát azért izgatnak ezek a dolgok, mert van rengeteg sokféle, például citromfűből létezik indiai citromfű mm-hmm. is, ami például teljesen más a felépítése, az is nagyon izgalmas, tehát vannak, meg az, hogy vannak mindennek alternatívái, mm-hmm. hogy például van a Linum usitatissimum, ami a lánmag, és annak például a megfelelője mondjuk jó, az nem gyógynövény, de például a cápaport. Tehát, hogy így azért el lehet gondolkodni.
0: Hatásában?
2: Igen, mert uh-huh. ugye nyákok, meg minden is az uh-huh. például.
0: Uh-huh. Hát ezt viszonylag nehéz lenne nálunk vegyíteni.
2: Igen, úgyhogy arra kell törekedni, hogy az ember, ami körülöttünk van, és ami itt a kis Kárpát hazánk van, megnő, azt fogyasszuk, mert az fog hatni ránk igazán. A méz is, ugyanígy a gyógynövény, uh-huh. minden.
0: Uh-huh. És kanyarodjunk mindjárt vissza az elejére. Te az a fajta vagy, aki születésedtől kezdve szívtad magadba ennek a szeretetét, a gyógynövényeknek, a természetnek a szeretetét, vagy az a fajta vagy, aki egyszer csak így rá döbbent arra, hogy itt valami más is van, mint amit te idáig gondoltál a világról?
2: Igen, ez érdekes, mert mi mindig falu határában laktunk egész kicsi korom óta, és ott mindig, hát Török Bálinton laktunk, ott a József hegyen játszottam a parlagfű, biztos azért nem vagyok allergiás, mert a parlagfű közepén ilyen nyuszi lakokat építettünk, szóval mi ott voltunk teljesen a természetben kicsiként, meg hát mindig kommandóztunk, meg mi voltunk a mókusok, szóval itt az egész utca tele gyerekekkel, és akkor úgy szépen elültetődött, meg hát a nagypapámnak például szőleje volt, a Széruskert utcában, Török Bálinton, így a faluk közepén. Hát jó, mondjuk most már beépült, de azért ott volt kis gyümölcsös, kis szőlő, szóval egy kis permakultúra érdekes, hogy már nagyszüleink ezek pontosan jól tudták, csak hát ezek így költözés, meg egyebek. Van egy nagy családom, 9-en vagyunk testvérek egyébként, és azért volt költözés, és akkor így egy kicsit így néha elsikadt, de mindig volt eprünk, meg gyümölcsös, meg minden, ezek mind nagyon fontosak. És akkor persze jártunk ki a természetbe, meg a hegyen például, rengeteg felhagyott gyümölcsös van, összeszedtük a gyümölcsöt, megfőztünk belőle egy téli adag lekvárt, meg volt, hogy abból is éltünk, elvittük a helyi piacra, vagy elcseréltük, és így. És ezek ilyen jó dolgok. És akkor így szépen, és hogy hogyan rádöbbenni erre, hogy gyógynövény, az kicsit már később jött, hogy én nekem ezzel kell foglalkoznom, az 2004-ben vagy 2005-ben volt Boszniában egy rainbow gathering, ami ilyen hippi közösségnek, de amúgy szerintem nem csak hippi, mert punk is, meg mindenféle embereknek az összejövetele, és ott volt egy ilyen rádöbbenésem, hogy azt a mindenét. Volt ott egy kis teakonyha, és nem volt ott senki. És így lógtak mindenhonnan a növények, így csokrokba, ott száradtak a növények, és így odaértem, és nem volt ott senki. És így mentem alattuk, és néztem ezt a sok növényt, így befeküdtem alájuk, és néztem, hogy milyen gyönyörűek ezek így is. És így éreztem az illatukat, és akkor elképzeltem, hogy én egy ilyen kis poszi vagyok. És akkor így, hogy növények, meg hogy gyűjteni. És na, akkor jött ez ott a boszniai erdőkben, ott jött az ihlet. Na hát ez gyönyörű emlék. És igen, és onnan jön.
0: És akkor hazajöttél onnan, és azon mód nekiálltál a természetben,
2: nem, gyönyörű növények után? Nem, aztán nekem még volt egy pár évem csavargással töltöttem, de 2010-ben jöttem haza, Olaszországban éltem akkoriban, és akkor onnan hazaköltöztünk, és akkor kéne valamit csinálni, de mit? Megnézem az egyetemeket, hogy mi van, és Keszthely közel van, ott egy egyetem, kinyitom a könyvet, gyógy és fűszernövény feldolgozó, gyógy és fűszernövény termesztő feldolgozó. Wow! Igen.
0: Ez egy önálló szak?
2: Igen, igen. Aha. És nagyon vicces, mert hát jó Isten, ez szerintem így küldte, hogy nagyon, tehát összesen azt hiszem 3 vagy 4 osztály végzett, és aztán meg is szüntették sajnos hát a Keszthelyi Egyetemnek a Georgikon Egyetemén. Úgyhogy akkor ezt így elvégeztem, és akkor ott komolyan fitoterápiával, akkor kőkemény növényélettannal, és egyébként géptannal is, mert nagyobb mennyiségben gépi feldolgozásra is megtanultuk a gépek használatát, de én sokkal lágyabb, tehát én így a permakultúra, meg így ez a kedvesebb, sokkal lágyabb,
0: szelidebb
2: dolgokkal szeretem. Mm-hmm. Igen, kézzel.
0: Kézzel.
2: Igen.
0: Uh-huh, uh-huh. És akkor elvégezted ezt az egyetemi szakot, igen. És mi lett utána?
2: Hát aztán én már közben is gyűjtögettem, meg így kóstolgattam meg, igazából magamon sok mindent kipróbáltam, meg kedves barátaimon. És akkor elkezdődött egy nagy teakeverés. Aztán hát ilyen kis teakeverékeket készítettünk, és akkor volt a nyugtató tea, ami hát túlkomlóztuk, és akkor nagyon majd, szóval akkor aludtunk, és akkor így magunkon tapasztaltuk ki ezeket a teákat például, amiket most is adunk, illetve keverünk. És hát így, hát laktam egy ideig is a Szegen egy kedves barátomnak a pincéjében, na ez egy következő történet is lehetne, és akkor, na hát ott volt egy kis baráti kör, és akkor, de volt egy Edgar nevű férfi, aki nagyon jó barátom, és akkor együtt kezdtük el ezt így rendesen, és akkor teaházakat, és akkor rengeteg galagonyát szedtünk, ja igen, és akkor így jöttek a teaházak, hogy akkor fú, jó, itt van ez a rengeteg tea, na de hogyan is, mi legyen? És akkor jó, hát akkor adományos teaház, és akkor kitaláltuk ezt, hogy adományos teaház, és akkor jó, de hova kéne menni ezzel, és akkor jó kis rendezvények. És mi az egésznek a lényege? És akkor, hogy végül is az a lényege az adományozásnak, hogy az is, akinek mondjuk nem adatik annyi jóság a földön, mondjuk pénzből, az is ihasson egy teát, és nehogy árhoz kössük már az, hogy igyon egy teát, illetve mellette az, hogy tanítjuk az embereket arra, hogy hogyan is kell, mert sokan nem tudnak teát készíteni, össze-vissza keverik, meg főzik, meg nem tudom, és egy ilyen kis bemutató is egyben, meg felhívás arra, hogy a teázás az egy milyen fontos dolog, és hogy bizony meg lehet az egészségünket őrizni ezzel, és hogy ez milyen lágy technika, hogy nem gyógyszerek, meg akármi, hanem egy lágy technikával tudjuk az egészségünket fenntartani, meg a jó közérzetünket, és az örömeinket.
0: Köszönöm szépen, nagyon csillog a szememet, Kata, kár, hogy a hallgatók ezt nem látják. Azt gondolom, hogy érdemes lenne most egy zenét beadni, igen, Peti.
1: Mindenképp.
0: Köszönjük szépen.
3: Elas fiz um verão.

0: sou assim. Pedra, caminho, eu tô.
1: Az kiderült az előbbi beszélgetés részből, hogy neked és a gyógynövényeknek valódi szenvedélyes kapcsolata van. Ez nagyon érdekes nekem, akinek, bár én egy paraszt családból származom, de semmilyen kötődésem nincsen a természethez, azon kívül, hogy szép és időnként jó ott lenni. Úgyhogy mindig nagyon izgat, hogyha olyan embereket látok, akiknek ez a valódi közege. Hogyan telik egy gyógynövénygyűjtő napja?
2: Hát azért annyira korán, hál' Istennek nem kell kelni, mert hagyni kell, hogy felszáradjon a pára, és mikor már jó a süt a nap, és jó meleg van, akkor lehet elkezdeni a gyűjtést, hogyha... Illetve egyetlen egy növény van, amit párásan is föl lehet szedni, az az orbáncfű, ugyanis nagyon fontos hipericin cseppek vannak benne, és akkor így azzal együtt tud így visszaszívódni, meg az így rászárad, és úgy szokták azt gyűjteni, hogy kicsit nedves. Aztán hát fölkelek, és körbejárom a házat, mert azért ott is vannak már termesztett gyógynövények, amit kell, meglocsolok, megöntözök. És szépen lassan körbe járva már figyelem, hogy milyen növények azok, amiket lehet gyűjteni. Hát ugye vannak nyáridei napok, amikor mondjuk lágyszárúakból rengeteg félét lehet. És akkor fogom a kis kosaramat, és fogom a kutyámat, mert van egy jó fej kis vizslánk, és akkor indulunk a közeli hegyekbe, illetve hegy, nálunk úgy hívják a dombot is, hogy hegy, és van egy-két lelőhelyem, mondjuk Akácra, vagy Lómentára, vagy Csalánra, és hát megyek a kis kosarammal, és akkor telegyűjtöm. Aztán meggyűjtöttem a kosarat, lemegyek a házhoz, leteszem a növényeket, fölaggatom, akkor kiterítem, ami kiteríteni való, ami fölkötözni való, felkötözöm, ami marizsgolni való, ami már leszáradt, azt marizsgolom.
1: Bocsánat, muszáj közbeszólnom, magyarázzuk meg ezt a szót.
2: Morzsolás. Lényegében egy...
1: Ez egy zalai kifejezés?
2: Igazából erdélyi, és egy nagyon kedves erdélyi barátnőmtől tanultam ezt a marizsgolás szót. Úgyhogy azóta is ezt használom.
1: És értik ott a környéken, hogyha ezt te használod?
2: Hát most már kezdik, mert már mindig mondom, hogy marizsgolok. Úgyhogy... És akkor már mondjuk egy kicsit pihentem, meg ittam egy jó bodzaszörpöt, felprissültem, és megyek egy következő körre, szóval a kutyám sem unatkozik otthon.
1: Tehát naponta akár több ilyen kört is megteszem.
2: Persze, rengeteget gyűjtünk egyébként, és nagyon intenzív a nyár, ugyanis hát egy hónap mondjuk úgy telik, hogy két hétig mondjuk fesztiválokon vagyok, vagy azokra készülök, és a másik két hét az meg a gyűjtés. Amikor hazaérek egy fesztiválról, kipihenem magamat egy nap alatt, és utána kezdődik a két hét dolgozás, rengeteg ez, reggeltől estig.
1: És amikor ugye a te kifejezésedet használjam, meggyűjtötted a növényt, akkor azt gondolom valamilyen elég nagy hely kell ahhoz, hogy száríthassa, fülakasztva szárítod, vagy fektetve. Van olyan gyógynövény, amit lehet fektetve, és van olyan, amit csak fülakasztva lehet szárítani?
2: Igen. Például a kisebb leveleket, amiket mondjuk málna levél, vagy az ilyen, amik így egyesével, vagy hármasával szedhetőek, azokat terítve szoktam.
1: Terítve. Aha, igen. Ez a helyes kifejezés.
2: Igen. Ami például a föld feletti hajtásrészek, mondjuk a lágyszárúaknál, azt meg aggatva.
1: Aggatva.
2: És akkor úgy ott szépen ott alá lehet állni, és nézni a szép növényeket.
1: És ehhez van egy külön helyiség, ami kifejezetten erre szolgál, vagy tele van a lakás ezzel?
2: Van egy elég nagy házunk, és mivel nagy volt a család, de most már kiürült, úgyhogy van elég hely, hogy szárítószekrényeket építettünk, illetve hát van egy nappali, ami most éppen egy jó nagy műhely, és akkor ott vannak felagasztva a növények, és van helyük, szóval. Meg a fönt van egy ilyen emeleti rész, és ott nagyon jó meleg van, és nagyon gyorsan, viszonylag gyorsan tudnak száradni a növények, és egyenletesen, úgyhogy nap nem éri őket, persze, és nagyon szép minőségben tudom én ezt csinálni, mert tényleg odafigyelve mindegyiknek. Szóval annyit gyűjtök egyébként, amennyit bírok, és igazából emiatt nem vagyok frusztrált, vagy akármi, hanem tényleg csak annyit gyűjtök, amennyit bírok. És ezt a Jóisten szerintem azért adta az ember erejét, annyit, amennyit adott neki, hogy azt nem kell tovább lépni, nem kell forszírozni, meg túlerőltetni, meg hajtani magunkat, hanem annyit, amennyit egy nap megbírok csinálni, de ez mindennel így van. Annyit csináltam, és ha kiesik a kezemből a kosár, vagy kiesik a kezemből az eszköz, akkor le kell állni, és akkor el kell menni pihenni.
1: Hú, rengeteg kérdés. Kérdésem van most hirtelen. A családot többször említetted. Mit szól a család ehhez? Értékelik, érdeklődnek ezután iránta?
2: Igen, azért van érdeklődés, meg annak ellenére, hogy kicsit nehéz esetek, ezúton szeretnék bocsánatot kérni mindenkitől, de nehéz esetek kicsit, de most már így kezdik érteni ezt az egészet, és például édesapám kedvence a lómenta, és azt tudom, édesanyám kedvence a citromfű, szóval, hogy azért vannak itt ilyen kis aranyosok, a Peti kedvence is a citromfű. Úgyhogy például a citromfűt azt nagyon tudom ajánlani mindenkinek, azt nyugodtan.
1: Mire tudod azt ajánlani leginkább?
2: Hát igazából nyugtatónak írja az összes könyv, de valójában én inkább állapotharmonizálónak mondanám, mert éppen amilyen állapotban vagy, ha kell, megnyugtat, vagy ha kell, akkor fel is pörget. Szóval, hogy nem kimondottan megnyugtat, hanem így az állapotot rendezi, amikor éppen ott vagy. Szóval ezt nyugodtan lehet inni.
1: És ti, gyógynövénygyűjtők, isztok-e kávét például?
2: Igen. Igen, hát én nagy ritkán szoktam kávézni, de nagyon-nagyon ritkán, mert nagyon alacsony egyébként a vérnyomásom, és akkor, amikor érzem, hogy úgy majd elalszom, akkor persze iszok kávét, de inkább zöldteázni szoktam meg.
1: Tehát akkor a kávéhoz is a gyógyhatása miatt nyúlsz, és nem az íze miatt?
2: Hát van, mikor az íze miatt is, de azért szerintem inkább a gyógyhatás az, ami például serkenti a vérkeringést, és az jó. Hát mértékkel kell azt is.
1: Érkezett egy kérdés hírszerkesztő kollégámtól, aki arra kíváncsi, hogy van-e a népi hiedelmeknek valóság alapja, és lényeges-e azt, hogy melyik napszakban, melyik évszakban, milyen holdállásnál gyűjtjük a gyógynövényeket?
2: Igen, alapvetően ez egy elég fontos kérdés. Ugyanis mikor növőhold van, akkor magasabb. Tehát akkor sokkal jobban föl, mint ahogyan van az apály meg a dagály jelenség, ezt úgy kell elképzelni. És amikor teleholdas idő van, akkor magasabb a szintje a gyógyhatású anyagoknak a növényekben. És akkor, ahogyan megy el a hold, úgy változik. De egyébként a napszaknak is, például amikor süt a nap ezerrel, akkor, akkor érdemes a legjobban gyűjteni, mert akkor nyílnak ki úgy a virágok, akkor kezd úgy dolgozni benne az az anyag, amitől kinyílik például, és az hatóanyag. Szóval fontos az, hogy milyen napszakban gyűjtjük. És hát ugye este fele meg úgy van, hogy a gyökér felé kezd menni visszafele a hatóanyag. És például nyáron azért szedjük a felső részét, mert egyrészt van, télen meg például a gyökereit, mert ugye abba szívódnak vissza a tápanyagok. Úgyhogy ilyenkor lehet például a pitypang gyökerét, ami így sok van, vagy a csalánnak a gyökérzetét, ezeket érdemes például így, most így laikus számára mondom, hogy akár még egy laikus is össze tudja gyűjteni. És akkor a hatóanyagok abban. És azokat ugye főzni kell, más az elkészítésének a módja, de igen, nagyon fontos, hogy az ember mikor szed.
1: Mennyire ragaszkodsz a hagyományokhoz, illetve van-e benned egy olyan kísérletező kedv, hogy te most kipróbálj valamit, hogy annak rád milyen hatása van, és az szerint alakítsd aztán a gyógynövénygyűjtést például?
2: Hát így konkrétan ilyen megérzés alapján gyűjtök, tehát igazából, és egy csomó mindent visszaigazol egyébként a nép hagyomány, vagy most így konkrétan nem tudok mondani, de nagyon sok minden olyan érzés van bennem, ami szerintem, vagyis hát amikor mondjuk nézek egy előadást, és akkor hoppá, ezt már éreztem, hol is? Ja igen, a gyógynövénygyűjtés. Mm. És akkor igen, igen, szóval vannak dolgok, amikbe így most konkrétan nem tudok hirtelen mondani, de igen, fontosak a népi hiedelmek. Mm-hmm. Nem hiába vannak.
1: Mm-hmm. Ez a gyógynövénygyűjtés, ez szenvedély, az látszik nála, de vajon, meg hát úgy képzelem, hogy ez az életformád is, de vajon meg lehet ebből élni?
2: Hát igen, azért sok munkám van ebben, tehát ezt így mások nem látják, de 7-szer fogom meg a gyógynövényt, mire csomagolásba kerül, tehát még a csomagolás is egy fogás, mikor beleteszem a növényt a kis zacskóba, és Én úgy vagyok vele, hogy nem panaszkodom. Tehát azért, hál' Istennek, egyre többen érdeklődnek a növények irányába, és szerintem, hát eleinte nehéz volt, még most sem mondom, hogy annyira nagyon egyszerű, de hiszem azt, hogy ha ezt adta jó Isten, akkor ez egyszer be fog indulni, és hogy lehet majd belőle vásárolnom egy kis földet, mert ez így álom.
1: És akkor ott termesztenél magadnak?
2: Igen, igen, persze. Hát én nekem nem kell más, csak egy ház a hegyen. Én ezt szeretném.
1: Említetted, hogy szoktatok fesztiválokra járni. Gondolom, hogy Peti többször, amikor elmegy fesztiválokra zenélni, akkor olyankor esetleg te a házat is visztek oda.
2: Igen,
1: a fesztiválokra. Tehát ez például egyik módja lehet annak, hogy megismerjék a te teáidat. Van-e még esetleg más mód arra, hogy találkozzanak veled? Azt mindenképpen meg kell említenem, hogy aki a maratonon jár, ő találkozhatott már veled, hiszen a gyógynövényeiteket elhozták. Például idén biztosan erre emlékszem, igen, hogy ott ültetek hátul a pingpong asztaloknál, és ott egy kis asztalkánál kínáltátok a teákat. Hogy van ilyen lehetőség is veletek találkozni?
2: Igen, elég sok helyen, és most már van egy kis csapat is, akikkel tudunk menni, és egy nagyon kedves kis család. Na mindegy, szóval, hogy most már itt többen csináljuk. És akkor a nevünk ez az Amanóba gyógynövény is élet.
1: Amanóba?
2: Amanóba.
1: Amanóba.
2: Igen.
1: Hogy jött ez a név?
2: Hát úgy, hogy mentem az utcán, és hogy valami manósat kéne kitalálni, mert azért csak manók vagyunk, vagy mi. És akkor így, Amanóba, mi legyen a nevünk? Amanóba, te kire! És akkor ilyen pozitív kicsengése is legyen, mert hogy az Amanóba, hát ezt arra is szoktak, hogy Amanóba, de nem, ez egy pozitív kicsengés, hogy Amanóba megtalálta.
1: Mint a heuréka, ugye?
2: Igen.
1: És mitől műhelye ez ott? Készül is valami a gyógynövények csomagolásán kívül?
2: Így van. Egyébként kívül? Sok minden, mert ugye Peti nagyon szépen rajzol.
1: Ó, bizony. Na, ezt a Tilos Rádió hallgatója, akik mindenféle tilosos eseményen meglátogatnak bennünket, jól tudják, hiszen Petinek igen, mindig ott van mindenhol a keze nyoma.
2: Igen, úgyhogy ő az én kis grafikusom, és ő az, aki a logót is tervezte, meg az egésznek az arculatát segíti, és most éppen egy nagyon szép, hát illetve egy textil műhely is egyébként valahol, mert édesanyám például var, és egyre jobban és jobban, és most kialakulóban van egy ilyen gyógynövényes, textiles megoldású, ilyen növényismertető.
1: Kollekció?
2: Igen, úgyhogy...
1: Tehát akkor ilyen textil zsákocskákba csomagoljátok például a teát?
2: Nem, ezek textil.
1: Ezek dísz.
2: Hát ilyen használati eszközök. Anyukám leginkább használati eszközöket. Uh-huh. Nem vacakokat gyárt, hanem mondjuk egy ilyen bevásárló szatyor, ami mondjuk textilből van, és nem egyszer eldobható, hanem egy fontos információ van rajta, dekoratív, és közben még hasznos is.
1: Akkor a környezettudatosság is fontos, ugye?
2: Nagyon, az nagyon fontos, hogy környezettudatosság, az... Hát...
1: Mit szólsz te ahhoz, amikor így bejössz a városba, és így nagyon más minden, nem csak az, hogy itt büdös van, meg hossz van, meg zaj van, hanem azért itt nyilván nagyobb a szemét is, mint egy kisebb településen, hogy ez...
2: Hát igen.
1: Milyen érzés nekem?
2: Igen, azért jobban odafigyelhetnének az emberek a környezetükre, de amúgy az érzésem, hogy ez évről évre javuló tendencia. Igen. Szóval azért meg kell, hogy dicsérjem a budapesti lakosságot. Hogy...
1: Budapest lakossága, innen küldünk egy dicséretet nektek.
2: Ez jó. Mindenki törekszik rá, és látszik a változás, igen, azért így a fő dolgok helyeken azért... odafigyelnek a dolgokra.
1: Hát így most már nagyon a vége felé járunk, egészen kicsi időnk maradt, csak legyen egy programajánlónk. Tudsz-e valami olyan programot mondani, ahol legközelebb a gyógynövényeiddel találkozhatnak az emberek?
2: Igen, lesz egy, mégpedig december 20-án az ELTE-nek az épületében, ott a Petőfi híd Budai híd főénél
1: a Kálmán kollégium környékén?
2: Igen, azt hiszem, de most pontosan nem tudom, mert még nem jártam ott, de van egy kupolaterem, és ott lesz a Jeszenszky Istvánnak egy ilyen baráti társasági összejövetele, és ez egy ilyen kis ilyen gyógyító emberek.
1: A Jeszenszky Pisti, aki egy indiai zenész.
2: Igen.
1: Ugye?
2: Igen. Jeszenszky István.
1: A fesztiválnak mi a neve?
2: Fényünnepe, ez most így a neve.
1: Fényünnepe?
2: Igen, a fényünnepe. És ott fogunk teáztatni.
1: Tehát akkor, aki szeretné megkóstolni ezeket a zalai teákat, veletek ott tud találkozni. Peti, neked van-e valamilyen egyéb programod, ahol te nem mint gyógynövénygyűjtő vagy rajzoló, hanem mint DJ veszel részt?
2: Lesz egy.
3: December 29-én a Műszibe igazából ilyen regisdabos karácsonyi rendezvény lesz.
1: És lesznek ott még a Tilosból mások
3: is? Igen, igen, igen, többen is. Áfonya, Jafar és a többiek.
2: Kálmán.
1: Akkor kérünk, Omikron, szépen, kérünk szépen a hírekbe, hogy ez bekerülhessen, kérünk majd hozzá részleteket, és akkor ez is el fog hangzani, mert azért ez mindig fontos, amikor tilosos DJ-k valahol együtt megjelennek. Hát nagyon szépen köszönöm nektek, borzasztóan sajnálom, hogy ilyen gyorsan elment az idő, mert még kismillió kérdésünk van, viszont kell egy pici időt hagyni még a zenének. Mi lesz az utolsó zene, Peti?
3: Makám.
1: Rendben van, akkor a Makámmal búcsúzunk tőletek.
2: Köszönjük szépen.
1: Hamarosan érkezik a Buta Szerda Igor Lázinnal, addig is maradjatok velünk, illetve nem csak addig, hanem azután is, ma éjfélig a Műsziből élőadásban is. A tematikus napgyűjtő programjával találkozhattok. Sziasztok!
2: Sziasztok!

0: SS után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass!
1: Na, kelt a karó.
8: Kelt a karó.
1: Kelt a karó.

0: Ide figyeljenek, emberek! Mostanában nagyon nagy a kereset nálunk külföldi hanglemezekben. A rendkívüli érdeklődésre való tekintettel bemutatom önöknek legújabb külföldi slágergyűjteményemet. A zeneszerszámoknál Hadai Győző ül, ha elzsibad a lába, majd fel kell. Az egyéb zajok a Szudi János kíséri, egész hazáig. Első attrakciónk néger spirituálé, előadja Louis Armstrong!
1: I go on Dane Fars, I want the old man Moles, I go to window, I knock knock. Nobody say come in. I believe, old man, you be-

0: Lina Geisterbüro, was wollen Sie denn haben, die mit Bolzen nachten?
1: Hogy ne legyen hiányérzetünk Hawaii melódiákból sem, ezért megidézzük Laoka Bridginset, a Haiti főváros kedvencét, Haiti, ha nem.

0: Magamiri, affagylaltját, Magamiri!
1: Ne szemeteljtél, gyerek, ne szemeteljtél! Itt mindig játszanak. Ezen a játszótéren mindig játszanak.
2: Hiába, ez már így van itt. Nekem se tetszik ez. De Magamiri nem egymás felé. Úgy se veszít magától senki.
1: Mert megátkozta. Valaki elterjesztette rólam, hogy ehetetlen a fagylaltom. Az én fagylaltom, aki Maestro Giovanninál tanultam. Tudja maga, milyen híres volt az én vaníliám?
3: Hát ide figyeljen, Alfonso! Lehet, hogy magát szeretik az emberek?
4: Ahogy én őket. Nagyon sajnálom. Mi az a Tibi, hol van? Dol, mindig az a munka.
3: Rövid protokoll. Józsikám, engedd meg, hogy a 70. születésnapodon tisztelettel és
4: nyugodtan
3: szeretettel...
4: Nyugodtan üljenek le, nem zavar semmi. Tessék, nyugodtan.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntsünk valamennyien, és kérjük az Istent, népfront szöveg, tényleg hát kérjük az Istent,
4: kérjük. Én magamba hordom, nem úgy, hogy a drága Komlós Vili bácsi, amikor először volt egy ilyen ülésünk a színházba, és a végén azt mondotta, hogy Isten áldását kérem a párt munkájára.
3: Na most ugye 70 év. Nem tudom, hát a korról talán ne sokat beszélünk. Te nem nézel ki 70-nek, én nem nézek ki 80-nak. Különböző, és azt hiszem, hogy az egész a fejekben van az elhatározás kérdése, mint ahogy a George Burns, a kitűnő amerikai komikus,
4: ez
3: mondta 80. születésnapján, rólad van szó, mert azt mondja, hogy én 80 éves vagyok, de nincs olyan dolog, amit ma ne tudnék 100-szor jobban csinálni, mint 18 éves koromban. Ebből is látható, hogy 18 éves koromban milyen nagy marha lehettem.
4: Köszönöm.
3: Tehát még csak 70. Jóska, tényleg, hát hogy állunk ezzel a korral? Azt hiszem, hogy ez csak tényleg elhatározás kérdése. Sok ember évtizedekig készül arra, hogy majd megöregszik, aztán ez csak tényleg öregszik. Jézus Mária 70 éves vagyok, és Jézus Mária 70. De hát mi élünk, független attól, hogy mit mutat a naptár és az évek szám.
4: Nekem van egy elméletem. Az ember a születéséről nem tett legtöbbször a haláláról, és a közbeső részt meg nagyon vígan kell eltölteni. Akárhonnan rúgdossák az ember.
3: Én azt mondom, hogy az ember születéséről is mások tehetnek, és a... kitetszenek, talán a haláláról is zömében mások tehetnek. Engem nagyon megragadott a Stúdió 82-ben az a rész, amikor te azt mondtad, hogy a beszélgetésnek milyen fontos szerepe van az ember életében, a színházi társadalmaként. Ezért váltam egy kicsit óckodva, bár megtiszteltetésnek volt ez a feladatot. Nem tudok beszélgetni.
4: Nem valahogy csak te, sokan nem.
3: Kimaradt az életemből, mindig kapkodni kellett, rohanni, és mikor leültem, hogy beszélgessek, puff, jött a világháború. Aztán, mikor összevakartam, akkor megint leültem, hogy beszélgessek, puff, 50-es éve. Tényleg, hát milyen szerepe van a beszélgetésnek, annak a színházi társalgónak, művészi pálya formálásában, a produkcióban?
4: Vannak itt drága kollégák, velem egyidősek, akik tudják, mit jelentett a társalgó. És átvitt értelembe ez mehet üzembe, középbe, gyárba, mindenhova, ahol nincs egy olyan emberi közösség, ahol egymást szukkolják, beszélgessenek, vicceljenek, ott baj van. Baj van, ahogy a mi társalgunkban, mint fiatal kezdők, bejártunk és ott ültek a bivajok, a nagyjaink. Úgy mentünk be, hogy csókolom, meghajultunk, most nem az, hogy szia, meg mi van, hogy vagy, faszikám.
3: Szóval becéznek is.
4: Hát egy olyan partit végignézni, ahol a Komlós Salamon hercegjenő Kellér játszott, ahol a Kellér, mikor megtudta, hogy a régi szakmám libás, és odaszólt, szeretem ezt az Alfonzót az összes libáival együtt. Vagy amikor hazajöttem a 2 éves gyöngyös bokrítás utam után. Nem, a vesém rossz volt, ki kellett mennem 2 évre. És hazajöttem már a kocsiba, úgy izgultam, mert a ház előtt, mikor 2 év után az is szétesett a kocsi. Odajött a pártitkár, Alfonzó Kemp.